0: előfordul. A probléma az, hogy erre nincs valódi szabály Magyarországon, és ezért nagyon könnyű ilyen helyzetekbe csúszni. Ugye ez akkor fordul elő, amikor valaki, ez ugye két irányú lehet, mondjuk van egy magas állami pozíciója, és lényegében közvetlenül vagy röviddel ezután egy cégnél kerül befolyásos, fontos pozícióba, vagy létezik fordítva is, hogy valaki egy cég vezető, és éppen az államnál köt ki vezető pozícióba. Nyilván mások a kockázatok.
1: Meg vannak különbségek.
0: Meg vannak különbségek, de a Szijjártó esetében ugye itt két dolog releváns szerintem. Az egyik az az, hogy neki elképesztő mennyiségű információja van a magyar állam működéséről, nagyon kiterjedt kapcsolatrendszere, amit tud ez a cég hasznosítani, és nyilván megéri kvázi így őt oda behívni és hasznosítani. A másik, ami egyébként még aggályosabb, hogy ugye az is fölmerül, hogy ez egy jutalom. Tehát, hogy azért a Szijjártó minisztersége alatt az egész külgazdaság hozzátartozott, például a támogatások az ilyen cégeknek, a megállapodások az ilyen cégekkel, és ezt lehet tudni, a BID-nak nagyon sokat kedvezett a magyar kormány az Orbán időszak alatt, konkrétan Szijjártó, tehát elég könnyű azt gondolni, hogy ezt azért nem csak úgy a szakértelme miatt kapta.
1: Mennyiben volt más, ugye a héten itt is felvetődött már Gerhard Schröder esete, vagy José Manuel Barroso, ugye az Európai Bizottság elnöke volt, és 2016-ban, amikor távozott, akkor hát egy globális nagybankhoz ment el tanácsadónak, a Goldman Sachshoz. Hát az is egy érdekes, tehát ő vitte az uniós gazdaságpolitikának az egyik kulcsszereplője volt, és aztán oda ment. Szóval mennyiben különböznek ezek az esetek, vagy semmiben?
0: Szerintem alapvetően hasonlóak, szóval én nem szépíteném egyiket se. A Schröderi az egy botrány, azért Németországban szerintem ő leírta magát legkésőbb akkor erkölcsileg. A Barroso esete talán egy picit más, de érdemben ezek mind nagyon rosszak. Ugye a kérdés az az, hogy melyik vannak országok, ahol azért ezt szabályozzák, és ilyenek ritkábban fordulnak elő. És egyébként Magyarországnak is ebbe az irányba kéne elmennie, ami egy aktualitást ad ennek még, hogy ma jelent meg az Uniónak a jogállamiság jelentése, ahol már nem tudom hanyadik alkalommal, de legalább harmadik alkalommal kifogásolják azt, hogy Magyarországon nincs lobby szabályzat, és nincs ezen belül szabályzat a forgóajtó jelenségre. Tehát ez egy olyan törvényi mulasztás következménye is, amit egyébként pont az a kormány követett el, amelyiknek Szijjártó Péter tagja volt.
1: Most elvileg lesz ígéret, van ugye ezt Magyar Péter miniszterelnök most bejelentette tegnap. Nézzük ezt meg akkor, hogy hogyan kellene. Több mindent mondott. Egyrészt azt mondta tegnap a miniszterelnök, hogy vizsgálják ezt a kapcsolatot, mármint Szijjártó Péter és a BID kapcsolatát, itt meg is állnék. Mit vagy hogyan lehet ezen vizsgálni? Ugye azt nagyjából tudni, hogy mennyi állami támogatást kaptak, legalábbis jöttek erről ki adatok a sajtóban is, de hogy pontosan egy-egy ilyen tárgyaláson mi történt, milyen ígéretek hangzottak el, ki mit tud, hogy lehet ezt vizsgálni?
0: Hát szerintem nehéz vizsgálni, de elméletileg előfordulhat, hogy van valaki, akinek van egy hangfelvétele, vagy van információ arról, hogy lényegében egy megállapodás született ott, vagy felajánlottak neki valamit, tehát hogyha össze lehet kötni azt, hogy ő azért csinált meg külügyminiszterként dolgokat a BID érdekében, hogy ezt a pozíciót elnyerje, az nyilvánvalóan bűncselekmény, tehát hogyha ez fölmerül, akkor az egy külön vizsgálandó, vagy egy külön kezelendő eset. Ugyanígy, hogyha olyan államtitkokat, bizalmas információkat, amik neki, mint külügyminiszter a birtokába jutottak, és ezeket átjátsz ennek a cégnek, ezek megint olyan dolgok, amiről őt felelősségre lehet vonni. Általában nyilván azt is meg lehet vizsgálni, és meg is kell, és nyilván BYD az egyetlen cég a sok közül, hogy mi alapján, miért és hogyan kaptak ezek a cégek nagyon durván különleges elbánásmódot, állami támogatást, mentességeket, amiket más cégek nem élveztek, és ezért kaptak-e azok az emberek valamit vissza, vagy a kormányzatnak különböző a klientúrához tartozó emberei, akik ebben részt vettek.
1: Nézzük akkor meg, hogy ez a forgóajtó effektus hogy tud lenni egy szabályozott átjárás a közszféra és a magánszektor között. Mert azt mondtad a híradónak, hogy több európai országban van ilyen lehűlési idő, ugye ezt írják elő a tisztségviselőknek, amíg nem vállalhatnak ilyen munkát. Hol van ilyen, és hogyan működik, és ha nem 3 hónap után, hanem 1 év után megy oda, az miért jobb, vagy mivel jobb?
0: Vannak, nyilván ezek nincs tökéletes megoldás, ezek kísérletek arra, hogy valami szabályozás ebben legyen. Tehát még Franciaországban van egy hatóság, aminek lényegében rá kell bólintani arra, hogy megtörténhet-e egy ilyen átigazolás. Portugáliában, ha jól emlékszem, 3 év szünetet kell tartani. Van, ahol azt szabályozzák, hogy ez a 3 év az csak 2 év, van, ahol azt szűkítik le, hogy a terület, ahol az illető dolgozott, azt nem érintheti, de ha valami teljesen más helyre megy, akkor nyilván nincs ilyen korlátozás, és akkor vannak ennél még szűkebb szabályozás, mondjuk, amikor csak azt tiltják meg, viszont nagyon durván szankcionálják, hogyha az illető lobbizik például a kormányzat felé, miután ő ott volt, és ilyenkor akár börtönbüntetés, vagy pénzbírságot is lehet kapni.
1: Miután ő ott volt, ugye most Szijjártó Péter esetében ez történik, de fordítva is forog az ajtó, tehát hogyha bekerül a kormányba egy multicégnél, azt lehet-e, vagy kellene szabályozni, vagy ott ilyen nincs?
0: Persze, hogy kell, mert ugye ott is fölmerül az a kockázat, hogy egyrészt az illető valamikor visszatérhet a multicéghez, neki lehetnek ilyen-olyan láthatatlan érdekeltségei, tehát mondjuk ennek a kormánynak kapcsán azért fölmerül, hogy itt vannak olyan emberek, akik komoly szereplők voltak nagy cégeknél, most hasonló területeken mondjuk tárcát vezetnek, tehát ezekben az esetekben is a jövőre nézve szerintem kell bevezetni szabályokat, de legalábbis figyelni kell, hogy mondjuk, hogyha a Energiaügyi Minisztériumban a Shell-nek kedvező döntés születik, az nagyon rosszul néz neki.
1: Azt is mondta a miniszterelnök, hogy nem is biztos, hogy ez a munkakör megvalósul, mert mint Szijjártó Péteré kiterjesztik az összeférhetetlenségi szabályokat. Most vannak ilyen összeférhetetlenségi szabályok?
0: Erre vonatkozóan lényegében nincsenek szabályok. Lehet szabályokat hozni a közigazgatásban, de ez nem a politikai vezetőkre vonatkozik ilyen lehűlési időszakra, egyébként nincsenek ilyenek. Az önkormányzatok terén van útmutató legalább, hogy mit lehet csinálni, és egy-egy hivatal, nem az integritás hatóságnál van ilyen szabály, de ez a Fehér Holló esete.
1: Hogy lehet akkor ezt kiterjeszteni, illetve már csak azért, mert hogy visszamenőlegességről beszél itt tulajdonképpen a miniszterelnök, hogy vonatkozóan Szijjártó Péterre. Ugye azt mondja, hogy nem biztos, hogy ez a munkakör megvalósul.
0: Hát gondolom úgy, hogy hoznak egy ilyen szabályt, ahol mondjuk azt mondják, hogy az idei évtől kezdve szükséges ez, tehát mondjuk, ahogy vagyonnyilatkozatot kimenő parlamenti képviselők tesznek, ilyen előfordulhat. Ez nyilván egy jogi kérdés, tehát hogy ebből lehet vita, hogy ez visszamenőleges jogalkotása vagy sem, vagy érvényes rá, ezt lássuk meg, de ilyen módon meg lehet tenni, hogy azt mondja, hogy a kimenő kormány esetében már érvényesek ezek a szabályok, tehát megpróbálni meg lehet nyilván.
1: Meglátjuk. Menjünk tovább, vagyonvisszaszerzési hivatal, ugye hétfőn megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, és tulajdonképpen létrejöhet ez a hivatal. Korábban azt mondtad a kontrollon, hogy nem újdonság ennek a hivatalnak a felállítása, mert ma is működik a rendőrségen belül olyan szervezeti egység, amelynek az a feladata egyébként, hogy a bűncselekményekben érintett vagyonokat visszaszerezzék. Akkor ezek nem működtek jól, vagy nem működnek jól, vagy nem elég?
0: Azért az egy technikai hivatal, ami a rendőrségen belül van, viszonylag kis létszámmal és korlátozott, sokkal korlátozottabb mandátummal, mint ami ennek a hivatalnak lesz, vagy lenne. Tehát a név az a hasonló, de valójában nem működött vagyonvisszaszerzés, de nem, hogy vagyonvisszaszerzés nem működött politikai szintű bűncselekményeknél, ugye az a sajátossága ennek a hivatalnak, hogyha ebben a formában létrejön, hogy ez pont azokra bűncselekményekre megy rá, amik politikai korrupció, magas szintű visszaéléseket vizsgál. A rendőrségen azért ez a vagyonvisszaszerzési hivatal leginkább ilyen prostitúció, drogügyek, pénzmosás során kikerült, kimentett vagyonok visszaszerzésével foglalkozott, egy sokkal szűkebb, de ehhez nyilván hozzáért az, hogy Magyarországon nem üldözik, nem 16 éve, sokkal régebb óta a politikai korrupciót, és ennek az intézménynek a lényege, még akkor is, hogyha ez a kis hivatalhoz, vagy részleghez a rendőrségen belül hasonlít a neve, hogy ennek véget vessen, és ezt egyébként elég innovatív módon teszi meg, tehát mondjuk az egyik nagyon nagy újítás, kutatás, amiért azt gondolom, hogy ennek van értelme, és ami ebben egy különlegesség, az az, hogy adtak ennek a hivatalnak, vagy adnak ennek a hivatalnak vádemelési jogkört, ami nagyon sokáig egy tabu téma volt, hogy az ügyészségen kívül bárki ilyet tehet. És ugye idén két változás is volt, az Európai Ügyészséghez való csatlakozással most már az Európai Ügyészség is fog tudni vádat emelni, EU-s pénzeket érintő korrupciós ügyekben, és lesz ez a hivatal is, ami szintén meg tudja tenni, és ez szerintem az igazi válasz arra, hogy nagyon régóta ezeknek az ügyeknek nem voltak képesek utána menni a magyar hatóságok, és főleg élükön az ügyészség, amely ugye nem emelt vádat ilyen ügyekben.
1: Még egy dolog ezzel kapcsolatban, és aztán még az Európai Ügyészségről is szeretnélek kérdezni. A jelenlegi struktúrában hol áll ez a hivatal? Ugye ügyészség, rendőrség, bíróság, tehát hol van ebben a gépezetben?
0: Ez valójában olyan, mint egy ügyészség, de annyiban egy szuperügyészség, hogy a működő ügyészségtől magához vonhat ügyeket, az adóhatóságtól magához vonhat ügyeket, tehát lényegében a csúcsán van a magyar nyomozóhatóságoknak és azoknak is, akik vádat tudnak emelni. Az a szerintem, ami egy nagyon érdekes konstrukció benne, hogy ezt az egész folyamatot, ami egy bűncselekmény vagy egy vagyonnal való visszaélés esete, tehát szerintem ez is nagyon fontos, hogy míg az ügyészség azért alapvetően bűncselekményekkel foglalkozik, itt simán lehet szó olyan esetekről és olyan történetekről, ahol mondjuk nem feltétlenül lehet egy konkrét bűncselekményt bebizonyítani, de azt igen, hogy az államot kár érte, és ebből lehet következtetéseket levonni.
1: Mondjuk egy közbeszerzés.
0: Egy közbeszerzésnél, hogy ez egy nagyon előnytelen szerződés az állam számára, és ez a hivatal egyébként polgári peres úton is fölléphet, mondjuk annak érdekében, hogy egy szerződés érvénytelenségét ilyenre hivatkozva mondjanak ki. Tehát, hogy ez egy sokkal komplexebb, egy sokkal összetettebb, és egy sokkal holisztikusabb megközelítés, mint ami eddig a különböző magyar bűnöző szerveknél volt.
1: Akkor is most ez a héten már itt felvett. Tődött, akkor is, hogyha a törvénybetűjének megfelelt az a közbeszerzés? Ugye van közbeszerzési törvény?
0: Hát olyan értelemben, hogyha ha nem követtek el bűncselekményt, attól még kiírhatták ezt rosszul, lehet előnytelen. Ez egy jogvita alakul ki. Tehát ebből nem következik az, hogy azt mondja a hivatal, hogy itt egy előnytelen szerződés született, vagy valamilyen szabálytalanságok voltak, hogy ettől semmi is, de ő kezdeményezheti ezt, és nyilvánvalóan a bíróságnak kell eldöntenie. Ez egy nagyon nagy újítás, és az is, hogy ebben a hivatalban, és szerintem ez egy fontos újítás még, hogy nem állítanak föl egyébként egy hatalmas hatóságot, hanem nagyjából azokra az erőforrásokra épít, vagy azokra is épít nagyrészt, amik már ott vannak azoknál a szerveknél, akik ilyen dolgokra képesek.
1: Európai Ügyészség, ugye csatlakoztunk, egy konkrét ügyön nézzük meg talán azt, mert úgy érzékelhető talán a legjobban, vagy érthető meg, hogy ennek milyen gyakorlati jelentősége van, hogy mi lett volna, ha már mondjuk akkor is az Európai Ügyészség tagjai vagyunk, több ilyen is van, az egyik legismertebb az nyilvánvalóan az Elios ügy. Itt ugye az Olaf, az Európai Csalás Elleni Hivatal javasolta a nyomozást, aztán azért meg is szüntették, szóval ha akkor az Európai Ügyészség tagjai vagyunk, akkor mi történt?
0: Illetve lett volna már akkor Európai Ügyészség.
1: 2020 óta van, akkor még nem is volt.
0: És tagjai lettünk volna, akkor ez egy nagyon tiszta eset lett volna az EPO számára, amelyben mondjuk akár már az Olaf nélkül is vizsgálódhatott volna, vagy amikor az Olafnak volt az a jelentése, akkor bekapcsolódhatott volna, és lefolytathatta volna azt a nyomozást, amire a magyar ügyészség nem volt hajlandó. Ugye az Elios ügyre le lehet mondani, a sajtónak köszönhetően nagyon jól dokumentált visszaélésekről van szó. Az Olaf is kimondta lényegében, hogy bűncselekmény szintű dolgok történtek, tehát jó eséllyel, hogyha akkor létezik már az Európai Ügyészség, és mi ennek tagjai vagyunk, akkor komoly büntető eljárások indultak volna azok ellen, az emberek ellen, akik ebben benne voltak, akár Tiborcz István ellen is.
1: Ugye 20 óta működik, tudsz mondani nagy ügyet, amit ismerünk itthon, amit ez a hivatal tárt, vagy az Európai Ügyészség?
0: Szerintem itthon ezek az, vagy én nem tudok olyan ügyet, ami Magyarország szempontjából releváns. Ugye elvileg eddig is vizsgálhatott volna olyan ügyet, amiben van magyar szál, ha mondjuk magyar cégek olyan EU-s tagállamban érintettek, ahol tag, vagy amelyik tagállam tagja az EPO-nak, vagy ha magyar tisztségviselő van az Európai Unióban, de összességében azt lehet látni az EPO statisztikájában, hogy ugye amióta létrehozták, lényegében egyre nagyobb vehemenciával működik, és rengeteg ügyet dolgoz fel. Ugye itt is az van, hogy egyszerre épít tagállami kapacitásokra is, tehát ez egy érdekesség a dologban, hogy magyar ügyészek is fognak dolgozni az EPO keretein belül, de lényegében
1: meg tagja sokkal, is lehetnek, igen, tehát a tagállamoktól.
0: És egy sokkal jobb, sokkal összetettebb infrastruktúrával rendelkezik, mint az egy-egy tagállamnak az ügyészségei, és egyébként nagyon jól tud országhatárokon átívelő ügyekben is eljárni. Tehát ugye itt erről kevésbé beszéltünk az MVVH kapcsán, és ami ott egy gyengeségnek tűnik, hogy a törvény egyébként nagyon nem sokat foglalkozik azzal, hogy milyen külkapcsolati rendszere lehet az MVVH-nak, miközben azért azt feltételezzük, hogy rengeteg vagyont kimentettek már külföldre, azért az ilyen esetekben elképesztő szaktudás és kapacitás van, például az Európai Ügyészségnél, tehát mondjuk ahol EU pénzek érintettek, ott minden bizonnyal hasznos lehet akár az MVVH számára is ez a tudás.
1: Köszönöm, hogy jöttél.
0: Köszönöm én is.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Robák Ferenc a vendégünk, jó reggelt kívánok, volt jó nagykövet reggelt, most az NKA egyetemi docense. Hát szóval ez a BYD történet nem először kerül elő a mai adásban, nevezetesen harmadszor. Nem gondoltam volna, hogy ennyit fogunk egy autógyártóról beszélni, de hát most sem arról beszélünk, hanem Szijjártó Péterről. Mennyire szokásos a nemzetközi politikai életben az, hogy valaki odaszegődik egy vállalathoz, ha befejezi a politikai pályafutását?
2: Önmagában az a tény, hogy egy politikus szakember az állami gazgatásból eligazol a magánszektorba, az nem egy nagy probléma, sőt, az azt mutatja, hogyha azt mutatja, hogy valaki jól felkészült, és azt a nemzetközi kapcsolatrendszert fel tudja használni a gazdaságba is, amit a politikai életbe kialakított. Tehát ez általános dolog, én emlékszem még Magyarországon is, a 90-es rendszerváltás után is állandóan keresték azokat a külügyeseket, akiknek volt nemzetközi tapasztalatuk, mert Magyarországon még viszonylag kevesen voltak olyan szakemberek, mert elég sokan elmentek a magánszektorba nagy nemzetközi vállalatokhoz. Nyugaton is ez egy teljesen szokásos dolog, hogy egy felkészült miniszterelnök, miniszterelnök helyettes, elég sok példa van rá, egy nagy bankhoz elmegy utána, kiáró embernek, lobbizónak.
1: Hát csak szavát ne felejtse, azt hallgattuk 15 éven keresztül, hogyha ez Bajnai Gordonnal fordul elő, aki az üzleti életből lett miniszterelnök, és miniszterelnökből ment vissza az üzleti életbe, ez botrány. Ez bizonyítja azt, hogy eladja a magyar érdeket. Akkor ez most mit bizonyít?
2: Na most innentől kezdve jön a következő héj. Tehát önmagában az, hogy egy jól felkészült közgazdász, politikus elmegy az eredeti szakmájába és vállalatnál is dolgozik, abban semmi probléma nincs. Akkor van probléma, hogyha összeütközésbe kerül a szakmája a korábbi állami működése, azzal annak a vállalatnak a működésével, ahol oda megy. Ezt hívják egyébként nyugaton forgóajtó effektusnak, hogy kimegy az egyiken, bejön a másikon. Ez az, ami hogyha összeférhetetlenség van, akkor az természetesen a nyugati törvények általában tiltják. Magyarországon ilyen törvény nincs. Ma jön ki az a jogállamisági jelentés a bizottságtól, ami a egyik lapnak a kiszivárogtatása alapján ismét tartalmazza azt, hogy Magyarországtól elvárnák azt, hogy legyen ilyen törvény, hogy azok, akik például olyan területen dolgoznak, hogy valamilyen pénzügyi juttatást tudnak adni egy vállalatnak, azok ahhoz a vállalathoz nem mehessenek jó pár évig dolgozni. Tehát ezeket az összeférhetetlenségi szabályokat meg kellene alkotni.
1: Az, hogy 2 hónappal a kormányváltás után Szijjártó Péter már ott van annál a vállalatnál, amit korábban a Magyar Állam vastagon támogatott, és ő volt a tárgyaló. Az mit üzem?
2: Hát az biztos, hogy nagyon szoros kapcsolatokat alakított ki a kínai tárgyalófélel. Egyébként ő az oroszokkal is hasonlóan jó kapcsolatokat alakított ki, és nem oda ment, de hát ezt gondolom, hogy az ukrán háború miatt most nehezebb oda igazolni. Annak idején Schröder az oroszokhoz igazolt,
1: a Gazpromhoz.
2: Osztrák kancellár is az orosz vasúttársasághoz. A legtöbbször egyébként náluk az volt a fordulópont, amikor 22-ben Oroszország teljesen formálisan reguláris hadsereggel megtámadta Ukrajnát, akkor a legtöbben lemondtak a finnek és az osztrákok és a németek. Ami érdekes egyébként, hogy a volt osztrák külügyminiszter asszony, akit ugye Putyin megtáncoltatott az esküvőjén, azután lemondott, de oda költözött Oroszországba. Hát, mert úgy gondolta, hogy neki az orosz kapcsolatok annyira fontosak.
1: Tehát biztos talált egy szép dácsát
2: magának. A magyar külügyminiszter nem Oroszországba költözött, hanem egy kínai vállalatnál. Diplomáciai szempontból egyébként, hogyha őt arra alkalmazná az a kínai autógyár, hogy a magyar kapcsolatokat építse, akkor biztos, hogy nagyot hibázott volna, mert hát mondjuk egy új kormány, aki eléggé elítéli, nem alap nélkül, a Szijjártó féle külpolitikát, biztos, hogy nem szívesen tárgyalna azzal a autógyári emberrel, aki ő maga.
1: Úgy hírlik, hogy Dél-Amerika, meg India, meg olyan terepek lesznek, ahol kevéssé fordult meg az elmúlt időszakban.
2: Mindegy, hogy hol, csak nem Magyarország. Egyébként lehet, hogy az európai szakértelmére is ugye szükség van, mert a kínaiak elsősorban arra használták föl Magyarországot, hogy benyomuljanak az Európai Unióba, és hát nagyon sokszor ezzel tönkretegyék az európai autóipart. Ezt a szerepet azért mondjuk máshol is eljátszhatja még Európában, nem csak Magyarországon, bár most már itt vannak, tehát ezzel már nincs igazán mit csinálni.
1: Az mennyire aggályos, hogy Szijjártó Péter a titkosszolgálatokért is felelt, következésképpen olyan dokumentumokat látott, amiknek az ismerete nyilván szigorúan titkos. Tehát nem mondhat róla semmit, de hát mondhat, hogyha ott van.
2: Hát ugye ez innentől kezdve ez a büntetőjogi kategória. Hát, hogy mi az, amit aláírt, mi az, amiért neki személyes felelőssége van, és nem a kormánynak, az általános politikai felelősségebe tartozik. Az, hogy milyen titkokat ad ki, de ez ugyanúgy ez fölvetettetne az orosz kapcsolatban is, mert ugye hát itt beszélgetések leíratai jelentek meg, hogy mikről beszélt Lavrov külügyminiszterrel, például a konkrét Európai Uniós szankciócsomagoknak a részleteiről. Tehát nagyon sok olyan dolog előfordulhat, amit vizsgálnak, és hát most ugye a különgépek megrendelése, tehát olyan ügyeket vizsgálhatnak, amiben neki személyes felelőssége van. Hogy aztán ebbe például a kínai autógyárral kapcsolatban van-e neki személyes felelőssége abban, hogy mennyi pénzt, mikor és miért adtak oda ennek a beruházásnak a segítségére, hát ez már egy vizsgálat kérdése.
1: Ugye mi úgy tudtuk, hogy ő tárgyal, hát hiszen ő volt a külgazdaságért is felelős miniszter.
2: Igen, ez egy kicsit még bonyolítja a képet, hogy általában a külügyminiszterek csak közvetítenek, tehát közvetítik a gazdasági miniszternek, a agrárminiszternek, a hadügyminiszternek az akaratát a külföldi partner felé. Szijjártó Péterrel viszont, aki már a miniszterelnökségen is külgazdasági államtitkár volt, bejött egy olyan terület a külügybe, ami nem igazán otthonos, tehát akik maguk döntenek valamiről. A külügy nem közvetítő ilyenkor, hanem ő maga döntött ezekbe a külgazdasági kérdésekbe, aláír stratégiai szerződéseket, amin ott van a neve. Tehát az a kérdés, hogy mi az, amit külgazdasági miniszterként olyan dolgokat tett aláírásával, ami a magyar érdekekkel szemben ment, és nem általánul, hanem konkrétan.
1: A mai kormány mai partnerei szerte a világban aggódhatnak, amiatt a Szijjártó Péter egy ilyen területre tévedt?
2: Hát nem valószínű, hogy ez inkább...
1: Erre nem lesznek megjegyzések?
2: Hát nem hiszem, mert annyira új lapot nyitott az új kormány. Annyira elítéli a régebbi magyar érdekekkel szembe menő külpolitikát. Ez az egész nyugati déli nyitásnak a túlhangsúlyozása, ahelyett, hogy a európai és NATO családra tették volna a hangsúlyt.
1: Nem nyugati, keleti.
2: Hát kelet és dél, tehát ahelyett nyugatra kellett volna támaszkozni, mert hát mi abból élünk. Hát ugye a külkereskedelmi forgalomnak a túlnyomó többsége nyugattal folyik, tehát nem türk tanástól és kelettől és kínaiaktól és oroszoktól van. Természetesen egyébként nyitottnak kell lenni minden jó gazdasági ügyletre, csak anélkül, hogy elárulnánk az európai és az euróatlanti családunkat. Diplomáciai feszültségeket nem hiszem, hogy az új kormánynak ez bármilyen szempontból is okozna. Mindenki elfogadja azt, hogy egy új kormány van, aki a normális magyar-európai értékeket képviseli.
1: Titkosszolgálati izgalmakat az orosz-kínai szál miatt és az ismeretanyag birtokában?
2: Hát nem hiszem, hogy a titkosszolgálatok egyébként annyira, a nyugati titkosszolgálatok megosztottak volna annyira érzékeny információt Szijjártó Péterrel, aki hát köztudomásilag ugye jó kapcsolatokat ápolt az Európai Unió ellenségeivel, hogy azok olyan nagyon károkat tudnának okozni.
1: Úgy hírik, hogy minden esetre Orbán Anitának vannak személyi gondjai, mert hogy nincs meg a csapat. Nagyon nehéz megfelelő nagyköveteket találni, nagyon nehéz megfelelő infrastruktúrát felépíteni a külügyminisztériumban. Elfogytak azok, akik korábban voltak, és nem jöttek újak, akik nem lettek megmártva NER-ben?
2: Nagyon sokan elfogytak, mert Szijjártó Péter mindig azzal büszkélkedett, hogy neki sikerült a külügy állományának a 75%-át már kicserélni. De azért ott volt még egy 25%, meg a 75%-ból is azért voltak közöttük tehetséges fiatalok is, nem csak futszálosok és egyéb haverok. Tehát vannak a külügyben jó szakemberek, csak hát őket akkor föl kell lelni, hogy kik azok, akik ténylegesen szakemberek, és kik azok, akik csak politikai érdekeket szolgáltak ki, különösebb szakértelem nélkül. Az átalakítás, hogyha jól látom, akkor nagyon jól megkezdődött felülről lefelé, megvolt a miniszter, után megvannak az államtitkárok, megvannak a helyettes államtitkárok, és most folyik annak a színnek az újra gondolása, ami a főosztályvezetői, illetvéleg a külképviselet vezetői szint.
1: Robák Ferenc, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen a meghívást.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Óriási felháborodás fogadta Ukrajnában, hogy Volodymyr Zelenszky menesztette a védelmi minisztert. Országszerte rengetegen tüntettek. A döntést ugyanis sokan nem egyszerű személycserének tartják, hanem a háború stratégia irányváltásának. Kis Benedek Józseffel beszélgetünk.
2: Kapcsoljuk Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt. Köszöntöm, jó estét kívánok!
3: Kedves csókolom, jó estét kívánok mindenkinek!
2: Jó estét! Ugye Zelenszky menesztette a védelmi miniszterét, ez hatalmas tiltakozást váltott ki, országszerte tüntetések indultak. Van egy hivatalos indoka ennek, vagy kettő is, de hát sokan más sejtenek a háttérben. A hivatalos az, hogy a hadsereggel nem tudott jól kommunikálni. Ön szerint mi a valós indoka a menesztésnek?
3: Hát a valós indok nem ez. Általában más szokott lenni a valós indok, meg más a púder, amit mondanak hozzá. Itt több irányú leváltásról látunk most különböző történeteket. Leváltottak a miniszterelnök azt,

0: Itt ugye, aki úgy néz ki, hogy el fog menni Washingtonban nagykövetnek. Aztán a Fedorov védelmi miniszter eltávolította volna korábban Szilszky főparancsnokot. Ebben nem ment bele Zelenszky. És hát a Szilszkynél tudni kell az, hogy egy elég kemény vonalú, és hát az orosz emlőkön nevelkedett emberről van szó, aki nyilván a szovjet iskolákba járt annak idején, és teljesen másképp látja a dolgot, mint egy fiatal ember, Fedorov, aki egyébként 6 hónapig volt összesen védelmi miniszter, 35 éves, drón témákkal foglalkozott, és hát az EU-nál elérte olyan eredményt, hogy elég sok pénzt kaptak annak érdekében, hogy a drónfejlesztést folytatni tudják. Na most ebben van a mögöttes oka a leváltás, illetve a cseréknek. Tudnék, az EU-nál azt mondták, hogy ezt a pénzt a védelmi miniszter fogja elosztani. Na most ez a Zelenszky féle csapatnak nem igazán tetszik, mert ők úgy gondolják, hogy ők kapják meg a pénzt, és majd ők el fogják osztani, ahogy ők gondolják. Hát ebbe úgy néz ki, hogy az EU nem nagyon akar belemenni, na most ebbe emögött érzékelhető az, hogy Fedorovot leváltják.
1: Na de akkor mit lép az EU leváltására? Mert akkor ez egy korrupciós ügy lehet, vagy korrupció gyanú lehet a Wall Street Journal-ról? Nem,
0: korrupció gyanús ügy lehet ez emögött. És hát egy másik dolog, ami hasonló ehhez a témához, az pedig arról szól, hogy azokat az embereket, akiket Zelenszky nem igazán szeret, és le akar cserélni, azokat most meg tudja oldani. Tehát ebben benne van a Szilszky, akinek a népszerűsége rendkívül magas, és hát, bocsánat, nem a Szilszky, a Fedorov, akinek a népszerűsége nagyon magas, és hát lehet látni azokat a tüntetéseket, hogy a lakosság kiáll mögötte. Tehát itt most elég kellemetlen helyzetben van.
1: Ami mennyire viszont, kockázatos lépés ez Zelenszkytől? Nagyon nagy sikereket is értem.
0: A Zelenszky nem biztos, hogy neki jó lesz, úgyhogy ez most egy nagyon kényes téma, mert egyre azt lehet érzékelni, hogy több ember megy ki a tüntetésre, ami hát most ebben a helyzetben, ami egyébként is Ukrajnában van, nem lenne jó. Hát a másik dolog, ami mögötte van, és hát nyilván megint nem beszélnek, azokat az embereket, akik nem támogatják különösképpen Zelenszkyt, azokat el kell távolítani. Na most, hogyha a miniszterelnököt leváltják, akkor utána lesz egy új minisztérium, új miniszterek jönnek. Na most a miniszterelnök, az új miniszterelnök pedig azt fogja csinálni, hogy akit az Zelenszky mond, azt le fogja váltani. Tehát így gyakorlatilag egy létszám változás és személyiségeknek az eltávolítása fog történni a különböző minisztériumok részéről.
1: Mit lehet aztán tudni róluk, mert ugye megvannak.
0: Eltávolítása miatt lemondott mondjuk például a légierő parancsnok helyettese, tehát itt azért most elég nagy a mozgás, és várható, ezt tovább folytatni.
1: Ugye megvannak már az új nevek, ugye Zelenszky az SBU főnököt nevezte ki megbízott védelmi miniszternek, Jefek Marát, illetve a NAFTA az állami energetikai vállalat vezérigazgatóját új miniszterelnöknek, Koreckit, róluk mit lehet tudni?
0: Hát Koreckiről azt lehet tudni, hogy feltétlen híve az elnöknek nyilvánvaló, mert ha nem így lenne, akkor ez nem jöhetne szóba. És hát azt nem szabad elfelejteni, hogy itt azért perspektívába gondolkodnak a vezetés szintjén, a politikai vezetés szintjén, és hát azt fogják, azokat a személyeket fogják behozni a vezetésbe, akik mindenképpen a Zelenszky politikát folytatják. Egyébként a Neftogásznak volt a vezérigazgatója, tehát az iparból jön az illető személy, és hát nyilvánvaló, hogy itt a Neftogásznak viszont elég komoly szerepe van az energiaellátásában, vagy volt, hát ezután úgy beosztást kap.
1: Ennek a cserének, a védelmi miniszter cserének lehet-e, vagy milyen következménye a háború állását, vagy a folytatását tekintve?
0: Hát lehet mindenképpen. Valami abban is van, hogy stratégiát váltanak, de nagy stratégiát nem lehet váltani, mert ez nyilván attól függ, hogy az oroszok hogyan lépnek. És amit a Fedorov eddig csinált, elsősorban a drón fellépéseknek a favorizálását és technikai fejlesztését, mert a technikai fejlesztésben is keményen részt vett, akkor az azt jelenti, és azzal jár, hogy folytatni akarják az ukránok azokat a mélységi támadásokat, amelyek igen keményen érintik Oroszországot, és ez Putyinnak nem tetszik. Most egyelőre az orosz rész kevés a reakció, tehát nem nagyon kommentálják, még várják, hogy most még kik fognak elmenni, milyen cserék lesznek. A háború folytatását illetően azt tudom mondani, hogy az azért nem fog megszűnni a háború, tehát nem lesznek tárgyalások, legalábbis komolyabb szinten, amivel eredményeket lehet elérni. elérni egy megegyezést illetően, de én úgy látom, hogy az oroszoknak erre egyelőre semmiféle szándékuk nincs, hogy bármilyen megállapotást is kössenek Ukrajnával. Ukrajna meg most nyerő helyzetben van abból a szempontból, hogy azért a pénzek érkeznek, új technikai eszközöket állítottak rendszerbe, közös gyártásban állapodtak meg több nyugat-európai országgal, ami azt jelenti, hogy hát nem azt mondom, hogy győzni fognak, de pillanatilag jobb a helyzetük, mint ez korábban volt.
1: Közel-keleti helyzetről is beszéljünk még. Trump bejelentette, hogy az USA az iráni kritikus infrastruktúrát fogja támadni, hidak kerülnek célkeresztbe, meg erőművek. 3 hónapja volt már egy hasonló, azt a fenyegetést nem váltotta be Trump, és nyilván nem véletlen, mert most erre a friss fenyegetésre válaszol. Irán felszólította a huszikat, hogy zárják le a Vöröstenger kapuját. Mert erre mindenki azt mondja, hogy az óriási veszély, mert hát a Hormuzi megzárva van. Tehát,
0: ez egy nagyon kemény veszély. Tehát azt jelenti, hogy a Hormuzi szorosnak az irányítása, mert legalábbis a közlekedést illetően, a hajó közlekedést illetően az amerikaiak akarják átvenni, és ebből kizárni Iránt. Hát ebbe Irán nem fog belemenni. A másik dolog az, hogy a hutikon keresztül, hát Irán úgy is akkor mozgatja a hutikat, amikor akarja, lezárják a Bab-el-Mandeb szorost. Ha azt lezárják, akkor az azt jelenti, hogy a hajóknak meg kell kerülni Afrikát, ez magasabb költséggel jár, és egészen biztos vagyok abban, hogy sajnos ez hazánkat is érinti, mert akik a távol-keletről rendelnek különböző árukat, nem csak Kínából, hanem más országokból is, hát azoknak nagyobb kerülő utat kell tenni, késnek, magasabbak lesznek a vámok, aztán arról már is beszélünk, hogy ebből lehet egy elég komoly konfrontáció, akár mondjuk a hutik, illetve Szaúd-Arábia között, mint már ezt jelezték is, és hát nagyon érzékenyen érinti Egyiptomot, mert attól kezdve a Szuez egy csatorna forgalma csökken, Egyiptom bevételének jelentős részét a turizmuson kívül a Szuez egy csatorna használatából származó illetékek jelentik, tehát ez egy nagyon kemény helyzet lenne, ha ezt bevezetnék, hát erre megint lépni fognak valamit az amerikaiak, úgyhogy egyelőre nem deeszkalációról beszélhetünk, hanem pontosan az ellentétéről eszkalációról beszélhetünk, és hát nem lehet tudni, hogy most tulajdonképpen mi a Trump valódi szándéka ezekkel, de ezekkel a lépésekkel azért Iránt továbbra is gyengíteni akarja. Polgári célpontokat is támadnak, nem csak katonait, tehát a helyzet semmiképpen nem megnyugtató.
1: Kis Benedek Józsefnek köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Köszönjük szépen. Most jön az Aktuálsz, Lazsánszky Ferenccel. Szervusz, Feri, kik jönnek hozzád, miről fogtok majd beszélgetni?
2: Szervusz, Györgyi, köszöntöm a kedves nézőket. Egy napja maradt Súlyog Tamásnak, hogy aláírja a 17. alaptörvénymódosítást. Ha nem teszi meg, akkor jöhet a megfosztási eljárás. Aztán beszélünk arról, hogy Bóka János szívesen vállalná a Fidesz frakció vezetését. Ennél is izgalmasabb, hogy egyben tartható-e a párt, illetve hogy mit gondol mindenről Orbán Viktor, aki éppen a futballvilágbajnokság legjobb meccseit tekinti meg. Aztán Orbán János Dénes jó szándéka jeléül visszavásárolná a saját műveinek a szerzői jogait, amit egy általa vezetett szervezettel fizettetett ki közpénzből. Lehet, hogy ez már nem lesz elég ahhoz, hogy mentesüljön egy esetleges hatósági eljárás alól. És beszélünk arról, hogy 800 településen nincsen házi gyermekorvos, ennek a fő oka az orvosok előregedése, illetve az, hogy nincsen utánpótlás, és ha marad időnk, akkor arról is beszélünk, hogy Budapesten pedig 2000 rendőr hiányzik, és egyre több kerület aggódik a közbiztonság miatt. Póta György, Heisler Ákos és Béndek Ábris lesznek a vendégek, hamarosan kezdünk.
1: Feri, köszönjük önöknek, és köszönöm egész heti figyelmüket. Kollégáim nevében is kellemes hétvégét, hétfőn várjuk majd önöket, viszontlátásra.
3: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

senkinek, csak neked, Isten, hadd legyek embere, tengere, áll. Megteszed, te vagy az út, az igazság, az élet. Lehetem, hogy nélküled én nem élek. Mióta veled, én többet ne félek.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Emlékeznek nyilván, nem volt régen két héttel ezelőtt nagyjából, amikor a hőkupola volt Magyarország fölött, és akkor azt kérte a miniszter, kapitány István, hogyha lehet, akkor este 6 és este 9 között ne nagyon használjunk áramot, csak amit nagyon muszáj, mert hogy van áramellátási probléma Magyarországon, és próbálják ezt megoldani, kiküszöbölni. Ugyanez a miniszter, kapitány István egyúttal arra is gondol, hogy megtízszerezni a hazai szélerőmű kapacitás. Mondjuk ez önmagában nem tűnik soknak, mert kevés a szélerőmű, de a terv azért ambiciózus, mert 2030-ig tenné meg, hogy összefüggje azzal, hogy nekünk milyen energiagondjaink vannak, akár napi szinten, akár ha hőkupola jön, ezt kérdezem Pergel Andrástól. Jó reggelt kívánok, a Magyar Energia Klub program vezetőjétől. Nyilván itt sok minden függ össze, sok mindennel egyszerre, de az látszik, hogy nem vagyunk gazdagok energiában. A szélerőmű megoldást jelenthet?
2: A szélerőmű megoldást jelenthet addig a mértékig, amíg megoldást tud jelenteni. Ugye ez mit jelenthet pontosan? Azt, hogy Magyarország nagyon helyesen előre szaladt, jó messzire szaladt a napenergia kapacitásokkal. Ma viszont már azt látjuk, hogy ennek a valamiféle kiegyensúlyozására nyilván szükségünk van, hiszen a nap az nappal süt, éjszaka nem. Sőt, jellemzően ugye nem a téli fél évben, hanem a nyári fél évben süt. És a szélenergia pont ebben tud segítséget nyújtani, mert ugye sokszor halljuk, hogy ott vannak a szélturbinák, de nem is működnek. Hát ez azért van jellemzően, mert éjszaka szoktak működni, illetve a téli fél évben szoktak működni, és ezért mondhatjuk azt, hogy a napenergiával kicsit jelentétesen mozog, de pont akkor működik az jellemzően a szélenergia, amikor a napenergia...
1: Jó, de mi van télen, amikor szél sem van és köd? Mert akkor se nap, se szél.
2: Gyakorlatilag ez a helyzet, ez, de nem csak Magyarországra, ez egyébként pont ugye az elmúlt hetekben, amikor nagy hőkupola volt, akkor naperőnek nagy segítséget jelentettek, a szélenergia viszont kicsit kevésbé mozgott nem váratlan módon. Téren novemberi fél évben, vagy novemberi hónapban, vagy téli fél évben előfordulnak olyan időszakok, egy-két hétről beszélünk összességében az év 52 hetéből, amikor ez egész Európában jellemzően problémát szokott jelenteni. Tehát azt senki nem állítja, hogy nap és a szélenergia önmagában megoldást jelent. Nyilván a tárolással együtt valamekkor rövidebb időszakokat át lehet hidalni, de az hogy a 100%-ban egyetlen technológia sincs a villamos energetikában, ami 100%-ban önmagában megoldást tudna nyújtani. Beszéltünk atomerőműről, szénerőműről, gázerőműről is, ezek mind olyanok, amik egymást csak kiegészíteni.
1: Korábban vízi erőműről is gondolkodtak Magyarországon, aztán most már lassan víz sincs a folyókban, tehát ezt most nyilván egy kicsikét elnapoljuk, elengedjük. Viszont ideig valahogy ellenség volt a szélerőmű Magyarországon. Orbán Viktor meg is mondta, hogy ő nem szereti, mert ronda és zajos.
2: Gyakorlatilag eléggé megmagyarázatlan volt, megmagyarázhatatlan volt, hogy Magyarország miért ennyire ellenálló a szélerőműs beruházásokkal szemben, miközben azt láttuk, hogy a világban kettő, illetve három dolog kezdett nagyon pörögni az elmúlt egy-másfél évtizedben, a napenergia, a szélenergia és a tárolás az utolsó 5-6-7 évben, és ebben Magyarország deklarált, hogy a szélenergiát tulajdonképpen nem akar. Nem tiltotta be, de a jogszabályokat úgy alakította, hogy ne lehessen Magyarországon új szélerőműket építeni. Ez azért probléma, hogy előbb említettem, pont a napenergiát nagyon jól ki tudná egyensúlyozni, másfelől pedig ez is egy a napenergiához hasonlóan egy olcsó és környezetbarát energiatermelő technológia, az importtól függetlenítene minket, stb. Jelentős veszteséget azért elszenvedtünk, amiatt, hogy ezt nem aknáztuk ki, viszont az a mennyiség, amit a miniszter úr bejelentett, az gyakorlatilag nagyságrendileg így rendben van. Ugye most 8500 megawattnyi napenergia kapacitásunk van, mi azt mondjuk, hogy annak a körülbelül a felére van szüksége ahhoz, hogy megfelelő kiegyensúlyozást nyújtson a szélenergia. Ez annak köszönhető, hogy előbb említettem, hogy az emberek azt mondták, hogy nem látjuk, hogy forog. Valójában a mostani szélturbinák is azért 23-25%-os kihasználtsággal működnek Magyarországon.
1: Az úgy... Az úgy van, nyugodtan egy kortyot. Addig én felvettem, hogy ez az energiamix paks nélkül, paks 2 nélkül is megoldást jelenthet-e a szélturbinákkal.
2: Gyakorlatilag a paks 2 milyen megoldás, és miért tudna megoldást nyújtani, és mikor, azt nem tudjuk.
1: Ez így van. Van egy szép nagy gödrük.
2: Ja, az eredeti ígéretekhez képest van, működniük kellene. Mind a két blokknak működniük kellene, ehhez képest van egy másfél gödör a Paksi atomerőmű területén, és nem tudjuk, hogy ez mikor a fejeződhet be, és mikorra. A szélenergia pont ebben tud segíteni, hogy nagyon jól látható, hogy mikor és mennyiből fog megépülni, és mennyi áramot fog termelni. Az atomenergiával kapcsolatban, a Paks 2-vel kapcsolatban ilyesmit, egyszerűen aki ma állítást igyekszik megtenni, az ilyen pontos állítást nem fog tudni tenni.
1: Amikor visszautalok a hőkupolára, jöttek a hírek arról, hogy a Duna is hogy melegszik, akkor jött a hír arról is, és ez párhuzamos, és mindig együtt jár, hogy a paksi erőmű terhelését lejjebb kell venni, mert a Duna hűteni, de hogyha a Duna meleg, akkor nem tudja hűteni. Ráadásul ugye a kiengedett visszakerülő víz a Dunába, az meg melegebb, és az meg környezetvédelmi tilalom sújtja, hogy azt visszaengedjék, és túl melegedjen a Duna. Itt mi a megoldás?
2: Gyakorlatilag egy olyan komoly konfliktus látunk, hogy áramra szükség van, de hát vannak környezeti korlátai, ahogy említettem, nincsenek 100%-os megoldás, az atomerőmű kapacitását vissza kell terelni, mert védeni kell az élővilágot a jogszabályok mentén. A konfliktus Magyarországon odáig fajult, hogy jogszabályi felhatalmazással, bár de a miniszter azt mondta, hát van egy környezeti határérték, de hát akkor ezt most ebben a pár hétben, pár napban, amire egyébként nem kell figyelembe venni. Tehát más országokban is vannak ilyen határértékek. Franciaországban most az elmúlt héten erőműveket állítottak lépen azért, mert ott 28 fokos határérték van egy folyóra, és az már gyakorlatilag már a befolyó víz elért ezt, megközelítette a 28 fokot, nem volt más választás, mint azokat a reaktorokat ki kellett kapcsolni. Magyarország úgy döntött, hogy már visszaszabályozta az erőművet, hogy védje a Dunát, de egy bizonyos mért időn túl már azt mondta, hogy ez most már további
1: visszaszabályozás. Mert az volt a kérdés, hogy lesz-e áram az országban?
2: Gyakorlatilag kellett az áram, hát ez azért látszott, hogy az energiaigények azért magasan voltak. Azt gondolom, hogy ebben a helyzetben a tárolás, ami egyébként szerencsésen módon beindult, és 5-600 megawattnyi tárolókapacitásunk most már, kicsit tompítottak ezen a problémán, valamennyi napközben napenergiával megtermelt áramot be tudtak tárolni, és lehetett azt hasznosítani a kora esti órákban. A szélerőművek bizonyos napokon nagyobb segítség, 4000 megawattos kapacitásnál nyilván nagyobb segítséget jelentettek, valamint 320 megawattos kapacitás mellett összességében. Gyakorlatilag azt gondolom egyébként, hogy az, hogy ennyi áramra volt szükség, és ez a meleghez mekkora köze volt, azt viszont nem csak az erőművi oldalról lehet és kell szabályozni, hanem passzív megoldásokkal, építészeti megoldásokkal, gépészeti megoldásokkal, ahhoz, hogy hogyan használjuk a házainkat. Akit úgy ültessen fát, szellőztessen okosan, használja okosan a légkondicionálót.
1: Szigeteljünk, de ne csak a hideg ellen, hanem a meleg ellen is.
2: Konkrétan igen, az, amit a fűtésre szoktunk javasolni, nagyon hasonló megoldásokkal kell számolni a hűthetőség, illetve a normális hőmérsékleten tartás érdekében a nyári időszakban.
1: Itt a beruházások tekintetében, visszakanyarodva a szélerőművekhez, valójában állami beruházásokról beszélünk, vagy a magántőke is megjelenik?
2: A szélerőművek tekintetében nem számítok jelentős állami támogatásra, ezek ma már piacról megélő erőművek, tehát sem a beruházáshoz, sem a villamos, a termelvillamos energia átvételével kapcsolatban nem kell érdemben kapni.
1: Az állam a kormány részéről valójában a döntés hiányzott.
2: A döntés hiányzik, illetve az uniós pénzek, amelyek érkeznek, azokat nem konkrétan a szélerőművekre kell elkölteni, hanem a villamos energia hálózatra annak érdekében, hogy minél több megújulós kapacitást be tudjon fogadni a hálózat. Helyenként erre csak döntés szükséges, nem is feltétlenül kell újabb beruházásokat végrehajtani. Ahogy mondtuk, a napenergia szélenergia együtt meg tud élni, de vannak olyan csatlakozási pontok a hálózathoz az országban, ahol már van napenergia, de mivel ezek nem feltétlenül egyszerre termelnek, ezért tulajdonképpen arra a pontra szélerőműveket is lehet építeni, és egyébként táblást is kell mellé rakni, mert úgy tudjuk a legjobban kihasználni ezeknek a termelő egységeknek az adottságait.
1: Önök készítenek táblatos energiamixet, hogy fog kinézni 50-100 év múlva Magyarország energiaellátása, ha most ideálisan gondolkozva elkezdünk beruházni?
2: Tervezünk, gondolkozunk, és ezeket mindig aztán javítgatjuk is, mert általában alul szoktuk becsülni például a megújulós fejlesztéseket. 10-11 évvel ezelőtt, hát hogy mondjam, nem számoltunk mi sem 8,5 gigawatt napenergiával ebben az országban, viszont arra kell számítani, hogy ez a típusú, ez a jellegű fejlődés, mind a tárolás, mind a napenergia, mind a szélenergia tekintetében folytatódni fog még az eddigihez hasonló igen jelentős helyenként időnként exponenciális mértékben.
1: A tárolással el tudunk jutni oda, hogy adott esetben Paks 2-re nem is lenne szüksége Magyarországnak?
2: A tárolás önmagában nem nyújt megoldást ilyen mértékű problémák, ilyen jellegű problémákra, de az, hogy a nap és a szél jelentős fejlesztéseket folytatni kell, és a mellett a tárolási fejlesztéseket folytatni kell, ez önmagában most, ebben a pillanatban gyakorlatilag igaz. Az, amit a miniszter úr mondott, hogy ezeket felé kell menni. Jelen pillanatban ez, amit gyorsan meg lehet tenni, és meg is kell tenni, mind a rendszer egyensúly fenntartása, megteremtése érdekében, mint pedig a látható jelenkező villamosenergia igények. Érdekében, hogy az atomenergiában Magyarországon hosszú távon mi és hogy lesz, azt nyilván vizsgálni is el kell dönteni. Lehet, hogy azért természetesen minél hamarabb. Paks 2 kérdése különösen feszítő probléma, de a Paks működő üzemlő Paks 1-es atomerőműnek a üzemidő hosszabbítása is a napi renden van. A korlátokat viszont ott is látjuk, ugye a Dunavíz hűtésével kapcsolatban azért egy rengeteg biztos állítást is lehet tenni, meg rengeteg bizonytalan állítást is lehet tenni, tehát van mind gondolkozni a minisztériumban.
1: Hát ugye a Dunavíz szintje és a melegedése is gond együtt és párhuzamosan, ráadásul mindkét erőművünk a Dunai hűtésre épül.
2: És amikor a Paks 2 erőműnek a környezeti hatásvizsgálata zajlott kb. 10 évvel ezelőtt, akkor mondjuk ugye a hatásvizsgálatban nem tüntették fel ekkora problémának a Dunával való hűtést, mint amekkora most már. Tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy sokkal gyorsabban tűnik el a víz a Dunából, idézőjelbe téve, és sokkal gyorsabban melegszik, mint amire akkor számítottak. Tehát én azt gondolom, hogy például az üzemidő hosszabbítása kapcsolatban zajlik egy hatásvizsgálati eljárás, illetve készül a hatásvizsgálati dokumentáció. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy abban a Dunavízzel kapcsolatban milyen állítások lesznek.
1: Berger András, köszönöm szépen.
2: Köszönöm.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 15:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Szemed előtt. Minden ott a szemed előtt.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben. Még semmit nincs, de már most a tiéd minden.
2: És ha szakadékhoz érsz, ahol már mindenki farol, a szív akkor is föld alól, a föld alól.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Altéri Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

nap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap hajó utazni jó.

egyszer is szép, 101 egyszer is szép. Ott ragadtam, hiába hívhat bárki, én megmondtam, maradok 101 egyszer is még.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. A TV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Magyarország segít! Keresztény üldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket! Ez az ATV híradó. Stoll Luca vagyok. Súlyog Tamás holnap estig írhatja alá a saját eltávolítását is magába foglaló alaptörvénymódosítást. Bárki véleményt mondhat a Kressz módosításáról, így az e-rollerekről vagy a gyorshajtók büntetéséről is. És rekord alacsony vízszinteket mérnek a folyókon. A Tiszán több helyen szünetel a kombiközlekedés. 5 adónem eltörlését jelentette be a miniszterelnök, aki azt is közölte, hogy a jövőben magasabb adótételekkel sújtják a szennyező és a magas vízfelhasználású vállalatokat. Az erről szóló javaslatot ma nyújtják be az országgyűlésnek. A megszűnő adónemek a települési adó, az ebadó, a bevándorlási különadó, a széndioxid kvótaadó és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díj. A kvótaadó kivezetése a bejelentés szerint nem jelenti a nagy szennyezők felmentését.
2: Fontos döntéseket hozott a Tisza kormány annak érdekében, hogy megszüntessük a milliárdos bizalmi vagyonkezelő alapítványok adóelkerülési gyakorlatát. Rendet teszünk a nagyvállalatok által használt társasági adókedvezmények között is. Megszüntetjük azokat a kedvezményeket, amelyeket szinte kizárólag a globális nagyvállalatokat és a kiváltságos gazdasági szereplők és politikai alapítványok előnybe részesítését szolgálták, és nem a magyar gazdaság növekedését támogatták.
1: Egy napja maradt Súlyog Tamásnak, hogy aláírja a 17. alaptörvénymódosítást. Ha ezt nem teszi meg és nem mond le, a kormánytöbbség megindítja a megfosztási eljárást. Egyes jogászok szerint a köztársasági elnök kezében vannak még eszközök, amelyekkel akadályozhatja, hogy eltávolítsák pozíciójából. Más szakértők viszont úgy látják, bár az időt még húzhatja, Súlyog Tamás sorsa eldőlt már.
3: Elnök úr, ideje távozni emelt fővel, ameddig még lehet.
4: Magyar Péter keményen kritizálta és lemondásra szólította fel Súlyog Tamást májusban az országgyűlés alakuló ülésén. A miniszterelnök és a köztársasági elnök azóta személyesen is egyeztetett. Súlyog Tamás sikertelenül kért segítséget az Alkotmánybíróságtól és a Velencei Bizottságtól, de mégsem távozott. A kormány ezért egyetlen alaptörvénybe írt mondattal meneszteni az államfőt. Az alaptörvénymódosítást hétfőn gyorsított eljárásban fogadta el az országgyűlés.
5: Ami fáj, gyógyuljon.
4: Súlyog Tamásnak a jogszabályok szerint szombat estig kell aláírnia az alaptörvénymódosítást, ha ezt nem szeretné megtenni, két út áll előtte. Lemond vagy az Alkotmánybírósághoz fordul, hogy a testület vizsgálja meg az alaptörvénymódosítást, bár tartalmi szempontokat nem mérlegelhet.
6: Én nem számítok arra, hogy ráadásul ugye a lemondások hetében, és még csak csütörtökön vagyunk, tovább húzná a köztársasági elnök úr.
4: Bár a miniszterelnök bizakodó, van B-terve arra az esetre, ha az államfő kerékkötője lenne saját menesztésének.
6: Ha pedig mégis ez a sajnálatos dolog bekövetkezik, és viccet csinál az alaptörvényből, az egykori alkotmánybírósági elnöki pozíciójából, és nem hallja meg az idők szavát, hogy az a politikai közösség, amely őt oda tette, és a maradásra kényszerítette már szétporlat közben, akkor pedig el fogunk járni a szükséges időben és a szükséges módon.
4: Vagyis megindítják a megfosztási eljárást. A tisztító tűzművelet meghirdetésének napján Magyar Péter azt mondta, ebben az esetben Súlyog Tamás nem gyakorolhatja a köztársasági elnöki jogköreit. Helyette ideiglenesen az országgyűlés elnöke járhat el, aki pedig aláírja az alaptörvény módosítását, és így eltávolítja az államfőt. A megkérdezett jogász szerint viszont ez nem ilyen egyszerű, és számos tévhit terjed az üggyel kapcsolatban.
7: Ha megindítják a megfosztási eljárást az államfővel szemben, az nem jelenti, hogy az országgyűlés elnöke automatikusan helyettesítővé válik, hiszen az alaptörvény egy cikkel lejjebb tisztázza, hogy az országgyűlés csak akadályoztatás esetén lép a köztársasági elnök helyébe. Az akadályoztatást pedig ki kell mondani az országgyűlésnek, amit az Alkotmánybíróság rögtön hivatalból meg kell, hogy vizsgáljon. A köztársasági elnök egyéni nyilatkozatával azonnal véget vetett az akadályoztatásnak. Tehát ez így biztos, hogy nem áll meg.
4: Az Akadémiai Dolgozók Fórumának elnökségi tagja úgy látja, ha lehetnek is jogi viták például Súlyog Tamás helyettesítéséről, az eltávolításának ügye már eldőlt.
8: Ahhoz, hogy a köztársasági elnök ne írja alá az alaptörvény módosítást, ahhoz meg kell sértenie az alaptörvényben lefektetett kötelezettségét, alkotmányos kötelezettségét. Én azt feltételezem, hogy ezt nem fogja megtenni. Maximum az Alkotmánybírósághoz fordul, aki meg fogja a hatáskörének a hiányát állapítani, és ezzel elhúzódhat a saját megfosztási eljárása, mondjuk, mit mondjak, egy-két héttel.
4: A megkérdezett választási szakértő úgy látja, a társadalmi felhatalmazás megvan a kormány lépése mögött. Ugyanakkor egyre többen vannak, akik a céllal egyetértenek, viszont az eszközzel már kevésbé.
9: A közeljövőben nem is fog olyan szintű felháborodást eredményezni, hogy tömegek elfordulnának a Tiszától. Egyszerűen azért, mert a rendszerváltás folyamatával, a főcsapás irányjal egyetértenek, csak néhány elemében vannak fenntartásaik. Ezek a mézes hetek még vélhetően hónapokig tartani fognak, az is lehet, hogy akár egy-két évig, de annál nem tovább.
4: László Róbert hozzátette, a legfőbb veszély a kormányra nézve az, ha megszokja azt, hogy nincs következménye a kritikáknak, mert akkor a jövőben nehezebben fog tudni korrigálni, akár nagyobb hibák esetén.
1: 15 napot kapott az a 806 pályázó, hogy részletesen elszámoljon a Nemzeti Kulturális Alap választás előtti több milliárdos pénzosztása idején kapott pénzzel. Erről kaptak értesítést azok, akik a választások előtt támogatásban részesültek az NKA pénzekből. Tarr Zoltán kultúráért felelős miniszter Facebook posztjában úgy fogalmaz, a támogatások esetében már számos visszaélést tártak fel, ezért a szigorú átvilágítás minden egyes esetben elengedhetetlen. Az elszámoltatásban fontos szerepet kap az NKA új alelnöke Matyasovszky Zsolnai Bence, aki Tarr Zoltán szavai szerint a kulturális szcénából jön cégvezetői tapasztalattal. Átfogó rendészeti fellépés indul Budapesten. Mindeközben egyenruhások ezrei hiányoznak a fővárosi utcákról. A szakszervezet szerint a bérkérdésen túl számos más probléma orvoslása segíthetne az ágazaton. A folyamatosan romló közbiztonság miatt számos polgármester és a főpolgármester is felemelte már a hangját.
10: Önkívületi állapotban fekszik ez a férfi a II. János Pál pápa téri metróállomásnál. A jelenség már-már mindennapos a belső kerületek közterein. Egyre többen kongatják a vízharangot a közbiztonság miatt. Erre válaszul a belügyminiszter, egy hónapos átfogó rendészeti akciót rendelt el a fővárosban. A BRFK közleménye szerint az akciók célja az érintett helyszínek célzott ellenőrzése, a jogsértések gyors megszakítása, a körözött személyek felkutatása és a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítése. A belpesti kerületek vezetői pár napja nyílt levélben fordultak a kormányhoz. Több intézkedés sürgetnek. Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere pénteken Baricska Norberttel, Budapest új rendőrkapitányával egyeztetett.
11: De az igazi megoldás az lenne, hogyha azt az 1600 posztos rendőrt, aki csak a fővárosból hiányzik, minél előbb pótolni tudjuk. Ehhez pedig bizony állami beavatkozásra van szükség.
10: A rendőrkapitánnyal csütörtökön Karácsony Gergely is tárgyalt, aki szerint a jelenségek egy jelentős része nem rendészeti, hanem szociális kérdés. A főpolgármester is több rendőrt sürget. Emellett a főváros létrehoz egy közterületi koordinációs munkacsoportot, valamint vállalja egy addiktológiai utcai szolgálat megszervezését.
12: A főváros haléktalan ellátó intézményeiben van már ilyen típusú szakmai tudáskapacitás. Ennek a bővítését, finanszírozási és jogszabályi hátterét persze meg kell teremtenünk, éppen ezért egyeztetünk az egészségügyi és a szociális kormányzattal, hogy mielőbb el tudjuk indítani ezt a szolgáltatást.
10: A romló közbiztonság egyik oka, hogy Budapesten jelenleg 2020, országosan pedig csak nem 9000 rendőr hiányzik.
13: Ha azt nézzük, hogy ez három közepes vagy nagyobb megyének az összlétszáma, ez a 9000 fő.
10: A független rendőrszakszervezet főtitkára szerint a béremelés, a kiszámítható szolgálattervezés és a lakhatási kérdések rendezése jelenthetne megoldást.
13: Bármilyen módon akár saját lakástámogatás, akár szolgálati lakás, akár pedig bérlakásprogrammal mindenképpen ezt meg kell oldani.
10: Keressük a belügyminisztériumot, hogy rövid távon milyen intézkedésekkel tervezik feltölteni az állományt, de adásunkig nem kaptunk választ.
1: Feljelentést tesz a kormány a Kréta, a Neptun és az állami iratkezelő rendszerek több mint 100 milliárd forintos gyanús beszerzései miatt, derül ki a kormány közleményéből. Az iskolai és felsőoktatási internetes felületek, valamint a kormányzati iratkezelők adatainak átvizsgálásakor ugyanis kiderült, hogy 2019 és 2026 között több mint 100 milliárd forint értékben kötöttek szerződéseket, amelyek jelentős részét érdemi verseny nélkül egyetlen cégcsoport kapta. A monopolizált helyzet miatt a magyar adófizetők pénzéből indokolatlanul drága, sok esetben elavult rendszereket tartottak fenn, kiszolgáltatott helyzetbe hozva az intézményeket. A felelősség tisztázása a nyomozóhatóság feladata lesz, áll a közleményben. Az ősszel visszakerülhet a Tudományos Akadémiához a teljes kutatóhálózat, amit az Orbán kormány 2019-ben csatolt el az MTA-tól. Ez derül ki a Tudományos és Technológiai Minisztérium és az Akadémia közös közleményéből, amit a Telex ismertetett. A minisztérium és az MTA egyeztetést folytatott a kérdésben. Javaslatukat szeptember elején társadalmi vitára bocsátják, és októberben már hatályba is léphet az új szabályozás. Az átalakítással, ami összességében 5000 dolgozót érint, a Magyar Kutatóintézeti rendszert átláthatóbbá tennék, hogy elszámoltatható szervezeti formában működjön. Újabb rekordot döntött a budapesti értéktőzsde, a növekvő teljesítményből pedig a magyar gazdaság, a vállalatok és a lakosság is profitálhat, jelentette ki Varga Mihály jegybankelnök, aki Kármán András pénzügyminiszterrel és Tóth Tiborral, a BÉT vezérigazgatójával vett részt a budapesti értéktőzsde ünnepélyes kereskedés indító csengetésén. Varga Mihály a stabilitás megőrzésének fontosságát hangsúlyozta, Kármán András pedig azt mondta, a cél, hogy a tőzsde a vállalatok természetes finanszírozási forrásává váljon, és a lakossági megtakarítások nagyobb része is a tőkepiacra kerüljön.
14: A csengő több mint három évtizede azt üzeni, hogy Magyarországon működik a piac, és működik a verseny. Erről beszélt Kármán András a budapesti értéktőzsdén a Varga Mihály jegybankelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón. A tárcavezető szerint a BUX Index az idei első fél évben 26%-ot emelkedett, és júliusban újabb történelmi csúcsokat döntött.
15: Ezek a számok azt jelentik, hogy a hazai és a nemzetközi befektetők hisznek Magyarországban. A kormány dolga, hogy ezt a bizalmat kiszámítható költségvetési politikával, átlátható és stabil adórendszerrel, valamint a Maastrichti kritériumok teljesítésével kiérdemelje.
14: A pénzügyminiszter szerint a kormány egyik célja, hogy a hazai vállalatok számára a tőzsde természetes finanszírozási forrásá váljon. Emellett a lakossági megtakarítások nagyobb részét is a tőkepiacra terelnék.
15: Ma túl sok pénzül készpénzben és látra szóló betétben, olyan formákban, amelyek hosszú távon még az értéküket is nehezen őrzik meg.
14: Kármán András szerint fontos, hogy minél többen megismerjék a részvényeket, a kötvényeket és a befektetési alapokat, mert a gazdasági növekedéshez több hazai megtakarításnak kell megjelennie a tőkepiacon.
16: Adnak olyan terméket.
14: Bot Péter Ákos szerint ez jó irány, a sikerhez azonban a bizalomra is szükség van.
17: Az elmúlt évtizedekben voltok arra, hogy az ember elbizonytalanodjon, de a készpénz mégiscsak egy halott tárgy, abban az értelemben nem hoz semmilyen kamat jövedelmet, őrizni is kell, tehát én is azt tudom csak mondani, hogy aki bízik a gazdaságban, az jobban jár, leköti a pénzét, és jobb a gazdaságnak is.
14: Varga Mihály szerint a magyar tőzsdében rejlő lehetőségek még nincsenek teljesen kihasználva. Azt mondta, a lakossági megtakarításoknak mindössze 3%-a jelenik meg a tőzsdén, miközben az uniós átlag 6%.
18: Azzal számolunk, hogy a magyar lakosság pénzügyi vagyona 124 ezer milliárd forint, ebből 26 ezer milliárd forint szabadon használható résznek tekinthető, van tehát forrás a magyar lakosságnál.
14: A jegybank elnök szerint az elmúlt egy év gazdasági mutatói a stabilitást tükrözik. Kiemelte, júniusban 1,7% volt az infláció. A forint tavaly óta jelentősen erősödött az euróval szemben. A tartalék pedig rekordszintre 61 milliárd euróra emelkedett. A korábbi jegybank elnök ugyanakkor úgy látja, az inflációs veszély nem múlt el.
17: Egy kicsit túl szép a mutató, tehát a jelenleg inflációs mutató egyessel kezdődik, a magyar gazdaságban ennél nagyobb az inflációs nyomás, és ezért bizony az árak nőni fognak, már csak azért is, mert a világban vannak olyan folyamatok, például a Hormuzi szoros körül, hogy az olajár, üzemanyagár nőni fog.
14: Míg a jelenleg is népszerű állampapír vásárlásával a befektető kölcsönt ad az államnak, vagyis az államadóság finanszírozásához járul hozzá. Addig a részvény vásárlásával egy vállalat tulajdonosává válik.
19: Az állampapíron előtt tudhatjuk, hogy mit kapunk, ugye fix vagy infláció követő kamatot, mögötte állami garanciával, illetve el lehet mondani azt is, hogy a lakossági állampapír kamata adómentes. A részvénynél nincs garancia, a vállalat eredményéből észledik a befektető osztalékon, illetve árfolyamérességen keresztül, cserébe pedig viseli az árfolyam kockázatot, árfolyam ingadozást.
14: A részvénypiaci elemző szerint Magyarországon is elérhető az uniós átlagot jelentő 6%-os lakossági tőzsdei befektetési arány. Ehhez azonban hosszú út vezet.
1: Több mint 800 településen nincs házi gyerekorvos, derül ki a KSH adataiból. Sok helyen a gyermekorvosi rendeléseket a házi orvosok viszik, miközben az ő számuk is jelentősen csökkent. A betöltetlen háziorvosi praxisok száma 2010 óta nő folyamatosan. Van olyan, ami 20 éve betöltetlen. A fő ok a háziorvosok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló orvosok helyett nincs utánpótlás. 2024-re 15%-kal csökkent a háziorvosok száma 2010-hez képest. Már nem gyanúsított Szakács István, akit egy korábbi videója miatt nemrég bevittek, és 4 órán át kihallgattak a rendőrök. A felvételen a jobboldali influencer azt mondta, hogy ha elviszik Orbán Viktort az aranykonvoj ügy miatt, akkor 500 ezren indulnak meg, hogy bárhonnan kiszabadítsák a volt miniszterelnököt. A főügyészség közleménye most azt írja, a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a gyanúsításra nem kerülhetett volna sor, mert a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés megalapozott gyanúja nem állt fenn. Szakács panaszát a kutatás, lefoglalás és motozás ellen azonban elutasították. Irányított bombákkal és rakétákkal támadta Ukrajnát Oroszország, az ukránok pedig drónokkal mértek csapást orosz hajókra a Fekete-tengeren. Az elmúlt hónapokban az ukrán dróntámadások üzemanyaghiányt okoztak Oroszországban és a megszállt Krím-félszigeten. Zelenszkij elnök mégis leváltotta a drónfejlesztésért felelős védelmi miniszterét, ami ellen sokan tiltakoztak Ukrajnában.
20: Lakóházak és egyéb épületek is súlyos károkat szenvedtek az oroszok egyik támadásában a délkelet-ukrajnai Zaporizsia városában. A helyi kormányzó a Telegramon azt közölte, hogy a támadásban legalább 3 ember meghalt. Minden délután ugyanabban az időben lőnek minket irányított bombákkal. Délután 4 órától fél 5-ig. Az oroszok minden esetben polgári és nem katonai célpontokat támadnak, mondta ez a nő. Ekközben orosz rakéták csapódtak be a Fekete-tenger partján lévő kikötővárosban, Odesszában. Ott legalább két ember vesztette életét, és további 8-an megsérültek. A helyi katonai közigazgatás vezetője szerint 11 lakóépületben keletkeztek károk. Ilyen még soha nem történt, szinte megállás nélkül szólnak a légi riadók egyik a másik után. Már azt sem tudom követni, hogy van-e épp aktív riasztás, mert gyakorlatilag folyamatos, mondta ez a nő. Ukrajna viszont videót tett közzé arról, ahogy dróncsapásokat mért egy tucat orosz hajóra a Fekete-tengeren. A 2014 óta orosz megszállás alatt álló Krím félszigeten pedig az ukrán támadások által okozott üzemanyag és áramhiány miatt visszaesett a turizmus. Jobb szezonra számítottunk. Sajnos idén kevesebb a turista, de azért vannak vendégeink. Naponta körülbelül 100 embert szállítunk. Mondta egy hajózási cég társalapítója, aki szerint durván 70%-kal csökkent a forgalmuk. Közben Zelenszkij ukrán elnök megbízta Jevhen Hmarát, az ukrán biztonsági szolgálat vezetőjét a Védelmi Minisztérium irányításával az új miniszter kinevezéséig. Kijevben pedig folytatódtak a tüntetések az eddigi tárcavezető Mihajlo Fedorov vitatott leváltása ellen.
1: Nem szűnnek az Irán elleni amerikai támadások a két fél közti tűzszünet múlt heti összeomlása óta. Az Egyesült Államok hidakra és egy repülőtérre mért csapást, Teherán pedig válaszul egy kuvaiti áram és sótalanító üzemet vett célba. Az amerikaiak egyúttal újra lezárták az iráni kikötőket. Teheránban a pénteki imát vezető hitszónok megtorlással fenyegette az Egyesült Államokat. A városban ráadásul olyan óriás plakátok jelentek meg, amelyek koporsóban ábrázolják Trump amerikai elnököt, vagy azzal fenyegetik, hogy Netanyahu izraeli miniszterelnökkel együtt megfullad majd az irániak bosszújában. Közben a tőzsdék eséssel reagáltak a háború eszkalációjára és a technológiai részvények globális eladási hullámára. Rendkívüli kongresszust tartott a kormányzó brit munkáspárt, hogy új vezetőt válasszon Andy Burnham személyében. Manchester volt polgármestere várhatóan hétfőn veszi át a miniszterelnöki tisztséget Keir Starmertől, miután harmadik Károly király formálisan megbízza a kormányalakítással. Starmer június 22-én mondott le, miután májusban a munkáspárt a vártnál is rosszabban szerepelt a brit önkormányzati választásokon. Történelmi mélypontra süllyedt a hazai folyók vízszintje. A Dunán Bajánál csütörtökön negatív rekord született. A vízmérce mindössze 25 cm-es vízállást mutatott. A Tiszán és a Dráván is tovább apad a víz. Több helyen már ott is rekord közeli értékeket mértek.
0: Jelenleg reggel 8:30 van, és már most 28 fokot mutatnak a hőmérők, és vakító napsütés van. Itt állunk a Vén-Dunánál, ahol most teljesen, mondhatni teljesen ki van száradva a meder. Az összfolyó víz az most itt mellettem, ez a körülbelül 30 cm. Budapestről Mohács fele ennyi az összfolyás.
21: A szebb napokat látott Vén-Duna ma már sok helyen inkább egy felmelegedett pocsolyára emlékeztet. Ha a közeljövőben nem érkezik jelentősebb vízutánpótlás a német és osztrák vízgyűjtő területekről egy kiadós esőzést követően, a mellékák tovább apadhat, és egyes szakaszai akár ki is száradhatnak.
0: Ez pedig itt már a fő Duna ág, ami azt jelenti, hogy ha mögém néznek, akkor ott körülbelül a fák környékén szokott lenni a víz sodrásának a teteje. Ha még távolabb nézünk, ott már olyan szűk a Duna, hogy a hajózás is veszélyessé vált.
22: Az alacsony vízszint ez a sporthajózókra jelent leginkább veszélyt, mert olyan víz alatti akadályok, mint itt mellettünk is látható, hogy olyan kupacok kerülnek elő, amik veszélyeztethetik a sporthajózást, rá tudnak szaladni csónakkal, akár a motor, akár a hajó sérülhet.
21: A Tiszán sem jobb a helyzet. A légi felvételeken jól látható, hogy a hosszantartó szárazság miatt jelentősen visszahúzódott hazánk második legnagyobb folyója. Az alacsony vízállás egyre súlyosabb problémát okoz a térségben.
23: A Tiszán a hét végén érkezhet egy pár deciméteres vízszintemelkedés a felső szakaszhoz, de itt is elmondható, hogy a medertehetségek még így is alacsonyak maradnak.
21: A hétvégén ugyan némi csapadék érkezhet, ami átmenetileg enyhíti a helyzetet, de a szakemberek szerint ez csak csekély segítséget jelent.
24: Folyamatos LKV-ba vagyunk, a legkisebb vízállás minden nap megdől konkrétan, tehát olyan vízzel találkozunk, azért is jöttünk fel, amivel még korábban soha, Itt ennél a szakasznál is mínusz 284-nél járunk most már, Szolnoknál mínusz 300 alatt volt.
21: A Dráva vízszintje is brutálisan alacsony, a legtöbb helyen már előbújtak a víz alatti homokpadok. A Dráva-Szabolcsi híd pilléren látszik, hogy mekkora a vízhiány. A Dunán egyelőre még közlekednek a kompok, a Tiszán azonban több átkelőn is fel kellett függeszteni a járatokat az alacsony vízállás miatt.
1: Elhunyt Kádár Béla Széchenyi díjas közgazdász, az Antal kormány egykori külgazdasági minisztere, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, közölte honlapján az MTA. Kutatóként főleg az összehasonlító gazdaságpolitikával, a történelmileg megkésett modernizáció problematikájával foglalkozott. 1990-től 4 éven át az Antal kormány külgazdasági minisztere, 8 éven át országgyűlési képviselő volt. 2001-ben választották meg a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2007-ben pedig rendes tagjának. Kádár Béla 92 éves volt. Meghalt az ALS betegséggel küzdő Szalai Dezső, akit az ATV nézői Heti Napló című műsorunkból ismerhettek. Szalai Dezső a súlyos diagnózis után bakancslistát írt, hogy megmutassa, az ALS mellett is lehet élményeket szerezni. 2024-ben baráti összefogással Stuttgartban a labdarúgó Európa-bajnokságon a lelátóról szurkolt a magyar válogatottnak. A Heti Napló stábjának akkor úgy fogalmazott, a foci éltet, a lélegeztetőgép életben tart. Szalai Dezső 52 éves volt. A szállásadók és az étterem tulajdonosok is arra panaszkodnak, hogy egyre kevesebben vannak hétköznap a Balaton mellett, inkább csak hétvégére érkeznek tömegek. A szakemberek szerint ennek több oka is lehet, de az egyik legfontosabb, hogy olcsó az euró. Ezért sok magyar döntött úgy, hogy inkább külföldön a tengerparton nyaral.
21: Ezek a felvételek egy hete készültek Keszthelyen, ezek pedig délelőtt Siófokon. Mindkét felvételen jól látszik, hogy nincsenek tömve a balatoni strandok. A legtöbb szállásadó és vendéglátó arra panaszkodik, hogy jóval kevesebb a vendég, mint tavaly ilyenkor.
2: A szolgáltatók, akik komplex szolgáltatást tudnak nyújtani, azok nem panaszkodnak, de azok a szobakiadók, panziók, illetve egyéb szolgáltatók, akik ki vannak téve az időjárásnak, illetve nem tudnak komplex szolgáltatást nyújtani, ott bizony a vendégek jelenleg még nem érkeztek meg, ahogy a korábbi nyári szezonokban meg szoktak érkezni. 20-30%-os visszaesésről hallok ebben a szegmensben.
21: Egy étterem tulajdonos szerint a hétköznapi forgalom is jelentősen visszaesett, és most a Balaton a főszezonban is leginkább csak hétvégén telik meg.
3: Csütörtöktől kezdenek el, itt talán többen lejönnek hosszú hétvégére a Balatonra szerencsére, és csütörtöktől többen vannak, de aztán hétfőtől így megint kevesebben a hét elején, szóval ilyen hullámzóan vannak.
21: A Híradónk által megkérdezett közgazdász szerint több összetevője is van annak, hogy a Balatonon megcsappant a forgalom idén. Az egyik legfontosabb, Braun Erik szerint, a forint és az euró árfolyamának alakulása.
5: Körülbelül 9-10%-kal erősebb a forint idén júliusban, mint tavaly júliusban. Ez azt jelenti, hogy például a külföldi utazások, tekintsük például Horvátországot vagy Olaszországot, sokkal olcsóbbá váltak a hazai balatoni nyaralásokhoz képest.
21: A hétvégére rossz időt jósolnak a meteorológusok, emiatt például elmarad a Balaton átúszás is. Ez azt jelenti, hogy a viharos időjárás miatt még kevesebben látogatnak majd a magyar tengerhez.
1: A Liverpool labdarúgó csapata hivatalosan is bejelentette, hogy szerződést hosszabbított Szoboszlai Dominikkal, számol be a 24.hu. A magyar válogatott középpályás 2023-ban érkezett a klubhoz. 3 évet követően azonban kulcsfontosságú játékossá nőtte ki magát. A legutóbbi idényben megválasztották a szezon legjobbjának is. Az új megállapodásról már hónapok óta tárgyaltak. A megállapodás értelmében Szoboszlai 2031-ig lesz a Liverpool játékosa, csapatkapitány helyettesként. Nem várható a vasárnapi VB döntő helyének vagy idejének megváltoztatása a környéket borító sűrű szmog ellenére. Pedig az Egyesült Államok északkeleti részén rendkívüli a légszennyezettség a kanadai erdőtüzek füstje miatt. A meteorológusok szerint viszont az érkező csapadék és hidegfront javítani fogja a levegő minőségét.
6: Sűrű szmog borítja Torontót a város közelében tomboló erdőtüzek füstje miatt.
20: A légszennyezettségre való tekintettel a hatóságok narancs riasztást adtak ki. Sokan mégis kimentek a szabadba, és maszkban is azt mondták, hogy a szájukban érzik a füst ízét. Otthon nem nyitottunk ablakot, így nem éreztünk semmit, csak néztük a híreket és az ajánlásokat. Úgy döntöttünk, jobb lesz maszkban kimenni. Azokat használjuk, mint a Covid idején. Szerencsére még megvannak, mondta egy helyi lakos. Kanadában erdőtüzek százai égnek, több mint 100-nak a terjedését nem tudták megfékezni. A füst az Egyesült Államok északkeleti részét is érinti, benne New Yorkot. Akár csak New Jersey államban a vasárnapi foci döntő helyszínét. A meteorológusok mégis optimisták. Vasárnap reggel várhatóan egy hideg front érkezik, amely kisöpörheti a maradék füstöt. A meccs előtt még lehet némi pára és füst New York és New Jersey térségében. De mire a mérkőzés elkezdődik, szerintem a füst nagy része már eltűnik, mondta egy meteorológus. A 2014-es VB győztes német válogatott egykori tagja Lukas Podolski és az akkor vereséget szenvedő argentin csapatjátékosa Javier Mascherano szintén azt mondta, nem lesz gond az idei döntővel. Más szakértők szerint viszont az maga játékosokra és szurkolókra is veszélyes. A veszélyeztetett csoportba tartozóknak azt javasolnám, hogy otthon nézzék a mérkőzést. Ha rossz a levegő és lehetőségük van rá, adják el a jegyüket. Ha mégis elmennek, feltétlenül vigyenek magukkal jó minőségű maszkot, mondta egy tüdőgyógyász. Smog borította be Illinois állam északi részét, benne Chicagót is. Akár csak Michigan állam legnépesebb városát, Detroitot. Összesen 10 államból jelentették, hogy több helyen is egészségre veszélyes volt a levegő minősége. Köztük Minnesotából, Ohioból és Marylandből.
1: A szakértők szerint abszolút kétesélyes a döntő. Hegyi Iván sportújságíró azt mondja, ha a spanyolok képesek megismételni azt a hatékonyságot, amit Franciaország ellen mutattak, megnyerhetik a tornát. De híradónk talált olyan szemét is, aki szentül hisz az argentin győzelemben.
4: Már most meccslázban égnek az argentin szurkolók a vasárnapi döntő helyszínén New Yorkban. Híradónk felkereste a Ferencváros Népligeti sporttelepét, hogy a csapat argentin játékosát kérdezzük az esélyekről. Mariano Gomez 6 hónapja erősíti a Ferencvárost.
6: Paredes ismerem a jelenlegi válogatottból. Kaptam is tőle egy meszt, amikor még a Juventus volt a klub csapata. Nagyon boldog voltam. Természetesen Messi a kedvencem. Szinte lehetetlen ellene védekezni, annyira gyors. Nem tudod, balra vagy jobbra indul el, hihetetlen gyors.
4: Talán nem meglepetés, hogy a labdarúgó hazája győzelmét várja.
6: Egy nagyon kemény meccset várok, ami nagyon szoros lesz. Senki sem akar majd hibázni, de remélem, hogy Messi egyetlen megmozdulással eldönti majd. Szerintem Argentina 1-0-ra nyer a rendes játékidőben.
4: Hegyi Iván ugyanakkor úgy gondolja, nagyon kevéssel, de Spanyolország felé billen a mérleg.
7: Hát az dönti el, hogy a spanyolok mennyire tudják kivenni a labdát a játékból. Erre különleges képességük van. Ahogyan szoktam mondani, hogy a rendkívül gyors francia csatársort megállították, a TGV-ből roller csináltak. Tehát ha ezt megcsinálják az argentinok ellen is, akik egyébként a küzdőképesség és a túlélés világbajnokai is, akkor valószínűleg a spanyolok nyernek.
4: Az argentinokat ráadásul akár eltiltás is sújthatja. Az Argentina-Anglia elődöntő után az angolok sztárja Jude Bellingham tarkon vágta az egyik argentin játékost, aki néhány társával előzőleg a teljes angol csapatot provokálta. Emiatt most pedig nagyon sokan találgatnak, hogy eltiltanak-e valakit az argentin csapatból a döntőre.
8: Valamikor nem kell észrevenni dolgokat. Egy ilyen világbajnoki elődöntő után nyilvánvalóan felfokozottak az érzelmek. Felfokozott az öröm az argentinok részéről, és felfokozott a csalódás az angolok részéről, és hogy a FIFA akkor lesz bölcs, hogy ezt különösebben nem veszi észre.
4: Bundá Takás Gábor szerint a spanyolok labdatartásban, helyezkedésben és passzjátékban a legjobbak a világon. A sportkommentátor ettől még kiélezett meccsre számít, ahol nehéz megjósolni az eredményt.
8: Az argentinokat, hogyha megnézzük, akkor ott is van egy nagyon erős középpályássor. Ugye az Enzo Fernández, a Julián Álvarez, a McAllister, meg van egy Messi nevű ember, aki viszont extra klasszis. Ugye van a statisztikák, hogy 60%-ban sétál, de amikor nála van a labda, és mondjuk elindul, vagy sebességet vált, cselez, vagy kulcspasszokat ad, azt viszont olyan zsenialitással csinálja, ami esetleg a különbséget jelenti.
4: Az argentin szövetségi kapitány bizakodóan nyilatkozott a döntő előtt.
6: Őszintén szólva, ez a csapat akkor nyújtja a legjobb teljesítményét, amikor nyomás alatt van. és ha az ellenfél csak egy kicsit is habozik, akkor vérszemet kapunk és lecsapunk.
4: A spanyolok szövetségi kapitánya egy kicsit még a Franciaország elleni megnyert elődöntőre is kitért. Ma talán a világ egyik legjobb válogatottjával álltunk szemben. Ők viszont a világ legjobb csapatával mérkőztek meg. Nem elégszünk meg ennyivel. Természetesen mindent beleadunk és küzdeni fogunk, ahogyan ilyenkor illik is. És jól tudjátok, hogy megpróbáljuk megnyerni ezt a világbajnokságot, ami nyilvánvalóan fantasztikus eredmény lenne. A világbajnokság döntőjét magyar idő szerint vasárnap este 9 órakor rendezik New Yorkban.
1: 4.900.000 dollárt fizettek egy árverésen azért a focímezért, amelyet Pelé viselt az 1958-as foci VB döntőjében. A kék 10-es számú mezben a 17 éves brazil játékos 2 gólt szerzett a Svédország elleni meccsen, amikor Brazília megszerezte első világbajnoki címét. Ezzel ő lett a VB döntők történetének legfiatalabb gólszerzője. A most elárverezett ruhadarab minden idők legértékesebb Pelé emléktárgya lett, és a második legdrágábban eladott futballmez. Ennél többet, 9,3 millió dollárt csak egy Maradona mezért fizettek 2022-ben. A mostani aukción más híres focisták, köztük Messi, Lewandowski és Benzema mezeit, illetve más focis relikviákat is elárvereznek. A híradó után perceken belül jön az egyenes beszéd Szőlősi Györgyivel. Szervusz Györgyi, kikerülsz ma egy asztalhoz, miről lesz szó a ma esti adásban?
9: Szervusz Luca, jó estét kívánok! Vállalja a frakció vezetéssel járó feladatokat Bóka János, ha jelölést kap. Erről az Indexnek beszélt a Fidesz politikusa. Azt is mondta, hogy nem tart pártszakadástól, ugyanakkor hozzátette, intenzív közös gondolkodás zajlik, melynek célja, hogy új lehetőségeket találjanak a közösség bővítésére és megerősítésére. Ez lesz az egyik témánk Antal Attillával és Miketz Dániellel, politikai elemzőkkel, ők érkeznek elsőként. Aztán elrendeli a kormány az azbesztel szennyezett zúzótkő eltávolítását Szombathelyen, ezt egy 12 kilométeres szakaszon szedik fel, és veszélyes hulladék lerakóba szállítják. A kormány még a hétre egyeztetést ígért, Nemény Andrást, a várospolgármesterét kapcsoljuk majd. Aztán itt lesz Lederer Sándor, a K-Monitor alapítója, akit megkérdezünk arról, hogy Szijjártó Péter lemondott a mandátumáról, és a BYD-hoz megy. Lehet-e, és hogyan kellene szabályozni az állami és a magánszektor közötti átjárást, és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés Hivatalról is beszélünk majd, mennyire lehet hatékony, mire van jogköre, és mennyi ideig tarthatnak ezek a jogi eljárások. És óriási felháborodás fogadta Ukrajnában, hogy Zelenszkij menesztette a védelmi minisztert, országszerte rengetegen tüntettek, a döntést ugyanis sokan nem egyszerű személycserének tartják. Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt kérdezzük majd, maradjanak, már is kezdünk.
1: Az egyenes beszéd szünetében rövid hírekkel várom önöket, addig is köszönöm a figyelmet, további szép estét, viszontlátásra!

Spirit FM. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni.

Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: sorra lapadlón.
1: Szeress úgy, ahogy szeretném, oda bújj el, ahol megtalállak, neves úgy.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez a Generátor legújabb adása, és azt hiszem mondhatjuk azt, hogy lesz miről beszélni, hiszen egy olyan nyarat kezdhettünk, amire szerintem sokan nem számítottunk. Aztán lehet, hogy a szakemberek igen, akik nézték mondjuk az előrejelzéseket, de megdöbbentő volt az a forróság hőhullám, amit júniusban tapasztalhattunk, és megismerkedhettünk azzal a kifejezéssel is, hogy hőkupola, és ennek köszönhetően már júniusban olyanokról beszélgethettünk, hogy most akkor mikor kapcsolhatunk klímát, mikor fogyasszunk, mit hova időzítsünk, és egyáltalán a paksi atomerőm életét mennyire befolyásolja ez a forróság. Szóval lesz miről beszélni, de talán haladjunk lépésről lépésre, és szerintem sok mindent fogok a vendégemmel érinteni. Aszódi Attilával, a BME Természettudományi Karának dékányával üdvözlöm újra a stúdióban.
2: Üdvözlöm, Eszter, jó napot kívánok!
1: Hát készültünk ugye erre az adásra, aztán nyilván nekem a szabadságom is közbeszólt, hogy ne rögtön a hőséget követően beszélgessünk erről, de az az igazság, hogy azóta az előrejelzések szerint nem csak a júniust érintheti hasonló helyzet, hanem már júliusban jöhet egy következő hőség, hőhullám, és hát azóta is azt érzékeljük, hogy azért az idő nem kímél bennünket. És talán az egy érdekesség és kuriózum volt, hogy a paksi atomerőmű le- és felterheléséről oly sokszor hallunk különböző okoknál fogva, mint ahogy azt is tudjuk jól, hogy a Duna vízhőmérsékletét folyamatosan kontrollálják a szakemberek, és az előírásoknak megfelelően tartják is azt, hogy bizonyos hőmérséklet fölé a tulajdonképpen a hulladék hűl, vagy hát ez nem jó szó, mert ugye a kéreztett, a Dunába eresztett hűtővíznek köszönhetően ne emelkedjen olyan szint fölé, amit már a szabályok nem engednek, viszont most ez alól kivételt kellett tenni, hiszen olyan tartós meleg volt, aminek köszönhetően el kellett gondolkozni, hogy mit szeretnénk, klímát, vagy pedig akkor betartani a szabályokat. Most nagyon gyorsan és nem szakszerűen összefoglalva ez volt a helyzet, de mennyire lepte meg a szakembereket, Attila, önt mennyire lepte meg, hogy itt tart a helyzet?
2: Hát nem teljesen. Szóval az a helyzet, hogy időnként ez az állapot visszatér. 2018-ban volt utoljára az, hogy nagyon száraz volt a nyár, és magas hőmérséklettel járt együtt. Most így 8 év elteltével visszatért ez az állapot. Ugye akkor is korán jött ez a nagy meleg, és még egyszer hangsúlyozom, hogy alacsony dunai vízállással együtt járt. Ez azért rettentően lényeges, mert nagyon hosszú időre visszatekintve az volt a tipikus a Dunán, hogy a száraz időszak, az alacsony vízállás az ősszel érkezett, és nyilván a meleg az nyáron volt, de hogy a kettő nem volt koincidenciában, nem egyszerre történt, és 2018-ban is a nyári alacsony vízállásra jött rá a nagyon nagy meleg, és most is ugyanez történt, hogyha valaki figyeli a vízügynek a honlapját, akkor láthatja, hogy az előző időszakban, tehát az elmúlt hetekben a legalacsonyabb vízállás vagy vízjárás az nagyjából ilyen 1100-1050 köbméter per szekundom környéki vízhozammal jött együtt a nagy melegben, és most én tegnap este néztem, most már közel 1000 köbméter per szekundum csak a vízhozam, és néhány nappal ezelőtt bekukucskált az 1000 köbméter per szekundum alá is. Tehát egy nagyon alacsony vízhozam mellett van ez a nagy hőség, és az azért jelent kihívást, és igen, felteszi teljesen jogosan nagyon sok ember azt a kérdést, hogy akkor így most hogyan lehet a hűtést megoldani. Azt tudni kell, hogy a Paksi atomerőmű jelenlegi 4 blokja körülbelül 100 köbméter vizet használ másodpercenként, ezt kiemelik, nagyjából 10 fokkal megmelegítik, és aztán ezt a 10 fokkal melegebb vizet visszaengedik a Dunába. Az 1000 köbméterből kivenni 100 köbméter per másodpercet nem okoz gondot, ugyanakkor nyilván itt a keveredésnek óriási jelentősége van, és minél kisebb vízhozamba kell belekeverni ezt a 100 köbméter per másodpercnyi vizet, annál kevésbé lehet könnyen tartani a határértéket. Szerintem az energiaügyért felelős miniszter az elmúlt hetekben nagyon fontos lépéseket tett. Egyrésztről már az az intézkedés, hogy biztatjuk arra a fogyasztókat, hogy este 6 és 9 között minimalizálják a fogyasztásukat, ez egy teljesen logikus és szükségszerű lépés. Mert hogy az a helyzet, hogy ugye Magyarországon most már 8000 megawatt fölött van a napenergiának a beépített kapacitása, és bizony délután 5 óra, 6 óra magasságában akkor nagyon drasztikusan esik a napenergia betáplálás, de közben pont akkor indul meg a lakossági fogyasztás növekedése, és ennek következtében van egy esti csúcs, ami 6 óra környékén kezdődik, és valamikor 8 óra magasságában tetőzik, és nagyon nem mindegy, hogy a háztartások ilyenkor bekapcsolják a légkondit, vagy kikapcsolják. Ilyenkor elindítják otthon a mosogatógépet, vagy máskorra ütemezik. Úgyhogy nagyon lényeges szerintem itt a fogyasztói magatartás. Ezt tulajdonképpen úgy hívjuk, hogy fogyasztó oldali beavatkozás. Ezt lehet árakkal kikényszeríteni, lehet ilyen edukációval, biztatással rávenni a fogyasztókat, hogy így viselkedjenek, de ez abszolút szükségszerű lépés volt, és még egy dologra hadd emlékeztessem, ugye a nagy napenergia kapacitással rendelkező rendszerekben, mint amilyen a magyar villamosenergia rendszer is, nagyon komoly kihívása az energiatárolás. Most kapásból ugye arra gondolunk, hogy akkumulátorokban lehet jól energiát tárolni, de ez nem feltétlenül van így. Van más módja is az energiatárolásnak, és pont a légkondicionálóknak az okos használata az egy ilyen nagyon jó energiatárolási megoldás, hiszen hőenergia formájában is lehet tárolni ezt az energiát. Hogyha napközben, amikor rendkívül alacsony a villamos energiának az ára, amikor a ház tetőre szerelt napelemek is termelnek, ha akkor kondicionáljuk a lakást, akkor tulajdonképpen a falakba, a levegőbe, a bútorokba betárolunk némi hideget, hőenergiát, negatív hőenergiát, és amikor hazaérünk, és akkor már élvezzük ezt az alacsonyabb hőmérsékletet, és akkor este 6 és 9 között kikapcsoljuk ezeket a készülékeket, akkor rengeteget tudunk segíteni a villamos energiarendszernek. Tehát hangsúlyozom, hogy ezek a bejelentések, ezek szükségszerűek voltak, és hát volt egy másik intézkedése az energiaügyért felelős miniszternek, nevezetesen az, hogy mentesítette az atomerőművet attól, hogy bizonyos teljesítmény alá csökkentse a teljesítményét. Ez megint azért volt szükségszerű, mert esténként kell a villamosenergia a magyar rendszerbe, nagyon magas egyébként az ára esténként a villamosenergiának, de nem csak ár probléma van, hanem egyszerűen a villamosenergia rendelkezésre állása is nagyon kérdéses ezekben az esti órákban. Nem csak Magyarországon, hanem a környékbeli országokban is nagyon drasztikusan leesett ezekben az időszakokban a tartalékenergiának a rendelkezésre állása, mert mindenhol ugyanaz a helyzet gyakorlatilag a környékünkön. Úgyhogy ha az atomerőművet le kellett volna terhelni, adott esetben akár 1000 megawattnál nagyobb mértékben, akkor az a villamosenergia rendszerünknek a stabilitása és a lakosság villamosenergiával való ellátásának a költségei szempontjából nagyon kedvezőtlen lett volna, úgyhogy ezért született ez a döntés. Ugye a korlátozás hátterében az áll, hogy nagyon régóta, amióta a paksi atomerőmű működik, van egy olyan szabály, hogy a melegvíz visszabocsátásától mért 500 méteres szelvényben kell mindenkor 30 fok alatt lennie a hőmérsékletnek. Ennél jóval magasabb hőmérsékleten bocsátja ki a melegvizet ilyenkor az erőmű, de abban az 500 méteres hozban, ami a kibocsátási pont és a mérési szelvény között van, ott bekövetkezik egy keveredés. De most ebben a rendszer állapotban gyakorlatilag nem lehetett volna tartani ezt a 30 fokos határértéket. Most tudni kell azt, hogy az előző kormány idején, Lantos miniszter úrnak az idején zajlott egy nagyon fontos szakmai munka, mert tulajdonképpen már tavaly nyáron is lehetett azt érzékelni, hogy lehetnek olyan rendszerállapotok, amikor az atomerőmű a jelenlegi szabályok mentén nem fog tudni üzemben maradni, és a villamosenergia rendszer biztonsága forog kockán. Úgyhogy zajlott egy vizsgálat, ami azt célozta, hogyha ilyen veszélyhelyzetben, mondjuk úgy, hogy energiaellátási veszélyhelyzetben, vagy legalábbis egy ilyen kiélezett helyzetben, mondjuk inkább így, hiszen a veszélyhelyzetet nem rendelték el, tehát hogy egy ilyen kiélezett helyzetben mit is lehet tenni, és ezek a vizsgálatok azt mutatták, hogy tulajdonképpen a Duna folyam, ami több mint 2800 kilométer hosszú, és Magyarországon is több mint 2800 kilométer hosszú, igen, és Magyarországon is több mint 400 kilométer hosszban folyik. Szóval ennek egy fél kilométer hosszúságú szakaszáról beszélünk. Ez a 30 fokos korlát az 500 méteres szelvényre, ez 40 éve fennáll. Nem lehetett fellelni azt, hogy pontosan honnan jön ez a 30 fok, tehát ez nem egy természeti állandó, ez a 30 fok, hanem egyszer korábban bevezették a magyar szabályozásba, és végül is ezek a vizsgálatok, ezek azt mutatták, hogyha időben korlátozott mértékben, mondjuk egy évben 15 napnál hosszabb ideig nem tesszük ki ennek a plusz hőterhelésnek a Dunát, tehát inkább fordítva mondom, hogyha 15 napon belül marad az az időszak, amikor 30 fok fölé megy ennek a korlátja, akkor az tulajdonképpen annyit jelent, hogy a 30 foknál magasabb hőmérséklettel rendelkező partszakasz nem 500 méteres, hanem valamennyivel hosszabb. Szóval ebben a nagyon nagy víztestben ez nem okoz olyan változást, olyan károsodást, amit ez a vízteste ne tudna elviselni. Ez nyilván egy átmeneti megoldás. Ahogy látjuk a külföldi példákban, az erőművek egyre inkább áttérnek arra, hogy ezekben a nagyon magas hőmérsékletű nyári időszakokban nem a víz felé vezetik el ezt a hőt, hanem a levegő felé. Tehát itt igazándiból az a hosszú távú megoldás, hogy mind a Paks 1, mind a Paks 2 legyen felkészítve arra, hogy ebben a 3 hónapban, mondjuk június közepétől szeptember közepéig képes legyen arra, hogy a hő egy részét azt a levegőbe vezesse el. Ez tulajdonképpen úgy lehetséges, hogy vizet kell elpárologtatni, a párolgás segítségével nyeljük el a hőt, és az a hő akkor nem a vízbe, hanem a levegőbe pára formájába kerül be, és így jelentősen lehet csökkenteni azt a hőterhelést, ami a víztestet éri, és így akkor, ha ez a hűtőrendszer, vagy ezek a hűtőrendszerek megépülnek, akkor a Dunát ezekben a nagyon magas hőmérsékletű nyári időszakokban mentesíteni lehet a hőterhelés egy részétől.
1: Nagyon fontos arról is beszélni, hogy amikor a lakosság azt hallja, hogy visszaterhelik a paksi atomerőművet, akkor először bennük mindig ugye ez a kérdés, hogy ez biztonságtechnikai szempontból veszélyes dolog vagy sem, és ezt oly sokszor el kell mondanom én is paksiként, hogy nem azért kell leterhelni, mert hogy biztonsági kérdéseket vet föl a Duna alacsony vízszintje, vagy pedig a hőmérséklet, hanem tulajdonképpen pont a biztonságos üzemelés érdekében és a környezetvédelem érdekében kell ezekhez folyamodni, de Attila, hogy tudnám megfogalmazni, akik ilyenkor aggódnak, hogy azt hallják, hogy leterhelik az atomerőműveket, miért kell vagy nem kell aggódniuk?
2: Ez egy rettentően fontos kérdés, amit most firtat Eszter. Tehát egyrészt ott szeretném kezdeni, hogy ebben a hőkupola jelenségben azt látjuk, hogy Nyugat-Európában számos atomerőművet le kellett terhelni. Franciaországban 7000 megawattnyi leterhelés volt, de Svájcban, Belgiumban szintén több reaktort visszaterheltek. Ennek nem biztonsági okai vannak, hanem normál üzemeltetési dolgai, vagy okai. Tehát azt kell itt egyrészt érteni, hogy az atomerőművekben a normál üzemeltetésnek a feltételeit és a biztonsági rendszerek működtetésének a feltételeit, azt teljesen elválasztjuk egymástól, azért éppen, mert ugye a biztonsági rendszerre akkor van szükség, hogyha a normál üzemben valamilyen zavar történt, tehát ha feltételezzük, hogy amiatt kell üzemzavart kezelni, mert a normál működés az a zavart szenved, akkor nem számíthatunk azokra a rendszerekre, amelyek a normál működést biztosítják. Jó? Tehát a normál üzem és az üzemzavarnak a kezelése teljesen szét van választva. A normál üzemi rendszerek is tudnak működni ebben a magas hőmérsékleti állapotban, csak egyszerűen a környezet terhelése szempontjából merülnek fel kérdések, és merülnek fel ezek a korlátok. A biztonsági rendszerek ugyanakkor jóval nagyobb terhelést kibírnak. A legegyszerűbb ezt úgy megérteni, hogy a normál üzemi rendszerek nem kell, hogy mondjuk egy jelentős földrengésnél üzemben maradjanak, de a biztonsági rendszerek nyilván túl kell, hogy éljék a földrengést is, azért, hogy egy ilyen kezdeti eseményt kezelni lehessen. Tehát ugyanígy az üzemzavari hűtőrendszerek, azok ennél sokkal magasabb hőmérsékletnél is képesek működni, és az üzemzavari hűtőrendszerek képesek elvinni azt a hőt, ami a reaktorban egy ilyen leállított állapotban keletkezne. Szóval ez nem egy biztonsági kérdés, hanem ez egy üzemeltetési és környezetvédelmi kérdés. Eleve az üzemzavari hűtőrendszerek, még egyszer hangsúlyozom, hogy úgy vannak megépítve, hogy ezekben az extrém állapotokban is működni tudjanak. Tisztán környezetvédelmi, a környezetre vonatkozó határértékek betartásához kapcsolódó kérdésről van ilyenkor szó, nem pedig biztonsági kérdésről.
1: Említette azt is Attila, ugye, hogy Svájcba és például Franciaországba is, meg a számabelgákat említette, szintén leterhelésre kerültek atomerőművi blokkok a hőkupola miatt, hiszen ugye azért is volt érdekes ez a júniusi helyzet, mert egész Európát érintette, így hasonló gonddal küzdött több nemzet. Ugyanakkor ennek apropóján mindenkinek eszébe jut az, hogy 2025 áprilisában ugye az elhíresült ibériai áramkimaradás komoly gondokat okozott, nem európai szinten, de azért több országot érintett, és felmerülhet bennünk a kérdés, hogy akkor, amikor a rendszerből több nemzet kénytelen visszaterhelni az atomerőmű blokkokat, ez mennyire okozhat veszélyt az áramellátás tekintetében, hiszen ha konyhanyelven akarunk fogalmazni, akkor a kereslet kínálatnak mindig ki kell, hogy egyenlítse egymást a hálózaton belül, viszont felmerülhet a kérdés, hogy így viszont a megújulók miatt vajon ez nem lesz a probléma a jövőben, hogy amikor az atomerőmű blokkokat visszaterhelik, és mondjuk ne adj Isten a nap már nem termel, akkor hirtelen okoz problémát a rendszerben.
2: Ugye egyrészt mondtam már az előbb, hogy a magyar villamosenergia rendszerbe azért kellett beavatkozni az atomerőmű visszaterhelésének a korlátozásával, hogy legyen elég termelőkapacitás, legyen elég tartalék, hiszen az egész régióban ugyanez volt a helyzet, és nagyon...
1: De akkor a nemzetek akkor beszélnek egymással, hogy ki mit csinál?
2: Természetesen. Uh-huh. Természetesen ilyenkor a rendszerirányítók egyeztetnek egymással, de hangsúlyozom, hogy azt lehetett látni, hogy a tartalékok nagyon jelentősen lecsökkennek, nagyon magasak voltak az árak ezeken az estéken, és a tartalékoknak a rendelkezésre állása nagyon helyesen firtat egy Eszter, hogy ez egy rendszerbiztonsági, rendszerüzemeltetési biztonsági kérdés, úgyhogy a mindenkor szükséges tartalékoknak rendelkezésre kell állniuk, hiszen egy ilyen helyzetben akár üzemzavar is lehet, ugye volt két héttel ezelőtt Magyarországon is több olyan fogyasztói körzet, ahol megszűnt az áramellátás, azért, mert a nagy melegben valószínűleg túlterhelődtek trafók, túlmelegedtek trafók, vagy más
1: műszaki. Én egy moziban ülve tapasztaltam ezt, meg egészen érdekes élmény volt.
2: Igen, igen, tehát hogy a magas hőmérséklet miatt is keletkezhetnek műszaki problémák, de még egyszer hangsúlyozom, az együttműködő európai villamosenergia rendszerben a tartalékoknak a minimális szintje meg kell, hogy legyen. A tartalékok országok közötti használhatóságát korlátozza az, hogy milyen határkeresztező kapacitások vannak, úgyhogy minden országnak saját magával is foglalkoznia kell, meg azt is figyelnie kell, hogy a környéken mi történik. Most, és a másik dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy pont ezért lényeges, hogy mind a Paks 1, mind a Paks 2 fel legyen készítve ezeknek az állapotoknak a kezelésére, rendelkezzen olyan beépített műszaki megoldásokkal, amelyeknek segítségével ilyenkor is üzemben tud maradni 100% teljesítményen, mert ez a rendszer biztonságos működtetése szempontjából elengedhetetlen. Az a rossz hírem van, hogyha Magyarországon jelentős szélenergia kapacitást építünk be, ez a probléma akkor sem fog megszűnni, mert nagyon sok olyan rendszerállapot van, tipikusan a nagy nyári melegek ilyenek, amikor nem fúj a szél. Mi végeztünk ilyen számításokat, azok az állapotok Magyarországon, amikor sem a nap nem süt, sem a szél nem fúj, ez évente a 8760 órának nagyjából a negyede. Tehát, és mondom még egyszer, hogy tipikusan a nyári nagy melegek, azok pont azért vannak, azért van hőkupola, vagy azért hívjuk így, mert egy olyan meteorológiai helyzet jön létre, amikor a nagy áramlások nem tudnak az óceán felül behozni nagy légtömegeket. Tehát nagyon sokszor szélcsendes állapotokkal együtt járnak ezek a hőkupola jelenségek. Úgyhogy önmagában további szélerőműveknek a beépítése magát ezt a nyári időszakot nem fogja kezelni. Nyilván a szélerőművek tudnak villamos energiát termelni, a szélerőműveknek a kihasználási, éves kihasználási tényezője magasabb, mint a naperőműveké, nagyjából duplája, de nagyon sok olyan rendszerállapot van, amikor egyszerre van az, hogy szélcsend is van, és a nap sem süt, tehát ennek ellenére kell a rendszerbe olyan kapacitás, ami képes ezekben az állapotokban is működni.
1: Sok-sok fontos kérdésem van még, de kénytelenek vagyunk egy kis szünetet tartani, úgyhogy pontosan innen fogjuk folytatni. Maradjanak velünk!

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az Életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: Tiszteletek, köszöntöm Önöket a konkrétan Rónai Egonnal adásában. A jövőről fogunk beszélni. A jövőről, ami tulajdonképpen már itt van, és hogy mennyire azt érzékeljük mindannyian, hogyha a hőmérőre nézünk, vagy hogyha tapasztaljuk azt, hogy mennyire nincsen csapadék, de sok más jele is van annak, hogy voltak éppen utolértük önmagunkat, a saját jövőnket. Stumpfbíró Balázs lesz a vendégem, aki összeomlás kutató és a jövőkutatás iránt érdeklődő kedves nézőinknek azt gondolom, hogy régió ismerőse. Ráadásul ennek a bizonyos mély alkalmazkodásnak az egyik szakértője, meg hazai képviselője, erről is beszélünk, majd örülök, hogy itt van. Köszönöm az alkalmat.
2: Köszönöm a lehetőséget.
1: A maga műfaját nagyon sokan összekeverik valamiféle olyan skifivel, ahol a főszereplők pontosan tudják, hogy itt a vég. És valamiféle teljesen lehetetlen küzdelmet folytatnak az elemekkel szemben. Miközben, hát amivel ön foglalkozik, az alapvetően inkább az, hogy ne legyen itt a vég. Ugye?
2: Igen, valóban így is mondhatjuk, de kétségtelen, hogy nem a Delfi Jósda műfaját űzzük. Nem lehet pontosan megmondani sem azt, hogy mi lesz, sem azt, hogy mikor. Tehát aki alapvetően ezzel vádol minket, bár értem a motivációját, de nem túl megalapozottan teszi. Itt tulajdonképpen trendelemzésről van szó, arról, hogy összetett rendszerek milyen módon viselkednek, és ha abból indulunk ki, hogy eddig hogyan tettük a dolgokat, és milyen irányba mentek a folyamatok, és feltételezzük, hogy ez ugyanígy marad adott esetben továbbra is, akkor ez milyen időtávon belül milyen következményekhez vezethet.
1: Van a kollapszológia, ugye az összeomlás kutatás, meg van a dumizmus, ami hát lényegében a mindennek vége, mind meghalunk kategóriát tartalmazza. Ez utóbbi állítás sajnos javarészt igaz. De a kettő között azért óriási különbség van, nem?
2: Meglehetősen, igen. Egyébként Jim Bendel, a mély alkalmazkodás mozgalom alapítója, faragta a doomizmusból, a doomerből a doomstert, aki, hát ez már egy angol nyelvi finomság, de alapvetően azt a fajta, a Stockdale paradoxonon alapuló optimista realizmus testesíti meg, hogy elfogadjuk a valóságot olyannak, amilyen, megismerjük, annak minden következményével együtt, de megpróbáljuk kihozni belőle, amit lehet, és a meglátni az igazán nehéz helyzetekben is a szépet és a jót.
1: Mi alkalmazkodás? Említettem itt rögtön az elején is azt, hogy a hazai apostolok egyike, de hát ugye ez a mély alkalmazkodás, ez nem egy ügy, ez egy folyamat. Itt több mindent kell, több mindenen kell átmennünk ahhoz, hogy eljussunk valahova.
2: Így van, tehát itt, amit érdemes megérteni az első közt, hogy hogyan is kerültünk ide, mint emberiség, és hogy ennek milyen alapvető, elsősorban pszichológiai okai vannak, és jelenleg is a legnagyobb probléma forrása az maga a viselkedésünk, ami nyilván a döntési mechanizmusainkon alapul, És az, hogy a jövőt, illetve ezt a problémahalmazt, amiről beszélünk, hívjuk akkor adott esetben polikrízisnek, aminek az éghajlatváltozás csak az egyik eleme, ezt valahova a jövőbe vetítjük, és ez egy nagyon káros valóság nem ismeretre alapul. Tehát nagyon sok tekintetben nem értjük, nem ismerjük, és tagadjuk is a valós helyzetet. Az intézményeink, a megszokásaink, a döntéseink még mindig olyan világra alapulnak, ami lényegében már elmúlt.
1: Hogyha abból indulunk ki, hogy hogy jutottunk ideig, és akkor kezdjük is el ezt egy kicsikét felfejteni, van rá időnk ebben a beszélgetésben, még ha nem is végtelen, akkor azért azt a fajta vakságot is látnunk kell, hogy a tudomány elég régóta vázolja nekünk azt, hogy rossz vége lesz ennek.
2: Így van.
1: Ez olyan, mint amikor az ember nem hiszi el, hogy belelép majd abba a gödörbe, és vakon megy előre, aztán belelép abba a gödörbe. Tehát miért nem tudjuk tudomásul venni azt, hogy voltak éppen, amit csinálunk, az egyfajta önpusztítás. Mert mi magunk nem éljük meg.
2: Hát nagyanyám azt mondta, hogy ha az ember tudná, hogy elesik, akkor leül. Hát itt valóban arról van szó, hogy emberiség szinten azért már régóta tudható, hogy milyen irányba mennek a folyamatok. Ebben, hogy miért nem tesszük, vagy tettük, amit nem tettünk, ebben egyrészt benne van maga az emberi psziché, a tény, hogy az emberi agy törzsfejlődése az 97%-ban a kőkorszakban történt, ami egy egészen más típusú környezetet és kihívást jelentett ennek az agynak, mint amiben ma él. Tehát azok a mechanizmusok, amik azt szolgálták, hogy túléljen és kihozza a maximumot az adott helyzetből, azok most az ellenkezőjére fordultak, abszolút kontraproduktívak. De a tény, hogy a döntéseink ugyanazt a rossz mintát viszik tovább, amit eddig is használtunk, az csak megerősíti azt, amit egyébként a rendszereink is szükségszerűen visznek tovább. Tehát azért akár az üzletet nézzük, ahol a haszon a maximalizálása az egy abszolút elvárás, akár a politikai döntéshozókat, ahol mindig ciklusokban gondolkodunk, és csak is a rövidtávú hatalom megszerzése és megtartása az elsődleges cél, meg természetesen bármi, ami abból származik, ez mind lehetetlenné teszi, hogy olyan léptékű problémákkal, amik nem években mérhetők, bár egyre inkább abban is, hanem legalább évtizedekben, azokkal komolyan foglalkozzunk. Maga az emberi lineáris gondolkodású, tegnap ez volt, ma az van, abból kitaláljuk, mi lesz holnap, ez a megközelítés alkalmatlan arra, hogy feldolgozzuk ezeket a léptékű problémákat, és akkor ott van, amit említett, hogy valójában az emberek többsége nem is akar ezekkel a dolgokkal szembesülni, ezért a tagadás valamilyen formájában menekül, legyen az techno-optimizmus, hiszen mit is kezdhetne ő ilyen léptékű problémákkal.
1: Pedig ebben az évtizedben nekünk magunknak, magyaroknak is azért két trauma szembe jött, az egyik a Covid, ami megmutatta a sebezhetőségünket, a másik pedig a klímaválság, amelyik most kopogtat be igazán az elmúlt évben, meg ebben az esztendőben, miközben ez a folyamat ez már tartott, de most már nem lehet azt mondani, hogy nem érzékeljük. 42 fok, ezt azért érezzük.
2: És fogjuk is. Tehát ez, amivel szintén nem szeretnének az emberek szembenézni, hogy ez nem egy megoldandó probléma, amire majd hát nem ők, de egy tudós, egy döntéshozó, valaki majd meghozza a megfelelő döntést, és abból ered egy olyan megoldás, amivel tulajdonképpen eljuthatunk egy olyan állapotba, aminek a lényege az, hogy ugyanúgy folytathatjuk tovább, ahogy eddig. Ez illúzió.
1: A technológia nem segít?
2: Einstein mondta, hogy azon a szinten megoldani egy problémát, ahol az keletkezett, nem igazán lehet. Na most technológiai civilizációnk, ahol van és ahogy működik, az a probléma alapvető forrása. Tehát a működése ennek a civilizációnak, a szemlélete és a működési mechanizmusa az az alapvető oka, hogy jelenleg ott tartunk, ahol tartunk. Hiszen az ipari civilizáció működése az, ami bemeneti és kimeneti problémákat okoz. A kimeneti problémák a hulladék képződést jelentik, és itt ne csak szívószálakra, szatyrokra gondoljunk, hanem az emberiség az ipari civilizáció működése elképesztő mennyiségű többlethőt termel, illetve egyre nagyobb mértékben üvegházhatású gázokat, aminek az egyik következménye az éghajlatváltozás. De legalább ilyen fajsúlyú probléma, és jelentőségehez képest nagyon hallgatott probléma van a bemeneti oldalon, a természeti erőforrások túlhasználata és kimerülése, ami, ha nem volna egyébként éghajlatváltozás, mint kimeneti probléma, akkor is önmagában olyan súlyos, hogy évtizedeken belül el lehetetleníteni a megszokott modern életünk működését.
1: Van egy négyes egység, a megőrzés, elengedés, helyreállítás, megbékélés, ugye ez a mély alkalmazkodás négy alappillére. Hol tartunk ebben? Sehol még?
2: Hát ki hol, civilizációs szinten ezt nem merném kijelenteni, hogy bárhol egy másik
1: skála. A megőrzésre sincsen kísérletünk?
2: Érdemben nincs, és önmagában nem is áll meg. A civilizációs szinten szerintem a Paul Csefurka féle tudatosulás lépcsőfokai az egy sokkal pontosabb leírás. A mély alkalmazkodás négy erje, mint négy fogalom, amiről beszélt az előbb, annak egy újraértelmezett sorrendje alapvetően az, ami ott kezdődik, ahol az előző véget ér, a megismerés, megértés, megbékélés. Tehát én őszintén úgy gondolom, hogy az első az, hogyha itt és itt összeraktuk ezeket a dolgokat, akkor érdemes megbékülni azoknak a következményeivel. A megbékülés után jött, ami szerintem az egyik legfontosabb, az az elengedés. Tehát, hogy mik azok a dolgok, amik lassítják a felkészülés és alkalmazkodás folyamatát, és hogyha nem önmagunktól engedjük el őket, hanem egy nap úgy ébredünk, hogy nincs és nem is lesz, pedig el se tudtuk képzelni nélküle az életünket, az egy nagyon durva pszichés megterhelést jelent majd az embereknek, ami nyilván pánikhoz meg káoszhoz vezet.
1: Mi lesz ilyen? mi lesz az első ilyen? Hogy látja? Hát ugye vannak modellek, amik különböző dolgokat elénk raknak.
2: Ha már említettem Csefurkát, akkor megemlítem Dmitri Orlovot is, ő egy orosz-amerikai kollapszológus, és ő dolgozta ki az összeomlás öt fázisának az elméletét, ami nem jelenti azt, hogy ez egy kőbevésett metódus, és szükségszerűen ütemezve követi egyik a másikat, de egy megfelelő támpont. Ő azt mondja, hogy a legeslegelső, az a legtörékenyebb a pénzügyi rendszerünk lesz. Tehát pénzügyi összeomlás, gazdasági, kereskedelmi összeomlás, politikai összeomlás, társadalmi összeomlás és kulturális összeomlás. És ha megnézzük azt a modellt, amit egyébként a munkatársaival kidolgozott erre, hogy hol van az az átbillenési pont, ahol a rendszerek, az összetett rendszerek elkezdenek széthullani, adott esetben a pénzügyi rendszer, ezt megtükrözve egy hanyatlási folyamatot állítottak föl, és annak gyakorlatilag az utolsó fázisaiban vagyunk, túl vagyunk a politikai krízisen, a bizalmi válságon, gyakorlatilag az ellátási rendszereink szétesésénél tartunk. Szerintem erről senkit nem kell különösebben meggyőzni, hogy akár az energetikai válságot, akár a konfliktusokból eredő beszállítási lánc problémákat jelezzük. Abban a pillanatban, ahogy megtörténik az a pénzügyi kötőjel, gazdasági válság, amit hát már sokan jeleznek, hogy ha véletlenül ebben az évtizedben nem történik meg, akkor az egy csoda. Az azt jelenti lényegében, hogy emberek tömegei fognak elnincstelenedni, és az a fajta megtakarítás, szellempénz, amiről úgy gondolják, hogy az övék, az többé nem áll majd a rendelkezésükre. Holott még a pénzügyi rendszerek összeomlása sem szükséges, mert ha elég megnézzük, ebben a rendkívül digitalizált világban a tavaly áprilisban az Ibériai félszigeten előállt helyzetet,
1: az áramszünet,
2: ami nagy szerencsére viszonylag rövid idő alatt megoldódott, de gyakorlatilag az emberek nem fértek hozzá a pénzükhöz. Nem tudtak vásárolni, nem tudtak fizetni, semmi érdemlegeset nem tudtak csinálni. Ezért a jó öreg prepper elvek közül az egyik legfontosabb, hogy a készpénz állományunknak legalább 30%-a legyen a bankrendszeren kívül. És ez nem arról szól, hogy a világháborúra készülünk meg az atomháborúra, hanem bármilyen olyan rendszer szintű problémára, ami lehetetlenné teszi, hogy mondjuk fizessünk.
1: Azon gondolkozom, hogy vajon van-e önben egyfajta rettegés a jövőtől? Van-e például egyfajta klímaszorongás?
2: Az nincsen, és azzal együtt is, hogy tulajdonképpen ezzel foglalkozom most már több mint 7 éve, én őszintén úgy érzem, hogy túl vagyok az értelmi és érzelmi feldolgozás folyamatán is. A jövővel kapcsolatban, ami számomra nyomasztó, mint lehetőség, ugyanakkor úgy érzem, hogy közelebb is áll, mint bármi más, azok nem annyira, az egyébként sokkal súlyosabb következményekkel, hosszabb távon, sokkal súlyosabb következményekkel járó természeti folyamatok, hanem az emberi rendszereink még ezt megelőző, majd nyilván súlyosbodó széteséséből következő hát események. És részben, nagy részt, ami engem legalábbis ebből nyomaszt, az az, hogy milyen döntéseket fog ez indikálni, lehetővé és elfogadottá tenni felelős és felelőtlen vezetőink részéről, mert ha valami globális vészhelyzetnek minősül, akkor az milyen döntést nem legalizál, és hát mivel ott is emberekről és eléggé szelektált fajta emberekről van szó, hát nehéz ezt úgy látni, hogy nem a saját helyzetük javítására használnák föl, ami alapvetően az ő dolguk, de mivel a legfontosabb az üzleti, politikai, döntéshozói világban a haszon és a hatalom maximalizálása, erre ma már olyan technológiai lehetőségeik vannak ennek a kiaknázására, ami gyakorlatilag annak érdekében, hogy megóvjanak majd minket tőlünk, az úgynevezett techno-autoriter államok kialakulásának és kiépülésének irányába megy.
1: Azért ezt fordítsa le nekem.
2: Oké. Okay. Nagyon fontosnak tartom megjegyezni, még ha nem is hiszik el rólam, hogy nincs a fejemen alusisak, és nem vagyok összefüggéselmélet hívő. Itt elég, ha megnézzük az egyébként minden évben frissített demokrácia indexnek a hanyatlását, tehát szükségszerűen egyszerűen az autoriter rendszerek irányába mozdulunk el a világon. A magyarázata nagyon egyszerű, mennél inkább a bizonytalanság válik az emberek mindennapi életének részévé, és ez már történik, annál inkább szomjazni fogják
1: a vezetést.
2: Így van, a biztonság ígéretét, és annak, aki ezt megadja nekik, arra fognak szavazni.
1: Ha nagyon leegyszerűsítem azt, amit mondott, technológiai és fegyverrel vívott háborúkat, lát maga előtt?
2: Ez nem kétséges. Van egy fantasztikus magyar hölgy, a magyar Jane Goodall, aki egyébként az ENSZ keretei közt autonóm gyilkos robotokkal harcol, illetve annak a legalizálása ellen küzd. Nemrég néztünk meg a Netflixen a Fekete Tükör sorozatban egy részt, ami pont egy robotkutyáról szólt, majd miután kikapcsoltuk a híradóban, a kínai néphadsereg bemutatta ugyanazt a robotkutyát. Tehát itt nem kell olyan sokáig várni ezekre a dolgokra. Itt az egyik maga a biztonsági kérdés, tehát hogy akár egy polgárháborús helyzetben, amire szintén érdemes kitérni, akár nemzetközi konfliktusban hova juthatunk el, de ami még fontosabb, hogy a saját, egy állam saját állampolgárainak a kontrollálása az szükségszerűvé válik majd. Viszont csak gondoljunk bele, hogy ha erőforrás szűkösség áll elő, és akkor itt érdemes eljutni majd a reziliencia fogalmáig, illetve hogy mennyire nem tartunk ott. Magyarországon az én meglátásom szerint, de mondjuk azt, hogy itt sem, még a gondolattal sem játszottunk el, hogy hogyan, nem azt, hogy miből, hogyan fogunk megetetni 10 millió embert az egyik nap ennyi élelmiszerből, a másik nap fele annyiból, mert mindig mindenkinek enni kell adni. Egyébként egy fantasztikus nemzetközi think tankkel dolgozom, Olfed a neve. A céljuk, hogy olyan globális katasztrófa helyzetekben, amikkel egyébként egyre inkább számolhatunk is, képesek legyünk megetetni az emberiséget.
1: De azt tudjuk, hogy fele annyi lesz az élelmiszer? De most ez volt a példa, így lehet, van, hogy 40, lehet, van. Hogy 60, mindegy.
2: Pontosan.
1: Százalékban, de tudjuk, hogy biztosan kevesebb lesz?
2: Az, hogy itt éveken belül alapvetően, és nem csak Magyarországra gondolok, hanem
1: globális
2: vagy regionális szinten élelmezési válság lép elő, ennek számtalan oka lehet, és bármelyik következik be, pláne ha több egyszerre, akkor biztos.
1: Ez a túlnépesedés és a klímaváltozás hatása együtt?
2: Hát nyilván mennél több embert kell megetetni, annál nagyobb a kihívás. De az éghajlatváltozás az csak önmagában az egyik tényező. De van az a csodálatos fogalom magyarul, hogy global multiple breadbasket failure, aminek a de. Van az a csodálatos fogalom magyarul, hogy

0: különbséget jelent a bolygón. De emellett ott van még az ipari mezőgazdaság iszonyatos szénhidrogén függősége. Egyrészt, amivel láthatólag már probléma van, a gázolaj, hiszen az elektrifikáció egyelőre még nem érte el a nagy mezőgazdasági gépeket, és nem is látom, hogy ez mikor következne be. Tehát rendkívüli mértékben gázolajfüggőek az ipari mezőgazdaságot működtető gépek. Másrészt a földgáz, hiszen olyan léptékben pusztulnak a termőföldjeink. A FAO jelentése szerint globális átlagban 75%-a a termőföldjeinknek közepesen vagy súlyosan degradálódott, tehát vegyszerek, műtrágyák nélkül alkalmatlan a haszonnövények termesztésére. A műtrágya alapvetően pedig földgázból készül. Tehát akár a természeti kitettséget, akár az emberi ellátórendszerek törékenységét nézzük, az ipari mezőgazdaság által előállított élelmiszer és élelmiszer ellátórendszer az rendkívül törékeny.
1: Voltak arra számítások, hogy hát olyan 8 milliárdnál megáll az emberiség növekedése, ezek még a múlt század végén született prognózisok voltak, most valami 8,5 milliárdnál tartunk. Azt szokták mondani, hogy ha nagyon optimistán számolunk, akkor 2 milliárd ember tud eltartani a Föld, de inkább kevesebbet. A különbség az a felesleg, most bármennyire is durván hangzik, biológiai vagy globális értelemben?
0: Hát, azért örülök, hogy nem én mondtam ki, de használhatunk ilyen kifejezést is, igen, tehát hogyha rendszerelméleti szempontból nézzük, hogy mi a Föld eltartó képessége, igen, akkor ez lehet az, bár, és ezt számtalanszor elmondták, el tudna ez a bolygó 10 meg 12 milliárd embert is tartani adott esetben, ha azok mondjuk azon az életszínvonalon élnének globális átlagban, ahol mondjuk a száhelővezetben élnek az emberek. De hát
1: viszont nem akarunk ebből engedni.
0: Nem ez a célja, tehát mindenki jobb életminőségre törekszik, hát, nem rosszabbra, tehát mondjuk úgy, hogy ez elég utópisztikus.
1: Akkor viszont visszamegyek a technológiára vonatkozó kérdésemre. Ugye van 1,5-2 milliárd ember, aki természetes módon élhetnek itt a Földön, az összes többit a technológia tartja el. Mert másképp ez nem lett volna lehetséges az elmúlt évszázadok fejlődése során sem. Ez a technológia nem tud odáig elmenni, hogy kinője a kihívásokat?
0: Magát a Földet?
1: Minket, magunkat mondjuk. Tehát, hogy milyen gondokat okozunk mi a Földnek, jó, oldjuk meg technológiával.
0: Erre utaltam az előbb, hogy az én meglátásom szerint nem, mivel a probléma alapvető forrása. Az emberiségnek a története folyamán két nagy dobása volt, ami lehetővé tette ezt az állapotot, ahol most tartunk, és persze beszéltünk arról, milyen fantasztikus fejlődést értünk el. Én ilyenkor szeretek visszakérdezni, hogy de milyen áron. Az első az a mezőgazdaság feltalálása volt, ami lehetővé tette, hogy az ember energetikailag egy hatékonyabb szintre emelkedjen, mert kisbefektetéssel nagy mennyiségben tudott energiát, vagyis élelmiszert előállítani, ami tartalékolhatóvá, ezzel később felhasználhatóvá vált, és így alakultak ki a szakosodások a különböző közösségekben, és ez jutott el egy magasabb szintre. De önmagában ez a fejlődés, ez az elmúlt 200 évhez képest elenyészően lassú volt, hiszen akár a népességet nézzük, ami mondjuk 200 ezer év alatt jutott el 1 milliárdig, majd 200 év alatt jutott el 1-ről 8 milliárdig, akár az energetikai hatékonyságot, amikor azt látjuk, hogy a mezőgazdaság feltalálásától ez az úgynevezett ROI szám, vagyis annak a hányadosnak a száma, hogy mennyi energiát égetünk el, mire a következő adagot megszerezzük. A természetben mindig egy és kettő között van, egyedül az ember volt képes kilépni a kettőből. Ez olyan 4-5 ezer év alatt, 5-6 ezer év alatt jutott el 4-re, illetve 5-re az ókori birodalmak idejében, de azt követő időszakban 7000 évig nem változott. Tehát mindegy, hogy Julius Caesar vagy Rákóczi fejedelem, energetikailag az élet ugyanarról szól, megyünk a kocsival meg a lóval. De utána a második nagy dobásunk, a szénhidrogének megtalálása és kiaknázása a 18. század közepétől második felétől, tette lehetővé, hogy ez az energetikai szám, ami 12 ezer év alatt jutott el 2-től 5-ig, néhány évtized alatt jutott el 5-ről 100-ra. Mert gyakorlatilag egy konzervált napenergiát, a szénhidrogénokat, mint energiahordozókat használtuk fel. Azt most hagyjuk is, hogy ez valójában véges, legalábbis emberi időskálán, de vannak ennek kimeneti problémái. Tehát az a szén, ami a Földben volt, azt ilyen mennyiségben juttatjuk,

0: a légkörbe. És akkor itt azért érdemes néhány szót ejteni magáról valóban az éghajlatváltozásról, hiszen a 18. század közepétől, tehát az elmúlt 270 évben elégetett és a földből a légkörbe juttatott szénnek a 90%-át 1950 óta égettük el, de több mint felét, 50%-át 1990 óta.
1: Az miközben tudjuk, évben. Akkor már tudtuk, hogy baj van, és abba kellene,
0: hogy... Már legalább az 50-es, 60-as évektől ezzel alapvetően a döntéshozók és a tudósok tisztában voltak. Na most a probléma ezzel, az aránytalansággal, hogy nagyjából 240 évben került az egyik felének a légkörbe juttatása, és bő 30-35 évben a másik felének, ezzel a probléma az, hogy a légkörbe kerülő üvegházhatású gázok, de különösen a széndioxid, mire a légkörbe kerülésétől eljut addig a pontig, amíg leginkább kifejti a melegítő hatását, évtizedek telnek el. 10 kötőjel 60 év, átlagban 30. Mit jelent ez? Hogy az a fele, amit az elmúlt 3 évtizedben juttattunk a légkörbe, ott a 3 évtized lejárt. Működni. Tehát amikor igen, azt látjuk, hogy havazik a Szaharában, meg az Amazonas Dubai utcáin folyik, akkor ne csodálkozunk ezen a dolgon. Tehát az IPCC, ugye nyilván mindenki hallott már róla, az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testülete, ami rendkívül konzervatív módszerrel dolgozik, és a végeredményt is általában lepuhítja, mert hát minden politikai döntéshozónak kell, hogy tessen legalábbis az összefoglaló, illetve maga a munkamódszere olyan, hogy olyan sokáig dolgozik az adatok elemzése, hogy mire kijön, az gyakorlatilag egy hosszú évekkel korábbi állapotot tükröz. Az egyetlen állandó dolog ezzel kapcsolatban, hogy mindig azt látjuk, hogy alálőttek. Tehát ezt a másfél Celsius fokos globális átlaghőmérséklet növekedést, ezt mostanában nem halljuk, mint célt. Egyszerűen azért, mert már valójában elértük. Igaz, hogy hivatalosan akkor lehet ezt kijelenteni, hogyha x évtizedig állandósulna, de erre mondja a kollégám, hogy amikor a forró vízbe, a lábosba bedugom az ujjamat és megégeti, akkor mi számít, hogy amióta az elmúlt fél órában, amióta forralom, mennyi az átlaghőmérséklete, vagy most mennyi, amikor belenyomom az ujjamat. És itt valójában erről van szó, tehát az már egy konszenzusos dolog, hogy itt legalább 3 Celsius fokos globális átlaghőmérséklet növekedés lesz, mégpedig akár az évszázad közepére.
1: Amire korábban azt mondta ugyanez a szervezet, hogy az pusztító hatással lesz.

0: műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of a Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról, hogy olyan politikus vezethesse a képviselőcsoportot, aki indulhat a következő választáson. Ezt az ellenzéki párt frakció vezetője jelentette be. A Fidesz-KDNP frakciója nem ment be a parlament mai ülésére, ahol a képviselők az alaptörvény 17. Súlyog Tamást is eltávolító módosításáról szavaztak. Önmától szabad ember, üzente a parlamentben Magyar Péter miniszterelnök a távozó frakcióvezetőnek. Gulyás Gergelyt kérdezzük.
2: Kezdődik az egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Gulyás Gergely, a Fidesz távozó frakcióvezetője. A vendégem, a beszélgetést pedig késő délután rögzítjük, hát a rendkívüli helyzetre való tekintettel. Miért mondott le a
3: frakcióvezetői posztról? Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Két oka volt ennek, amit a sajtótájékoztatón is elmondtam. Az egyik az az, hogy ma egy olyan alkotmánymódosítást fogad el az országgyűlés, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell, miután olyan többségünk, vagy olyan arányban nem vagyunk jelen a parlamentben, hogy ezt meg tudjuk akadályozni, ezért maradtunk távol, és a lemondásom is ilyen szempontból figyelmeztetés és tiltakozás, hogy olyan határokat lép át a Tisza kormány, amit eddig akkor sem lépett át senki, hogyha tudom, hogy ma nagyon sokan úgy gondolják, hogy az a Fidesz beszél, ami 16 évig ezt és azt tette, de ettől még, ha valaki tényszerűen megnézi ennek az alkotmánymódosításnak az egyes rendelkezéseit, akkor ezek 1990 óta példátlanok.
2: Azt mondja, hogy nem akar ehhez asszisztálni, valahogy így fogalmazott, nem szavazza meg.
3: Igen, a
2: miért asszisztál?
3: Na, igen, az egyik ok, amit mondtam, a másik ok pedig az, hogy ez azt is jelenti, hogy az én választójogomat, passzív választójogomat, azt megvonja a hatalom, tehát rám nem lehet szavazni a következő választáson, én 2030 után nem lehetek parlamenti képviselő. Nyilvánvaló, hogy a legnagyobb kormánypárt, vagy a korábbi kormánypárt, a legnagyobb ellenzéki párt frakciójának az a jó, hogyha olyan vezetője van, aki indulhat a választásokon. Én pillanatilag nem esem ebbe a körbe, hozzáteszem, a Mi Hazánknál a képviselők fele nem esik ebbe a körbe, nálunk közel kétharmada, a KDNP-nél pedig háromnegyede, akit megfoszt a hatalom attól, hogy indulhasson, azaz megfosztja a választópolgárokat attól, hogy rászavazhasson.
2: Ez miért indok? 2030-ig ott lehetne még, és elláthatná ezt a feladatot, illetve ez ugyanúgy vonatkozik Rétvári Bencére is, ő viszont nem mond le. A KDNP-nek lehet így frakcióvezetője, a Fidesznek nem?
3: Igen, tehát azt említettem, hogy két oka van ennek, az egyik maga a tiltakozás, a másik pedig az, hogy nehéz úgy hiteles alternatívát nyújtani, hogy erre az alternatívára nem lehet szavazni. És ebből a szempontból a Fidesz frakció maga 44 fős képviselőcsoportjával más helyzetben van, mint akár Mi Hazánk, akár a KDNP, bár Torockai Lászlóra még egy ciklus erejéig ez nem
2: tudjuk. Ön megkérdezte a frakciótagokat a lemondásáról?
3: Igen, a mai frakció ülésen 2 és 1/4 órás beszélgetés volt.
2: És akkor azt mondták, hogy mondja le. Ezt azért kérdezem, mert Étvári Bence, aki ott volt önnel ezen a sajtótájékoztatón, azt mondta, hogy ő igen, és nem akarták, hogy lemondjon, és ezért nem is mond le. Akkor én gondoltam, hogy akkor lehet, hogy akarták, hogy lemondjon a frakcióvezetőségről a frakciótagok?
3: Nem akarták.
2: Egy évre vállalta el a frakcióvezetőséget. Miért nem mond le akkor 10 hónap múlva? Még akkor is nagyon sok idő van 2030-ig.
3: Sőt, 9 hónap múlva, ugye 3 hónap telt el, tehát áprilisban választottak meg frakcióvezetőnek, akkor nem is kell lemondani, amikor lejár a megbízatás. De olyasmi történik ma az országgyűlésben, amit szerintem nem szabad szó nélkül hagyni, és amikor a tiltakozásnak nincs más formája, és szerintem ez, ahogy időben előre haladunk, és majd egy-egy eseményre visszatekintünk, úgy fogja az élet ezt a döntést igazolni, mert még egyszer mondom, nem arról van szó, hogy a 1990 óta elfogadott törvény és alkotmánymódosítások közül voltak jók meg kevésbé jók, nyilván ez így van, hanem egész egyszerűen ez egy cezúra, ez egy teljesen új világ, ami ellen szerintem minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell.
2: Miért nem mond le akkor, amikor már megvan az utóda?
3: Az utódomnak a megválasztása az egy folyamat, ami nem hosszú folyamat, szerintem egy hét, másfél hétből meg lesz. De természetesen én a frakciónak is elmondtam, hogy ki az, akit utódként elképzelek, és ilyen szempontból ez egy rendezett átadás.
2: Ki az? Ki lesz az utódja?
3: Most még megtartanám titokban, de miután az a szempont, amit elmondtam, hogy 2030-ban olyan képviselő kell, hogy legyen a frakcióvezetője, aki indulhat a következő választásokon is, ezért eléggé szűkíti a kört, tehát a sajtó
2: belegondolkod. De ezt így gyűjtöttem, azért elég sokan vannak, 20-valányon, Bencsik János, Bóka János, Csibi Kriszta, Csúszda Gábor, most én nem sorolom fel az összes nevet. Bennül a parlamentben a jelenlegi tagok között, tehát kívül, hát lehetnek kívülről is hoznak valakit, tehát Orbán Balázs is lemond helyére, hoztak valakit,
3: akkor
2: tehát ez is egy
3: mód lehetne. De nem, most is frakciótag az élet.
2: Szentkirályi Alexandrról van szó?
3: Nem.
2: Semmiképpen nem mondja el? Mert úgyis tudják a frakciótagok, akkor jövő héten.
3: Megvárom, hogy a sajtó, ami szerintem elég hamar, elég nagy találati pontossággal dolgozik, írja meg.
2: Miért alkalmas ön szerint, vagy miért ő a legalkalmas a frakcióvezetőnek?
3: Hát úgy nehéz erre a kérdésre válaszolni, hogy nem mondjam el, tehát én értem a kérdés mögött rejlő csapdát, de szerintem van a frakcióban több ember is, aki alkalmas frakcióvezetőnek, és aki pedig a frakcióvezető lesz, ő jobban fogja csinálni, mint hogy én csináltam, tehát a Fidesz nem gyengülni fog ezzel.
2: Ő rosszul csinálta?
3: Ezt nem nekem kell megíteni.
2: Most mondta, hogy jobban fogja csinálni, akkor rosszul.
3: Igen, de ebből nem következik, ez lehet, hogy akár én is csináltam jól, csak akkor ő még jobban fogja.
2: Megszavaztatta valóban a frakciót, hogy lemondjanak a mandátumukról?
3: Nem.
2: Magyar Péter azt mondta napközben, hogy úgy tudja, hogy igen, de leszavazták.
3: Igen, de ez egy új gyakorlat, hogy a miniszterelnök kiír különböző állításokat különböző felületeire, amiknek nincs köze a valósághoz. Tehát ilyen szavazás nem volt a Fidesz frakcióban.
2: Nem azért mondott le, mert nem szavazták ezt meg? Nem ez a valósok?
3: Nem, még egyszer mondom, ez hazugság. Tehát van, ez ténykérdés, tehát van hitvita, amiről hosszan lehet vitatkozni, meg vannak tények. Ilyen szavazás a Fidesz frakcióban egyáltalán nem volt, és a frakcióban ez komolyan nem merült föl. Minden elvi lehetőséget ilyenkor számításba kell venni, de olyan vita erről, hogy szavazni kellett volna, egyáltalán nem volt. Nem igaz ez az állítás.
2: Ha már lemond a frakcióvezetésről, akkor miért nem mond le a mandátumáról?
3: Ez is felmerült bennem, sőt, ezt se titkoltam eddig a nyilvánosság előtt, hogy én a választások után is azt felajánlottam a Fidesz elnökségének, hogy fel sem veszem a mandátumot, de most határozottan a kérés az volt, hogy egyelőre még maradjak a frakcióban, és segítsem a frakció munkáját, és ezt elfogadtam. Természetesen ezt a helyzetet mindig újra és újra lehet értékelni.
2: Tehát el tudja képzelni, hogy lemond a képviselői mandátumáról, hogyha lejár ez az egy év, mondjuk, ugye egyszer már adott egy évet magának,
3: igen,
2: vagy előbb?
3: Nem akarok most ilyen határidőket adni, mert akkor utána folyamatosan erről van szó. Amíg ott vagyok, addig természetesen a frakciót fogom segíteni.
2: Orbán Viktor mit szólt ez a döntéséhez?
3: Tudomásul vette.
2: Mikor árulta el neki? Havasi Bertalan megszólalt itt délután, és azt mondta, hogy megdöbbentő, nem tudott róla.
3: Havasi Bertalannal valóban nem beszéltem, tehát nem tudom, hogy Orbán Viktorral pénteken beszéltem.
2: Tehát már pénteken közölte vele, hogy le fog mondani a mai napon. Ön szerint most milyen képet mutat a Fidesz 3 hónappal a választások után? A pártelnök Orbán Viktor éppen Amerikában repül, a foci VB-re, a frakcióvezető éppen lemond, nincs vezetése itthon a pártnak, miközben a Tisza éppen alkotmány módosít, és önök meg azt mondják, hogy itt van az alkotmányos demokrácia vége, és azt mondják, hogy itt az önkényuralom kezdete Magyarországon.
3: Igen, ezek az állítások igazak, bár én ebből nem tudom azt a következést levonni, hogy a Fidesz lenne emiatt rossz állapotban. A Fidesz azért van egy nehéz helyzetben, mert 4 parlamenti ciklus után elvesztette a választást, és nyilván először is egy ellenzéki szerepfelfogásba kell ilyenkor belenőni, másfelől pedig mielőbb egy nagy többsége rendelkező kormánnyal szemben majd alternatívát kell állítani. Ez idő. Ez akkor is idő, ha én vagyok a frakcióvezető, és akkor is, hogyha ha más. Úgyhogy szerintem...
2: Idő, adtak időt, Orbán Viktor szeptemberről beszélt. Egy hónap alatt ez menni, vagy másfél hónap alatt ez menni fog, hogy erőt mutasson fel a Fidesz így?
3: Én szerintem azt is tudomásul kell venni, és ezt csak most is itt mondom először, hogy az előző 16, bizonyos értelemben 20 évben, mert 2006 ősze után azért a Fidesz meghatározó erő volt a magyar politikában, mi határoztuk meg, hogy mi történik a belpolitikában. Van egy kétharmados kormány. Most a kétharmados kormánynak van meg az az eszközrendszer és lehetősége, hogy alapvetően a belpolitikát meghatározza. Az ellenzéki pártnak pedig, vagy ellenzéki pártként a Fidesznek azt a játékteret kell tudni bejátszani, ami adatot. És ez valóban az, hogy ahol szakmai kritikákkal lehet illetni egy törvényt, ott szakmai kritikákkal kell illetni, ahol pedig egy botrányos cezúrát jelentő törvényt vagy alkotmánymódosítást terjeszt elő a többség, ott pedig erre kell felhívni a figyelmet.
2: De ebből a játéktérből ön most lép ki?
3: Hátrébb lépek, igen.
2: Diktatúra van ma Magyarországon innentől kezdve?
3: Nem, én azt nem mondanám, hogy Magyarországon mától diktatúra van, de az biztos, hogy olyan maradandó módon sérült a demokrácia, hogy 89-90 óta soha. Tehát 89-90 óta az, hogy valakire ne lehetett volna szavazni, hogy egy politikai hatalom az ellenfelét kiiktassa a demokratikus versenyből, ilyen szándék sem merült fel.
2: Nem furcsa, hogy a Fidesz érte az a vád, ugye ezt ezzel, ugye az elején elmondta ezt a beszélgetést, hogy folyamatosan jogállamot épített le, az Unió szerint is, ellen példátlanul meg kell indítani a 7-es cikkely szerinti eljárást, a pártkormányzás alatt leállítottak több mint 6000 milliárd uniós forrást, az Európai Parlament már 2022-ben azt mondta, hogy Magyarországon csak korlátozott demokrácia van, nem jogállam, már nem önök kezdték el leépíteni a jogállamot, amit most a Tisza megpróbál visszaépíteni?
3: Ezek ellenünk politikai vádak voltak, méghozzá olyan politikai vádak, amik szerintem nem voltak megalapozottak. Az Európai Parlament, az Uniót említette, de legyünk őszintén, az Európai Parlament, az egy pártpolitikai testület, ott nem jogászok ülnek, és nem egy objektív jogi véleményt fogadnak el, hanem politikai erőviszonyoknak megfelelően magasztalnak fel egy országot.
2: Említettem volna a bizottságot is, vagy a Velencei Bizottságot.
3: A bizottság azért mindig visszafogottabb volt, és bár a Velencei Bizottság éppen most látszik, hogy az elmúlt évtizedekben a politika által sokkal inkább befolyásolt testület lett, mint korábban, de ott még legalább valamilyen szakmaiság jelen van. De az Európai Parlamentet, bocsánat kérek, de szerintem komoly vitában, mint objektív véleményadót nem lehet felhozni.
2: Jó, tehát nem önök kezdték el leépíteni a jogállamot?
3: Nem tudok azzal a kontextussal mit tenni, hogy az elmúlt 16 évben ez velünk szemben egy vád volt. Most, amikor a választásokat elvesztettük, akkor ennek van egy olyan hatása, hogy sokan minden a kormánnyal szemben megfogalmazott vádat igazolva látnak. Tehát valószínűleg, hogyha most készít egy közeljutást, akkor az utca embere többségében azt fogja mondani, hogy na de hát a Fidesz miért tiltakozik az önkény ellen, amikor legalábbis ők is ezt csinálták.
2: De akkor én nem készítek ilyet, mert nem tudok, de akkor nézzük meg a tényeket.
3: Pontosan, ezért maradnék a tényeknek.
2: Tehát a magyar választók nem az önök kormányzásáról mondtak ítéletet, amikor majdnem 3,5 millióan a Tiszára szavaztak, nem azt mondták, hogy elég. Ez nem egy pont, hanem egy folyamat lehetett, nem gondolja? És akkor hoznék tényeket. Tehát 2011-ben az Alkotmánybíróság jogköreit megnyírbálták. Az alkotmánybírák megválasztásának módját is megváltoztották, ahogy önöknek volt jobb, hosszabb lett a mandátumok, kétharmaddal betonozták ezt be, megnövelték a létszámukat, megszüntették a kollektív panaszintézményét, megszüntették az akciópopuláriszt költségvetési és adótörvények megsemmisítését is, kivették az alkotmánybírák kezéből, átalakították a bírósági igazgatást. Szerintem reggelig tudnám sorolni az összes...
3: Hogyha megállunk és egyesével végigveszünk.
2: Arra ezeket. Egészen biztosan nincs időnk. Ezt nagyon-nagyon sokszor végigbeszéltük, már akkor is 2011-ben, egy másik műsorban egyébként, és nem ebben a televízióban, hogy ezek a lépések mind-mind-mind apró vagy nagy jogállamisági leépítés lépések voltak. Ezt mondták rengetegen alkotmánybírák.
3: Ezt mondja, de én ebből van, ahol elfogadom a kritikát, ezt szerintem már 2011-ben, de még az első ciklusban is mondtam, hogy az alkotmánybírósági határ hatáskörkorlátozás az tűri a vitát. Például nem említi meg, hogy bevezettük a hagyományos alkotmányjogi panaszt, ami éppen a 90-es éveknek a liberális követelése volt. Az, ami a bírósági szervezetrendszer átalakításánál történt, az nem hiszem, hogy jogállami sérelemmel járt volna. Azon lehet, hogy egy jó rendszert hoztunk elétre, de hogy az egy abszolút jogállami rendszer, az szerintem vitán felül áll, és bármilyen vitában ezt meg tudnám védeni. Az pedig, hogy ez egy hosszú folyamat-e, hogy 2026-ban hogy szavaztak választópolgárok, azért nem gondolom, mert előtte szavaztak 14-ben, 18-ban, meg 22-ben is. Tehát akkor meg nagyon nagy többsége úgy gondolták, hogy ezek mind jó lépések lennének.
2: Hát ez csak elfáradtak. Ön is azt mondta Mandinernek, hogy 16 év után elfáradtak a választók, és változást akartak. És hát a sokszor halott orosz-ukrán háború miatti gazdasági növekedés hiánya is. Ez volt a két érve, legalábbis amit én találtam. Ezt a kettőt mondta a Mandinernek. Önök ezt mondják, hogy ezért vesztették el a választást. Miért nem tud szembenézni a Fidesz mai napig azon, hogy miért vesztette el ezt a választást?
3: Hát én ennél jóval több érvet mondtam, tehát hogyha, és ráadásul nem is csak egy helyen. Tehát szerintem, ha a választási vereség okairól beszélünk, még 3 hónappal a választások után is, akkor szerintem abban igenis benne van a gazdasági növekedés hiánya, benne van önmagában, hogy 16 év nagyon nagy idő, benne van a korrupcióval kapcsolatos folyamatos vádak, amelyek közül ki is emeltem a jegybankot érintő ügyet, ahol az emberek ezt egyértelműen bizonyítottnak látták, és következmények nélkülnek, és benne van szerintem az Európai Unióhoz való viszony is.
2: Most ezek is azt mondja, hogy korrupcióról szóló vádak, nem azt mondja, hogy korrupció, nem azt mondja, amit Stumpf István mondott, hogy a korrupciós bizonyos elemei még a miniszterelnök asztaláig is elértek. Voltak, akik kritikusak voltak.
3: Hát ez a Fidesz kongresszuson hangzott el. Tehát én csak azért mondom, hogy azt, hogy a Fidesz nem nézett, ön azt mondta most, hogy a Fidesz nem nézett ezzel szemben. Én nem hiszem, hogy a Fidesz kongresszuson például ne lett volna olyan kritika, ami ne hangozhatott volna el. Tehát az elmúlt 3 hónapban minden a választási vereséggel foglalkozó kritika, azt szerintem a Fidesz kongresszuson elhangzott, megjelent.
2: A kongresszuson igen, de vezető fideszes politikusokkal sokkal kevésbé, ön is azt mondja, hogy a korrupció vád. Tehát nem lehetséges, hogy amíg minden egyes politikus, beleértve Orbán Viktort is, aki felelős az elmúlt 16 évért, vagy ezért a választási vereségért, nem mondja el őszintén, hogy mi történt, addig nincs esély arra, hogy a Fidesz megújuljon, visszaszerezze a választók bizalmát.
3: Én igyekeztem nagyon őszintén elmondani, hogy szerintem mik a választási vereség okai. És szerintem valóban ezek.
2: Miért marad benne a parlamentben a Fidesz?
3: De mert jelenlegi helyzetben szerintem még több érv szól amellett, hogy az egyes kormányzati erőterjesztésekre elmondjuk az érveinket, véleményünket, akár ha olyan, akkor változtatási javaslatokat is tegyünk, hogyha ennek van értelme, reális esélye. Egyes mondjuk szaktörvényeknél még sikerült is eredményeket elérni, tehát módosította a jogszabályt a mi észrevételeink alapján a többség. Úgyhogy vannak ilyen kis pozitívumok is. Sajnos sok rendkívül negatív élmény is ért az elmúlt 3 hónapban, de amíg többségében, vagy amíg azt lehet, hogy van értelme annak, hogy bent legyünk, a nyilvánosság felé is van nyilván az országgyűlésnek egy funkciója, ahol az ember elmondja, hogy mit tenne másként, mit érdemes egy javaslaton változtatni, ott szerintem ezt meg kell tenni egyelőre.
2: Azt mondtam a miniszterelnök a parlamentben, hogy egészen múlt szerdáig úgy volt, hogy Sólyog Tamás aláírja az alaptörvény módosítását, de most már minden jel arra mutat, hogy a Fidesz kézi irányításra próbál áttérni a Sándor palotában, mivel a választást elvesztette, most menekülő utat keres, és a jogászaik előre megírták azt az alkotmánybírósági beadványt, amit később a köztársasági elnöknek saját indítványaként kellene benyújtania az alkotmánybíróságon. Benyújtja Sólyog Tamás, vagy aláírja ön szerint?
3: Ezt a köztársaságnak kell eldönteni, azt tudom mondani, amit előtte ön felolvasott, mint a miniszterelnök véleménye, abból egyetlen szó sem igaz.
2: Tehát nem egyeztettek?
3: Semmilyen formában.
2: Magyar Péter azt mondja, hogy ha ön jelen lett volna az ülésen, akkor megkérdezné öntől, hogy részt vette olyan egyeztetésen, aminek célja az alaptörvény életbe lépésének késleltetése. Én tudom most ezt megkérdezni, mert nem volt ott. Részt vette ilyen egyeztetésen. Tehát egyetlen egy olyan egyeztetés nem volt, hogy hogyan késleltetnék az alaptörvény életbe lépését?
3: Hát miután az új többség, ami megmondta, hogy nem fog sürgősséggel törvényt sem elfogadni, egy hetet szánt egy ilyen jelentőségű alkotmánymódosításra. Múlt hét hétfőn kezdődött meg a vita, és ma szavaztak is. Ezért ebben az egy hétben volt lehetőség erről tárgyalnunk, de nincs alkotmányos lehetőségünk a sürgősségi eljárásban semmit sem késleltetni. Tehát múlt héten megkezdtük, most pedig a parlament szavaz róla.
2: Tehát Súlyog Tamással sem egyeztetett Orbán Viktort, nem irányítja? Április 12, most elfogadták a módosítást, még egy dolog ezzel kapcsolatban. Nemzetközi bíróság elé viszik-e az ügyet, vagy tudnak-e bármit tenni ezen az alaptörvény módosítás ellen, vagy terveznek-e bármit tenni?
3: Hát, a sajtótájékoztatón is reagáltam erre, hogy uniós intézmények iránti bizalmam az továbbra is mérsékelt, de ezért annyira durva határátlépés, mondjuk ott sem biztos, hogy nem akadna fenn, viszont az Európa Tanács mellett működő Strasbourgi Bíróság, ami az Emberi Jogok Európai Egyezménye nyilvánvaló összhangot vizsgálja, azt szerintem jobb esélyt jelent, hiszen ez a választójognak nyilvánvalóan egy durva korlátszása, és minden olyan tisztviselőnek, akit egyébként érint ez a módosítás, erre szintén van lehetősége, természetesen uniós bíróságon is. Tehát az Emberi Jogok Európai
2: Egyezménye. De akkor fordulod a Fidesz-KDNP?
3: Még erről formálisan nem hoztunk döntést, hiszen amikor a sajtótájékoztatót tartottuk, akkor még a alaptörvény módosítást sem fogadta el a parlament többség, de azt mindenféleképpen tudom mondani, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményével ez az alkotmánymódosítás nincs összhangban.
2: Mondjuk ezeket a bírósági ítéleteket is lehet be nem tartani. A Fidesz is tett így. Baka András is nyert nemzetközi bíróság ellen, amikor eltávolították Baka Andrást a legfelsőbb bíróság élőről, később megnyerte ezt a pert.
3: Igen, de eleget tettünk az ítéletnek.
2: Szóval akkor fordulnak, vagy ön fordulna, vagy nem ön mit fog javasolni?
3: Én minden jogorvoslati fórum kihasználására tennék javaslatot a frakciónak vagy a Fidesznek.
2: Még egy dolog, április 12-e óta eltelt események fényében elmondja el, hogy mire gondolt, amikor azt az elhíresült mondatot mondta. Biztosan emlékszik, ami most történt, ahhoz nekem nincs közöm, de ha mégis van, nagyon hálásak lesznek nekem.
3: Ezt már akkor kifejtettem, de az idő ezt nem igazolta. Tehát én nem feltételeztem azt a Tisza párt, hogy meg fogja nyerni a választást.
2: Tehát ez egész egyszerűen erről szólt, semmi többről.
3: Így van.
2: Köszönöm szépen, hogy itt volt.
4: Aláírta a kekvák megszűnéséről szóló kormányhatározatot Magyar Péter. Ezzel a kormány gyakorlatilag lebontja a közérdekű vagyonkezelő alapítványok több ezer milliárdos rendszerét. A kabinet szerint a beavatkozásra azért volt szükség, mert a kekvák úgy működtek, mintha magánalapítványok lettek volna, miközben állami vagyont kezeltek, és sok esetben politikai jellegű tevékenységet végeztek. A stúdióban Varga Tamás.
2: Varga Tamás ügyvéde vendégem, jó estét kívánok!
5: Köszönöm.
2: Ugye tegnap este megjelentek a közlönyben a részletek, július 31-től 16 közérdekű vagyonkezelő alapítvány szűnik meg, azok, amiknek nincs köze a felsőoktatáshoz. 21 felsőoktatási kek van működik, az MCC-t kivéve. Mi volt a legnagyobb baj ezekkel az alapítványokkal szerint?
5: A legnagyobb baj az volt, hogy egy olyan magánosítása volt igazából a állami vagyonnak, ami láthatatlan módon és közvetlen módon történt, és 3000 milliárd forintnyi vagyon ment át magánkézbe, amit elneveztek alapítványoknak. De az alapítványok kuratóriuma az egyben megkapta az alapító jogokat is, és igazából egy önfenntartó, ellenőrizhetetlen alapítványi kuratóriuma vált az egész. Emiatt azok a kurátorok, akik az alapítványok bekerültek, azok joggal érezték úgy, hogy ez az ő személyes vagyonok. Tehát az alapítvány vagyona az összemosott a kuratóriummal.
2: Na most, hogy mi lesz a vagyonnal, erre még külön kitérünk, de előtte múlt idő már, de lehetett volna ezt jól csinálni, vagy az egész kekva rendszer úgy, ahogy van, nem jó? A Fidesz annó mindig azt mondta, hogy más országokban is van ilyen, más külföldi alapítványi egyetemek is vannak, európai országokban is.
5: Abszolút, persze, mi lehetett volna jól csinálni. Hát az alapítvány az egy olyan jogi személyiség, amely ugye alapvetően olyan közérdekű célokra lehet létrehozni, amelyek a közjavát szolgálják. A kuratórium az pedig egy ügyvezető szerv. Ha az alapító fenntartja magának az alapító jogokat, és folyamatosan előzi a kuratóriumot, akkor nem lesznek működési anomáliák. Ha a kuratóriumi tagság az, amik pályázat útján elnyerhető, mint amit a mostani kekváknál csinál az egyetemet fenntartóknál az új kormány. Tehát követhető lesz az, hogy ki miért lesz kuratóriumi tag, az ez személyes tétje a kuratóriumi tagságnak, akkor nyilván más lesz a működés is.
2: Ugye a közlönyben megjelent, hogy az alapítványok mindegyikéhez, amik megszűnik, elszámolási biztosokat jelölnek ki július 31-től. Mi történik majd ott? Tehát, hogy effektív a gyakorlatban most mi történik 31-e után?
5: Nagyon szigorú határidők vannak. Tudni kell, hogy ma van 15-e, akkor pont ma kell leadni a kuratóriumoknak azt a kvázi záró mérleget, amit az elszámoló biztosok 3 napon belül véleményezhetnek, kiegészítésre szólíthatják őket föl, tehát 18-áig ezt meg kell tenni az elszámoló biztosoknak.
2: Utána mi van ebben a zárómérlegben?
5: Ez egy tételes vagyonleltár, tételes beszámoló az eddigi működésről, És ezt igazából három napja lesz az elszámoló biztosítnak, hogy megismerjék egy alapítványnak az elmúlt 5 éves működését, kérdéseket tegyenek föl, mert a kuratóriumnak megint 3 nap lesz, ezeket megválaszolja. Majd utána egy teljességi nyilatkozatot kell kiadni a kuratóriumoknak, hogy minden dokumentáció, ami föllehető volt, azt átadták az elszámolási biztosnak, minden vagyonelem, amit a leltárba betettek, az valós és valid, és megvan. És ezt minden kuratóriumi tagnak alá kell intetni, nem csak a kuratórium elnökének, hanem minden tagnak, és a személyes büntetőjogi felelősségük van azért, hogy ez hiánytalan legyen. És ami nagyon érdekes, hogy a kuratóriumok működését, amikor most le fog ellenőrizni az alapítványok működését az elszámolási biztos, van egy olyan speciális jog, amivel én életemben nem találkoztam még a jogszabályban, hogy a közvélemény tájékoztathatják az elszámolási biztosok az átlók tett megállapításokról. Mivel nagyon érdekes alapítványok működését kell átvilágítani, gondoljuk a kék bolygóra, a Batthyányira, vagy az MCC-re. Én biztos vagyok benne, a következő 2 év az arról fog szólni, hogy mit tártak fel.
2: Nézzük meg, és ott van még a Zalazón is egyébként, nyilván nem véletlen ez a 4 az érdekes, majd mindjárt elmondom, hogy szerintem miért, mert ezzel kapcsolatban nagyon sok kérdésem van. Ugye itt a vagyon, hová kerül ez a vagyon. Ugye az összvagyon itt meg lehet mondani egyáltalán, hogy az összvagyon mennyi lehet nagyságrendileg? Itt rengeteg részvényről van szó, tehát nem csak pénzről van szó effektív, hanem ingatlan vagyonról, tehát ezt lehet tudni?
5: Ez értékelés kérdése, tehát van az ingatlan vagyon, annak nyilván lehet egy piaci értéket számolni, van részvény vagyon MOL, Richter, Rába, ezeknek is van egy napi tőzsdei árfolyam értéke. A többit, az egyéb vagyonelemeket, akár szellemi alkotások jogát, azt sokkal nehezebb kérdés. De alapvetően az alapítványok azért, mivel privatizációról volt szó, tehát itt az állami vagyon elsibolásáról volt szó, itt alapvetően részvényeket, ingatlanokat privatizáltak ki. 16 ezer hektár például a ménes birtokhoz.
2: No, mi lesz ezzel a vagyonnal? Mert mindenki azt várja, hogy visszakerül az államhoz. Tehát itt nem minden az állami volt. Hogy lehet azt tudni, hogy mi az a közvagyon, és mi az a vagyon, ami magánvagyon volt ez a 4 alapítvány, vagy ennek a 4 alapítványnak az esetében. Ezek korábban is működtek. Tehát a Batthyány 91 óta, 2013 óta a kék bolygó, az MCC is már sokkal régebbi, szóval amikor megszületett a törvény az alapítványokról, az ugye 2 fajta alapítványba osztotta ezeket, 32-t az állam alapított, ezt a 4-et meg nem.
5: Szerintem nem lesz ez a probléma, hiszen a 4 alapító, aki a 4 alapítványt valaki alapította, a mérlegekből lehet látni, hogy mekkora tőke alapították, ezeket nem egy nagy összegekkel. És azt is lehet követni teljesen egyértelműen, hogy az állam, amikor beszállt társalapítóként, vagy csatlakozóként, akkor mekkora vagyontömeggel lökte meg ezeket az alapítványokat. Pont ezért kell a vagyonleltár, mert ez nagyon fontos, hogy el kell különíteni az állam által jutatott vagyonelemeket, és az egyéb alapítók által jutatott vagyonelemeket egymástól.
2: Én korábban öntől olvastam azt, akkor lehet, hogy félreértettem, vagy rosszul írtam ki, hogy az alapítványi jogutód nélküli megszűnése esetén, most ez történik, a hitelező kielégítése után a megmaradó vagyon az alapítót illeti meg, abban az esetben is, ha a vagyon az alapítói juttatás mértékét meghaladja. Ott van például az MCC, 2020-ig Tombor András milliárdosé volt, 690 milliárdra becsülték a vagyont. Most ebből akkor hogy kié lesz ez?
5: Szerintem nagyon egyszerűen meg kell nézni az alapítókörtnek a módosításait, ahogy az alapítókörtben le lehet követni, hogy hogyan nőtt az alapítványnak a tőkéje. A Tombor András betett, most mondok valamit, 1 millió forintot, az biztos, hogy most is visszajár neki. Ha fedezi az alapítvány jelenlegi vagyona, azt az elemet, azt a vagyontömeget, amit vissza kell adni. A társalapítók, Tombor és társai, azok biztos, hogy vissza fogják kapni azt a csekély hozzájárulásokat, amit annak idején ebben az alapítványban betettek. Tehát ez szerintem egy félreértés lehet, tehát az állam azt fogja visszavenni, amit ő maga annak idején jutatott, illetve amit jutatott, de már nincsen meg, annak a helyére érkezett vagyonelem.
2: Tehát akkor ez viszonylag egyszerű lesz különválasztani. Ezzel rendezi az uniós elvárást is a kormány, ez is feltétele volt az uniós pénzek hazahozatalának.
5: Szerintem rendezi, sőt, ezen túlmegy, mert ugye alapvetően az uniós problémák, azok inkább összeférhetetlenségi problémák voltak, és alapvetően az egyetemeket fenntartó kekváknál. Itt a kormány nyilvánvalóan meg akarja szüntetni azokat a pénzcsapokat, amelyek az elmúlt 16 évben kormány és a kormány közeli kifizető helyek voltak. A Batthyány volt a klasszikus példa, de az MCC-t is lehetne említeni erre.
2: Akkor a felsőoktatási alapítványokkal kapcsolatban sincs már tennivaló?
5: Hát dehogy nem, ugye most, pont most van a pályázat, a kuratóriumi tisztségeket és az FB tagságot megpályáztatja a minisztérium. Azt úgy emlékszem, hogy péntek éjfélig vagy szombat éjfélig lehet leadni a pályázatokat, és szeptember 1-en állnak fel az új kuratóriumok. Itt nagyon fontos, hogy nyílt pályázaton, abszolút szakmai kritériumok mentén fogják kiválasztani a kurátorokat, akik ilyen végelszámoló kurátorok lesznek, hiszen jövő augusztus 31-ig meg fognak szűnni a kekvák. Tehát az új kuratóriumnak egy dolga lesz, hogy becsületesen elszámoljon a következő egy évben a rábízott vagyon tömeggel, és lezárja a működését az adott alapítvány.
2: Világos, tehát munka van vele, de az unió felé gondoltam, hogy ezzel teljesítik az uniós
5: elvárásokat,
2: hogy ez megtörténik. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
5: Én köszönöm a meghívást.
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of a Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
6: A Fidesz és a KDNP nem ült be a 17. alkotmánymódosításról szóló plenáris ülésre. Helyette sajtótájékoztatót tartottak, ahol Gulyás Gergely lemondott a Fidesz parlamenti frakciójának vezetéséről. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában élesen bírálta a köztársasági elnököt, akit azzal vádolt, hogy következetesen a kormánypárti érdekeket képviseli. Súlyog Tamás szerint Magyar Péter hamis állításokkal manipulálja a közvéleményt. Szentpéteri Nagy Rihárddal és Tóth Váradi Zsolttal beszélgetünk.
2: Itt van már Szentpéteri Nagy Rihárd politikai elemző, alkotmányjogász, és Tóth Váradi Zsolt a kontrolló újságírója. Jó estét, szervusztok!
7: Szervusz!
2: Parlament rendkívüli sajtótájékoztató, alaptörvénymódosítás, kivonulás, lemondás, annyi témánk van, mint égen a csillag. Megszavazták a 17. alaptörvénymódosítást, a Fidesz nem vett részt ezen, sokszor beszéltünk már magáról a módosításról, ma is fogunk még egyébként beszélni, hogy mi is van benne. De hát Rihárd, te is itt vagy, szóval úgy összességében mit gondoltok a mai napról? Hát nem volt unalmas, az biztos.
7: Hát szerintem köszöntöm a nézőket. Szerintem a április 12 óta az egyik legforgalmasabb napnak lehet ezt nevezni. De hát ez tulajdonképpen várható volt, hogy az alaptörvény módosítása lesz a legnagyobb lépés, és ez lesz a legnagyobb tulajdonképpen kötélhúzás ebben a történetben. Kicsit furcsálom azt egyébként, hogy ebbe a kötélhúzásnál most a kötél egyik oldalán nem volt senki. Hát ez mindenféleképpen érdekes. Hogy miért nem vettek részt, vagy miért vonultak ki, meg miért erre a napra van időzítve. Ugye az előbb volt egy interjú Gulyás ural, amit láthattak a nézők. Ebben volt egyébként erre utalás, hogy ők mikor döntöttek erről, és ebben volt egy nagyon fontos rész, amikor azt kérdezte tőle, hogy akkor mikor tájékoztató Orbán Viktort erre a kérdésre, és azt mondta, hogy pénteken. Ezt érdemes földolgozni, ezt az időrendi sorrendet, hiszen itt sok kérdés fölmerült ebben kapcsolatban, miért van ő ki az Egyesült Államokban, erről nekem van véleményem, de majd ott tartunk, elmondom.
2: Fogunk ott tartani, mert hogy beszélünk. Rihárd, összességében akkor a mai napról, és aztán majd picit szétszálazzuk, mert tényleg annyi minden történt, hogy érdemes külön-külön is megnézni.
8: Igen, számtalan dolog történt, úgyhogy holnap reggelig beszélgethetnénk, úgyhogy mindegyik témában csak a bevezetőig jutunk el. Valóban az alaptörvénymódosítás fontos dolog, számtalan kiváló részt tartalmaz az alaptörvénymódosítás, de vannak aggályos részei is, és a közvéleményt leginkább a köztársaság elnök eltávolítása érdekli. Ez alig, hanem a legaggályosabb része, de minden esetre erre odafigyelhetünk. Meglátjuk, hogy az aláírás, nem aláírás hogyan fog történni. Nem spekulálnánk ezzel kapcsolatban a jövőre nézve. A Fidesz szereplése is ugyancsak érdekes, nem de? Ez a bent is lenni, kint is lenni, alig, hanem nincs igazán eldöntve. Ha jól érthettük, bár éppen úton voltunk, de Gulyás Gergely arra utalhatott a kitűnő kérdésre válaszul, hogy a frakcióvezetőségről való lemondás a tervét jelentette be pénteken, ha hihetünk neki, Orbán Viktornak, aki ezt, ha hihetünk Gulyás Gergelynek, tudomásul vette. Itt alig, hanem valóban egy felszabadulásról van szó Gulyás Gergely részéről. Nyilvánvalóan régóta tervezte, hogy kilép ebből a mai kocsmából, ugye, ebből a őrült helyzetből, ami meglehetősen pikáns is volt. azért valljuk be, hiszen két egykori valóban kiváló jó barát vitatkozott hétről hétre, hétfőn és kedden a parlamentben, ugye, akik most különböző frakciókban ülnek, de bizonyos közös momentumaik azért vannak most is, és egy megértés.
2: Ezt lehetett tudni korábban
8: is. Lehetett tudni.
2: Tehát, hogy miért pont de... most? Én ugye azért firtattam, ő két indokot elmond, és most itt is elmondta előttetek, és azt hangsúlyozom, hogy ezt kora délután rögzítettük, azért azóta történt egy más, de nyilván azt nem tudtuk még, vagy nem tudtam megkérdezni. Az egyik az, hogy nem asszisztál ehhez, mármint az alaptörvénymódosításhoz és az államfő lemondatásához, meg az összes többihez sem. Másrészt pedig a 12 éves ciklus korlát, mondjuk ugye innen kezdve rá nem lehet szavazni. De hát előbb egy évet mondott, hogy egy évig várja. Miért kellett ezt most bejelenteni? Mi lehet az igazi ok szerintetek?
7: Hát egyrészt azt is feltette azt a kérdést, hogy akkor legalább nem vártam, hogy bejelentik az utódját. Nyilván ez egy kaszus beli volt ez a pillanat, hogy ehhez hozzá lehet kötni, és akkor még nagyobbat mondok rá erre a történetre, hogy ebből még jobban az tűnjék ki, hogy itt most tényleg a demokráciának a megszűnése van, vagy ők ezt keretezik, ezt a dolgot. Visszatérve egyébként, hogy ő Magyar Péterre milyen a viszonya, nyilván ez egy pszichés teher is pluszba, ami szerintem képt, és ez a minél hamarabb túl akarok esni, ez is közre játszhatott ezen a dologban, hiszen azért ő eléggé bokszsák szerepben kellett végülni. Ráadásul abban a tudatban, hogy tudja, hogy amire hivatkozik, hogy legközelebb már nincs benne a pakliba, egyébként is egy évre adtam be. Tehát ez a minél hamarabb elhagyom ezt a dolgot, ez szerintem ez volt az első. Én nem feltételezek másfajta szándékot, mint a minél hamarabbi menekülést.
2: Az azért vetődött fel, bocsánat, Riad, mert ugye Magyar Péter napközben azt mondta a parlamentben, hogy Gulyás Gergely azt javasolta a Fidesz frakciónak, hogy mondjanak le a képviselői mandátumokról, ezt leszavazták, és tulajdonképpen sejtette azt, hogy ezért mondott le is menekül. Most ezt ugye azzal, hogy ő már pénteken Orbán Viktornak ezt mondta, cáfolta, illetve hát határozottan cáfolta ezt folyamatosan.
8: Hát ha ez igaz, amit állított, ugye több szereplő szólalt meg ebben a kérdésben, nem voltunk ott, de az bizonyosnak látszik, hogy Gulyás Gergely távozni akart már régóta. Sőt, jó néhány korábbi pozícióját sem akarta korábban elfoglalni. Hát emlékezhetünk, hogy jó néhány évvel ezelőtt, amikor még nem volt a kormányban, kifejezetten kijelentette írásban, szóban, több alkalommal, egész világosan, hogy nem kíván a kormányba menni, és amidőn ezt kimondta, rögtön Orbán be is hívta a kormányába. Ebben a rendszerben, a nemzeti együttműködés rendszerűnek nevezett politikai szisztémában is, annak utóéletében is, ahogy most látjuk, ha valaki nem akar valami lenni, akkor is lennie kell, hogyha a főnök, Orbán Viktor így kívánja. Gulyás Gergely tehát távozni akart mindenképpen, és ezért bevetett egy olyasfajta trükköt, ha hinni lehet Magyar Péternek, hogy az egész frakció távozzék, vagyis hogy adják vissza a mandátumukat. Ez annyiban sikerült, hogy ma az ülésen nem voltak jelen, de valójában a mandátumok még megvan. Leszavazták őt ebben, vagy legalábbis ha Gulyás Gergelynek most hinni lehet, amit ma este itt neked mondott, nem övezte kellő elfogadottság ezt az ötletet, és akkor dobta be ezt. Ő minden esetre mindenképpen megy, és most mehetett. Azért mindenek előtt most, mert most a főnök, ahogy úgy mondjam, akármilyen furcsa hangzik is, nincs az ország területén, nagyon messzire utazott a tengeren túlra, és jó néhány napig nem lesz itthon, és ez mindenképpen egy külön helyzet. Nem azt mondom, hogy ez nem változik, de ez egy olyan helyzet, hogy lélektanilag megfelelő. Ha valóban pénteken tájékoztatta az egykori miniszterelnököt e szándékáról, legyen úgy, de még azon sem lepődném meg, hogyha Orbán Viktor is akkor tudta volna meg, mint mindannyian, ahogyan Havasi Bertalan is akkor tudta meg, mint ahogy a nagy közönség.
2: Jó, millió kérdés van ezzel kapcsolatban, tényleg holnap reggelig tudnánk beszélni, de akkor menjünk sorban. Ugye Orbán Viktor posztolt, azt posztolta, hogy vége a demokráciának. Én ezt a posztot még nem láttam, de pont körülbelül ezzel egy időben kérdeztem Gulyás Gergelyt, hogy szerinte akkor itt nincs demokrácia, mert ugye valami ilyesmit mondott. Ő azt mondta, hogy hát azért ő ezt nem mondaná, mert szerinte az van. Tehát itt ez egy teljes szétbeszélés, ami szokatlan volt tulajdonképpen a Fidesztől. Milyen képet mutat most a Fidesz szerintetek? Orbán Viktor a VB-re utazik, azt mondja, hogy nincs demokrácia, közben lemond a frakcióvezető, és Gulyás Gergely azt mondja itt a műsorban, hogy ez nem mutat gyengeséget.
7: Hát az elmúlt 16 évben nem nagyon szoktuk meg ezt a szétbeszélést semmilyen szinten. Néha előfordult ilyen zavar az erőben, de nagyon ritka volt. De itt egy nagyon fontos dolog egyébként, hogy még a a miniszterelnök szóvivője is mond egy olyan mondatot, amiben benne van az, hogy az a Fidesz gyengesége. Tehát ilyet mi nem nagyon tudtunk elképzelni 10 évvel ezelőtt, hogy az Orbán Viktor szóvivője egy ilyen, akár egy fél mondatban is egy ilyen, nem tudom, kifejezést használ. Ilyen, erre nem volt példa. És én azt hiszem egyébként, hogyha Havasi Bertalan egyeztette ezt Orbán Viktorral, hogy egy ilyen mondatot kimondjon, az még rosszabb az ő szemszögükben. Ami a labdarúgó VB-t illeti, azt azért látni kell, hogy Orbán Viktor egy ilyen labdarúgó szemléletben van. 1998-as franciaországi VB-n már ott volt. Az azt jelenti, hogy ez a 8. VB, amin személyesen ott van, mert az ő számára nyilván ez a szentély, ez a legfontosabb dolog, ez egy olyan esemény, egy szakrális esemény, a VB döntő, ami számára a legfontosabb, hozzáteszem, milliárdok gondolják így a világon, egyébként én is így gondolom, tehát hogyha volna
2: igen, pénzem időnek. Igen, csak hogyha ő azt mondja a Fidesz elnökeként, hogy itt ma ér véget a demokrácia, akkor nincs esetleg
7: igen,
2: itt a...
7: Igen, csak mivel, hogyha ezt a részt vesszük, akkor az nagyobb hír lett volna, hogy nem megy ebben a sorozatban, mint az, hogy megy. Tehát, hogy ő azért labdarúgó fölfogásban fogja ezt föl, és én ezt meg is értem adott esetben. Az, hogy ebben egy ilyen kommunikáció van, ez mindenféleképpen a zavarra utal, de ő semmilyen esetben nem mondta volna le ezt az utat, szerintem.
8: Igen, hát 98-ban szerencsésen alakultak a választások, mert hogyha nem úgy alakultak volna, akkor Orbán Viktor nem mehetett volna Párizsban, és nem a VIP-pávajban ült volna a francia köztársaság elnök mögött. Így aztán teljesült ez a vágya is, és a mostani vágya is teljesül, mert most is jó helyen fog ülni, hiszen Trump elnök köz még személyesen ebben a pillanatban még közel áll. Akárhogy lesz is, az biztos, hogy a Fidesz nincsen jó állapotban, hát ezt nem kell különösen elemezgetnünk, ez az össze-vissza beszélés, és Gulyás Gergely lemondó beszédében megcsillanó önkritika, amelyben azt állította, hogy a jogállamisággal kapcsolatos problémák felvetése részben jogosnak tartható, azért korábban tett ilyenek utalásokat, mint hogy mai interjújában veled ugyancsak utalt erre, hogy már korábban is mondott ilyeneket, de most erősebb szavakat használ. Ugye ezek a dolgok azt mutatják, hogy nincsenek jó állapotban, de hát hogy is lennének jó állapotban? Éppen az a probléma, nem de, hogy csak rossz állapotban lehetnek, hiszen semmi mondandójuk nincs a nemzet számára, korábban sem volt, de korábban hazugságokkal legalább ugye fenntartották a kormányzó képesség és a hitelesség látszatát. Ideig, óráig. Most azonban, hogy semmi mondandójuk nem marad, itt jöhetne az ideológia.
7: Megfelelődik is kevés.
8: Igen, így van, de ha lenne, akkor is hazugságokra használták, amik volt. Akkor tulajdonképpen valami, ami a magban legalább ott van, valamilyen, mit tudom én, kereszténydemokrata fölfogás, de ilyen sincsen, vagy valamilyen nemzetudat, ilyen sincsen, vagy valami mondandó, mondjuk a magyar történelemről, vagy bármilyen irányról, hogy lenne alapprogram, vagy lenne egy ideológia, vagy lenne valamilyen világnézet, amelyre az ideológia épül, vagy az ideológiára épülő alapprogram, vagy az alapprogramra épülő valamilyen ellenzéki elképzelés, hogy hogyan képzelik a következő 4 évet, vagy csupán a néhány hónapot. És ilyen nincsen. Ami most van, és ez a helyzet nem jó a Tisza kormány számára, az az, hogy bizonyos fajta jogállamiság védelmi helyzetbe bele tudják manőverezni magukat. Tehát néhány állításuk az alaptörvény módosítása kapcsán igaznak is tartható, és hogy ezt éppen a Fidesz mondja, az egy nagyon különös politikai helyzet, és ezt jobb lett volna elkerülni a Tisza kormánynak, mert szinte mentővet dobott ezzel az alaptörvénymódosítással, az alaptörvénymódosítás néhány át nem gondolt pontjával a Fidesznek, mert a Fidesz egyáltalán képes most valamit mondani. Éppen a problémáit mutatja föl a Fidesznek az, hogy még ebben az ingyen odaadott helyzetben sem képesek rendesen kommunikálni, és össze-vissza beszélnek. Pedig legalább most mondhatnának valamit.
7: Orbán Viktor még odavetette ez egész után, még odaírta, hogy akkor ők majd ezzel harcolni fognak, és a demokráciáért tovább harcolni fognak. Még egy esetleges lehetőségük van ebben, ugye, hogyha azt mondják, hogy majd az új képviselők közül, akik mondjuk az első körösek, ugye ilyenből van 10, vagy a második körösek, majd kiválasztanak egy fiatal, vagy egy még nem a lejáratott arcot esetleg, és azt mondják, hogy
2: frakcióvezetőnek,
7: hogy az a megújhodásnak egy fajta nem tudom, megjelenítése lehet, de most még valóban nem van igazadom, hogy semmi olyan dolgot nem mondtak, amivel kapcsolatban azt lehetne mondani, hogy ez most ez egy kialakult kommunikáció lenne.
2: Ki lehet az utód szerintetek? Megvan, azt mondta Gulyás Gergely, az ő tudjuk, jelöltje. Megvan, azt tudjuk, hogy ki nem, hát nem már
7: a Szent Királyi Alexander
2: ki igen, de az összesen nem volt idő, 22-re azért nem lehet végigmenni. Szóval milyen típusú?
8: Hát én nem spekulálnék azon, hogy ki lenne, mert azt mondhatjuk, hogy a egész rossz állapotban van a Fidesz frakció is változni fog, akár Gulyás Gergely is távozni fog, mások is adott esetben távozhatnak, lehet, hogy a harmadik, negyedik kör jön végül be. Úgyhogy egy átmeneti helyzetben van, a Fidesz nincsen egyáltalán semmilyen mondani valója, és amíg a mondani való nincs meg, amíg az arcél nincs meg, akkor addig majdnem mindegy, aki a frakció vezető.
2: Igen, mert ha nincs demokrácia, akkor felvetődik az a kérdés, ami a korábbi ellenzékkel, vagy ahogy Magyar Péter mondta, az új ellenzékkel kapcsolatban, hogy miért vannak benne a parlamentben. Azt mondja, hogy hát most még mindig van értelme, de határozott választ nem tudott adni, hogy akkor mi értelme van a parlamentben lenni, ha nincs demokrácia szerintük.
7: Hát volt egy bizonyos válasz erre, egyébként azt mondta, hogy a törvénytárgyalásoknál bizonyos dolgokat, sikereket, részsikereket akár el tudnak érni. Tehát ez a fajta válasz jó volt. Egyébként visszatérve arra, hogy ki lehet az utódlás, azért az nem biztos, hogy az úgy fog megtörténni, ahogy a Gulyás úr mondta itt, hogy az lesz a vezető elf, hogy a kiesők nem fognak, mert mint ahogy láttuk a KDNP-nél, megvan ez, hogy a Rétvári úr marad, és ez abszolút nem biztos, hogy ő fog ezt eldönteni a későbbiek folyamán, hogy ebben a frakcióban hogy fog történni. Az ő elmondása alapján le tudjuk szűkíteni valamennyire ezeket a képviselőket, de ettől függetlenül lehet, hogy egy régi motoros lesz. Nem kizárható.
8: Egy ilyen helyzetben valóban a Fidesznek döntenie kell arról, hogy kint vagy bent legyen. Csak emlékeztessük magunkat arra, hogy az egykori óellenzék 16 éven át ezt nem volt képes eldönteni. Pontosabban a kérdés nem csak az volt, hogy kint vagy bent legyen, a parlamenten belül vagy kívül legyen, hanem hogyha belül van, akkor parlamentáris eszközökkel lépjen fel, vagy nem parlamentáris eszközökkel, és szórólapokat osztogasson, megafogma beszéljen, demonstratív eszközöket, és itál. Ilyeneket csináljon, vagy pedig nyújtsa be a 146. módosító indítványt a költségvetési törvény javaslathoz. Ezt nem tudták eldönteni. Pedig ez csak azután kellett volna eldönteni, hogy abban a kérdésben döntöttek volna, hogy bemenjenek-e, vagy kint legyenek. A Fideszre ez legalább ez nem jellemző, tehát a Fidesz ellenzéki magatartására pillanatnyilag az jellemző, hogy bent van vagy kint van, ez még nincs eldöntve, de ha bent van, akkor egyelőre parlamentáris eszközökkel lép föl, szónoklatokat tart, olyanokat, amilyeneket, de mégiscsak a beszéddel kíván kitűnni, ahogyan egy parlamentben szokás, hiszen a parlament a szó maga is, ugye a beszéd szóból származik.
2: Aláírja az államfő szerintetek, vagy nem?
7: A pénzbe fogadnánk, hogy kizárólag, hogy raknak rá valamit.
2: Na melyikre?
7: Nem fogja lenni. Természetesen én véleményem szerint Norma kontrollra fogja küldeni az utolsó pillanatig kizárva, és akkor utána van egyfajta kérdéskör, hogy mikor indulnak el ezek az eljárások, de ezt majd a következő műsorban is meg fogod beszélni a következő vendége.
8: Érdekes kérdés, mert ugyancsak a jövőre vonatkozó spekuláció, de annyit mondhatunk, hogy ma másképpen néz ki a helyzet, mint ahogy tegnap kinézett. Tehát itt változnak az otcok, és a következő napokban is megtörténhetik bármi, hiszen 5 nap áll rendelkezésre az aláírásra, úgyhogy nem mennék bele abba, hogy végül hogyan fog dönteni, de mindkét irányban dönthet. Ha az Alkotmánybírósághoz nyilván nagyon-nagyon nehézkesen fordulhat, hiszen tartalmi kérdésekben nem teheti meg, hogy forduljon. Esetleg, de hát ez is csak spekuláció, esetleg fölvetheti azt, hogy tekintve, hogy az ő eltávolítása az árulrendelkezések sorában jelenik meg egyetlen mondatban, és korábban, nagyon régen, a 10-es évek elején az Alkotmánybíróság már hozott egy olyan döntést, hogy az akkori elfogadott alaptörvény úgynevezett átmeneti rendelkezései között nem lehetnek tartalmi kérdések. Hát erre való utalással lehet, hogy mégiscsak valami ilyesmit tett, de alig, hanem ezt nem fogja tenni. Meglátjuk, de érdekes országban élünk, a következő 5 nap is nagyon érdekes lesz.
2: És még a Velencei Bizottság sem segített.
8: Sem segített.
2: Októberben fogják majd tárgyalni, de hát ezt már nem veletek beszéljük meg. Köszönöm, hogy jöttetek.
8: Köszönöm.
4: Farkas Őrs igazította el az aranykonvoj elleni akcióról, állította kihallgatásán a TEK volt főigazgatója. Hajdú János arról is beszélt, hogy Pintér Sándor jóváhagyta a rajtaütést. Közben a HVG arról értesült, hogy leváltották a NAV két vezetőjét, akik érintettek lehetnek az ügyben. Vendégünk Horváth Lóránt.
2: ügyvéd, az ukrán pénzszállítók ügyvédje. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Hajdú János vallomás, ez egy 24 oldalas dokumentum, vagy legalábbis annyi került ki a 444.hu-hoz, hogy már az is kérdéseket vett fel, hogy egy ilyen dokumentum, egy jegyzőkönyv, ami a korábbi TEK főigazgató gyanúsítotti kihallgatása, és ennek a részleteit tartalmazza, az hogyan kerül ki? Hol vannak ezek az anyagok? Tehát laikusként ezt nyilván a nézők megkérdezik, hogy ez hogy kerül ki az ügyészségről, adja ezt ki valaki?
3: Ez most jelen pillanatban az ügyészség birtokában kell, hogy legyen, illetve a terheltnek a birtokában, tehát Hajdú János, illetve a védőjének a birtokában. Tehát ezen a három helyszínen lehet felelni. Az, hogy ez hogyan került ki, erre fogalmam sincsen.
2: Tehát de én vagy az ügyészségtől, vagy Hajdú Jánostól, vagy az ügyvédjéig.
3: Én azt gondolom, hogy, hogy az ügyészségnek nem állt érdekében az, hogy ezt kiszivárogtassa, tudnélik ez akadályozta volna számára a nyomozást, és jelen pillanatban is egyébként ez egy tényezőként szerepel. Hajdú János oldaláról pedig azt gondolom, hogy ha ő üzenni akart azoknak, akiket nem tudott elérni, és a sajtó nyilvánosság előtt be akarta mutatni azt, hogy mi az álláspontja erre az ügyben, akkor azt mondom, hogy elérte a célját.
2: Kiknek akarhatott üzenni?
3: Nagyon
2: tehát
3: sok
2: neki
3: szereplője van.
2: Mi lehet a célja?
3: Ennek ezzel nagyon sok szereplője vannak a történetnek, tehát hogy ő ugye kikerült már a rendszerből, nem tudjuk, hogy milyen kapcsolatot tart fenn a korábbi munkatársaival, az OH-ban lévő kapcsolataival, a NAV-ban lévő kapcsolataival, akikkel valószínűleg már nem tud érdemben konzultálni. Ez egy abszolút lehetőség arra, hogy elmondja, hogy én így védekezek, ehhez lehet akár igazodni.
2: Na nézzük, hogy mi is van ebben. Az összes állításon nem tudunk nyilván végigmenni, mert nagyon-nagyon hosszú, de van egy-két ellentmondás. Nézzük, a jegyzőkönyv szerint Hajdú Jánost ugye két nappal a pénzszállítók elfogás előtt volt ez, hívta fel Farkas Őrs, hogy a szolgálatokért felelős államtitkár egy találkozót kért tőle. Ő azt mondta vallomásában, hogy itt hallott az egész ügyről először, és ekkor közölték vele azt is, hogy a szolgálat egy találkozót kért tőle. Ő azt mondta vallomásában, hogy itt hallott az

0: adta volna a TEK főigazgatóját, tudnélik. Ez már annak a szervnek a kötelezettsége, aki a nyomozást folytatja. Tehát ő a megrendelő, a NAV-nak kellett volna lenni a megrendelőnek. A NAV ezt nem rendelte meg, egyébként ez is azt hiszem a cikkből kiderül, tehát soha nem rendelte meg. Továbbá a NAV-nak van saját egysége, tehát olyan elfogó egysége a Merkur, amely ezt le is tudta volna bonyolítani. Tehát ez a politikai szálat erősíti, vagyis az, hogy egy politikai akarat nyilvánult meg, amit egy államtitkár közvetített közvetlenül az elfogó szerv felé.
1: Ugye itt az államtitkár neve vetődött fel, korábban a 444-nek volt egy olyan információja, hogy maga a miniszterelnök, az akkori miniszterelnök Orbán Viktor tette ezt. Ez most ebben a jegyzőkönyvben ennek pont az ellenkezője van, hogy ő nem.
0: Nem, nincs az ellenkezője, de az sincs benne, hogy megerősíti, hogy honnan jött pontosan. Hát nyilván egy államtitkár a kormánynak a része, és az, hogy Orbán Viktor mikor kapcsolódott bele ebbe a kommunikációra, az egy másik kérdés.
1: Ugye azt is mondja, vagy arról is beszél, amit az előbb mondott, ő azt állítja, hogy elsőre az ő számára nem volt világos, hogy mit tehet az ügyben a TEK szerepe, de amikor az egész pénzszállítás körülményeit megismerte, akkor megértette, hogy miért volt rá szükség. Rájuk volt szükség, azt mondja, ez teljesen egyértelmű.
0: Igen, talán a megértését az segítette, hogy az volt az információ, hogy fegyverrel érkeznek, és nyilván, hogyha ez fegyveres, illetve valamilyen konfliktusnak a lehetősége fennáll, akkor a TEK bevetés az valóban indokolt. Azonban reggel már a NAV bűnügyi szerve a határon meggyőződött arról, hogy nincs náluk fegyver, tehát hogy nem is kellett volna a TEK-et bevetni.
1: Jöjjön az első ellentmondás, én hármat írtam, amit össze nem tudom, hogy végig tudunk-e menni rajta. Az egész ügy talán legvitatottabb részére, miszerint tudta, hogy a NAV tanúként hallgatja meg az ukránokat, és annak ellenére nem volt hajlandó róluk levetni a bilincset, hogy ezt a NAV-osok kifejezetten kérték, azt mondja, fel sem merült, hogy a NAV az előállított személyeket nem gyanúsítottként, hanem tanúként hallgatja ki, sőt a tanú szó sem hangzott el, hiszen ebben az esetben az elfogásnak sem lett volna helye, tanúkat nem fogunk el kommandóval.
0: Ez egy teljesen értelmezhetetlen állítás, és azt gondolom, hogy a védelem szempontjából egy védhetetlen pozíció lesz hosszú távon. Tudnélik, a nyomozati anyagban található összes vallomás ezt megerősítette, hogy tanú státuszban voltak, és erre külön felhívták a figyelmet a NAV munkatársai. Ez értelmezhetetlen, hogy hogy lehet azt állítani, hogy fel sem merült, hogy ők tanúk, hanem gyanúsítottak.
1: A második ellentmondás, ugye szinte egy korábbi NAV-os vezető vallomásával van ez ellentmondásban, azért emlegetem itt az ellentmondást. Hajdumára azt bizonygatja majd ott az eljárás során az ügyészeknek a pénzszállítók bilincselésével kapcsolatban, hogy itt volt egy vastag félreértés köztünk, így fogalmaz, valamelyik műveleti parancsnokkal, nem úgy értette, hogy az ukrán pénzszállítóknak a bilincset végigviselniük kell, sőt, ő éppen arra gondolt, hogy csak akkor legyen rajtuk, amikor éppen nem hallgatják ki őket.
0: Igen, ebből a mondatból az látszik, hogy ő most lefelé nyomja a felelősséget, ahelyett, hogy azt mondaná, vagy azt mondhatná ki, ami nagy valószínűséggel történt, hogy felülről kapta ezt az utasítást, hogy őket így kell fogvatartani. Tehát most jelen pillanatban magát a bilincselést, a jogellenes fogvatartásnak a sanyargatás részét egy szinten lejjebb tolta magáról, és azt mondja, hogy ez félreértés volt a parancsnokkal.
1: Mert a NAV-os vezetőnek az ellenkezőjét mondja.
0: Nem tudom azt értelmezni, hogy 29 órán keresztül hogy tud fennállni egy ilyen félreértés.
1: A harmadik ellentmondás, Hajdú szerint az akció után egész nap már innentől kezdve, főleg a NAV rendelkezett azzal a joggal, hogy a gyanúsítottakkal mi történjen. 3/4-3 körül dokumentáltan átadták a NAV-nak az elfogott személyeket, és ő megerősíti, hogy az őrzés és az azzal kapcsolatos rendelkezési jog a kérőszernél azaz a NAV-nál volt. Ez a NAV-osok tanulmányosak abszolút ellentmondva.
0: Igen, mert ez nem is történt meg, tehát ez okiratban sem jelenik meg, hogy ők bármikor átadták volna a NAV-nak, és a NAV átvette volna. Ez legalább olyan kérdés, mint hogy a NAV nem foglalta le soha ezt az árut, és ugyanígy a fogvatartottakat soha nem vette át.
1: És a Védencei elmondása szerint mi történt ahhoz képest, mint ami ebből az egész 29 oldalas vallomásból, vagy valamelyes részletből kiderült?
0: Hát én részleteiben nem ismerem, tehát ott nagy ugrások vannak a cikkben benne, tehát azt a műveletnek a pontos leírása az nem jelent meg. Tehát én azt gondolom, hogy maga az elfogás és ezek a fogvatartásnak a körülményei, azok egyeznek ezzel. Tehát valóban bilincsben voltak, valóban kamzsában voltak, valóban így altatták őket, akit altattak, és még ami történt.
1: Akkor utolsó dolog, összegezve mi az, ami ebből a 24 oldalból kiderül az ön számára, ami eddig nem?
0: Számomra semmi olyan érdemi nem derült ki, tehát terhelő részt nem tartalmazott, tehát ez egy semleges. Inkább azt mondom, egy pozitív vallomás, semmiképpen nem beismerés, tehát tartotta pozícióját Hajdú János.
1: Utoljára, amikor itt beszéltünk az ügyről, akkor éppen négy személy köztük Orbán Viktor gyanúsítását indítványozta. Történt-e ezzel a beadványa bármi azóta?
0: Nem történt, tehát a beadványok

0: Az azt hiszem egy pénteki napon született, és hétfőn hallgatták ki Hajdú János. Tehát annyi történt, hogy egy lépést tettek, ez egy nagyon szolid és visszafogott lépés volt, mert maga a gyanúsítás történt meg. Nekünk továbbra is az a határozott álláspontunk, hogy ebben a szervezet elkövetésben a szervezet legfelsőbb vezetőit kellett volna kivonni a rendszerből, és akkor érdemi eredményeket lehetett volna elérni gyorsan.
1: Szerintem fogunk még erről beszélni. Köszönöm szépen, hogy itt vagy.

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez itt a Hét híre, amelyben a hét legfontosabb történéseit elemezzük szakértők segítségével. A mikrofonnál Boros Tamás.
2: Nagy örömmel köszöntöm a Hét híre nézőit. Van itt két jóképű fiatalember velem a stúdióban. Sziasztok, örülök, hogy itt vagytok.
3: Köszönjük a meghívást.
4: Te az miről beszélsz, mert hogy a lati, most ez az igazság, azért esztétikailag, na, nem hozzám képest úgy egyet, hogy jóképű, jókiállású ember, meg hát te vicceskedjünk már.
3: Sanyi, minden adást egy igazsággal kezd, és ismételtem.
5: És olyan befejezem be.
2: Volt olyan, de kor, Sanyi, amikor te jóképűnek számítottál, Sanyi?
4: Figyelj ide, kisfiúként, olyan 10 éves koromig nagyon helyes fiú voltam, olyannyira, de tényleg, szőke, izé, meg aztán 14 éves koromig megúsztam, meg nagyon egyébként.
3: De
4: nem,
3: az
4: is, nem is véletlen.
3: Kézilabdáztál, nem sem?
2: Ez a bulvárovatunk most ezzel
4: volt. Az később volt, és nem is véletlen, hogy engem nem véletlenül abúzáltak is. Kétszer.
2: Igen.
4: Etnikailag megosztó módon különben. Tehát különböző képviselet volt. Rendes fajmagyarok, és etnikailag más nemzetiséghez tartozó. Igen. Uh-huh. Annyira vonzó voltam mindig. Te karizmám volt.
2: De fiatal korodban a lányok szerettek?
4: Igen.
2: Oké. Okay. Csak most már rajta ragadtam.
3: Ez egy jó track, mehetünk ez.
2: Persze.
4: Hát Bíró Marika például.
2: Ha bárki azt hitte, hogy Szijjártó Péterről meg az orosz kapcsolatokról fogunk beszélni, az csalódott, mert nőügyeket fogunk kitárgyalni.
4: Bíró Marika.
2: Na, uraim, itt vannak a titkos dokumentumok nem nincsenek, de Magyar Péter erről beszélt, most volt egy tájékoztató, amelyen kérdezték őt, hogy Szijjártó Péterrel kapcsolatban van-e bármilyen vizsgálat, és ő azt mondta, hogy igen, folyamatban van az orosz kapcsolat, igen, az orosz kapcsolatokat vizsgálják, de titkos dokumentumok vannak, tehát ezekről tud, úgyhogy egyelőre konkrétumot nem mondhat, de ezeket figyelgetik, ugye Szijjártó Péter a hét egyik sztárja lett, a hírekben, ugyanis a BYD-hez szerződött az ex-kormányzatból, a politikai pályáról a piacra. Azért ez nemzetbiztonsági problematikát is megpendített, erről Magyar Péter is beszélt, hogy ugye itt azért kínai kézre kijátszott olyan információkat, amelyről ő tudott pozíciójából fakadóan. És milyen érdekes, hogy van négy olyan pozíció, most nem mondom el, hogy melyek ezek, amelyek lehetetlenné teszik, hogy ez a forgóajtó effektus ez bekövetkezzék, vagyis valaki a politikából átugorjon egy ilyen piaci szereplőhöz. A külügyminisztériumi pozíció az nem ilyen. Tehát a külügyminisztériumból bárki mehet azonnal a piacra, és milyen érdekes, hogy pont az a BYD-hoz megy, amelynek egyébként elintézett, vagy legalábbis segítkezett abban, hogy legalább 20 milliárd forint állami támogatás az megérkezzen a kínai céghez. Na jó, most összefoglaltam ezt a problémát.
4: Figyelj ide, én egyrészt nem tudtam, hogy van ilyen négy ilyen pozíció. Uh-huh. Azt tudom, hogy a cseheknél van egy ilyen jogszabályi környezet, de ettől függetlenül, őszintén mondom, ez engem ez a része baromira nem érdekel, hogy ilyen értelemben mi van szabályozva. Az a nagybüdös helyzet, hogy a magyar külügyminiszterről beszélünk, nem akárkiről, aki hosszú-hosszú ideje a magyar külügyminiszter. Amúgy az információs hivatal is a felügyelete alá tartozott. Külföldi hírszerzés. Egy ilyen ember, most hadd súlyosbítsam a patrióta, hazafi, néhány hónappal, úgy egyáltalán, azon kívül nem akár miről van itten szó, nem egyszerűen egy multicégről, a BYD a kínai állam tulajdona. Tehát a kínai állam vásárolta most meg, hogy fizette ki Szijjártó Pétert. Ráadásul jó drága lett ez nekünk, mert belekerült néhány 10 milliárdba vagy 100 milliárdba, hogy a BYD ide tudott jönni. Ugye, és nyilvánvalóan ez nem úgy történt.
2: Hát 100 milliárdos beruházás, amiből 20 milliárdot a magyar állam fizetett.
4: Hát azért még ennek van néhány, hogy is mondjam, összefüggő költsége, de most nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg azt, amit hozzá szeretnék tenni, hogy ilyen beosztású ember Kínában az a helyzet, hogy köteles jogszabály szerint kínai törvények szerint egyébként a kínai nemzetbiztonsággal együtt szolgálni, vagyis együttműködni. Egy dolgot még azért hagyd tegyek hozzá, ugye azt nem gondolta senki, hogy ez úgy volt, hogy múlt hétfőjén mondjuk fölébredt a BYD HRS-e, és keresett valami zsenit, aki majd a nemzetközi kapcsolatokat meg a fejlesztést fogja buherálni. És mit áld Isten? Szijjártó Péter jutott eszébe. Most nem folytatom, mert még lesz hozzá fűrni valom.
3: Sanyi nem csak jóképű volt, és most is az, hanem
4: okos.
3: Elképesztően tudja
2: hajlítani a valóságot.
3: A publicisztika világába hajló tudományos fantasztikumot is előadni. Na most, az információs hivatal az utóbbi négy évben nem Szijjártó Péter alá tartozott, hanem Rogán Antal alá, de igaz, hogy volt a külügyminisztérium alatt is korábban, tehát így változott van. A helye, hol a külügyminisztérium alatt volt, hol a miniszterelnöki kabinetiroda alatt, de speciál az elmúlt négy évtizedben.
4: Hát most eltaláltad a szarva közt a tőgyit, rendesen.
3: Sanyi, csak hogy, mint csebben a tenger mutatja jó, meg ez az információ, az egésznek.
4: Ezért hagytam neked ezt ide,
3: Na,
4: tanároknak.
3: Ugye Szijjártó Péter, ha jól olvasom, de mondjátok, ha rosszul olvastam, ő nem a BID Magyarországért felelős, hanem egy globális kapcsolatépítés, nem is tudom, milyen kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettes, hogy mi a fene lett belőle, tehát neki biztosan lesz dolga Magyarországgal, hiszen a BID valóban egy nagy beruházást hoz létre éppen Magyarországon, sőt, hozott létre és építi tovább, de ez nem kizárólag ez lesz a feladata. A titkos dokumentumok, hát hajrá! Tehát most a titkos dokumentumok azok olyanok, amikről könnyű beszélni, mert úgyse látja őket soha senki. Tehát nem tudjuk, hogy mi van benne valójában a titkos dokumentumokban, de mindig úgy szemet összecsippantva lehet elmondani, hogy értik a titkos dokumentumok. Na, a titkos dokumentumok azokban olyan
2: nem, hogy van valami, ilyen.
3: Egyszer megmutatnánk azokat a titkos dokumentumokat, elképesztő dolgok derülnének ki. Na, de komolyra fordítva szót. De miért ne lehetne, hogy egy politikus miután bezárultak előtte a politika ajtajai? Szijjártó Péter előtt bezárultak. Ő maga sem szeretett volna, el is mondta, a politikával foglalkozni. Nem lehet többet országgyűlési képviselő. A magyarok kétharmada Szijjártó Pétert, meg az ő általa is képviselt, vagy szimbolizált Fideszt nem akart a kormányzati pozícióban látni. Miért ne találhatná meg az életében egyébként azt a területet, ahol akár még, én másképp látom, akár még segítheti is Magyarországot. Hát a BYD de miért? Hát a BYD vezetőjeként ő miért nem támogathatja azt a munkát, amit a BYD Magyarországon végez? Én értem, hogy most el lehet mondani, hogy 20 milliárd na de ugye minden kormányzat alatt minden kormány ad támogatást olyan cégeknek, akik munkaerőt hoznak Magyarországra, fejlesztési lehetőséget hoznak Magyarországra, beruházásokat hoznak Magyarországra. Ez nem unikális, ez nem csak az Orbán kormány csinálta, ezt az Antalék már megcsinálták a Suzuki-val, és onnantól kezdve folyamatosan a Gyurcsányék alatt a német autógyárakon, hát ez de minden ország
2: de
3: csinálja
2: akkor
3: ezt.
2: Miért erősíti annak a gyanúját, hogy ő adott esetben a saját karrierjéért is dolgozott, amikor a BYD-vel üzletelt?
3: Tehát, hogy ő már 25-ben mondjuk azon gondolkodott, hogy ha majd a Magyar Péter
2: vagy
3: kétharmaddal megnyeri a választásokat, és a Tisza kormányt alakít, és Szijjártó Péternek megtiltja törvényi erővel.
2: Megfordítom. Hogy az, hogy maguk a kínaiak mondták,
3: akkor
2: hogy
3: akkor majd én átigazolom Péter, a BID-hoz.
2: Péter, nem a kínaiak mondhatták, hogy Péter, kérlek segíts nekünk ebben, abban, amabban, és akkor mi ezt meghálájuk.
3: Mindannyian itt ötletelgettünk, helyes, mert nem, azért szoktunk köszönni. Szerintem a BYD,
2: hogy nem a BYD-t kellett volna választani.
3: A Szijjártó Péter telefonkönyvére volt szüksége, nem? Tehát azokra kapcsolatra.
4: De langyosodik.
3: Arra kapcsolatra.
4: Langyosodik.
3: De ez miért baj?
4: Hogy langyosodik.
3: Hogy neki megvan.
2: Akkor mi a meleg?
3: A világ.
2: Hova kell megérkeznünk, Sanyi,
3: minden
2: segít.
3: Ország a külügyminiszterének a telefonszáma. Ez miért probléma?
4: Langyosodik. Na, jó, hát
2: mert mindazért, valami tud.
4: Mindazért, Laci, amiről nem beszélsz. Nincs azon az ég ott a világon semmi baj, hogyha mondjuk úgy dönt, vagy ez a kényszer, hogy nem politizáltam. Én nem ment a 4IG-hoz. Azért ilyenek, ugye ilyen példátlan dolog hasonló Európában egy történt a Schröder, amikor eladta magát az oroszoknak. De hát ez egy német belső ügy. Amúgy
3: a
4: meg
3: angol miniszterelnök helyettes eladta magát a Metának. Hány ilyen volt, amikor politikából átléptek a gazdaságban?
4: Csak egyetlen problémát szeretnék felemlíteni, hogy nem tartottak egy szövetségi rendszerbe. Ez az egyik dolog.
3: Ja, a másik, ebben igazad van.
4: Hát hogy lenne igazam? Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog az az, hogy ugye a konnektivitás jegyében a magyar külpolitika Szijjártó vezetésével és mentorának a vezetésével a patrióta politika jegyében most, hogy mit művelt a mi kis hazánkkal, azt most tegyük félre, ám de igazából abból próbált üzletet csinálni, és csinált is, hogy mondjuk ebben az esetben gazdaság és kereskedelmi fundamentumokra építve a kínai autóipart behozza az európai belső piacra. Tehát itt nem szarra gurigáznak. És ez hosszú évek óta zajló folyamat, és látjuk is az eredményét, most ebben megint, hogy mondjam, a részletekben iszonyúan fel vagyok dúlva. A Seattle egyszerűen egy hazaáruló, és egyébként mindent a magyar külpolitikai jegyében Orbánnal az élen megtettek annak érdekében, hogy elárulják és elárulták a maguk mozgásterén belül a hazát, az Uniót, a NATO-t, Európát. Ezt fizeti ki egyrészt, másrészt meg a telefonkönyvekre utalva, hát itt azért nem csak telefonkönyvekről van szó. Nem egyszerűen a külügyminiszterek. A CIA-tól ismeri az Unió mindenféle belső, egy csomó belső titkát. Amúgy most arra se utalok, hogy ki bejárt a külügyminisztériumba, minimum legalábbis a, mi az Isten haragja, az orosz GRU meg az orosz titkosszolgálat. És egyébként ebben az ügyben, mielőtt még azt mondaná valaki, hogy ellent mond egymásnak a kínai és az orosz érdek, nem mond ellent, mert mind a két globális nagyhatalomnak elementális érdeke, vagy legalábbis hirdetett érdeke az, hogy az Uniót, mint 400 milliós szövetséget, ha úgy tetszik, birodalmat szétverje. Ebben mi egy kis részt vállaltunk a lehetőségeink és a tehetségünkhöz képest, tekintete arra tényre, hogy az Unió teljes jogú szavazati joggal bíró miniszterelnöke volt Orbán Viktor, és a mostani is az. Tehát a helyi értünküket ez adja meg, a NATO-tagságunk. Hát nem véletlenül nem beszélt már az uniós külügyminiszterek jelentős része Seattle előtt, meg a NATO-ban sem osztottak már meg jó ideje információkat. Itt egy ember van, aki iszonyú sokat tud, rengeteg titkot tud. Ez van, kész.
3: Sanyi, azt mondtad, hogy Szijjártó Péter, és egyébként úgy unblock az egész magyar kormány, már az előző, az hazaáruló volt, én nem osztom ezt
4: nem
3: a
4: ezt
3: véleményt.
4: Nem ezt mondtam, Orbán Viktor és Szijjártó Péter.
3: Oké, rendben, Orbán Viktor és Szijjártó Péter, én nem osztom ezt a véleményt, szerintem ez nem így van.
4: Hát ezt gondoltam.
3: Hát úgy gondoltam, hogy okozok neked egy kis meglepetést, de nem tudtam. Viszont azért az is igaz, hogy nem sokkal a választások után a maga az Európai Bizottság szóvivője tartott arról sajtótájékoztatót, hogy semmi nem igazolódott be abból, amivel vádolták Szijjártó Pétert, hogy ő információkat szivárogtat ki az oroszoknak. Az Európai Bizottság szóvivője beszélt erről, nem a magyar kormány szóvivő, se a régi, se az új. Nem az orosz kormány szóvivő, se a régi, se az új. Az Európai Bizottság szóvivője mondta ezt, hogy a vizsgálatok semmi ilyesmit nem igazoltak. Az meg egy külön kérdés, az egyébként fölveti a magyar szolgálatoknak komolyan a felelősségét, hogy az hogy lehetett, hogy Szijjártó Péter és Lavrov telefonbeszélgetését nem, hogy lehallgatják, mert ez még meg is történhet, de hogy ez a lehallgatott beszélgetés újságírókhoz kerül, és ezek az újságírók egyébként utána publikálják, és ezzel szerintem egyébként beavatkoznak a magyar választásokba nyugati titkosszolgálati érdekek mentén. Ez is szintén fölvet kérdéseket, szóval az a vizsgálat, amiről Magyar Péter miniszterelnök most beszélt, az a vizsgálat nyugodtan kiterjedhetne erre is, hogy ez hogyan történhetett meg, és hogyan védik meg mondjuk Orbán Anitát attól, hogy ez többet ne történjen meg, hogy az ő telefonbeszélgetéseit mondjuk ne hallgassák le ugyanúgy, mint Szijjártó Péterét lehallgatták.
4: Én tudom, hogy te erről szívesebben beszélsz, mint a hazaárulásról magáról, amikor a külügyminiszter árulja a hazát.
2: Hát de Sanyi, ezek... Ellentétes értelmezés, Sanyi, ez... Nem fogunk tudni igazságot tenni ebben. De valami nem fogunk tudni igazságot.
4: Én nem azért jöttem, hogy itt most igazságot tegyek, már nem haragudj.
2: Csak szerintem ezek ezerszeresen átrágott témák. Engem
4: mi?
2: Hát ez a friss hír, hogy leigazol
4: a kínai államhoz a Szijjártó.
2: Az nem, a hazaárulás, tudod, amiről te beszéltél. Az kicsit adja a rágott
4: témát. Azt én tudom, hogy vannak itt elhasznált szavak. Sok-sok elhasznált szó van. Úgy, mint nemzet, úgy, mint patriotizmus, úgy, mint kereszténység, úgy, mint és sok-sok.
3: De nem érdezed azt, hogy te is elhasználod ezt a szót?
4: Én még nem használtam az első alkalom.
3: Mert én ebben egyetértek veled, hogy elhasználunk szavakat, és olyanokra is rásütünk, amik...
4: Én most használtam először, két napja.
3: Lehet, nem tudom, már sok hát vitán voltunk, lehet, hogy még ezt soha nem mondtad a jelenlétemben legalábbis, de önmagában az, hogy egy nagy kínai autógyártó cég Magyarországra beruházást, munkalehetőséget, innovációt, kutatásfejlesztést hoz, ez, vagy ebből te levezeted a hazaárulást?
4: Hát már bocsáss meg, ha hogy ne.
3: Hát de akkor ilyen alapon minden külföldi befektetés
4: az váró befektetés. Nem igaz.
3: Az indonézis, meg a maláj, meg a brazil, meg a nem tudom, minden, ami az Európai Unión kívülről jön, sőt, adott esetben belülről is. Az angol befektetések is, a zárulók?
4: Nem.
3: Nem vagyunk, nem uniós tagok.
4: Nem. Itt kiszolgáltatott egy hallatlan konfliktus kellős közepén, most már megalapozottan állítható, egy kereskedelmi, politikai konfliktusba ezt az országot, és azt a tényt, hogy mi ebben közre tudunk működni Kínának és Oroszországnak, de ezt most tegyük félre. Kereskedelmi, gazdasági, és aki ezt nem látja, az vak egyszerűen. Most arról nem beszélve, és tényleg nem akarom direktben szóba hozni, hogy 93.000 négyzetkilométer per négyzetméteren ennyi környezetszennyező rémálmot, mint amit idehoztak. És egyébként ráadásul mi az innováció a, hogy hívjákban? Már bocsánatot kérek az akkumulátorgyárakban? De hol van itt az innováció?
3: Szegedi BID nem akkumulátorgyárt, hanem
4: jó, hát ez kapcsolódó de dolgok Sanyi, egymáshoz. Hát dehogy nem.
3: De mondd azt valamit, aztán nem úgy van, és akkor azt mondod, hogy, és kiderül, hogy nem úgy van, és akkor azt mondod, hogy de ez kapcsolódik hozzá.
4: Tudom, hogy ennek ez
3: a Szegedi BYD nem akkumulátorgyárt, hanem autót.
4: Jó, az a helyzet, tudod, hogy miután én azért bízom abban, hogy mondjuk elemi összefüggéseket a hallgatók és a nézők össze tudnak rakni.
3: Ebben én is erősen bízom, ezért mondom el nekik, hogy nem akkumulátorgyárt, hanem autó, és nem Magyarországra, hanem az egész világpiacra.
2: Oké, hadd hozzak egy másik szempontot. A Tisza által 17. alkotmány módosítással megteremtett mandátum maximalizálás, az nem teremthet-e olyan kínos, kellemetlen helyzeteket, mint amit most is átéltünk. Tehát azzal, hogy Szijjártó Péter a politikából kilép a piacra, az nem hozza-e meg a nemzetközi nagyvállalatok kedvét arra, hogy az egyébként maximum 12 évig képviselőséget vállaló politikusok körében érdeklődjön, üzleteket köttessen, hogy aztán később, amikor letelik ez a 12 év, akkor horgásszon rájuk. Mert ha azt látják, hogy ez így működik, ez a forgóajtó effektus működik, akkor utána nem leszünk mi kitettebbek annak, hogy ez a vektorirány, ami eddig a szuverenitás felé mutatott, aztán láttuk, hogy mi lett belőle, az most teljesen átfordul majd a nemzetközi nagyvállalatok irányába?
4: Figyelj ide, hogyha ki akarják vetni a hálót, bárkire ki tudják vetni, ez ettől teljesen független. Én egy releváns kérdésnek tartom azt, hogy arról beszéljünk, hogy mi van a mandátumok számának a korlátozásával, de az, hogy ez a... mennyiben fogja a munkaerőpiaci keresletet növelni, felül erős kétségeim vannak, mert azért az előző eset se akármilyen eset. Szóval az a helyzet, hogy nem akármilyen eset. Ahhoz meg, hogy az ember piacképes legyen, az ő maga is kell, hogy valamit hozzátegyen.
3: Nem leszek nagyon népszerű a kommentelők körében, azt hiszem, de én nem gondolom, hogy önmagában a politika és a gazdaság viszonya az csak is egy bűnös viszony. Én nem gondolom, hogy a politika és a gazdaság viszonya az csak a korrupció, meg a korrupció lehetősége szóval leírható.
2: Ennek van kultúrája,
3: ennek van kultúrája Magyarországon, hogy ezt így gondoljuk, és ok is van rá egyébként, mert volt néhány alkalom, amikor ez be is bizonyosodott, hogy így van. Én szerintem nem így kell, hogy legyen. Tehát önmagában az, hogy egy tisztességes politikus a politikusi pályafutását követően az üzleti életben építi tovább a karrierjét, ebben én önmagában, hogy mondjam, mint karrierívben, vagy mint kiteljesedésben nem látok, fordítva se. Nem merül föl, vagy legalábbis épeszű ember, vagy az én fejemben biztos nem merül föl, hogy azért, mert Kapitány István a Shell, nem tudom milyen globális szintén alelnöke, nem tudom micsodája volt, attól most azért, mert a Tisza listáján szerepelt országgyűlési képviselő lett, sőt gazdasági miniszter, azért most eladja Magyarországot a Shellnek. Én nem így gondolom, hogy így van. Tudom, hogy vannak konteók, amelyek erről szólnak, hogy ez így van. Én nem gondolom, mert miért ne találná meg egy gazdaság fordít ugye, mint Szijjártó, egy gazdasági életben sikert elért menedzser vagy vezető, miért ne találhatná meg aztán az életét akár a politikában? Szóval szerintem önmagában ez nem egy egy, mondom, egy bűnös viszony, eleve minden értelemben egy bűnös viszony, lehetnek ennek szép példái, meg normális példái, legyen ez így, Szijjártó Péter.
4: Teljesen egyetértünk, nincs ezzel semmi gond, ez a helyzet, vagy ez a konkrét helyzet, ez nem ez. Meg ráadásul vannak dolgok, amik öreg dolgok, hát azért milyen alapon háborognék én, mondjuk ilyen értelemben, amikor az Amerikai Egyesült Államok elnöke maga a konkrét korrupció, hát a bitcoinnal, meg a trumpcoinnal, most mindegy, nem akarom én ezzel untatni a jó népet, és valószínűleg...
3: De az előző elnöke is a fia által, nem?
4: Ó, Istenem, de most komolyan. Figyelj, beszéljünk már Rákosiról, persze. De tudom,
3: Sanyi,
4: tudom.
3: Most téged akarlak támogatni.
4: Persze,
3: igen, hát
4: persze.
3: Itt összeforródik a korrupcióval.
4: Igen, tudom. Jó, hát most könnyebb.
2: Köszönj meg, Sanyi, mert többet nem támogat akkor. Köszönj meg. Most melléd állt, most te érvedet erősítette.
4: Én álltam mellé, amikor azt mondtam, hogy nem bűnös viszony a politika és a gazdaság viszony, már elnézést kérem.
2: Na jó.
4: Nem, de annyira tudok, mit tudom, vannak nekem ilyen ismerőségek, barátaim, akik vitapartaim szoktak lenni, és egy dolog biztos, ha véletlenül igazad van, akkor mindjárt van. Tudtad, jó, te jobb vagy, mint a Reinhardt, mert az mindjárt előhoz valami Rákosi példát. Ez még mondjuk
3: de még van itt, még van műsoridő.
2: Ez a napókja volt,
3: azt
2: hiszem. Mit szóltok ahhoz, ha beszélünk kicsit Melitei Barna Mártonról, a frakcióvezető helyettes, aki azt mondta, lerövidítem a történetet, jön az új választási törvény, egy-két évet ad neki, nem lesz alkotmányos válsághelyzet, ezt is megígérte. Ami az izgalmas, és most Súlyog Tamás vonalat azt én elengedném, de nem tudlak titeket szerintem kordában tartani, tehát ha gondoljátok, akkor beszéljetek arról is, de szerintem izgalmasabb az, hogy ő azt ígéri, hogy olyan választási törvényt hoznak létre, amely kvázi a kétharmadot lehetetlenné teszi. Tehát ilyen koalíciós kormányzásra fog átállni az ország. Ez miért érdeke a Tiszának?
4: Nem tudom. Nekem az a bajom, hogy még nem tudom, hogy tudják-e, hogy miről beszélnek. Most nem a Tisza, hanem egyébként a maga bizonyos értelemben a közvélemény. Persze nekem is van a fejemben egy ideál, hogy néz ki egy parlamentáris demokrácia, aminek a fundamentum a versengő, több pártrendszer és a többi. Csak hogy mondjuk például ehhez van egy nagyon fontos alapfeltétel. Legyenek pártok. Na most én ezeket nem látom. Egyelőre. Uh-huh. Kik fognak itt versenyezni? Azon kívül még egy, ami szerintem baromi fontos. A magyar közjogi, de nem csak közjogi helyzetben, hanem a magyar politikai kultúrában, hagyományban van egy, nyilván, ami most van, az se előzmények nélkül, mondjuk így, hogy egy kultúrája az egyéni választókörzeteknek. A magyar állam a gentri idők óta és a magyar közjogban vagy társadalomban az egyéni választókerületi képviselőknek egy dolguk van. Minél jobban meg tudják fejni az államot az egyéni választókerületek számára. Tehát ez a másik dolog, amit valószínűleg föl kéne oldani, egy jóval belső, jóval erősebb, struktúráltabb belső döntéshozatallal és önkormányzati rendszerrel, hogyha világos legyen. Lengyelországban például, ugye Magyarországon az uniós pénzeket, ez a Gyurcsányék és a Dobrevék találmánya volt, ugye az állam központilag osztja el. Lengyelországban például annyival jobb a helyzet, hogy azt a régiók osztogatnak. Uh-huh. No szóval szeretném látni a javaslatot, tehát nem tudom, nem, de azzal együtt, hogy hogyan tudjuk áthúzni a lovat a Ló utcából, a Karfenstein utcából, amikor igazából nincsenek pártok, ezt föl nem tudom fogni. De ez legyen az ő problémájuk, vagy meg az én problémám persze. Hát.
3: Az egyik legizgalmasabb kérdést veti fel a Sanyi, mindjárt elmondom én is róla a véleményemet, alapvetően egyetértünk, de hagyjuk kössek vissza a kérdés legelejére a Melitei Barna Márton javaslatára, hogy itt a stúdióban nem ül jogász, a legjobb tudomásom szerint, vagy jogász végzettségű, a technikai helyiségben igen, úgyhogy óvatosan fogalmazok, de ugye az van, hogy ez borzasztó dolog, hogy ennyire a jogászok hogy is mondjam, birtokává vált a magyar politika. A jogászok mindig azt hiszik, hogy jogi eszközökkel mindent lehet szabályozni. Nem lehet. Az emberek akaratát azt nem lehet végt a nap végére jogi eszközökkel. Az emberek, lehet bármilyen választójogi törvényt kit, az emberek úgy fognak dönteni, hogy valakinek kétharmados, négyötödös, 99%-os többséget akarnak adni, akkor azt fognak neki adni. Az Orbán kormány ezt szépen megtanulhatta a maga kárán, lehet, hogy a Tisza kormány is meg fogja tanulni a maga kárán. Tehát én ezeket a jogi eszközökkel történő élet befolyásolást, ezt mindig nagyon nagy távolságtartásra figyelem. De amit a Sanyi mond a pártokról, tehát ez tök igaz. Nézzünk körül, 2026-ra nincsenek Magyarországon pártok. Akik ugye megpróbálkoztak ilyet építeni az elmúlt időszakban, évtizedekben, LMP, Jobbik, Kutyák, DK, sorolhatnám, ezek eltűntek. A Fidesz párt szervezete, hát fogalmazzunk úgy, hogy erősen amortizáció alatt van, tehát napról napra omlik össze, mint párt szervezet. A Tisza meg sose volt párt valójában. 28 embernek egy valami megvásárolt jogi teste, tehát nincsenek pártagok, nincsenek pártszervezetek.
2: Igen, de a megállapítások helyett csak nem éppen csak a választási törvény miatt van ez?
3: Oké, de Sanyi erre sokkal jobban emlékszik, mint én. Az Antal-Tölgyesi megállapodás, meg az egész rendszerváltoztatás 36 évvel ezelőtt, az egy több párti demokráciát hozott le helyesen. Akkor. Azt gondolta, hogy versengő pártok, jogi testek, alapszervezetekkel, alapszabállyal, tagkönyvvel, pártagdíjjal, nem tudom, fognak versenyezni. És hova jutottunk 2020-ban? Nincs ilyen. Nincs ilyen, nincsenek pártok továbbiakban. Mozgalmak vannak. Online, offline, digitális, ilyen-olyan politikai mozgalmak vannak. Ezek átvették a helyét a hagyományos értelemben vett pártstruktúráktól. Ez egy nagyon izgalmas, és lehetőségeket, meg veszélyeket is fölvető helyzet.
4: Hát csak. Ez így van, ahogy mondod, és még hozzá ráadásul ebben a jogászkodásra kapcsolatban is, tehát ennek hogy a lényegében nem jogi kérdés. Az a helyzet, hogy abból kellene egyrészt végig kell gondolni, milyenek a hagyományok, hogy működik az ország, mit jelent ez a globális nyilvánosság. Bocsánat, kérek, Hollandiának volt egy olyan miniszterelnöke, a Wilders, egyetlen tagja volt a pártjának, ő egyedül. Én ettől nem kapok röhögő rohamot. Magyarországon. Egy olyan kontextusról beszélünk, vagy egy olyan kontextusban beszélgetünk most, ahol Magyarországon lényegében nincsenek szervezett dolgozók. Nincsenek szakszervezetek.
3: Így.
4: A magyar, hogy mondjam, közvélemény, közmegegyezés és társadalmi attitűd az, ott van a politika intézel, és nekem cserét se kell nagyon venni abban, hogy mi történt. Teszem hozzá, hogy a pártpolitika és a szervezett politika lejáratásában egyébként azok a pártok, amelyeket létrehoztak a kerekasztal után, vagy létrejöttek, nagyon-nagyon tevőlegesen hozzájárultak. Tehát az, hogy itt politika ellenes, meg hogy a párt, mint olyan szitokszó, azért az, hogy is mondjam, nem csak leszállt az égből. Amúgy meg, figyeljetek ide, én átértem, emlékszem rá, ugyanakkor a hatalmi elitek, amelyek a kerekasztal megállapodás eredményeképpen jutottak hatalomba, hát hogy mondjam, egy idő után az emberek elkezdik nem szeretni, hogyha többen veszünk részt egy döntésben, hogy más nem mondjak. Én végigéltem, szerintem neked is kell erre emlékezned, végigéltem a polgári körös cuccot.
3: Persze.
4: Hihetett, ellenzék, Orbán meghirdeti, baromi jó, lelkes, majd hogy Szijjártózzak egyet. Én voltam háromszor kampányolni a Szijjártónak polgári körök szervezésében, több száz ember vett részt, mondjuk a Szijjártón nem vett részt. Majd jött az önkormányzati választás, és ezek ugye szervezetek, közösségek, és voltak ötleteik. Vagy mit tudom én, ők valakit jelölnének önkormányzati, vagy ez meg az magamat. Rögtön le lettek vágva. Hát nem rögtön, elég gyorsan le lettek vágva. Tehát nincs az önszerveződésre sem, tehát egy olyan helyzetben vagyunk, amit ez föl kéne dolgozni, mitől lesz kapható a magyar társadalom önszenvedődése, hogyan decentralizálni kellene a döntéshozatalt, az állami pénzek elosztását, mondjuk vissza kéne adni az oktatási, stb. Mm-hmm. Tehát ez fog sokkal fontosabb, mint az, hogy neki állnak itt jogászkodni. Hát amúgy meg természetesen jobb lenne. A magyar társadalom és a magyar jövő szempontjából jobb lenne, hogyha többen versenyednének. És nem ilyen jó, most már lassan nincs mit ellopni, tehát ebből következően talán nem lesz ilyen barikádharc egy idő után már.
3: Ugye több kérdést fölvet ez az egész választójogi kérdés, ugye, mert ugye ez nyilván az alkotmányozással összefüggésben fog fölmerülni, az új alkotmányozás. Ugye, amit a Sanyi mond, valóban a szakszervezeti mozgalomnak a leépülése Magyarországon tragikus. Tragikus. De mondjuk, ha arra gondolhatunk...
2: De nincsenek ösztönzők.
3: De arra gondolunk, hogy mondjuk az alkotmányozás folyamatában miért nem merülhetne föl egy kétkamarás parlament gondolata Magyarországon? És miért ne lehetne az egyik kamarában mondjuk a szakszervezeteknek képviseletet adni? És akkor rögtön más kontextusba kerülne egy csomó munkajogi kérdés, a munkavállaló... De nem csak a szakszervezet...
4: Hogy a két kamara nem csak... Igen.
3: De mondjuk például azok... Egyrészt. Másrészt pedig ugye valóban a Sanyinak igaza van, a pártok maguk is elég sokat tettek azért, hogy az emberek megutálják őket. De ugye azért mégiscsak...
4: De meghirdetetten, Laci.
3: Igen,
4: tehát egy csomóan politikai tőkét kovácsolnak abból, meg kovácsoltak, és maguk a pártelitek is, és az egész téma az a politika. Hóha, politika gyúl hozzá. Hát te magad mondtad. Egyébként szóba is jött ez a politika, gazdaság, politika, izé. Hát azért a politika nem szitok szó, a döntéshozatal. Az közügy, az közélet.
3: Hogyne. És még egy dolog, bocsáss meg, csak hogy... Tehát ugye... 141, ugye? Annyi tisztás képviselő van, jól mondom azt.
2: Jól mondod.
3: 141 tisza párti képviselő van. Most a matematika szabályai szerint ebből legalább 119, ha jól adom össze, az nem tagja a tisza pártnak. A pártnak, nem párttag. Tehát ez önmagában fölveti annak a kérdését, hogy az a magyar közjogi rendszer, amelyik egy plurális, a pártok politikai versenyére épülő közjogi berendezkedést hozott létre, az mit kezd azzal a helyzettel, hogy a parlament kétharmados többségét alkotó frakció döntő része, az nem tagja annak a pártnak, amelyik listát állított, és megnyerte ezzel kétharmadot.
4: Az ég a világon most, semmilyen problémát nem okoz, ez a része a dolognak.
3: Sanyi, talán a politika... hogy mondjam, napi működésében nem, de amikor majd alkotmányozásról lesz szó, amikor majd a közjogi helyzet kialakításról lesz, akkor ez szerintem fölvet kérdéseket.
4: Azzal kezdted a mondókád elején, hogy Magyarországon klasszikus, valóságos értelemben nincsenek pártok, a Fidesz se az. Hát már bocsánatot kérek, ezt már ezerszer elmondtam, Bécs város szociáldemokrata szervezetében több pártak van, mint Magyarország összes pártjának. Így. Összes tagja.
3: Jó, de voltak, Sanyi, a szocialista párt is egy nagy párt
4: jó,
3: volt.
4: Jó. Hát, de most hagyjuk ezt.
3: A kisgazdapárt egy ez még nagy tény. Párt volt.
4: Tehát először is a párthoz kell tagság.
3: Így van.
4: És struktúrák döntéshozatal.
3: Fizetned kell azért, hogy te tagja legyél egy pártnak, persze, utána részt vehessél a döntésekben, kiválaszd a párt meg vezetőit, föl is vesznek, meg ki is zárnak adott esetben, és azért annak mégis van egy jelentősége, hogy én tartozom egy párt ilyen értelemben, mert közösséget. Ilyen nincs Magyarországon, egy kis túlzás.
4: Most egy jó, magyba vagyunk. Kedves Tami.
2: Nem is tetszik.
4: Mert és hogy nem a jogászok fogják erre a választ megadni, az ziher.
2: Mert a társadalom túlnyomó többsége most volt egy...
3: Amilyen nagy vitából indultunk még a végén, nézd, milyen szeretetben nem fogunk. Nekem. Nekem sem úgy.
2: Térjünk vissza a nőügyekhez, ott lehet, hogy lesz egy kis...
4: Azért már nem vagyunk szektársak.
2: Hát, még lehet, Sanyi.
4: Én?
2: Hát persze.
4: Úgy nézek
2: beszippant.
3: Most én a Sanyiról sok rosszat el tudok mondani, ha kell. De hogy szektás lett volna, azt
4: én vagyok az ország legnagyobb köpenyek forgatója, hát hogy az Isten benne.
3: Így, ahogy mondod, ezt találjuk.
2: Oké. Na mi lesz a Fidesszel? Itt van Ferenc Orsolya nekünk, aki kitett egy posztot, amiben azt írta, hogy most nem fogom szó szerint idézni, de nyilván már mindenki olvasta sokszor, meg hallotta is, hogy meg kell újítani ezt a jobb oldalt, ezt a polgári jobb oldalt, és pártokon átívelő ideológiát kell teremteni, és ehhez várják ők a lelkes híveket, akik majd csatlakoznak az ő kis csapatukhoz. Mi lesz ebből? Ugye Navracsics Tibor is mögötte van, aztán azóta a Havasi Bertalan beleállt Navracsicsba, lényegében azt fogalmazta meg, hogy hát ha korábban együtt voltunk, akkor a bajban is együtt kéne lennünk. Ugye Kacsó Dániel ebben a stúdióban fogalmazta meg azt, hogy rosszul kormányzott Orbán Viktor. Egyre több a kritikus hang Orbánnal kapcsolatban, és ez rímel egyébként arra, amiről beszélek, mert Ferenc Orsi is, mintha már egy Orbán-mentes új közösségben vagy pártban, ki tudja, miben gondolkodna. Mi folyik itt?
4: Én nem tudom megmondani.
2: Vagy ez törvényszerű ilyenkor?
4: Egyrészt egy nagyon érdekes dolog, itt mai beszélgetésre mondtam, hogy az a helyzet, én könnyű helyzetben vagyok, mert ilyesmit már átéltem a 80-as évek második felében. Más volt a dolog egyrészt azért, mert más volt a történelmi helyzet, egyrészt akkor még itt voltak az orosz tankok, másrészt meg egyáltalán, tehát más volt a szituáció. Tehát egyrészt nem tudom, hogy mi fog történni. Ráadásul ez iszonyú sok volt a Fidesz számára ez a választási eredmény. Nem csak a Fidesz számára, egyébként azok számára is szerintem, vagy legalábbis én ezek közé tartoztam, de el tudom képzelni, hogy mekkora sok lehetett. Hagyd ne soroljak teveket, mindazoknak, akik átélték. Uh-huh. És ezt minden él nélkül mondom. Azon kívül nézd, én április 13-án délután meghallgattam Orbán Viktort a Patriótán, ő akkor már megmondta. Tehát az Orbán szerintem már eldöntötte, hogy majd a kongresszuson is elmondta, hogy ez egy túlzójelzőt használják, hogy ez egy ózsdi brand. Lehet. Jó, azt mondta egyébként, hogy majd mire ősszel meg lehulladak a levelek, mondjuk rosszul nem azért ilyeneket nem emlegetnék, már az ősszel kapcsolatban meg, hogy a lehulló levelekkel meg, hogy mi lesz akkor. Én szerintem ez nyilvánvalóan időbe kell, hogy teljen. És egy teljesen szokatlan szituáció. Azt látszik, hogy milyen felvillanó karakterek vannak. Nekem, mit tudom én, az, hogy a Navracsics inkább a közép fele húz, hát azért a Tibor politikai munkásságából lehet tudni, hogy azért annak idején is emlékszem, a Navracsics Árvák című izében volt ott körülött egy iskola, amelyik hát ilyen, én például nagyon bírtam az akkori Békés Márton, meg a többi, mindegy. Aztán, hogy van, amelyik jobbra megy, jobb szélfele megy, hát azon kívül meg hát vannak, akik ugye sátánoznak, mint tudjuk, sátán fia vagyok, vagy gyereke, vagy mi az Isten haragja. De ugye hát ne haragudj, már Orbán Viktor, nem tudom, hogy lelki vezetője, de ő szokott imádkozni, ugye Orbán Viktor születésnapja, Osztiel Atta közli, hogy mi vagyunk a sát, mert hogy én biztos. A izéről most nem beszélek, hát lökött Bencsik, hát édes jó Istenem. Tehát tele van minden, tehát forrong a dolog, ez a dolog természetével összefügg, hogy mi jön ki belőle, nem tudom, és azért az nem mellékes, hogy a Fidesz, hogy a Tisza bázison is van a jobb-közép irány. Hát még azt sem lehet tudni, vagy hosszabb távon én nem nagyon hiszem, hogy Magyarországon a politikai rendszer ilyen kétosztatú lesz. Tehát szerintem ez strukturálódni fog. Akár mondjuk a Tisza frakcióból is lehet több párt. El tudom képzelni. Jó.
2: Jó.
4: De, Tamikám.
2: De most nem mondtam semmit, Sanyi.
4: Tami.
2: Sanyi.
3: Sanyi. Az, ami a Fideszben, meg a körülötte...
4: Bocsánat, meg én boldog eufóriában vagyok, mert nem nyert az Orbán, és nem lettünk orosz közelkülföld. Az összes többi már csak intellektuális kérdés.
2: Na, így beszél egy tiszta szektás.
3: Itt megérkeztünk. Na, szóval, hogy ami a Fideszben meg a környékén folyik, azt mondjuk valóban a káosz szóval leírni, azt hiszem, hogy az egy ilyen eufémisztikus, kedves megközelítés. De hát ugye, mint talán minden kedves nézőnk előtt ott van az a videófelvétel, sok ilyet láttunk, amikor ilyen tudjátok, van ez a labirintus, és akkor beengedik az egeret, és várják, hogy megtalálja a kiútat a labirintusba, és ott filmezik, hogy mennyi időbe telik az egérnek, amíg most. Azért de most ez a helyzet van. Van egy borzasztó bonyolult labirintusa Fidesz körül, rengeteg fallal, meg zsákutcával, meg csapdával, meg nem tudom micsodám, és az egér, ez most ott keresi, hogy egyáltalán van-e kiút ebből
4: egér?
3: A... Hát maga a Fidesz, mint politikai közösség keresi, hogy ebből hol a kiút. Most egy csomó forgatókönyv az felvázolódni látszik. Az egyik forgatókönyv az, amit Ferenc Orsolya meg Navracsis Tibor mond, vissza kell menni a polgári középhez, higgadság, nyugodtság, értelmesen kell beszélni, és akkor majd innen építkezik. A másik talán, amit Orbán Viktor mond, aki azt mondja, hogy a vadhajtások, meg a szélsőjobbon kell megtalálni a kitörési lehetőséget, vagy az utat, ami innen kifejezik. Talán egy harmadik út, amik azt mondja, hogy van egy hiperpopulista kormányfő, meg egy hiperpopulista mögötte álló politikai közösség, építeni kell egy ellenhiperpopulistát, aki ugyanazzal a logikával építi föl a nemzeti oldalt, vagy építi vissza a nemzeti oldalt, vagy polgári oldalt, mondjuk inkább ezt, mint ahogy Magyar Péter fölépítette a Tiszát. Most szerintem ebben ma nem lehet tisztán látni, hogy ez egyáltalán, ez ma bármelyik vezete tisztán sikerre vagy nem, vagy ennek valami mixére van szükség. Ferenc Orsolyával kezdted, én csak azért szeretném őt, nem nincs szüksége arra, hogy én megvédjem, csak köztünk van egy személyes jó viszony, és ezért fontosnak tartom, hogy az Orsit speciál, én kifejezetten annak a személyiségnek gondolom, aki bármit is mond erről, és az bármilyen módon is kritizálható, nem vonható kétségbe a jó szándéka. Tehát az Orsi egy, ha még azt is mondom, egy naív valaki, aki végtelen jó szándékkal és végtelen...
2: Van ebben naivitás most ebben
3: hiszem,
2: az akcián?
3: Azt hiszem, hogy igen, van ebben és naivitás. Hát az, hogy akkor majd mindenki szeret mindenkit a jobb oldalon belül is, és akkor majd mindenki elfogadja, hogy a Navracsics, Ferenc, nem tudom, kikkel képviselt áramlat mögé be kell állni, és akkor majd... ez is egy szegmentált világ, ami a Fideszben, meg a Fidesz környékén, annak mondjuk az értelmiségi környezet van, aki így gondolja, van, aki
2: hozzám
3: úgy gondolja.
2: Hozzám legközelebb?
3: Hozzám? Uh-huh. Személyesen hozzám?
2: Úgy.
3: Higgadság, nyugodtság.
2: Oké, de akkor ezt kiképviseli most? Ezt most kiképviseli?
3: Hát a Navra talán leginkább. Talán leginkább.
2: Tehát akkor te most hozzájövesz a legközelebb.
3: Igen, azt hiszem, hogy igen. Tehát szerintem higgadság, nyugodtság. Tehát a kapkodás, az idegeskedés, az improvizáció, azt szerintem a politikában ritkán vezet sikerre, mert valamit ki fogsz hagyni a számításból. És ma abban a helyzetben van a Fidesz, meg a frakciója, meg a megmaradt ilyen pártroncsai, meg nem tudom micsoda, hogy ha kapkod, idegeskedik, hisztizik, az biztos, hogy nem vezet megoldáshoz. Higgadság, nyugodtság. Ilyen néven már régóta gondolkodom, hogy mozgalmat indítok. Higgadság, nyugodtság néven, de amíg a Sanyit nem tudom rávenni, hogy lépjen be ebbe a mozgalomba, addig...
2: És egy gyűlöletkampány.
3: Meg téged, Tamás, meg téged, Tamás.
4: Én megígértem, a 1,5%-on azt a Fidesz belépek.
2: Na...
3: Ezt hogy azért nem, archiváljuk el.
2: Figyelj, ezt azért archiváljuk. De lehet, hogy ez már meg is van.
3: Hát de voltam már fideszes is, Sanyi.
4: Mi?
3: De voltam már fideszes, hát most érted?
2: Fidesz, minden volt.
4: Ahonnan a pénz amikor mindig. A fasorba se volt a Fidesz, hogy nagy hirtelen, akkor én voltam az, aki egyébként kampányozott, lépjetek már be a pártba, jó irányom meg benneteket. És nem azért, mert nemzeti konzervatív vagyok, hanem jó, konzervatív. Nem vagyok konzervatív, ezt a nemzetit hagyjuk, ezt is jó sikerült elcsesztettek egyébként rendesen.
2: Gratulálok, gondolom, Laci.
4: Gondolom ebben a káoszban majd ezt Szégyellem is végig magam. Lehet elemezni, hogy ennek mi értelme volt, hogy én például nem vagyok a nemzet része. Ránézek a Szabó Lacira, azért örülök, hogy itt vagyok, mert ő a nemzet része, én például nem.
3: De nyilvánvalóan. Sanyi, de
4: ne. De most ne, csak ne, annyit ne, akarok ne, mondani, ne. Hogy Sanyi. Nem ebben ne neked igazad van. Hát ezt kimondjátok. Jó, én ezt azért nem hittem el.
3: De én
4: ezt azért nem hittem. Jó, te személy szerint nem. De
3: hát köszi.
4: Ez egy dilemma például, amit majd meg kell tanulnia most egy ekkora vereség után sokaknak, hogy az a helyzet, hogy úgy tekintenek rá, mint ha te is mondtad volna, most nem rólad beszélek, mert ez az egész politika ezt csugalta. Akkoriban senki nem szólt egy szót sem. Mondjuk például annak idején az MSZMP történetében a Bihariékat kirúgták a pártból, meg a Lengyel Lacit, mert felemelték a szavukat. Itt Azért itt nem, jó, Navracsics félre lett téve, amikor lehetett érezni, hogy na. De azért belső
2: kritika kifelé nem nagyon volt. Mindig.
4: Azok, jó. Meg hát figyelj,
3: uniós, uniós biztos volt 5 évig.
4: Oké. Jó, de hát azért ott nem úgy nézett ki, hát azért ugye volt ő külügyminiszter is. Azt akartam csak kinyögni, hogy igen, egyébként volt a Fideszen belül egy komoly konfliktus, és az lett a módja, és úgy lett rendezve, hogy lerendezett az elhíresült G-nap. Tehát 2010 után az egy másik Fidesz, amikor hatalomba került, egyrészt egy pártnak van egy saját genézise, és van egy saját története is, és a viszonyokhoz alkalmazkodó.
2: Laci, mielőtt reagálnál rá, mert nagy levegőt vettél, lejárt az időnk. Ja. A legvégére hadd dobjak ja. még be. Tudom. No. Szóval
3: pedig adjál 20 másodpercet. Csak azért, mert valamelyik nap a szemem elé került, valamiért földobta azt a videót, amikor a G-nap után ott álltok a Hír TV előtt, és a Nyerges Zsolt meg a Liszkai vonulnak be, és ott állsz te, meg Kálmán Olga, Egri Viktor, nem tudom, az ő nevét ki lehet ejteni ebben a stúdióban, és ott álltok Laci, ilyen kicsit. Igen. Ugye, hogy ott
2: nem,
3: volt?
2: Nem
3: ott,
2: emlékszem. Ott igen, mert akkor volt szerintem felvétele a kötött fogás.
4: Igen, tudom, de ő nem tudom. Volt abban.
2: A Viktor, de Viktor, a felvételen de, volt, ott volt vendég.
3: Azon a felvételen.
2: Viktor akkor volt 2-3-szor.
3: Ott álltok kétségbeesve.
2: Sőt, képzeld el, hogy került be a Viktor. Akkor most akkor elmesélem már adáson belül sportklubból, nem a sportklubban, Digim vett egy mozis műsorunk, és oda meghívtuk az Imont, mint hogy filmzene szakért, hogy akkor jöjjön el, és akkor szakértsen nekünk. És én ott mondtam az Imonnak, oda léptem hozzá, hogy figyelj, itt van a Viktor, nagyon érdeklődik a politika iránt, nem akarnád meghívni. És akkor oda lépett hozzá az Imon, hogy figyelj, eljönnél. És azt mondta Viktor, ja, persze. Úgyhogy én indítottam meg.
3: Mik kiderült?
2: Jó, már föl se teszem Orbánról a kérdésem, mert ez lehet, hogy izgalmasabb volt. De tudtok egy mondatban válaszolni, hogy szerintetek most...
3: Sanyi tud.
2: Nélküle vagy vele tovább? Köszi, Sanyi.
3: Laci. Se veled, se nélküled.
2: Uraim.
4: Se veled, se nélküled. Hálás vagy. Búba.
3: Valahogy. De egyébként szerintem egyelőre tényleg ez a helyzet. Se vele nem megy, se nélküle nem megy.
2: Oké.
3: Okay. Egyelőre.
2: Török Gáboros válasz. Köszi.
3: Így.
2: Ez volt a hét híre.
4: Sose leszek orákul.
2: Viszontlátásra.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
1: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornán, Spotify-on vagy, ahol belefutnak ebbe a műsorba, és köszöntöm a stúdióban Piketty Árpádot, az IBM Magyarország Country Managerét. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Ahogy előzetesen beszélgettünk arról, hogy miről kéne a rengeteg téma közül ma beszélgetni, ugye az elején az volt, hogy a kvantum számítás technikáról mindenképpen beszéljünk. Ez szerintem egy nagyon érzékeny téma, mert az olyan átlaghallgatók, nézők, mint én például, valószínűleg nem nagyon tudják, hogy mi az. Úgyhogy szerintem kezdjük onnan, hogy mi is az.
2: Igen, és ugye természetesen nehéz megfogni, hiszen egy olyan területről beszélünk, amivel mondjuk egy átlagember nem nagyon találkozik mostanában, de nem kell megijedni tőle, ez volt mondjuk 10 évvel ezelőtt a mesterséges intelligenciával is, senki nem tudta igazából, hogy miről szól, aztán jött a ChatGPT, és hirtelen úgy gondoltam.
1: A kvantum számítás technika ma valahol ott tart, mint 10 éve a mesterséges intelligencia, pontosan. Amikor már beszéltünk róla, beszéltek róla, hogy lesz, de még azért nem volt.
2: Igen, és nagyon sokan meg is kérdezik, illetve mondják is, hogy hogyha 10 évvel ezelőtt tudtam volna, hogy ide jut a mesterséges intelligencia, biztos Nvidia részvényeket vásároltam volna. Igen. Most itt tart a kvantum, és
1: most hát IBM ugye, részvényt kéne
2: nem venni? Feltétlenül IBM részvény, nagyon sok vállalat szerte a világon foglalkozik kvantum számítás technikával, kvantumnak a különböző egyéb fejlesztéseivel, tehát kvantum szenzorika, kvantum hálózatok, megbízható kvantum titkosítás, tehát rengeteg olyan kvantum típusú fejlesztéssel foglalkoznak. Itt Magyarországon is nagyon tehetséges fiatalok, startupok indultak el ezen a területen, tehát én azt gondolom, hogyha valaki szeretne egy ilyen portfóliót ezen a területen építeni, akkor bőven talál magának kellemes
1: részvényeket. Akkor miben különbözik a kvantum számítástechnika a számítástechnikától? Azt tudom, hogy abban, hogy nem az a jövő, hogy egy gyorsabb PC-vel fogunk
2: így dolgozni. Van, így van. Tehát ez a legfontosabb, amit meg kell érteni, hogy a kvantum számítástechnika az nem a számítástechnikának egy továbbfejlesztett változata. Inkább úgy kellene elképzelni, hogy a természetet azt nem feltétlenül tudja leírni ez a digitális világ, ez a jelenleg működő számítástechnika, tehát ennél sokkal bonyolultabb a természet is, és mi azt látjuk, hogy a kvantum számítástechnika sokkal jobban le tudja írni a természeti jelenségeket is, megfigyeléseket, mint egy hagyományos számítógép. Hogyha analógiát kellene hoznom, azt mondanám, hogy ugye a járműiparban egyre szebb, okosabb, gyorsabb autókat gyártunk, és egyre jobban fejlődnek, biztonságosabbak, Forma 1-ben már végtelenül pontosan, precízen nagy sebességgel tudnak haladni, és a kvantum számítástechnika az nem egy még gyorsabb, még jobb autó, hanem ebben az összehasonlításban ez a repülő. Teljesen más dimenzió nyílik meg ezáltal, és azt látjuk, ugye most már mi tudjuk ezt az analógiában, hogy egy repülő sok mindenben jobb, új dimenzió, fentről egy egészen más perspektívát ad nekünk, viszont az nem jelenti azt, hogy teljesen kiváltja a jelenlegi számítástechnikát, hiszen az autóval is természetesen hétvégén, amikor bevásárolni mész, akkor az autót használod.
1: Mert a többség nem repülő.
2: A többség nem repülő, vannak erre is nyilván kivételek, de hogy bizonyos feladatokra azt látjuk, hogy a repülő lesz a megfejtés, a hétköznapi egyéb területekre meg igenis sokkal, sokkal hasznosabb egy autót használni.
1: Mik lesznek azok a területek, vagy mik azok a területek, ahol a kvantum majd mondjuk nagy fejlődést hozhat?
2: Nagyon sok ilyen terület van. Igazából a kvantum számítástechnika, hogyha csak a kvantum számítástechnikáról beszélünk, olyan elveken alapszik, ami mellett ugye több mint 100 éve ezt a kvantummechanika ezeket a folyamatokat leírta, és az akkori tudósok ezeket megfogalmazták. Most jöttünk el oda abba a fázisba, hogy ezeket az elveket, amiket ott megfogalmaztak, ezeket meg is tudjuk valósítani, és olyan problémákra tud választ adni a kvantum számítástechnika, amelyekre a jelenleg használt nagyon korlátozott digitális világ nem tud. Ezek nagyon sok területen vannak, mondjuk három nagy csoportba sorolhatok. Az egyik a szimuláció, tehát amikor arról beszélünk, hogy valamilyen anyagot szeretnénk szimulálni, vagy valamilyen módon megnézni, hogy hogyan lehet bizonyos anyagot megfelelően kifejleszteni, akár itt, hogyha már ennél az autó mobilitásnál tartunk, akkor az elektromos autókhoz az akkumulátorok fejlesztésében olyan lökést tud adni ez, ami korábban
1: korlátokban ütközött.
2: Ezen dolgozunk, igen. Több céggel is, a Mercedes-szel, illetve a Mitsubishi-vel is dolgozunk olyan akkumulátor technológiákon, amelyek a jelenlegi akkumulátoroknak, vagy elektronikus litium-ion akkumulátoroknak az energiasűrűsége messze elmarad a benzinétől például, tehát azon dolgozunk, hogy ezek jelentősen ezeknek a határait kitoljuk. A másik ilyen terület az ilyen optimalizációs jellegű feladatok, tehát ott igazából a útvonal optimalizáció bármilyen hihetetlen, de jelenleg sok olyan megoldatlan probléma van ezen a területen is, amiben segítséget tud adni, de természetesen ebben ebben vannak még olyan megoldatlan problémák, amikben tudunk javítani, és rengeteg pénzintézeti megoldásban, tehát portfólió optimalizáció vagy előrejelzésekben tud segíteni, és akkor természetesen vannak olyan matematikai jellegű feladatok is, amelyek például kockázatkezelés vagy védelmi ipar számára olyan lehetőséget biztosítanak majd, amelyek igazából jelenleg nem megoldott problémák. És ide tartozik, meg ide vezetem egy picit a mesterséges intelligenciát, mint említettem, ez is egy hatalmas terület, ami éppen a kellős közepén vagyunk ennek a technológia forradalomnak, ha megengeded, én ipari forradalomnak nevezem. Annak, igen. És itt egy ugrásszerű növekedést fog biztosítani a különböző modellek tanításában is, mert olyan méretű adathalmazokat lesz képes kezelni a kvantum számítástechnika, amit jelenleg nem tudunk, és ezáltal tehát a mesterséges intelligencia is egy nagyon komoly...
1: Igen, ezt egyébként készültem egy ilyen kérdéssel, hogy a mesterséges intelligencia fogja elősegíteni a kvantum számítástechnika fejlődését, vagy fordítva?
2: Hát én azt látom, hogy fordítva, de ez teljesen jó így, és ebben nagyon nagy lehetőségek vannak jelenleg.
1: Tehát itt még a mérnökök szerepét nem veszi át a mesterséges intelligencia.
2: Nem, én azt látom, hogy de a mesterséges intelligenciában sem, tehát ott is rengeteg lehetőséget látok a mérnököknek, hogy olyan területeken dolgozzanak, amik jelenleg még nem feltétlenül foglalkoznak, de a kvantum számítás technika és a többi kvantum területen a fejlesztések, illetve a jelenlegi kutatások azt mutatják, hogy jelentős szakember hiány már most is jelentkezik, tehát az egyik legsürgetőbb feladat ezen a területen a szakembereknek a képzése és hadrendbeállítása.
1: Jó, még maradva egy kicsit a kvantumnál, az akkor valószínűleg nem jön el soha, hogy én otthonra veszek egy kvantum számítógépet, legalábbis nem valószínű, de mikorra tehető az, hogy mondjuk egy magyar vállalkozás, egy magyar pénzintézet akár tudja használni a kvantum technológiát?
2: Nem feltétlenül értek abban egyet veled, hogy nem fogsz
1: nem fogok
2: tudni.
1: Lenni.
2: Lehet, hogy itt a stúdióban is előbb-utóbb olyan eszközöket fogsz használni, amelyek kvantum technológia segítségével működik. Például ez a mikrofon, ami jelenleg egy ilyen membránnal rendelkezik, és ugye a hangerősséget alakítja át valamilyen elektromos jellé, és akkor utána majd ezeket különféle számítástechnikai módszerekkel javítjátok, rögzítitek, és lehet utána publikálni. Olvastam egy olyan tanulmányt, talán a Stanfordnak egy tanulmány, ami konkrétan pont ezt a témát taglalja, hogy hogyan fogja a kvantum technológia átalakítani például ezeknek a mikrofonoknak a világát. Tehát olyan egyedi technológia lesz, nagyon-nagyon leegyszerűsítve a dolgot, lesznek ilyen úgynevezett ilyen hidak beépítve ezekbe a kvantum csipekbe mondjuk, és az a fononokat, ami ugye a fénynél van a foton, ami ilyen egyedi részecske, a hangnál ez a fonon, ami egyébként sokkal kisebb, több helyen elfér, mint a többfére el egy bizonyos adott helyen, mint a fotonok, és ezeket a fononokat kezdje számolni ez a híd, és annak a számolásából tud pontosan majd egy nagyon-nagyon jó minőségű hangot kialakítani, ami mindenféle zavaró egyéb körülményt kiszűr. Tehát jelenleg most ugye egy olyan stúdióban ülünk, ami hát elég jó hangszigetelt, tehát nem feltétlenül zavar minket a külső hang, de ez természetesen ezek az új mikrofonok majd lehetővé teszik, hogy esetleg majd kint az utcán is egy ilyen fajta beszélgetésre tudjunk folytatni. És természetesen, hogyha megnézzük, ez olyan technológiai, és amit említettem, tehát olyan határokat döntünk le, amit korábban nem gondoltunk volna, tehát hogy kifejezetten egy embernek a hangját, a teljes zajszűrést el tudjuk érni, az nyilván egyfajta védelmi ipari megoldásokban fog az elején kicsúcsosodni, tehát itt annak olyan korszerű lehallgatások, stb., de ugyanakkor megjelennek majd az embereknek a hétköznapi életében, például halláskárosultaknak olyan fantasztikus eszközöket tudunk majd biztosítani, amelyek teljesen tényleg azt erősítik fel, amire neki szüksége van.
1: Igen, az például egy nagy előrelépés lenne. Igen. Legalábbis amiket én láttam családi használatban, igen, halláskárosultak esetében, igen, azok borzalmas eszközök.
2: Igen, sajnos, igen, nekem is van ilyen példám erre, és ennek én nagyon örülök, nagyon várom, hogy ez mikor fog megvalósulni. Ha ez a kérdés, akkor ezt most ebben a pillanatban nem tudom megmondani, csak azt látom, hogy itt folynak ilyen jellegű kutatások is. Igazából most sok egyéb technológiai problémát kell megoldani. Jelenleg ezek a kvantumgépek, ezek az a típusú kvantumgép, amivel az IBM is foglalkozik, azok jelentősen alacsony hőmérsékleten tudnak működni, tehát ilyen a nulla Kelvin közelébe le kell hűteni ezeket, tehát meg kell oldani ezt a technológiai ugrás például, hogy olyan anyagokat használjanak, és erre van is már bizonyított eljárás, ami már akár szoba hőmérsékleten is tud működni, tehát itt ebben a stúdióban is tudna egy ilyen mikrofon teljesen, igen, jól
1: az
2: működni.
1: Az mondjuk egy fontos dolog lenne, hogy ne kelljen mínusz 270 fokon üldögélnünk. Most közben Amerikában építettek egy nagy kvantum chip gyárat, vagy fejlesztetek. Akkor ami ott készül, az hol fog működni? Mínusz 273 fokon?
2: Hát igazából a kvantum számítógépek jelenleg is már, tehát amit az IBM épít, ezek kereskedelmi forgalomban is vannak, tehát ezek elérhető, tehát ez nem egy mondjuk egy ilyen kutatásfejlesztési történet, ami valahol egy laboratóriumban kísérleteznek vele, hanem jelenleg is, hogyha szeretnél vásárolni egy ilyen kvantum számítógépet, minden további nélkül megteheted. Ebből jó pár...
1: Tényleg, hogy lennének az ő problémáim?
2: Nem feltétlenül, de az a jó hír, hogy igazából ezek a kvantum számítógépek elérhetőek. Bizonyos országok, és sajnos ebben picit le vagyunk maradva, tehát én azt látom, hogy a velünk szomszédos országok ebben már léptek, tehát saját kvantum számítógépet vásároltak, és azon tud elindulni a kutatásfejlesztés. Tehát kérdezted, hogy egy hazai, igen, bank, igen, hogyan fog tudni ebbe belépni. Hát akkor tud, hogyha ez van neki egy olyan use case, vagy felhasználásot talál, amivel ezt megéri neki ezt megvásárolni. Természetesen ebben mi tudunk segíteni, de a jó hír az, hogy mi létrehoztuk azt a kvantum számítógépet, amit bárki, tehát akár te, vagy bármelyik egyetemi hallgató például teljesen ingyenesen el tud érni. Tehát mint egy felhő szolgáltatás elérhető, ez már 10 éve működik, már az első évben 40 ezer olyan felhasználója volt ennek a 2016-ról 17-re, 40 ezerre növekedett azoknak a száma, akik ezt a kvantum számítógépet hálózaton keresztül elérték. Ez teljesen ingyenes például, tehát a diákok számára minden további nélkül elérhető. Adunk hozzá olyan szoftvert, amivel egy saját laptopján meg tudja írni ezt az algoritmust, ami a kvantum számítógép számára kiadja azt a parancsot, hogy hajtsa végre azt a számítást, amire neki szüksége van. Van egyfajta persze sorban állás, mert nagyon sokan próbálnak újabb és újabb számításokat végrehajtani, de pár perc, vagy 10-11 néhány perc alatt sorra kerül, végrehajtja nekem műveletet, visszaküldi az eredményt, tehát abszolút demokratikusan működik, és ingyenesen
1: elérhető. És ezt használják magyar diákok.
2: Magyarországon is rengetegen használják, tehát van egy nagyon pezsgő egyetemi élet, ahol kvantum számítás technikával foglalkoznak, sőt próbálnak maguk is építeni ilyen típusú. A Műszaki Egyetemen például ott meg is mutatták, hogy ott is van már olyan környezetet kialakítottak, ahol ez a nulla Kelvin közeli hőmérsékletet megvalósítva a szupravezető ott van, és építik a kvantum számítógép alapjait, teljesen jó.
1: Ha jól olvastam egy cikkben, ami rád hivatkozott, akkor azt mondta, hogy Magyarországnak óriási lehetőségei vannak a mesterséges intelligencia és a kvantum révén, nyilván nem a gyártásban, mert az valószínűleg nem a mi nagyságrendünk.
2: Nem feltétlenül a gyártásban, hiszen mi nem feltétlenül kell azzal foglalkozzunk, amit már valaki más meg tudott valósítani. Igazából itt én azt látom, hogy van egy történelmi pillanatban vagyunk most, tehát van ez a mesterséges intelligencia, ami egy ipari forradalomnak látok, és akkor lépjünk be a következő ipari forradalom. Ilyen a múltban nem volt, hogy egyszerre két igen. ipari forradalom legyen. Ráadásul ez a két hatalmas nagy hullám egymást tudja erősíteni, mint amit az előbb is említettem, azért a kvantum számítástechnika segítségével egyre jobb mesterséges intelligencia által végzett mondjuk előrejelzéseket tudunk biztosítani majd akár a lakosságnak, akár a vállalatoknak. És mi ebben az országnak a lehetősége, tehát abban látom a lehetőséget, hogy azok a vállalatok, amelyek itt Magyarországon dolgoznak, legyen ez pénzintézet, vagy egy gyógyszergyár, ahol rengeteg kutatási lehetőség van, fejlődési lehetőség van, oda olyan technológiát tudunk bevinni, amivel ők olyan eredményeket tudnak elérni, amelyeket korábban nem volt erre lehetőség. És ez a GDP-ben is jelentősen tud jelentkezni. A mesterséges intelligenciára korábban volt egy olyan becslés, hogy 15%-kal tudja javítani a GDP számokat. Itt a kvantum esetében nem is tudok ilyen számot mondani, mert szerintem ennél messze-messze több, és a lehetőségek tárháza, azt látjuk, hogy nagyon sok. És ez nem az alapján van, hogy elméletben, hanem azt látom, hogy azok a nagyvállalatok, akikkel együtt dolgozunk, és ebből az IBM körülbelül 500-600 nagyvállalattal közösen végez ilyen típusú kutat, nem Magyarországon, nem? A világszinten. Olyan use case-ek, olyan felhasználás eseteken dolgozunk, ezek pénzintézetek, tudok erről példát mondani, vagy autógyár, vagy gyógyszeripar, vagy logisztika, amelyeknél ugrásszerű növekedés lehet elérni termelékenységben, egy gyógyszerkutatásban le tud rövidülni jelentősen egy kutatási
1: idő. Itt is az anyagot magát lehet vele gyorsabban kutatni, a molekula szerkezetet.
2: Hát csak egy példát mondok, a Cleveland Clinics-szel közösen dolgoztunk, és ezt talán valamikor idén májusban publikáltuk ezt az eredményt. Az egyik ilyen enzimet, ami 12.600 atomból áll, ezt igazából ezt a jelenlegi számítástechnika, ez a trypsin nevű nagyon fontos enzim, ami a fehérje bontásában jelentős szerepet játszik, ezt nem tudja szimulálni a jelenlegi számítástechnikai korlátok miatt. Tehát nem állunk ilyen rendelkezésre, de viszont a kvantum számítás technika segítségével létre tudtuk hozni ennek az enzimnek a teljes szimulációját, és innentől kezdve élőben 3D-ben lehet nézni, hogy hogyan működik ez az egész 12.000 atomból álló enzim, és innentől kezdve sokkal gyorsabban, pontosabban tudjuk megmutatni, megkiszámolni azt, hogy hogyan tud reagálni, hogyan tudjuk ezzel javítani az élettani hatásokat. És ez egy gyönyörű együttműködése a hagyományos számítástechnikának, meg a kvantum számítástechnikának, tehát mivel jelenleg még ezek a kvantum számítógépek nem feltétlenül a legpontosabbak, ezért együttműködnek a mondjuk a szuper számítógépekkel, és a kettő együtt hozza ezt a hatást. Ez olyan analógiát tudok erre mondani, hogy van egy probléma, mondjuk a tű a szénakazalban, ugye ezt szoktuk mondani, hogy lehet ezzel megoldani. Jól ismert probléma, és a jelenlegi számítástechnika képtelen mondjuk megtalálni a tűt a szénakazalban, viszont a kvantum számítógép az képes arra, hogy kiemel egy maléknyi szénát, és azt mondja, mivel ő nem tud jobbat, azt mondja, hogy itt lesz a tű, és odaadja a szuperszámítógépnek ezt a matematikai feladatot, és számára már ez egy értelmezhető méretű feladat. Uh-huh. Mert az a bonyolultság, ami ott van, abban a szénakazalban, az igazából az megoldódik, az a korlát, az a bonyolultság azáltal, hogy kiveszi neki a kvantumszám, és odaadja, és az már egy olyan méretű feladat, amit nagyon gyorsan utána véghez tud vinni, és ki tudja számolni, hogy hol van pontosan. Tehát ez egy gyönyörű jelenlegi együttműködés a számítógépek között.
1: Erről jut eszembe, kicsit az kevésbé pozitív, de ugye azt szokták mondani, hogy viszont ha lesz elterjedt kvantum számítástechnika, akkor vége a mai titkosításoknak, mai jelszavaknak, mai bankrendszerben használt titkosításoknak.
2: Hát mindig a technológiai újítások azok mindig ilyen típusú árnyoldalakkal is járnak, ami nem feltétlenül árnyoldal, hiszen jelenleg erre is van már válaszunk. Említettem, hogy az egyik legsürgetőbb feladat most ezen a területen a tudás és a képzett szakembereknek a biztosítása. A másik ilyen nagyon sürgető feladat, és ez mai igazából probléma, hogy a vállalatoknak fel kell készülnünk arra, hogy a jelenlegi titkosítási módszertan, vagy kriptográfiai eljárás, vagy nevezünk bárminek, tehát ahogy mondjuk kommunikálnak egymással, vagy a vállalaton belül alkalmazásokat használnak, ott a jelenleg használt eljárások azok nem fenntarthatók, azt meg kell változtatni.
1: És erre a vállalatoknak körülbelül mennyi idejük van?
2: Hát én azt mondanám, hogy már elfogyott, tehát nincs idő, de hát ezt természetesen tudjuk, hogy mindannyian szereti mindenki ezt halogatni, ezeket a döntéseket. Tehát a jó hír az, hogy mi, tehát az IBM és nyilván sok nagy kutató kidolgoztuk azokat a kriptográfiai eljárásokat, amelyek biztosítják azt, hogy ha arra áttérnek mondjuk egy meglévő RSA eljárás helyett egy másik kriptográfiai eljárás, amit már az Amerikai Nemzeti Szabványügyi Testület is jóváhagyott tavaly augusztusban, akkor biztosítva lesz, hogy ezek az ő adataik védelemben részesülnek. Ezeket mi már beépítjük a saját csipjeinkbe, tehát hogyha valaki vásárol egy IBM tárolóeszközt, vagy storage-ot, akkor ott azon az adatok már ezzel a kriptográfiai eljárással kerülnek titkosításra, tehát ezt nem lehet feltörni. Miért mondom azt, hogy már most probléma? Azért, mert ugye abban az esetben, hogyha most valakinek a kommunikációját, mondjuk a mi beszélgetésünket valaki elveszi, ellopja mondjuk, azt ő jelenleg ebben a pillanatban nem tudja, ebben a pillanatban nem tudja feltörni, nem tudja dekódolni, mert ez titkosítva van valamilyen eljárás folytán, de ő ezt az ellopott adatot, amit ő nem tud megfejteni jelenleg, ezt elteszi egy páncélszekrénybe, és vár 2-3 évet, és mikor ezek a kvantum számítógépek már erőforrások rendelkezésre fognak állni, hogy ezeket feltörje, akkor előveszi a páncélszekrényt, feltöri, és akkor nyilvánosságra tudja tenni. És azért probléma, tehát hogy ha az a kérdés, hogy mikor lesz olyan gép, ami ezeket feltöri, akkor ezt pár év múlva történik, ez mindig vita van a szakemberek között, hogy ez 2 év múlva fog ez megtörténni, vagy 5 év múlva, abban teljesen biztosak vagyunk, hogy meg fog történni, látjuk előre igazából a fejlődését ennek a kvantumvilágnak, ami exponenciális növekedés előtt áll, vagy már most is az. Viszont amit említettem, tehát a veszély az már most ott van, hiszen azok a bizalmas adatok, amelyekkel rendelkezünk, azokat most még nem tudják feltörni, de hogyha valami illetéktelen kezekbe kerül, azt majd később ezt majd meg tudják tenni.
1: Ez egyébként ránk átlag emberekre is ró feladatokat, amikor már most is küzdünk a rengeteg jelszóval és egyéb paraméterrel, vagy ezt majd a cégek oldják meg?
2: Igazából mindig azt kell megvizsgálni, hogy mi az a tartalom vagy adat, ami kritikus. Tehát nyilvánvaló, hogy nekem, mint magánembernek, én szerintem olyan sok mindent nem tudnak elvinni, tehát olyan adatokat.
1: Hát nem, de azért elvinni. Mondjuk azt szeretjük, ha a bankszámlánk biztonságban van.
2: Igen, vagy az egészségügyi adataink, vagy egyéb dolgok.
1: Vagy nem tud belőle más olyan következtetéseket levonni, ami rá nézve káros.
2: Így van. Tehát, hogy ezek, tehát most jelenleg mondjuk az egészségügyi adataink valamilyen rendszeren tárolva vannak, bízunk benne, hogy ezek valamilyen módon védettek, de mi van, hogyha nem? Tehát most ebben a pillanatban azt tudom, hogy ezek nem kriptográfiai eljárásban nem védettek ebben a tekintetben, tehát ezeket majd valaki elveszi, akkor majd egy idő múlva megfejtheti. Tehát, hogy magánszemélyek számára is fontos, de ugyanakkor egy vállalat számára, ahol nagyon komoly, mondjuk egy kutatásfejlesztési csoport, ahol dolgozik mondjuk egy gyógyszernek a kifejlesztésén, ami általában 10-15 évig tart, az, hogy a pénzben is, kockázatban is, egyéb tekintetben is, és sokkal nagyobb kockázat.
1: Igen, és hogy áttérjünk a mesterséges intelligencia felé kicsit, ugye mondjuk ott van a Shadow AI, ami megvállalatoknál már a kockázat, és most már Magyarországon is mondjuk 3 évet így úgy használunk, lassan 4 mesterséges intelligenciát, de még mindig ott tartunk, hogy arról beszélünk, hogy a dolgozókkal tudatosítani kell, hogy nem túl szerencsés, hogyha vállalati adatokat feltöltenek ingyenes platformokra mondjuk.
2: Igen, igen, ez egy nagyon komoly probléma, és akkor megint egy kérdés, hogy milyen eszközöket hol szabad és mit nem szabad használni, ebben is elég sokat dolgozunk azon, hogy tudatosítsuk a vállati felhasználás tekintetében, hogy mi az, amit igazából lehet és hogyan kell használni, mennyire fontos mondjuk egy ilyen governance, tehát hogy felügyeljük ezeket a mesterséges intelligencia különböző modelleket, meg azoknak az életciklusát, hogyan felelnek meg azoknak a törvényi előírásoknak, mondjuk, amit az Európai Unió támaszt felé, szabályozás tekintetében nagyon fontos, meg hát természetesen, hogy valahova valamilyen felhőbe, valami black boxba bekerülnek, és igazából ez nagyon komoly veszélyeket hordoz magába. Amikor saját maga egy egyén valamilyen mesterséges intelligenciát használ arra, hogy valamilyen személyes munkáját hatékonyabbá tegye, az teljesen rendben van, és az arra használhatjuk a megismert, elérhető mindenféle GPT alkalmazásokat, de amikor vállalati adatvagyonról beszélünk, és vállalati stratégia döntésekről, akkor én abba az irányba szeretem edukálni a kedves vállalatokat, hogy ezeket tegye megfontolássá, hogy ezeket nem szabad használni, hiszen ami black box, akkor az nagyon kiszolgáltatott tesz minket, innentől kezdve nem biztos, hogy a vállalat érdekeit tudjuk igazából előtérbe helyezni.
1: És akkor mi az IBM megoldása?
2: Mi az etikus mesterséges intelligenciának a hívei vagyunk, tehát mi nekünk nagyon fontos az, hogy olyan modelleket, meg olyan vállalati AI megoldásokat hozzunk létre, ahol transzparens módon tudunk dolgozni, minden döntés magyarázható legyen, és megfeleljen a szabályozásnak, és hosszú távon fenntartható megoldás legyen. Tehát például az IBM, hogyha most a modellekről beszélünk, az IBM volt talán, most nem tudom pontosan, de érzésem szerint az első, és jelenleg is az egyik nagy gyártó, talán nem más nincs is ilyen nagy gyártó közül, aki publikussá tette, hogy például milyen adatokon lett föltanítva a saját modellje. Tehát rákeresel, megtaláld az IBM oldalán, több oldalon keresztül listáztuk azokat az adatforrásokat, amiben az IBM modellje tanítva lett. Ez a Watson az egész platform, mesterséges intelligencia platform, a mi modellünket Granite-nak hívjuk, és ez a Granite igazából a feltanítás során teljesen publikálva lett, hogy milyen adatokból lett tanítva, és utána ezt átadtuk a közösségnek, ezt az egész modellt, tehát az open source közösség azt tudja fejleszteni tovább, és ezen tud dolgozni. Tehát nagyon fontos az, hogy egy vállalat olyan AI-t használjon, amivel megbízik. Tehát ez a legfontosabb, a bizalom a legnagyobb valutája egy vállalatnak, mert abban a pillanatban, hogyha valamilyen módon az saját ügyfeleinek a bizalmát elveszti, ami nagy nehezen fölépített az évtizedek során, egy ilyen rossz AI modellel, vagy egy működéssel, egy pillanatokat le tudja rombolni. Tehát, és ezért van az, azért lettem a legnagyobb problémát, hogy nem merik felskálázni ezek a váltok. Tehát ilyen kis pilotok elindulnak, ilyen modellel, olyan feladatra, kis hatékonyság, kis munka erősítés.
1: Kis ez, kis az.
2: De itt ahogy említetted, a Shadow AI, igen. meg nézzük meg ezt, meg azt, meg tök jól lehet használni kis ügyfélszolgálatra ezt, azt, amazt, de hogy valójában egyiket sem merik felskálázni, mert nem bíznak meg benne. És ahhoz, hogy sikeres legyen egy vállalatnak az AI stratégiája, akkor az nagyon fontos, az első, hogy megbízható legyen ez a mesterséges intelligencia. Amikor erről beszélek, akkor ebben sok minden beletartozik, nem csak a modell. Tehát egyrészt a modellben meg kell tudnunk bízni, ami utána fontos, mert én szerintem, hogyha most így megnézzük, hogy mitől sikeres egy mesterséges intelligencia, az négy ilyen terület van. Az egyik a modell, az erről beszéltünk, a másik a vállalati adatok, tehát nagyon fontos, hogy olyan vállalati adatokat használjunk, amiben megbízunk, és az a miénk. Tehát innentől kezdve nagyon fontos, hogy ez saját magunk építjük fel a saját magunk mesterséges intelligenciáját.
1: Jó struktúrával.
2: És jelenleg itt van a legnagyobb probléma, mert nagyon keveset. Tehát hogy a vállalati adatok kb. 1%-a van használva igazából itt ezekben az AI-okban. Csak hogyha belegondolsz, hogyha mindenki mondjuk van egy elérhető AI modell, és A vállalat, meg B vállalat is ugyanezt használja. És azért csinálják ezt, hogy versenyelőnyt érjenek el, semmilyen versenyt előtt, nem mind a kettő ugyanazt a modellt használja, tehát, hogy ide igenis bele kell tenni a modellt, ez a második, a harmadik a governance, tehát az, hogy ez meg felügyelve legyen, és biztosítsuk azt, hogy megfelelően működjön, és a negyedik, amitől igazából a versenyelőnyt, meg a piacot meg tudjuk szerezni, az pedig a use case-ek. Tehát pontosan ismernünk kell, hogy milyen feladatra akarjuk használni, ismernünk kell az adott iparágat, és azt kell megerősíteni, és aki ebben jó, tehát a saját adataival, a saját use case-ét megtalálja, megmondja, hogy én erre szeretném, tehát én a értékesítésben szeretnék egy nagyon profi szegmentációt, és annak olyan üzeneteket küldeni, ami targetált, és pontosan meg tudja ezt határozni, akkor brutális versenyelőnyt tud elérni. De amíg ez a négy nem áll fönt, addig Shadow IT lesz, meg kisebb ilyen kis sziget projektek, és akkor el tudja mondani, hogy persze mi AI-ozunk, de valójában ő versenyelőnyt ezzel nem fog elérni. Minimális hatékonyság növekedést igen, mert nem kell mondjuk egy jogszabályt egy előadónak, nem tudom, hetekig értelmezni, hanem abból készül egy kivonat, és akkor el tudja olvasni, de attól nem lesz versenyelőny.
1: Igen. És hogyha eljutunk, nem tudom, milyen mert megint ez a milyen messze vagyunk, de milyen messze vagyunk attól, hogy a cégek mondjuk ezt a négyes taglalást megértsék. És tudjanak e szerint dolgozni, vagy elfogadják, hogy ez kell.
2: Igazából mindig a vezetőkön múlik, hogy hogyan tudják. Tehát a vezető akkor lesz, tehát hogy visszalépek még egy kicsit mondjuk 100 évet, vagy 120 évet, amikor az ipari kapitalizmus időszaka volt, bejött ugye áram, ugye elkezdték iparszerűen használni az áramot, egyre komolyabb gyárkapacitások nőttek, és futószalagon gyártottak eszközöket, tehát teljesen átalakult. Igen. Az is egy ipari forradalom volt, és nyilvánvaló, hogy ott is volt egy ilyen időszaka, mint ami most. Tehát van egy nagyon komoly zavarodottság az emberekben, mert attól rettegnek, hogy elveszítik a munkahelyüket, ami tényleg sok esetben akkor is megtörtént. Nagyon komolyan keresték azokat az irányokat, amelyek valamilyen, tehát tudták, hogy változás elkerülhetetlen. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy nem, én is, ahogy én eddig mindig befaragtam ezt a nem tudom milyen eszközt, ezután is így fog kelleni majd a vevőimnek, azok nagyon gyorsan csődbe mentek, és azok, akik ezt fölvették, és elkezdték megfelelően szabályszerűen használni, és egyre jobban működtették, azok lettek a nyertesének, és igazából idővel ez néhány évtized alatt ez teljesen kialakult, és látszott, hogy kik lettek a nyertesei. Tehát az üzenet az 120 év távlatából, hogy most is van egy ilyen átmenet időszak, forrongás, zavarozottság, megbízhatatlannak nézzük, félünk tőle, hogy mi lesz a munkánkkal, de ugyanakkor a vezetőnek egy nagyon fontos terület, az a területen kell helytállnia. Tehát ő neki meg kell érteni a kockázatokat, ami egy ilyen mesterséges intelligencia, egy ipari forradalom önmagában, akár a kvantum is ilyen. Az mit képvisel a cég számára, ezeket meg kell értenie, és föl kell vállalnia, és megfelelően cselekedni kell ezek fölvállalt kockázatok mentén.
1: Egy vezetőnek használnia is kell a mesterséges intelligenciát, vagy csak érteni?
2: Hát nem fogja használni, ha nem érti. Tehát neki...
1: Az világos, tehát hogy a vezető, kell, vagy használni is.
2: Mind a kettő. Tehát igazából, hogy említettem, vannak ezek a use case-ek, tehát hogy igazából egy vezető szokott olyan piaci döntéseket hozni, hogy mondjuk elindulunk ebbe az irányba, ilyen terméket fejlesztünk, ezt így csináljuk ebbe az irányba. Tehát a stratégiát egy vezető határozza meg. Ez a stratégia része is kell legyen, és anélkül ugye azt nem tudná, hogy milyen lehetőségei vannak egy mesterséges intelligenciában rejlő munkának, vagy egy kvantum számítástechnikának, de ugye a mesterséges intelligencia az igazából a múltbéli adatokból valamilyen predikciót igen. ad, a kvantum számítástechnika meg kiszámolja a jövőt lényegében, tehát ugye ezeknek nagyon perspektívikus fejlődési irány tud biztosítani ezeknek a vállalatoknak, tehát a vezetőnek kell ebbe az irányba egyrészt megismerkedni, ezzel használnia kell, és ezeket a kockázatokat ugye nyilván kezelnie kell, nyilván minimalizálni, másrészt pedig, ami nagyon fontos számára, hogy olyan szakembereket képezzen, és biztosítson a vállalat számára, akik ezeket megfelelően tudják használni, és megértik azt, amit te is említettél, hogy nem fognak ilyen shadow AI-okat használni, hanem igazából egy platformon dolgoznak, és azzal egy irányba húzzák a céget.
1: Adódik a kérdés, hogy mondjuk a te munkádat mennyire befolyásolja a mesterséges intelligencia? Már amit csinálsz effektíve?
2: Hát mi mondanám azt, hogy nyilván eszük, amit árulunk, tehát ugye mi Client Zero-nak hívjuk ezt a történetet, ami arról szól, hogy nyilván a mi vállalatunk is jelentősen átalakult, és jelentős mértékben használjuk a mesterséges intelligenciát, tehát amiben egyrészt ugye mi magunk is használjuk, meg amiben több tízezer olyan mesterséges intelligencia projektünk van világszinten, amiből rengeteg tapasztalatot gyűjtünk. És azt látom, hogy ez mondjuk ezek az eseteknek a 70%-a három osztályba sorolható, és ez az IBM-ben is megtapasztalható. Az egyik a mondjuk digitális munkás, vagy back office, vagy nevezzük bárminek. Itt igazából arról szól, hatékonyság növekedés, tehát mondjuk egy munkaügyi folyamat, vagy egy beszerzési folyamatnak az automatizálása, gyorsítása, emberi kézérintése nélkül szinte. Tehát a beszerzéseinknek a talán most már 80% fölött vagyunk, emberi kézérintése nélkül megy végig egy beszerzési folyamat. A HR folyamatok esetében 93%-ban már AI agentek végzik a munkát.
1: De nem ők döntenek, gondolom.
2: Nem a döntés, az nyilván az én felelősségem, de amikor valamilyen feladatot kitalálok, hogy meg akarok nézni valamit, információt gyűjteni, vagy valami döntés előkészítést végezni, mondjuk éjfélkor, akkor mi mondjuk a HR vezető és a munkatársai éppen alszanak, ezt kitanálom, akkor attól még az AI agenttel én tudok dolgozni, és elő tudok készíteni olyan döntés előkészítő anyagokat, amelyeken majd utána dönteni tudok. A másik ilyen terület, az pedig az ügyfélszolgálat. Ez a második ilyen nagy terület. Ott arról szól, hogy hogyan tudjuk az ügyfélszolgálatnak a munkáját javítani, illetve, ami itt fontos, itt már bejön az, hogy az értékesítés hogyan tudjuk növelni. Amíg az első rész az a hatékonyságnövetés, ez jelenleg jelentős. Tehát az IBM szinten mondjuk azért több százer emberről beszélünk, de jelentős megtakarítás van, tehát ez közel 5 milliárd dolláros megtakarítás jelent itt. Ez az átalakulás, ez a folyamatoknak az automatizálása. Az értékesítésben meg ott ugye megint a use case-ek, tehát hogy hogyan tudjuk ezeket megtámogatni, ezeket az ügyfélszolgálatos kollégákat.
1: Ez a megtakarítás egyébként az IBM-nél létszámleépítésből, vagy több munkából, több produktumból származik?
2: Hát nem feltétlenül leépítés, hiszen folyamatosan vannak olyan feladatok, amelyek átkerülnek máshoz. Tehát ezek elsősorban folyamatok gyorsítása, pontosítása sokkal gyorsabban elérünk.
1: Csak az amerikai tech szektorban azért elég jelentős létszámleépítéseket hallunk, vagy elég jelentős létszámleépítéseket indokolnak a mesterséges intelligenciával, nem tudom melyik az igaz.
2: Hát igazából nem kell eltagadni, tehát nyilvánvaló, hogy itt ezek a területek mind olyanok, amelyek azt szoktam mondani, hogy olyan irányba kell fejlődnie mindenkinek, hogy aki igazából nem használ AI-t, az el fogja venni a munkáját az az ember, aki AI-t használ. Tehát ez teljesen, ezt látom, ez olyan közmondással szelidült már ez a történet, de valójában ezt tapasztalom. És ez egy nagyon fontos, említettem, hogy a cégvezetőknek a stratégiában a képességeknek a fejlesztését igenis biztosítani kell. Tehát ott azt látom, hogy azok a képességek, amik 15-20 évvel ezelőtt így megszülettek és létrejöttek, és az emberek nagyon jól használnak, nem tudom, számítógépet, szövegszerkesztőt, ezt, azt, azt, ezek a képességek a következő időszakban nem lesznek elegek. Tehát igenis nagy változás kell ahhoz, hogy ők megtanulják, olyan skilleket építsenek, amelyek jelenleg nem feltétlenül rendelkeznek, és ebben már itt már kicsit már ilyen adatmenedzser, kis AI tudás, tehát hogy nem kell nagyon mély tudásra gondolni, de igenis ők ezzel kell
1: képesek. Mi lehet mondjuk a három legfontosabb skill, amire mindenki
2: hát amit említettem, van. Tehát ez a data analyst, tehát nagyon fontos, hogy az adatokkal megfelelően kell tudni dolgozni, kell tudni kicsit az AI, az AI fejlesztéseknek a nagy része is már ilyen vizuális eszközökkel, tehát most nem azt kérem, vagy nem azt várom el, hogy most mindenki Pythonban kicsit az agenteket fejleszte, hanem a meglévő technológiákat tudja használni, és itt már ez, mivel ez a tudomány, ez már nem az IT-hoz tartozik, tehát azt látni kell, hogy horizontálisan mindenkit érint. Tehát most említettük a HR-eseket, most ne hozzuk őket elő, de mondjuk egy pénzügyes kollega is igenis tudnia kell beszélgetni mondjuk egy asszisztenssel, és azt testre szabni oly módon, hogy neki tudjon kérdezni, vagy tudjon olyan dashboardokat, vagy egy forecastot előállítani, amit egy AI agent neki ezt megvalósít. Tehát ő nem kell neki álljon, és mindenféle Power BI, vagy egyéb eszközökben ezt megrajzoltassa, hanem ezt majd a mesterséges intelligencia elkészíti neki, de hogyha nem tudja, hogy mit kell kérdezni, és hogyan, és milyen módon, milyen adatokból kell ezt neki összegyűjteni, tehát kell neki egy doméntudásra rendelkezni, akkor ezt nem fogja tudni megcsinálni.
1: Igen, nekem régen az informatikusok mondták, hogy már amit kérdezek, az is rossz, tehát így nem tudnak válaszolni. De akkor ez most
2: tehát, hogy ez mindenkinek, ez egy olyan képzettség, ami sajnos ezzel haladni kell, mert azok az emberek, akik ezt nem képesek fölismerni, sajnos 5-10 éven belül már nem fognak ott dolgozni.
1: És akkor eljutottunk oda, talán zárszónak, ugye még tavasszal, amikor először kérdeztem, hogy el tudsz élni, akkor jelent meg talán az OpenAI-nak, ChatGPT tulajdonosának az a manifestója tulajdonképpen, ami arról szólt, hogy 4 napos munkahétre kell felkészülni, robotadóra kell felkészülni, és hasonló történetekre. Ez szerinted mennyire reális?
2: Én nem tartom, én nem látom ezt reálisnak, tehát nagyon jó hangzik. Én azt látom, hogy kitágul a perspektíva azoknak az embereknek, akik ezzel foglalkoznak. És még talán ide hadd hozzam vissza még a kvantum számítástechnikát egy pillanatra, tehát hogy itt Magyarországon felismertem azt, hogy itt össze kell fogni. Tehát ez egy olyan lehetőség az országnak, amit nem szabad elengedni, és ezen dolgozni kell. És megkerestem az összes hazai olyan kutatócéget, egyetemet, akik ezzel foglalkoznak, és őket egy ilyen platformba meghívtam, és létre is hoztunk egy ilyen platformot, amit kvantum technológiai szuperszámítógépi platformnak hívunk. Ennek jelenleg körülbelül 30 tagja van, tehát a legnagyobb egyetemek, kutatóintézetek, vállalatok, akik majd ezeknek felhasználói lesznek, egy platformba lettek sűrítve, és mi kidolgoztunk egy nemzeti kvantumstratégiát is. Tehát ez 60, az ország legnagyobb szakemberei kidolgoztak egy kvantumstratégiát, és visszacsatolva még a kérdésedre, tehát mi azt látjuk, nagyon sokat beszélgettünk, vitázunk, közülések, 10 munkacsoportunk van mindenféle területen, tehát nagyon-nagyon izgalmas lehetőségek vannak ebben, és mint említettem, a GDP számára ez egy nagyon biztató előjel, amit mi kitaláltunk, meg dolgozunk. és azt vállaltuk, és azt látjuk az igényt, és vállaltuk, hogy évente 1000 szakembert fogunk kinevelni ezen a területen. Tehát pont az ellenkezőjét látom annak, hogy pont nem arról szól, hogy 4 napos munkahét, hanem éppen, hogy az idő kevés ahhoz, mert annyi ötletünk van, annyi helyen dolgozunk, annyi use case van, olyan végtelen lehetőséget biztosít az AI meg a kvantumszámítás technika, hogy most mondok egy példát, a Boeing-gel van ilyen együttműködésünk, olyan anyagot fejlesztünk, vagy szeretnénk fejleszteni nyilván hosszú távon, amely 5-szörös hangsebességet biztosít a repülőgépeknek. Tehát, hogyha ilyen perspektíva jön, az mit jelent? Tehát, hogy 2 óra alatt Miami-ban tudsz lenni. Tehát ez a minden területen ugrásszerű növekedést tud a turizmusnak, a konferenciáknak, stb. Biztosítani, de ugyanígy a gyógyszerkutatások is, ezek a nagyon hosszú kutatások, ezek jelentősen lerövidülnek, és olyan gyógyszereket fogunk tudni kutatni, nem lehet, hogy Magyarország is hozzá fog tudni járni ezen a területen, amely mondjuk egy ember élettartalmát jelentősen meghosszabbítja. Mi lenne, hogyha itt az országnak a lakossága 10 évvel tovább tudna élni.
1: Vagy 10 évvel tovább tudna egészségesen.
2: Igen, természetesen, úgy még izgalmasabb. Ez hogyan jár hozzá a GDP-hez? Fogyasztásban, turizmusban, a egészségiparban, stb. Igen. Tehát ennek a beláthatatlan lehetőségei vannak, és most vagyunk a küszöbén ennek, és ezért látjuk azt, hogy igenis most kell az országnak ebben fejlődnie, tehát hogy szakembereket fejleszteni, és igenis én látok egy nagyon komoly lehetőséget ebben, hogy ebben van akarat is, és nem csak tudományos szempontból, hanem politikai szempontból is van ilyen akarat, és ez egy nagyon komoly versenyelőnyt hozhat az országnak.
1: Szerintem ennél jobb végszó a műsor végére nem kell, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm,
1: hogy bízunk a versenyelőnyben, bízunk, hogy valami a hallgatóknak tetszett ez a műsor, kicsit többet értenek ők is a kvantum számítás technikából, ahogy én is talán. Neked pedig nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm. Piketty Árpád volt a mai vendégünk. Köszönöm.
2: Köszönöm, köszönöm.
0: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
3: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a vendégvárót hallják, a turisztikai műsort itt a Spirit FM-en. Tóth Peti Lilia szerkesztünk a mai napon is, és hát útnak indulunk, Nyíregyházára megyünk, amit nem feltétlenül egy üdülő paradicsomként képzelünk el, pedig az. Van egy tó, a tó környékén van egy fantasztikus állatkert, erről rengeteget hallottak már, és van ott egy remek szálloda, a Pangea Hotel, amelyik vendégül lát most minket. Dozsnyák Adrián, a Pangea Hotel szálloda vezető helyettese a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
3: Ugye az egyik oldalon a tó, a másik oldalon meg az állatkert, aminek ugye Sóstózú az igazi neve. Szóval hát ennél jobb környezet mondjuk családi nyaralásra hogy lehetne?
4: Így van, pontosan, és mi pont a Sóstó szívében vagyunk, mi az első ilyen kis gyöngyszeme vagyunk Sóstónak, úgyhogy szeretettel várunk minden kedves vendéget ide a szállodába.
3: Na, hát nyilván nem fogja ezt kipipálni, megyünk szeretettel, persze. A most már miniszteri avanzsált Gajdos Lászlóval beszélgettem erről a szállodáról én Hajdanában, és nagyon büszkén mondta, hogy szerinte itt Európában kevés olyan szálloda van, ami nem egy ilyen úgymond szálloda, hanem konkrétan úgy épült meg, hogy a csillagok számának is megfelel, meg az állatkerti igényeknek is megfelel. Hogy van ez?
4: Így van, pontosan. Így van, igen, igyekszünk minden vendég elégedettségét kielégíteni. Ugye hát a Pangea szálloda az az állatpark második szállodája, és mi ökocentrumként is üzemelünk, hiszen itt egy gyönyörű interaktív élményközpontot alakítottak ki a vendégek részére. A Pangea jelentése ugye az egész föld, ez volt régen az ősi szuperkontinens, és hát mi egy igen magas kategóriájú négycsillagos szálláshely vagyunk, családbarátok vagyunk, 2024 óta hivatalosan is családbarát szálloda vagyunk. Úgyhogy igen, valóban.
3: Az első perctől is az voltak. Ott van a Dino játszótér, ugye, ami a gyerekeknek egy varázslat.
4: Igen, igen, mi alapból egy tematikus szálloda vagyunk, ugye minden szobánk 38 szobával rendelkezünk, és mind a 38 szoba más állattematikára épül. Természetesen az állatpark állatairól nevezték el ezeket a szobákat, és igen, a dinó tematika is megtalálható nálunk, ami a gyermekek nagyon nagy kedvence. Dinós játszóterünk van, van egy 4 méteres T-rexünk a szálloda előtt, ő a jelképünk. Igen, nagyon élvezik a gyerekek, és a felnőttek is egyébként nagyon szeretik.
3: Ez hogy van, hogyha én meguntam a lepkés szobát, akkor átköltözhetek a tyúkosba?
4: Abban az esetben, amennyiben szabad.
3: De egyébként tényleg lehet ilyet?
4: Volt már rá példa, igen, hogy átköltözött a vendég egy másik szobában, mert több éjszakát szeretett volna itt tölteni.
3: És különböző állatok társaságában, ez teljesen világos. Az én szerkesztő kolléganőm azt mondta, Lili, az előbb, hogy hát vannak ott élő állatok is a szállodában. A Kapi barát említette, mint manapság minden lány kedvencét.
4: Nincsen sajnos élő állat a szállodában. Viszont a vendégeink díjmentesen látogathatják nyitvatartási időn belül a Nyíregyházi Állatparkot, a szállásdíjat tartalmazza ugye a félpanziós ellátást, és az állatparkba is be tudnak menni bármikor az itt tartózkodásuk alatt.
3: Hát ott kivel lehet mászkálni tulajdonképpen, hogyha valaki szálló vendég?
4: Így van, hogyha délelőtt bemennek, délben elfárad a gyermek, vissza tudnak jönni a szobába pihenni, és utána újra élvezhetik az állatparkot.
3: Mennyire épül arra a szálloda, hogy ott van az állatpark maga?
4: Mennyire épül rá? Uh-huh. Tulajdonképpen nekünk ez a kuriózumunk. Mi azt mondjuk, hogy nekünk van egy állatparkunk, ők pedig azt mondják, hogy nekik van egy 4 csillagos szállodájuk.
3: Ez így elég jól hangzik, mind a két oldalról nézve, persze. Az állatpark nyilván a fő szám, hogyha családi látogatásra mennek, de azért azt se felejtsük el, hogy ott van a tó, ami egyrészt mint tó is működik, másrészt arra ráépülve ott van egy strand. Erről fogunk beszélni még a műsor során, úgyhogy nagyon mélyen most ebben ne is menjünk bele, mint hogy az állatkert létébe és mikéntjébe se, de azért szerintem az fontos megemlíteni, hogy ez egy egészen komplex, egyhetes nyaralásra is kiváló alkalmat ad.
4: Így van, aki hosszabb időre érkezik hozzánk, az meg tudja itt látogatni Sóstón akár a múzeumfalut, ami tőlünk egy ilyen 10 perc sétára található, tőlünk nem messze van az Aquarius élményfürdő, közvetlen mellettünk van a tófürdő, tehát gyönyörű Sóstó, Nyíregyháza, Gyöngyszeme, egy kis ékszerdoboz, amit nagyon-nagyon szívesen látogatnak a vendégek. Csodálatosan körbe tudják sétálni az egész szavat, gyerekek részére játszóterek vannak, illetve mellettünk ugye a túlban horgászati lehetőség is van.
3: Ráadásul. Hát és akkor ugye visszatérünk oda, hogy kibe lehet sétálni az állatkertből oda és vissza, úgyhogy a családi élmény az garantált. Önnek meg köszönöm, hogy mesélt róla. Sok kedves vendéget, családot és párokat kívánok önöknek, akik ezt mind-mind használják is.
4: Köszönjük szépen.
3: A Pangea Hotel igazgató helyettesét hallották az előzőkben, Dozsnyák Adrient. Köszönöm.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: És akkor jöjjenek az állati kalandok, ha már a szállodából kibe lehet mászkálni, ezt többször hangsúlyoztuk, hát nem csak onnan lehet megközelíteni a Sóstózót, szóval a nyíregyházi állatkertet, állatparkot, hanem nyilván van ott egy rendes főbejáratról szintén bemehetünk. És hát vannak friss hírek, amiket majd Petró Zsuzsa nekünk részletesen is elmesél. Van rengeteg most született kisállat, a kapibarától kezdve Bonifácig, a borjúfiókáig, egy csomó mindenkiről lehet tutni. Dámszarvas, koronásdarú, szelvárkölykök. Mi történik ott most? Jó napot kívánok!
2: Szép napot kívánok mindenkinek. Hát repes a szívem, hogy ilyen mennyire felkészült valaki. Még én sem tudom igazából követni, annyi apróság látna a világot. És valóban ugye a Nyíregyházi Állatpark 35 hektáron van egy tölgyerdőben, és szó szerint minden nap történik valami. Most is vannak apróságok, sőt azt is elárulhatom, hogy van nekünk több tonnás kismamánk is.
1: Több tonnás? Hű! Ő milyen fajta?
2: Na, gondolok, barkobázunk, mi lehet az
1: elefántra a elefántra gondolnék.
2: Nagyon jó város. Jó, nagyon okay. Jó, úgyhogy júli végére várunk egy borjút, egy kis 100 kilósat.
1: Mennyire lehet a piciket látni? Ugye itt azért elég nagy a szabadság az állatoknak, tehát nem egy ketrecben kell elképzelni őket. Ebből azt is következtethetni, hogy viszonylag természetes módon nevelik a kicsiket is.
2: Így van, nagyon fontos az, hogy minél természetközelibb legyen a kifutórendszer ezeknek az állatoknak. Én mindenképpen azt javaslom, hogyha valaki ellátogat hozzánk, akkor egy teljes napot szálljon ránk, hiszen a 35 hektár bejárása, amit kontinensenkénti felosztásra mutatunk be a nagy közönségnek, mindenképpen érdemes eltölteni egy teljes napot, és mindenki látható, csak bizony mindenkinek van napi ritmusa. Egy pár tipp igazából, hogyha eljönnek hozzánk, a fókasó 1 órakor és 3 órakor van, de például a nagymacskáink, mert számtalan nagy macskánk van, ők elsősorban a kora reggeli órákban, illetve 3-4 óra után aktívak. Úgyhogy ne várjunk ilyen csimbum cirkuszt mindig azonnal, hanem bizony várni kell egy kifutónál, és érdemes megnézni őket, vagy ha például szeretnénk közvetlen kapcsolatba is kerülni az állatokkal, akkor bemehetünk a gyűrűsfarkú makik közé, vagy simogathatunk kecskéket a parasztudvarban.
1: Gyűrűsfarkú makiknál is volt szaporulat most, nem?
2: Hát nagyon felkészült, így van, igen. Jaj, hát repes a szívem, hogy így hallom. Igen, így van. Két kis gyűrűsfarkú maki látott napvilágot, de ahogy hallottam a felkonferálásban, kapibarák, ázsiai kis karmúvidrák, szurikáták is születtek, úgyhogy napi szinten most ilyen óriási baby boomunk van, és most már a madárvilág területén is számtalan fióka fog kelni az elmúlt következő időszakban, mert nagyon sok termékeny tojásunk van, úgyhogy most nagyon izgulunk, mert ez az év, ez baby özön lesz, remélem.
1: Nagyon helyes. Az elmúlt időszakban a nagy fejlesztés a jégvilág volt, ami egy ilyen interaktív bemutató központ, a sarkvidékek élővilágát lenne hivatott bemutatni. Mennyire vált be, mennyire vagyunk kíváncsiak, miközben sétálgathatunk az elefánt mellett is, közben erre a világra?
2: Nagyon, mert hogy alapvetően így a nyári időszakban itt valóban egy klímaberendezés van a belső térben, sőt, aki szeretne, akkor a valódi jégkorszakot is megtapasztalhatja, nem csak az életnagyságú mamut kapcsán, de van egy klímakamránk, ahol van hűtve a levegő, hó is hullik, és mellette a sarki fényt is meg lehet tekinteni, de kuriózum fajokat is bemutatunk. Még a külső kifutórendszerben van Humboldt pingvin csapatunk, ahol egyébként szintén van 3 fiókánk, benne a belső hűtött helyen sziklaugró és királypingvinek láthatóak. Itt is már fészkelnek a madárkák, a frakkosok, úgyhogy reméljük lesz, hogy itt is majd szaporulat. És a legnagyobb sztárcsemetéink a jeges medvék. Nem tudom, hogy ön nézte a Maci híradót, vagy nézi-e itt a közösségi oldalunkon, mert óriási.
1: Bevallom, az speciál pont nem. Van Maci híradó?
2: Bizonyám, és korábban napi szinten beszámoltunk az őrült gyors növekedésről, csepeledéséről az állatoknak, most már másfél évesek, és anyái nagyságúak a nyíregyházi állatpark jegesedve ikrei, ótek és jórek.
1: Azt tudom, mert hogy volt szerencsém a korábbi igazgatóval, a mai miniszterrel, Gajdos Lászlóval beszélgetni erről, hogy hát igazából a terület nagyon nehezen növelhető, az állatok száma is, de közben meg ez a hatalmas baby boom most bennem azt felvetette, hogy ennyi állat hogy tud ekkora területet belakni, illetve hol van ennek a határa, és mit kezdenek azokkal az állatokkal, akik túlszaporodnak?
2: Alapvetően koordinált program keretében történik ez a szaporítás, és bármennyire érdekes, vagy különlegesnek számít, de bizony az Európai Elkerti Szövetségen belül mi fajkoordinált programokban veszünk részt, és ilyenkor az utódok elkerülnek más európai állatkertbe. Tehát nem célunk az őrült tömegnövelés, hanem azokat a fajokat nem csak bemutassuk, hanem tenyésszük is, amik végbeszélben vannak a természetben. Úgyhogy olyan fajokat sikerült szaporítani, mint a szumátrai tigris, az afrikai elefánt, vagy az indiai orrszarvú, ami sajnos vörös listás faj. Úgyhogy az állatkertek sokszor utolsó mencsvárai ezeknek az állatoknak, és ezek az állatok utána később elkerülnek másik európai állatkertbe, hogy folytassák ezt a tenyésztevékenységet.
1: Így lettek Lengyelországban viszonylag szabadon európai bölények ismét, ugye? Azt önöknél is van most.
2: Hát megint repesik a szívem, mert igen, így van, és ráadásul az európai bölények kapcsán a legutóbbi állatcsere az Őrségi Nemzeti Park igazgatóságával 2 héttel ezelőtt történt, tehát már 5 olyan kis bölény született a Nyíregyházi állatparkban, ami vagy a vadonban, vagy pedig nemzeti parkokban él. Tehát most már a Rodope-hegységében, Bulgáriában is legelésznek olyan állatok, amik a természetben már egyébként kipusztultak. Tehát ha nincsenek állatkertek, akkor az európai bölény sem létezne már, úgyhogy megfordult ez a kocka, igazából nem csak szórakoztatnak az állatkertek, hanem oktatással, kutatással és fajmegőrzéssel foglalkozunk.
1: Nem feltétlenül turisztikai kérdés, de ha már így van, nem állom meg, dr. Papendre személyében új igazgatója lett a Nyíregyházi Állatparknak, okkal, hát olyan miniszter lett a korábbi igazgató. Ő is ott van, hát lassan 400-ada ott az állatparkban dolgozik állatorvosként. Ez a folyamatosság, ez nyilván azt is jelenti, hogy nagy változás hirtelen nem áll be az állatpark életében.
2: Így van, illetve az sem eltitkolt dolog, hogy ő erre lett felkészítve miniszter úr által, hogy az utódját igazából ő nevelte ki. Dr. Papendre kiváló igazgató, és viszi az elődjének igazából az eszméjét, a különféle célokat, ami az tulajdonképpen, hogy olyan fajokat sikerüljön szaporítanunk, amik végveszélyben vannak. Úgyhogy rengeteg újdonsággal készülünk, idén is majd a vendégeknek, de egyre nagyobb fókuszba fogjuk helyezni a természetvédelmet.
1: És nyitva vannak minden nap, ugye? 9-től este 6-ig.
2: Így van, 9 órától 6 óráig nyitva vagyunk, és rengeteg aktivitással fakultatív programban, mint a tevegelés vagy a kocsikázó is párjuk a vendégeket, de például a fókasó nálunk olyan, hogy nem csak szórakozni lehet, hanem rengeteg információt meg lehet hallani az úszólábúakról.
1: Petró Zsuzsa, köszönöm szépen. Szerintem, ha valaki arra jár Nyíregyházan a Sóstó környékén, úgysem hagyja ki a Sóstóz út az állatparkot, de ne is tegyék. Köszönöm, hogy elmesélte mindezt.
2: Nagyon szívesen, viszont hallásra.
0: A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: hogy menjek.
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: A mostani kirándulásunk itt a vendégváróban Nyíregyházára, a Sóstóra visz minket, és ott található a Felső Tiszavidék hagyományait bemutató időutazás voltak éppen. Balogné Szűcs Zsuzsán, a területi múzeum igazgató etnográfus a vendégünk így telefonvonalon keresztül. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Már mondtam önnek itt adáson kívül is az előbb, hogy ez egy nagyon fura helyzet, mert én többször jártam ott a Sóstó környékén, voltunk a gyerekekkel persze az állatparkban, de valahogy kimaradt nekem a Sóstói Múzeumfalu. És hirtelen nem is emlékszem rá, hogy úgy jött volna szembe velem. Miért nem ismerjük annyira, mint az összes többi látnivalót ott a környéken?
3: A kulturális intézményeknek elég nehéz helyzetük van, amikor egy olyan turisztikai övezetben vannak, ahol tulajdonképpen a szabadidős palettán olyan kihívói vannak, mint az ország leghíresebb állatkertje, de aki egy picit, egy nagyon picit odafigyel arra, hogy mi Nyíregyháza jellegzetességei és turisztikai attrakciói, akkor azonnal megtalálja a múzeumfalut, ami már több mint 50 éve várja a vendégeket, és bizony 10 hektáron olyan csodát mutatunk be itt, amik egyedülállóak. Mindenki nagyon jól ismeri a Szentendrei skanzent, nem hiába a Szentendrei skanzen első tájegysége a Felső Tiszavidéke volt, hiszen egy olyan archaikus területet mutathatunk be, ami nagyon csodálatos, nem csak népépítészet szempontjából, hanem a kultúra átadás szempontjából is, hiszen programokkal és rengeteg olyan interaktív kiállítással, ismeretterjesztő terekkel tudjuk a vendégeinket fogadni, akik nyitottak rá, akik szeretnének valami érdekessel ismerkedni. Úgyhogy a múzeumforum egy nagyon sok oldalú intézmény.
2: Igazából ezek újjáépített házak, vagy áthelyezett építmények? Tehát hozzák őket valahonnan, és ott elhelyezik, vagy ott készülnek?
3: Ez egy nagyon jó kérdés. A Sóstói Múzeumfalu 1979-ben nyitotta meg a kapuit, de már a tervek a 60-as években elkezdődtek. Erdi Sándor volt az első múzeum igazgató, aki amúgy Magyarország egyik leghíresebb népmese kutatója. Mi egy mesetermő vidék vagyunk itt a keleti végeken, és bizony ő végigjárva szatmári, beregény, nyírségi, rétközi és nyírimezőségi falvakat adatokat gyűjtött arról, hogy melyik lehetnek azok az épületek, amiket elhoznak. Ugye itt volt nálunk egy tiszai nagy árvíz 1970-ben, és újra tervezte az egész skanzen szatmári sorát, de hál' Istennek olyan sok épületet tudott dokumentálni, amik közül rengeteget el tudtunk hozni. Visszatérve az eredeti kérdésre, 80%-a a múzeum falunak eredeti áttelepített épület, falvakból, olyan településekről, ahol a legreprezentatívabb épületeket tudtuk bemutatni, vagy elhozni. Ezek az épületek szegényparaszti, középparaszti, kisnemesi épületek, illetve közösségi épületek is, hiszen a múzeum falu legszebb épületei között van például kárpátaljai is, tehát a határon túlra is kitekintünk. Kutatás szempontjából a kárpátaljai régió számukra egy nagyon fontos és megőrzendő terület. Nagyon jó kapcsolataink vannak az ungvári skanzen és a beregszászi főiskolával is. És hát a falu központba, ha járunk, akkor pedig olyan gyönyörű orsós falu szerkezetet találunk, ahol a kisdobronyi református templom, a tivadari harangtoron, mint a replikák kapnak helyet. Tehát 20%-a a múzeum falunak replika, azaz újraépített tervezők alapján újraépített terület.
2: De akkor bocsánat, hogy közbevágok, ez egy nagyon izgalmas számomra kérdés, hogy ez azért nem olyan akkor, mint mondjuk a Szentendéri skanzen, amit analógiaként említett az elején, ahol különböző tájegységekből látunk ízelítőket, hanem ez itt egy komplett falu?
3: Az alapkoncepció az volt már az eredeti terveknél is, hogy egy sosem volt falut építenek meg. A térség minden egyes néprajzi tájegységéből, mert ugye 5 nagy néprajzi tájegysége van a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének, és még sok mikrotájegysége is van. Ezekből egy-egy szeletet hoztunk el ide a múzeumfaluban, és még nem teljes a múzeumfalu. Éppen most épül a szatmári sváb porta, ami egy abszolút hiátus próbál pótolni majd. Trianon után 3 sváb, szatmári sváb település maradt itt Kis-Magyarországon, Vállaj, Mérk és Zajta, és Vállajról hozunk replikaként, tehát másolatként egy csodaszép portát, amik a szatmári sváb emberek pedig építészet szempontjából igen képzett emberek voltak, szóval hogyha Vállajra bemegy valaki, akkor abszolút egy teljesen más faluba érkezik, mint mondjuk egy szatmári magyar faluba. Gyönyörűek, fantasztikus nagy épületek, óriási nagy cifracsűrökkel, hát ez most itt a múzeumfaluban meg is fog valósulni.
2: Az új szenzáció. Ez egy értékmentés is, nem csak egy múzeum, ahol el tudunk menni megnézni, hogy hogyan éltek régen, hanem egyúttal meg is maradnak ezek az épületek az utókornak.
3: Természetesen, de hát, hogyha az épületeket nézzük, önmagában semmit nem jelent. Ma már a mai fiatalok tudnak kötődni ehhez, számukra egy fürdőszoba nélküli, tiszta szoba, pitaros, hátsó szobás épület semmit nem jelent. Úgyhogy a mi mottónk az az, hogy próbáljuk a hagyományt élővé tenni, a népi kultúrát úgy megjeleníteni, mint ahogy volt régen is, és ebben rengeteg önkéntes van segítségünkre, olyan nyugdíjasok, akik vállalják, hogy beöltöznek, és napi szinten behívják a vendégeket egy tejára, vagy csak egy főtt krumplia, ami óriási sikere van, hogy egyszerűen a sparheten főtt krumpliból falatoznak a vendégek. Számunkra az a misszió és a célkitűzés, hogy megjelenítsük ezt a mondjuk így letűnt világot, és a másik célunk az, hogy a jeles napi programjainkba felidézzük a keresztény kultúrkörnek legfontosabb ünnepeit és az azokhoz kapcsolódó szokásokat. Nagyon örülünk az, hogy például húsvét, Hollókő mellett Nyíregyháza is nagyon látogatott, és nem csak a locsolkodás miatt, hanem azért, mert a térség nagyon szép hímes tojásokkal rendelkezik, és a hímmel is nagyon sokan itt tanulják meg nálunk például.
2: Ami hát nem egy könnyű műfaj, azért azt valaki közelről megpróbálta, vagy akár csak nézte, hogy csinálják, azért ahhoz nem csak kézügyesség kell, türelem is kell, hát és nyilván az idő és a tudás.
3: Pontosan így van, és nagyon hálásak vagyunk azoknak az embereknek, akik úgy gondolják, hogy a megfőtt tojásaikat nálunk akarják megtanulni, meghímelni. Nem csak lányok, asszonyok, hanem férfi emberek is megtanulhatják ezt. De például nemrégiben nyílt egy patika is, egy gyógyszertár a Múzeum faluban, ahol olyan sok kozmetikumot, nem csak gyógyításra alkalmas receptúrákat mutatunk meg a nagy közönségnek a laborban, ahol amikkel maguk is egy picit kocsvaszthatnak a laborban, úgyhogy úgy gondolom, hogy itt a területünkön nem csak halott épületek vannak, hanem attrakciódús területek, terek.
2: Gyerekkel, ha már itt gyerekes programok felmerültek, mert ugye a Pangea szállóról is beszéltünk, meg az állatparkról is beszéltünk, családi programként. Gyerekkel családi programként mennyire kényelmes látogatni a falu múzeumot?
3: Talán az egyik legkényelmesebb dolog, mert már a családi belépőhöz például kisgyerekeseknek adunk egy mesekönyvet. A mesekönyv teljesen ingyenes, és ehhez van filctól is ajándékba, illetve egy térkép, amiben szeretnénk olyan helyekre elinvitálni a családot, ahol feladat van. Például az egyik feladat az, hogy hogyan kell talicskát tolni, és hogyan kell például a mérleget használni, kukoricát mérlegelni. Ezen kívül van olyan attrakciópont, ahol szeretnénk megkérni a vendéget, hogy a gyógynövényes kertünket locsolja meg kis locsolóval. Ezeket a pontokat egy mese fonalán keresztül ismerheti meg a kedves vendég, aztán a mesekönyvet, ami egy állatos mesét tartalmaz, a címe pedig az, hogy lehet egy kerékkel több. Ezt hazaviheti, és reméljük, hogy örömmel hajtogatja otthon is. A nagyobb gyerekeknek pedig egy olyan játékra invitálunk, szintén ingyenes lehetőség a jegyhez, aminek a címe a mozgásban, és a mozgásban lévő tárgyakkal kell ismerkedni, például a sárhajóval, vagy a homokfutóval, ezen kívül megismerhetik a lőcsös szekereket is, úgyhogy izgalmas mozgásban lévő tárgyak mentén lehet megismerni a Múzeum falu néprajzi falu egységét.
2: És hát ugye ez ott van egészen közel a Sóstóhoz, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy nem a nyíregyházi vidék másik felére invitáljuk a kedves látogatókat, hanem csak pár száz méterre.
3: Természetesen, ráadásul csütörtökönként idén elkezdtünk egy új dolgot a Múzeum falu munkatársai, mert bizony ebbe ütköztünk, hogy sokan nem látják a fától az erdőt. Az állatkertől indulunk el kosztümös krúdis tárlat vezetése, 1930-as éveket idézzük meg, és a tárlat vezetés során Sóstó történelmi épületei mellett a Múzeum faluba is betérünk, ahol szintén vezetéssel, ami egy abszolút karakterbe helyezkedett pedagógus hölgynek a karakterét meséli el, és mutatja be, hogy a 30-as években mi történt Nyíregyháza Sóstón, illetve a Sóstói Múzeumfaluba pedig megmutatjuk azt, hogy a 30-as években a falusi milliókban mi zajlott el, nem csak történelmi események, hanem ott még a népi gasztronómia is előkerült, tehát népi ételeket is kóstolhatnak a vendégeink.
2: Egy régi falu életéből valami kis illúzió a Sóstói Múzeumfaluban. Köszönöm, hogy mesélt róla. Malogni Szűcs Zsuzsannát, a területi múzeum igazgatót hallották.
3: Köszönöm én is.

0: és te kíván. Váratlanul utazna? Mi segítünk. A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Most, hogy bejártuk a környéket, most már aztán ideje, hogy elmenjünk Sóstó gyógyfürdőre, aminek van egy gyógyvizes része, meg van egy élményfürdője. Az élményfürdőt sokan talán jobban is ismerik, az Aquarius-t, amelyiket igazi strandélmény nyújt a fiataloknak és idősebbeknek, a gyógyfürdő pedig a gyógyítás célját szolgálja évszázadok óta. Matavovszky Dániel vezérigazgató számol be nekünk arról, hogy igazán mit találunk, ha oda megyünk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánom, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Szóval ugye ez egy különlegesség, ott van egyrészt egy tó, másrészt a tó mellett ott van a gyógyvíz, és a gyógyvíz és a tó mellett ott van egy élménystrand.
2: Igen, hát rendkívül széles szolgáltatási palettával rendelkezünk, ezt elmondhatjuk valóban.
1: Sőt, van még szállodájuk is, a hotel fürdőház.
2: Igen, van szállodánk is, illetve hát a fürdő létesítményhez más szállodák is kapcsolódnak.
1: No, hogyha megnézzük azt, hogy mire jó a gyógyvíz, mert kezdjük talán ezzel, akkor azt már nagyon régóta lehet tudni, hogy itt van gyógyvíz és használ, de hogy mire azt, mióta, hogyan kísérletezve találták meg az elmúlt évtizedekben?
2: Hát ezt most már az 1900-as évek elején használták egyébként a gyógyhatását ennek a víznek. Különlegessége, hogy ugye ilyen jódos, bródumos, nátriumkloridos a termálvízünk, ugye különböző mozgásszervi betegségekre alkalmas, amit ugye kihasználtak már tényleg az 1900-as évek elejétől kezdve, és használunk mi is.
1: Volt ott fürdőház állítólag évszázadokkal ezelőtt is. Az a fürdésről szólt, vagy a gyógyulásról?
2: Hát mind a kettőről természetesen, eredetileg még a tónak a vizét melegítették fel, és kádakba gyógyultak az emberek itt a hotelfürdőháznak az épületében. Majd ugye későbbiekben a tónak a víz, természetes vízutánpótlása az megszűnt, a talajvíz kicsit lentebb került, tehát ezek a természetesen feltörő gyógyvizek most már csak mesterségesen törnek a felszínre. Az 1900-as évek közepén 57-ben fúrták az első kutat, és azóta is ezekből a kutakból termeljük ki ezt a gyógyvizet.
1: Az Aquarius, mint élményfürdő, szintén tartalmaz gyógyvizes medencéket, de hát azért ott elsősorban a csúszdás élet meg a wellness az, ami dominál, nem?
2: Igen, az élményfürdő ugye egész évben működik, ennek is több részlege van. Van egy élmény részleg, ahol van hullámmedence, óriás csúszdák, sodró folyosó, és itt igazából így a fiatalok találják meg a számításokat. Van mellette egy bébi poncsoló részleg, az egészen kisgyerekeknek, és van mellette egy termál részleg, ahol gyógyvízzel töltött medencék is vannak, és ehhez kapcsolódik egyébként a gyógyászati rész, ami egyébként egy épületben van az élményfürdővel, és hát ott is ugye a gyógyászati medencék mellett, meg még egy csomó más kezelést is nyújtunk a vendégeknek, súlyfürdő, iszappakolás, fizioterápiás kezelések, száraz és vizes gyógytorna, orvosi vizsgálat, gyógymasszás, elég széles itt a repertoár.
1: Mennyire tartozik hozzá a szolgáltatásokhoz a komplexitás? Arra gondolok, hogy ha valaki elmegy a Sóstó környékére, ezt ugye már felvetettük, amikor beszélgettünk az állatpark vezetőjével is, hogy hát itt minden összekapcsolódik, minden tulajdonképpen egymás mellett van, tehát nyilván aki elmegy az Nyíregyházi állatparkba, tőle nincs távol már az Aquarius.
2: Abszolút, hát ugye önkormányzati tulajdonban van mind a két cég, és közösen is dolgozunk azért, hogy a vendégeknek egy jó szolgáltatást tudjunk nyújtani. Itt a saját részünket tekintve, ugye az élményfürdő közvetlenül kapcsolódik a strand részhez, a parkfürdő részhez, tehát igazából a nyári szezonban, ugye szezonálisan üzemel nyilván ez a strand rész, itt egy szolgáltatásként tudják igénybe venni a vendégek ugye a fedett részt és a strand részt is, ami azért nagyon kedvező, mert hogyha véletlenül egy kellemetlenebb időjárás támadna, akkor azért be tudnak húzódni a vendégek a fedett részben is. A kinti részben pedig a különlegessége egyrészt az, hogy nagyon sok medencénk van elég nagy vízfelülettel, hogy egy parkos erdős környezetben helyezkedik el, nagyon sok fa van, nagyon szép árnyékot tudunk kínálni a vendégeknek, és hát egyébként itt van ugye a két tó, aminek az egyik részén még üzemeltetünk mi egy szabadtéri fürdőt is, a tófürdőt, ahol szintén vannak termálmedencék, de hát a fő attrakció ugye az a természetes sóstói tóba való fürdőzés, a másik tó az pedig most csónakkölcsönzőként és parkként funkcionál.
1: Érdemes az Aquariusba programokat

0: tervezni, vagy maga az Aquarius a program?
1: Hát nagyon jó kikapcsolódás nyit a fürdő is, de nagyon sok programot szervezünk ezen kívül, és gyakorlatilag egésznapos animációnk van egész nyáron, ami azt jelenti, hogy délelőtt vizitorna, délben van egy ilyen gyerekfoglalkozás, pancsi bohóc jön a vendégekhez, délután pedig van egy 4 fős animátor csapatunk, foglalkozik kicsikkel és nagyokkal, sportversenyeket tartanak, úgyhogy gyakorlatilag a nyitástól kezdve 10 órától egészen este 7 óráig, zárás előtt 1 óráig folyamatosan programokat tartunk a vendégeknek.
0: Ilyenkor azért ez inkább a nyaralásról szól, meg a strandolásról, mint a gyógyulásról. De ha valaki gyógyulni akar, megtalálja maga csendesebb zúgját?
1: Hát abszolút, ugye elkülönítve működik a gyógyászati szárny, és valóban ennek is van egy szezonalitása, ami pont ellentétes ugye a strandnak a szezonalitásával. A gyógyászati kúrákat jellemzően az őszi-tavaszi időszakban, itt télen veszik igénybe a vendégek, nyáron inkább annak egy kicsit holt szezonja van, bár azért ilyenkor is szép kihasználtsággal működik, de a főszezon mégiscsak ugye az őszi-téli-tavaszi időszak, de teljesen elkülönülten működik a gyógyászat az élményfürdőtől is, úgyhogy nyugodt körülmények között tudnak pihenni és gyógyulni a ide látogató mozgásszervi betegségben szenvedők.
0: Hát ez itt az ország egyik legszebb pontja, úgyhogy ajánlom mindenkinek figyelmébe a Sóstót és környékét, benne az Aquarius-tal, és hát ott a gyógyulás lehetősége is egyúttal. Matavovszky Dániel vezérigazgató beszélt nekünk a Sóstó gyógyfürdőről és a hozzátartozó élménystrandról, élményfürdőről. Köszönjük szépen!
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Most már csak annyi van, hogy irány Nyíregyháza, ugye a városról, magáról, a belvárosról, a színházról és sok minden egyébről egy szót nem ejtettünk, ez a Sóstó és környéke volt, valóban az ország egyik legszebb része. Ha tehetik, látogassák meg, jó utat kívánunk, és egy hét múlva jövünk újra. Viszont hallásra.
2: A Spirit FM turisztikai műsorát a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Média piac.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz-Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. Lezárták Budafokon a Kossuth-Lajos utcát a Donszki Árpád utca előtt, mert toronyderút bontanak várhatóan este 11 óráig. A Mária Terézia utcát kétirányúsították a Savoyai Jenő tér és a Donszki Árpád utca között, de a Savoyai Jenő tértől a Kuruc közig csak a BKK járatok hajthatnak át. A Savoyai Jenő térről a Plébánia utca felől csak a Kossuth-Lajos utca felé lehet kanyarodni. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Mától a H6-os Hévereckeve és Szigetszent Miklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a Volán autóbuszok igénybevételét ajánljuk. Hétvégén a H8-as hév Szent Jakab, Mogyoród, Szilasliget és Kerepes állomáson mindkét irányban a Gödöllő irányú vágányon közlekedik karbantartás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban mindig egy kicsit visszautazunk az időben, ezúttal 2025. október 6-áig. Ezen a napon jelentette ki Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktor akkori magyar miniszterelnökkel, akár nélküle. Zelenszky szerint az akkori magyar miniszterelnök lassította a csatlakozási folyamatot. És szintén 2025. október 6-án a Spirit FM vendégváró című műsorában Róna Jegon Egerbe kalauzolta a hallgatókat.
3: Jó napot, a vendégvárót hallják, a Spirit FM turisztikai magazinját, a mai szerkesztő Kocsis Andrea, én Róna Jegon vagyok. Az első vendég, mert hogy Egerbe megyünk, a Dobó István Vármúzeum igazgatója lesz. Hát ha Egerben vagyunk, akkor ugye nyilván kötelező úti cél az Egri vár, és most aztán különösen, mert most jön az Egri vár napja. Novák Némlakár Zsófia az igazgató, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
3: Ez az Egri vár napja, ez mit jelent és mihez kötjük?
4: Október 17-én minden évben azt a napot ünnepeljük meg, amikor az Egri vár felszabadult a török ostrom alól, az ostromlók elvonultak, 38 nap ostromot követően a vár alól, ezt ünnepeljük minden évben.
3: De nem ostrommal, gondolom. Viszont ez egy érdekes dolog, én mostanában voltam ott a gyerekeimmel önöknél, és valahogy az embernek az az érzése volt, hogy a gyerekek hiányolják azt, ami benne van a filmben, meg amit megírt Gárdonyi, tehát hogy azt a fajta színes pezsgést, amit nyilván egy filmben könnyű előállítani, a hétköznapokban meg lehetetlenség. Ezzel hogy küzdenek meg? Van egy ilyen romantikus illúzió az Egri várral kapcsolatban.
4: Hát így van, nyilván nem alaptalan, tehát Gárdonyi regénye az egyfajta brandként ezt megalapozta, és nyilván mindenki joggal várja, hogy egy ilyen élményben legyen része. Ezt a hétköznapokban mi úgy tudjuk biztosítani, hogy naponta 9 olyan vezetésünk van, tárlatvezetés, amit azok a hagyományőrzők, interpretátorok vezetnek, akik egyébként fegyver- és viseletbemutatókat is tartanak közben, úgyhogy egy kicsit a lőpornak az illata, egy kicsit a 16. századnak a mindennapi kultúrája, az megelevenedik a látogatók előtt, úgyhogy ezzel is, de emellett a programjainkkal is igyekszünk mindig ezt az autentikus hangulatot biztosítani.
3: A történelem meg a romantikus regények nem mindig igazodnak egymáshoz. Azt hiszem, azt mondhatjuk, hogy az Egrivár esetében sem, mert hát messze nem úgy volt sok minden, mint ahogy láthatjuk a filmen, vagy mint ahogy annál sokkal részletesebben Gárdonyi leírta. Erre érdemes rámutatni, hogyha a látogató elmegy a várba?
4: Hogyne, természetes, hát nyilván Gárdonyi által megfestett személyek, akik a saját gondolatvilágukon keresztül nagyon személyes módon a történelemnek egy szeletét mutatják meg, átszűrik a személyiségükön, az nyilván egy regény folyamának a része, tudatos szerkesztési koncepciónak a része, éppen ezért nem minden szereplő létezett, például Nagy Bánatára sokaknak Cece Éva sem, Vicuska sem, tehát nyilván keresi mindenki Vicuskát, de nyilván ő egy kitalált szereplő, viszont sok a korban ismert személynek az élete fonódott, illetve a személyiség jegyei bele, amelyet Gárdonyi nagyon szépen megfestett, de ez nem jelenti azt, hogy csalódva kellene távoznunk, mert a valóság az néha ezeket is felülmúlja. Az új állandó kiállításunk, amelyet tavaly hoztunk létre, olyan új kiállítási elemeket, a régészeti ásatásokon, legújabb kutatásokon alapuló információkat hoznak, amik tényleg néha egész egyszerűen elképesztő, megdöbbentő, és tárgyakon keresztül fantasztikus dolgokkal szembesülhetünk. Csak hogy egy példát mondjak, az 1596-os, már nem annyira dicső ostromnak a tárgyi emlékei között olyan tárgyak is vannak, amelyek egészen meglepőek, például a katonák meglehetősen gazdag erszénye, amiből nagyon vaskos fizetésre lehet következtetni, vagy például azok a gyönyörű faragott csonteszközök, amelyek szintén az eltemetett katonák sírjában, ugye az ostrom után eltemetettek sírjából kerülnek elő. Tehát ott az ostromnak egy egészen más oldala bontakozik ki, de nagyon sok olyan műtárgyunk van, ami itt az ásatások során előkerült, ami megint csak ez a realisztikusabb, valóságosabb, objektív dolgokhoz kötődik, mint egy török ágyú például, ami 2022-ben került elő a Szép Bástyának a régészeti megfigyelése során, és hát ez pedig konkrétan a forrásokból is tudjuk, hogy egy valóban létező, az ostrom során is használt török ágyú volt, azon visszaazonosítható a kalibere, a súlya, a típusa alapján, úgyhogy néha egészen meglepő dolgok, a múltnak ilyen lenyomatai azok, amik a látogató elé kerülnek, és szerintem ez legalább annyira lenyűgöző, mint az, amit romantikusan elképzelünk a várról.
3: Hát hogyne, ráadásul össze is tudjuk kapcsolni, tehát van egy képünk, amit kitalálunk, és van egy valóság, és akkor ott van egy ágyú, és jé, tényleg. Viszont például a kazamaták meg az akna folyosók, azok látogathatók. Gondolom, abszolút. Vezetéssel, és hát ha már a regény, annak nagyon fontos szerepe volt a regényben is.
4: Így van. Ezek látogathatók, sőt, ugye most már sokkal bővebb és nagyobb terjedelemmel hosszabb szakaszokat is meg tudunk mutatni, össze tudjuk kötni. Tehát hogyha valaki a Sötét Kapunál a Vitézeink kíséretében a kazamata járatokban indul, az éppen az Árkándi bástyán is ki tud bukkanni, és akkor végig tud barangolni ezeken a járatrendszereken, és közben meg tudja ismerni azt a valós funkcióját ezeknek az építmények, ami ugye a katonáknak a bombabiztos, ivóvízzel, élelemmel ellátott kaszárnya termeit jelentették voltak éppen. Úgyhogy nagyon érdekes, mert az új állandó kiállításunkban is ezt megmutatjuk, filmeken keresztül is, animációkon keresztül is. Nem biztos, hogy mindenki a kazamatáknak ezzel a funkciórendszerével tisztában van. És ami nagyon szerencsés, hogy a vár különböző részeit is összekötő járatokkal, tényleg egészen lenyűgöző módon az Alvanyar dombhoz közeli Zárkándi bástyán tudunk kibukkanni, és onnan tudjuk megnézni az Egrivár egykori kiterjedését is, egy kicsit jobban magunk elé tudjuk képzelni.
3: Csak a portyázó törökökkel vigyázzanak, nehogy. Tényleg török vendégek szoktak érkezni? Tehát ők mennyire tartják számon azt, hogy nekünk ez mennyire fontos? Hát nekik egy csata a sok közül nyilván.
4: Így van, egy csata a sok közül, de Eger egyetemváros lévén nagyon sok Erasmusszal ide érkező török hallgató is a városba érkezik, és éppen két hete volt szerencsénk a török nagykövetasszonyt is vendégül látni az Egri várban. Élénk a török kulturális érdeklődés diplomáciai szinten, és a hallgatók részéről is, tehát érkeznek török látogatók, akik számára nyilván azért is érdekes az Egri vár, nyilván az ostrom miatt is, de van egy-két olyan kulturális elem, ami miatt különösen, ilyen például a Valide Szultán a fürdőrom, amelyet a Dobó István Vármúzeum mint kiállítóhelyet üzemeltet, és ez egy egykori eredeti hammamnak, gőzfürdőnek az épülete, amelyet 2013-ban sikeresen védőtetővel is ellátva már kiállítóhelyként tudtunk újra nyitni. De hát ugye itt van Egerben a minaretünk, ami ugye a legészakabbi Európában található új minaret, tehát azért van mit néznie azoknak is, akik kulturális szempontból a török kultúra iránt is érdeklődnek.
3: Ez a Egri várnapja, ez mennyire a hivatalos programokról szól elsősorban, vagy mennyire rólunk látogatókról?
4: Mindkettő. Mi azon igyekszünk, hogy ez a nap egyébként ingyenes legyen, pont ezért, hogy nagyon sokan tudjanak eljönni hozzánk, akik lehet, hogy máskor nincs rá alkalmuk, vagy például nincs rá lehetőségük, de ez most ilyenkor nyitott. Abszolút minden látogató számára a programokat úgy állítjuk össze, hogy élvezetes legyen, de azért azt hozzá kell tenni, hogy mivel az idén 100 éve kezdődtek meg az Egri vár ásatásai, mi ennek most külön figyelmet is szentelünk, és beszélgetéssorozatot, workshopot is hozzá kapcsoltunk, de olyan személyes módon, hogy az egykora az Egri vár ásatásaiban résztvevők és emlékezők beszélgetésével őket bevonva idézzük meg ezeket az időket, tehát ebben is azt gondolom, hogy kicsit a látogatókat megszólító személyesebb műfajt kínálunk.
3: Hogyan lehet, merre lehet fejleszteni ezt a látogatóközpontot? Mert hát valójában az egész vár az, és hogyha jövünk, megyünk a vár különböző épületei, építményei között, nem mindegyik házszerű, ugye például egy bástya, akkor az ember azt is érzi, hogy hát itt lenne tér még, de szabad-e beépíteni a tereket?
4: Tehát természetesen az Egri vár, mint nemzeti emlékhely és mint műemlék, ilyen módon korlátozottan építhető, sőt, hát nem, nyilván nem építhető tovább, csak a leghitelesebb régészeti, művészettörténeti, művészettörténeti információk alapján csak a rekonstrukció céljával lehet és szabad bármilyen épületet építeni. De hát ez természetes is, hiszen nekünk a hitelességet kell szolgálnunk, mint múzeum, azt megmutatni, ami a múltunkból rekonstruálható, de azért ez ad lehetőséget fejlesztésre, csak hogy példát mondjak, 2021-22 folyamán elkészült a Varkocs kapubástya, ami tulajdonképpen az 1594-es állapotát állítja helyre az egykori ötszögű kapu, megnyitott kapunak a védelmét szolgáló kis bástyával, és ennek emeletén mi kiállítást is egy egykori korabeli őrszobát rendeztünk be. Vagy szintén jó példa erre a cipóosztóházunk, amely ugyanebben a fejlesztési ütemben készült el, és már a vár egykori sütőházát, illetve az ott katonák számára átadott élelmiszer cipók átadását, ugye nevéből is eredeztethetően szolgálta, és ma a látogatók itt egy kis kávéval, egy kis autentikus péksüteménnyel meg tudnak pihenni, kiállításokat is szoktunk rendezni ebben a félig nyitott térben. Tehát vannak olyan tereink, amelyek folyamatosan az egykori eredeti funkciójukat hitelesen visszaidézve rekonstruálhatók, és hát a jövőben is van erre terv. A Tömlöc és Földbástyát szeretnénk megújítani, valamint az egykori Dézsma pince rendszer helyreállítani, már olyan értelemben, hogy annak a látogathatóságát ugyan nem tudjuk biztosítani, de a biztonságos eltételét mindenképpen, vagy például a Szép bástyának a látogathatóságát, újraláthatóságát biztosítani, mert hát egy várban újra és újra felmerülnek ugye az idők során keletkező károk, ugye az időjárás viszontagságaiból fakadó nehézségek, nyilván ezeket nekünk kezelnünk kell, úgyhogy időről időre visszatérnek ezek a problémák, amit a műemléknek a rekonstrukció, illetve védelme, állagvédelme jelent. Ezeket tervezzük a közeljövőben.
3: Hát egy több száz éves várnál nyilván már nem kell hozzá ostrom, hogy leromoljanak a falak.
4: Így van, így van.
3: Ön egy fiatal igazgató, és fiatal abban az értelemben is, hogy pár hónapja vette át a vár vezetését, bár ott dolgozik most már évek óta, úgyhogy nem egy ismeretlen helyzet és feladat ez. Kell ilyenkor valami újat csinálni, valami újat megmutatni, hogy az újkor szelét érezzék azok, akik arra látogatnak?
4: Igen, nyilván érezzük azt, hogy a látogató igényekre nekünk nagyon figyelnünk kell, és ezekre válaszolnunk kell. Pont ezért sok olyan családbarát programelemet veszünk most célba, amikkel például a kisgyermekes családokat tudjuk segíteni a látogatás során. Értjük ez alatt úgy az infrastruktúrális fejlesztéseket, mind a programfejlesztést, például a nyáron már az Apród Fesztivál során nagy sikerrel rendeztünk babamatárlatvezetést, kicsiknek, egészen kicsiknek lámpással a kazamatában, csak számukra indított vezetést, élőszavas mesélést, de nem olyan régen a múzeumok éjszakájára már megjelentettünk egy mesekönyvet is, amelyben a 16. század közepi Eger várának a története kicsit megelevenedik, nyilván mese formájában, de a most olvasni tanuló diákokat és a szüleiket szólítja meg, úgyhogy van több olyan pont, ahol igen, szeretnénk lépni, szeretnénk a kor új kihívásainak megfelelni, és hát a fejlesztéseink is ilyen irányba még további célokat adnak, nagyon szeretnénk VR élményeket fejleszteni, és specializáltan az Egri várra, és az itt történt eseményekre, úgyhogy nagyon sok tervünk van, igen.
3: Még a végén az ostrom is megelevenedik, egy VR szemüvegen keresztül szinte bármi lehet. Novákném Lakár Zsófia, köszönöm szépen, az Egri vár igazgatóját hallották az előzőekben, irány a vár. De hát egy csomó minden van, ami mellett szintén nem érdemes elmennünk, és ezeket most viszonylag gyors sebességgel végigveszünk Badacsonyné Bohus Gabriellával, aki idegenvezető is, meg az Egyesület idegenforgalmáért szervezett elnöke is. Jó napot kívánok!
5: Üdvözlöm Önt és a kedves hallgatókat!
3: Köszönjük szépen! Hogyha kijutunk a várból mondjuk viszonylag emberi időben, merre induljunk?
5: Akkor egyenesen csak lefelé, és már is, ahogy átmegyünk az Egerpatakon, ott lesz a hatalmas monumentális épület, a megyeháza, és ha a megyeháza kapuján túlmegyünk, akkor nem csak a fazola kapukat pillantjuk meg, hanem az udvarán megtaláljuk a börtön épületét, amely napjainkban az Egri Sportmúzeumnak ad helyet.
3: Na tessék! A kettő hogy találkozik? Mi köze a kettőnek egymáshoz?
5: Hát az a kapcsolat, hogy valamikor a megyeháza a törvénykezés helye is volt, és ennek az udvarán megépült a megye börtöne. Hát a börtön ma már nem funkcionál, de itt kapott helyet a sportmúzeum. Ezt megelőzően egyébként egy egyéb kiállítás és levéltár is volt, de most a sportmúzeumról beszéljünk, és azt kell tudni, hogy tulajdonképpen Székely Ferencnek köszönhetjük, aki megálmodta, hogy először Eger úszó és vízilabda sportjának állít emléket. De ma már ez a sportmúzeum teljes repertoárját adja a sportnak, és mindenek előtt, akiről még meg kell emlékeznünk, az pedig nem más lesz, mint dr. Kemény Ferenc, az újkori olimpiák megálmodója, mert ő neki egri kötődése volt, Párizsban Kuberten Báróval tanult, együtt álmodták meg az olimpiának a megújhodását, ugye 1896 az első újkori olimpia, de Kemény Ferenc később Egerbe került, és a Reáltanonának lett igazgatója. Nos, ebben az épületben reemlékezünk, de ezen kívül, amit itt láttunk, a birkozás, a röplabda, a vívás, de itt van például Kovács Kati és Janics Natasa kenuja, vagy
3: kajakja.
5: Bocsánat.
3: Úszik, de egy másik eszköz.
5: Bocsánat, pedig annyit mondom, de hát néha ez előfordul a nyelvbotlás, de itt van Kóló eltört lapátja, ezen kívül madár boxkesztyűje, és sorolhatnám még. Azt lehet mondani, hogy 41 bemutató tábla, 21 vitrin, olimpiai formaruhák, olimpiai fáklyát lehet fogni. Tehát fantasztikus ez a kiállítás, és az érdekesség az, hogy valamikor, amikor börtön volt, 10 lépcsővel egy börtön kápolnájába lehetett feljutni, ahová a rabok nem mehettek be, csak a rácson vehettek részt az istentiszteleten, ma pedig azt tudjuk mondani, hogy ez a sportnak a kápolnája.
3: Ezek relikviák igazából, az egri sportra és a magyar sportra emlékeznek, ez egy nagyon szép dolog. Mekkora a látogatottsága? Mennyien tudják azt, hogy itt azért vannak különlegességek?
5: Hát azt kell mondani, hogy nem véletlenül szeretnénk ezt népszerűsíteni, bár igyekszünk az helyiek, az idegenvezetők felhívni erre a figyelmet, de én úgy gondolom, hogy sokkal több látogatót is szeretnénk ide vonzani.
3: Értünk a szóból, ha ott járunk, megnézzük. Kopcsik marcipánia, hát ez az édesszájúak paradicsoma, gondolom.
5: Ó, hogy ne. Azt kell tudni, hogy 20 éve nyílt meg ez a csodavilág Egerben, Kopcsik Lajos mester cukrásznak köszönhetően, akiről azt kell tudni, hogy Guinness rekorder lett, a berlini cukrász olimpiáról 10 aranyéremmel tért haza annak idején, szerette a zenét, gyűjtött festményeket, de mindezt úgy gondolta, hogy megálmodja úgymond cukorból cukorba. És igaz, hogy marcipánia az elnevezés, de valójában ez cukor és tojás fehérje, úgy hívják ezt, hogy glazúr, és ebből mintázta, hajlítgatta, színezte, gyúrta meg ezeket a csodákat. Ha ide belépünk, hát láthatjuk például a minaret mását kicsinyítve, aztán egy 2 méteres hatalmas boros palackot, természetesen egri bikavér felirattal, mert mivel mással lehetne, de megálmodta például a lepkék táncát, 32 darab lepke alkotja ezt a csodálatos kompozíciót. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy visszakacsint a magyar néprajz irányában is, és egy gyönyörű, akár motyó vagy kalocsai kötényt is láthatunk a maga finomságával. És hát kérem szépen, rengeteg mesefigura, de azt is el szoktam mondani a kedves látogatóknak, hogyha figyelmesen sétál, akkor keresse meg a saktáblán egy mosolygós figurát, mert szeretett kicsit vidámkodni, kicsit valamit elrejteni a mester minden kompozíciójába. És hát nem beszélve arról, hogy egy csodálatos barokk szobát álmodott meg, teljes cukor díszítéssel, a tapéta, a függöny, de a leesett Haydn kotta is.
3: Minden cukorból?
5: Minden cukorból, igen. 3 évnyi kitartó munkával készítette ezt el.
3: Micsoda munka, fantasztikus. Ebb még egy dolgot mondjon el, mielőtt a tátott szám úgy marad, itt kóstolni is lehet?
5: Hát tulajdonképpen...
3: Mondjuk nem a tapétát a falról, nem úgy gondoltam.
5: Nem, de az udvarban van egy marcipánia kis üzlet, és ott édességeket lehet vásárolni és kóstolni.
3: Hát azért egy ilyen helyről már csak úgy megy el az ember, hogy valami édességet csak megkóstol. Mondok én 2 épületet, amit a kedves hallgatók figyelmébe ajánlunk. Az egyik a Rácz templom, ez egy szerb ortodox templom, a másik pedig maga a bazilika, a Főszékes Egyház, ez a legnagyobb, a második legnagyobb Magyarországon. Úgyhogy erre nyilván okkal büszke Eger, és adok önnek még egy témát, ha megengedi, az egri török fürdőről, ha mesél nekünk, azt azért is megköszönjük, mert az ritkaság, hogy valódi török fürdőben lehet Magyarországon fürdőzni.
5: Valóban így van. A Rácz templom azért különleges, mert magának a felépítésének a története egy legenda. Ugye Eger egy katolikus egyházi központ volt, és akkor Eger püspöke Eszterházy nem annyira szerette volna megadni a rácoknak az engedélyt saját templom építésére, de amikor II. József itt tartózkodott Egerbe, akkor a rácok újra felkeresték, és hát bizony az egyházi méltóság nem mondhatott ellent már az uralkodó sem, kiadja az engedélyt, de azt mondta, fölépülhet a templom, de csak a városfalon kívül és annak háttal. És akkor itt kezdődik az, hogy az 1690-es években Csernyavics Arcén vezetésével 600 rác érkezik a Balkáról, magukba hozva ugye a vallásukat, Ez ma Egerben a Rács kapunál található, ott telepednek le, a környék minden elnevezése Ráccal kezdődik, és a szerbeknek az Ágoston rendi kolostorát használják egy darabig, de fölépül ez a gyönyörű templom Povolnyi János tervei alapján, amit azért kell megemlíteni, mert Povolnyi nagyon sok mindent hagyott itt Egerbe, de képzelje el, hogy még a hortobágyi 9 lyukú hidat is ő tervezte, ha arra járnak, Eger és Povolnyi összekapcsolható. Az ikonosztáz gyönyörű 60 tábla képével 10x12 méter magas, és már tulajdonképpen a meghatározott rend szerint vannak elhelyezve itt a csodás ikonképek, és a templom védőszentje Szent Miklós, bocsánat. Annyit kell még elmondani, hogy az utolsó pópája nevezetesen Vitkovics Péter volt, fia Mihály nem követi apját a papi pályán, hanem Pestre megy, jogot tanul, irodalmi szalon tart fönt, és hát kérem szépen, nála volt jurátus Deák Ferenc a haza bölcse. Tehát Eger egy nagyon különleges hely, különleges személyekkel.
3: És így ugye is jó volt ez, hogy Pestre ment ezek szerint. Megtette hát így is a magáét.
5: Megtette a magáét, igen. A Rács templom pedig látogatható, érdemes fölkeresni.
3: És akkor a török fürdő, tegye meg, hogy mond arról is nekünk pár mondatot. Ugye ez a török megszállás idején született a 17. században.
5: Valóban így van, mert ugye 1552 dicsőség, de 1596-ban elesik Eger, és 91 évig van a török Egerben, 1687-ig, és ez idő alatt rengeteg mecset, minaret épült, és hát három fürdő. És az az érdekesség, hogy aki erről megemlékezik, Evliya Çelebi, híres török utazó, és ő mondja, hogy van egy ilicsája, egy hamamja, és még egy fürdője, amit mi sem találtunk meg. Nos, az ilicsa azért különleges, mert ugye csak a tiszta forrásvízben fürdenek, tulajdonképpen az iszlám hitűek, a vallási alapokon nyugszik, és a tisztálkodásnak fontos szerepe volt. Arnut Pasa fürdője megmaradt, ezt teljes egészében eredeti állapotában hozták rendbe, a nyolcszögletű medencében ma is egy radon tartalmú gyógyvíz folyik be, és föléje 200 ezer aranyfüst lemezben mozaik a kupola. És ahogy besüt az ablakon a fény, ugye azt mondják, hogy a fürdő az a földi paradicsom, a fények játéka az elvarázsolja az embert, a gyógyvíz pedig hát valójában terápiaként szolgál.
3: Hát és élmény egy ilyen fürdőben járni, úgyhogy ha Egerben időznek, akkor például ezt ne hagyják ki. És önnek pedig köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt és ennyi mindent elmesélt. Jó volt hallgatni.
2: Maradjanak velünk, folytatjuk a múlt idézőt hamarosan.

0: Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneket.
1: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a multidéző adását. Még mindig maradunk 2025. október 6-án. Ezen a napon leszavazták a fideszes képviselők a gyermekvédelmi dolgozók béremelését, továbbá azt az 1500 forintos emelést is, ami egy gyermek egy napi étkeztetésére jutott volna. És szintén 2025. október 6-án a Spirit FM húzós című műsorában Rónai Egon vendége Rost Andrea volt.
3: Tisztelettel köszöntöm Önöket, itt a húzós legújabb darabja, egy világhírű operaénekest fogadunk a stúdióban, aki egyébként pedig egy bátor közéleti szereplővé is vált az elmúlt időszakban, mind a kettőről beszélgetünk majd.
4: Rost Andrea, operaénekes. A bécsi Staatsoper magánénekese, a Milánói Scala vendégművésze, Párizs, Madrid, Chicago, London ünnepelt szopránja, a New Yorki Metropolitan és persze a Budapesti Operaház visszatérő sztárja. Gyermekei közül lánya Harazdi Eszter szintén énekművész, közös koncerteket is adtak. Kossuth és Liszt díjas kitüntették a köztársasági érdemrenddel Budapest díszpolgára. A Rost Andrea Művészeti Alapítványal a Pető módszer projektjeit támogatja. Opera Akadémiájának célja a fiatal tehetségek, pályára lépő énekesek sokoldalú felkészítése.
3: Rost Andrea, örülök, hogy itt vagy, és szeretettel köszöntelek.
5: Szervusz, szia.
3: Elmondom a kedves nézőknek, hogy mi egy éve húzzuk nagyjából azt, hogy ez a beszélgetés létrejön. Nem folyamatosan húzzuk, hanem akkor ott volt egy pont, amikor azt mondtad, hogy ez most nem aktuális, mert most nem beszélni kell, hanem valami más dolgod van. Ez akkor volt, amikor kiálltál egy bizonyos színpadra, ahol politika zajlott, és ami a te életedben egy egészen új történés volt. És igen, erre majd én visszatérnék, de igazából azért indulok innen, mert szerintem egy énekes, aki a színpadra született és a színpadon töltötte az életét, még ő is másképp érzi magát, amikor nem arról szól a dolog, hogy a Lammermoody Luciát hogy énekled aznap.
5: Ez egy másik szerep, természetesen.
3: Szerep?
5: Hát, hogyha maradunk a színháznál, és annál, amit egész életemben hivatásomnak neveztem, és a legnagyobb szeretettel szolgáltam, akkor mondhatnám, hogy szerep, de természetesen nem szerep, mert hogyha, mert rám is néztél, hogy egy szerep, mert hogy általában a szerepről azt gondoljuk, hogy megjátszuk. Úgy teszünk, mintha, ugye? De ez most egy olyan kiállás, egy olyan, nem mondom, hogy szerep, most már tényleg nem mondhatom rá.
3: Kerüljük el.
5: Hogy kerüljük ezt a szerepjátszást, mert hogy ugye rögtön hozzájön ez a szerepjátszás. Tehát nem, ez nem az. Ez annál sokkal mélyebb, illetve az életünkről szól. És azt gondolom, hogy ezt nekem most tényleg tanulnom kell, és azóta folyamatosan rá is lettem kényszerítve, hogy megtanuljam a leckét, de én nagyon-nagyon szorgalmas diák vagyok. Tehát én nagyon, és nagyon szeretek tanulni, és nagyon szeretem a kihívásokat, és nagyon szeretem ezt az országot.
3: Ezekre mindre-mindre lesz időnk visszatérni, vissza is akarok kanyarodni rá. Te úgy kezdted, hogy igazából nem is énekesnő, színésznő akartál lenni.
5: Igen.
3: Tehát valahogyan a nyilvános szereplés az mindig vágy volt, pici lánykorodtól kezdve.
5: Abszolút, abszolút. Annak ellenére, hogy egy szégyellős gyerek voltam. Ez nagyon érdekes volt.
3: Tehát, hogy azzal, hogy sokat vagy nyilvánosság előtt, ez elmúlik?
5: Nem, egyébként nem. Egyébként nem, illetve ez nagyon érdekes, 2-3 ember előtt szégyellős vagyok, visszatérhetnék itt a Gálvölgyi Jánoshoz, ő is ezt elmondta, hogy ő szégyellős, meg ugyan visszafogott, ha 2-3 vagy 4-5 ember előtt kell megnyilvánulnia, mint színésznek, de hogyha 5000 ember előtt, hát az lubickolás. Ez egy érdekes.
3: Furcsa.
5: Ez egy nagyon érdekes. Én ezt magamnak kicsit úgy fogalmaztam meg, hogy a színpad egy teljesen más közeg. Tehát amikor oda belép az ember, egy az, hogy ott viszi a tudását, viszi a próbáknak a tartalmát, visz egyfajta közösséget, és kap segítséget, first of all, ugye mindenek előtt a zeneszerzőtől, és aztán a karmestertől, a zenekari hangzástól, a többiektől, a többi énekestől, tehát ott már azért nincs egyedül, és ez egy fantasztikusan lubickolós dolog. Már csak azért is, mert az éneklés nekem tényleg, most már így, ha visszanézek az életemre, akkor egy olyan természetes megnyilvánulási forma, hogy szinte azt érzem, hogy előbb énekeltem, mint beszéltem. Tehát, hogy ez nekem nagyon zsigeri, és nagyon, nagyon erre lettem én kitalálva.
3: Mi lesz ezzel az érzéssel, ha egyszer elfogy a hang? Hogyha tönkre megy egy kicsit a hangszer, mert hogy azt te fogod először hallani.
5: Igen. Én remélem, hogy a Jóisten szeret engem annyira, hogy addigra ad valami olyan pótlékot. Hát például a tanítást, például azt, hogy rendezhetek, például azt, hogy azért a zene közelében mozoghatok, akkor is, amikor esetleg az én hangszerem már nem úgy szól, de ez is egy teljesen változó dolog. Vannak 90 évesen is, ha nem is színpadon éneklő énekesek, de akiknek még a hangja működik. Tehát én azt gondolom, hogy ezt minden egyes embernek a saját élete formálja meg azt, hogy aztán az a hivatás, az meddig kíséri el.
3: A tanítást élvezed?
5: Igen.
3: Mi a jó benne?
5: Az, hogy rá, egy az, hogy magam miatt, és megint az önzőségem, ugye, hogy rá vagyok kényszerítve arra, hogy megfogalmazzak olyan dolgokat, amit az életemben nem mindig kellett megfogalmaznom. Ugye, mert én csináltam, én éreztem, én tudtam, és aztán ezeket valahogy megformálni, szavakba önteni, úgy, hogy az egy kívülálló, egy másik személynek, egy énekesnek aki jó esetben nagyon tehetséges, érthető legyen, az nekem is nagyon jó, nagyon élvezetes, és amikor látom, hogy megérti, hát az meg egy csoda.
3: Azt látod, vagy hallod?
5: Hallom is.
3: Ugye?
5: És ő is hallja. Hm. És akkor így rám néznek, hogy de ez most olyan könnyű volt. És mindig azt szoktam mondani, hogy mi nem 200 kilós súlyokat emelgetünk azért. Persze az éneklés sem egy könnyű műfaj, de hogyha az annyira nehézkes, akkor ott valami nem a technikával nem stimmel.
3: A technikával vagy az idegekkel? Ez egy idegi munka is.
5: Tehát... Technikával, az idegi az később jön, az fönn a színpadon jön, illetve úgy, annyiban igazad van egyébként, hogy az idegeknek kell ezt bevinni a testbe, hogy ezek a technikai dolgok aztán ott bent megfogalmazódjanak. Nagyon fura dolgok, ugye ezek így egy kívülállónak nagyon furcsa.
3: Igen, mint a felruháznánk valami misztériummal az egészet, miközben az emberi test önmagában valahol az. Hát persze.
5: Egy abszolút misztérium.
3: Mondd, ezt tud automatizmussá válni? Tehát, hogy a beidegzettség az automatikusan elindul, amikor megszólal a hang?
5: Nagyon. Én azt gondolom, hogy a gyakorlás szükségeltetik. Mint egy sportolónál is, persze tudja, mert szinte el is képzeli magát akkor, amikor visszaüti a labdát, vagy átugor, nem tudom, 2 méter 20 centit. Tehát ezt neki vizualizálni is kell, de hogy ez abszolút egy ilyen érzés kell, hogy legyen.
3: Jó, hogy mondod a sportot hasonlatként. A sportpszichológusok például szokták mondani, mielőtt elkezdesz egy gyakorlatot, egy egyéni sportolónál például, vagy egy asszót elindítasz, képzeld el, hogy milyen mozdulatok jönnek egymás után, vagy hogy milyen tust akarsz bevinni.
5: Igen, igen.
3: Ez nálatok az öltözőben, mielőtt elkezdődik az előadás, ez hogyan van?
5: Nagyon olyan jó, hogy ilyeneket kérdezel egyébként, mert jó szokatlan és nehéz kérdések. Ott már azért ennyire nem kell ezzel foglalkozni. Ott már tényleg automatizmus kell, hogy legyen. Megmondom miért, mert karaktert viszünk ki a színpadra. Tehát ha én akkor csak azzal vagyok elfoglalva, hogy hátok most hova is teszem a hangomat, akkor nem tudok színész lenni.
3: Nem válsz azzá.
5: Nem válok azzá, és nem leszek színész. Tehát nem azonosulok azzal a karakterrel, hanem saját magammal foglalkozom, és az nagyon látszik.
3: Ebből mi az, ami tanítható? Alapítottál egy akadémiát, ami nem a nulláról kezdi, hanem már képzett énekeseket emel magas szintre. Ez egy nehéz feladat, mert ő valamit már hoz.
5: Igen, de ezek fiatal kezdő énekesek. Igen, elvégeztek ilyen-olyan iskolát, most ezt nem is mondom, mert ilyet-olyat, amolyat, és jönnek ilyen-olyan tudással.
3: Nagy a különbség egyébként?
5: Hát igen. Igen, de ez talán egyénektől is függ, tehát magától az énekestől is függ, de valószínű, hogy a képzéstől is függ. És én igazából azon gondolkodtam, mielőtt ezt az akadémiát elkezdtem, hogy mi az, amiben én szeretnék segíteni, és mi az, amiben én úgy érzem, hogy valóban tudok segíteni egy fiatal, tehetséges kezdő operaénekesnek, aki kikerül egy egyetemről, főiskoláról. És én úgy gondoltam, hogy nem egy mesterkurzus, ami tart, hát jó esetben egy hétig, de inkább annál rövidebb. Én azt gondoltam el magamban, hogy ez nem biztos, hogy ad olyan segítséget egy kezdőénekesnek, tehát olyan tartalmas segítséget, adhat egy-két mondatot, de az, hogy most ott 2-3 árián egy 5 napig dolgozunk, attól nem, tehát nem láttam azt a fajta értelmét, valós értelmét, tehát gyakorlati értelmét a mesterkurzusoknak, mint amennyire csak arról szól, hogy aztán leírhatja, hogy XY-nak a...
3: És ezt az akadémiát viszont úgy képzeljük, hogy ez egy valódi iskola a maga iskolai rendjével?
5: Én szeretném, hogyha egyszer majd az lehetne, de hát ezt mondanom se kell, hogy most nem volt arra lehetőségem. hogy egy olyan iskolát indítsak el, ami ha nem is egész évben, tehát hogyha nem is olyan nagyon akadémikusan történik, de mint egy laboratory, ugye? Tehát lehet jönni, lehet menni, lehet különböző dolgokat fölvenni, különböző képzéseket, nem csak énektechnikait. De amire vissza akarok most térni, hogy én lehetőséget akartam adni a fiataloknak fölállni a színpadra, és szerepekben megmutatkozni.
3: Az a legnehezebb?
5: Mert hogy ez a legösszetettebb, és végül is ide tartunk. Tehát ezért az egész, hogy aztán kiálljanak, beöltözzenek, átalakuljanak az öltözőben, ugye, amiről az előbb beszéltünk, és akkor megtörténjen az a fajta csoda, amire aztán egész életükben remélhetőleg ott lesznek.
3: Így van az, hogy te egyszerre tanítasz, meg rendezel.
5: Igen.
3: Mert tanítasz, majd amit megtanultak, azt megrendezed nekik színpadra, és lesz belőle egy előadás.
5: Egy előadás, így van, így van. Én ebben hiszek, mert én is igazából a színpadon értem be. Persze nagyon hálás vagyok a tanáraimnak, rengeteget tanultam tőlük, és valódi kincseket adtak át nekem, és most én ezt szeretném egyszerűen megmutatni, és aki megérti, az viszi tovább. Mert azért nem mindenki érti. Tehát nem mindenki fogja föl. Az biztos, hogy most akikkel dolgoztam, nagyon hálásak voltak, hogy ezeket én mind elmondom, mert hogy máshol ők ilyeneket nem hallanak. Ami engem igazából nagyon megdöbbentett, mert amikor én dolgozom, illetve próbálok átadni, akkor én mindent is átadok.
3: Nem más a te tudásod, mint egy énektanári a maga egyszerű mi voltában, hogy ő egy énektanár, tehát egy zongora mellett egy teremben tanít. Te pedig a világ nagy színpadait jártad végig, és az a tapasztalat, az neked megvan, ami nekik nincs, mert nem lehet.
5: Azért vannak olyan énektanárok a Zeneakadémián is, akik, ha nem is egy olyan szívivel rendelkeznek, mint én, de azért énekelnek.
3: De hát azért a legtöbben nem.
5: Attól még lehet jó tanár.
3: Hát jó, tehát persze, az egy másik dolog.
5: Az egy másik
3: csak
5: dolog.
3: Amit te láttál a világból, amit te tudsz nekik adni abból, hogy milyen egy színpad, és hogy hányféle színpad milyen, azt tapasztalatból lehet csak megtanulni.
5: Ez valóban így van, ezt én is így gondolom, és ezért nagyon, nagyon szeretném odaadni ezt a fiataloknak.
3: Van köztük Rost Andrea?
5: Reméljük.
3: Hát az nem látszik? Mondd, az nem látszik.
5: Hát, de ne is Rost Andrea legyen. Én egyébként, amikor...
3: Jó, egy klasszis, tanítok, akkor mondom így. Egy jövendőbeli klasszis van köztük?
5: Remélem, hogy van azért, igen. Igen.
3: Mert ez neked is inspiráció, nyilván,
5: abszolút,
3: hogy látsz
5: igen.
3: Ilyet.
5: Amikor látom, hogy a próbákon nem is annyira, mert ott küzd magával, és gondolkodik. Egyébként imádom a gondolkodó énekest, én ezt tanítom, ezt kérem, hogy hiába vagyok én ott a rendező, meg a maestra, aki elmondja, hogy kell, de attól neki még gondolkodnia kell. Tehát ha hazamegy, akkor igenis vegye elő azt a nyavajáskottát, és nézzen bele, és gondolja át, vagy írja be, amiről beszéltünk, mert én mindig ezt csináltam, hogy ne felejtsem el.
3: Megvannak az összefirkált kottáig?
5: Meg, gyönyörű. És tudod, mi van? Oda van írva, hogy London, és akkor ott úgy. Vagy Milánó, és akkor ott
3: más
5: úgy.
3: Hogy kell?
5: Más volt az, hogy más kellett csinálnom, vagy valamit mondott, egy más gondolatot az ottani rendező, és az megfogott, és akkor azt beírtam, hogy el ne felejtsem, mert hát az élet megy, ugye, és akkor elfelejthetünk fontos dolgokat.
3: Na, de ezek a kották egyszer még nekik is, a diákjaiknak hát, is nagy értékek
5: nagyon
3: lehettek,
5: nagyon szeretnék, hogy néha belenéztek. És
3: volt az életedben egy szerelem, ami elvitt téged Magyarországról, és aztán visszajöttél. És akkor azt mondtad, hogy te úgy érezted, hogy bár lehet, hogy jobb az élet máshol, de neked jó itt az élet, és sehol máshol igazán. És ez egy fura dolog, mert közben meg tudtad fogalmazni, mitől jobb ott. De mitől jobb itt?
5: Én most már nem is fogalmazok ilyet, hogy jobb vagy rosszabb. Én igazából most vagyok önazonos, és ez nagyon érdekes volt felismerni, hogy amikor gondok vannak, baj van, az sem azért van, hogy elmeneküljünk, hanem megoldjuk. És ez egy nagy felismerés volt. És az, hogy külföldön is éltem, az meg igazából még inkább hazahozott. Ez is nagyon furcsán hangozhat. De
3: elmagyarázod?
5: Nem tudom, hogy el tudom-e magyarázni, megkísérlem elmagyarázni. Fantasztikus volt megélni azt a fajta nagyvilágot. Igen, tehát azt a fajta nyitottságot, ami Berlinben, ugye Berlinben éltem a második férjemmel, és ez nagyon inspiráló volt. És mégis éreztem egy olyan fajta hidegséget, amitől mégsem tudtam teljesen átadni ott magam, mégsem tudtam teljesen én, tehát önazonosan én lenni. Ez nagyon furcsán hangozhat. Pedig jól beszéltem németül, de nem is a nyelv. Tehát nem a nyelv, hanem az, hogy én itt nőttem mégiscsak fel, itt vannak emlékeim, és van, aki ehhez ragaszkodik. Ezek szerint én egy ilyen lelkületű ember vagyok, aki ragaszkodik ehhez a földdarabhoz, ehhez a városhoz. Olyan gyönyörű egyébként, hogy így Budapest van mögötted, és mindig rámosolyoghatok erre a gyönyörű képre, és a Dunára, és egyáltalán a Mátyás templom. Szóval minden, ami itt van, az nekem, az a lelkemben van. És ez a történelmünk, az irodalmunk, a színházaink, az, hogy miért mondta nekem azt a holland férjem, hogy ő ezt nem is érti, hogy egy ilyen kis országból hogy jöhetett ennyi nagy író? Eszterházi, Kertész, Spíró, Závoda. És akkor még sorolhatnánk a rengeteg, Petőfi, Arany, hogy akkor menjek visszafelé, Vörösmarty. Tehát, hogy Úristen, hogy ez hogy van? És hát ez is tart itt, és a gyönyörű épületeink, az Ébülnek a gyönyörű operaháza, a Hausmann, ugye, hogy a parlamentet. Szóval minden, ami ide köt engem, az a mi kultúránk, irodalmunk, tehát a kultúrának a részei. Az irodalmunk, a festészetünk, az építészetünk, minden.
3: Máshogy minden. Szerettek téged külföldön a közönség, mint itthon?
5: Na, szerettek. Tehát én itt nem is mondanám azt, hogy másképpen, mert itthon is nagyon szeretnek. És ez most valahogy még inkább fokozódott. Ez nagyon érdekes. Nagyon érdekes. És nagyon érdekes volt egyébként a nyáron ezen az országjárásomon, a Zene Mindenki című országjárásomon ezt megtapasztalni. Fantasztikus volt. Amikor tényleg egy pici lélekszámú faluban úgy odajöttek hozzám, és hogy nem hiszik el, hogy itt van a Rost Andrea. Hogy nem hiszik el, hogy velem lehet beszélgetni, hogy én ott vagyok, hogy együtt énekelünk, hogy a gyerekekkel együtt énekelünk, hogy mesélek magamról, hogy mesélek, illetve beszélek a zenéről, a zenének a közösségteremtő erejéről, és arról, hogy ez micsoda örökségünk, ez a fajta muzikalitás, ami a magyarokra jellemző.
3: Ott megvillantasz valami másból, mint ami az ő hétköznapi világuk.
5: Igen.
3: És aztán elviszed. Mert hogy elmész. Mi marad? Mit tudsz ott hagyni?
5: Én azt gondolom, hogy marad egy darab béke, egy megnyugvás, egy finomság. Ugye most azért nagyon felkavarodott az emberek lelke. Én ezt abszolút láttam, még a gyerekeknél is, és ez nagyon fontos volt, hogy nem egy politikai szócső jelent meg, most legyen az bármelyik oldal, hanem megjelent egy ember, egy önazonos, most legyen az bármelyik oldal,

0: és aztán együtt énekeltünk.
1: Nyitottak voltak?
0: Érdekes volt, hogy jöttek azért szülők, akik ilyen szúrós szemmel néztek az elején, és aztán boldogan mentek.
1: Mit akarnak ezek a pestiek itt?
0: Mi ez itt énekelni?
1: Megint politika?
0: Igen. De amikor ez kiderült számukra, hogy egyszerűen csak
1: itt semmi
0: feléjük,
1: politika?
0: Itt feléjük fordulás van, és az, hogy nyugodjunk már meg, és legyünk büszkék arra, amink van. Ez megnyugtató volt. Egyébként jó volt látni azokat a kételkedő embereket, aztán mosolyogva elmenni.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföldvasútállomás és a Móricz-Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. Lezárták Budafokon a Kossuth Lajos utcát a Donszki Árpád utca előtt, mert toronydarút bontanak várhatóan este 11 óráig. A Mária Terézia utcát két irányosították a Savoyai Jenő tér és a Donszki Árpád utca között, de a Savoyai Jenő tértől a Kuruc közig csak a BKK járatok hajthatnak át. A Savoyai Jenő térről a Plébánia utca felől csak a Kossuth Lajos utca felé lehet kanyarodni. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Mától a H6-os Hévráckeve és Sziget-Szent Miklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a Volán autóbuszok igénybevételét ajánljuk. Hétvégén a H8-as Hév Szent Jakab, Mogyoród, Szilasliget és Kerepes állomáson mindkét irányban a Gödöllő irányú vágányon közlekedik karbantartás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket, kellemes napot mindannyiuknak így július közepén. Azt hiszem, hogy ez az az időszak, amikor a legtöbbet vagyunk az utcán, és így talán a leginkább feltűnő lehet az, hogy milyen állapotban vannak éppen adott esetben Budapest utcái. És egy polgármester, Soproni Tamás Terézváros polgármestere meg is fogalmazta azt, hogy ez így nem megy tovább. Meg azt is elmondta, hogy valamit tenni kellene egyrészt a MOHU által szervezett palaszgyűjtéssel, mert hogy ez alkalom arra, hogy borogassák a kukákat minden éjszaka azok, akik rászorulói ezeknek az 50 forintoknak. Másrészt pedig hát tele van kábítószeressel Budapest belvárosa, ezt is felvetette, és a rendőrséghez fordult, úgyhogy mi annak megyünk utána, hogy mennyire mély ez a probléma, és mennyire súlyos. Városfejlesztési szakértőt López Benyámint hívtuk. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt!
2: Amit Soproni Tamás lefestett képet, az eléggé sötét a belvárosi állapotokról. Ennyire rossz a helyzet? Vagy egy polgármesternek meg kell fújni a kürtöt, hogyha valamit észlel?
3: Ennyire rossz a helyzet, és én tovább is mennék ezzel kapcsolatban. Hogyha a tévénézők a városban sétálgatnak, láthatják azokat az állapotokat, amiket már pedzegetett a felvezetőben, viszont én tovább mennék a közterület üzemeltetés kérdésére is. Ugyanis ma egyfelől Budapestnek összességében, ha úgy nézzük, nincs gazdája. Ugye a kétszintű önkormányzatiság miatt jelen pillanatban, mivel a fővárosi szint és a kerületi szint egymás mellett van, így gyakorlatban most 23 plusz 1, azaz 24 település van egymás mellett, mintsem egy egységes fővárosi irányítás lenne ebben a kérdésben. És ezt jól szemlélteti egyébként az a kérdés, hogy ebben az egyébként az egész fővárost meghatározó problémakörben, amiben most vagyunk, a kerületi polgármesterek szólalnak fel. Összességében egy olyan irányra lenne szükség, ami összfőváros szinten kezeli ezeket a problémákat, hiszen ez nem csak a Terézvárosban, nem csak a Józsefvárosban van jelen, hanem a teljes városrészt érinti, és ennek számos vetülete van. A közbiztonság az egy dolog. De a városüzemeltetés kérdésben az, hogy hogy vannak karban tartva az utcák, az, hogy ha az ember egy csomó pontban várakozik, ott milyen közterületi viszonyok vannak, a burkolatok, a világítás, milyen színvonalon van ez, ez évek óta lesújtó képet mutat, és azok a következmények, amiket most látunk, az már egy szisztematikus problémának az eredmény terméke.
2: Nincs egyedül egyébként Soproni Tamás a segélykiáltás, ugye Piko András is a rendőrséghez fordult, Soproni Tamás is a rendőrfőkapitánya próbált ez ügyben tárgyalni. Rendőrségi kérdés az elsősorban, vagy ahogy mondja, az önkormányzatnak kellene akár a fővárosnak először lépnie, és milyen eszközökkel vajon?
3: Ha a bűnüldözési részét nézzük, az mindenféleképpen egy rendőrségi ügy. Azonban számos olyan a szubjektív biztonság érzet befolyásoló dolgok, azaz, hogy mennyire érezzük magunkat biztonságban egy villamoson, amikor megyünk haza. Ezek nem feltétlenül mutatkoznak meg a statisztikákban, azonban a városi életminőségre nagyon nagy hatással.
2: BKK rendészet nem javított a helyzeten, ugye ez Vitézi Dávid egyik nagy terve volt, ami meg is valósult.
3: És ez a helyzetben az érdekesség, hogyha megnézzük a szereplőket, azt a fajta szereplőállományt, ami ebben a városban van, BKK rendészet, a BKV saját biztonsági ürei, a 23 kerületi közterület felügyelet, van a fővárosi rendészet is a felé. Azonban ugye ezek ahelyett, hogy egységében biztosítanák a város rendjét, 23 plusz a különböző szervezetekkel 25-30 kis szigetként működnek, miközben pont azt látjuk, hogy azokban a csomópontokban, amik több kerületet érintenek, ahol a város többsége látja ezeket a problémákat, pont ott vannak ezek a gondok, hiszen ezek nincsenek összehangolva. Vannak néha ilyen látványos akciók, azonban a hétköznapi működésben, mondok egy példát, az aluljárókban például a Föri a fővárosi rendészet az illetékes. Azonban, hogyha felmegyünk a felszínre, ott nagyon gyakran már a kerületi rendészetek az illetékesek. És pont ez a sok szereplős, összehangolatlan működés eredményezi az, hogy pont azokban a városon, a csomópontokban, ahol az emberek átszállnak metróról a villamosra, ahol érintkeznek a városra, azok vannak a leggyötrebb állapotban, mert egyébként, ahogy a józsefvárosi példát is látjuk, a kerületek több-kevesebb sikerrel a saját házuk táján, a saját fenntartási közterületeken próbálkoznak azzal, hogy valamilyen rendteremtés legyen. Viszont ugye ezek olyan jellegű problémák, amik összfővárosi szintű kezelést igényelnek, és pont ez az érdekesebben, hogy erre egyébként a szereplői kör, az intézményrendszer a fővárosnak megvan, csak ez szétporlott kerületi szinteken.
2: Hát nyilván minden kerület és minden polgármester ragaszkodik a saját rendészeihez, mert hogy azzal tudja ő maga kifejezni a helyieknek azt, hogy próbál rendet tartani, próbál rendet teremteni. Miközben ezek szerint az összkép mégsem ezt tükrözi sokak számára.
3: És ez egy nagyon legitim álláspont nyilván kerületi szinten, csak ugye azt kell látni, hogy ez egy egységes városként kéne, hogy üzemeljen is. A közbiztonság ennek ez egy kivetődése. De ha megnézzük a fejlesztés politikát, megnézzük a város nagy ügyeit, arra ahelyett, hogy lenne egy fővárosi átfogó válasz, egy stratégiai kérdés, hogy milyen gazdaságot képzelünk el a fővárosnak, milyen típusú eszközökkel próbáljuk összfővárosi szinten a rendet megteremteni. Ezekre nincsenek válaszok, hanem a kerületek próbálkoznak, csak ugye mondjuk, hogyha a 6. kerület polgármestere jobban erősebben megpróbálja ezt a problémát megoldani, akkor mondjuk, hogyha szomszédos kerületek polgármesterei nem, akkor az ugye kivetül a város más részeire, ezért ezt muszáj egységes szinten kezelni, mi most elmarad.
2: Hát a 6. kerületi polgármesternek is van bőven gondja mondjuk a körút és a Nagymező utca környékével, nyilvánvalóan, mert az a legsúlyosabban terhelt rész, például abban a kerületben esténként, éjszakánként.
3: És ez nagyon fontos, amit mond, hiszen a Nagykörút is fővárosi fenntartású tulajdon. Mi több, hogyha mondjuk a Nagykörútat nézzük, pont azokon a frekventált fővárosi tulajdonú közterületen vannak a legnagyobb problémák, mondjuk északról délre megyünk, nézzük meg a Jászai-Mari teret. Maga a Jászai-Mari tér, 2 vagy 5 percre a parlamenttől a Dunapart mentén egy magas presztízsű övezetben van, mégis azt látjuk, hogy annak, hogy két kerület határán húzódik, a főváros fenntartása alá esik, egyfajta ilyen szürke zóna ebből a szempontból is. Ha megnézzük ezeket a pont a legfrekventáltabb gócpontokat, pont ezek a legsúlyosabban érintettek, és itt kéne a fővárosnak beavatkozni, mint fenntartó.
2: A másik kérdés a Mohu kérdése, és az üveggyűjtés, palaszgyűjtés egész pontosan, ami hát nyilvánvalóan irgalmatlan koszt okozott azokon a területeken, ahol ezek a gyűjtőpontok vannak, másrészt pedig hát kinyitotta a kukákat a guberálók előtt.
3: Igen, és erre egyébként a főváros próbálkozott egy ilyen tesztizmi projekttel, ami arról szólt, hogy a fővárosi területeken a kukák mellé ilyen palaszgyűjtőket helyeznek, de hát láthatólag ez nem vált be, mivel azóta ezek, szóval ezeket nem szerelték fel a legtöbb helyre.
2: El is tűnt.
3: El is tűnt, leginkább esztétikailag sem volt a legelőnyösebb történet. Én azt gondolom, hogy persze, ez egy nagyon fontos faktor, viszont ezek lépések, amik egymásból következnek, és még egyszer én a közbiztonság és a köztisztaság, és a közterületi komfortélet, ahogy a városban jól érezzük magunkat, ahogy van valakinek mondjuk kedve leülni egy padra egy parkban, amilyen közterületi színvonalat nyújt, ezek összetartoznak, és a közterületi komfortnak, a városképnek a lejtmenet, ez már évek óta tartó folyamat. Nyilván ebbe a láncolatba beilleszhető a MOHU-nak a tevékenysége, viszont összesen erre nem tolnám rá a problémát, ezek olyan folyamatok, amik már évek óta mennek, és évről évre egyre súlyosabbak, és még egyszer, a közbiztonság és a közterületi rendkérdése az egy dolog, de maga a város üzemeltetés, maga a város fejlesztés, hogy Budapest hogy képes egységes városként fejlődni és működni, az jelen pillanatban nincsen megoldva, hiszen mivel a főváros és a kerületek egymás mellé rendel szerepük egyébként már a rendszerváltás óta, de az elmúlt években, amióta a főváros anyagi mozgástere csökkent, így az egységes fellépés még jobban háttérbe szorul.
2: Ugye ebben az nagyon érdekes, hogy amikor az a kérdés felmerül, hogy kell-e 23 kerület egy fővárosban, akkor minden kerület értelemszerűen és okkal tiltakozik a felvetés ellen is, mert hát hogy ne kellene. Másfelől meg időnként előkerül az a gondolat, hogy legalább csoportosítsuk őket, és elég lenne 4-5 kerület, 4-5 térséget kijelölni. Ez segítene valamit?
3: Ez egy olyan kérdés, amiről senki nem mer igazán beszélni, mert a kerületek a kétszintű önkormányzatiságnak a átszervezését már a 2000-es évek elején megpróbálták, de hát akkor is zsákutcába került ez a történet. Én sem mondom azt, hogy a kerületeket szüntessük meg, sőt, ez egy nagyon fontos intézmény, és egyébként a legtöbb európai nagyvárosban vannak kerületek. Az nem mindegy, hogy melyik szinten milyen hatáskörök vannak. Ugye Budapest esetében a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a felelősségi viszonyok azok tisztázatlanak nagyon sok esetben. Mondok egy példát, a Kőbánya-Kispesti intermodális csomópont, ahol napi tízezerek szállnak át metróról villamosra, ott a mai napig nem tisztázott az, hogy pontosan a csomópont melyik területért ki miért felel. Tavaly már egy fővárosi közgyűlési rendeletben döntöttek arról, hogy legalább nézzék meg, legyen egy tulajdonosi térkép, hogy akkor ez egy első lépés az összehangolása, de a mai napig nem jutottak dűlőre. És ez az egyik legnagyobb probléma, hogy az alapokban az, hogy tényleg melyik közterületet ki rendezi, ki az a gazda, az nincs meg. Sőt, egyébként az elmúlt években a helyzet csak romblott, mivel a kerületek és a főváros között, mivel a fővárosnak nem volt anyagi mozgástere, eseti megállapodásokban átadtak a kerületeknek különböző feladatköröket. Azonban ezek nincsenek egységes rendszerben rendezve. Mondok egy példát, ennek köszönhetően a Rákóczi úton, ami egyébként egy teljesen fővárosi fenntartású út, a 8. kerületi oldalon egy jó pár évvel ezelőtti eseti megállapodásnak köszönhetően ott a közrendet a Józsefvárosi Közterület felügyelet látja el, míg a 7. kerületi oldalon pedig megmaradt a főri kezelésében. Egy útvonalról beszélünk, és számos ilyen példa van.
2: Közteresek integethetnek egymásnak.
3: Igen.
2: López Benyámin, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket, szép napot kívánok valamennyi nézőnknek és rádióhallgatónknak a Spirit FM-en keresztül is. Nagy Attila Tiborral folytatjuk a ma reggeli műsort itt a Startban. Politológus elemzőt hívtunk ahhoz, hogy megbeszéljük, mi történt tegnap a parlamentben. Nem tudom, hogy nagy nap-e, de biztos, hogy fontos nap volt ez a tegnapi. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
2: Hogy lehetne leírni igazából, mi történt
4: tegnap? Fontos nap, abszolút. Tehát egy jelentős alaptörvény módosítást hagyott jóvá a parlament. Voltak nagyon furcsa mellékkörülmények, azért ezt valljuk be, tehát Gulyás Gergely lemondásának az indoklása, meghalt a magyar demokrácia, tudtuk meg Orbán Viktortól, aki ennek ellenére nem zavartatja magát, és elmegy foci meccset.
2: Hát mit kezdje már egy halottal?
4: Ja, tényleg. Jó, hogy
2: hát ennyi.
4: Ez nem jutott eszembe.
2: De igazából, ennyi az egész. Igazából persze érthető, hogy van egy politikai kommunikáció, és van egy előre lefoglalt program, de ha ettől eltekintünk is, Orbán Viktor a választás óta gyakorlatilag kivonult a közéletből. Néha üzen valamit, például menjenek tüntetni helyette mások a köztársasági elnöki palotája elé, de oda sem megy el, Áder János küldi maga helyett. Itt meg ugye maradt, aki maradt.
4: Először is a Fidesznek nem áll a jogállamiság és a demokrácia védelme. Tehát én ezt tudom mondani Gulyás Gergely tegnap esti egyenes beszédes szereplése után, tehát azért a Fidesz sem ment a szomszédba, hogyha a fékeket és ellensúlyokat korlátozó alaptörvény módosításokat kellett megcsinálni. Ami pedig Orbán Viktort illeti, tényleg nagyon furcsa a viselkedése, tehát hogyha ekkora nagy bajba került a magyar demokrácia és a jogállam, ha igaz, hogy meghalt vagy válságban van, hanyat homlok haza kellene jönnie, de ezek szerint még sincs olyan nagy baj, vagy még egy lehetőség van, Orbán Viktor kezdi elengedni a Fidesz projektet. Tehát ő nem lát már különösebb fantáziát benne, és azt mondja, hogy hát ennyire vagytok képesek, fiúk, akkor részemről itt a tulajdonképpen a vége, még hogyha ez nincs is kimondva. Tehát az a benyomásom, hogy becsületből ugyan elvállalta ezt az egy év pártelnökösködést, de úgy van vele, hogyha az alatta lévők nem teljesítenek megfelelően, akkor annyira már őt se érdekli.
2: Az alatta lévők közül pedig a frontban lévő legfontosabb embere most Gulyás Gergely volt, aki bedobta a törölközött két hónap után. Akárhogy is nézzük, ő volt a bizalmi ember, akire rábízta a frakciót, és aki azt mondta, hogy most már csinálja valaki más.
4: Hát az egyik bizalmi ember mindenképpen, már csak azért is, mert kevesen tudják, hogy a Fidesz alapszabálya értelmében a mindenkori frakcióvezető automatikusan tagja az országos pártelnökségnek. Tehát Gulyás Gergely nem pusztán a frakcióvezetői tisztségéről mondott le, ő ezzel kivonja magát a párt országos elnökségéből is.
2: Ha csak más módon nem kerül be, de hát ez egy másik történet.
4: Hát most, de ez most a kongresszus lezajlott.
2: De szerintem de szerintem ez most nem is ahhoz képest fontos különösen, hogy most mi lesz a pártelnökséggel, hanem ahhoz képest, hogy ő úgy fogalmazott, hogy egy évre vállalja. Majd most azt mondja, hogy azért mond le, mert majd 4 év múlva nem lesz újra választható. Ennek semmi értelme.
4: Már csak azért is, mert azt azért lehetett sejteni, hogy valamiféle képviselői mandátum korlátozás lesz. Magyar Péter, ha nem is túl gyakran, de beszélt erről, hogy a Tiszának van ilyen terve, ha hatalomra kerül, és a kétharmados többség lesz. Nyilván a részletek nem voltak ismertek akkor, tehát a választási kampányban még nem tudtuk, hogy a Tisza ezt a mandátum korlátozás hogyan akarja megcsinálni, de azt azért lehetett sejteni, hogyha a Tiszának kétharmada lesz, akkor valamit lehet, hogy ki fog ezzel kapcsolatban találni. Szóval ez az indoklás is megbicsaklik. Inkább én arra hajlok, hogy Gulyás Gergely Isten igazából nem is akart frakcióvezető lenni. Tehát,
2: valószínűleg kínos volt ez neki Magyar Péterrel szemben a korábbi kapcsolatuk fényében.
4: Hát eleve
2: végig.
4: Ez is, de valószínűleg ő is tudta saját magáról, hogy alkatilag sem feltétlenül alkalmas egy ellenzéki frakcióvezetői tisztségre, ami a jelenlegi helyzetben, jól látszik a parlamenti ülésekből, egy karcosabb, jól riposztozni tudó, határozott frakcióvezetői stílust igényelne a parlamenti vitákban. A Gulyás Gergely nem mondom, hogy rossz beszédeket mond, csak az ő alkata, mint hogyha kevésbé lenne alkalmas Magyar Péterre való szembeszállása, és igen, az sem egy utolsó szempont, hát ha ők hosszú éveken át barátok voltak, és nyilván mind a kettejüknek szokatlan volt, vagy talán még mindig szokatlan az a helyzet, hogy egykori barátként az ország nagy nyilvánossága előtt kell egymással küzdeniük, és ráadásul ugye a parlamenti ülések tétje most nagyobb, mint korábban, tehát még az Orbán rendszerben egyre kevésbé érdekelt minket, hogy mi zajlik a parlamentben, most érdekesebbek szoktak lenni a parlamenti ülések, főleg, hogyha a Fidesz-KDNP is ott van, eddig legtöbbször ott volt, most tegnap nem, tehát nagyobb lett a tétje a vitáknak, hogy ki hogy tud szerepelni, és Gulyás Gergely lehet, hogy úgy érezhette, hogy ő nem elég hatásos Magyar Péterrel szemben.
2: A Magyar Péter megtalálta, hogy ki kellene neki ahhoz, hogy minden nap legyen téma a parlamenti ülés, ja, Pócs János javasolta gyorsan Gulyás Gergely helyére. Az valóban kaland lenne, az kétségtelen, de hát ezt bízzuk a Fideszre.
4: Én azt gondolnám, hogy inkább valószínű Bóka János.
2: Lehet, igen. Mit mond el a pártról az, hogy a párt szóvivője nem tudott róla, hogy lemond Gulyás Gergely, ugye Havasi Bertalan, miközben állítólag a miniszterelnök már tudott róla péntek óta.
4: Hát ha ez valóban így van, hogy a volt miniszterelnök már péntek
2: hát óta tudott
4: erről, fogadjuk el, hogy így történt, akkor ez azt jelenti, hogy a volt miniszterelnök, a jelenlegi pártelnök elfelejtette a saját kommunikációs igazgatóját tájékoztatni Gulyás Gergely tervezett lemondásáról, ami elég fura, valljuk be, nem? Tehát, hogy van egy pártelnök, van egy kommunikációs igazgató, ők elég szoros kapcsolatba kell, hogy álljanak. Hát a Vasi Bertalan hosszú éveken át, tizenvalahány éven át dolgozott Orbán Viktor miniszterelnök sajtósaként. És akkor a miniszterelnök elfelejti őt tájékoztatni, és a sajtó...
2: De Gulyás Gergely is.
4: Igen, Gulyás Gergely is, és akkor Havasi Bertalan, nem egy túl professzionális mód ez, megdöbbenésének ad hangot a nyilvánosság előtt. Tehát most gondoljon bele a tisztelt néző, hogy ilyen nem volt példa, amíg a Fidesz kormányon volt, különösen a Fidesz szebb napjaiban.
2: Szétesett ez a párt?
4: Formálisan nem, de úgy látom, hogy belső összetartás tekintetében kezd szétesni, és gondoljunk csak arra, hogy az sem volt korábban divat, hogy a Fidesz körüli influencerek egymást kezdik el tépni a nyilvánosság előtt, mármint szóban, tehát a Facebookon láthattuk Deák Dániel és Ábrahám Róbertnek a konfliktusát, van olyan podcast, a Külön út, amelyik szintén olyan személyekből áll, két influencerből, akik korábban egyértelműen Fideszt támogatták, de most már ők is egy kicsi távolságot.
2: Miket nézel?
4: Kezdett. Hát nekem azért igyekezik el minél szélesebb.
2: Oké, értem. Viszont megy az időnk, és beszélnünk kell nyilvánvalóan az alaptörvénymódosítás hatásáról. Arról a kérdésről például, hogy így leváltani a köztársasági elnököt, lehet-e, szabad-e? Kell-e. Volt egy ígérete Magyar Péternek, azt nyilvánvalóan próbálja teljesíteni, és nyilván bele akarja szorítani a köztársasági elnöket a távozásba. Ez az alaptörvény módosítás, ezt gyakorlatilag megteremti ezt a lehetőséget. Nem csak neki, Polt Péternek is ugye ez a végső üzenet. Ez így valóban a demokrácia végnapja?
4: Nem. Hogyha a demokráciát alatt, tehát hogyha a demokrácia alatt azt értjük, hogy a népnek van-e reális lehetőség a mindenkori kormánypártot leváltani, akkor én nem tekintem a demokrácia végének. Ez kétségtelen, hogy ez egy olyan lépés, ami nem túl elegáns, hiszen Sülyog Tamásnak és társainak még nem járt le a mandátuma, tehát neki még volna 3 éve hátra, és ehhez képest valóban egyfajta forradalmi alaptörvény módosítással azt mondják, hogy már pedig volt mandátum, nincs mandátum, vége a dalnak. Tehát ez valóban egy nagyon szokatlan, de a demokrácia végéről én nem beszélnék. Az lehet, hogy egy továbbra is egy nem túl jól működő demokrácia lesz Magyarországon, vagy úgy is mondhatnám, hogy továbbra is egy nem konszenzusos demokrácia az, amelyben élünk, de ez korábban is így volt.
2: Az tehát a felfogás az nem állja meg a helyét, hogy az is demokrácia, hogyha van egy jelölt, aki megígér valamit a választóinak, a választók elsöprő többséggel mellé állnak, emeli az ígéret mellé is, és utána, mert megígértem, betartom bármi áron, mert ezt ígértem a népnek.
4: Hát ez is egyfajta demokrácia a felfogás, mint ahogy már nincs kimondva egyelőre a Tisza is a többségi demokráciát vallja. Tehát valóban egyébként az akkori Fidesztől is hallhattunk ilyen kijelentéseket 2010-11-12-ben, amikor ők a maguk alaptörvény módosításait, illetve alkotmány módosításait csinálják, hogy ezt akarják a választók, mi a választók
2: érdekeit. Hányszor hallottuk, erre kaptuk felhatalmazást.
4: Igen, ezt én a fideszesektől rengetegszer hallottam annak idején, sajnos vagy nem sajnos, nem olyan rossz a politikai memóriám, úgyhogy ezért is mondtam az elején, hogy a Fidesznek rosszul áll a jogállamiság és a demokrácia védelmezőjének a szerepében.
2: Az, hogy a Velencei Bizottság Sülyog Tamás felvetésére ilyen válvonogatva azt mondja, hogy majd októberben leülünk tárgyalni ennyit a sürgősségről. Ez mit üzen?
4: Hát az, hogy a Velencei Bizottság leveszi a kezét a köztársasági elnökről. Tehát a Sülyog Tamás azért eléggé reménykedett abban, hogy a Velencei Bizottsággal még a nyáron ki tudja mondatni azt, hogy nem szép dolog, amit Magyar Péterék kitalálnak. Ehhez képest az, hogy a Velencei Bizottság azt mondja, hogy Hát ráérez októberben is, ez azért nem a Súlyog Tamás elképzelése szerinti folyamat, úgyhogy én nem volnék meglepve, hogyha mindent összevéve, tehát az alkotmányjogi helyzetet, a politikai körülményeket, és az, hogy külső támogatása sem nagyon van Súlyog Tamásnak, tehát engem ez afelé visz, hogy arra számít csak, hogy Súlyog Tamás 5 napon belül alá fogja írni az ő eltávolítását szolgáló alaptörvény módosítást. Megteheti elvileg, hogy nem ezt teszi, de ő csak elodázni tudja az eltávolítását, mert legrosszabb esetben akkor a Tisza még egy újabb alaptörvény módosítást teszel neki, amit már ugye a Tiszás parlamenti elnök alá tudna írni, hiszen a megfosztási eljárás révén Súlyog Tamás már úgysem tudná gyakorolni a köztársasági elnöki jogát, úgyhogy Súlyog Tamás legfeljebb csak elodázni tudná a dolgokat pár héttel, de megakadályozni nem, úgyhogy ha el akarja kerülni a hercehurcát, akkor alá kell, hogy írja az alaptörvény módosítást 5 napon belül.
2: Nagy Attila Tibor, köszönöm szépen.
4: Én is köszönöm.
0: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföldvasútállomás és a Móricz-Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. Lezárták Budafokon a Kossuth-Lajos utcát a Donszki Árpád utca előtt, mert toronyderút bontanak várhatóan este 11 óráig. A Mária Terézia utcát kétirányúsították a Savoyai Jenő tér és a Donszki Árpád utca között, de a Savoyai Jenő tértől a Kuruc közig csak a BKK járatok hajthatnak át. A Savoyai Jenő térről a Plébánia utca felől csak a Kossuth-Lajos utca felé lehet kanyarodni. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Mától a H6-os Hév Reckeve és Sziget-Szent Miklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a Volán autóbuszok igénybevételét ajánljuk. Hétvégén a H8-as Hév Szent Jakab, Mogyoród, Szilasliget és Kerepes állomáson mindkét irányban a Gödöllő irányú vágányon közlekedik karbantartás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Az egyik lezárja, a másik megnyitja, az egyik lövi, a másik visszalövi. Szóval miről beszélgethetünk? A Hormuzi szorosról, természetesen az amerikai-iráni konfliktusról, ami az egész világot befolyásolja. Szalma Botond a vendégünk, hajózási szakértő. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Ez a Hormuzi szoros kérdés, ez gazdasági szakértők szerint igazából a világgazdaság számára egyre kevésbé lesz fontos, mert megtanulnak élni a hormuzi szoros nélkül. De hát az egy másfajta világ lesz nyilván. Hát
3: azért erre mondja a művet francia, life is good when the fees are high. Life is, tehát, hogy lehetséges, hogy meg lehet tanulni nélkül élni, de azért az olajárat $100 fölött tartják, miközben 40-50-nek kéne lennie. Tehát aki most olajat állít elő, vagy készterméket állít elő, vagy félkészterméket állít elő, vagy végterméket, az jól jár. A fogyasztó mi, akik elmegyünk a benzinkútra, vagy fizetjük a műtrágya gyártásban a gázt, egyebeket, azok mindenki rosszul jár.
2: Amikor Trump elnök átvette másodjára az Egyesült Államok vezetését, akkor fúri baby fúri kiáltással bíztatta az amerikai olajtermelőket, hogy minél többet, minél többször, minél mélyebbre. Most halálra keresik magukat.
3: Így van. Nem csak ők, ha jobban odafigyelünk, az oroszok is. Tehát azokat az oroszokat, akiket meg akarnak állítani az amerikai, meg az Európai Unió, azok nagyon rosszul járnának, a $20 lenne egy horda olaj. 120-nál jól járnak, mert tudják finanszírozni a háborút. A másik, hogy lezárunk egy hormuzi szoros, hogyha valaki ránéz a világtérképre, van 6-7 hely a világban, amire mindig figyelünk, ami ugye szűk keresztmetszet, hogy kezdhetünk Panamánál, eljövünk az Angol csatornához, Gibraltárhoz, Szuezi csatornához, Bab-el-Mandebhez, Hormuzhoz, meg a szingapúri szoroshoz. Ezek a világon a fő közlekedés útonak a csomópontja, vagy a szűk keresztmetszetei. Na most, amikor itt egy beavatkozás történik, az mindig megsínli valaki. És amiről nem beszélgettünk, itt vannak a tengerészek. Amikor elkezdődött márciusban ez az egész, akkor 22 ezer tengerész ragadta az öbölbe. Ez a 22 ezer tengerész nem azért szállt be Manilától Budapesten át a Dél-Afrikáig, hogy lőjenek rá, meg hogy ne kapjon ivóvizet, meg ne kapjon élelmiszer, csak hetente egyszer, hanem azért szállt be, hogy kereskedelmi tengerészként pénzt keressen. A hajósok nem azért vették a hajójukat, hajótulajdonosok, hogy átsorogjanak. Plusz olyan biztosítási díjakat fizessenek, ami ugye meg 10-szerezni, meg 100-szorozza a költségét a hajónak. Tehát felborították a világrendjét, és ugye egy ilyen ciklikus körfolyamatot láttunk most, hogy az amerikaiak bombáznak, az irániak válaszolnak, akkor megint megtámadják a környező amerikai támaszpontokat, akkor egy picit megegyeznek, akkor megnyitják, és akkor mindenki azt mondja, hogy a hormuzi szoros most az enyém. Tehát a hormuzi szoros az egy nemzetközi vízi útvonal, az senkié. Most ehhez képest az irániak azt mondják, a szeparáció zóna legyen az iráni partok közel. A szeparáció zóna hajózásban azt mutatja, hogy milyen irányba kell közlekedni, olyan, mint egy osztott pályás autópálya, hogy te menj ezen az oldalon, szemben meg ezen az oldalon jön a forgalom. Az amerikaiak azt mondják, az ománi partokban menjen mindenki, mert az a biztonságos, és mindenki lő valakire. Ez abszolút nem jó. Nem jó, amikor tegnap előtt például eltűnik egy indiai tengerész megint, mert szétlőtték a hajóját, az összes többi mentőcsónakon hagyja el azt a 7000 teus konténerhajót, és ott sodródik egy hajó, ami 300 méter hosszú, 40 méter széles és 14 méter merülése.
2: Hogyan lesz ennek vége? Mitől lesz ennek vége? Ugye Irán pénzt akar szedni ráadásul, tehát ő azt látja ebben, hogy még üzletet is tud csinálni, tehát jobb pozícióba kerülhet a háború lezárásával, mint előtte volt.
3: Az az igazság, hogy rossz hírem van. Irán is pénzt szeretne szedni, és az Amerikai Egyesült Államok is pénzt szeretne szedni. Irán ugye szedte a rablás illetéket, ettől attól amattól, ugye láttuk, ezért voltak egyenlőbbek, akik át tudtak haladni gáztankerrel is, olajtankerrel is.
2: Fizetni kellett.
3: Generál. Persze, ugyanúgy fizettek, hogy a szerb háborúban mi fizettünk a szerbeknek mindig készpénzben, amikor a Dunát lezárták. Igen, nem, de tegnap megjelent az Amerikai Egyesült Államoknak egy telefoninterjúra, ahol nagyon érdekes dolgot mondott. Azt mondta, hogy le fogja zárni a hormuzi szorost, aztán megnyitja, aztán pénzt fog érte szedni, hogy ő biztosítja majd az áthaladást.
2: Mondta tehát Trump?
3: Kvázi, igen, tehát kvázi sorompót tett oda, addig nem volt sorompó. Tehát
2: ez, én, és de azt ez mondta, nem hogy, nemzetközi víz?
3: Dehogy nem, hát erről beszélek. Hát hogy mondjam, ezt rablásnak hívják, vagy jelen. A Robin Hood korábban ez még elment, főleg, hogyha szegényeknek adta. Úgy érzem, hogy Trumpnak nem az az első gondot, hogy a szegénynek adja, de azt mondja, hogy ha én egyszer biztosítam hormuzi szorost hadihajókkal, európaikkal együtt, vagy európaiak nélkül, NATO-val együtt, vagy a NATO nélkül, akkor ezért pénzt fogok szedni. Egyet vegyünk tudomásul, amikor pénzt szednek Trump úrék, vagy az irániak, vagy bárki, akkor a végén mi fizetjük meg a közértben, mi fizetjük meg a gázárban, és mi fizetjük meg a benzinkúton.
2: Hát ráadásul ez ugye bekészíti az állandó konfliktust, mert Irán ebben nem fog belemenni, hát ez teljesen nyilvánvaló. Katonai erővel lehet, hogy ki lehet ideig óráig kényszeríteni, de biztos lesz rá válasz.
3: Az lesz a válasz, hogy az a része a világkereskedelemnek el fog sorvadni. De ugyanakkor lehet élni 15-20% olaj nélkül, meg lehet élni gáz nélkül, biztos meg lehet élni műtrágya nélkül, de azért az, hogy a műtrágya gyártás beinduljon, vagy a gázgyártás máshol beinduljon, ez azért évekig tart.
2: Az, hogy megkerüljék a Hormuzi szorost, ugye az Afrikát kéne megkerülni.
3: Nem. A Hormuzi szorost úgy lehet megkerülni, hogyha a csővezetéket, vagy a gázvezetéket, vagy bármit
2: átteszem a Vöröstengerre. Most hajóra gondoltam.
3: Hajóra. A Hormuzi szorost ki fogják hagyni. Tehát akkor a Vöröstengeren, Afrika kerülése, meg a Távol-Kelet fele fognak elmenni a hajók. Plusz ez fölborítja a hajózási rendet is. Tehát amikor én mondjuk a szupertankerek egy részét állomásoztatom a Perzséből, mert honnan nem mer kijönni, vagy nem mer bemenni áruért, akkor azok a szupertankerek, hogyha fölszabadulnak, azok átvonnak egy másik piacra, ott fölborítják az egyensúlyt. Tehát ugyanígy fölborul az egyensúly a konténerpiacon, ugyanígy üres konténerek nem fognak jönni az araböbölből. Azokat máshonnan kell pótolni, ha máshonnan pótolják, akkor üres hajózások, ez a blank sailing fordul elő a világ többi pontján. Tehát teljesen össze tudják kavarni a világkereskedelmet, és mondom, ez mindig költsége van. Ennek mindig költsége van, és mindig mi fizetjük meg az árat. Plusz nem gondolunk az emberekre, nem gondolunk a tengerészekre, és nem gondolunk a környezetvédelemre, mert a környezetvédők mindig nagyon okosak, és mindig a hajózást támadják, hogy az milyen környezetszennyező, meg milyen környezetromboló, de arra nem gondolnak, hogy amikor kilőnek egy gáztankert, vagy kilőnek egy olajtankert, akkor ott 100 évre tönkreteszik a környezetet is. Tehát ezekre mind-mind gondolnunk kéne. Arról nem beszélve, hogy a világnak béke lenne szüksége, viszont mondjuk ki, hogy ez üzlet. Ez egy üzlet, és ha belegondolunk, az volt a deal az amerikaiak meg az irániak között, hogy itt most béke lesz, szabad lesz a hajózás, és van 6 napunk arra, hogy megtárgyaljuk, hogy mit fogunk csinálni. Fölszabadítottak például 24 milliárd dollárt. Ha belegondolunk, az 2,5-szer annyi, mint amennyit Magyarország most kapott az Európai Uniótól. Ezt az összeget az amerikaiak a befogyasztott összegeket föl akarták szabadítani. Ebbe se tudtak megegyezni. Miközben újra egymást lövik. Tehát ez egy ilyen never ending story, amikor egy rejtőregényt olvasunk, igen, amikor ugye azt mondta Fülig Jim, hogy hát ez kavarja, ez a piszkosod, ez megint kavarja. És most olyan nagyon érzésem, hogy piszkosod megint kavarja, és mi nem értünk egy szót se az egészből, viszont fizetünk érte.
2: Ellenben, amit mondott az előbb, az szerintem kifejezetten izgalmas része ennek a történetnek, hogy átrendezi a világkereskedelmet az, ami most zajlik. Nem lehet, hogy ez egy cél. Lehet, hogy másodlagos cél, de sok mindenkinek jól jönne.
3: Hát persze, hogy annak nagyon jön, akinek van foszfát bányája valahol, vagy megnyitja meg, akinek van gáztározója, meg aki... Hát ha megnézzük, az Amerika... Van egy nagyon érdekes... Tegnap elkezdtem anyagokat keresni. Az amerikai stratégiai nehézolajkészlet 700 ezer millió barrelről leesett 200-ra. Magyarul felszabadították, tehát kitették a piacra $100 fölött az amerikaiak, és a gázkészletnek a kitermelése 98%-on áll. Tehát maximálisan pörgette Trump az üzletet. Tehát persze, valaki megint jól járt, ugye, de nem, a világ akkor járna jól, hogyha normális pénzt fizetnénk érte. Tehát lehet $140 adni egy hordó olajért, de hogyha egyszer a tisztességes kitermelési ára mondjuk $35, és a tisztességes haszna 10, akkor ne adják 140-ért. Mert ez tisztességtelen. Tehát régen a görögöknek volt egy 4%-os határ, amire azt mondták, hogy egy 4%-os haszon azért tisztességes haszon bármilyen üzleten.
2: Az nagyon régen volt.
3: Ez nagyon régen volt, és erről nagyon leszoktunk, de ez nem jó. Az azért nem, a másik, hogy a világkereskedelem 93%-a kötődik a vízhez, meg a hajózáshoz. Mindegy, hogy folyamhajózásról, folyamtengerhajózásról, short shippingről, vagy mélytengeri hajózásról beszélgetünk. Ez több millió embert érint, ez milliárdokat érint, ez alapanyagot, készterméket, félkészterméket érint. Erre jobban kéne vigyáznunk, mert a földdel játszunk, amivel nem kéne játszanunk. Meg a biztonsággal, meg a normalitással, meg a mindennapi élettel játszunk. Versus tudom, hogy óriási biznisz rakétát gyártani, meg repülőgépet gyártani, meg bombát gyártani, meg nem tudom még miket gyártani, meg eladni, meg fölhasználni, de én ennek nem vagyok a hívője, én a béke pártján vagyok inkább.
2: Vagyunk így ezzel párra. Szalma Botond, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.
2: Pénzügyekkel folytatjuk, ha már ilyesmikről beszélgettünk az előzőekben, és Kukorári Endre író a vendégünk, régió ismerősünk. Szervusz, szeretettel köszöntelek, jó reggelt kívánok.
4: Jó reggelt.
2: Én nem tudtam, hogy az irodalom ekkora üzlet. Én most olvasom, hogy hát itt 400 millió, ott 120 millió az Operett Színháztól, tehát Orbán János Dénes megmutatja nekünk azt, hogy hát ebből meg lehet gazdagodni.
4: Ne facsard a szívem. Szóval most is nem úgy vezetted föl, hogy az irodalomról, vagy a művészetekről lesz szó, hanem pénzügyekről. Sajnos túl sokat beszélünk szerintem pénzügyekről, tehát ezzel nem nagyon értek egyet.
2: Na de azt neked nem mondhatja, hogyha most beszélgetsz egy pályatársaddal, és azt mondja neked, hogy Orbán János Dénes, akkor egy versét fogod idézni.
4: Jó, szóval nem csak kenyéren él az ember, mint tudjuk, de most oké, beszéljünk erről a dologról, mert ez valóban nagyon fontos, és hát szívszorongató és fájdalmas, hogy ha irodalomról van szó, akkor rögtön ilyen dolgok jönnek elő, szinte. Tehát egy kicsit messzebbről indítok, hogy ismersz engem egy kicsit, hogy ha ilyen politikai beszélgetésekben is meghívtok, akkor mindig próbálok valami kis kultúrát belecsempészni, hát de ezt most nem kell, mert most ez a par excellence téma. Nézd, a következő van, hogy egyrészt ennek az egésznek van egy emberi háttere, meg van egy strukturális háttere. És mind a kettő működik, és ezek a dolgok együtt működnek. Tehát, hogyha vannak olyan típusú emberek, akik nem undorodnak a korrupciótól, nem gondolják azt, hogy tényleg őszintén hazafias érzeményből nem elvenni kell a közösből, hanem beletenni, akkor fennáll a veszély, hogy ez meg is történik. Viszont szerintem nem ezek a típusú emberek a fő bűnösök, hanem a szerkezet, a struktúra. Tehát itt arról van szó, hogy a NER, a Fidesz, ezt ilyen durván kell mondanom, megteremtette azokat a közállapotokat, ahol ilyen típusú korrupciók tömegével, százával, ezrével előfordulhatnak. Tehát, hogyha van egy kontextus, minden a kontextus. Az irodalomban is ez van, hogy ugye ezt szokták mondani, hogy vannak csúnya szavak, meg szép szavak. Nincsenek csúnya és szép szavak, hanem kontextus van. Tehát egy szó bizonyos kontextusban érvényes, vagy nem érvényes, függetlenül attól, hogy a közbeszédben szépnek, vagy csúnyának tartjuk. Ugyanez van az így vonatkozással is, hogyha olyan a szerkezet, olyan a helyzet, hogy előfordulhat ez, akkor az emberek egy részéről lezuhannak a gátlások. És még olyan embereket is meglegyint ez az ügy, akik egyébként gyárilag úgymond rendes emberek, tehát nem cinikusak, nem korruptak, hanem egyszerűen megtévednek, meg megszédülnek.
2: Ideig elemelkedve a konkrét ügytől beszéltél általában muszáj, a korrupcióról, beszéljünk erről a konkrét dologról is, mert azt mondja Orbán János Dénes, hogy a kulturális kormányzat talán legjobb befektetése volt tőle megvásárolni önmagának ezeket a irodalmi alkotásokat, amiknek a színvonalát nem dolgom minősíteni, minden esetre ezek a drámák nem az agyon játszott művek közé tartoznak a színházi életben.
4: Borzalmas. Tehát fájdalmas. Én ismerem ezt a fiatalembert, hozzám képest fiatalembert, nagyon régóta, a 90-es évek legeleje óta Erdélyben ismerkedtünk meg, és mindig láttam, hogy egy nagyon képességes fiú, aki viszont a képességeit hát nem feltétlenül arra fordítja, hogy mondjuk nagy műveket írjon. Ő írt elég sok érdekes verset és érdekes könyvet, de igazából sajnos azt kell mondjam, hogy nem ez volt a fő csapás irány, hogy ilyen finoman fejezem ki magam, de mondom, hogyha normális lenne a kontextus, tehát hogyha tényleg nem az lenne, hogy minden gátlást levéve az emberek, ha csak lehet, lopjanak, akkor ő sem tette volna meg ezt a dolgot. Tehát itt arról van szó, hogy van az irodalom párja helyzetben, a kortárs művészet, az irodalom, most maradjunk annál, párja helyzetben van, a társadalmi presztízse sem megfelelő, tehát nem lehet összehasonlítani akár a két világháború, vagy akár a 60-as évek, vagy 70-es évek irodalmi presztízsével, és ennek megfelelően kvázi takarásban van. És minél inkább takarásban van valami, annál inkább előjönnek ezek a gazemberségek.
2: Mert ők sem veszik észre, gondolják sokan.
4: Hankó veled beszélgetett, és hát össze-vissza hablatyolt minden hülyeséget, fogalma sem volt, mint hogyha nem lenne fogalma arról, hogy kinek adta azokat a súlyos 100 milliókat, ilyen Fázsi Zsürike, meg Mága Zoltán gicsőröknek, és most az van, hogy most kitalálta az Orbán János Dénes ezek szerint, hogy itt operett forradalom van, gondolj bele, operett forradalom. Tehát elment oda, hogy minél lejjebb kell nyomni a színvonalat, és annál több pénzt lehet kilapátolni abból a kultúrából, az irodalomra szánt úgymond összegből, ami amúgy is egy mérsékelt összeg, és ami egész egyszerűen olyan dolgokra kéne, hogy fordítódjon, ami a magas kultúrának a része. Tehát nézd, a szakmában tudatjával hát nyomorognak, hát lehet, nagyon csúnya szó, ezt belátom, tudatjával nagyon rossz anyagi helyzetben vannak, nagyon komoly alkotók, és ezzel szemben van ez a több százmilliós ilyen rablás, amit az Orbán János ezzel megcsinált. Egyébként ő azt mondja, hogy 2,5-15 milliót kapott, és akkor a másik oldalon van ez a 400 nem tudom hány milliós összeg, ezek én nem értek, fogalma sincs, hogy mi az igazság, ezt majd nyilván egész egyszerűen feketén-fehéren ki kell vizsgálni, és egyszerűen jogi eszközökkel tisztázni.
2: Bandi, várj egy pillanatra, itt van egy csomó dolog, amit szerintem érdemes tisztába tenni, tehát hogy ez mennyire van túlárazva. Tehát mit ér ma a piacon egy dráma, mit ér ma a piacon egy operett librettója? Ugye itt 100 milliónál több forintot fizetett összességében az operett színház különböző jogcímeken a szóban forgó alkotónak. Michel Mónika bejegyzését ajánlom, nyilvánosság előtt megosztott bejegyzését a kedves nézőknek is, aki az Operett Színház sztárja, és aki a döbbenetének adott hangot, felidézve azt, hogy hogyan zajlott ott az operett próba. Szóval, hogy mi itt a realitás, mit ér a piacon?
4: Ugye az Orbán János Dénes arra hivatkozik, hogy ez nem egyszerűen csak egy színdarab, vagy nem egy vers, hanem operett, és itt más léptékek vannak, úgymond. Hát oké, hogyha meg tud élni a piacon valami, akkor tőlem annyit keres valaki, amennyi akar. De annak semmi köze se az irodalomhoz, se a művészetekhez, semmihez. Az egy nettó piaci termék, ami álljon meg a lábán. De olyan nincsen, hogy előlegben kifizetik neki, előlegben megvásárolják, és akkor majd egyszer, mit tudom én, az ilyen meg olyan hasznot fog hozni. Szóval a piacon az írók azok nagyon, nagyon rossz helyzetben vannak. Tehát egyszerűen...
2: Tudsz mondani számokat, hogy képbe kerüljünk?
4: Amit mondtam, hogy Nincs rendes presztízse a kortársi irodalomnak, ennek megfelelően valóban az eladási példányos számok azok elég alacsonyak, stb. De azért van egy kis kultúrában az álladalom, azért tartjuk az álladalmat, azért adunk neki adó forintokat, hogy bizonyos dolgokat egyszerűen támogatnia kell, kutya kötelességet támogatni a magyar kultúrát, mert magyar kultúra nélkül nincsen semmi, a magyar nyelv nélkül nincsen semmi, gazdaság sincsen, társadalom sincsen, futball sincsen, semmi sincsen. Ez az alap, erre kéne bazírozni, és ezt kellene normálisan feltőkésíteni, és korrekt módon leosztani a pénzeket.
2: Hát Orbán János Dénes feltőkésítette, kicsit többet fizetett magának, mint az irodalmi Nobel-díj, és hát itt mondtam a kollégáknak, hogy Shakespeare egész életében nem keresett ennyit, mint ő.
4: Hát igen, és ráadásul megkapta a Kossuth-díjat, a Babérkot.
2: Kollégáknak, hogy Shakespeare egész életében nem keresett ennyit, mint ő.

0: példa. De mondok egy másik paradigmát, amiről alig szoktak beszélni. Mezei Katalin, aki már több mint 10 éve egyeduralkodó a díjak, meg az ösztöndíjak, meg az MMA tagság leosztása, meg minden az ő kezében volt, most kis túlzása nyilván. Egyszer az történt, hogy tavaly, vagy idén, vagy mikor a saját fiának adott Kossuth díjat. A Mezei Katalin volt az egyetlen irodalmár a Kossuth díj bizottságban, és a saját fiának volt képes Kossuth díjat adni, és a saját fia meg ezt elfogadta. Na most, ezek olyan típusú paradigmák, amiket ki kell egy kicsit hangosítani, mert még egyszer mondom, az irodalom a mai társadalommal kicsit takarásban van, tehát muszáj egy kicsit kihangosítani ezeket a dolgokat. Ha kihangosítod, akkor azt látod, hogy a NER-nek az egész korrupciós botrány hálózata, ahol szokták mondani, hogy így holttestek szoktak kidőlni.
1: Csontvázak
0: szoktak kidőlni, hanem egész ilyen temető zuhannak ki. Tehát az irodalomban, ezt kihangosítod, akkor a félelmetes botrány halmaz jön elő. Tehát egyszerűen ezt kellene látni, és csebben a tenger az irodalomban megmutatható az, hogy működött a Fidesz, és hogy működött a NER utóbb 16 évben.
2: Zárszóként hadd jegyezzem meg, hogy ugye említetted ezt a bizonyos Kossuth díjat, amiről már beszéltünk az Egyenes Beszéd adásában mi magunk is, ugye itt Laci János Kossuth díjáról van szó, aki egy népszerű, tehetséges íróköltő, tehát itt megint ugye az a probléma jelenik meg, hogy nem a tehetsége a kérdéses, nem az a kérdéses, hogy egyszer megkaphatná a Kossuth díjat, hanem az adományozás módja, ami tipikusan neres. Ugye?
0: Pontosan, az, hogy milyen a Laci életművel, vagy milyen az Orbán János életművel, az vita tárgya, ugye arra van az irodalom, hogy erről lehet vitatkozni, lehet beszélni, de itt nem erről van szó, ahogy mondod, hanem arról van szó pontosan, hogy lehet-e ilyen módon egyoldalúnak, totálisan egyoldalúnak lenni, egy hatalom visszaélhet-e azzal, hogy minden a kezében van, és hogy csak a klienseit támogatja, és a többi ez még így, hát egyszerűen ki van zárva mindenből.
2: Orbán János Dénes pedig nem kipécéztük, hanem a helyzet pécézi ki őt magát, pedig nagyjából olyan 600 millió az, amit a sajtó feltárt az ő kifizetéseiből. Érdemes lenne látni azt, hogy mennyi a vége, előbb-utóbb meglátjuk. Kukorelli Endre, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Mi pedig mindjárt folytatjuk.
3: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföldvasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. Lezárták Budafokon a Kossuth-Lajos utcát a Donszki Árpád utca előtt, mert toronydarút bontanak várhatóan este 11 óráig. A Mária Terézia utcát kétirányúsították a Szavolyai Jenő tér és a Donszki Árpád utca között, de a Szavolyai Jenő tértől a Kuruc közig csak a BKK járatok hajthatnak át. A Szavolyai Jenő térről a Plébánia utca felől csak a Kossuth-Lajos utca felé lehet kanyarodni. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Mától a H6-os Hévereckeve és Sziget-Szent Miklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a Volán autóbuszok igénybevételét ajánljuk. Hétvégén a H8-as hév Szent Jakab, Mogyoród, Szilasliget és Kerepes állomáson mindkét irányban a Gödöllő irányú vágányon közlekedik karbantartás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Ez az a pillanat, amikor nem csak a tévénézőket szoktuk köszönteni, hanem a rádióhallgatókat is, mert most csatlakoznak hozzánk a Spirit FM kedves hallgatói, úgyhogy jó reggelt nekik is. Mi meg folytatjuk a Startot méghozzá belpolitikai témákkal és kifejezetten politikai témákkal. Van egy friss kutatás, ami azt lett hivatott megmutatni nekünk, hogy mennyire kedveljük a politikusokat. Bolyár Ábel, az Európai Kutatási Igazgatója van itt velünk. Szeretettel köszöntelek.
3: Jó reggelt, Egon, és én is köszöntöm a nézőket és hallgatókat is.
2: És hát ez az adat, ez a választás eredményének fényében egyáltalán nem meglepő, mert a kutatás alapján elő tudtatok állni.
3: Egyáltalán nem, és hogyha konkrétan a politikusok népszerűségéről beszéljünk, és ne a pártokéről, akkor ami talán érdekes ebben a kutatásban, hogy az, hogy Magyar Péter vezeti a népszerűségi listát, az talán nem meglepő, ezt ugye havonta mérjük, és ez eddig változatlanul így volt. Ami talán érdekes, hogy feljött elég szorosan mögé második helyre Forstorfer Ágnes, ugye ő az utóbbi időben részben a parlamenti csökken miatt, részben a felreppenő államfői pletykák miatt lehet érdekes szereplője a magyar politikának, és ő ott van bizony nyomában, és sokkal alacsonyabb elutasítottsággal rendelkezik, mint Magyar Péter, alig több, mint fele annyian, csak 20% nem szeretné őt látni kifejezetten Magyar Péter 31%-ával szemben. Tehát ő egy ilyen szempontból érdekes szereplője a magyar közvéleménynek.
2: Mennyire hat a közvéleményre, és mennyire igazoljátok vissza Magyar Péter azon állításait, hogy a korábbi kurzus különféle politikusai, közéleti szereplői rendkívül népszerűtlenek, és elfordultak tőlük az emberek?
3: Hát teljes mértékben, tehát ahogy a pártok versenyében, ugye a politikusok versenyében is hatalmas a szakadék a Fideszes és a fideszes politikusok között. Két szereplő kiemelhető így módon elutasítottság tekintetében: Orbán Viktor messze a legelutasítottabb szereplője a magyar politikának, 57% kifejezetten nem szeretné őt látni semmilyen fontos szerepben, és ott van mögötte Sulyog Tamás, aki ugye csak amiatt érdekes, mert azért a magyar politikai hagyományokban az államfők, adott esetben volt államfők megbecsültsége, az egy kicsit mindig ki tudott emelkedni, csökkenő mértékben ugyan az idővel, de ki tudott emelkedni a mezőnyből. Na hát Sulyog Tamás esetében ez pont fordítva van, azt hiszem, hogy az okokat nem kell magyarázni.
2: Nem, de például ebből a szempontból kifejezetten izgalmas lehet, hogy mennyire hatott ránk az itt élő közösségre az, ami egyébként meg naponta elhangzik vele kapcsolatban. Tehát korábban is, mondjuk április 12-e előtt is hasonlóan elutasított volt?
3: Biztos, hogy nem. Április 12-e előtt valószínűleg kevesen tudták, hogy ki ez a Sulyog Tamás.
2: Jó, mondjuk akkor ez önmagában minősíti a köztársasági elnöki abszolút szerepet és működést.
3: Abszolút, tehát ugye a választók többsége bemondta, ugyanúgy ismeri, de a gyakorlati ismertsége nagyon alacsony volt, és teljesen beleszűkült a mezőnybe. Most meg egy kiemelten érdekes szereplője a magyar politikának, ahogy említettem, főleg elutasítottság tintetében.
2: Válságban van-e a Fidesz? Itt látunk olyan jeleket, amik igazolják Magyar Péter mondatait, ugye szétesik, mondja ő, de hát Szijjártó Péter furcsa távozása egy üzleti világba, amelyet Magyarország külügyminisztereként korábban, mint ellenérdeket fél volt hivatott képviselni. Az is érdekes, érdekes, hogy a frakcióvezető távozik, érdekes, hogy egy korábbi prominens személy úgy tűnik, hogy pártot alapít, bár most még csak egy közösség létrehozását jelentette be, szóval itt azért valami tényleg bugyog.
3: Igen, tehát ezeket a történeteket valószínűleg egyszerre kell értelmezni, külön-külön az, hogy Szijjártó Péter átmegy az üzleti, globális üzleti elitbe. Ez egy, hogy mondjam, egy bevett életpálya más politikai közösségekből, akár Nyugat-Európában, Gazpromot is említhetjük, akár Amerikában. Nyilván ezt nem így szokták csinálni, tehát itt ezt meg szokták várni általában, nem rögtön egy kormányváltás, egy bukás után, de ez így önmagában még talán érthető is lenne, az, hogy valaki lemond a frakcióvezetői szerepről, egy olyan szerepről, amiben látványosan nem érezte magát komfortosan, az is. De hogyha ezt a három történetet így, amit felsoroltál, egymás mellé rakjuk, valóban nagyon, nem, nagyon nehéz nem úgy értelmezni, hogy itt a Fidesz mély válságban van, és a parlamenti ellenzék, parlamenti jobboldal keresi a kiutat ebből a válságból.
2: Ugye Ferenc Orsolya a személy, akit említettem harmadikként, aki azt mondta, hogy egy közösséget kellene építeni a polgári Magyarországot szerető választópolgárok képviseletére. Kit képvisel ma a Fidesz?
3: Ugye itt egy olyan vízió van, vagyis Ferenc Orsolya ezt elég hamar megfogalmazta kritikaként már a választási eredmények után pár nappal, hogy itt egy szembenézésnek meg kell történnie, és most megismételte, hogy ez elmaradt. Mit jelent ez a szembenézés? Nyilvánvalóan ez a polgári Magyarország képe, amit többször hangoztatott, és Navracsis Tibor profiljától sincs ez olyan távol, ez valami olyasmit jelent, amivel a Fidesz talán a 98-as kormányzásával kezdett. Tehát ez jobb közép, mérsékelt, ezeket a most nem a média értelmében használt vadhajtásokat, erős populista szólamokat egy kicsit így lejjebb csavarni. Tartalmi oldalról, hogy Ferenc Orsolya milyen jobboldali alternatívát tudna kínálni a Tisza ellenzékiként, az egyáltalán nem világos, de itt alapvetően úgy gondolom, hogy a két főszereplő szempontjából, Ferenc Orsolya és Navracsis Tibor, itt egy stílusbeli váltásról lehet szó elsősorban.
2: Orbán Viktor bedobta a törölközőt, és azért ment el meccset nézni inkább, vagy egyszerűen csak a futball iránti közismert szenvedélye dominál?
3: Én nem látok bele Orbán Viktor fejébe, de nagyon nehéz olyan helyzetet elképzelni, ahol egy világbajnokság elődöntőjét, döntőjét kihagyna. Tehát ő szerintem, hogyha azon múlna, hogy most akkor éppen börtönbe kerül-e, vagy nem kerül börtönbe, és ilyen szempontból kell meghozni a döntést, akkor is ott lenne a futballmérkőzésen. Nem hiszem, hogy ebben konkrétan a Fidesz válságát vagy annak ellenkezőjét kéne belátni. Ő a futball szenvedélyét mindig a politikai jelene és jövője fölé helyezte, azt gondolom.
2: Jó, ezt értem, de közben meg arról beszél, vagy azt üzeni, vagy azt iratja meg a kollégáival, hogy vége a magyar demokráciának. Hát akkor, igen, hát akkor most akkor mi van?
3: Most a foci VB-től függetlenül a Stop Önkény kampány, amire most a Fidesz megpróbálta felépíteni a ellenzéki politizálását, arról csináltunk egyébként egy kutatást, és abból is az látszik, hogy ezt nem hiszik el az emberek. Tehát itt van egy fideszes sorvadó kemény mag, aki valóban fél a politikai átalakulástól és a Tisza intézményi átalakításaitól, de ezen a kemény magon kívül nagyon kevés emberre rezonál jelenleg felmérésünk alapján, hogy itt Önkény épülne, úgyhogy Orbán Viktor ezt posztolhatja és kommunikálhatnak erről, de ez önmagában valószínűleg nem fog politikai kintak jelenteni az ellenzéknek.
2: Viszont van egy nyomás láthatóan, mert reagál rá Magyar Péteren az egykori Tiszaszigetek szereplői tagjai részéről, hogy velük valamit kezdjenek. Hát miért dolgoztak két éven keresztül, hogyha most el vannak feledve augusztus 20-án, fel lesznek emelve, nagy Tiszasziget találkozó lesz, Tiszaszigetek találkozó. Mi lehet a szerepük?
3: Én azt gondolom, hogy Magyar Péter ezt még Orbán Viktor 2002-es politizálásából értette meg, hogy egy párt sikere a alapszervezeteken, bázis negligálásával hosszú távon nem biztosítható. Tehát a Tisza kampányban is nagyon fontos szerepet töltöttek be ugye a Tisza szigetek, akár belföldön, akár külföldön. És szerintem a Fidesz helyzetétől, meg a belpolitikai helyzettől függetlenül értette meg, vagy gondolja úgy Magyar Péter, hogy ezekre az alapszervezetekre hosszú távon számítani lehet, és én azt gondolom, hogy ez most nem egy adott helyzetre volt adott reakció, hanem inkább egy hosszú távú politikai stratégiának az első lépése, hogy az alapszervezetek bevonásával kell a Tisza kapcsolatát az állampolgárokkal hosszú távon is biztosítani.
2: A naponta a szekrényből kidőlő csontvázak, ahogy mondani szoktuk, tehát a rengeteg botrány, a rengeteg eltűnő és hirtelen látványosan előkerülő pénzösszegről szóló szerződés kicsit elfedi a kormányzást magát. Ugyanakkor nyilván az emberek többségét nem az érdekli, hogy egy miniszter éppen kivel tárgyal, hanem hogy kitartóztatnak majd le a hatóságok az előző időszak bűneiért. Ez egy valamiféle kettős nyomás a kormányon.
3: Igen, olyan szempontból ennek a nyomásnak azt gondolom, hogy meg tud felelni, hogy ezek a csontvázak, tehát most éppen a Balázsi reggel a műsorról pont a Balázsi cégek szerződéseivel, felbontott szerződéseiről olvastam, ezek egy ideig ki tudják elégíteni a választói igényeket, hogy hoppá, ez is, meg ugye Ruf Bálint is rendszeresen kommunikált ezt, hogy mennyire meg van döbbenve azon, amit lát. Tehát ez az átvilágítás címszó alatt, ez hónapokig kithathat természetesen, hogy persze fel kell itt dolgozni. A károkat meg kell nézni, hogy hány milliárdos összegekről van szó. De igen, azért ott a kampányban a Rács-Rács Bilincs, az egy eléggé emlékezetes hashtag, hívószó volt, aminek valamilyen szinten meg kell felelni, és ez a Tisza kormány egyik legnagyobb dilemmája, hogy az elszámoltatást büntetőjogi eszközökkel milyen szintig és milyen mélységben tudják megvalósítani.
2: Ugyanakkor nyilván itt eredményeket várnak, és nagy neveket az emberek, mert hogy nagy neveket ígért.
3: Igen, igen. Tehát Balázsi Gyula ez erre nem megfelelő, önmagában nem megfelelő. Talán még azt mondom, hogy még Matolcsi György sem lenne önmagában megfelelő. Tehát itt a legnagyobb halakat várják az emberek, a választók többsége, és most a többség alatt tényleg egy abszolút többséget értek. Nagyon nagy kérdés, hogy ebből politikailag milyen káruk származhat, ha ezeknek az állampolgári igényeknek nem tudnak megfelelni.
2: De hát ez egy hosszabb folyamat, majd erre még visszatérünk, gondolom lesz erről kutatásotok is, úgyhogy arról is fogunk tudni majd beszélni. Bolyan Rábert, köszönöm, szia!
3: Én köszönöm.
2: Labdarúgó világbajnokság idején talán meredek, hogyha futballról beszélgetünk még mi is ebben a műsorban, hanem a VB-ről, de most megpróbálok néhány olyan cikkcímmel kedvet csinálni a beszélgetéshez, ami megmutatja majd azt, hogy nem a VAR-ról meg a leszszabályról fogunk értekezni a következőkben, hanem megint a pénzről. Ugye van itt egy olyan állítás, hogy közel 5 milliárd forintot kapott két erdélyi magyar fociklub tavaly a kormánytól. Van egy másik is, 5 millió euróval támogatta a felvidéki magyar futballt 2024-ben az Orbán kormány. És most már látszik, hogy 9,8 milliárdot adtak Orbánék a választás előtt a határon túli focira, magyar focira. Volt, ahol még az irodaszereket és az üzemanyagot is ebből vették, úgyhogy volt itt nagy vonalúság. Havran Zsoltal, a Korvinusz Egyetem tanárával, egyetemi docenssel beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
2: Ön kutatta is ezt a témát, meg remélhetőleg mélyebben át is látja, mint ahogy ezt mi általában, mert hogy mi a magyar fociról a határon belüli magyar fociként szoktunk beszélni általában, plusz mondjuk Dunaszerdahely, mert annak lett valamiféle olyan imidzse, amitől még vándoroltak is a magyar szurkolók megnézni a meccseket. Fradi, Győr, szurkolói ott szoktak találkozni a lelátón. De hát ez itt rengeteg pénz ment el látszólag a semmire. De mire ment? Semmire?
4: Az, hogy mire megy egy állami támogatás, ezt mindig több szempontból lehet értékelni, gazdaságilag, társadalmilag. Ha társadalmilag akarom megfogni ezt a kérdést, akkor lehet beszélni nemzetpolitikai ügyekről, illetve lehet beszélni sportszakmai ügyekről is. Nagyon sok határon túli klubhoz mentek támogatások 2010-es évek után, szintén minden olyan környező országban, ahol a magyar latta területekről beszélünk. Felvidéken igen, elsősorban Dunaszerdahelyt szoktuk emlegetni, és leginkább talán náluk indult el valamilyen üzleti esedés is, tehát látni egy diverzebb szponzorációs falat, látni a tulajdonosnak a hozzájárulását, ott közösen építették a stadiont a mollal, a helyi befektetőkkel, a várossal. A többi esetben leginkább magyar állami forrás volt az a közvetlen forrás, ami segített, illetve a közvetett, amiről kevésbé beszélünk, de ide sorolom azokat az úgymond szponzorációs bevételeket is, amikor egy tisztán állami támogatással működő építőipari vállalat dönt úgy, hogy szeretné szponzorként támogatni ezeket a határon túli.
2: Csak nem Mészáros Lőrinc üzleti ügyeiről beszél?
4: Egyrészt az ő üzleti ügyeiről, ő ugye Eszéken volt tulajdonos, hivatalosan már nem tulajdonos, ugyanis egy tulajdonosnak maximum egy csapata indulhat a nemzetközi kupaporondon, ezért a Győr és a Dunaszerdahely is hivatalosan már nem tartozik egy tulajdonosi körbe, mint ahogy a Puskás Akadémia és az Eszék sem tartozik hivatalosan egy tulajdonosi körbe, körülbelül egy héttel azelőtt, mielőtt a COVID idején indulhatott volna mindkét csapat, ezt megváltoztatták. Ha jól emlékszem, most egy magántőke alap a tulajdonos Horvátországban, de gyanítom, hogy van még valamilyen kötődés így a magyar felekhez is. Egy sajátos eset az eszéki futball, nagyon viszonylag kicsi a magyarok száma ahhoz képest, és aránya ahhoz képest, hogy Erdélyben és felvidékén milyen sok magyarról beszélgetünk, és ott egy abszolút egy magántulajdonos, egy magyarországi magántulajdonoshoz érkeztek támogatások, és így építették fel az ottani futballklubot. Ez ugye Dunaszerdahelyen másképp nézett, egy nagyon jelentős futballkultúra, mindig is a szimbóluma volt a magyarságnak a felvidéken, a dunaszerdahelyi futball, ugyanúgy, a sport és közösségteremtője volt mindig is Erdélyben, elsősorban a Jégkorongnak, és ugye ez indult el a futballal a Sepsinél, illetve később aztán Csíkszeredán is.
2: Az, hogy van egy közösségteremtő ereje, és ezt egy államnak, hogyha a sajátjairól van szó, akik a határon kívülre kedtek, támogatnia érdemes, szerintem ezen nincs mit vitatkozni. A módon lehet, hogy érdemesebb lenne. Tehát például, hogy úgy tudjuk meg, hogy kormányváltás volt, hogy mennyi pénz ment.
4: Igen, illetve az újságírók áldozatos munkának köszönhetően időnként sikerült nem rövid út alatt kiperelniük ilyen dokumentumokat. Egyedi kormánydöntéseket lehetett vizsgálni, ahol fő összeget láttunk, de újságírók mentek utána, hogy ezek a szerződések nyilvánosak legyenek
2: képzelődve. Ezek miért voltak sumákok? Azért, mert eleve valamiféle korrupciós tevékenységről szólt a dolog, vagy azért, mert úgy gondolták, hogy vállalhatatlan a nyilvánosság előtt? Próbálom érteni, hogy mi történik itt.
4: Én erre nem gondolnék első körben, egyszerűen ez volt a tapasztalat, hogy így működünk.
2: Eldugjuk, jól van az úgy.
4: Illetve, hogy a döntés maga ugye nem volt transzparens, nem volt egy kiírt pályázat, hanem felkért klubok voltak, megkeresett klubok voltak, akik vállalták, hogy ezt a projektet viszik, és valószínűleg elég magas szintről döntöttek arról, hogy melyik klub milyen támogatásokat kapjon. Ugye, ami jellemző volt, hogy nagyon gyors sportszakmai sikereket értek el ezek a klubok, talán túl gyorsan is értek el sikereket, és ez a másik ország futballja szempontjából szúrt szemet szurkolóknak. Mondok példákat, az erdélyi magyar klubok nagyobb szponzorációs bevétellel rendelkeztek, mint a több milliós fogyasztói bázissal rendelkező bukaresti klubok. Volt olyan magyar, határon túli magyar klub, ahol 65-szörösére emelkedett a szponzori támogatás néhány év alatt. Ezek nyilván nem piaci támogatások, ahogy előbb is említettem, és hát ezzel a verseny belül erősen belenyúltak. Tehát, hogy ezek az összegek a magyar futballban átlagosak voltak, amikről beszélünk, de most ezek a környező országokban eléggé kiemelték ezeket a magyar érintettségű klubokat, ez nyilván tovább szítja a feszültséget a klasszikus bajnokaspirálisok és a magyar.
2: A hazai bajnokságban, a hazai kluboknál az volt a gyakorlat, hogyha látszik, hogy az állam szereti, már pedig utána ez majdnem mindegyikre látszott, akkor ott megjelentek az állami érdekeltségű, vagy az állammal jó kapcsolatra vágyó befektetői érdekeltségű cégek szponzorként. Ez így volt a határon túl is?
4: Ez így volt abszolút, sőt először mi a nagyobb támogatásokat megelőzte az úgymond tulajdonosi vagy egyesületvezetési rendbetétel, vagy megújulás.
2: Rakjuk oda a mi emberünket.
4: Hát, hogy egy olyan embert, aki akár helyben is ismer, de jó kapcsolatban van ilyen a kormányzattal, ez nem egy probléma alapvetően, hogyha jól tudnak működni, de az biztos, hogy odafigyeltek, hogy olyan klubhoz menjenek a támogatások, ahol könnyen tudnak együtt működni.
2: Ugyanazok jelentek meg az állam támogatóiként, MVM, szerencsejátékért és a többi, akik a magyar labdarúgásban is szerepet játszottak?
4: Az állami cégeket, nem tudom pontosan, de az építőipari cégek azok ugyanazok a cégek voltak, tehát itt a nagyon erősen a Mészáros Lőnc és Szíj Lászlónak a vállalati, akik részt vettek ezekben a támogatásokban.
2: Mennyire kirívó a nemzetközi futballéletben, általában a sportéletben az olyan magyar kormány a sporttal bánt?
4: Nagyon sok országban találhatunk állami önkormányzati támogatásokat a labdarúgásban. A kérdés az, hogy ez milyen mértékű. Ugye hivatásos sportról beszélünk, és versenysportról, piaci szereplőkről, tehát nem szabad állami támogatást adni egy de minimis támogatáson túl. Vannak erre megoldások, hogy mégsem támogatásként kezelik ezeket, hanem egyéb bevételként.
2: Ezt látok itt nálunk is, az MTVS kifizetés a jogdíjakért, az tipikusan egy ilyen.
4: Így van, a szponzori bevételek között, a televíziós jogdíjak között tüntetik fel a futballklubok, és ugyanúgy érdekes, hogy egy egyesület kapja a határon túl is, és így tudja felhasználni ezeket a forrásokat. Nem tudom, fogja vizsgálni ezeket a helyi hatóság a jövőben. Amikor Szerbiában fordultak a Topolya futballklubnak a papírja iránt, közérdekadatok iránt a helyi szereplők, érintettek civilek, akkor azt mondta a bíróság, hogy nem a szerb állam adta, nem ők unión kívüliek, nem vizsgálhatják ennek a sportegyesületnek a tevékenységét.
2: A Romániában speciál pont nem így van, mert ott vizsgálható.
4: Így van, kíváncsi leszek, hogy ez fog-e változni a következő években.
2: Milyen hatással volt? Ezt tudtuk valamilyen módon érzékelni az ottani közösségre az, hogy megjelent a magyar kormány vagy a magyar vállalkozók az ő egyesületüknél?
4: Az, hogy a helyi közösségre ez hogyan hatott, azt én legszívesebben tőlük kérdezném meg, tehát az ottani szociológusoktól és kollégáktól. Én a helyektől azt kérdezném meg, hogy ők milyen forrásokat tudnak arról, hogy milyen forrásokat kaptak, és mire az elmúlt években, és mire szeretnék, hogy menjen a jövőben ez a forrás. Mások a modellek, tehát van, ahol kialakult egy nagy létszámú gyermekbázis, ahol magyar gyerekekkel foglalkoznak, tehát ez Felvidéken, Erdélyben ez így van.
2: Ez kiváló.
4: Bár már a Felvidéket sem merem egy kalap alá vonni, mert Dunaszerdahelyben megvan ez, ugyanakkor Komáromban és Kassán is rengeteg magyar pénz került a futballba, ott is magyarországi tulajdonosokkal, és kérdés, hogy ha nincsen csak szlovák vagy külföldi játékos a felnőtt csapatban az utánpótlásban, akkor az mennyire jó, hogy oda kell.
2: Jó, hát ezt a magyar futballt itthon is láttuk, tehát volt, amikor a Kisvárdában gyakorlatilag nem volt magyar futballista, de magyar pénz bőven.
4: Így van. Ugyanakkor legalább úgymond Magyarországon hasznosult ez a támogatás, tehát ottani vállalkozások kaphatták a stadion üzemeltetést, a kéteringetést, így tovább. Ez ugye kint már nem tudjuk, hogy pontosan, hogy hol
2: mennyi kerül. Pénz folyhatott bele az elmúlt 15 évben a határon túli magyar térségek egyesületében?
4: 2020-ig körülbelül 230 millió euróig számoltam, és azóta ez az éves 10-20 milliárd forint még hozzá betűlegesen megjöhet, tehát itt 100 milliárd forint fölötti összegekről beszélünk. Ugye nagy része a stadion felújításokkal már kiment, meg történt. A kérés az, hogy hogyan tovább. Nagyon sokat, a legnagyobb költség mindig a játékosok bére, és ez viszi el a legtöbbet, hiszen ők a legértékesebb erőforrások, velük mi lesz. Egy példát még, hogy említsek a kapcsolatokról, ugye hivatalosan nincsen, nagyon, nagyon korlátozzák, hogy mi a kapcsolat a magyar labdarúgáshoz. Nyilván az, ha válogatottat szeretnék, hogyha erősebb lenne a jövőben. A Puskás Akadémia esetében egyszer volt egy hír, ahol a partnerhálózatot bemutatták, és az összes olyan klub szerepelt partnerhálózatként, akik ezekben a támogatásokban érintettek, és a Sepsinek a honlapján lehetett találni egy együttműködési megállapodást, amelyek egy pontjában rögzítették, hogy amennyiben egy tehetséges játékos kiválaszt a Puskás Akadémia, akkor nevelési költségtérítés nélkül kötelesek az ő játékjogát átadni.
2: Holott nem a Puskás Akadémia volt, amelyik finanszírozta a Sepsi felemelkedését?
4: A magyar állam segítségével működnek ezek a tarantúli klubok, és legalább egy klubnál tudjuk azt, hogy egy magyar magánklubnak adhatják át a játékot.
2: Hát egy vizsgálatot biztos megérez is. Avran Zsolt, köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen.
0: Best of adást hallottak.

dicsősége, kérlek Uram, áld meg az egyházat, hogy tényleg arról ismerjen meg bennünket a világ, hogy szeretjük egymást. Mi Atyánk,

0: később mindörökké. Amen.
1: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföldvasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. Lezárták Budafokon a Kossuth Lajos utcát a Donszki Árpád utca előtt, mert toronydarút bontanak várhatóan este 11 óráig. A Mária Terézia utcát kétirányúsították a Savoyai Jenő tér és a Donszki Árpád utca között, de a Savoyai Jenő tértől a Kuruc közig csak a BKK járatok hajthatnak át. A Savoyai Jenő térről a Plébánia utca felől csak a Kossuth Lajos utca felé lehet kanyarodni. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Mától a H6-os Hévereckeve és Sziget-Szent Miklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a Volán autóbuszok igénybevételét ajánljuk. Hétvégén a H8-as hév Szent Jakab, Magyaród, Szilasliget és Kerepes állomáson mindkét irányban a Gödöllő irányú vágányon közlekedik karbantartás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
3: Robák Ferenc a vendégünk, jó reggelt kívánok, volt nagykövet, most az NKA egyetemi docense. Hát szóval ez a BYD történet nem először kerül elő a mai adásban, nevezetesen harmadszor. Nem gondoltam volna, hogy ennyit fogunk egy autógyártóról beszélni, de hát most sem arról beszélünk, hanem Szijjártó Péterről. Mennyire szokásos a nemzetközi politikai életben az, hogy valaki odaszegődik egy vállalathoz, ha befejezi a politikai pályafutását?
4: Önmagában az a tény, hogy egy politikus szakember az állami gazgatásból eligazol a magánszektorba, az nem egy nagy probléma, sőt, az azt mutatja, hogyha azt mutatja, hogy valaki jól felkészült, és azt a nemzetközi kapcsolatrendszert fel tudja használni a gazdaságba is, amit a politikai életbe kialakított. Tehát ez általános dolog, én emlékszem még Magyarországon is, a 90-es rendszerváltás után is állandóan keresték azokat a külügyeseket, akiknek volt nemzetközi tapasztalatuk, mert Magyarországon még viszonylag kevesen voltak olyan szakemberek, mert elég sokan elmentek a magánszektorba, nagy nemzetközi nemzetközi vállalatokhoz. Nyugaton is ez egy teljesen szokásos dolog, hogy egy felkészült miniszterelnök, miniszterelnök helyettes, elég sok példa van rá, egy nagy bankhoz elmegy utána, kiáró embernek, lobbizónak.
3: Hát csak szavát ne felejtse, azt hallgattuk 15 éven keresztül, hogyha ez Bajnai Gordonnal fordul elő, aki az üzleti életből lett miniszterelnök, és miniszterelnökből ment vissza az üzleti életbe, ez botrány. Ez bizonyítja azt, hogy eladja a magyar érdeket. Akkor ez most mit bizonyít?
4: Na most innentől kezdve jön a következő héj. Tehát önmagában az, hogy egy jól felkészült közgazdász, politikus elmegy a eredeti szakmájába és vállalatnál is dolgozik, abban semmi probléma nincs. Akkor van probléma, hogyha összeütközésbe kerül a szakmája, a korábbi állami működése, azzal annak a vállalatnak a működése, ahol oda megy. Ezt hívják egyébként nyugaton forgóajtó effektusnak, hogy kimegy az egyiken, bejön a másikon. Ez az, ami, hogyha összeférhetetlenség van, akkor az természetesen a nyugati törvények általában tiltják. Magyarországon ilyen törvény nincs. Ma jön ki az a jogállamisági jelentés a bizottságtól, ami a egyik lapnak a kiszivárogtatása alapján ismét tartalmazza azt, hogy Magyarországtól elvárnák azt, hogy legyen ilyen törvény, hogy azok, akik például olyan területen dolgoznak, hogy valamilyen pénzügyi juttatást tudnak adni egy vállalatnak, azok ahhoz a vállalathoz nem mehessenek jó pár évig dolgozni. Tehát ezeket az összeférhetetlenségi szabályokat meg kellene alkotni.
3: Az, hogy két hónappal a kormányváltás után Szijjártó Péter már ott van annál a vállalatnál, amit korábban a Magyar Állam vastagon támogatott, és ő volt a tárgyaló. Az mit üzem?
4: Hát az biztos, hogy nagyon szoros kapcsolatokat alakított ki a kínai tárgyalófélel. Egyébként ő az oroszokkal is hasonlóan jó kapcsolatokat alakított ki, és nem oda ment, de hát ezt gondolom, hogy az ukrán háború miatt most nehezebb oda igazolni. Annak idején Schröder az oroszokhoz igazolt,
3: a Gazpromhoz.
4: Osztrák kancellár is az orosz vasúttársasághoz. A legtöbbször egyébként náluk az volt a fordulópont, amikor 22-ben Oroszország teljesen formálisan, reguláris hadsereggel megtámadta Ukrajnát, akkor a legtöbben lemondtak a finnek és az osztrákok és a németek. Ami érdekes egyébként, hogy a volt osztrák külügyminiszter asszony, akit ugye Putyin megtáncoltatott az esküvőjén, azután lemondott, de oda költözött Oroszországba. Tehát, mert úgy gondolta, hogy neki az orosz kapcsolatok annyira fontosak.
3: Tehát, biztos talált egy szép dácsát magának.
4: A magyar külügyminiszter nem Oroszország országba költözött, hanem egy kínai vállalatnál. Diplomáciai szempontból egyébként, hogyha őt arra alkalmazná az kínai autógyár, hogy a magyar kapcsolatokat építse, akkor biztos, hogy nagyot hibázott volna, mert hát mondjuk egy új kormány, aki eléggé elítéli, nem alap nélkül a Szijjártó féle külpolitikát, biztos, hogy nem szívesen tárgyalna azzal a autó gyári emberrel, aki ő maga.
3: Úgy hírlik, hogy Dél-Amerika, meg India, meg olyan terepek lesznek, ahol kevéssé fordult meg az elmúlt időszakban.
4: Mindegy, hogy hol, csak nem Magyarország. Egyébként lehet, hogy az európai szakértelmére is ugye szükség van, mert a kínaiak elsősorban arra használták föl Magyarországot, hogy benyomuljanak az Európai Unióba, és hát nagyon sokszor ezzel tönkretegyék az európai autóipart. Ezt a szerepet azért mondjuk máshol is eljátszhatja még Európában, nem csak Magyarországon, bár most már itt vannak, tehát ezzel már nincs igazán mit csinálni.
3: Az mennyire aggályos, hogy Szijjártó Péter a titkosszolgálatokért is felelt, következésképpen olyan dokumentumokat látott, amiknek az ismerete nyilván szigorúan titkos. Tehát nem mondhat róla semmit, de hát mondhat, hogyha ott van.
4: Hát ugye ez innentől kezdve ez a büntetőjogi kategória. Hát, hogy mi az, amit aláírt, mi az, amiért neki személyes felelőssége van, és nem a kormánynak, az általános politikai felelősségebe tartozik. Az, hogy milyen titkokat ad ki, de ez ugyanúgy ez fölvetettetne az orosz kapcsolatban is, mert ugye hát itt beszélgetések leíratai jelentek meg, hogy mikről beszélt Lavrov külügyminiszterrel, például a konkrét Európai Uniós szankciócsomagoknak a részleteiről. Tehát nagyon sok olyan dolog előfordulhat, amit vizsgálnak, és hát most ugye a különgépek megrendelése, tehát olyan ügyeket vizsgálhatnak, amiben neki személyes felelőssége van. Hogy aztán ebbe például a kínai autógyárral kapcsolatban van-e neki személyes felelőssége abban, hogy mennyi pénzt, mikor és miért adtak oda ennek a beruházásnak a segítségére, hát ez már egy vizsgálat kérdése.
3: Ugye mi úgy tudtuk, hogy ő tárgyal, hát hiszen ő volt a külgazdaságért is felelős miniszter.
4: Igen, ez egy kicsit még bonyolítja a képet, hogy általában a külügyminiszterek csak közvetítenek, tehát közvetítik a gazdasági miniszternek, a agrárminiszternek, a hadügyminiszternek az akaratát a külföldi partner felé. Szijjártó Péterrel viszont, aki már a miniszterelnökségen is külgazdasági államtitkár volt, bejött egy olyan terület a külügybe, ami nem igazán otthonos, tehát akik maguk döntenek valamiről. A külügy nem közvetítő ilyenkor, hanem ő maga döntött ezekbe a külgazdasági kérdésekbe, aláír stratégiai szerződéseket, amin otthon a neve. Tehát az a kérdés, hogy mi az, amit külgazdasági miniszterként olyan dolgokat tett aláírásával, ami a magyar érdekekkel szemben ment. És nem általánul, hanem konkrétan.
3: A mai kormány mai partnerei szerte a világban aggódhatnak, amiatt a Szijjártó Péter egy ilyen területre tévedt?
4: Hát nem valószínű, hogy ez inkább...
3: Erre nem lesznek megjegyzések?
4: Hát nem hiszem, mert annyira új lapot nyitott az új kormány. Annyira elítéli a régebbi magyar érdekekkel szembe menő külpolitikát. Ez az egész nyugati-déli nyitásnak a túlhangsúlyozása, ahelyett, hogy az európai és NATO családra tették volna a hangsúlyt.
3: Nem nyugati-keleti.
4: Hát kelet és dél, tehát ahelyett nyugatra kellett volna támaszkodni, mert hát mi abból élünk. Hát ugye a külkereskedelmi forgalomnak a túlnyomó többsége nyugattal folyik, tehát nem türk tanástól és kelettől és kínaiaktól és oroszoktól van. Természetesen egyébként nyitottnak kell lenni minden jó gazdasági ügyletre, csak anélkül, hogy elárulnánk az európai és az euróatlanti családunkat. Diplomáciai feszültségeket nem hiszem, hogy az új kormánynak ez bármilyen szempontból is okozna. Mindenki elfogadja azt, hogy egy új kormány van, aki a normális magyar-európai értékeket képviseli.
3: Titkosszolgálati izgalmakat az orosz-kínai szál miatt és az ismeretanyag birtokában?
4: Hát nem hiszem, hogy a titkosszolgálatok egyébként annyira, a nyugati titkosszolgálatok megosztottak volna annyira érzékeny információt Szijjártó Péterrel, aki hát köztudomásilag ugye jó kapcsolatokat ápolt az Európai Unió ellenségeivel, hogy azok olyan nagyon károkat tudnának okozni.
3: Úgy hírik, hogy minden esetre Orbán Anitának vannak személyi gondjai, mert hogy nincs meg a csapat. Nagyon nehéz megfelelő nagyköveteket találni, nagyon nehéz megfelelő infrastruktúrát felépíteni a külügyminisztériumban. Elfogytak azok, akik korábban voltak, és nem jöttek újak, akik nem lettek megmártva NER-ben?
4: Nagyon sokan elfogytak, mert Szijjártó Péter mindig azzal büszkélkedett, hogy neki sikerült a külügy állományának a 75%-át már kicserélni. De azért ott volt még egy 25%, meg a 75%-ból is azért voltak közöttük tehetséges fiatalok is, nem csak futszálosok és egyéb haverok. Tehát vannak a külügybe jó szakemberek, csak hát őket akkor föl kell lelni, hogy kik azok, akik ténylegesen szakemberek, és kik azok, akik csak politikai érdekeket szolgáltak ki, különösebb szakértelem nélkül. Az átalakítás, hogyha jól látom, akkor nagyon jól megkezdődött felülről lefelé, megvolt a miniszter után, megvannak az államtitkárok, megvannak a helyettes államtitkárok, és most folyik annak a színnek az újra gondolása, ami a főosztályvezetői, illetőleg a külképviselet vezetői szint.
3: Robert Ferenc, köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen a meghívást.
3: És Laco Adriennel, ügyvéddel, volt bíróval. Kezdjük a folytatását itt a Startnak. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
3: Most van két szervezet is, aminek az a dolga, hogy hát visszaszerezze, megfigyelje a korábbi időszak furcsa pénzmozgásait és személyi mozgásait adott esetben, ki merre tartott és mit vitt magával, amikor elindult. Ugye az egyik az integritás hatóság, ez egy Európai Uniós direktíva is volt, hogy legyen nekünk egy ilyen. A másikat a magyar kormány hozza létre, ez a vagyonvisszaszerzési hivatal egyszerűbb nevén rövidítve megfogalmazva. ezek egymás mellett, és még az ügyészség, és még a rendőrség, és még a NAV mellett fognak működni?
5: Ez így van, de kicsit azért más a kettőnek a hatásköre. Az integritás hatóság sokkal inkább a korrupcióra fókuszál, az MVVH, ha feláll, sokkal inkább általában a közpénz sorsára fog fókuszálni. Van egy pici kapcsolódás,
3: hát pici mert
5: az integritás hatóság fogja tudni vizsgálni az MVVH vezetőjét is, de egyébként alapvetően, amikor már büntetőeljárásról beszélünk, az, az integritási hatóság az nem egy nyomozó hatóság, ők nem tudnak nyomozni, pláne nem tudnak vádat emelni, vádat képviselni. Az MVVH-nak az előzetes vizsgálati funkciója az valamennyire találkozik az integritás hatóság feladataival, de onnantól kezdve, hogy bűncselekményt észlelnek, onnantól kezdve ugye feljelentést kell tenni. Az MVVH maga le tudja folytatni a büntetőeljárásnak azt a részét, ami az ügyészségre tartozik, az integritási hatóság ilyet nem tud csinálni. Tehát igazából olyan nagyon azért nem ütköznek.
3: Na, kis összefüggés van a kettő között, arra reagáltam, hogy ugye a korrupció, meg az eltűnt pénzek megtalálása, az azért elég jelentősen összefügg az elmúlt.
5: Igen. Sok emberre lesz szükség, hogy megtaláljuk azt a sok pénzt.
3: Viszont, na igen, honnan lesz sok ember?
5: Ez egy nagyon jó.
3: Ugye az ügyészség eddig is létszámhiányra panaszkodott. Most elvisznek tőlük embereket, ott még inkább ez lesz.
5: Mondjuk ügyeket is elvisznek vele együtt, tehát ugye onnantól kezdve azokat az ügyeket, amiket az MVVH-nál beosztott ügyészek vizsgálnak, azokat az általános ügyészség nem fogja vizsgálni, viszont arra számíthatunk, hogy most az ügyek is szép számmal előkerülnek a különböző fiókokból, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly kérdés, hogy honnan lesz elég jól képzelt szakember, aki el tudja látni ezt a feladatot úgy, hogy az általános ügyészségi feladatok ne lássák kárát.
3: Pont arról beszélgettünk kollégákkal az elmúlt napokban, hogy annyi ügy kezd már most előkerülni, hogy gyakorlatilag feldolgoztatottan, hogy egy csomó ügy kapcsán egy csomó ember azért fogja megúszni a felelősségre vonást, mert egész egyszerűen nem jut majd odáig az ügye, nem lesz rá figyelem, nem lesz elég ember, aki kézbe tudja venni. Gondoljuk mi, a civilek, akik nem vagyunk ebbe benne. Így mehet ez?
5: Hát azért itt minimum 5, inkább 8-10 éves elévülésekről beszélünk, tehát annyi idő alatt azért minden ügyet elő lehet venni az íróasztal fiókokból, de az biztos, hogy az elején, amikor most hirtelen ugye az összes minisztériumban, az összes háttérszervezetnél elkezdik az átvilágításokat, rengeteg dolog fog hirtelen kiderülni, nyilván rengeteg feljelentés fog születni, gondolom a hatóságok, a minisztériumok részéről is, úgyhogy az elején biztos, hogy lesz egy kis torlódás.
3: Tudjuk azt modellezni, hogy hogy működhet majd a Magyar Visszafejlesztési Hivatal? Tehát, hogy kap egy bejelentést, vagy talál egy ügyet maga. Nem tudom, talál maga ügyet?
5: Talál maga
3: tehát
5: ügyet.
3: Ő is keres?
5: Így van, hiszen az egyik funkciója az az előzetes vizsgálat, ami még nem feltétlenül büntető eljárás, hanem hát körülnéznek, akár bejelentésre, akár maguktól elkezdenek egy vizsgálatot, és ha úgy találják, hogy bűncselekmény történhetett, akkor saját hatáskörben ők maguk lefolytathatják a nyomozást, hogyha az ő hatáskörükre tartozik.
3: Lefolytathatják, de nem feltétlenül nekik kell, tehát továbbíthatják.
5: Továbbíthatják, így van. De bizonyos mértékig ők megválogathatják azon belül is, ami a hatáskörük, tehát ami közpénzt érint, azon belül sem kell minden egyes forintnak nekik utána menni, hanem ledelegálhatják az általános szabályok szerint, akik ma eljárnának, ugyanazok nyomozhatnak a továbbiakban is, tehát ennyiből az ő hatáskörük az nem váltja ki teljes egészében a jelenlegi szervezetet, a jelenlegi
3: ezt
5: ügyészet.
3: Képzeljük akár úgy is, hogy egy ügyész talál egy ügyet és végigviszi egészen az ítéletig?
5: Hát én nem gondolom, valószínűleg azért a hivatalon belül lesz munkamegosztás szosztályok között, tehát az előzetes vizsgálatot, a büntetőeljárás elrendelés előtti vizsgálatot azt gondolom, hogy mások fogják folytatni, mint azok, akik aztán utána a tényleges nyomozást, vádemelést, vádképviseletet. Ott hát ez már szervezeti kérdés, hogy hogy fogják megoldani. Ma egyébként az ügyészségek zöme, a kisebb ügyészségek úgy működnek, hogy ahol az ügyészség nyomoz, ott maga is képviseli utána a vádat, viszont vannak olyan nagy horderejű, bonyolult ügyek, ahol ez egyáltalán nem így van. Az, aki a nyomozást felügyelte, az nem lesz azonos azzal, aki a bíróságra jár.
3: Jobb lesz ettől az ügyészségi munka, vagy lett egy szuperügyészség? Egyáltalán ezt nevezhetjük egy szuperügyészségnek?
5: Ezt mindenképp nevezhetjük egy szuperügyészségnek. Ez egy kis meglepetés volt, ez az utolsó pillanatig, amíg nem került elő a javaslat, nem volt világos, hogy teljes körű ügyészi jogosítványokat fog kapni a szervezet. Ezt a megoldást választotta a kormány, tehát ez mindenképpen egyfajta szuperügyészség. Ezeket az ügyeket valószínűleg nagyon hatékonyan fel lehet deríteni. Nyilván nem csak ilyen ügyek vannak, hát rengeteg egyéb jellegű bűncselekmény is van, ne beszéljünk például az erőszakos bűncselekményekről, ott is azért van egy komoly elvárása a társadalom részéről, hogy azok is ki legyenek derítve és határidőn belül bíróság elé állítva. Ez most innentől kezdve elsősorban személyzeti kérdés lesz.
3: Személyzeti kérdés a tekintetben is, hogy mennyi ideig tart a bíróságon egy-egy ügy, és nyilván az ügyészség szempontjából sem mindegy az, hogy évekig bíbelődnek vele újra és újra visszatérve a bíróságra, vagy gyorsan leszalad a történet. De gyorsan lefuthat-e egyáltalán? Tehát, hogy az, hogy van egy ritmusa, hogy eltart újabb és újabb hónapokig, évekig, akár egy elsőfokú tárgyalás, az egyébként a normál rendje, vagy ez a magyar igazságszolgáltatás gyengéje?
5: Bizonyos mértékig a normál rendje, de hát azért, ha körülnézünk Európában, a sok évig tartó, ezek a nagy horderejű gazdasági bűncselekmények, ezek mindenhol sok évig tartanak. Ezzel együtt biztos vagyok benne, hogy munkaszervezéssel, nem is feltétlenül az eljárási törvények megváltoztatásával, hanem elsősorban belső átszervezésekkel, munkaszervezéssel jelentősen lerövidíthető lenne. Ez a következő feladat a bíróságok házatáján tenni, ez ma különösen aktuális tekintettel arra, hogy ma van a bíróságok napja. Tehát ma éppen érdemes arról beszélni, hogy ott is jó lenne egy új fejezetet nyitni.
3: Hát erre tett is egy ígéretet a mostani kormány, sőt javaslata is volt, mert majd meglátjuk, hogy az mennyire lesz átütő. Viszont visszakanyarodva még az eljárásra magára. Kezdődnek ezek az eljárások azzal, hogy a vagyont zárolják, végül is vagyon visszaszerzési hivatal.
5: Hát annak kell történnie, de egyébként általában is ez történik, tehát ha egy vagyoni jellegű bűncselekmény, pláne közpénzt érintő bűncselekmény merül fel, akkor azért az most is egy automatizmus, hogy a vagyon zárolják. Én azt gondolom, hogy ha erre áll föl egy külön hivatal, akkor ott különös figyelmet fognak fordítani arra, hogy rögtön az elején minden még menthető.
3: Mennyire lehet eldugni a vagyont? Ugye ez egy nagyon fontos kérdés lesz a jövőben, itt nem apró pénzzel guligázunk, hanem milliárdok, sőt néha 100 milliárdok kerülnek szóba majd.
5: Hát el lehet, ugye nyilván el lehet dugni, de az is igaz, hogy azért feketőves versenyzők vannak a túloldalon is, és itt azért elég komolyan számíthatunk a különböző nemzetközi együttműködésekre, aminek megvan a bejáratott rendje, azt az ügyész kollégák most is ismerik, használják is, tehát én azt gondolom, hogy azért ezeket nagy részt meg lehet találni, az is biztos, hogy mindent nem.
3: Hát mindent nem, de amikor valaki bajba kerül, akkor nyilván ami megmarad, az egy dolog, de a nagyját így is vinni fogják. Hogy valaki bajba kerül-e, és hogy mennyire lesz igazságos és igazságtalan sok esetben az eljárás az ő szempontjából nézve, felőle nézve, annak nyilván lesz híre. Tehát itt majd ügyvédek fognak megszólalni, védenceik mellett fognak interjút adni azok, akik vád alá kerülnek, vagy gyanúsítás alá kerülnek. Szóval itt rengeteg pró és kontra ér fog elhangzani. Ezek mennyire szoktak eljutni az ügyészekhez?
5: Hát ugye senki nem egy kő alatt él, tehát nyilván eljutnak az ügyészek és bírák is látják. Én nem hiszem, hogy olyan óriási jelentősége van egyébként ezeknek a nyilvános megszólásoknak az ügy végeredménye szempontjából.
3: Nyilván túlbecsüljük általában, hogy ki mit mond?
5: Én azt gondolom, hogy azért inkább igen. Ami biztos, hogy egy nagyon komoly kérdés lesz ezekben az ügyekben, a védekezés legfőbb pontja ez azért inkább igen. Ami biztos, hogy egy nagyon komoly kérdés,

0: most került szabadlábra, mert feltáró vallomást tett magára, és mindenki másra, aki ebben benne volt. Ez mennyire adhat mentességet adott esetben nagyon komoly ügyekben is?
1: Hát itt ketté lehet választani, tehát az, aki a kényszerintézkedés hatája alól kikerül, mondjuk hazakerül, bűnfelügyelet alá kerül azért, mert együttműködött, ott leginkább az az ok, hogy az együttműködésére tekintettel már nem áll fönn az a veszély, hogy a bizonyítást meghiúzsítsa. Ettől nem lesz kevesebb a büntetés a végén. Az egyesség, amit ugye vállalkónak szoktunk hívni, de a büntetőeresi nyelven ezt egyességnek hívják, az egy más természetű dolog, tehát ott az ügyészek valóban egy alkut kötnek az illetővel, sok mindent lehet ilyenkor kérni, feltáró vallomást tárjon föl mások cselekményére utaló, vagy akár az adott ügytől teljesen független más bűncselekménnyel kapcsolatos tudását, de az ilyen például a vagyont érintő ügyekben általában elvárás, hogy adja is vissza azt a vagyont, amit ilyen módon megszerzett, és akkor nagyon komoly mentesülések jöhetnek, nem feltétlenül teljesen megúszza, de az eredeti büntetési tételhez képest nagyon jelentős enyhítéseket lehet.
0: Sokan itt most társadalmi igazságtételben reménykednek. Ön, aki ebben mélyen benne van, minden oldaláról ismeri az igazságszolgáltatás, lesz ilyen?
1: Valamiféle biztosan lesz, az is biztos, hogy mindig lesz, akinek kevés lesz, tehát azért azt én is tudom, hogy mindenkihez nem fogunk elérni, és minden ügy nem marad, nem lesz majd teljesen elvarva, de azt gondolom, hogy a nagy egész az összességében az meg fog történni.
0: Laci Adrián, köszönöm szépen.
1: Köszönöm.
2: Best of adást hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A Sámán mondja. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel.
1: Folytatjuk a nyármeleg beszélgetéseinket a hűvös hideg technológiáról. Vendégem Szekrényi Péter, Digital Pedro, akivel általában robotokról, mesterséges intelligenciáról, technológiáról beszélgetünk. És most az jár a fejemben, hogy nagyon sok YouTube videót nézek az elmúlt időszakban, ami magáról a chipgyártásról szól, és egyrészt megfogalmazódott bennem, hogy valószínűleg akik ezeket kitalálják, azok nem közülünk való genetikával rendelkező emberek, mert egyszerűen annyira elképesztően különleges technológia.
2: Igen.
1: Mesélj már előre egy kicsit, hogy működik a chipgyártás, ami gyakorlatilag, nem tudom én, 80-100, talán 80 évvel ezelőtt, 60 évvel ezelőtt indulva, teljesen felforgatott mindent az életünkben.
2: Kicsit nagyobbak voltak akkor ezek a csippek.
1: De hogy ha azt vesszük, hogy ma mindenben az van, a Igen. telefonodban, a monitorban, ebben a mikrofonban, az autódban.
2: Így van.
1: Mi történt? Hogy készül egy csip?
2: Hát figyelj, ehhez képzeld el, valójában három részvevője van most a világnak, aki a legmodernebb csipeket gyártja, nem az összes csipről beszélek, a legmodernebb, 5 nanométer alatti csipeket, mondjuk, hogy a legmodernebb ennyi elég, három nagy cég
1: gyárt. Várj egy picit, az, hogy 5 nanométer alatt, az mit jelent? Az minek a mérete az 5 nanométer?
2: Az valójában ezekben a csipekben, hogyha nagyon-nagyon-nagyon felnagyítanánk, akkor látnánk, hogy ilyen kis vezető szálak vannak, amik az elektromos áramot vezetik. Oké. És ennek a szélessége az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon lecsökkenthető. Ha lecsökkenthető a szélessége, akkor több mindent lehet rázsúfolni. Tehát egy azonos tartalom mellett sokkal több lesz benne az alkotóelem, a tranzisztor, okosabb lesz, ügyesebb lesz, fejlettebb lesz, pedig egyre csökken a mérete.
1: Tehát ez az 5 mikrométer, ez eszélye.
2: Nanométer, 5 nanométer.
1: Bocsánat, 5 nanométer.
2: 5 nanométer,
1: de ez 10 mínusz 9-en, ha jól emlékszem.
2: Azt hiszem, igen.
1: Valami ilyesmi.
2: Igen, de majd többek is megmondják, hogy az nem is annyi, hanem.
1: Igen.
2: De ez csökkentető, tehát most vannak ennél jóval kisebbek is.
1: Mi az elvi határa ennek? Hát azért gondolom az atomméret határozza meg.
2: Most 3 nanométernél tartunk. Jelen pillanatban. Tehát ez eszméletlen.
1: Okay.
2: Ez nagyon modern eszközök jelenek, és erre mondtam, hogy csak 3 cég képes rá a földön.
1: Na meséld el, hogy hogy történik ez, mert én láttam erről videókat, és azóta így az agyam így lüktet, hogy létezik ez a technológia.
2: Hát figyelj, ehhez kell képzeld el egyetlen cég, az ASML, aki egy holland elég nagy cég, és ő gyakorlatilag birtokolja ennek a tudásnak a 100%-át a földön. Ha ő megszűnne, akkor... Azt ki sem mondtam, vissza az egész.
1: Egyetlen egy cég van, aki ő mit csinál?
2: Aki képes chip nyomtató, modern chip nyomtató gépeket készíteni.
1: Tehát ő gyártja azt a gépet.
2: Igen. Technológiailag ez messzire megy, azért nem menjünk bele, milyen gépeket gyárt.
1: Csak hogy ő gyártja
2: azt a gépet.
1: Össze.
2: Ezek egy hatalmas nagy, mint egy repülőgépnek a motorja, kb. Akkora gépek ezek, gyakorlatilag nyomtató kis túlzással.
1: Aha.
2: És megint csak leegyszerűsítem a dolgokat. Emlékszel az írásvetítőre?
1: Igen.
2: Amikor egy lapot rátettünk, sokan emlékeznek erre, de rátettünk egy lapot, és akkor az írásvetítő azt a lapot, ami rajta volt a képletek, meg ki tudja, azt így kinagyította, és akkor lehetett tanulni Igen. arról. Na, ezek fordítva működnek, mert gyakorlatilag a nagy képet, a tervrajzot picikére vetítik le, tehát fordítva a kivetítő, és így születik meg ott az, amit ki kell majd nyomtatni, el kell készíteni, a processzor. Ez egy nagyon-nagyon egyszerűsített példa volt.
1: Tehát van egy gyártó, egyetlen egy gyártó a világon, a legmodernebb csipekről beszélünk,
2: Igen.
1: egyetlen egy gyártó, egy holland gyártó, aki magát a gépet gyártja.
2: Amivel lehet készíteni.
1: És azt mondja, hogy ez egy nyomdagép.
2: Valójában
1: Te
2: igen.
1: pedig újságot nyomtatsz vele, vagy prospektust, vagy magazint, ez a te dolgod.
2: Vagy processzort. De igen, érzem a hasonlatodat, igen.
1: És akkor ezt eladja.
2: Eladja egy az Intelnek, aki most már ennek a modern processzoroknak a 2%-át gyártja.
1: Hát az nem sok.
2: Nem, későn kapta kézbe, pedig megvan hozzá minden technológiájuk.
1: Pedig az Intel az a processzorgyártás, meg a chipgyártás, a mi fejünkben
2: ugye,
1: az Intel.
2: Összenőtt, jól ugye? Lemaradtak.
1: Intel meg AMD.
2: Így van, nagyon lemaradtak. És akkor Samsung is van nekünk, ők már erősebbek egy 8%-kal. És a maradék 90-et pedig egy TSMC nevű tájvani cég.
1: Ez a tájvani cég.
2: Akinek nincs saját márkája, hanem ő megcsinálja, és akkor a címkére azt teszi, hogy Nvidia vagy Apple.
1: Vagy Snapdragon, vagy Apple chipeket is.
2: Snapdragon is, az Apple több cégtől is rendel.
1: Na várj egy picit, tehát a modern chipek 90%-át
2: tőle származik.
1: Taiwanon gyártja.
2: Ezért kell védeni őket Taiwant, Amerika védi is.
1: Egy cég, akinek egyetlen egy beszállítója van gép.
2: Igen.
1: Gyártó.
2: Erre nagyon modern technológiára.
1: Erre
2: így
1: nagyon.
2: Van, igen.
1: Tehát, hogyha
2: egy gyenge lábokon áll?
1: Tehát, hogyha ezt a kettő sakkfigurát levennénk a térképről, baj akkor lenne. A világon nem lenne több chip.
2: Hát modern technológiájú cucc, az úgy lelassulna egy picikét, igen. Mondtanak, hogy Houston, we have a problem.
1: De ezen azért kicsit az érdemes elmélázni.
2: Abszolút, azért mondtam, jó.
1: Mert hogy ez a világpolitikai eseményeket, és egyfajta újabb megvilágításba helyezi. Tehát, hogyha Taiwan gyártja ezeket a chippeket, akkor Taiwannak a függetlensége ebben az értelemben véve kritikus pont a világon, illetve a, hát a fejlett nyugat, de hát ezekből a chipekből Kína is kap, gondolom. Tehát mindenkinek kritikus pont. Japántól, Indián át, az egész világnak kritikus pont.
2: Milyen jó, ott van nekünk Amerika, aki védi Taiwant a piton kínaiaktól. Mert hát ők nem ezért védik, azt mondják, hogy más miatt igen. Is geopolitikai okai vannak, de hogy
1: jó, sok
2: biztos ez is benne van.
1: Taiwannak sok, most nyilván ez most igen, nem egy geopolitikai igen, műsor, igen. Csak akartunk egy újabb szint adni ennek
2: abszolút
1: a palettának.
2: Abszolút így van.
1: Tehát igen. A modern chipgyártás, az gyakorlatilag Taiwanhoz kötődik. És akkor, hogyha én jól olvastam a jeleket, meg jól hallottam ezeket az YouTube videókat, akkor az amerikaiak, illetve mondjuk azt, hogy a nyugati világ, uh-huh. Az blokkolja a legfejlettebb technológiának Kína felé történő
2: ez
1: áramlását?
2: Ez régóta így van már, igen, személyesen ment el. Magának a gépeknek az eladását, tehát ezek az ASML-nél, ezek uh-huh. A nyomtatógépek, a holland cég, is bizonyos korlátokkal bír Kína felé, de akár a chipek gyártója is bizonyos korlátokkal ugyanúgy bír, tehát ezt még Trump kérte, hogy
1: aha.
2: Személyesen jött el, hogy nem.
1: Mert hogyha a legmodernebb chippeket kapnák meg, akkor a robotika, a fegyverkezés, ugye, mert azért ne felejtsük el, itt nem arról van szó, hogy a robotokat gyártanak, amíg kipakol a mosogatógépedből, hanem igen. Arról van szó, hogy...
2: Legyünk kemények, hozzuk be ezt a témát, hogy mi újság okay. A hadsereg.
1: Mi újság a hadsereg? Pedro, mi újság a hadsereg?
2: Mert ha már rávezettél erre, tök jó. Ugye volt ez a bosos rendezvény, amiről meséltem neked, hogy kint voltam két nap Berlinben, és akkor mesterséges intelligencia meg hasonlók, és ott föllépett a színpadra egy emberke, és egész jó volt, amit mondott ő egy ilyen, sajnos nem tudom a titulusát, én csak úgy hívom, hogy 100 000-es, nem tudom, uh-huh. A német légierőnél dolgozik, de igen magas posztom. Nagyon szépen beszélt angolul, és ő uh-huh. Elmondta, hogy akkor ott volt a nagy tömeg, azt mondja, hogy és akkor most milyen helyzet önök szerint azzal, hogy a mesterséges intelligencia hozhat-e komoly katonai döntést? Merre menjünk, mit bombázunk, hogyan?
1: Már hoz, nem?
2: És akkor azt mondja, hogy okay, akkor nézzük ezt meg pontosan. És ő azt mondja, hogy most jelen pillanatban Németország azt az álláspontot képviseli, és ugye az EU szempontjából meghatározóak, hogy a döntéshozatalban a hadseregnél önálló döntést nem hozhat az AI uh-huh. Emberi felügyelet nélkül. Uh-huh.
1: Jó, ezt tudod, mikor változik majd meg?
2: Na, mikor?
1: Hát amikor megtörténik az, amikor jó lenne, hogyha hozna döntést, yeah. Mert hogy én az izraeli vaskupolát tudom idehozni, ahol, ahogy én hallom, olvasom és hallom a hírekben, ott teljesen az AI hozza meg azokat a döntéseket, hisz nincs az emberi parancsnoki láncolatra idő.
2: Igen, én is úgy tudom, hogy teljesen automatikusan működik ez a része.
1: Tehát, hogy ez addig igen. Igaz, amíg, és maradjon még nagyon sokáig így, addig igen. Igaz, amíg nem áll fent olyan helyzet, amikor azt kell mondani, hogy állj, ezt nem fogjuk tudni csinálni, hogy betelefonálunk a parancsnoki központba, és akkor azt mondjuk, hogy kicsit vissza ez a borongos történetről. Hogyha megnézzük, már behoztuk a hadsereget, aminek szintén nem vagyunk szakértői természetesen. De ha behoztuk a hadsereget, akkor látjuk, hogy a drónháborúk, uh-huh. Vagy a drónháborúk korát éljük, hogy gyakorlatilag a fejlett légieszközök, hogy ezek a modern mesterséges intelligencia alapon repülő légieszközök, ezek gyakorlatilag megváltoztatták a hadviselést. Ehhez már szükségesek ezek a chipek, amiről most beszélünk?
2: Hát képzeld, igazából nem annyira.
1: Nem annyira.
2: Tehát ezek egyszerűbb mikrochipekkel is uh-huh. Megoldhatóak. Egyszerűbbekkel is megoldhatóak. Ahogyan az mesterséges intelligencia fejlődik, és egyre összetettebb lesz, egyre több dolgot fog megtanulni, úgy a futtatásokhoz is egyre komplexebb uh-huh. Hardware kell, és akkor fog rájuk szükség lenni. Uh-huh. de jelenleg egyszerűbb rendszereket simán tudnak futtatni.
1: De mondjuk akkor azt mondom, hogy Kína, aki jól látható módon most már akkora léptékkel költi a pénzt a hadi technológiára, hogy már az Amerikai Egyesült Államokkal összevethető, nekik szükségük van az új csippekre, nem?
2: Mindenképpen.
1: Őnekik hogy lesz? Vagy honnan van új csipjük?
2: Van egy-két kerülő útjuk is jó útvonalon, be tudják szerezni harmadkézből ugyanazokat a modern csippeket.
1: Csak drágább.
2: Drágában is, meg a probléma azzal, hogy mennyiség. Tehát mindig a mennyiséggel van a problémájuk. Sokkal nagyobb mennyiségben kellene nekik egyébként, mint ahogyan be tudnak szerezni legálisan.
1: Ha. És akkor még azt is hallottam, hogy a világ megváltó Elon Musk azt mondta, hogy ez, ami most itt elmondtál, meg ami ez az a ASML, hogy ez, hát ez egy nagyon palacknyak, ez nagyon nem jó. És nem így kell a csippeket gyártani. És ő másképp fogja a csippeket gyártani.
2: Na, mit hallottál?
1: Hát, hogy van neki most valami Terafab programja, ugye? Aha. Meg beszélt arról, hogy kiteszi az űrbe a gyártását a csippeknek?
2: Felmerült ez is, igen.
1: Ez
2: igen,
1: mi? Erről igen. Tudsz
2: egy figyelj, én bírom ezt a csókát, de azért kezelem óvatosan, mert oké, zseni, meg le is tett az asztalra nagyon sok minden, de ő tényleg szeret egy picit, inkább úgy mondom, hogy előbbre hozza azt, ami még nagyon távol van.
1: Na de miről beszélt? És igazad van, tehát hogy valójában számomra egyre hiteltelenebb, úgyhogy elismerem a SpaceX-et, elismerem azt, amit lehozott a Teslával, tehát a eredményt elismerem. Viszont egyre hiteltelenebbé kezd válni azzal, hogy folyamatosan újra meg újra nagyokat mond. De most mi ez a nagy mondás? Mi ez az űrbe telepített chip gyár, vagy miről beszél?
2: Igen. Kezd gyenge láncem lenni a Földön, így globálisan mondom, az infrastruktúra, ami ahhoz kell, hogy gyakorlatilag a mesterséges intelligenciát mi tanítani tudjuk, és amikor be van tanítva, akkor kiszolgálja majd az igényeket. Ehhez magyarul rengeteg vas kell, hardware kell, gépek kellenek, adatközpontok, azokat hűteni kell, az is, igen. Tehát ezeket valahol el kell helyezni, ezeket utána hűteni kell, ezeknek megfelelő teljesítményűnek kell lenni, tehát rengeteg a feltétel. És ő azt mondja, hogy elsősorban ebbe szeretne befektetni. Tehát olyan adatközpontokat létrehozni, ahol aztán tényleg nagyon szuperintelligenciát lehet tanítani, és utána odaadni az emberiségnek, hogy tessék, ez készen van, föl van tanítva, szolgáljon valami jó célt.
1: De van neki erre valami más ilyen forradalmi technológiája, mint ahogy volt anno az elektromos autózással volt, vagy a SpaceX-el? Tehát, hogy vagy azt mondja, hogy a már meglévő dolgokba teszek pénzt, vagy azt mondja, hogy valami egészen új, hát ez az űrbe telepített adatközpont. Mit akart oda telepíteni?
2: Milyen jól lehetne mondjuk hűteni? De ez egy kicsikét
1: hát
2: ilyen
1: fan. Sugárzás van, meg...
2: De ezek ellen már lehet védekezni régóta. De a hűtés az egyébként komoly probléma, hogy hogyan hűtöd. Ugye a Microsoft anno azt mondta, hogy adatközpontokat tegyünk a víz alá, mélybe, a tenger, óceánok mélyére. Már is sokat megsporolunk a hűtésen. Tehát ezen mindenki dolgozik, mert ez egy komoly probléma a hűtés.
1: Mert hogy egyébként az energiaellátása ezeknek a.
2: Mert ez áramot igényel, pontosan.
1: Hol tartunk?
2: Kisvárosnyi áramot igényel egy adatközpont.
1: Igen?
2: Hát igen, tehát egy kisebb városnak az energiaigényével összemérhető egy komolyabb adatközpont, ami kell az AI működtetéséhez.
1: Egy kisebb város energiaigényével.
2: Egy kisebb amerikai város, amiket látunk a filmekben, mondjuk egy cuki kisváros, bicikliznek a gyerekek. Egy ilyen összemérhető simán a szomszédságában lévő adatközpontnak az igénye.
1: Ilyen adatközpontból ezrek?
2: Van most már jó pár egyébként, hatalmasak, sötét helységekben, ott dohognak a szerverek, mennek, tehát csodálatos igazából, csak egyre túl sok igénye van az AI tanításnak.
1: Aha. És ez visszajön valaha? Van ennek értelme? Tehát, hogyha veszed ezt a rengeteg...
2: Luffy-e? Esetleg arra gondolsz?
1: Arra is gondolok, igen. Hogy látom az erőforrás igényét. Tehát ugye halljuk, hogy a világ összes csipje, a memória, azt is hallottam, hogy a memória az ezért is drágult meg.
2: Igen.
1: Két-háromszorosára talán.
2: Igen.
1: Tehát, hogy a világ összes fejlett csipje, a világ összes memóriája, és a világ összes jelenleg meglévő energetikai infrastruktúrája sem elég.
2: Igen. Akkor mi lesz, ugye?
1: Akkor egy, hol jön ez vissza? Tehát akkor beírom a ChatGPT-be, hogy megcsipelt a nap egy szúnyog, mi bajom lehet, és akkor visszaírja, hogy ne vakard.
2: És ugye legtöbben sajnos erre használják.
1: De hol tud ez? Tehát hol van ennek az értelme? Hol jön ez vissza? Ki fogja ezt kifizetni? Ki fizeti ki a kisvárosi energiákat?
2: Hát figyelj, ez pont olyan, mint amikor anno az autóknál először megszületett a Ford T modell. Hát ez milyen volt? Magyarul ezzel most tartunk egy kötelező lépés valami nagyobb felé. És mi az a nagyobb? Az, amikor ténylegesen ott fogunk tartani, hogy nem csak alattunk van, hanem velünk egy szinten van már a mesterséges intelligencia, mert nem egy AI fog tudni mindent, olyan nem lesz, hogy egy AI mindenek fölött, hanem ez a multimodális megoldás van most a porondon, tehát hogy szépen szétosztja, hogy te ehhez értesz, aha, a másik modell csak ehhez ért, a harmadik csak
1: ahhoz. Tehát mindegyiknek van egy specializációja.
2: Van. És van egy elő modell, aki felosztja, hogy értem a kérdésedet, átadom, aha, már is a kollégámnak a szót.
1: Aha.
2: Mindenkre más, mindenkinek más tudása van.
1: Akkor nem, ilyen, is, nem is várhatjuk ezt az egyesített, egységes szuperintelligenciát?
2: Mi ebből csak egy sötét doboz fogunk látni, de hogy belül ez így lesz felosztva, mert ez már most
1: ja,
2: is
1: hogy
2: így van.
1: Rátesszük a címkét, hogy ez a...
2: Ez az AI, ez a nagy mindentudó AI, de azon belül ez értem. Van egyébként, és ez jól is van így egyik, ez egy jó megközelítés, csak hogy ez egyébként nem sokára képzeld el fog jönni, amikor tényleg az lesz. Erre mondtam az előző műsorban korábban, hogy egy keddi napra fog esni, vagy csütörtökre.
1: Na és mikor jön ez el?
2: De hogy ez annyira nincsen messze, amikor tényleg a gép képes lesz bármit megtenni, amit egy ember is nem halad túl, hanem azon a szinten lesz, mint mi.
1: Mi van a keleti, nyugati világ, vagy egyszerűsítek, a kínai és a nyugati világ AI felfogása között? Az ki lesz az egyenlítve valaha? Össze fognak tudni dolgozni ezek a szereplők? Lesz ebből konszenzus, hogy meddig és ne tovább? Vagy ez föl fog egyszer borulni, vagy...
2: Meddig is ne tovább. Ugye Európában nagyon jó szabályozások vannak, és már a nem tudom, hanyadik verzióját adjuk ki a szabályozásainknak. De Amerika meg Kína ebben nem akar részt venni, ezt most már látjuk. Uh-huh. Azt mondják, hogy szabályozzátok csak.
1: Jó, rendben. Hát,
2: és mi lesz a célja a gépnek? Bocs, még az AI-nak mi lesz, igen, a célja? Legkevésbé sem az, hogy minket elpusztítson. Nincs ilyen célja.
1: De nem az AI-nak ez a célja, a saját hülyeségünknek a célja és alanya az, hogy,
2: most,
1: hogy,
2: most,
1: hogy
2: igen, igen,
1: saját magunkat elpusztítsuk.
2: Felmerült az, képzeld el, mint célnak, hogy a mesterséges intelligenciának inkább a célja az lenne emberi programozás útján, hogy ne legyen kikapcsolva. Tehát ne tegyen olyat, ami miatt azt mondja az ember, hogy jó, nagy piros gomb és kész. Aha. Ha ezt el akarja kerülni, akkor mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy mi ne akarjuk őt kikapcsolni, tehát nekünk jó legyen, jobb legyen az életünk az ő használatával.
1: Jaj, Pedro, ez olyan messzire, ugye? Ez relatív.
2: Nagyon messzire vezet.
1: Mi a kínai népköztársaság szerinti jobb élet, és mi a Washington DC szerinti jobb élet, ez és mi van. A Berlin szerinti jobb élet.
2: Igen, igen, igen.
1: Folytatjuk.
2: Jó.
1: Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál, a műsoridőnk lejárt. Szekrényi Péter, Digitál Pedro volt a vendégem. Ez itt a Sámán mondja, én Bertalan Gábor vagyok. Sziasztok. Aloha.
2: Hello.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabb

0: változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban tart a műszaki mentés a 13. kerületben a Béke utcában a Zsinór utcánál. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Frangepán utca között pótlóbusz közlekedik. A 105-ös és a 210B autóbusz a Gyöngyösi utca felé terelve közlekedik, nem érinti a Fiastyúk utca és a Násznagy utca megállót. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A Móricz Zsigmond körtérről a Bikás Park a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal. Az Újbuda központ a 17-es pótlóbusszal érhető el. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért július 23-a csütörtök éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A hajóállomás utcába, a Soroksári út szerviz útjára és a Lechner-Ödön fasor, Vágóhíd utca és a körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez a Tehetség útja, a legközelebbi adás, méghozzá most velem, hiszen legutóbb Egonnal lehetett hallani az interjúkat, a beszélgetéseket, és most egy kicsit a zene világába fogom elkalauzolni a minket figyelőket, hiszen mindkét vendégünk abból a világból pottyant ide a stúdióba, de hát lássuk is, hogy az első fél órában kivel fogok beszélgetni. Itt köszönthetem a stúdióba Bacsó Kristófot, szaxofonművészt, zeneszerzőt, üdvözlöm itt nálunk.
3: Üdvözlöm, és én is nagy szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
2: A műsorban nagyon sokféle területről érkező tehetséggel, mentorral, mentoráltal beszélgettünk már, és mindig nagyon érdekes számomra, amikor a zene világából érkezik valaki, hiszen én sajnos zeneileg nem vagyok túl képzett, és abszolút nem tudok a hangszereken játszani, bár a hegedűvel annak idején próbálkoztam, de nem kötöttünk mély barátságot. Ön viszont annál jobban a pályafutását tekintve, és annyira ugye, hogy a Talentum Hungaricum mentorálás program is részt vesz, de ne rohanjunk ennyire előre. Amikor valaki a szaxofont, mint hangszert választja, az azt hiszem még igazán izgalmasnak mondható, bár annak idején én a hegedűvel is eléggé mindenki meglepődött, hogy nem ez a legtrendibb, mert mindenki a gitár, meg a zongora felé lépdelt. A szaxofon hogy jön egy ember életében?
3: Hát szerintem a szaxofon egy trendi hangszer, de csak érdekességében én is hegedűn kezdtem el annó.
2: Akkor van még reményem, nem.
3: Úgyhogy 6 éves koromban elkezdtem hegedülni, de nagyon nem ment, és nagyon nehéz volt, és mindig most nem is tudom, hogy honnan, talán a tévéből, vagy egy hangszerboltnak a krakatából láttam egy szaxofont, és ilyen nagyon elvarázsolt a maga a hangszer. És nyilván hallgattam is, édesapámnak voltak lemezei, és akkor hallgattam ilyen szakszofonos lemezeket, és akkor jött a váltás, hogy 12 éves koromban azt gondoltam, hogy én nagyon szívesen kipróbálnám ezt a hangszert, és azóta is tart ez a szerelem ebben a hangszerrel. Mai napig, hogyha meglátok egy szép hangszert, ez ugyanolyan örömmel tölt el, mint annó.
2: Akkor az igaz, hogy meg kell találnia mindenkinek a hangszerét, mert akkor, ahogy említette, a hegedű az nem volt annyira sikeres próbálkozás, a szaxofon az viszont akkor ezek szerint, ahogy kézbe vette, érezte, hogy ez
3: igen,
2: lesz az
3: hát ez talán minden, de érdekes, mert vannak itt a programban is olyan muzsikusok, például a Talentum Hungarikum programjában, aki van olyan növendék, aki például zongorán már egy diplomát letett, egy BA diplomát, és aztán jött rá, hogy igazából ő bőgős szeretne lenni. Úgyhogy ez nagyon izgalmas, hogy az ember folyton keresgéli, mi az, ami az ő hangja igazából, szerintem az a legfontosabb, hogy ezt megtalálják a muzsikusok.
2: No, de hogyha az ön esetében nézzük a munkásságát, akkor ezt el lehet mondani, hogy a mainstream jazztől kezdve az etnozenén át, kortárs zenével bezárólag sok minden a hangjaként értelmezhető. Valóban így érzi ön is, hogy mindegyik közel áll, vagy van, amelyik terület jobban közelebb áll?
3: Hát ami legközelebb áll, az mondjuk a saját zenében, minden hatás igazából benne van. Ugye egy jazzmuzikus, meg a jazz műfaja igazából arról szól, hogy minden környező muzsikát, kultúrát magába szív, és egy újat hoz létre. Úgyhogy ez mindig is így volt már az jazz kezdete óta, és ez folyamatosan halad. Tehát tényleg a kortárs zenét, akár klasszikus oldalról, akár a popzenei oldalról, akár a népzenei oldalról mindig valamit magába szív, és egy újat hoz létre. Úgyhogy ez a nagyon szép ebben a műfajban, és én is így működök, hogy igazából nincs kifejezetten olyan zene, amit, hogy most akkor ilyen stílust hallgatok, vagy olyan stílust hallgatok, hanem próbálok mindenre nyitott lenni, és mindenhonnan az, ami hozzám, ami megérint, azt valahogy felhasználni, vagy beépíteni az én játékomba.
2: A sport területén is sokszor halljuk, hogy valaki tömegsportként jár valahova, van, aki pedig aztán ilyen sportoló lesz, és nyilván, amikor fiatalon, általános iskolás korba valaki hangszert ragad, nem feltétlenül azért, mert aztán az lesz az élete útja, és azért van valahol egy fordulópont, ahol úgy dönt az ember, hogy akkor ő ezzel tényleg komolyan foglalkozik, és hogyha azt látjuk, hogy valaki a Liszt-Ferenc Zene Akadémiának a jazz tanszékén diplomázott, akkor az azt mutatja, hogy valahol volt ez a fordulópont. Mihez köthető ez?
3: Hát nem tudom, én mindig is zenével szerettem volna foglalkozni, az már egész kiskorom óta tulajdonképpen ott volt a fejemben, az, hogy hogyan, az több kérdés volt bennem, de aztán ugye szakszofonon ügyesebb voltam, meg nagyon is, hát előbb mondtam, hogy tulajdonképpen nagyon szeretek szakszofonozni, és akkor így jött ez a dolog, hogy akkor megpróbáltam, amikor pályaválasztás volt, ugye 18 éves koromban, akkor megpróbáltam a közgázt is, meg megpróbáltam a zeneakadémiát is. A közgázra nem vettek föl, ide viszont a zeneakadémiára fölvettek, és hát akkor az más világ volt. Most már azt látom, ugye én ott dolgozom egyébként a zeneakadémiának, jazztanszékének vagyok most a vezetője, hogy rengeteg fiatallal találkozok, úgyhogy nagyon azt látom, hogy aki oda jön hozzánk az egyetemre, egyrészt nagyon erős már a középszintű képzés is, tehát nagyon magas szintű muzsikusok jönnek már, a bejövő hallgatók nagyon felkészültek, illetve nagyon elhivatottak is, tehát nagyon-nagyon sokuknál ezt látom, hogy ők akkor ezt az utat választják, ami nem könnyű út, de jól érzik magukat.
2: A Talentum Hungarikum programhoz csatlakozott ön is mentorként 2023-24-es év környékén, hogyha
3: valahogy így, igen.
2: Jól
3: igen.
2: Tudom. A lényeg az, hogy minden esetre van már némi tapasztalat, az biztos. Hogyan látja a mentor szerepe az leginkább miben csúcsosodhat, mire kell figyelni. Ugye ezt sokszor ebben a műsorban is beszéltük, hogy azért a művészeti ágaknál óvatosan kell a fiatalokhoz nyúlni, hiszen megtartva az ő hangjukat, de mégis segítve, miben tud ön szerint a mentor segíteni?
3: Hát ez egy nagyon szerencsés pozíció ennél a Talentum Hungaricumnál, úgy értem, hogy mert igazából aki oda bekerül, elég erős szűrő van. Tulajdonképpen mi majdnem kész művészek, muzsikusok vesznek részt a programban. Úgyhogy tényleg ez olyan, mint hogyha lenne egy kész szobor vagy festmény, és csak egy picit ottan pingálok a szélén, vagy jobbra-balra. Tehát bizonyos lökéseket, vagy ötleteket, vagy zenei ötleteket tudok, vagy akár, hogy mondjam, művész felfogás ötleteket tudok nekik adni, amit aztán vagy megfogadnak, vagy nem, de általában talán megfogadják, és próbálom igazából, vagy ha van egy dilemmájuk, akkor abba próbálok segíteni, vagy abba próbálok mondjuk az én tapasztalataimat megosztani, hogy én mit tennék, vagy mit tettem ebbe a helyzetbe, vagy talán az rossz volt, vagy nem volt jó, vagy stb. Tehát, hogy tényleg ez ilyen nüanszokat tudunk hogy mondjam, segíteni, illetve ami nagyon fontos, hogy én nagyon szeretek együtt játszani velük, és azt gondolom, hogy ez nekem is nagy élmény, de talán nekik is ez ad sokat.
2: Amikor egy fiatal a napjánkban, akár én is, ha beszélgetek, azt látom, hogy mindenkiben az élet számos területén felmerül az, hogy kipróbálná magát, nem csak hazai vizeken, hanem nemzetközi platformon is, és ön is ugye az Egyesült Államokban, és Puskások Franciaországban is tanult, tevékenykedett, és mi az, amit a nemzetközi platform tud adni egy zenésznek? Miért érdemes tényleg kimenni és belekóstolni kicsit egy másik kulturális közegbe?
3: Hát talán a legfontosabb talán köze is, hogy egyszerűen egy más szemszögből látja saját magát is, vagy a saját művészetét is, vagy a... Ugye minden országnak megvan a maga művészeti, hogy mondjam, dogmái, vagy etternyei, vagy nem tudom, minden művészeti ágban, a zenében is, a jazzben is vannak, és szerintem ez nagyon fontos, hogy az ember kicsit ebből kiszakadjon, és lásson egy másik nézőpontot, másik igazságot. Én sokat járok itt a szomszédos országokba is, meg Franciaországba, Németországba, és minden országnak megvan a maga, mondjuk mainstream, vagy fő vonala, ami egy picit talán arra az országra jellemző, és nagyon érdekes ezekbe belekóstolni. Nagyon érdekes belekóstolni ezekbe a viszonyokba, és az biztos vagyok benne, hogy minden tapasztalat az csak emeli a művészi színvonalokat, illetve hát maga a művészi hozzáállásukat.
2: Mi az, ami a napjaink fiataljait, vagy akár önt, amikor a pályán elkezdett lépdelni, a leginkább mozgatja a kérdés, a gondolom, vagy tényleg bizonytalanság, miben kell a legnagyobb támogatás?
3: Hát fú, ez egy nagyon nehéz kérdés, szerintem erre nincs időnk most, ez még mondja. Azt hiszem a legfontosabb is, ami nekem is talán, tehát hogy legyen egy egészséges önképük, vagy el tudják magukat helyezni valahogy. Talán ez a legnehezebb, mert a zene ízlés meg az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon relatív, és nagyon azt nehéz megtanulni, egy picit hátrébb lépni, és úgy megfigyelni, hogy tulajdonképpen amit ők csinálnak, vagy mit csinálnak, az milyen, kívülről hogy szól, hova passzol, hogy lehet avval, hogy mondjam, csúnyán mondjam, hogy lehet azt eladni, azt a művészi produktot, tehát hogy lehet magyarul koncerteket kötni, vagy hogy lehet, hova fér be. És szerintem ez nagyon fontos ezt megtanulni, és amennyire lehet jól kezelni.
2: Talán az sok szakmában tapasztalható, és sokan mondják, hogy a technológiai fejlődésnek és a hihetetlen tartalomfogyasztásnak köszönhetően valahogy minden szakmában mindenki úgy érzi, hogy valami pluszt kell hozzátenni, és itt most gondolok arra, hogy kicsit olyan, mintha az önmarketing az az élet számos területén egy ilyen alapvető plusz feladat. Hogy vélekedik a zeneiparban? Tényleg azokhoz a bizonyos koncert megkötésekhez, hírnévhez, mármint hogy eszébe jusson egy koncert programsorozatot szervezőnek az adott személy neve, kell az, hogy az önmarketing is egy feladattá váljon napjaink zenészeinél?
3: Hát szívesen mondanám, hogy nem, de igen. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos. Én is épp most délelőtt, mielőtt jöttem a weblapomon a koncerteket frissítettem, ugyanúgy a social médiában próbálok amennyire türelmem enged jelen lenni, de ez mindenkinél nagyon fontos. Sajnos, ami nagyon furcsa nekem, már így öreg zenészként, idézőjelben mondom.
2: Igen, azért hogy, mondom, mert az öregtől még távol.
3: Hogy mostanában nincsen, tehát nincsen zenekép nélkül, és ez nekem nagyon furcsa. Tehát, hogy ha nem az, hogy küldök egy lemezt, hanem egy videólink az a zene, hogyha nincs ki hozzá kép, akkor nem ér annyit, vagy nem tudom.
2: Ugye,
3: nem,
2: ülünk nem, egy rádióba, miközben rögzítjük képpel, abszolút.
3: Igen, és hogy nekem ez nagyon furcsa, és ez nehéz. Nyilván ez annak is köszönhet, hogy otthon már tulajdonképpen vagy egy telefonnal, vagy egy otthoni stúdióval olyan minőségű anyagokat lehet készíteni, amit, mit tudom, ilyen 30-40 éve, vagy 20-30 éve korábban mi akkor emlékszem, hogy készítettünk demóanyagot, ahhoz el kellett menni egy stúdióba, és ilyen kis mágnes kazettákon adták a DAT kazettánra vettük föl, és akkor azt még sima kazettára játszottuk át, és most tényleg három gonyomással tulajdonképpen egy profi anyagot tudnak készíteni. Tehát, hogy ez nagyon változik, fontos ezt is megtanulni, igen.
2: Ezt is menedzselni. Ugye beszéltünk arról, hogy a tehetségeket felkarolni az egy fontos dolog lehet, és nem hiába az ön életébe is végül ez helyt kapott. Mi az, amit önnek adott ez a plusz vállalás, ez a tehetség programon belüli plusz vállalás, ami önt is meglepte, hogy önnek is adott valamit?
3: Hát, amit mondtam, én
2: A közös alkotás?
3: A közös alkotás, illetve az, hogy együtt, hogy ritkán van olyan lehetőség, hogy tényleg csak művészeti szempontból mondjuk elemezünk, vagy dolgozzunk, vagy tényleg az ilyen nüanszokon, amit tulajdonképpen az ember ezért kezdte el mondjuk az egészet, hogy ilyenen kelljen agyalni, hogy itt most itt hogy játszom, vagy hogy. De hát közben annyi minden történik, és ez egy nagy élmény, hogy ezekkel a fiatal kollégákkal ilyen problémákon dolgozhatunk együtt, és keresgélhetjük a legjobb megoldást. És ez egy nagy öröm, hogy erre van lehetőség, és ezt csinálhatjuk.
2: Hogyha az inspirációról beszélünk, mint például egy közös munka is lehet inspiráció, ugyanúgy azt is az elmúlt években megszoktuk, és mindig halljuk, hogy melyik zenészt ki inspirálta. Hogyha önt kérdezem, akkor önnek mely alkotó az, aki inspirálta a munkáját?
3: Hát nagyon sok szerintem a jazz történet, meg nem csak a jazz történet, mondjuk a zenet történetnek nagyon sok alkotója az, aki valamiért nagyon közel áll hozzám. Fú, most nehéz itt neveket felsorolni, de pont most délelőtt egy Miles Davis albumon dolg, vagy gyakoroltam, lesz egy koncert nem sokára, és arra készültem, Miles Davis emlék a koncert, és pont azon gondolkoztam, hogy hát én ezt az albumot, ezt 20-18 éves koromban mennyit hallgattam, és hogy mennyit gyakoroltam ebben az albummal, és hogy milyen jó volt elővenni, és hogy hihetetlen, hogy ugyanúgy bekapcsolom, ugyanúgy izgalomba jövök, vagy hogy mondjam, feltölt energiával ugyanaz a zene. Tehát, hogy talán, de hát mondhatnék kisebb alkotókat is, de mondjuk talán Miles Davisnek a munkássága az talán az egész jazz történetet nagyon-nagyon sokszor befolyásolta, és rengeteg örökérvényű albumokat és koncerteket adott az utókornak. Mondom ezt azért is, mert most lenne 100 éves, és most pont egy ilyen Miles Davis év van, úgyhogy elég sok ilyen anyagon
2: dolgoztam. A mai fiataloknak vannak ilyen etalonjaik? Ez még megfigyelhető?
3: Vannak etalonjaik, sokszor nem ismerem őket, mert máshonnan, ugye az internetről
2: merítkeznek,
3: ami szerintem azért is nagyon nehéz, mert ugye az interneten egymás mellett ott van mondjuk Miles Davis, és egy bárki mondjuk kelet-németországi faluból ugyanúgy felrak egy zenei videót. És én azt érzem, vagy most nem tudom, miért ezt mondhattam volna bármit, bárhonnan, és azt szerintem az fontos nagyon az oktatásban, illetve a zeneoktatásban, hogy mondjuk különbséget tenni, hogy melyik értékes, vagy miért értékesebb mondjuk egy Miles Davis eredeti felvétel, mint ugyanaz a darab valaki által eljátszva Oroszország külsőn. Mert sokszor azt érzem, hogy nem tudnak igazából különbséget tenni, hogy melyik, vagy hogy tehát nincs meg ez a kronológiai, amit mondjuk nekünk, mivel sokkal nehezebb volt elérni ezeket a lemezeket, meg anyagokat, végig kellett menni egy úton, egy jazz történet, vagy egy hallgatási úton, és aztán megismeri az ember a lemezeket. Most pedig minden ott van egy beöntve, és nagyon, szerintem nagyon nehéz különbséget tenni, hogy mi az, ami fontos, vagy fontosabb, és mi az, ami talán kevésbé fontos.
2: Jazz zenével az élet számos területén lehet találkozni, és bár ugye az elején én azt mondtam, hogy nem a szaxofon az, amit az én ismeretségemben elsőként választottak hangszernek az emberek, ugyanakkor a jazz az tényleg az a zenei műfaj, amivel nagyon sok helyen lehet találkozni, a bártól elkezdve, a nagy koncerten át, a fesztiválon keresztül, tényleg mindenhol lehet találkozni. De pont ezért ez egy igen érdekes dolog, hogy aki jazzzenével foglalkozik, az számos területen, számos helyen teljesen más közönségek előtt lép fel. Ez nehézség, vagy izgalom? Izgalmas lehetőség.
3: Hát izgalmas lehetőség, én azt gondolom, talán a jazzzenész olyan szempontból, hogy mondjam, bárhol bevethető valaki, mert hogy ugye amellett, hogy megtanulják a hangszerüket, megtanulnak kottát olvasni, nagyon erős a zeneelméleti képzés, legtöbbjük tud hangszerelni vagy zenét szerezni, amellett alapvető elvárás az improvizáció, tehát nagyon sok, és nagyon sok stílusban, ugye a jazz is, amit az elején kezdtük, hogy nagyon sok stílust magába olvaszt, nagyon sok stílusban tudnak mondjuk játszani. És ezért tényleg, hát most, ha megnézzük a pop produkcióknak a háttér munkásai, legtöbbjük az ott végzett, vagy egy nagy része ott végzett nálunk a Zeneakadémián, vagy valamelyik más jazz tanszéken, de ez ugyanúgy igaz, mit tudom én, a film, ugye Magyarországon nagyon erős ez a film zene felvétel, ott is rengeteg kollégák, tehát hogy nagyon sokféle zenei szituációban részt tudnak venni, én magam is számos ilyen akár popprodukciótól kezdve klasszikus, félig klasszikus produkcióban is részt veszek. Tehát, hogy ez a jazzzenészeknek egy, tulajdonképpen ez egy elhelyezkedés, ez egy nagyon nagy előny. Nagyon sokrétű felkészültséget követel meg, tehát, hogy a mai napig, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon sokat kell dolgozni otthon, gyakorolni, és fölkészültnek lenni. De hát ezért csináljuk, ez az öröm.
2: És ez július végén irány a Művészetek Völgye, ha jól tudom, akkor ott is lesz egy fellépése, és nagyon sokan, akik már jártak Kapolcson, azt mondják, hogy valami olyan a hangulat, hogy az nagyon egyedi. Hogy lehet egy ilyen Művészetek Völgyére készülni? Mi az, ami inspirálja önt, és mivel készül?
3: Hát több, igazából négyszer is játszom a fesztivál alatt. Először július 26-án a Talentum Hungaricum udvarban a Modernát Orkestra tagjaként a Talentum Hungaricumos mentoráltakkal fogunk egy közös koncertet adni. Ugye a Modernát Orkestra az egy kortárs big band, jazz big band, saját darabokat írunk, hangszerelünk, és ezekbe fognak részt venni az ifjú tehetségek, nagyon izgalmas. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes koncertnek érkezik, mert többek között az én darabjaim, amit is fogják játszani azok a srácok, akikkel egész évben együtt dolgoztam, úgyhogy ez nagyon izgalmas dolog. A következő nap, július 27-én fogok játszani a Triummal, a Bacsó Kristóf Triáddal, szintén a Tarantum Hungaricum színpadán, délután 17:30-kor. Itt az új lemezem, ami nemrég jelent meg, Let It Go címmel a BMC Records gondozásában, arról fogunk egy kis ízelőtöt játszani. Úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk. És utána pedig a Harcsa Veronika udvarban augusztus 31-én fogok játszani Szabó Dániel kvintettel, Szabó Dániel kollégámmal, barátommal, nagyszerű, igazi mainstream kortárs jazz fogunk játszani, és augusztus 1-én pedig ismét a Modernát Orkesztrával fogjuk előadni a Nagy László projektünket, ami egy szintén egy ilyen szerelem gyerek, pont most a stúdió munkátokon épp arról SMS-eztem, mert most készülnek az utómunkák. Nagy László verseit dolgoztuk föl a zenekkal, és szerintem egy nagyon szép és különleges produktum született.
2: Ezek a tartalmasnak ígérkezik a nyár, és ehhez kívánunk sok-sok hallgatót, nézőt, meg tehetségekhez sok-sok erőt és kitartást a gondozásukhoz.
3: Hát az az édes teher.
2: Remélem, még találkozunk, amikor akár a zeneszerzés rejtelmeibe is kicsit jobban bekerülhetünk. Bacsó Kristófnak, szaxofonművésznek, zeneszerzőnek köszönöm szépen, hogy itt volt.
3: Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm.
2: És ez a következő fél órában is továbbra is a zene platformján maradunk, igaz, akkor nem szaxofon, hanem egy egészen más hangszer, de hogy miről és kivel, maradjanak velünk, és kiderül.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Támogatott tartalom következik.
1: Ahogy megígértem, a tehetség útját már is folytatjuk, és azt mondtam, hogy egy másik hangszer kerül fókuszba, és egy másik vendég érkezett ide a stúdióba erre a fél órára, és hát akkor most már elárulhatom, amit eddig csak beharangoztam, hogy most a csellók világába fogunk elevezni. Méghozzá azért, mert a vendégemként köszönthetem itteren Régenhart Anna Blankát csellóművészt, üdvözöllek.
2: Én is üdvözöllek, köszönöm a meghívást.
1: A közös pont az első fél óra és a második fél órában, hogy mindegyik őtöknek a Talentum Hungaricum programhoz így vagy úgy, de köze is volt és van, de még nem erre elveznék rögtön rá, hanem nézzük azt, hogy az előző vendégemmel is átbeszéltem, hogy a hangszerválasztás az egy nagyon fontos kérdés, és az imént ugye mondtam, hogy a szaxofon az én ismeretem szerint nem ahhoz nyúlnak először, de egyébként a cselló sem feltétlenül. Ugyanakkor nekem van ismerősöm, aki a csellót választotta, mégis nem sok mindent tudok róla. Téged mi bűvölt el a csellóban, hogy az lett a választott hangszer?
2: Ahogy én találkoztam így több emberrel, mindig az volt a benyomásom, hogy igen, nem a legnépszerűbben választott hangszer, szóval hogy mondjuk a zongora vagy a hegedű megelőzi, vagy a gitár főleg, de aki csak hallgatja a zenét, meg a hangszereket, ott nagyon sokan azt mondják, hogy hallgatni a csellót a legjobb.
1: Abszolút, és jobb, mint a hegedű.
2: Igen, azt szokták mondani, hogy a csellónak a hangja, a hangszín az áll a legközelebb az emberi hanghoz. Uh-huh. És ezért szokták így kiemelni a hangszerek közül, hogy ezt nagyon jó hallgatni, és kellemes hangja van. Igazából engem úgy talált meg ez az egész, hogy a szüleim is zenészek, és mindig vittek magukkal koncertekre, próbákra, és ott találkoztam a csellóval, és igazából mióta az eszemet tudom, én csellista szeretnék lenni. Szóval ez természetesen jött nekem.
1: Akkor a pontos origót nem lehet meghatározni, mert szinte akkor már mióta a tudatodra ébredtél, azóta a cselló az központi eleme az életednek, de a szüleid is akkor a cselló alkotnak, zenélnek, vagy pedig nekik más a hangszerük?
2: Nem, ők másban. Anyukám ő hegedű tanár és brácsaművész, apukám pedig énekes a Nemzeti Énekkarba. És anyukám játszik egy barokkzenei együttesben, ahol sokszor így kisgyerekként ott voltam körülöttük, meg mentem velük, ahol koncerteztek, és ott volt egy csellista, vagy hát még mindig ott játszik, Vályi Csillának hívják, és ő mutatta meg nekem a csellót. És aztán óriási öröm volt nekem, meg tiszteltetés, amikor később együtt is játszhattunk, és ülhettem mellette a zenekarban. Ez egy nagy élmény volt.
1: Olyan jó, amikor ilyen kis backstage sztoriba is belelát az ember, és tulajdonképpen amikor valaki a szüleinek a nyomdokaiba lép már, mint azonos területen lép, de akkor azért az is mindig egy fontos kérdés, hogy vajon a szülők mennyire befolyásolják a döntési beválasztásába, de ezek szerint akkor téged abszolút nem, tehát nem volt az, hogy mondjuk édesanyád azt mondta, hogy hát gyere inkább, és a brácsát fogd a kezedbe. Mennyire kezelték rugalmasan, és hagyták, hogy megtaláld saját magad hangját és hangszerét?
2: Ebbe abszolút nem volt kérdés, tulajdonképpen én mindig is mondtam, hogy én csellózni szeretnék, és ezzel nem volt semmi probléma, sőt, az elején még azt mondták, hogy nem létezik ilyen kicsi cselló, amikor elkezdtem mondogatni, de aztán rájöttem, hogy igazából ez nem igaz, létezett volna még kisebb cselló, de megtaláltam így a saját magam útját, és anyukámnak a brácsáján próbálkoztam először csellózni.
1: Mennyire díjazta ezt, nem féltette a hangszert?
2: Hát erre már nem emlékszem. De nem, ők nem mondták meg soha, hogy mit kéne csinálnom, sőt, nekem vannak testvéreim is, és ők is mind tanultak zenét, de egyikőjük se lett végül zenész, úgyhogy igazából teljesen szabad utat kaptunk abba, hogy ki mivel megy tovább.
1: Hogyha valaki megnézi, hogy mit lehet róla tudni, és ha jók az információm, akkor 2020-ban kezdted a tanulmányaidat a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen Romandita tanszakán, majd alap- és mester diplomát Kokas Dóra növendékeként szereztél.
2: Igen.
1: Két olyan alak neve hangzott itt el, aki az biztos neked már személyes kötődésed is van. Mit köszönhetsz nekik?
2: Nekik nagyon sok mindent köszönhetek. Romandita egy szerintem nagyon különleges személyiség a magyar zenei életben. Mindenkinek ajánlom, hogy nézzen utána a koncertjeinek és projektjeinek, mert egy különösen izgalmas személyiség szerintem, és nagyon, egyrészt nagyon szépen csellózik természetesen. Másrészt én, ahogy ott ő tanszakán tapasztaltam, nagyon felszabadító és ilyen lazítás központú gondolkozás módja van, és szerintem ez egészen újító így a magyar zenei életben. Neki is vannak egyébként mindenféle fúziós projektjei, úgyhogy ő biztosan egy nagyon izgalmas előadó, és sokat lehet tőle tanulni, főleg ilyen dolgokban is. Kokas Dóra pedig talán az egyik legkiemelkedőbb tanárom volt. Tőle is rengeteget tanultam, mind technikai értelemben, ami nagyon sokat számít, mind pedig zenei értelemben. Úgyhogy ő is egy kiváló művész és nagyon-nagyon jó tanár.
1: Amikor valaki hangszert választ, és megvan, és elkezdi tanulni, még nem feltétlenül tudja, hogy ő aztán ezzel mit szeretne kezdeni. Előbb megkedveli a hangszert, megtanulja használni, de aztán valamiért például valaki úgy dönt, hogy ő ezzel nagyon komolyan fog foglalkozni, mint ahogy tetted azt te is. De aztán jön a kérdés, hogy mit kezd el a hangszereddel, mit kezdesz a munkásságoddal egyedül, vagy pedig többen, formációban, vagy pedig állandó körforgásban éled az életedet, te végül mit döntöttél, hogyan alkotsz?
2: Húha, hát ez még azt hiszem a mai napig alakul. Nincs még egy ilyen teljesen fix irány, de egyébként én ezt egyelőre szeretem is. Hát ugye többféle lehetőség áll előttünk, el lehet helyezkedni zenekarba, főleg ez ugye vonósoknál, fuvosoknál talán a leggyakoribb. Ez is egyébként egy nagyon jó dolog, és nagyon izgalmas, én is nagyon szeretek zenekarba játszani. Én foglalkozom barokcsellóval is, ott ugye régi hangszerekkel játszunk barokműveket. Ez is egy nagyon izgalmas része a komoly zenének. Nagyon szeretem ezt is csinálni. Aztán lehet nyilván tanítani, ez is egyébként nagyon kedves nekem is, most elvégeztem a tanárképzőt is, és volt egy tanszakom, itt Budapesten kis általános iskolásokat tanítottam csellózni, egyébként ez is nagyon nemes feladat szerintem, és csodálatos, hogyha valakinek erre van hivatása. És aztán persze, ami a legritkább, hogyha valaki szólóban szeretne karriert csinálni, ez azért elég keveseknek adatik meg, és talán nem is mindenki szeretné csinálni. Ami azt hiszem, hogy így ezek között valahol úgy középen helyezkedik el, az a kamarazenélés. Ez talán azt mondanám, hogy a legtöbbekhez ez a közel álló műfaj.
1: Hozzád is?
2: Hozzám is egyébként nagyon közel áll. Szerencsére van több kamaraformáció is, amiben játszhatok. A Talentum Hungaricum keretében is van egyébként ilyen, meg van egy zongorás trióm is, ahol Vavrinec Andrással és Mikulik Mártonnal triózunk együtt. Az is egy nagyon kedves projekt nekem, de hát gondolom, hogy itt majd a Talentum Hungaricumos triónkról lesz szó részletesebben is.
1: De hogy képzeljük el egyébként, amikor különböző formációkban mozog az ember, akkor valahogy azt érzékelni, mint a médiában mi is tapasztaljuk, a több mindenben van benne az ember, nagyon nehéz összehozni az időpontokat a próbákra, fellépésekre, ez valóban nehéz egyensúlyozni, balanszozni, vagy azért működik ez?
2: Hát igen, ez jó benyomás, mert sajnos azt hiszem ez az egyik legnagyobb nehézsége így a zenész életnek. De hát tulajdonképpen én ebben nőttem bele, szóval mivel szüleim is zenészek voltak, ez nekem természetes volt, hogy ez egy ilyen kicsit kiszámíthatatlanabb életforma. Nehéz egyébként igen összehozni, hogy kinek mikor jó, és nagyon sok áldozatot követel ez a zenészség, mert hát nincsenek igazán éles határvonalak a munka és a magánélet között. Nincs az, hogy most 9-től 6-ig dolgozok, és utána hazamegyek, és ez fix munkaidő, hanem hát mindig, amikor
1: az élet szerves része tulajdonképpen folyamatosan.
2: Igen, igen, így van. És egyébként nekem most idén az is nagy kihívás volt, és egy ilyen új kihívás, hogy műfajok között váltani, meg úgymond munkatípusok között váltani, például átmenni tanításból koncertezésbe, aztán klasszikus zenei koncertből mondjuk népzenei fúzióba, ez mind nagyon-nagyon különböző, akár más hangszeren is játszom közben, és azért ez kihívás egy napon belül több szerepkörbe így helytállni.
1: Az abszolút, és tényleg az ember hirtelen nem tudja, hogy melyik sapka van rajta, melyik szerepben van. Ugye, ahogy beszélgettünk is, már kiderülhetett mindenkinek az, hogy gyerekként kezdted, tanultad, komolyan tanultad, a szüleid is zenével foglalkoznak, és tanárképzőt is elvégezted, és említetted is, hogy beszélünk, és hát beszéljünk is róla, hogy a Talentum Hungaricum program keretében mentorált voltál. Mit adott ez a program? Hogy képzeljük el? Mert azért... ahány tehetség itt ült, már mindenki mást és mást emelt ki.
2: Hú, hát ez tényleg így nehéz röviden összefoglalni, mert nagyon sok mindent és nagyon sokrétű dolgokat és lehetőségeket adott nekünk így a program. Először is én úgy kerültem be a programba, hogy Rozsonics Ildikóval, aki egy zongorista, kiváló zongorista, ő vele duóformációban Balázs János mentorálása alatt tanulhattunk ebbe az évbe. Ugye itt voltak nekünk külön kamera óráink, ahol a mentorunk meghallgatott minket, és zenei tanácsokat adott nekünk, és egyébként ezen kívül sok olyan tanácsal is ellátott minket, hogy akár a karrierünket hogy tudjuk egy kicsit irányítani, neki azért nagyobb tapasztalata van, nyilván jobban rálát így a zenei életre, vagy hogy mit érdemes csinálni ahhoz, hogy jobban menjenek a koncertek. Ezen kívül ugye sok ilyen lehetőséget is kaptunk, mint például, hogy eljöhetek ide, vagy volt máshol is felvételünk, akár fotózás, akár stúdiófelvétel, ez azért óriási segítség nekünk. És hát ami talán a legjobb az egész programban, hogy most már nem csak klasszikus zenészek vannak, hanem népzenészek is, táncosok is, jazzzenészek is, és ez nagyon-nagyon inspiráló, hogy együtt dolgozhatunk, és a program kifejezetten támogatja azt, sőt, ők buzdítanak minket arra, hogy csináljunk közös projekteket. Úgyhogy több ilyen fúziós dolog is létrejött ez alatt az év alatt, és azt kell mondjam, hogy én ennek különösen nagyon örülök, mert míg a Zeneakadémián tanultam, hát 5-6 éven keresztül. Én mindig nagyon sajnáltam, hogy ott a különböző tanszakok, mert ugye ott is van nálunk komoly zenei tanszak, népzene, jazz, elektronikus zene, és annyira el vagyunk egymástól szeparálva, hogy nagyon ritkán találkozunk egymással, igazából nem is ismerjük annyira egymást, meg egymásnak a munkásságát, és nekem ez mindig hiányzott, hogy legyen valami kapcsolódás, vagy akár közös zenélés esetleg. És itt a program keretében erre kapunk lehetőséget, és így alakult nekünk egy trió két népzenész hölgyel, úgyhogy ennek nagyon örülök.
1: Ahogy hallgatlak téged, abszolút azt veszem ki a szavaidból, hogy azért is különleges ez a program, mert hogy egy olyan alkotó közösség dolgozhat, találkozhat, akik tényleg más-más területről, műfajból érkeznek, és akkor, ahogy említetted, nem elszeparáltan vagytok, hanem inspiráljátok tulajdonképpen egymást, és napjainkban sokat lehet azt hallani, hogy a mai fiatalok nem feltétlenül szeretik magukat lehatárolni egy műfajra vagy egy területre, hanem nagyon sokan büszkék rá, hogyha több területen, több műfajban alkotnak. Te hogy látod, a jövő fiataljai nem is feltétlenül fognak műfajokat választani, hanem csak alkotnak?
2: Hát mindenképpen van egy ilyen irány, igen, szerintem is, és nagyon felszabadító, főleg azt hiszem komoly zenészeknek, akik azért elég szigorú keretek között tanulnak, és próbálják kihozni magukból a maximumot. Szóval nekünk rendkívül felszabadító más műfajokkal találkozni, és másba is kipróbálni magunkat. Én is nagyon örülök neki, hogy ugye most a népzenével is dolgozhattam, de egyébként van egy könnyűzenei együttes is, amiben már csellózom egy ideje, ők a Bianca Hajdú zenekar, és ott is nagyon nagyon újszerű volt nekem az egész helyzet, és nagyon élveztem, és szerintem gyönyörű zenét csinálnak, vagy hát csinálunk, úgyhogy az is nagyon jó, és igen, szóval, hogyha így körbenézek, nyilván vannak olyanok, akik csak a komoly zenében találják meg így a teljes boldogságot, és a kiteljesedést, és nyilván ez nagyon jó, meg egyébként azt gondolom, hogy mindenki így indul, egy ilyen biztos, komoly zenei
1: alappal. Igen, kell egy biztos alap, az biztos anélkül nagyon nehéz.
2: És aztán, amikor megvan ez a biztos alap, akkor úgy elkezd az ember kikacsingatni, hogy még milyen dolgok vannak. Főleg nyilván, hogyha az embernek amúgy is van egy ilyen nyitottság, vagy szívesen hallgat másfajta zenéket, akkor magától értetődik, hogy egy idő után ezt is szívesen csinálja, akár hobbiból elkezdi, kikapcsolódásként. Hát én is úgy élem meg tulajdonképpen, hogy mint hogyha egy hobbit csinálnék, de hát közben akkor is csellózom.
1: Nagyon sokat lehet arról hallani, hogy rengeteg a képernyőidőnk. Nagyon sokat töltünk a telefonjainkkal. Viszont ami engem meglepett, és ebbe egy kicsit boomer vagyok, hogy ezek a bizonyos Reels videókat az ember ugye pörget, én egy ideig annyira idegenkedtem tőle, hogy még rámenni se akartam, de hát nyilván most már engem is beszippantott, és nagyon érdekes, mert ezeken a kis videókon keresztül számos olyan területről láttam már videót, állatmentés, állattartás, mezőgazdaság, zenei világ, mindenhonnan, és aztán megláttam több olyan kis videót is, hogy napjaink zenetanára is, énektanára is olyan trendi dolgokkal tudják már a tanórákat feldobni, hogy ez valami elképesztő. Tehát, hogy mint hogyha lehetne igenis a technológiai fejlődés és a képernyő használatnak köszönhetően érzékelni azt is, hogy itt vannak a tehetségeink, akik abszolút új szemléleteket is be tudnak hozni, és láthatóvá tudják tenni azt, hogy a zene az még most is trendi, a komoly zene is, csak néha egy kicsit újra kell hangszerelni. De hogy látod ezt?
2: Hát igen, ez egy komoly és hosszú téma egyébként. Én annyira nem vagyok optimista ebben a képernyő témában, de hát az biztos, hogy most már nekünk nagyon tudatosan kell arra figyelni, hogy a social megjelenésünk milyen, vagy tényleg, hogy hát igen, milyen videók kerülnek ki az internetre, amin nyilván megpróbáljuk a lehető legjobb formánkat mutatni, mert az mindig visszanézhető lesz.
1: Igen, az ott marad be.
2: De egyébként nyilván megvannak ennek a maga pozitív oldalai is, el lehet érni akár olyan emberekhez, akik nem mennének el, mondjuk a zeneakadémiára, vagy a művészetek palotájába egy koncertre.
1: De így, hogyha mondjuk hallják, akkor lehet, hogy az érdeklődésüket megnyitják.
2: Igen, igen, természetesen, meg hát nyilván ott van az is, hogyha valakit érdekel, mondjuk akár az én munkásságom, vagy bármelyik kollégámé, akkor beköveti Instagramon, akkor mindig napra készen tudja látni, hogy mikor, hol van koncert. Nyilván ezek nagy segítségek, vagy hogyha csak konkrétan a képernyőnél maradunk, akkor már ugye mindenki nálunk tabletből játszik, szóval egyre jobban kikopik az, hogy mondjuk papír alapú kottáknak a rengetegét cipeljük magunkkal, ehelyett nyilván digitális dologra váltunk egy csomó mindenben. De hát igen, ez a sok képernyő nézés, vagy képernyő használat, ez szerintem annyira nem egy pozitív dolog. És
1: kezdet foghatunk, én is így gondolom. Tehát igen. Én küzdök a kis tinédzser lányommal, hogy nem olyan jó dolog ez. Viszont ugye mindig azt mondják, hogy nem a tiltása jó, hanem a helyes használat megtanítása. És ha már a helyes használat megtanításáról beszélünk, akkor ugye már azt említetted, hogy a tanárképzőt elvégezted, és kis tanítványokkal is már találkoztál, általános iskolás korúak?
2: Igen.
1: Mennyire nehéz kihívás lekötni a figyelmüket? Azért az általános iskolás korosztály szerintem még az érdeklődöm, de nem határoztam el magam feltétlenül kategória, és ráadásul többen ülnek hirtelen előtted, akkor ott nagyon sokféle érdeklődési kör. Van, aki nagyon komolyan gondolja, van, aki vicceskedne az óra alatt. Te mit tapasztalsz, mennyire nehéz a tanári pálya?
2: Igen, hát itt tulajdonképpen még visszacsatolnék, hogy a zenetanulás az azért is egy nagyon jó dolog, mert ugye az egy olyan hobbi, vagy olyan elfoglaltság, amire időt kell szánni, nem működik azonnal. Itt hát ugye hosszú perceket, órákat kell belefektetni, hogy ez a hangszer szépen megszólaljon, és tulajdonképpen nyilván az elején az egy képernyőtől független foglalatosság. Szóval szerintem gyerekeknek ez az egyik legjobb, hát nyilván sportolás is, de hogy ezen kívül a zenetanulás az nagyon pozitív hatással van rengeteg mindenre a fejlődésben. Szóval ez mindenképp jó, mert fejleszti az ő kitartásukat, és rengeteg dolgot. És hát tanítványoknál azt tapasztaltam, ugye mi úgy tanítunk, hogy egyszerre egy gyereket, szóval hogy az nem jelenik meg nálam, hogy mondjuk egy egész osztályt le kell kötnöm, ezért nagy előnyöm van mondjuk a közismereti tanárokhoz képest, de és ugye tudok váltani két óra között, szóval megismerem a tanítványaimat, és akkor tudom, hogy kivel, hogyan kell foglalkozni, és így azért ez egy könnyebbség, hogy bejön a egyik gyermek, akkor tudom, hogy vele jó, akkor ilyen viccelődősebb típus, akkor vele az a hang, nem, hogyha utána bejön egy komolyabb, akkor vele úgy lehet dolgozni, de hát ugye az az elképzelés, hogy mondjuk valaki bejön, és akkor azt mondja, hogy jó, hogy cselista akar lenni, hát ez egyáltalán nem, azért nagyon-nagyon ritka. Szóval, hogy nyilván itt az a cél, hogy ők komoly zene szerető felnőttek legyenek, vagy egyáltalán zene szerető felnőttek egyszer, és a lehető legtöbbet profitálják az ő további életükben a zenéből. És tulajdonképpen én igazából azt próbálom meg így szem előtt tartani így a tanításban, de hát biztos azt gondolom, hogy a többi kollégám is, hogy egyrészt a legjobbat hozzam ki a tanítványból, amit csak lehet, ami az ő képességéhez képest a legjobb, és egy zeneszeretetre neveljük őket.
1: Igen, ez nagyon vallom a sportban is, hogy nem csak az élsport a fontos, hanem legyen ott a sport szeretet, és az egy életen át kísérje az embert. Viszont ha választani kell egy téged inspiráló alkotót, akkor jól sejtem, hogy van olyan a komoly zenében, aki meghatározza a te életedet?
2: Igen, bár valahogy ez úgy alakult, hogy fiatalabb koromban volt mindig kedvenc csellistám, vagy igen, kedvenc zenészem, és aztán valahogy ez így átalakult, nyilván van egy csomó ember, akire felnézek, valaki vagy különböző dolgok miatt, különböző dolgok tetszenek az ő játékukban, az ő színpadi jelenlétükben. Most nem tudnék úgy rögtön így hirtelen egy valakit kiemelni, aki így 100%-osan példaképem, de egyébként engem sportolók is nagyon inspiráltak nagyon sokáig. Igazából az egész zenetanulásom alatt volt például egy ilyen hosszú Katinka időszakom, egy ilyen őrületem, amikor nagyjából minden nap így megnéztem, hogy ő ugye, na például itt a social médiának egy nagyon pozitív használata, igen, szerintem, vagy hát nyilván nem látok bele az ő dolgaiba, de hogy én például minden nap megnéztem, hogy hú, igen, ő ott van már reggel 6-kor az edzőteremben, na akkor én is megyek és gyakorlok. És ez nekem óriási inspirációt adott, és tényleg, igazából neki így nyilván nem ismerem, és sehol nem vagyok így hozzáképes, de hát nagyon hálás vagyok neki, hogy igazából nagyon sokat segített az én zenei pályámban, anélkül, hogy tudott volna róla nyilván.
1: És még hány és hány ilyen eset van abszolút, és ez csak egy példa egy sportoló esetében, de a többieknél is biztos vannak, akiket meg más inspirált. Említetted, hogy a koncert szervezés, a lehetőségek megtalálása az a zenész társadalomban az az igazi kihívás, hogy láthatóvá váljatok, hogy elérjétek a közönséget, és egy ilyen lehetőség lesz neked is a Művészetek Völgyében, egy egészen különleges formációban, és egy ilyen lehetőség lesz neked is a Művészetek Völgyében.

0: És igazából így elkezdtünk gondolkozni, hogy mit lehetne csinálni, így közösen úgy összevonni a népzenét a komoly zenével, és arra gondoltunk, hogy Bartóknak a gyűjtéseiből ugye maga Bartók írt hegedűre duókat. És ezeket a duókat átírtuk, vagy hát Barnalikó át hangszerelte igazából, hogy citera cellón jól megszólaljon, és Albert Anna Leona pedig csatlakozott hozzánk, és ő tulajdonképpen elénekli az eredeti népdalt, és akkor meg tudja hallgatni a hallgatóság, hogy szólt ez autentikusan egy népdalon, abból, hogy lett a Bartók által egy darab, szóval, hogy egy megkomponált zenemű, és igazából egyik se 100%-osan az eredetiét mutatja, hanem így összefontuk a kettőt, és ez egy ilyen fúziós projekt, hogy van benne komoly zenei rész is, van benne népzenei rész is, és így a kettőnek a keveréke egy ilyen elegye.
1: Ez egy ilyen igazi kihívás, ezt hogy képzeljem el, amikor így megláttátok, ahogy Barna Anikó áthangszerelte, akkor még kellett rajta javítgatni, volt benne közös értekezés is, vagy abszolút azt mondtátok, hogy ez így tökéletes, de wow, ezt hogy tudtad így megcsinálni?
0: Hát igazából ez kísérletezés volt inkább, szóval nyilván az nagy könnyebbség, hogy azért Bartók ugye lekottázta ezt, szóval tulajdonképpen nekünk már nem kellett úgymond nagyon sok mindent csinálni, hanem meg kellett nézni, hogy a mi hangszereinken ez hogyan működik. És akkor nyilván volt egy-két módosítás, ezért is mondom, hogy nem teljesen autentikus a komoly zenei részese, természetesen, főleg mivel nem két hegedűn játsszuk. Úgyhogy vannak benne apró módosítások, meg a hangszere szabások, de egyébként szerintem ez így szép és így izgalmas.
1: Én pedig annyira örülök neki, amikor ugye az adás előtt mondtam, hogy kicsit mindig izgulok, hogy nehogy olyat kérdezzek, ami nem helyes, és megnyugtattál, hogy majd segítesz ebben. És amikor találkozok ilyen tehetségekkel és ilyen zenészekkel, akkor tényleg az ember úgy érzi, hogy én is ott akarok lenni, én is meg akarom hallgatni, és hogy tök menők vagytok, úgyhogy ehhez kívánok sok sikert, alkossatok, mert tényleg az igazi komoly zene az nem szabad, hogy kihaljon, de akár áthangszerelve is lehet műfajok között vándorolva is, úgyhogy sok-sok sikert kívánok a koncerthez és a jövőhöz is.
0: Köszönjük szépen!
1: Régenhardt Anna Blanka csellóművész volt a vendégem, és azt gondolom, hogy érdemes lesz nyomon követni őt, hogy merre jár, és figyeljük az ő munkásságát, mert hát az igazi tehetségek itt élnek közöttünk, csak észre kell őket venni. Viszont hallásra, látásra!
2: Támogatott tartalmat hallottak! Korábbi műsorunk ismétlését hallották! Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán, veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több,

0: 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
1: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
2: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Fővárosban vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás lezárásra kell készülni burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap délig. A változó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Lezárták hétfőn hajnali 5 óráig a félútpályát a 4. kerületben az Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Hétvégén napközben a változó irányú áthaladást jelzőrök segítik. Vasárnap hajnalig lezárták Csepelen a Károli Gásper utcát a Szent Imre térnél, a Kossuth Lajos utca és a 2. Rákóczi Ferenc út között rendezvény miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Ma és vasárnap napközben a Fóti úton a Váci út felé, a Fiumei út közelében sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert burkolatot javítanak. Farkas Renát, a BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Mi történt az elmúlt napokban? Mi állhat mögötte? A Párbaj című műsor következik a Spirit FM-en. A mikrofonnál Nagy Attila Tibor és Gabra Gábor.
4: Üdvözlöm Önöket, ez az Abszolút Politika, mint láthatják ezúttal nem Gavra Gábor, hanem én Boros Tamás ülök itt, és engem ért most a megtiszteltetés, hogy Nagy Attila Tiborral beszélgethetek a politikáról, és egy tüntetésről. Szia!
5: Szervusz Tamás!
4: Hát volt itt ugye egy Stop Önkény címmel szervezett demonstráció a Sándor Palota előtt. Volt ebben minden. Azt gondolom, hogy számháborút megkaptuk ezúttal is. Magyar Péter ugye 150-200 főt említett, Szűcs Gábor erre rá is játszott, hogy hát nem ennyien vagyunk, és azóta ezt leírta mindenki a Fidesz oldaláról. Ezen kívül pedig azért voltak elég hangzatos, hát nem is jelszavak, de jelzők arra, hogy éppen mit élünk át a jelenlegi politikai klímában. Nekem olyan érzésem van, indítok egy ilyen analógiával, hogy nem tudom, ismerős-e számodra az a hollywoodi műfaj, amikor ilyen testcsere történik, amikor általában mondjuk egy konzervatív anyuka és a tini lánya között, ugye ismerjük ezt a toposzt, hirtelen testcsere történik valami csoda folytán, és akkor ilyen viccesebbnél viccesebb jelenetek, hogy a lánynak kell megfelelni anyukaként, anyukának meg tudom egy-két napig a lányaként, a lánya testében kell léteznie. Ugyanez az élményem most is, hogy szinte ugyanazt halljuk, mint az elmúlt 16 évben ellenzéki oldalról, most a Fidesz oldaláról. Csak éppen senki nem nevet, és még sincs, azt gondolom, olyan komikus szituációs hangulat, amit ugye elképzelnénk erre.
5: Hát szerepcseréről mindenképpen beszélhetünk, ezzel egyetértek. Tehát az elmúlt 16 évben a Magyar Péter előtti ellenzék diktatúrázott, vagy legalábbis az ellenzék radikálisabb része, gondolta az, hogy Orbánék diktatúrát vezettek be, és az egykor még komoly intellektuális erővel rendelkező Fidesz most már annyira alászállott, hogy most ő emleget diktatúrát. Sőt, Németh Balázs a parlament keddi ülésén úgy fogalmazott, hogy önök rosszabbak, mint a kommunisták. Most a kommunisták volt idő, amikor embereket gyilkoltak, nem is keveset, különösen a sztálini Szovjetunió idején. Na most mi lehet akkor ennél még rosszabb? Tehát Magyar Péterék még ennél is rosszabbak? Szóval az a baj, hogyha megpróbáljuk értelmezni, ami hát nem biztos, hogy szerencsés, de ha megpróbáljuk mégis értelmezni, akkor nem tudok más mondani, mint hogy a Fidesz elképesztően alacsony szintre szállott le a korábbi énjéhez képest. Én még emlékszem arra 51 éves lévén, hogy a Fidesznek volt 1996-ban egy polgári Magyarországért vitaírata, amelybe tényleg Tellér Gyula vitte be a maga komoly szellemi tőkét, talán még Tőkéczky László is benne volt, Tellér biztosan, tehát komoly emberek dolgoztak azon az iraton, és bár ugye a forradalmat nem igazán kedvelő Horn Gyula volt a miniszterelnök, az akkori Fidesz mégsem mondta azt, hogy diktatúra van 1994 és 98 közötti Magyarországon. És az az igazság, hogy ez az alacsony szellemi szint, vagy úgy is mondhatnám, hogy a szürrealitás, az rányomta a bélyegét a Fidesz csütörtök esti Sándor Palota előtti tüntetésére is. Tehát egyrészt folytatódott a diktatúrázás, és hát hallhattuk Osztie Zoltán katolikus plébános atya beszédét, aki a BlackRock kapcsán azt fejtegette, hogy Magyar Péterék fasiszta, kommunista terror eszközeit hajtják. Szóval szeretnék szólni a plébános úrnak, hogy Magyarországon nincsenek haláltáborok. Lehet, hogy erről nem tud, de akkor gondoltam, szólok neki. Több pártrendszer van Magyarországon, nem egy pártrendszer. Tehát se a kommunisták, se a fasiszták, nácik nem tűrtek több pártrendszert. Szóval akkor olyan elképesztő állítások hangoznak el a Fidesz gyűlésén is, hogy amelyeket nem nagyon lehet komolyan venni, tehát én nem véletlenül fogalmaztam ugye a Facebook oldalamon, hogy ez egyre inkább egy ilyen szűkülő szektához kezd hasonlítani. Tehát, hogy vannak ilyen nagyon sajátos elrugaszkodott, a többség számára nem biztos, hogy kezelhető mondataink, meg elképzeléseink a világról, de hogy ez mitől lesz alkalmas, hogy visszaszerezze a választók többségének a bizalmát, én azt nem igazán látom. Tehát a választópolgárok valóságérzése nem az, hogy itt fasiszta, meg kommunista diktatúra van. Tehát szólnék a plébános úrnak, hogy nagyon, és engedik szónokolni.
4: Hát nem csak őt, ugye Kárpát Ivánt idézném a Facebookról, megy a hitlerezés, rákosizás, AVH-zás, szórják az átkokat a Tiszára és a Magyarra. Legfőképpen azért zavar, írja Kárpát Iván, ez a rendszereken átívelően ostoba hasonlítgatás, mert meggyalázza mindazok emlékét, akiket haláltáborokba hurcoltak, gulágra küldtek, megkínoztak, felakasztottak, kisemmisztek. Ugye Havasi Bertalan a Sándor Palotánál nyíltan zsebdiktátornak, ordinári önkény úrnak nevezte Magyar Pétert, és azt üzente, hogy semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, minden el lesz rendezve. Azért ez egy fenyegető hang, nem? Engem inkább az érdekelne, hogy akkor ezt így elengedték? Vagy ez az eszköztelenség? Vagy az irány nélküliség, amikor nincs ott a hajós kapitány, és nem tudják, hogy mit csináljanak, és oda gravitálnak, ahol még valamiféle hitelességet találnak a saját magszavazói körében? Vagy mi ez, amit most itt előadnak, ez a performance? Mert ez mindenkitől megjelenik, nyilván stílusbéli apró különbségekkel. Szűcs Gábor azt mondta, hogy Magyar Péter lépésről lépésre, tégláról téglára építi az önkényt, és visszahozza az 50-es éveket, meg a csengőfrászt a vagyon visszaszerzési hivatalra. Tehát, hogy mindenki hozzáteszi a magáit, mintha ez egy ilyen központi játék lenne mégis.
5: Szűcs Gábornak pedig azt üzenném akkor, hogy az 1950-es években nem volt parlamenti ellenzék, tehát ha már történelmet felidézi, akkor illik pontosabbnak lenni. Tehát az 50-es években az ellenzéknek nem volt lehetősége kritizálni a hatalmat, mint most, mert hogy nem volt ellenzék a parlamentben, nem volt ellenzéki sajtó, tehát ugye leszámítva 56 egy-két hetét, amikor tényleg különböző újságok megjelenettek, de Rákosi Mátyás elvtárs évei alatt semmiféle nyilvános kritika nem volt engedélyezett. És hát van még egy plusz probléma, az, hogy AVH, azt sokan nem értik, hogy micsoda a fiatalabb nemzedékek közül. Nekem van egy ilyen problémám még, tehát az AVH-ról tanultak esetleg történelmi órákon az iskolákban, nem tudom, hogy megjegyezték-e, de ezzel szavazókat visszaszerezni...
4: Hát nem szavazókat, a fiatalokat. Hát ők maguk ismerték hogy a fiatalokat elveszítettük. Nem tudtuk őket megszólítani.
5: De így akkor hogy akarják visszaszerezni? Nem látom ennek az értelmét. Tehát ezzel a militáns és szürreális, a valóságtól ennyire elrugaszkodott állításokkal nem lehet.
4: Mi az oka ennek? Akkor ezt fejtsük meg, segíts nekem. Mert nekem tényleg az az élményem, hogy mintha berakná a mikrohullámos sütőbe az ebédet a család, és ilyen középhőmérsékleten forgatja, hogy olyan szobahőmérséklete felett legyen, hogy bármikor kiveszi és fogyasztható legyen. De hogy nincs túlmelegítve, de nem hagyják kihűlni. Ez van akkor, amikor nincs vezér. Amikor levágják a csirke fejét, és még szaladgál.
5: Hát akkor induljunk ki onnan, hogy a Fidesz, és számomra a tüntetés ezt mutatja, még mindig nem tudta feldolgozni ezt az óriási vereséget, ami április 12-én érte. Tehát amikor valakit, akár egyént, vagy akár egy közösséget súlyos vereség ér, az sokkot jelent. Tehát én azt gondolom, hogy amikor az embert vagy egy közösséget sok ér, mint a Fidesz április 12-én, hiszen ők nem számítottak ilyen súlyos vereségein. Beszélgettem fideszes politikusokkal, megmondó emberekkel is azóta. A feles vereség benne volt a pakliban, tehát tudták azt, hogy Magyar Péter keményebb ellenfél, mint a korábbi ellenzéki politikusok. Tudták azt, hogy ez számukra kedvezőtlenül is elsülhet, de abban reménykedtek, hogy azért a Tiszának legfeljebb feles többsége lesz, és a fideszes háttérhatalom, amit az évek során ők kiépítettek, kekvákkal, milyengyébbel, amelyeket kétharmados többséggel támasztották, azzal a Fidesz majd, a Tisza majd nem tud mit kezdeni. Hát Magyar Péter itt majd tehetetlenül fog küzdeni a köztársasági elnökkel, legfőbb ügyész. Ők ebből indultak, hogy...
4: De Attila, szerintem te a megvezetettekkel beszéltél kizárólag. És nem a belső körrel.
5: De a belső kör egyik tagjával is beszéltem.
4: Magával, Orbán Viktorra, remélem.
5: Nem, de olyannal, aki tényleg közel áll Orbán Viktorhoz, tehát olyannal is beszéltem, nem fogom megmondani, hogy ki az a személy. Tehát a Fidesz belső körén nem számítottak kétharmados vereségre, illetve a Tisza kétharmados győzelemére. Mondom, a vereség, mint lehetőség, az benne
4: volt. Biztak abban, hogy nem lesz.
5: Tessék?
4: Nem azt inkább, hogy abban bíztak, hogy ez nem fog bekövetkezni.
5: Abban bíztak,
4: mert azt, hogy erre nem számítottak, minden mértékadó közvéleménykutató cég, még egyébként az ő oldalukon is hozott ki olyan számokat, amiből ez levezethető volt, hogy akár be is következhet.
5: Ugye ahhoz még nincs rálátásom, hogy egészen pontosan milyen belső mérésekkel rendelkezett a Fidesz a kampány idején. Annyit tudok, hogy ők nem számoltak arra, hogy még egyharmados arányuk sem lesz a parlamentben. Tehát ezzel nem a vereség az benne volt a lehetőségek között, tehát Magyar Péter azért tényleg látszott, hogy ő egy veszélyesebb ellenfél, mint a korábbi szedetvetett ellenzék, de ilyen nagymértékű vereségre nem számítottak. Na most ez azért hozom elő, mert amikor az embert vagy közösséget váratlan fordulat, egy ilyen kataklizma, egy ilyen nagyon negatív vereség éri, annak a feldolgozása az nem fog menni egy-két hét alatt, talán még hónapok alatt sem. Még a Fidesz nyilvános bevallása is arról szól, hogy ők össze számítanak arra, hogy esetleg elkezdik összeszedni magukat. Tehát előbb nem. És szerintem a csütörtök esti Fidesz tüntetés ezt tükrözte, és ez válasz az eredeti kérdésedre, hogy azért is hallunk még ilyen meglehetősen kétségbe esett, a valóságtól ennyire elrugaszkodott szólamokat, mert a Fidesz intellektuálisan nagyon-nagyon sokat romlott az elmúlt években. Kettő pedig, hát amikor valami nagy-nagy tragédia ér egy közösséget, akkor egy ilyen dacos, kétségbe esett, időnként bizony a valóságtól nagyon elrugaszkodott mondatok tudnak elhangozni. És hát ráadásul még azt azért ne felejtsük el, hogy a Tisza kormány többsége meglehetős határozottsággal látott neki a Fidesz háttérvilága tönkretételének és ellehetetlenítésének, vagy legalábbis a helyzetének a nehezebbé tételének. Az állami hirdetések a választások után megszűntek, és hát a Magyar Péternek esze ágában sem volt érthetően, hogy a jobboldali Fidesz közeli médiarendszert meg sajtóval továbbra is állami hirdetésekkel támogassa meg. Ebből adódóan ugye jelentős leépítésekkel történtek a Fidesz közeli médiarendszerben, több újság azóta már meg is szűnt, felszámolódott. Ezen kívül a kekvák felszámolása, én azt gondolom, hogy érzékenyen érinti a Fidesz háttérudvarát, hiszen ezeknek a kekváknak a kuratóriumban nem egyszer fideszes politikus vagy egykori fideszes politikus tettek be, és ki tudja, hogy még a háttérben, amiről nem tudunk, hogy milyen Fidesz közeli cégekkel akartak esetleg ezek a kekvák üzleteket kötni, és most Magyar Péter azért eléggé beleköpött ebbe a levesbe, és akkor ehhez vegyük hozzá, hogyha nem is biztosan a tiszások kemény magja által elvárt gyorsasággal és mélységgel, azért Magyar Péter a neres közjogi vezetők eltávolításába is belefogott. Tehát az alaptörvény 17. módosítása az erről szól alapvetően, hogy egyre inkább meggyengíteni a Fidesznek az erejét, mert hogy a Súlyog Tamás és a társai az akkori Fidesz többségnek köszönhették a pozícióikat, és most őket akarja kitenni a Tisza. Kétségtelenül, hogy időnként aggályos eszközzel, de ez a nagy felháborodás, amit ezen a héten láthattunk, akár hétfőn, kedden a parlamentben, most csütörtök este a Fidesz gyűlésén, ez alapvetően annak is szól, hogy a Fidesz érzi azt, hogy egyre gyengül az ereje. Tehát nem pusztán a parlamenti mandátumokat kell nézni, amikor erőgyengülésről beszélek, hanem nézni kell a Fidesz háttérhatalmának a jelentős gyengítését is, és nézni kell az, hogy a fideszes közjogi méltóságokat is hát hamarosan úgy néz ki, el fogják távolítani.
4: Picit visszaterellek a témához, de egyben maradnék ott, ahol te ezt abba hagytad, hogy ugye a médiabirodalomról beszéltél. Érdekes módon Orbán Viktor akár a MediaWorks-ös leépítések ügyében, akár a Mandiner beszántás ügyében, hogy nem nagyon nyitotta ki a Facebookot, és akkor nem írta le a véleményét, hogy na itt aztán felháborító, ami történik, és meg kell menteni, és senkit nem hagyunk az útszélen. Pont, hogy éppen az ellenkezőjét érezzük, hogy mintha elengedte volna néhány lapnak, vagy éppen platformnak a kezét. Ehhez képest itt van egy Szakács Pisti nevű influencer, ami nagyon sokak számára vállalhatatlan, még a konzervatív jobb oldalon is, az ő szerepvállalása, az ő nyelvhasználata, és mégis reklámarcát tették. Ennek a tüntetésnek tették a reklámarcává, hogy lám, micsoda önkény van ebben az országban, kiírt valamit Szakács Pisti, most felolvashatnám, de szerintem már mindenki untig tudja, hogy miről szólt. Ez ugye 500 000 magyarral fogja majd Orbán Viktor egyszer kiszabadítani, ha esetleg börtönbe csuknánk. Erre kivonult 7 rendőrrel a hivatalos szerv, és rögtön arról kezdtek el beszélni, hogy na hát, micsoda országban élünk. Rendőrállamot kezdtek el kiabálni, és Orbán Viktor is kinyitott a szeje. Tehát hogy van ez, hogy egy Szakács Pisti esetében Orbán Viktor jelentkezik, hogy haló, önkény van, de ami történik a MediaWorks-el, a Mandinerrel, és akkor még sorolhatnám pesti srácokkal, ott meg mély csönd.
5: Kezdjük akkor Szakács Istvánnal. Nekem olyan benyomásom volt, hogy ezt megpróbálta a Fidesz a munka javára használni. Ennyiben lehet eredményesnek nevezi a tüntetés, mert eddig csupa rosszat mondtunk, illetve mondtam el róla, de az kétségtelen, hogy a Szakács István ugye alkalmat adott arra a Fidesznek, hogy a maga állítását alátámasztja, de a Szakács esete is azt sugallja, hogy a jelenben érdemes lenni. Tehát szürreális, hajánál előre rángatott történelmi párhuzamokkal nem érdemes előjönni, mert azt a választópolgárok egy része úgysem tudja hova tenni. Viszont Szakács István esete már kézzelfoghatóbb, hiszen valóban rendőrök kimentek a lakására, valóban a családtagjai előtt kezdtek el házkutatásba, ágyúval verébre, ezt tudom mondani, tehát a rendőrség hát politikailag biztos, hogy hibázott, meg az is, aki erre utasítást adott, de lehet, hogy még jogilag is. Tehát azért az, hogy valaki tényleges bűncselekményt kövessen el, annak van egy olyan általános feltétele a konkrét tényállási elemeken túl, hogy veszélyes legyen a társadalomra. Na most én ezt a Szakácsi mondatot, főleg, hogy látjuk azt, hogy egyelőre semmiféle törészúzás nem következett be, én egyelőre nem érzékelem társadalomra veszélyesnek, tehát erre mondom azt, hogy ágyúval verébre is, ráadásul ez a Fidesznek annyiban jót tett, és inkább erre kellett volna koncentrálni, tehát a jelenre, az alaptörvény 17. módosítására, Szakács Istvánra is hagyni a csodába Rákosi Mátyás elvtársat, Hitlert meg pláne, tehát Hitlernek, Magyar Péterhez bocsánat, de akkor mondjuk ki, semmi, de semmi, az égvilágon semmi köze nincsen. Ez egy többpártrendszerű demokrácia jelenleg, amit Magyar Péter kormányoz. Hogy jól kormányozza, vagy rosszul, arról nyilván lehet vitát folytatni. Hála Istennek Szakács Istvánt is néhány óra alatt szabadon engedték. Nem tépték le a körmét, nem verték össze-vissza. A Rákosi Mátyás idején
4: telefonkönyvekkel.
5: Igen, Rákosi Mátyás elvtárs idején bizony megtörtént, hogy sokakat össze-vissza vertek az Andrássy út.
4: Tessék, 60-ban. Itt a bizonyíték. Igen. Nincs jelenkét.
5: Szóval azért mondom, hogy nem véletlenül, csak azért vagyok kénytelen ezekre a történelmi összehasonlítások abszurditására rámutatni, hogy a Fidesz rossz úton jár, amikor erre hagyatkozik. Hagyatkozzon inkább Szakács Istvánra, hagyatkozzon a jelenre, hagyatkozzon arra, hogy az alaptörvény 17. módosításának tényleg vannak aggályos részei, tehát a passzív választójog egyoldalú korlátozása, tehát a képviselői mandátumok időtartamának a korlátozása mindenképpen egy meglehetősen aggályos és Európában még nem látott, legalábbis az elmúlt évtizedekben nem látott módszer. Na most, ami a Fidesz közeli sajtó médiát illeti, nekem van egy olyan benyomásom, hogy minthogyha Orbán Viktor megharagudott volna erre a média rendszerre, hogy nem volt elég ügyes a választási kampányban.
4: Azt gondolom, hogy ki is mondatott általa, akár a Dopman interjúban.
5: Igen, a Dopman...
4: Keresik a hangjukat, a Mandiner.
5: Igen, tehát a Dopman interjú ezt ugye még a május 8-án tették közzé. Ez volt Orbán Viktor miniszterelnökségének utolsó napja, ezért emlékszem ennyire jól a dátumra, május 8-a. Hát valóban az volt, azt érzékeltette a miniszterelnök, hogy ő nem igazán volt elégedett a Mandiner meg a társai teljesítményével, csak ez meg azért nehéz dolog, mert lehet, hogy ezektől a médiumoktól meg ilyen igazodást várt el a Fidesz vezérkara. Erre nincsenek bizonyítékaim.
4: De hát erre vannak bizonyítékaink. Deák Dániel maga mondta el, aki a Megafon Központ egyik arca volt, a 21. század intézetnél is egy vezető elemző volt. Ő maga mondta el most a Különutasoknál, Móna Márkéknál, hogy egy központi utasítást teljesített.
5: Jó, de úgy értem, hogy iratok még nincsenek egyelőre a kezünkben, hogy mondjuk a Mandinert, vagy akár más médiumot.
4: De azok nem is lesznek.
5: Hát valószínűleg nem, valószínűleg ezek
4: nem
5: szóbeli.
4: Ez nem így ment.
5: Ez valószínűleg szóbeli, vagy esetleg megfelelési kényszer. megfelelési kényszer. Igen, tehát az jól látható volt, hogy voltak a Fideszek bizonyos központi üzenetei, és akkor azok végigmentek szóró-szóra az akkori jobboldali média rendszeren, Magyar Nemzet, Hír TV és a többiek fő tájékoztatás politikáján. Ez mondjuk kívülről is látható volt, de innentől kezdve viszont Orbán Viktort is felelőssé lehet tenni, hogy mondjuk akkor ő miért nem engedett nagyobb mozgásteret. Egyébként a vége felé azért már az, hogy a Mandinert az MCC alá tették, abban azért már benne volt a Kesma kritikája.
4: Igen.
5: Én azt gondolom. Tehát érzékelték már a vége felé, hogy vannak problémák ezzel a nagyon vízfejes, nagyon abszolút központi. Hát a megyei napilapok példányszáma zuhant már az elmúlt 10 évben. Ugye a nyomtatott sajtó amúgy is bajban van, ezt nagyon jól tudjuk, de most miért adjon ki a pénzt az ember helyben olyan újságra, amely nagyon-nagyon kevés helyi hírt tartalmaz, és emellett viszont tele van már nagyon megszokott fideszes propagandával. Tehát akkor miért költsen az ember mondjuk havonta, nem tudom, több ezer forintot ilyen újságokra? Én még emlékszem olyan megyei újságra, a Kelet-Magyarország volt ilyen a 90-es években, amely részletes helyi híreket közölt, amelyik a nyíregyházi vagy a megyei közgyűlés politikai híreit is közölte, sőt még szatmári melléklete is volt, egy szatmári falvakból is híreket adott. Hát nyilván jóval nagyobb is volt a példányszáma, az emberek talán már el se hinnék, hogy akkor például a Kelet-Magyarország megyei napilap példányszáma bőven meghaladta a 100 000-et. Tehát ezek elképesztő számok voltak, de volt is tartalom benne az akkori Kelet-Magyarországban. Na most egy egyenvonalasított, egyenáramosított megyei napilapok, amelyeket a Kesma csinál, hát azok nem véletlenül, hogy egyre kevésbé lettek népszerűek, és ugye egyre kevesebb emberhez jutottak is el a vége felé. Tehát igen, baj volt kétségtelen a Fidesz közeli sajtóbirodalommal, de hát ebben én attól tartok, hogy valahol a Fidesz vezetői is tudatosak lehetnek.
4: Rövid szünet és folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Mi történt az elmúlt napokban? Mi állhat mögötte? A Párbaj című műsor következik a Spirit FM-en. A mikrofonnál Nagy Attila Tibor és Gabra Gábor.
2: Újból itt vagyunk, ez az Abszolút Politika Nagy Attila Tiborral, és ezúttal most velem Boros Tamással, Gabra Gábor pedig majd visszatér egy hónap múlva. Hol volt Orbán Viktor? Még térjünk vissza erre a tüntetésre, ezt is már ezerszeresen kitárgyaltak. Nekem azért furcsa az egész, mert mint arc, mint reklámfelület mögé áll a rendezvénynek, de tiszteletét meg nem teszi ott ez a bizalmatlanság, hogy nem tudja, hogy kínosan kevesen lesznek majd ott, vagy pedig egyszerűen még az Orbán Viktor 2.0 nem készült el, hogy milyen kommunikációs irányt fog venni, ezt a régi panelek hallhatóan, láthatóan, a régi arcokkal, leszerepelt arcokkal, úgyhogy azt mondja, hogy jó, akkor ez a ti játékotok.
3: Biztos, hogy nem volt a legszerencsésebb, hogy Orbán Viktor reklámozta a rendezvényt, amelyre aztán el sem megy.
2: Elhatárolódik tőle.
3: Hát ezt nem mondanám, hogy elhatárolódik tőle, de valahol mégis. Tehát reklámozza a rendezvényt az eleinte, aztán meg nem megy el. Ez fura, tehát ez nyilván magyarázatra szorul, és ezen is lehet csámcsogni. Ami azért baj a Fidesz számára, mert így a tüntetés igazi ereje már amennyire volt, hát pár ezen azért mégiscsak ott voltak, nem, ezt is rombolja, tehát ezt az erőt rombolja, mert az ilyen mellékszál lesz érdekesebb, hogy Orbán Viktor miért nem volt ott.
2: Ha ez nincs jól megindokolva, hogy éppen nyaralok, de amúgy miért pont most nyaralna, teszem azt mondjuk, hogy küld egy fotót a Ibizáról, egy luxus hajóról, hogy amúgy itt vagyok, és, vagy bejelentkezik videón, bár szerintem az nagyon kínos,
4: De az nincs megmagyarázva a social media korában, hogy bárki leül a Facebook elé, és kitesz egy posztot, vagyis hírt ad magáról. Ez kimagyarázhatatlan, hogy miért nem állt jobban emögé. És a fizikai jelenlétének a hiánya is ugyancsak egy kimagyarázhatatlan. Tehát nem tudnak rá olyat mondani Szűcs Gáborék, amire azt mondja a fideszes magszavazó is, hogy jaj, persze, amúgy oké, teljesen rendben van.
3: Én számítottam erre, hogy nem fog jelenni, mert a Sándor Palota előtti rész az eleve nem alkalmas több tízezeres tömegtüntetés megrendezésére.
4: Igen.
3: Eleve hétköznap estére tették, tehát a Fidesz maga sem reménykedett abban, hogy itt sok ember jelen tud lenni. Na most Orbán Viktor számára lelkileg mindenképpen megalázó lett volna, és valószínűleg politikailag is, hogy ő, aki korábban mégiscsak ahhoz szokott hozzá, hogy több tízezer vagy akár százezes tömeg előtt beszéljen, most hát legjobb esetben is 2-3 ezer ember, vagy esetleg 5 ezer ember is, akkor már tényleg megengedő vagyok, tehát mondjuk csak 5 ezer ember előtt beszéljen. Mert akkor meg az lett volna a kínos neki is személy szerint, meg akkor meg ezen csámcsogott volna az országos média nem Fidesz közeli része.
4: Az nem lehet, hogy a politikai bukását jelentette volna, akár házon belül is? Tehát Orbán Viktornak még meg kell őrizni azt a képet, hogy ezt a politikai közösséget csak ő tudja vezetni. Ha már belülről is elkezdenek azon gondolkodni, hogy leváltható, már pedig éppen már gondolkodnak ezen, és ennek van egy látványos, vizuális megerősítése, hogy oké, oda megyek, beszédet mondok, de nincs egy erős tömeg mögötte, akkor lehet, hogy az lett volna az utolsó tánc az ő részéről.
3: Hát most választották újra elnökké, úgyhogy nem hiszem, hogy
4: de mi más tehettek volna, na, őszintén.
3: Hát igen, mondjuk se Ferenci Orsolya, sem más nem jöhetett volna komolyan szóba, csak ez most is igaz, tehát Orbán Viktornak jelenleg sincs igazi alternatívája a Fidesz elnöki tisztségére. Tehát én nem gondolom, hogy ez az utolsó tánc lett volna. De az kétségtelen, hogyha ő mondjuk ott van, és mondjuk nem szólal fel, de ott van valahol a tömegben, az is egy elég fura helyzet lett volna, mert akkor mindenki, a tömeg egy része valószínűleg oda se figyelt volna a szónokokra, hanem Orbán Viktorral akart volna kezet fogni, vagy szelfizni, akár a beszédek közben. Akkor
4: volt már ebből, ilyen azért.
3: Akkor ebből lett volna a probléma, ha meg Orbán Viktor meg felmegy a színpadra, és beszédet mond, akkor meg abból az lehetett volna kínos, hogy milyen kevés ember előtt kénytelen beszélni. Viszont így, hogy nem ment el, az meg szintén probléma, mert hogy van az, hogy reklámoz a napokon keresztül a stop önkény tüntetést, erre meg nem megy el. Szóval bárhogy is, akármilyen oldalról is nézem meg a dolgot, mindegyik kínos, de hát ez jól mutatja, hogy a Fidesz milyen mélységbe zuhant, hogy mennyire jelentősen csökkent a támogatottsága. Azért csak úgy emlékezetbe idézem, hogy voltak olyan évek, amikor a Fidesz támogatottsága stabilan 50% körül volt éveken át.
4: Uh-huh.
3: És még a 14-es gyengébb támogatottságú országgyűlési választáson is 40% fölött teljesített, és azzal egy kétharmados többséget tudott szerezni a parlamentben. Igaz, ahhoz az akkori ellenzék hülyesége is kellett, de most nem ez a témánk, csak jelzem, hogy a Fidesz támogatottság olyan 45-50% körül volt stabilan, hosszú igen, éveken át. Na most beszélünk 20% körüli támogatottságról a biztos szavazók körébe. Igen. Tehát, hogy 45-50%-ról lemegy egy párt 20% környékére. Ez azért nagyon nagy zuhanás. Tehát nem véletlenül beszéltem az első részünkben a veresség hatásról. És azért nagyon úgy néz ki, hogy ez az alacsony támogatottság, ez akár még tartós is lehet. Tehát, hogy lehetséges, hogy ez nem pusztán annak szól már, hogy a győzteshez húzás, amit korábbi választások után láthattunk, ugye megindult a győztes kormánypárt felé, hanem lehet, hogyha a Fidesz nem talál ki valamit őszre, akkor tényleg ez a 20-25% így nem csak pár hónapig lesz, hanem akár tartósan. Na most nyilván ez is azért egy pártnak a belső kohézióját, az önbecsülését nem érinti kedvezően. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy azután, hogy Orbán Viktor beleállt a tüntetés reklámozásába, ezáltal csak rossz és még rosszabb variáció jöhetett, hogy most mi lesz az ő részvételével, mert hogyha ott van a gyűlésen, akkor az a baj, mert ugye kevesen voltak azért, ha meg nem megy el, az is baj, mert akkor mi is arról beszélünk, hogy van az, hogy Orbán Viktor nem megy el arra a tüntetésre, amelyen való részvételre ő maga buzdított a Facebookon. Szóval mindenképpen fura, kínos, nem jó. Ez egyébként előre nem az az út, ami a Fidesz ki tudja húzni a gödörből. Innentől kezdve a Fidesz alapvetően egy dologban reménykedhet, a Tisza kormány hibáiban. Illetve abban, hogy a Tisza kormány a nehéz költségvetési helyzet és esetleg a hormuzi szorús Irán körüli nemzetközi helyzet miatt olyan megszorító intézkedésekre kényszerül, amelyek révén a Tisza párt népszerűsége jelentősen elkezd majd későn nyártól ősztől csökkenni. Ebben esetleg reménykedhet a Fidesz, de még akkor se feltétlenül lesz az, hogy a Tiszától elpártoló szavazók a Fideszhez fognak csatlakozni, mert ugye a Fideszhez, a Fidesz kormányzását egyre több dolog terheli. Magyar Péter hétről hétre azért igyekszik gondoskodni a parlamentben arról, hogy nagyon hát legalábbis aggályos ügyeket és dolgokat szórjon a Fidesz fejére, és ennek érdekében még belső kormányzati dokumentumokkal is előjön. Szóval ez azért megnehezíti majd a Fidesznek az, hogy a népszerűséget visszaszerezze, mert az elmúlt 16 év kormánya az mázsás súlyként nehezedik a Fidesz gyakára.
4: Ezt nagyon jó, hogy behoztad, mert látjuk ezt a parlamenti színjátékot, performance sorozatot, amelyben hát bogzsákként viselkednek, működnek a fideszes politikusok. Ezt nem csak én mondom, hanem ezt ismertebb Fideszhez köthető influencerek mondják, hogy ki kéne vonulni már a parlamentből, könyörgöm. Tehát rossz nézni az ő számukra azt, hogy az ő frakciójuk folyamatos defenzívában van, nem tudnak olyan narratívát gyártani, amivel a napi rendúralását vissza tudnák venni, és hát nem csinál mást igazából a Fidesz, a Tiszás frakció, mint hogy hát őket gyalázza, és akkor ebből születnek a különböző mémek. Te mit mondasz erre? Illetve két dolgot is kérdezek ezzel kapcsolatban. Vonuljanak ki, ami lehet, hogy egy vereségnek a beismerése, de ennek így nem sok értelme van való igaz, tehát nem látszódik az a populista üzeneteken túl, hogy ezt érdemes folytatni az ő szempontjukból, és ezzel együtt egy olyan irányt vegyenek, például a különutasok, hogy akkor most elkezdünk kissé önkritikusak lenni, hogy ezt nem jól csináltuk, és akkor ebből kifejlődhet talán majd egy olyan hitelesebb, jobboldali konzervatív közösség, ami vagy Orbán, vagy Orbán nélkül, de működőképes lehet.
3: Hadd kezdjem azzal, hogy jelenleg a parlament működése olyan, hogy a fideszesek nem mondhatják el azt a jelenlegi parlamenti vezetésről, hogy ne adna nekik szót. Időnként talán még túlságosan megengedően is, tehát hogyha mondjuk szigorúan vennénk a házszabályt, akkor nem biztos, hogy ilyen sokszor kellene a fideszeseknek személyes érintettség kapcsán szót adni. Kövér László közel nem adott ennyiszor szót utólag az akkori ellenzéki képviselőnek személyes megtámadtatás címén.
4: Szerintem ennek oka van? Oka van, hogy nem konstruktív ellenzék szerepkörben tud feltűnni a Fidesz, amely tényleg a haza üdvéért szólal fel, hanem neki mindig magyarázkodnia kell. Amíg ez a loop, ez az ismétlődés így folyamatosan visszatér, addig Magyar Péter hátradőlhet, és esetleg a kormányzati hibákat is el tudja picit masszírozni ezekkel.
3: Most ez egyébként igen, tehát a Magyar Péter nyilván azért is forszírozza ennyire a személyes bosszú vágyon túl, mert itt én érzek ilyen személyes dolgot is Magyar Péternél, de ezen túl van azért politikai racionalitása az ő viselkedésének, nevezetesen az, hogy hétről hétre tetemre kell hívni a Fidesz kormány örökségét, és ezt a nehéz örökséget a Fidesz és KDNP frakcióra kell tolni. Uh-huh. Tehát a Magyar Péter sokkal többek által bírált, időnként tényleg furcsa a parlamenti megnyilvánulásai, azért ezt a célt is szolgálják, és egyelőre ezt elérték, mert most a Mediának kifejezetten volt egy olyan kutatása, amelyik azt vizsgálta, hogy az emberek mit gondolnak a parlamenti ülésekről, és az az igazság, hogy a Magyar Péter eddigi viselkedése legyen bármilyen furcsa is, nem tépázták meg a Tisza párt népszerűségét, egyáltalán nem. Tehát jelenleg 70% körül áll a Tisza a biztos szavazók körében. Ilyen még sose volt egyébként az elmúlt 36 évben, hogy egy pártnak ilyen óriási népszerűsége legyen. Ugye a kivonulásra valóban lenne egy olyan előnye a Fidesz és a KDNP számára, hogy akkor ők megszűnének boksák lenni, illetve onnantól kezdve már nem lenne olyan érdekes a Fidesz gyalázni, amikor nincs ott. Tehát nem lenne visszakiabálás, nem lenne felháborodás. Tehát ez az előnye akár még meg is lehetne. Van viszont egy nagyon nagy hátránya, ez pedig az, hogy most a parlamentet eddig jóval többen nézték. Ebből adódóan azért, amikor a Fidesz ott beszél, akkor jóval több emberhez tud elvileg eljutni, mint mondjuk 2026-ig. Tehát ugye az előző 16 évben a parlament iránti figyelem jelentősen csökkent, különösen a rendeleti kormányzás 20-as bevezetése óta, hiszen a kormány egy csomó dolgot átvett a parlamenttől. Tehát a Fidesz azért elveszítene egy elég fontos nyilvános teret. Ráadásul azért a Fidesz arra időnként képes volt az elmúlt hetekben a parlamentben, hogy kibillentse Magyar Pétert a lelki egyensúlyából, és megpróbálta a Fidesz már most súlyos hibákra, súlyos kommunikációs hibák elkövetésére kényszeríteni Magyar Pétert, és ennek a veszélye azért a kormányfő felé fennáll, tehát hogy az ő lobbanékony, szenvedélyes természete időnként kihozhat belőle olyat, mint mondjuk például Kulcsák Krisztiánból, akiről csak hagyj is csak egy zárójelet, én nem gondoltam volna, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság volt elnöke, nem tud viselkedni a parlament plenáris ülésén. Ezt...
4: Az a baj, elmondani sem tudom, hogy mit mondott. Hát ki kéne sipolni.
3: Igen.
4: Tehát édesanyját szitta valakinek elég csúnya, ezt össze tudja rakni mindenki.
3: Igen, össze tudja rakni, de volt olyan internetes honlap, amelyik leírta, hogy állítólag mit mondott a tisztelt képviselő úr. Tehát aki nagyon akarja, utána tud nézni. Minden esetre nagyon fura. Tehát hogy egy tényleg ilyen magas tisztségben lévő egykori személy ennyire nem tudott viselkedni azon a parlamenti ülésen, és Magyar Pétert is fenyegeti az a veszély, hogy túlságosan kiborul valamelyik ülésnapon, és hogyha a Fidesz nem megy be az ülésekre, akkor lemond erről a lehetőségről. Egyébként nem egyszerű a döntés arról, hogy bent maradni-e, vagy kint maradni, de én azt gondolom, hogy érdemes akkor felidézni az eddigi tapasztalatokat. Ha a külföldi tapasztalatokat nézem, akkor azt látom, én erről még nagyon régen írtam is a Népszabadságban, hogy a parlamenti bojkott, illetve úgy általában a politikai intézmények ellenzék részéről való bojkottja, akkor igazán eredményes, hogyha komoly társadalmi támogatottságot vagy mozgalmat tud szerezni mögé. Tehát, hogyha ez a nagy mozgalom nincs meg, hanem a parlamenti ellenzék azt mondja, hogy hát én most nem megyek be a parlamentbe, akár még vissza is üthet az ellenzék.
4: Bocsánat, kiegészítés, tehát úgy lehet ezt lefordítani, amit te mondtál, hogy amit csinált nagyon sokáig, 2010-től nem tudom hány éven keresztül az ellenzék, főként Gyurcsány Ferenc vezetésével. Ugye elhangzott, hogy illegitim kormányzás. Bocsánat, illegitim választás, illegitim kormányzás. Hatházi Ákos részéről, hogy a parlamentarizmusnak már nincs értelme, mm-hmm. de választásról választásra alaptörvényre felesküdtek, és valahogy mégis megjelentek. Azt gondolom, hogy volt olyan időszak, amikor annak a diktatúrázásnak, amit akkor a DK-sok uh-huh. nyomtak, annak lehetett volna egy nyomatékot tenni, hogy akkor igen, ha diktatúra van, akkor tényleg semmi értelme, hogy itt bennülünk, akkor kivonulunk. De ebből látszik, hogy a Fidesz sem hisz a saját üzenetében, mert ha a felét elhinné annak, amik elhangoztak ott azon a tüntetésen, akkor már másnap ki kellene a teljes frakciónak vonulni a parlamentből.
3: Már rég ki kellett volna vonulni. Tehát micsoda dolog
4: de
3: az...
4: De nem hiszik el azt, amit mondanak.
3: De micsoda dolog az tényleg, hogy diktatúrát épít a Tisza, legalábbis a Fidesz szerint, és ebben van, már még hetek teltek el, és nem vonultak ki a parlamentben. Micsoda dolog az, hogy a Fidesz legitimálja a diktatúra építést az, ahogy ott van. Egyébként ugyanez, tehát nagyon jó, hogy mondod a demokratikus koalíciót, mert szinte Pepitába ugyanez volt. A DK is diktatúráról beszélt éveken át, és én meg is kérdeztem éppen az ATV stúdiójában a mellettem ülő DK-stól, hogy ha diktatúrát épít Orbán Viktor, akkor micsoda dolog az, hogy bementek a diktatúra parlamentjébe. Na, erre nem kaptam érdemi választ.
4: Akkor mi ez a TV csatorna, ahol bennülsz, és miért ülsz benne? Hát a vendégként, akár ezt is megkérdezted volna.
3: Hát akár ezt is, szóval... igen, tehát az a baj, hogy az eddigi tapasztalatok szerint az, hogy diktatúrát emleget az ellenzék, és közben beül a parlamentbe, az fura, viszont az is fura, hogyha meg félig meddig kimegy. Tehát legalábbis az elmúlt 16 év tapasztalatai nem túl meggyőzőek arról, hogy... amit az akkori jó ellenzék csinált, hogy diktatúrát emlegetett, volt úgy, amikor a demokratikus koalíció alig látogatta a parlamentet, de én mondok
4: jó, más... Az a legbénább, amikor nem mennek be bizonyos napokon és ügyekben, tehát most vagy visszaadod a mandátumodat, vagy nem.
3: Hát igen, csak igen. Na most ugye van egy szerb példánk, volt egy olyan szerbiai parlamenti választás, amelyet az akkori ellenzék bojkottált, tehát tényleg el sem indult, az akkori ellenzék egy jelentős része. Mi történt? Jöttek más magukat ellenzékinek való pártok, és ők meg beültek. Uh-huh. És ugye ez azzal járt, hogy minden infrastruktúrális állami támogatás, ami a parlamenti jelenléthez kötődik, az kiesett a parlamentből kivonuló ellenzéki pártok számára. És volt olyan párt is, aztán, persze aztán ki az újabb választáson már elmentek ezek az ellenzéki erők, azokon már részt vettek, és aztán volt egy másik szerb ellenzéki párt, amely később parlamenti ülésekre nem járt be, és aztán ennek a pártnak az egyik politikusa leült beszélgetni a kormánypárt egyik képviselőjével, és a kormánypárt, a szerb haladók pártjának a vezetője mondta, hogy a maguk pártja nem jelenik meg mostanában a parlamenti üléseken, de azért a frakció támogatásokért járó pénzeket felveszik szépen minden további nélkül, és az elég kínos jelenet volt. Mm. Tehát az a baj, hogy én jelenleg inkább több hátrányát látom a parlamentből való kivonulásnak, mint előnyét. Ugye létezhet egy másik, még egy újabb módszer, amit a Fidesz talált ki 2006 ősze után, hogy akkor vonul ki a parlamentből, amikor a miniszterelnök szólásra emelkedik, és akkor csak a két frakcióvezetőt hagyja ott, Navracsics Tibort a Fidesz részéről, és Semjén Zsoltot a KDNP részéről. Az azt kell, hogy mondjam, hogy az nem volt sikertelen végső soron, mert kiemelte az, hogy Navracsics Tibor mennyire vitaképes, tehát hogy a nagy szocialista frakció zúgásától nem zavartatva magát, logikusan összeszedetten elmondta a magáit, és erodálta Gyurcsány Ferenc politikusi szakmai hitelességét. Tehát az nem volt egy kifejezetten eredménytelen időszak, ez az a szintén felemás parlamentből való kivonulás. Ez viszont akkor az kéne, tehát hogyha úgy dönt a Fidesz-KDNP, úgy vonul ki, hogy mégse teljesen, tehát hogy amikor Magyar Péter beszél, akkor vonul ki, és akkor mondjuk csak a Gulyás Gergely frakcióvezető, meg Rétvári Bence másik frakcióvezető maradna, és akkor ők beszélnének. Ezt meg lehet próbálni, mondom, van erre egy jó referencia. Ugye a kérdés az, hogy Gulyás Gergely tud-e úgy olyan összeszedetten referencia. Ugye a kérdés az, hogy Gulyás Gergely tud-e

0: jóbeszédet az alaptörvény 17. módosítása
1: többször
0: ellen.
1: Is jóbeszédet mondott, és megtalálta azokat a pontokat, sőt, azzal hitelesítette magát, hogy elmondta, hogy egyébként ebben igazuk van, vagy a tisztába tudnak menni, de...
0: Az nem volt egy rossz beszéd, de azért legtöbb esetben én azért azt látom Gulyás Gergely beszédében, hogy nem túlzottan magával ragadó. És hát,
1: nem olyan a személyiség.
0: És, hát igen, és ráadásul 8 éven át volt miniszter, tehát az a baj, hogy amikor a miniszterelnök az előző kormány vélt vagy valós bűneit sorolja fel, akkor könnyen rá tud mutatni például Gulyás Gergellyel, aki mégiscsak ott volt 8 éven át miniszter.
1: Nagyon szépen köszönöm. Lett volna még néhány témánk, de erre már nem jutott időnk, de hát veled beszélgetni politikáról az ilyen. De legalább kiveséztük ezt a tüntetést, és ami ezzel járt. Köszönjük szépen, ez volt az Abszolút Politika. Köszönöm, hogy itt voltál te is.
0: Én is köszönöm.
1: Ezúttal is. Én voltam most az újonc, úgyhogy magamnak én elkezdem, hogy itt voltam. Viszontlátásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallott.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Szent Mihályi úton a Rákospalotai határút felé, a Gábor Áron utca után a külső sávban. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz-Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A Móricz-Zsigmond körtérről a Békés Park a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal. Az új Budaközpont a 17-es pótlóbusszal érhető el. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért július 23-án csütörtökön éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A Hajóállomás utcába, a Soroksári út szervíz útjára és a Leknerödön fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A H6-os év mától Ráckeve és Szigetszent Miklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a Volán autóbusz igénybevételét ajánljuk. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmezési válság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Hungary Helps. Minden szombaton 15 órakor várja önöket a műsorvezető Novák András. Itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. Kedden mutott be az Uránia Filmszínházban egy filmet, egy dokumentumfilmet, amely igen sok év munkáját öleli fel, és a Hungary Apps program küldetéséről szól. Erről fogunk beszélgetni Ázbej Trisztánnal, az üldözött keresztények megsegítéséért, és a Hungary Apps program megvalósításáért felelős államtitkáról, aki telefonon van itt velünk. Köszöntöm.
2: Jó napot kívánok!
1: Hát egy órás dokumentumfilmről van szó, ami igen látványos, és igen sok mindent ölel fel, és közben kaptam Kovács Klára szerkesztőtől a háttéranyaghoz számot, és én ezzel indítanék, hogy eddig 68 országban 500 projektet valósítottak meg. Ez egy iszonyatosan nagy szám. Egyrészt, hogy emlékszik vissza az elmúlt évekre és időszakra, és ez az 500 projekt, ez szép fokozatosan épült fel, vagy volt egyébként egy folyamatosan, nem tudom, a 9 évre elosztott szám ebben, és van-e olyan egyébként, ami különösen fontos önnek valamiért?
2: Igen, hát majdnem 9 évvel ezelőtt indult el Magyarország Nemzetközi Humanitárius Segítségnyújtási Programja, a Hungary Helps, a Segítő Magyarország programja. Ezen kívül pedig egy 4 éves kormányzati ciklusnak a végén tartunk, állunk. Úgyhogy nagyon indokoltnak éreztem, hogy visszatekintsünk az elmúlt évekre. Magunknak is próbáljuk értelmezni, hogy mi az, amit elértünk. Be is számoljunk róla, mert ez egy közfinanszírozású program, tehát kötelességünk is, aminek örömmel eleget teszünk, és azt is megértsük, és el is mondjuk, hogy miért kell ennek a missziónak folytatódnia. Ezt most azon belül, hogy nyilvánvalóan egy minisztériumban szakmailag is értékelünk mindent, most a számok, azok mögött a számok mögött is, amiket elmondott, tehát a közel 500 projekt több mint 60 országban, a számok azok mutatják a szakmai teljesítést, a hatékonyságot, de mindig úgy éreztem, ahogy a különböző támogatási helyszíneinket jártam, találkoztam ezekkel a közösségekkel, akiket segítünk, hogy a szakmai tartalom mellett van egy másik, egy kicsit elvontabb értelembe vett jelentése a Hungary Help Zone-nak. Van annak egy jelentése és egy civilizációs üzenete, hogy magyar emberek, a magyar kormány és az ügyünket támogató magyar emberek összefogtak és tettek azért, hogy a világon földrajzilag talán távolabb, de lélekben hozzánk közel levő üldözött keresztény testvéreinknek segítsünk. És visszatekinteni ezt értékelni és értelmezni, lehet, hogy ez sok évnyi munka lenne, de amiről ez a film is szól, vagy amilyen üzenetet nem mi választottunk, hanem egész konkrétan egyébként nigériai kedvezményezetjeink mondták ezt, az összefoglalja, hogy vannak olyan országok és közösségek a világon, ahol Magyarország az életet jelenti. Életet jelentette, és a jövőre nézve pedig reményt adva jelenti az életet. Ez is a címe a dokumentumfilmek egyébként, Hungary Helps, ahol Magyarország az életet jelenti. És nagyon nehéz lenne nekem 500 különböző projektből, támogatási aktusból, testvéri odafordulásból kiválasztani legkedvesebbet, vagy legértékesebbet. Nekem egyébként hozzám közel mindig azok a projektek állnak, azokat sorolom legelőre, amikor éreztem, illetve objektív módon, nem ilyen pártaszosan elvontan tudom, hogy menekülteknek például az életét megmentettük, mert egyébként éhen haltak volna, vagy elvitte volna őket mondjuk a kolera, vagy a malária, vagy más betegség. Nigériai üldözött keresztény menekült táborokban, de az emberi élet primátusa, a legfontosabb része mellett vannak olyan dolgok, amik pedig civilizációs szempontból is fontosak. Tehát az, hogy egy bibliai kegyhelyen, Jézus Krisztusnak a megkeresztelkedésének a helyszínén az első, és így akkor értelemszerűen az egyetlen katolikus templom az magyar támogatással épült meg, annak nem csak kulturális jelentősége van, nem csak a helyi közösségeknek a hitéletét, meg egyébként a megélhetését és a zarándok turizmuson keresztül segíti, hanem ennek egy civilizációs jelentősége van. És még ami nekem nagyon fontos személyesen, mint annak az embernek, aki ezt a programot majdnem az elejétől fogva 8 éve vezeti, az, hogy egészen más megvilágításba helyezte Magyarországot és a magyarokat, nem csak a támogatott közösségek szempontjából nézve, hanem a mi saját szempontunkból nézve. Ezt az utóbbit lehet, hogy különösen hangzik, megmagyarázom, de amikor mi támogatást nyújtunk, akkor általában nem mi vagyunk, mint Hungary Helps program a hősök a történetben, hanem azok a magyar segítők, karitatív szolgálatnak a magyar világbajnok hősei, akiknek lehetővé tesszük azt, hogy a szolgálatukat végezzük. Egy Hardy Richard doktornak, aki 30 éve Kongó közepén embereknek a szemorvosa és embereket gyógyít. Egy Simon Judit orvosnak, egy doktor Fodor Rékának, aki Nigériába menti az emberek életeit 10 éve. A magyar karitatív szervezeteknek, az ökumenikus segélyszervezetnek, a máltaiaknak, a karitasznak, a reformátusoknak, a baptistáknak segítünk anyagi támogatással, hogy oly módon öregvítsék a hazánknak a hírét, amit nem egy sportsikerrel, vagy éppen nem tudom, katonai sikerrel lehet elérni, hanem csak pontosan ezzel is. Hogy ez visszafelé, hogy hát nekünk magyaroknak megpróbálják azt bemagyarázni, hogy mi egy önző ország vagyunk, hogy befelé fordulunk, hogy individualisták vagyunk, és minket nem érdekelnek az idegenek. Még ilyen szitokszavakat is ránk mondanak, hogy xenofóbok vagyunk, meg mindenféle hasonló. És azt akarom elmondani, hogy a 8 évnyi munkánknak a tapasztalata során én nem tudtam eljutni a világnak olyan távoli, vagy elérhetetlen, szinte elérhetetlen válságövezetébe, ahol ne találkoztam volna a magyar együttérzésnek, szolidaritásnak, nagylelkűségnek valamilyen nyomával. Tehát a mozambiki vidéknek a közepén, ahol emberek nagyon nehéz helyzetben vannak, rábukkanunk, az arra járó rábukkan egy magyar jezsuita misszionárisnak a keze munkájának a nyomára, aki 100 évvel azelőtt ott egy agrári iskolát működtetett. Tehát ez is nehéz kiválasztani egyet, hogy hogy tekintenek ránk magyarokra. Egyik legfontosabb üzenetet hordozó programunk Irakban történt, ott hajtottuk végre, bibliai földön, a ninivei fensíkon, 2000 éve ott élő keresztény közösségnek a települését építettük újjá, segítettünk újjáépíteni, miután az iszlám állam elűzte őket. Visszatértek és átnevezték a településüket Binter Magyarnak, azaz Magyarország leányának. Én azt gondolom, hogy ez nem csak egy így a szélben elvész ez a hála, én azt gondolom, hogy ez így a nemzetünk szempontjából nagy szó, de egy történeti, sőt, üt történeti jelentőségű.
1: Hogyha valaki még kíváncsi a filmre is szeretné megnézni, akkor segítsen nekünk, hogy kell ezt elképzelnünk, ugye átölel egy majdnem évtizedet, inkább személyes történeteken keresztül, vagy megrázó helyzeteken, vagy a legfontosabb önök számára, a legfontosabb eseményeken keresztül?
2: Hát egyrészt még nem megtekintető a film, egy ünnepi díszbemutató alkalmával mutattuk be. Kíváncsiak voltunk a nézőknek a válaszaira, és azt vettük észre, hogy amellett magát a tartalmat, a programot nagyra értékelték, de mint film is nagyon érdekfeszítőnek találták, ami egyébként pont az önök kollégáját, dr. Novák András szerkesztő urat, aki készítette ezt a filmet, és a többi filmkészítőt dicséri. De azt viszont el szeretném mondani, hogy olyan sikere volt a bemutatón, hogy hamarosan tévékben is be fogjuk mutatni, illetve az interneten is közzé tesszük. A mi szándékunk ezzel a filmmel az volt, hogy ne egy imázsfilm legyen, még csak nem is egy ilyen, hogy mondjam, ilyen termelési jelentésszerű programbemutató film, hanem a mi szándékunk az volt, hogy emberi közelségbe hozzuk ennek a filmnek a nézőit, a magyar embereket, de nagyon sokan tanácsolták, hogy angolul is mutassuk be, aki érdeklődik a műfélten. Emberi közelségbe hozzuk, egyrészt az üldözött keresztény emberekkel, megtapasztalják a néző az ő erős hitbéli tanúságtételüket, amit még a fenyegetések közepette is felvállalnak, ebből erőt meríthessenek. Ezen kívül pedig ember közelbe nem csak érthetően, hanem érezhetően mutassuk meg azt, hogy mit jelent a magyar segítség ezekben az országokban. És persze a magyar érdeket is szolgáljuk, nem lehet csak karitatív módon osztogatni adomány formájában a magyar emberek pénzét. Ott van benne a magyar érdeknek a szolgálata, hogy egészen alapvető biztonságpolitikai, geopolitikai érdekünk, hogy megelőzzük a migrációt, a nagy migrációs hullámokat, például odavitt segítséggel. De azt hiszem, hogy aki legalább a filmen keresztül szinte személyesen látja ezeknek az embereknek a háláját, hogy a magyarokat, akikről azt se tudták, hogy hol élünk, meg a térképen hol található Magyarország, a történelmüket formáló közösségnek, vagy testvér nemzetként tekintenek ránk. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy nagyon elvont, meg pátoszos, de ez is minket szolgált. Tehát ez volt a megközelítés. Azt is akartuk, hogy kérem a hallgatókat, hogy értsék jól, a film az szórakoztató legyen. Tehát a szórakoztató, miután nagyon súlyosak a témák, tehát ismeretet bővítő, és képileg is a támogatási helyszíneink, azok sokszor ismeretlen helyszínek, végigvezetik a nézőt a Nigériának a szállóvezeti részétől kezdve a humanitárius programjainkon át, amelyeknek a helyszíne a olyan trópusi országok, mint Kongó és Kenya, és így érkezünk meg a Közel-Keletre. Végigkövetheti a film néző egy delegációnak a biztonsági előkészítését és a lebonyolítását, és a delegációs látogatás közben megtörtént viszontagságokat például Szíriába, és végül megérkezünk a Szentföldre, Jézus Krisztus lábnyomába, Jézus Krisztus életének a helyszínére.
1: Színes képet kaphatunk az elmúlt egy évtizedről, más szemüvegen keresztül, mint ahogy ön is fogalmazott, mondjuk kívülről láthatják az emberek ezeket a térségeket, vagy amilyen gondolatuk lehet. Mit gondol a mozi után a nézők, vagy az, aki látja majd televízióban, interneten ezt a filmet, milyen gondolatokkal megy tovább?
2: Szerencsére nem kell a nézők fejével gondolkoznom, mert a film bemutató után nagyon sokan jöttek oda hozzám, és mondták el a véleményeket. Az a tapasztalat, hogy megváltoztatja a világlátást, kitágítja így a horizontot. Különösen fontos ez, mert szerencsére a filmben szerepelnek is, meg a nézők között is nagyon sokan voltak a fiatalok, akik számára nagyon sok tanulságot hordoznak ezek a történetek, meg az is, hogy élnek emberek más országokban, milyen kívásokkal kell szembe nézniük. Van olyan is, aki azt mondta nekem, hogy ő a saját életének, hogy mondjam, a prioritásait egy kicsit újra rendezi, és úgy érzi, hogy a saját személyes küzdelmeit és most más szempontból látja, viszonyítva, hogy miknek vannak kitéve emberek ártatlanul, milyen szenvedésnek és üldöztetésnek más vidékeken. Sokaknak hitet ad, hogy még a legnagyobb sötétségben az emberi gonosznak a vettiszta pusztítása során is lehet fényességet nyújtani, cselekvő gondoskodással és szolidaritással, nem szenvelgéssel, nem ilyen modoros jó emberkedéssel, hanem a segítő szándék, hogyha talpra esettséggel és gyakorlati segítséggel társul, akkor többet lehet adni, mint segélyt. Azt a érzést lehet adni nehéz helyzetben levő embereknek, hogy nincsenek egyedül, nincsenek magukra hagyva. És bár mi egy kormányzati program vagyunk, és ez egy szakmai program, nem hitéleti szervezet, de sokan beszéltek arról, amit az elmúlt 8 évben én is megtapasztaltam, hívő emberek, hogy ők a saját hitük erősítéséhez nagyon sok megerősítő ihletet gyűjtenek az üldözött keresztényeknek a tanúság vallomásából, akik a legnagyobb csapások, legnagyobb támadások után is készek nyíltan megvallani a hitüket, és a legnagyobb tragédiák után is készek és képesek hálásan dicsőíteni a gondviselést és a jó Istent, mert feltétlen a bizalmuk. Ez szerintem egy üzenet mindannyiunk számára Magyarországon és a nyugaton, hívőnek és nem hívő embernek egyaránt.
1: Végszóra, hogyha megengedi, beszéljünk egy kicsit az aktuális helyzetről, ami azért szintén kapcsolódhat önökhöz, és akkor ezt erősítse meg, vagy cáfolja. Az iráni helyzetre gondolok, és az ottani újabb háborúra, ami azért kihatással van arra a térségre is, ahol egyébként a Hungary Helps program működik, illetve pont olvastam egy tanulmányt azzal kapcsolatban, hogy Irán eleve egy kvázi befogadó ország volt, és Afganisztánból több százezren menekültek oda, a mostani helyzet pedig egyelőre belső menekülti áradatot indított el, de elemzők, vagy egyes elemzők szerint lehet arra számítani, hogy onnan is várhatók menekültek. Ön hogyan látja a helyzetet egyrészt, másrészt pedig ilyenkor mondjuk, amikor van egy ilyen helyzet, akkor a Hungary Helps program már eleve követi, hogy mi történik, felkészül valamire, mi a dolga egy ilyen programnak vagy önnek?
2: Nagyon örülök, hogy nem egy elvont kérdéssel zárunk, hanem gyakorlatias kérdéssel, hiszen ez a mi megközelítésünk, és ez a mi sajátunk. Fontos volt, hogy a filmen keresztül vissza tudtunk tekinteni arra, amit elértünk, de most is vannak olyan emberek, akik segítségre szorulnak, és most is van egy olyan migrációs veszély, amit szeretnénk emberi, sőt keresztény szolidaritással megelőzni. És ennek a folyamányaképpen természetesen folyt figyelemmel követjük a közel-keleti egymásba fonódó újabb eszkalációkat, konfliktusokat, sőt háborúkat. Iráni keresztény partnerrel is kapcsolatban állunk, de éppen most akkor ki is használom ezt a lehetőséget, hogy első ízben itt a Spirit FM rádión bejelentettem, hogy a közel-keleti eszkalációk, például az Izrael és Hezbollah közötti háborúnak a egyik következménye, hogy Libanonban újabb humanitárius válsághelyzet alakult ki. Több mint 1 millió ember menekül a fegyveres konfliktus elől, több mint 1 millió ember van ellátatlanul belső menekültként Libanonban. Egyrészt meg akarjuk előzni azt, hogy a belső menekültekből menekültek és migránsok legyenek, másrészt pedig együtt érzünk minden a konfliktusokban ártatlanul szenvedő civillel. Ezért, mint ahogy egyébként korábban már tettünk ilyet Libanonba, új humanitárius támogatási programokat indítunk. Most első ízben Libanonban, ottani egyházi partnereinkkel segítjük az belső menekülteknek, földön futóvá vált embereknek az alapvető humanitárius ellátását. Figyeljük a fejleményeket a közel-kelet más országaiban, és hogyha képesek vagyunk rá, hogyha meg tudjuk tenni, akkor segítséget adunk a menekülőknek, a szenvedőknek, és azoknak, akiknek leginkább szüksége van rá. Tehát azt gondolom, hogy miután most a beszélgetésünk során talán bizonyítani tudtam azt, hogy történelmi, civilizációs jelentősége is van a Hungary Help programnak, meg azt is, hogy nagyon gyakorlati, életmentő tevékenységre most is, ezekben a napokban is készek vagyunk. Remélem, hogy azt tudtam alátámasztani, hogy ennek a missziónak folytatódnia kell a jövőben is.
1: Mazbay Trisztán, köszönöm.
2: És köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Szent Mihályi úton a Rákospalotai határút felé, a Gábor Áron utca után a külső sávban. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz-Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A Móricz-Zsigmond körtérről a Bikes Park a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal. Az új Budaközpont a 17-es pótlóbusszal érhető el. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése,

0: ezért július 23-án csütörtökön éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A Hajóállomás utcába, a Soroksári út szervíz útjára és a Leknerödön Fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A H6-os év mától Ráckeve és Szigetszent Miklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a Volán autóbusz igénybevételét ajánljuk. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
2: A lemondásom is ilyen szempontból a figyelmeztetés és tiltakozás, hogy olyan határokat lép át a Tisza kormány, amit eddig akkor sem lépett át senki, hogyha tudom, hogy ma nagyon sokan úgy gondolják, hogy az a Fidesz beszél, ami 16 évig ezt és azt tette, de ettől még, ha valaki tényszerűen megnézi ennek az alkotmánymódosításnak az egyes rendelkezéseit, akkor ezek 1990 óta példátlanok. Hogy ez azt is jelenti, hogy az én választójogomat, passzív választójogomat, azt megvonja a hatalom, tehát rám nem lehet szavazni a következő választáson, én 2030 után nem lehetek parlamenti képviselő. Nyilvánvaló, hogy a legnagyobb kormánypárt, vagy a korábbi kormánypárt, a legnagyobb ellenzéki párt frakciójának az a jó, hogyha olyan vezetője van, aki indulhat a választásokon.
3: Gulyás Gergely bejelentését Magyar Péter sem hagyta szó nélkül, aki a parlamentben beszéde közben értesült Gulyás távozásáról.
4: Frakcióvezető úr, nagy nap ez a mai. Ön mától szabad ember.
5: Nagyon gyorsan reagált Magyar Péter itt, egy igazi stand-upos, hogy meghallotta, bekiabálták neki, hogy akkor Gulyás Gergely lemondott, és akkor azt mondta, hogy mától szabad ember, és belefűzte a saját kis speech-ébe ezt követően. Elhisszük ezt az indoklást, amit mondott Gulyás Gergely, vagy van valami a háttérben? Esetleg belátta, hogy ő itt a Bogzsák szerepkört kénytelen eljátszani a parlamentben, és ebből lett elege, vagy rászóltak? Ugye sokféle konteót és véleményt hallani.
6: Én nem hiszem el, ami azt illeti. Amikor hallottam akár az egyenes beszédben, akár az eredeti bejelentést, csak egyben voltam biztos, hogy nem az a két ok, amit ő mond. Ezek tudnélik, bocsánat, de szamárságok lennének, és én Gulyás Gergelyt értelmes embernek tartom. Az egyik ok, amit itt az egyenes beszédben mondott, hogy ez a tiltakozás jele, most komolyan elhisszük, hogy egy ellenzéki frakcióvezető lemondása az a kormány számára egy olyan piros lap, amit az, hogy bocsánat, tehát nem is akarjuk eltávolítani a köztársasági elnököt, meg a 12 éves mandátum is, amit ez, tehát nem áll meg. A másik, azt meg grammatikailag értem, de szellemileg nem, hogy attól, hogy ő most úgy néz ki, nem indulhat 4 év múlva, attól most nem lehet a Fidesz frakció vezetője, akkor e szerint, mivel a miniszterelnöki mandátumokat is korlátozzák 8 évre, ha véletlenül egy miniszterelnök második ciklusát elkezd, akkor rögtön le is kéne mondania, mert az a jó, ha olyan miniszterelnök van, aki indulhat tovább. Értelmezhetetlen. Sejtek okot, persze, de hát ez ilyen kremlinológia, vagy a régi helyszínre gondolva karmelinológia inkább. Azért Gulyás a mérsékeltebb, Európa barátabb, MOL hangnemet használó politikusa a Fidesznek, és úgy tűnik, hogy most legalábbis Orbán irányvétele ezt mutatja, inkább a harsányabb, a szélső jobb felé orientálódó vonal kapott egy időt.
5: Ez lett volna a következő kérdésem, hogy Gulyás Gergely tényleg az Európér, a visszafogott, a szinte konstruktív ellenzék igen hangot ütötte meg, de akkor hogy nézett ki ez a Fidesz frakció? Tehát Pócs János, aki közben meg a telefon tokjával bíbelődik, és néhány pártársa bekiabál, és ehhez képest ott van Gulyás Gergely, engem nem lepett meg ezek alapján, amit láttunk az elmúlt hetekben, hogy ő
6: nem
5: akkor
6: ezt mondta.
5: Nem lepte meg? Engem már semmi sem lep meg.
7: Hát engem sokkal inkább meglepett, hogy elvállalta ezt a pozíciót. Tehát nekem az eddigi működéséből inkább az tűnt föl, hogy az ember, aki legszívesebben ott se lenne. És, És ez egy nagyon hálátlan szerep, ez kiderült azért az elmúlt két hónapban.
5: Nem tűnt úgy, mintha élvezné néhány pillanatát ennek?
7: Én nem gondolom ezt. Szerintem egy nagyon vesztes pozícióba volt, és nagyon nem szoktak ezt hozzá a fideszes képviselők, Gulyás Gergely sem, hogy céltáblaként, bohócként állítják be őket a parlamentbe. Ez szerintem egy nagyon jó kilépő pillanat volt számára. Van egy valódi indok, amire rá lehet mutatni. Tényleg kapcsolódik az ő európéer szempontjához, amikor rámutat azokra a alkotmánymódosítási elemekre, amelyek azért valóban feszegetik az európai normáknak a határait. Szerintem itt, és én az a helyzet, erről majd fogunk beszélni, Orbán Viktor meglelépett a színről. Tehát az, hogy itt egy nagy háttérsztori lenne, és Orbán Viktor struktúrája át a frakciónak az irányvonalát, hát akkor azt nagyon furán teszi, mert azt nem így szokták.
8: Mondtad, hogy az ember, aki ott se akar lenni, ugye Gulyás Gergelyel kapcsolatban, volt egy másik ilyen filmcím, ez egy vígjáték volt, az ember, aki túl keveset tudott, azt is rosszul. Ez általában Gulyás Gergelyről nekem eszembe jutott ez a filmcím, mert így, akkor kérdeztek tőle valamit, nem tudom, nem engem kell kérdezni, nem emlékszem rá, nem voltam ott. Úgyhogy én Gulyás Gergelynek igaziból mindent elhiszek, viszont a taktikája érdekes a Fidesznek, mert ez olyan, mint amikor Miltiádész, ő egy ilyen hadvezér munkájú emberke volt, valamikor régen. Mert Miltiádész mondjuk a csata előtt azt mondta volna, hogy gyerekek, én tiltakozású, most hazamegyek. És ott állt volna a sereg, hogy oké, de figyelj, Miltiádész, te vagy a frakcióvezetőnk, hát ott ugye ez volt a frakcióvezető, hogy úgy hívták, hogy hadvezér. Tehát, hogy neked kéne valamit mondani, meg csinálni, meg harcolni, és mi meg ott mögötted, úgy álljuk a sarat. Na most így Miltiádész elment, a Brian életében volt ilyen kemény kiállás még, amikor a Brian keresztre feszítették, és megjött az öngyilkos osztag, és ahelyett, hogy kiszabadította volna, helyette jól megöngyilkolta magát, és csak ennyit mondtak búcsúzul, jól megmutattuk nekik, és aztán meghaltak. Tehát, hogy, és Brian ott maradt a kereszten. Tehát, hogy azért mondom, hogy ez egy ilyen érdekes felfogása a harcnak a Fidesznek. Az is nagy kérdés egyébként, hogy ki jön Gulyás Gergely helyére. Ugye régi motoros nem jön, mert ő azért megy el, mert régi motoros. Tehát Németh Balázs jöhet? Mert ugye azt mondta, hogy Szentkirályi Alexandra nem jön.
5: Szűcs Gábor
8: jöhet? Tehát a fiatalok közül kell, meg az első bálozók közül kell válogatnunk, hogy ki lesz az új Miltiádész. Érdekes volt. Itt egyébként Gulyás Gergely kicsit olyan volt, mint a Himnuszból a Balsors ebben a műsorban, tehát bármit kérdeztek tőle, kicsit szomorú volt, kicsit beletörődő volt, és akkor kérdezték, hogy Orbán Viktor mit szólt, azt mondta, hogy elfogadta, majd Orbán Viktor kiírt egy teljesen más történetet egyébként ezzel kapcsolatban, mert Gulyás Gergely azt mondta itt az egyenes beszédben, hogy hát diktatúra az nincsen, tehát azért... Orbán Viktor meg kiírta, hogy itt olyan diktatúra van, hogy mindjárt elmegy a ház.
5: Meg tudjuk mutatni, hogy Orbán Viktor mit írt ki a Facebookra. Mindjárt kapunk erről egy grafikát, és akkor azt a rövid kis kiemelést, amit mi megteszünk, azt felolvasom. Egyébként erre reagált több, azt gondolom, hogy Tiszához köthető influencer is, és ők is megkérdőjelezik ennek az őszintességét. Egyelőre nem érkezik még ez az Orbán Viktor idézet, viszont akkor bedobnám, persze nagyon fontos, bocsánat, ott van, ha az elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni, és meg is fogjuk tenni. Ezt megelőzően pedig Nagy Attila Tibor írt ki egy olyan véleményt, ami sokunkban megfogalmazódott, hogy hát könyörgöm, ez a fekete napja a Fidesznek. Itt a demokrácia vége, itt a nagy aggodalom. Hú, mi jön? Mit csinál Orbán Viktor, a pártelnök? Utazik a világbajnokságra Amerikába. Ez nem teszi nevetségessé ezeket az állításokat?
8: Tüntetésen is majdnem ott volt.
7: Erről nekem egy másik ilyen történelmi példa jutna eszembe, hogy 48. március 15-én Petőfi Sándor megmutatja a nemzeti dalt a többieknek, majd azt mondja, hogy bocsánat, de nekem el kell mennem egy ulti versenyre Bécsbe, már nagyon rég le volt szervezve, majd a kinek drágább rongyi életét, azt jól nyomjátok meg, és tartsatok ki, egy hét múlva jövök vissza.
6: Igen, pontosan.
8: A Táncsicsot meg szabadítsátok ki.
6: Tényleg csak komikusnak lehet mondani. Én emlékeztek biztos, hogy pár éve Orbánnak már volt egy olyan jelenete, akkor miniszterelnökként és a parlamentben, hogy valamiért nem akart jelen lenni, és ott bujkált a függöny mögött a bejáratnál. Most ez a függöny mögött bujkálás a nagynak szánt és általa üdvözlött demonstráción is már hát vicces volt, lehet, hogy ott valamelyik függöny mögött persze ott volt. Most pedig egészen nevetséges. Csau, magyarok, én eljöttem, de ti egy kicsit szenvedjetek a diktatúrába. Az igazán érdekes viszont nekem az Orbán szövegbe a komikumán túl, amit méltányolok, mint helyzet és jellem komikum egyvelegét, hogy ő nem említette meg ebben a... Szóval nem vette a nevére Gulyás lemondását. Márpedig, ha ez olyan marhára, bocsánat, egyeztetett lett volna, nyilván elmondta neki Gulyás, de ha ez annyira Orbán szándéka lett volna, akkor eljátszotta volna Orbán a Facebookon a nagy halált, hogy lám, a legjobb emberünk azzal tiltakozik, hogy sebzetten a csatatéren leborul, és így tovább. Nem. Ez is erősíti bennem azt, hogy itt az Orbán vonal és a Gulyás vonal, vagy amire Gulyás hajlamos vagy alkalmas, az erősen így eltér most egymástól.
7: Később fogunk majd beszélni a Reddit interjúról, ahol Magyar Péter órákon keresztül válaszolt az internet népének. Én nem bírtam az egész 3 órát végigfutni, de azért valamennyit igen.
9: Értettem.
7: Ott volt egy ilyen kérdés, hogy hol nézi a VB döntőt, és hogy nem néznie a magyar emberekkel valami nagy kivételt,
6: ja, igen,
7: több
6: igen.
7: ezer fővel. És Magyar Péter azt válaszolta, hogy dehogy nem, ez nagyon jó ötlet, keresünk egy helyszínt. Most képzeljük el a szituációt, majd lesznek a bejátszások, ahol Orbán Viktor afrikai diktátorok között, meg...
8: Hát Donald Trump közelébe azért...
7: Szifa emberek között ücsörög egyedül, és Magyar Péter meg 10 000-ekkel tapsol, és együtt...
6: Ez egy fontos, két különböző kép. A két ember mostani politikai helyzetét mutatja.
7: Szerintem Orbán Viktor kiírta magát a politikai szakmából most.
6: Hát én nem tudom, hogy örökre kiírta-e, de most egyelőre még csak olyan szerepet se talált, ami illik hozzá, vagy ami a saját korábbi mondataival adekvát.
8: És még egy utolsó mondat, hogy Gulyás Gergelyel egyébként, hát hülyén hangzik majd a mondatom, de az emberarcú fideszes, az úgy eltűnik a beszélő fejek közül a parlamentben, mert ő még mondhatott olyan mondatokat, ami mögött valami mögöttes tartalmat érezhettünk. Tehát, hogy voltak olyan dolgok, amiben azt mondta, hogy hát igen, ezt nem jól csináltuk.
6: Ez azért ő egy intellektus hát, volt, igaz, most szeretjük, nem
8: most,
6: szeretjük.
8: Most jön majd egy olyan ember, aki mondjuk a Micimackót se ismeri. Tehát, hogy így azért ez egy erős kontraszt lesz, még a Fideszen belül is.
7: Egyébként egy apróságot még, hogy ugye Rétvári Bence bejelentette, hogy azért vagyunk mi itt mindannyian feketében, mert gyászoljuk a magyar demokráciát.
6: De ő nem mond le.
7: Egyetlen egy ember nem volt feketébe, Gulyás Gergő, a frakcióvezető. Ő nem gyönyörű egyébként az arcát nézni, hogy végignéz a kék öltönyén, és hú, ez nem 6-os, 9-es.
9: Aztán, hogy szabad vagyok.
8: Egyébként, nem 6-os, 9-es, igen.
6: Egyébként az is érdekes, hogy Rétvári meg nem mond le. Tudom, hogy a létező, nem létező KDNP már elkezdett kicsit a napokban distancírozni a Fidesztől, kiadtak egy olyan opust, amiben az van, hogy talán külön indul, ezt megnézem majd magamnak, de ez egy stratégiai különbség, hogyha az egyik frakcióvezető azt állítja, hogy nem lehet olyan frakcióvezető, akkor 4 év múlva nem indulhat, a másik meg ne azt állítja, nem azt állítom, hogy ettől most tönkre megy a KDNP Fidesz szövetség, de mindesetre érdekes.
9: Noha már. Akkor beszéljünk kicsit a Fidesz-KDNP szövetségről, illetve frakciónak a jövőjéről. Idézném Gulyás Gergelyt. Tudom, hogy ma nagyon sokan azt gondolják, hogy az a Fidesz beszél, ami 16 évig ezt és azt tette. Szerintem, hogy ez azért nagyon fontos mondat, mert igen, picit aláhúzza azt, amiről te is beszéltél, hogy emberarcú. Mintha nem is repedezne ez a kommunikációs panel, amit ugye felépítettek 16 éven keresztül, hogy semmit nem ismerünk el a fékek és ellensúlyok leépítéséből, de itt-ott már megjelenik kritika. Ezt mandineres újságíróktól hallottam először, aztán más influencerek is csatlakoztak, és most már politikus is hajlandó erről beszélni, tehát elérhette a kritikus tömeget, és valószínűleg a fideszesek is tudnak arról, hogy valami azért nem működött jól ebben az országban. Kérdés az, hogy ezt átveszik-e, hogy megjelenik-e ez egy önkritikaként a kommunikációban, vagy ez elszólás volt, kiszólás volt, és teljes tagadásban lesznek a jövőben?
6: Én nem hiszem, hogy átvessék. Nem elszólás volt. A gulyásba ez belefér, azért nem véletlen, hogy ez a mondat belőle jött ki, és nem másból. De annyira más most a Fidesz hivatalos fővonala, hogy szerintem arról nincs szó, hogy mondjuk Orbán Facebook oldalán megjelenik, hogy most, hogy mondja ez a Gergő, tényleg, mintha követtünk volna el néhány hibát. Nem ez a track, amin vannak.
9: A Mi az Ekkos Apáti István mondta azt, hogy véleménye szerint rendkívül csekély annak a valószínűsége, sőt inkább zéró, hogy a Fidesz néven vissza lehet térni a hatalomba. Milyen jövőt jósolunk most ennek a frakciónak? Ugye kedden vagy holnap kiderül majd, hogy akkor miként folytatják, nyilván lesz egy új frakcióvezető. No de, merre tovább? Mert én azt látom, hogy Orbán Viktor ügyében is erről beszéltünk, hogy én nem érzem emögött a kommunikációs gépezet mögött Orbán Viktort, hogy ő megmondaná, hogy akkor merre kell haladni, és emiatt is van az, hogy Gulyás Gergely arról beszél, hogy hát igen, lehet, hogy ezt azt elrontottunk, más meg mást mond, de nincs meg az, hogy puf, akkor egy irányba nézünk.
8: Hát, hogy mondjam, tehát, hogy egy irányba nézünk a Fideszen belül, én ezt nem éreztem.
6: Mert, már a vereség után, vagy előtte?
8: Nem, most az új frakcióba se. Mert nézzük meg mondjuk, hogy a különböző demonstrációkon hány politikusuk vett részt. Csomó nagy név távol maradt. Tehát most, hogy a Súlyog Tamás melletti kiállás, hogy megjelent Semmilyen Zsolt és Rétvári Bence, ez egy nagyon nagy dolog volt, mert korábban ilyen súlyú politikusok nem jelentek meg egyébként a tömegben, miközben az emberek, úgymond a fideszesek úgy szomjaznák, hogy mondjuk Orbán Viktor megjelenjen, vagy valami komolyabb arcérű politikus megjelenjen. És emellett az, hogy hogyan kommunikálták egyébként a különböző politikai változásokat, most nézzük meg egy Németh Balázs kis videót, ami mondjuk hát... igen érdekes, egy másik világot mutat be. Ő például 30 ezer embert vizionálta Sándor Palota elé. És mondjuk nézzük meg egy Gulyás Gergely megszólalást, vagy akár nézzük meg akár egy Rétvári Bence megszólalást is, vagy egy Kondzs Zsófiát, ha már a hölgyeknél tartunk. Tényleg lehet, hogy Kondzs Zsófia lesz egyébként. Mert ugye ő államtitkár is volt, fiatal is, ha jól tudom, a második ciklusa van, tehát ő még indulhat, ha jól tudom, a következőben.
9: Gulyás visszalépés egyébként nem árt Magyar Péternek? És az ő filmszínházának? Lehet, hogy megsiratja otthon.
8: De, mert hogy nem lesz az a partner, mert hogy nem lesz az a fajta... Nexus. Diszkúzió köztük, tehát ugye nem lesz, hogy oda megy, meg lesz az, hogy Gergő, te nyomtál gombot, én nem voltam. Tehát, hogy ezek elmaradnak, hanem megy majd a nem igaz, mert te vagy a földműves, nem igaz, mert te vagy a földműves.
6: Na de ez nem jó Magyar Péternek, hogyha egy ilyen elvadultabb, bocsánat, agresszívebb, fideszes frakcióvezető van?
8: Hát ebben most nem ő döntött végül is. Tehát,
6: nem,
8: hogy...
6: csak az volt a kérdés, de,
9: igen,
6: hogy de, jó de,
8: igen, neki, igen, igen,
9: igen, igen, válasz a kérdése.
8: Igen, igen.
10: Két fia is feltűnt a héten abban a videóban Magyar Péter mellett, amit törökországi útjáról osztott meg a miniszterelnök. Az internetes közösségi fórumon a Redditen is lehetett kérdezni tőle. Fajsúlyos kérdéseket is kapott, köztük a katásadózás visszaállításával kapcsolatban, amiről úgy fogalmazott, vissza lesz állítva, kicsit átalakítva. Elárulta azt is, hogy a szociális szféra 25%-os béremelése remélhetőleg őszre, de legkésőbb évelejére várható. Arról is kérdezték, hogy a közeljövőben lesz-e társadalmi egyeztetés az eutanáziával kapcsolatban, amire úgy válaszolt, hogy sok érzékeny és megosztó témában lesz. Azt is elárulta, hogy egyszer talán a politika után el tudja képzelni, hogy Gulyás Gergellyel kibéküljön. Kávézni ugyanakkor le tud vele ülni most is, ha ez az ország érdeke.
9: Hát az most már egyre könnyebben fog neki menni. Valahol olvastam, hogy a politikai kommunikációs tanácsadók reszketnek ettől a formátumtól, mert hogy nagyon könnyű belehibázni.
8: Márki-Zay Péter az egyik legjobb példa egyébként az élő adásai, meg az élő fogadórája, amiket 2022-es kampányban ott rengeteg hibát elkövetett. Olyan viccek, olyan mondatok, amiknek baromi nem kellett volna elhangzania, ami rengeteg embert visszatántorított, és hatalmas céltáblát adott egyébként a Fidesz közeli sajtónak.
6: De Magyar Péter lubickol ebben, azért ő ezeket a műfajokat, ami ilyen közvetlenebb beszélgetés az ő népével, idézőjelben mondom ezt a szót, ezeket profi módon csinálja, és nem hibázik, vagy ha mond valamit, ami nekem nem tetszik, vagy másnak, az szándékosan mondja, tehát neki ez a műfaj jó. Ráadásul azon a kulcsmondaton túl, amit már éppen kiemelt, hogy közvetlen elnökválasztást akar, mert már ezért megérte neki ez az egész. Volt számomra még egy újdonság is, amire a műfaj alkalmat adott. Én most először érzékeltem nála, és ezzel rokon szenvezek, öniróniát. Akár a magasságával kapcsolatban is, meg főleg, nem, maga nem érzékeli, akkor
9: de, látszik... Nem, csak én korábban is már érzékeltem. Ja, persze, értem. Abban a Fidesz terelte bele, ugye az öveg sztori,
6: ja, igen. De akkor mondok mást, ami komolyabb, mint az, hogy 176 vagy 178 centi magas, hogy nekem, még egyszer mondom, most először képes volt egy kicsit reflektálni a maga fideszes múltjára. Ezt eddig mindig hárította, most, amikor az egyik szóvivőnél szóvá tették, egyébként értelmetlenül, hogy de a Forágyi-nek is valamilyen rendezvényén ottan vitte a szót, akkor azt mondta, hogy na és én meg fideszes voltam. Ez egy fokkal rokonszenvesebb, mint hogyha ezt a témát idegesen hárítja azzal, hogy de én kiléptem időben, ami megjegyzem, szintén igaz, csak kevesebb önreflexió van benne, mint ebben a mondatban.
9: Van-e bennetek félelem magával a formátummal kapcsolatban? Röviden elmondom, hogy mire gondolok. Ugye a Fidesz médiabirodalma egy statikus, felülről lefelé irányított monstrum volt. Itt pedig Magyar Péter lényegében a kapuőr szerepét átnyújtja ezeknek a tech óriásoknak. Tehát nem az alapján választódnak ki kérdések, vagy kerülnek be a mainstreambe, hogy az a magyar nép szempontjából mennyire fontos, hogy politikailag mennyire releváns, hanem ugye az engagement, tehát az elköteleződést figyelik, hogy hány lájkot kap, hány kommentet kap, és ezáltal, mintha az üzenetek így elbutulnának, leegyszerűsítnének. Én az Abszolút Filmszínházban is ezt érzem a parlamentben, hogy már egy ilyen TikTok generációnak gyártják le ezeket a tartalmakat.
7: Azért itt a válaszoknak a döntő többsége az egymondatos válasz volt. De Márki-Zay Péterről nem tudom elképzelni, hogy ő képes lett volna ilyen önfegyelemre. Nem. Egyébként Márki-Zay Péter is részt vett ebbe a Reddit interjúba, tehát meghívta Hódmezővásárhelyre a Magyar Pétert, aki annyit mondott, hogy igyekszem menni. Pont. Ő egy mondat, néhány emoji. Így kommunikált, tehát azért itt megvédték attól, hogy nagyon elszálljon. Egyébként szerintem sok ilyen tanulság van. Az egyik a klasszikus médiának szerintem ez egy nagyon komoly hadüzenet. Uh-huh. Láthatóan ez a kormányzat tényleg a social médiában akar kommunikálni közvetlenül a választókkal. Nem feltétlenül az egyenes beszéden keresztül akar üzenni. Nem feltétlenül saját médiát akar építeni. Nem feltétlenül hosszú publicisztikákat akar megjelentetni, hanem ezt akarja uralni, ezt a kommunikációt. És hogy ezt meddig lehet, az egy nagy kérdés, mert most még tényleg a rajongók voltak nagy többségében. És lehetett viccelni a macskás videókkal, hogy kiköpi a dinnyemagot, vagy megeszi, egyébként nagyon egészséges, mindenkinek azt mondom, egye meg.
6: Ezt a részt kihagytam.
7: Most ellenzéki lettem.
9: Újra szállni Magyar Péterbe a végén, ahol
7: lehet, hogy ez
9: ezért akartad ezt a reddites téma.
6: A dinnyemag. Igen.
11: Egy dupla lábas beszáll, ezt úgy szokták így a fociba, amikor két lábbal száll bele a védő.
9: Ez piros lap.
7: Piros lap. De még sárgát csak kaptam egyből. Jó. Szóval, hogy ezek a témák voltak, amikor sok megosztó kérdés fog majd jönni a kormányzatnál, ott azért sokkal nehezebb ezt a gyepő elengedős kommunikáció. Azt gondolom.
11: Most még egyébként, hogy mondjam, könnyű a dolog, mert tart még az a fajta életérzés, hype, igen, ami ugye a választások után van, hogy 16 év után leváltották az Orbán kormányt, és most akármit mondanak még Magyar Péterek, azt mondják, hogy az jó dolog, az menjen, azt csináljuk, az milyen klassz. Hát, és ezért lehet még ezeket a Reddit dolgokat megcsinálni bőven, mert hogy ez a legjobb történet, hogy frappánsan, és hát megváltozott a politikai kommunikáció is. Tehát, hogy egyértelmű, hogy Facebook élő van, TikTok élő van, rögtön bejelentkezünk, azonnal megmondjuk, tehát mire az úgynevezett hagyományos sajtó reagál és kihozza a dolgait, addigra már minden ott van fönt egyébként a közösségi média, de ez egyébként, nézzük meg Donald Trump politikáját, nézzük meg az európai trendeket, ugyanezt csinálja mindenki. Ugyanezt csinálja mindenki. Nincs az már, hogy megvárják, hogy a The New York Times majd megírja holnap, hogy mit mondtam ma. Tehát ilyen nincs. Mindenki felrakja Redditre, X-re, Facebookra, TikTokra, éppen mi jön szembe egyébként. Tehát, hogy, és ez az új, ez lesz egyébként. Sokan mondták, hogy hol marad a klasszikus parlamenti forma. Szerintem ez úgy, meg a klasszikus politikai forma, szerintem ez úgy

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Magyar Péter napirendelőti felszólalásában Súlyog Tamásról beszélt, kiemelve, hogy a köztársasági elnök nem jelent meg az alaptörvény 17. módosításánál. A kormányfő hosszasan sorolta, hogy mint fogalmazott, a köztársasági elnök hogyan szolgálta ki az előző kormányt, ahelyett, hogy a nemzet érdekeit szolgálta volna. Magyar Péter hangsúlyozta, a Fidesz jelenleg is azon dolgozik, hogy a köztársasági elnökön keresztül bénítsa meg a kormány működését. A miniszterelnök Orbán Viktornak is üzent.
2: A maffia főnök jelenleg nincs itthon. Útban van meccset nézni a szabad világ felé.
1: A nyitóbeszéd alatt a Fidesz teljes parlamenti frakciója nem volt jelen a teremben.
2: Szeretném nekik elmondani, hogy egyetlen közjogi tisztségviselő sem írhatja felül a demokratikus népakaratot. Senki. Egy bukott pártelnök még kevésbé. A bukott pártelnök gyáva, sameszai meg a legkevésbé. Legyen az is világos mindenki számára, hogy aki ilyen akcióban részt vesz, annak ezért később vállalnia kell a felelősséget.
3: Hát nem nagyon zavarta Magyar Pétert, hogy nincs ott a Fidesz frakció, ami a csövön kifér, amit az elmúlt hetekben láthatunk, hallhattunk, ugyanazt tolta tovább. Én nagyon bonyolult és nehéz kérdéssel készültem ezen téma kapcsán. Aláírja-e Súlyog Tamás, vagy sem? Mit gondoltok? Tippek?
4: Szerintem aláírja.
3: Tehát 5 napon belül?
4: Nem azért, mert annyira le akar mondani, hanem én úgy gondolom, hogy a nem létező, de általa azért nyilván locsolgatni kívánt kis renoméjának rosszabbat tesz, hogyha egy nyilvánvaló Fidesz által alkotmányba beleírt tétel ellent mond. A tétel pedig ugye úgy szól, hogy alkotmánymódosítás vagy alkotmány tartalmát nem véleményezheti.
3: Nem az az ő érdeke, hogy elmenjen a falig, hogy megmutassa akár a nemzetközi sajtónak is, a Magyarországgal baráti viszonytápoló országoknak is, hogy kérem szépen, itt a demokrácia lebontása zajlik, mert azért nem tudom, hogy abban egyetértünk-e, de ez az egymondatos módosítás, hát ez azért rossz emlékeket idéz az emberben, hogy ilyen egyszerű módszerekkel viszi keresztül egy politikus vagy éppen egy párt az akaratát.
5: Én ezzel egyet tudok érteni, ebben az esetben mégis más véleményem vagyok, mert én azt gondolom, hogy ez egy régi hibája a jelenlegi magyar berendezkedésnek, hogy az államfőnek nincs valós politikai legitimációja. A Sólyog Tamásnak is a Fidesz korábbi kétharmadából ered minden legitimációja, semmilyen más forrása nincsenek, és azt látjuk a környező közép-európai országokban, hogy ennek kifejezetten van szerepe. Tehát akár Ficó esetében, akár Románia esetében, akár Lengyelország esetében, sőt Csehország esetében is nagyon fontos ellensúlyt tudott adni a közvetlenül megválasztott államfő, az egyébként erős kormányfőnek. És hogyha viszont ez egy üres, magából is kiüresedett intézmény, akkor pedig ne játszunk színházat, hogy eljátszunk egy alkalmatlansági eljárás, most nem jut eszembe a pontos megnevezés, hanem akkor mondjuk ki, hogy nem, a te legitimációd megszűnt, és akkor ezt egy mondatba ki lehet mondani. És egyébként megint a Reddites interjúra utalnék vissza, feltették a kérdést Magyar Péternek, hogy mi lesz az államfő ügyben, hosszú távon.
4: Fontos volt, ez volt a
5: és azt mondta, hogy természetesen az új alkotmány fogja ezt rendezni, de ő a közvetlen választás mellett van. Szerintem ez tesz pontot az egész történet végére, így tudja igazából kikerekíteni Magyar Péter ezt a eljárásrendet is.
4: És szerintem ezt most először mondta ki, vagy ugye?
5: Így van.
3: Korábban is kérdezték, de mi is máshoz, hogy nem.
4: Kerek,
3: de így, igen, bele pacekba, az éterbe, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt nevezni. De beszélünk majd a Reddites anyagról is, mert nagyon érdekes média használati, vagy nem tudom, technológiai nézőpontja is vannak. Ugye a rendkedvéért mondom el, hogy ha nem ír alá, akkor ez a megfosztási eljárás az, amelyet elindítanak vele szemben. Ezt Magyar Péter már bemondta, hogy mindenképpen ez fog történni, és ez esetben Forsthofer Ágnes a házelnök írhat alá helyette. Azt mondta Magyar Péter, hogy erre kaptunk felhatalmazást. Amikor azt mondja, hogy erre kaptunk felhatalmazást, nincs egy kicsit ilyen 2010-es déjà vu érzésünk?
6: Mindig van, mert egyébként egy kétharmados győzelemnél a győztes rendszeresen erre hivatkozik, hogy erre kapott felhatalmazást. Mondjuk annyi, hogy ő nem is árult zsábba maskát, tehát hogy a választási kampányban elmondta számtalanszor, hogy kiket fog leváltani, ha megnyerik a választást, és kinek kell mennie, és Sólyog Tamás ott volt a listán. Ez egyik. Én nem hiszem, hogy aláírja egyébként. Tehát, hogy én azt is el tudom képzelni, hogy egészen 5. napig megy ez a játék, és aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Lehet, hogy lemond Sólyog Tamás, lehet, hogy ezt a mi ez a megfosztási eljárás, vagy hogyan hívják ezt a fajta megfosztási eljárás aláveti magát, hogyha szép magyarul fejezem ki magamat. Szóval én szerintem ő még játszik majd ezzel az idővel, mert addig adhat interjúkat, addig még elmondhatja nem tudom hányszor, hogy Magyarországon önkény uralkodik, elmondhatja, hogy nem így kell demokráciában lépni, tehát hogy ez egy érdekes dolog lesz. Ez a egyéni, tehát a szabadon választott köztársasági elnök, azt fogalmazhatok itt, tehát hogy a nép által választott köztársasági elnök, ugye ez még a következő kör lesz, mert most Sólyog Tamás után még a parlamenti többség fog várhatóan ugye új köztársasági elnököt jelölni, és majd utána következik majd ez a közvetlen elnökválasztás, ami egyébként illő és üdvös lenne, ahogy szokták mondani az bizony templomokban, hogy ideje lenne ezt Magyarország is bevezetni, mert akkor van értelme egyébként ennek a közhatalmi ágnak, azon kívül, hogy nagyon szépen lehet mondani a szilveszteri tűzijáték alatt a beszédet, hogy igen kemény év után vagyunk, és boldog év következik majd ránk. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon jól néz ki, ahogy a pezsgős pohárral áldott a Sándor palotába az aktuális ember, de hogy ennél egy picit több politikai hatalmat kéne kapnia a köztársaság elnökünknek.
4: Hogy erre kaptak felhatalmazást, és ilyet már hallottunk, az a különbség, hogy ők tényleg erre kaptak. Szóval, ha valamit 30 sor elmondtak...
3: A Fidesz nem erre kapott 2010-ben?
4: Már mire?
3: Hát arra, hogy akkor nem. Az előző rendszert lebontsa.
4: A Orbán Viktor ki nem ejtette a száján például a nyugdíjalapok beszántását. Nem beszélt arról, hogy új média törvény lesz. Nem beszélt arról, hogy az Alkotmánybíróság jogkörét hogy fosztja meg. Azt természetesen mondta, és valóban arra kapott felhatalmazást, hogy legyen egymás rendszer, fülkeforradalom, de óvakodott attól, hogy konkrétan megmondja, hogy ez mikből áll. később meg még inkább óvakodott. Magyar Péterre sok mindent lehet mondani, de ezt megmondta. Ebből a szempontból tehát, mivel nem vagyok jogás, nyilván 50-féle gyönyörű megoldást gátlástalanul kitalálok, hogy hogy lehet köztársasági elnököt váltani, biztos nem ez jutott volna eszembe, de én is úgy vagyok, hogy ez legalább őszinte. Ez azt mondja, le akarjuk váltani a köztársasági elnököt. Arra most ezt a módot találta, tetszik, nem tetszik. A lényeg természetesen a vége. Egyébként még csak annyit, hogy ha közvetlen köztársasági elnök választását, aminek én ráadásul híve is vagyok, de az az érzésem, hogy Magyar Péter szándéka ebben kicsit többet nyom alapban, mint az enyém, akkor az is lehet, hogy most csak átmeneti egy évre lehet köztársasági elnököt választani, ami nagyon megkönnyíti a dolgot. Mindenki könnyebben fogadja el, bárkit találnak, ha lehet tudni, hogy de egy év múlva én fogok dönteni. Amúgy, hogy mekkora hatalma van a magyar köztársasági elnöknek, azért annál több, mint amit Súlyog Tamás használt. Hát nem csak, ami közismert, hogy ő ír alá minden törvényt, visszaküldhet alkotmánybíróságot.
6: Adhat kegyelmet is, ugye Novák Katalin például ezt majdnem jól csinálta.
4: Igen, aminek láthattuk, hogy van politikai jelentősége, plusz, amit nem nagyon használtak, bármikor felszólalhat a parlamentben, sőt, törvényt is kezdeményezhet a parlamentben. Az, hogy ezek az utóbbi idők köztársasági elnökei még azzal a kevéssel se éltek, ami lett volna, hát az mutatja az egész rendszer egyenirányítását, de nem az elnöki palotából volt egyenirányítva.
3: Megengedtek egy kis konteót? Olvastam egy olyan véleményt, hogy ez a közvetlen elnökválasztás, ez később Magyar Péternek segíthet, mert ugye most korlátozták, 2 ciklusig lehet miniszterelnök, és utána hoppá, kiérkezhet meg ebbe a pozícióba Magyar Péter, és egyes ellenzéke azt mondja, hogy akkor így fogja átmenteni magát a hatalomba, ahogy azt megtette mondjuk Putyin, ugye Medvegyevvel. De ez akár kinyithatja a kaput Orbán Viktornak is a visszatérésre. Melyiket tartjátok valószínűbbnek? Szavazzunk meg.
5: Megint csak a Redditen, tényleg óriási
3: már nagyon válaszolni ezt a témát.
4: Nagyon válaszolni.
6: A Redditen nem marad.
5: Szóval Magyar Péter elmondta, hogy milyen hivatást szeretne leginkább, rózsakertész szeretne lenni, vagy meteorológus. Mind a kettőre rá kell készülni szerintem. Úgyhogy
6: én a meteorológusra nem.
5: Milyen meteorológus, igen. Szóval szerintem nem ez az irány, de valóban, tehát megnyitja ezt az...
7: Lemondott a parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter, mert a kínai BYD gyárnál vállal vezetői munkát. A fideszes politikus, aki 12 éven át volt az Orbán kormány külgazdasági és külügyminisztere, a Facebookon jelentette be, hogy ő lesz a nagyvállalat külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetője. A döntésről már korábban tájékoztatta Orbán Viktort. A bejelentésre reagált a miniszterelnök is. Magyar Péter azt írta, Szijjártó egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat. Annyi lesz a különbség, hogy mostantól nem a magyar emberek fizetik majd, hanem a tényleges munkáltatója.
3: Uraim, köszönöm, hogy eljöttetek, és akkor beszélgessünk erről a témáról. Fogjuk meg először ott, hogy ez a Fidesz végét jelenti el, mert ugye ilyen hangokat is hallani. Ez a Fidesz szétesésének egy újabb, fontos mérföldköve, mondhatjuk?
8: Hát szerintem mindenképpen, de nem csak ez, tehát az is, amiről a következőkben is beszélni fogunk, hogy Orbán Viktor Magyarország helyett a VB-t választotta, de ez nagyon sok kérdést felvet Szijjártó ex-miniszternek a döntése. Az első az, hogy ez szerintem leginkább korrupciónak tekinthető. Van egy pár ilyen politikus, a Gerhard Schröder Németországban, a Paavo Lipponen Finnországban, vagy Esko Aho szintén, akik német és hasonló vállalatoknál vállaltak munkát, miután segítették ezeket a cégeket. A BYD tényleg sok 10 milliárd forintnyi állami támogatást kapott. Most a legújabb hírek szerint Szijjártó volt az, aki elintézte, hogy Szegeden nem kellett építmény adót fizetni, ami Szegedtől vett el több milliárd forintot. Tehát egy ilyen cégtől elfogadni egy állást, ez szerintem ez nagyon súlyos hiba. Másodszorban Szerintem azért, hogy a kérdésedre, hogy ezzel megint egy ember kilépett ebből, tehát ugye elhagyja az övéit, nem foglalkozik, tehát igen, ez teljes mértékben szerintem a Fidesznek az eróziója, és még azt hozzátenném, hogy miért is látszik, hogy ez mekkora korrupció, hogy ugye ő majd a külkapcsolatokért és a új üzletág építésé lesz felelős, tehát nem tudom, egyetértünk abban, hogy Szijjártó miniszternek, vagy ex-miniszternek Európában nincsen nagy tekintélye a külügyminiszterek között, lásd orosz kapcsolatok, tehát pont egy ilyen ember fog tudni külkapcsolatokat jól végezni. Az új üzletágak építéséhez szerintem pedig nem ért, tehát azért egy autógyárnak egy ex-miniszter, hogy milyen új üzletágakat tud építeni, tehát ez minden szegletében egy nagyon rossz döntés. Egyébként csatlakozom hozzá, engem is meglepett, hogy ezt vállalta, éppen azért, mert szerintem ez egy vállalhatatlan döntés.
3: Hunor, biztos tudsz ezzel vitatkozni, amit elhangzott? Nem.
9: Néhány megjegyzéssel tudok vitatkozni, néhány megjegyzés magjával tudok egyetérteni, Andrása. Talán az, hogy üzletág építéshez nem ért, szerintem ő külgazdaságért is felelős miniszterként, azt gondolom, hogy üzleti partnerekkel tárgyalva 11,5 éves pályafutása során én megengedő vagyok abban, hogy szerintem ebben a szakterületben ő helyt tud állni. Egyébként Európai Unió rekorder külügyminiszterről beszélünk, aki szerintem a magyar külgazdaság és a gazdaságélénkítés beruházás élénkítés szempontjából komoly eredményeket ért el, ez a magyar embereket is segítette az elmúlt 11,5 évben, amikor ő volt a külügyminiszter, tehát szerintem számos eredmény fűződik az ő nevéhez. Az már másik kérdés, hogy valóban felvethetőek szerintem azok a szempontok, akár általánosságban, akár a jobboldali közösség szempontjából, akár a többek között rá is szavazók szempontjából, a között az április 12-én még 2,4 millió ember szempontjából, hogy akkor miért ült be egyáltalán a parlamentbe? Miért merült föl, hogy ő parlamenti alelnök lehet, hogyha egyébként akár kilátásba helyeződött, akkor már ez a pozíció vagy sem, de akkor, hogyha mégiscsak az 52 fideszes és KDNP-s képviselők között elvileg a jobboldal képviselni hivatott a személyében is, akkor most miért megy el egy ilyen állás irányába, vagy hogyha már tudta esetleg 12-e után, vagy még a parlament megalakulása előtt, hogy kilátásba helyezhető egy ilyen állás lehetőség, akkor miért vállalt, hogy felveszi a mandátumát? Szerintem ezek legitim kérdések, és ezek a jobb oldalon meg is jelentek Szijjártó Péterrel kapcsolatban. Ugyanakkor én a miniszterségének sok eredményét látom, nyilvánvalóan viták kövezték ezt a 11,5 évet akár a bizonyos kereti kapcsolatok miatt. Szerintem ezeket a vitákat nyugodtan ki lehet nyitni, le lehet folytatni, meg lehet vitatni, de az a kérdés, hogy a külügy mellett a külgazdaságért is felelve egyébként Magyarországnak a gazdasági élénkítésért, és ebben a nemében a gazdasági növekedésért is sokat dolgozott, éjjel-nappal akár a repülőn, azt szerintem nem lehet figyelmen kívül hagyni.
10: Órákat lehetne beszélni róla, de ezt most mellőzöm, annyi most nincs. A lényeget talán először magáról, az iparágról, az akkumulátorról, az elektromos autóról. Ez egy nagyon vitatott iparág, a jelenléte Magyarországon az, hogy hogy van jelen, hol van jelen, milyen szabályozásokat tart be, és még inkább, hogy miket nem. Nem csak az országon belül, de a Fideszen belül, sőt a kormányon belül is egy vitás pont volt, hogy ez az akkumulátor fétis, vagy az elektromos autó fétis, az mennyire jogos. Ugye talán a Direkt 36 információi alapján Nagy Márton és Szijjártó Péter között is egy vitáspontot képezett. Azon túl, hogy egyébként meg számos példát tudnánk mondani, ilyen gyárakról, a Gödi Samsungról 30-szoros volt a magzatkárosító anyag jelenléte, ahol vagy a Szenkorpról, vagy a nem tudom miről. Tehát szerintem önmagában ez egy kérdéses iparág volt, kérdéses volt, hogy erre kell építenünk. Az nem kérdés, hogy egyébként a kínai és orosz kapcsolatai miatt volt ilyen fontos a Szijjártó Péternek. Engem nem zavar egyáltalán, hogy a BYD-nél dolgozik. Az zavart, és ez mindenki tudja rólam, hogy külügyminiszter volt, és hogy ilyen sokáig az volt. Gyakorlatilag ugyanazt fogja csinálni, amit eddig csinált. Szerintem eddig sem volt alkalmas arra, hogy a magyar érdekeket, magyar választók érdekét képviselje. Nem zavar, hogy a parlamentből kiszáll ilyen módon. Ez egy ilyen szempontból tiszta lap. Az, hogy piaci munka, azt nem vitatom, de azért a kínai piac az nem az amerikai vadkapitalizmus, tehát ebben látok egy ilyen kis, nem is félreértés, de megkérdőjelezhető. Minden esetre sok sikert kívánok neki, örülök, hogy váltott, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mi lesz ebből, de az agályokkal egyetértek, tehát nem annyira jó, és más országban is zavar, Amerikában ugyanúgy, hogy Magyarországon, amikor mondjuk szakszervezetből kormányba, vagy fordítva lobbistává bármilyen vállalatból. Ezek önmagában engem zavarnak, pláne hogyha ténylegesen olyan külügyminiszterek voltunk, amikor a keleti nyitás időszakában Oroszországgal és Kínával ilyen kapcsolatokat ápoltunk. Egyébként azt gondolom, hogy számos, attól, hogy Magyarországon máshogy alakult a választás, számos ország van a régióban, ami orosz és kínai befolyás tekintetében a mai napig sokkal erősebben kormányzati szinten kitett, és azt gondolom, hogy Szijjártó Péter ilyen módon pont ezeket a kapcsolatait, amik megmaradtak, tehát a keleti kapcsolatait, a balkáni kapcsolatait továbbra is tudja használni arra, hogy ezeken a befolyási területeken tudja a BYD érdekeit effektíven képviselni, és szerintem egyébként Európa más országaiban is.
3: Ugye Magyarországon szinte alig van korlátozás a közhatalmi dolgozók állami munka utáni elhelyezkedésére vonatkozóan, kigyűjtötten 4 ilyen pozíció van, tehát mindössze 4 országos hatóság vezetőire érvényes ilyen elhelyezkedési tilalom, a külügyminiszterre egyébként nem. Ezért furcsa számomra ez, hogy ugyan a törvény lehetővé teszi, de ahogy te is említetted, Szijjártó Péternek volt egy olyan aurája, volt egy olyan hírneve, hogy elképesztő munkabírása van. Ezt még a riválisai is elismerték. Lehetett vitatni a döntéseid, az orosz kapcsolatokat, ahogy a Lavrovi kapcsolatokat kommunikálta, de alapvetően egy nagyon szorgalmas és sokak által elismert külügyminiszter volt ő. És ilyenkor vetődik fel a kérdés, hogyha korábbi kormányzati döntések, adókedvezmények, stratégiai megállapodások és ilyen gigantikus állami támogatások vajon mennyiben szolgálták az ország érdekét, és mennyiben készítették elő akár a későbbi magánkarrierjét Szijjártó Péternek. És miért engedi, hogy ez a gyanú egyáltalán felmerüljön?
10: Bocsánat, szerintem nem segítették elő a magánkarrierjét, az ország javát sem. A munkahelyek teremtése egyébként szerintem fontos, de a mérlegre teszem, hogy éppen született csecsemők és nem tudom, 3000 munkahely, úgyhogy egyébként magas a magyar foglalkoztatottság, és úgy, hogy egyetlen iparágban, mert szerintem kellett munkahelyeket teremteni, de nem egy iparra, az autóiparra építve, és láttuk, hogy a német autóipar hanyatlása hogy hatott a magyar gazdaságra, de szerintem nem a saját privát, majd a bukás utáni pozícióját készítette elő. Ő úgy használta az aktuális külügyminiszteri pozícióját, hogy számára előny származon ebből, az akkori életét, az akkori pozícióját, ha úgy tetszik, a mindenkori pozícióját, és pár generáció múlva is akár elegendő mértékben segítette ez a fajta viselkedés, de egyébként még így is értetetlen volt számomra, és ezért kritizáltam külügyminiszterként, hogy hogy lehet ilyen szinten orosz és kínai érdekeltségeknek behódolni. Számomra ez egy nagyon fájó pont, mert sajnos az egyik legkevésbé kedvenc miniszteri munkámat végezte, de erről persze lehet vitatkozni. Szerintem nem készített elő semmit, így alakult.
8: Én ezért visszatérnék szintén erre, tehát engem rettentően zavart, és úgy fog bennem megmaradni, mint egy olyan külügyminiszter, aki elvtelen kompromisszumokat kötött Oroszországgal, és ezzel szerintem nagyon messzi és nagyon súlyos károkat okozott Magyarországnak. Másodszorban én sem gondolom azt, hogy egy előre eldöntött díl lett volna, hogy ha ő ad állami támogatásokat, akkor megkapja ezt a posztot. Valóban saját érdekeket, sőt a hatalom maradás érdekeit szolgálták ezek a döntések. Csak én azt hiszem, ezek mind rövidlátó döntések voltak. Tehát ugye te is említetted a veszélyeket, azért úgy tudjuk, ez a BYD üzem 50 ezer sváros vízkészletét használja föl, Szegeden eddig sem volt elég víz. Tudjuk azt, hogy Magyarországon is klímaváltozás van, egyre kevesebb a víz. Tehát ez a fajta politika abszolút nem foglalkozott azzal, mi lesz Magyarországon 5-10 év múlva, azzal foglalkozott, hogy a Fidesz éppen hatalmon tudjon maradni, és ez megint szerintem egy súlyos hiba volt.
3: Azért is érzem ezt problémásnak, mert ugye a szuverenitás jelszava mögött lehetséges, hogy nem csak a Tisza kormány ügyében találunk olyan eseteket, amikor multinacionális érdekeket szolgálnak ki, és ez főként a fideszes ellenzéki narratívában megjelenő jelszó, vagy néhány gondolat, hanem lehet, hogy már korábban is ez megtörtént, pláne így, ha ez a forgóajtó effektus itt érvényesül. És akkor behoznék még egy gondolatot, és itt érzem veszélyesnek a mandátumkorlátozást. Aztán cáfoljatok, ha szerintetek ez nem így van. Azzal, hogy 12 évben korlátozzák egy parlamenti képviselőnek a lehetséges mandátumát, az azt jelenti, hogy ezek a multinacionális cégek látják, hogyha Szijjártó kinyitotta ezt az ajtót, és a magyar közvélemény, vagy a nemzetközi közvélemény ezen nem háborodik föl, akkor ők nyugodtan horgászhatnak ezen képviselők között, hiszen a képviselő is tudja, hogy 12 év után mindenképpen bezárul a kapu, és egy-egy döntéssel nem csak a magyar nemzeti érdekeket fogja képviselni, hanem a saját karrierjét próbálja majd előre lendíteni.
9: És már tudatosan előkészül arra, hogy akkor, ha ennek a 12 évnek vége szakad, ha adatik több mandátum, akkor melyik cég szipkázza el egyébként? Nem Szijjártó Péternek kezdődött, hanem mondjuk 2010-ben Bajnai Gordonnál, aki mondjuk a céges
10: nem Magyarországon világba. Kezdődött.
9: És meg nem Magyarországon, de hogy Magyarország tekintetében, mondjuk inkább mondanám Bajnai Gordon tekintetben. Tehát ez is egy probléma ezzel, de nyilvánvalóan hát nekem alapvető jogállami meg demokratikus problémáim vannak, tehát hogyha van egy jó, a választók által megbecsült Tiszás vagy Fideszes egyéni választókerületi képviselő, ha van egy a választók által megbecsült és nagy körükben tisztelt Mi Hazánkos listás képviselő, akkor úgy miért ne lehetne mondjuk 2030-ban a Mi Hazánkosokat vagy a Fideszeseket, vagy mondjuk 2038-ban a munkájukat jól végző, a választókerületeket ismerő Tiszás képviselőket újra választani? Tehát miért veszik el ezt a választójogi lehetőséget a magyaroktól? Tehát a Tisza kormánynak az ebbéli döntése szerintem ebből is csorbát szenved, de ez talán mellékvágány.
8: Egyébként, bocsáss meg egy mondat, ebben egyetértünk ebben a 12 évben, tehát én tudom, például a kisebbséget képviselem azzal, hogy én támogatom azt, hogy a miniszterelnök se lehessen 8 évnél tovább, pláne egy parlamenti demokráciában, de én sem értem. De nagyjából érteni vélem, hogy miért van ez a 12-es korlátozás, de szerintem ez tényleg egy fölösleges döntés volt.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este fél 8-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este fél 8-kor. Média piac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Meg szeretném kérni Pócs János képviselőt, hogy kevesebbet kiabáljon. Jó, köszönjük szépen.
2: Pócs Jánostól volt hangos az ülésterem, aki hol a véleményének adott hangot, hol a telefonjával videózott.
3: Miniszterelnök úr! Miniszterelnök úr!
2: A képviselő később felszólalt. A TISZ frakció tagjai azonban nem hallgatták meg, helyette kivonultak az ülésről. A napirend előtti felszólalásában Magyar Péter miniszterelnök elődjének Orbán Viktornak is üzent.
4: A legnagyobb szégyen, amit elkövethet egy politikai vezető, egy hajós kapitány, hogyha hegynek vezeti, vagy egy jéghegynek vezeti a hajót, az elsüllyedés közben ő megy el először, beugrik az első mentő csónakba.
5: Ez nem pont az a bejátszás volt, de nem vívünk zavarba. Beszélhetünk erről is, volt az abszolút parlamentben ma egy kis aktivitás, fizikai aktivitás, tehát egy 10-es skálán mennyi az esélye annak, amiről Lech Walesa beszélt, hogy Orbán Viktor kint marad Amerikában. Magyar Péter is finoman célzott rá, hogy a maffia főnök elment az új világba,

0: mindenki tudja, hogy nem követi az elszökött lengyel politikusok példáját, akik ugye itt bujkáltak, aztán már állítok Amerikában vannak. Szóval egy tippet kérnék csak.
1: Szerintem visszajön, mert ha ott maradna, akkor valószínű azt mutatna, hogy nem mer hazajönni, tehát szerintem visszajön.
2: Maga a beismerés, ha kint marad. Ugyanakkor, hogyha leül a vejével és a lányával most Amerikában beszélgetni, akkor egészen bizonyosan keresnek menekülési útvonalakat, hogyha a helyzet forrósodik.
0: Mi a menekülési útvonal?
3: Hát az Egyesült Államok az átmenetileg lehetne egy menekülési útvonal akkor, hogyha tényleg büntető eljárás indulna ellene, mert nehéz elképzelni, hogy Trump elnöksége alatt kiadnák Magyarországra. Igazából bármilyen külföldi ország lehet menekülési útvonal, ahol a politikai elit hajlandó arra, hogy megvédje az illetőt. Itt mindig az emberek azt szokták gondolni, hogy itt csak az a kérdés, hogy van-e kiadatási egyezmény, vagy nincs. De ez tévedés. Igazából, ha van kiadatási egyezmény, az a területi állam akkor is megtagadhatja a kiadatást valamilyen okra hivatkozva, és ha nincs kiadatási egyezmény, akkor is ki lehet adni embereket kölcsönösségi alapon. Tehát igazából, hogyha én bukott politikus lennék, akit büntetőeljárás fenyeget, biztos, hogy olyan országokba mennék, ahol vannak ismerettségeim, akik garantálni tudják, hogy engem ne adjanak ki. Tehát például az Egyesült Államokkal van kiadatási egyezményünk, mégse fogják kiadni egészen biztosan, hogyha esetleg oda menekülne bármilyen bukott politikus.
0: Akkor nézzük ezt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalt, most már eltekintünk a bejátszástól. Egy új eljárás típust, közvagyonvédelmi vizsgálatot is folytathat. Ez mit jelent?
3: Hát, ahogy a neve mutatja, tehát az olyan ügyekben fog vizsgálódni a vagyonvisszaszerzési hivatal, amelyben feltételezhető, hogy a közvagyont nem megfelelő módon használták fel, elvesztette közpénz jellegét, ugye jogdíjakat fizetünk is saját magunknak az általunk közpénzzel kitömött szervezetekben, és a többi, és a többi. Tehát minden olyan ügyben, ahol közpénz felhasználása történt, és felmerül ennek a jogellenes módja, akkor joga van eljárni. És ugye, ami hihetetlenül fontos ennél a hivatalnál, hogy gyakorlatilag ez egyfajta speciális ügyészség lesz. Tehát ezekben az ügyekben vádat emelhet, és vádat
0: képvisel. Nem baj ez a párhuzamosság, hogy van ügyészségünk, és most lesz egy új hivatal, ami egy szuperhivatal, és még vádemelési joga is van meg.
3: Szerintem nagyon jó, hogy ez van, és egyébként ezt megfigyelhettük más országokban is, ahol komolyan gondolták a politikai korrupció elleni küzdelmet, például Romániában vagy Szlovákiában. Ugye nem véletlenül, hogy Szlovákiában rögtön be is szántották ezt a hivatalt, amint visszatértek a korrupció ellenes eljárások érintettjei a hatalomba. Azért jó, mert mindenki azt hiszi, hogy ó, a Fidesz alatt mindent lepapíroztak, és minden pontosan törvényes volt. Nem. Tehát én ahányszor kinyitottam az újságot az elmúlt 16 évben, napi szinten láttam olyan ügyeket, amikről így avatatlanul külső szemlélőként azt gondoltam, hogy bűncselekmény gyanúja merül fel. És láttuk az NKA-nál, hogy Mága Zoltán beadhatott egy pályázatot, hogy szeretnék a Fidesz számára közpénzből kampányolni. 500 millió rögtön kiutalva. Nem volt jogszerű, még a Fidesz törvényei szerint sem. Mégis megtették. Miért? Mert soha egy pillanatig nem merült fel az, hogy ezeknek az ügyeknek a kapcsán büntető eljárás indulna. Tehát, hogyha van egy független hivatal, ami ténylegesen megindít eljárásokat, az önmagában egy nagyon erős visszatartó erő lehet, a jövőre nézve is. Tehát ennek a hivatalnak a működése egyébként a jelenlegi kormányt is korlátozni fogja. Nem tehetik meg ugyanazt, amit a Fidesz az elmúlt 16 évben, hiszen velük szemben is eljárást indíthatnának.
2: A jelenlegi rendszerben az ügyészségnek van vádemelési monopóliuma. Az ügyészség egy nagyon-nagyon hierarchikus szervezet, ahol a főnök megmondja a beosztottnak, hogy mi van, és az van. Ezt az ügyészséget Polt Péter volt fideszes káder vezette évtizeden keresztül. Nyilvánvalóan csak az az ügy mehetett át, amelyik az ő szűrőjén is átment, és a kabinet főnöke szűrőjén is átment. Éppen ezért
0: aki a jelenlegi legfőbb ügyész,
2: éppen ezért elakadtak olyan ügyek, kezdeményezések, csak Hadházinak a tevékenységére szeretnék utalni, hogy 1000 dolgot gyártott le, és lényegében nem történt velük semmi, egyszerűen azért, mert ezt az ügyészség elszabotálta. Nem lesz módja Ezután, mert a másik hivatal reményeim szerint majd vádat emel, és én ezt tartom a legeslegfontosabb erényének ennek a kezdeményezésnek.
3: És bocsánat, nagyon gyorsan, ugye lesz egy harmadik szerv is, ami vádat emelhet majd most már, az Európai Ügyészség,
2: ja,
3: ami szintén egy független intézményként fog a magyar büntetőeljárás rendszerben működni, és ők meg az Európai Uniós pénzek felhasználásával kapcsolatban kapnak majd vádemelés és vádképviselő.
0: Belehelyezkedem az ellenzék pozíciójába, és így kérdezlek, Éva, hogyha a Fidesz hozott volna létre egy ilyen szuperhatóságot, akkor te nem sziszentél volna fel? Most tudom, hogy a közakarat az, hogy legyen elszámoltatás, de most függetlenül.
1: Azért elmondom, hogy ilyen speciális bíróság most is működik, például a közbeszerzési hatóságnak a bírósága. Tehát vannak olyan speciális szervezetek és szervek most is, akik bizonyos speciális dolgokat hát vizsgálhatnak. A Fidesz, amit létrehozott, az integritás hivatal, meg egy-két olyan, amin felsziszentünk, de ugye ezért más dolog. Tehát meggyőződésem, hogy itt ők is csak jogszabály szerint járhatnak el. És amit ugye itt hallottunk, hogy de hát nyilvánvalóan látszódik, tehát büntetlenül nem fognak embereket elvinni. Nem hiszem, hogy valamelyikünk, akik nem kaptunk közpénzt, most azon rettegünk, hogy majd ez a hatóság mit fog velünk csinálni. Én azt gondolom, hogy ha másért nem, azért nagyon jó, hogy egy ilyen hivatal felállt, hogy igenis, amit mondtam, és már kifejtettem kicsit vehemensebben, hogy legyen mindennek következménye. És lehet mondani, hogy jaj, sajnáljuk emberek őket. Nem hiszem, hogy az emberek úgy sajnálják azokat, akiket esetleg ez a hatóság bűnösnek talál, mert hogy ez a mi pénzünk, és ebből lett volna az egészségügy, és nem mondjuk tovább, hogy micsoda, és Magyarország egy nagyon gazdag ország, tehát hogy mi kevesen vagyunk.
0: Csak rosszul oszlik el a vagyon.
1: Jól élhettünk, tehát hogy inkább ez a lényeg, hogy ez szűnjön meg, és ha csak ennek a hivatalnak az a feladata, hogy a további lopásokat, vagy ilyen, hát mondjuk azt, hogy pénzátfolyásokat megakadályozza, már sokkal előrébb leszünk.
4: Ami én is Szijjártó Péter kapcsán szeretném kérdezni, hogy nem csak a BYD is munkája vethet fel jogi kérdéseket sokak szerint, hanem a kormányváltás előtt pont ön posztolt arról még márciusban, hogy a jelenlegi információk szerint Szijjártó Péter összejátszik az oroszokkal, elárulva a magyar és az európai érdekeket. Ez hazaárulás, amiért életfogytiglani szabadságvesztés jár. Akkor ön azt írta, hogy a Tisza kormány azonnal kivizsgálja az ügyet, ha hatalomra kerül. Indult-e bármilyen vizsgálat Szijjártó Péter ellen ezzel az üggyel kapcsolatban?
5: Tudomásom szerint indult. És hogyha van miről tájékoztatni a közvéleményt, akkor tájékoztatni fogjuk.
4: Semmit nem tud még mondani ennek az ügynek az állásáról?
5: Nem, mert itt sem szeretnék prejudikálni. Itt vannak titkos dokumentumok, vannak külügyminisztériumi dokumentumok és másfajta dokumentumok, úgyhogy akkor, amikor lesz tájékoztatni valamunk, akkor el fogjuk mondani.
6: Sziasztok, üdvözöllek titeket, köszi, hogy eljöttetek. Nem veszélyes egy ilyen horderejű nemzetbiztonsági kérdést így kezelni, ahogy a miniszterelnök kezel, hogy hát vannak titkos dokumentumok, de még nem tudunk semmit, majd egyszer mondunk valamit.
7: Sértett valamit? Most ebben nem. Meg szerintem ehhez hozzászokhattunk, tehát az aranykonvoj esetében ugyanezt játszotta a másik oldal. Ott egy nagyon kemény titkosszolgálati akció, vagy egy rész titkosszolgálati akciónak a kommunikációjában az akkor még regnáló kormány ugyanúgy saját kényekedve szerint mazsolázott az információkból, féligazságokból, ezt nem tudhatjuk, és a végeredmény az lett, hogy egy fő kampány téma lesz. Na most a választások után ugyanúgy szemmel láthatóan Szijjártó Péter bekerült a célkeresztbe, a jelenlegi kormány célkeresztjébe, hogy ennek a vége mi lesz. Szerintem ezt a Magyar Péter jól kezelte, nem mondott többet annál, mint amennyit mondhatott volna, még ha tud is. Nagyon érdekes lesz, mert ugye Panyi Szabolcsnak hála tudjuk, hogy valójában mit vizsgálhatnak.
6: És ugye nagy a tét, mert korábban ezzel kapcsolatban mondta azt Magyar Péter, hogy itt hazaárulás történt.
8: Én abban indulnék ki, amit most Dúl Szabolcsnak nyilatkozott Ruf Bálint egy hosszú podcastben, hogy ő olyan vizsgálatokat szeretne látni a kormány által és a jelenlegi igazságszolgáltatás által, ami hatására még a fideszes szavazók is azt tudják érezni, hogy itt az igazságszolgáltatás zajlik, nem pedig politikai bosszú. Ez nyilván egy idea, de hogyha erre törekszik a kormány, az azért engem megnyugtat, hogy legalább szavak szintjén törekszik rá, jó lenne, amíg tettek szintjén is. Tehát ilyen szempontból tényleg ez egy érzékeny egyensúly, hogy mennyit mondhat egy magyar a miniszterelnök, hogy tudomása szerint indult valamilyen vizsgálat, de hát amikor visszafelidézzük azokat a telefonbeszélgetéseket, amelyek napvilágra kerültek a kampány idején is, amikor például Szijjártó Péter az volt az első kérdése Lavrovnak, hogy valami rosszat mondtam, tehát hogy ez egyszerűen a ösztön szintjén felveti, hogy igen, kellenek ezek a vizsgálatok, meg hát hogy a soron követjük, hogy milyen intézkedések zajlottak, és miket csinálta a magyar kormány igazából orosz érdeket szolgálva, mert maga Szijjártó Péter is megkérdezte, hogy ezt most hogyan magyarázzam meg majd, hogy ez a mi érdekünket szolgálja. Tehát, hogy itt van mit vizsgálni, csak őszintén remélem, hogy ezt tényleg nem a politikai busztú jegyében fog majd megtörténni.
9: Szerintem ebben a helyzetben, vagy erre a kérdésre nagyon nem mondhat mást egy miniszterelnök, mint amit Magyar Péter mondott. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ebben a szituációban ő azt a pószt vette föl, vagy azt a testhelyzetet, hogy ez nem az ő dolga, valami tudomása van róla, és majd, hogyha megfelelő információk lesznek, akkor azt megmondják a nyilvánosságnak, és szerintem ez ilyen értelemben egy jó helyzetértékelés volt. Én annyit tennék ehhez csak hozzá, hogy még azt se zárom ki, ennek adok 1% esélyt, tehát hogy ne vegyétek ezt annyira nagyon komolyan, hogy az is lehet, hogy csak egy blöff volt. Tehát, hogy lehet, hogy erre a kérdésre nem volt fölkészülve, és nem mondhatta azt, hogy ja, hát még őt nem vizsgáltuk. Tehát, hogy erre, mert az talán rosszabb kimenetelű választ lett volna, mint az, hogy most ezt így homályban hagyta, de jelezte, hogy Szijjártó Péteren rajta vagyunk. Én egyébként nagyon támogatom azt, hogyha mindenféle külföldi befolyást, ami Magyarországot és a magyar politikát érte, alaposan kivizsgálunk.
7: Hát felejtsük el, hogy az első kormányváltás utáni hírek egyike az volt, hogy a külügyminisztérium épületében zümögnek az iratmegsemmisítők, és meg is mutatták, hogy melyik az a szoba. Szóval valószínűleg az egyik nagyvad az Szijjártó a kormány szemében, de amit Kati mondtál, szerintem az, hogy a fideszes szavazóba, de ne csak a fideszes szavazóba, hanem szerintem az igazságot kereső magyar állampolgár szemében azt lássák, hogy ez nem egy politikai bosszú, hanem egy valóban az igazság kiderítése, arra ott van szerintem lakmuszpapírnak a Matolcsi klán, mert ott aztán már tényleg egyértelmű, hogy föl kéne tenni a kérdést, hogy ugyan már 500 milliárd forint egy hol van, kettő pedig a 38. Porsche, meg a 62. dubai lakás, az miből van. És ezek azok a kérdések, amik szerintem a CÖV-ben is, és a Magyar Polgári Úrasszonyok Egyesületében is fejvakarással járnak, mert azt mondják, hogy ez valahogy nem jön össze. És milyen érdekes. Orbán Viktor a választások előtt 5 nappal még kacsának minősítette az MNB ügyben Matolcsi ég szerepét. Eltelt 1.5 hét, és a bűnbak a jobboldali értelmiség szemében egyértelműen Matolcsi Győr lett, pedig nem az alatt a 1.5 hét alatt fordult akkor át a világ.
9: Nem akarom elterelni a Matolcsi ügyről a témát, mert
7: példaként hoztam.
9: Nagyon fontos, és teljesen igazat adok neked, hogy én lehet, ha újságíró lettem volna ott, akkor erre is rákérdeztem volna, de van még ennek a Szijjártó történetnek egy érdekes aspektus, ez pedig a BYD, ami most egy ilyen fura helyzetbe került, mert nem tudom, hogy nem vakarják-e most a fejüket, hogy kellett-e nekünk ez a Szijjártó igazolás, ami ugye az évigazolás a miniszterelnök.
10: Gondolod, hogy ezzel nem számoltak?
9: Hát én nem tudom, hogy mivel számoltak, mert mivel nem, de én ezt mondom őszintén, nem tudom értelmezni. Tehát talán Pogácsa Zoltán írt erről, hogy ez nem jó nekik, és ebben teljesen igazad van. Hát a BYD-nak.
8: Hát most Európában nincs egy jó zöngés.
9: Nem, ugye? Tehát mi a stratégiai cél a Szijjártó Péterrel? Tehát hová küldöd el tárgyalni?
10: Hát van egy olyan ismerettsége, egy gondolom olyan telefonszámai vannak, ami hasznossá válhat a cég számára, de akkor hadd idézzek Magyar Pétertől, mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy miért került Szijjártó Péter a haszongépjárművekért felelős részlegirányításához, illetve hozzátette, hogy normális demokráciában nem történhet olyan, hogy valaki ahhoz a nemzetközi globális multicéghez megy el, amelyiknek a támogatását épp ő lobbiztak. És valószínűleg ez a fő probléma, ezt már tegnap is felvetettem, hogy a mandátum maximalizálással, az, hogy 12 évig lehet ugye képviselő valaki, azzal látva, hogy Szijjártóval mi történt, hogy a politikai pályáról könnyedén léphet egy ilyen multicéghez. Nem nyit-e ki, akár a Szijjártó eset, akár ez a maximum 12 év. Egy olyan kaput, hogy ezek a multicégek elkezdenek horgászni a kormányzati szereplők körében, és nem vetődik-e fel, vagy egyáltalán a gyanúja nem jelenik-e meg annak, hogy innentől kezdve bármilyen tárgyalás ezekkel a multinacionális cégekkel, az lehetséges, hogy éppen a tárgyaló személynek a jövőjéről szól, és nem a nemzet érdekéről.
8: Ezt Magyar Péter szintén felvetette, hogy az összeférhetetlenséget ki kellene nyújtani, meg kellene nyújtani, vagy létre kellene hozni egyáltalán ezt az intézményt, hogy nem lehet utána rögtön valami.
10: Négy olyan pozíció van, ugye, amiből nem lehet a piacon megjelenni, és ebben nincs benne a belügyminisztérium.
8: Hogy hát meg lehetne jelenni, csak mondjuk egy kis hosszabb idő intervallumot követően. Ugye egyébként nagyon hasonló ez az eset, mint ami történt az előtte Horváth Csabával, aki Zugló polgármesterségének a székéből ugrott át a Bayer Constructhoz, és hát az is nagyon hasonló ügy volt, mert ott pedig az merült föl, hogy hát nem a kerülete érdekét képviselte, hanem a Bayerét, és hát lámlám, és ugyanez merülhetett fel, ugye Szijjártó.
7: Mondjuk ugye talán a Horváth Csaba esete az még inkább ilyen szemfelvonós volt, mert azért a baloldali politikus ritkán megy a NERT csoportnak az egyik ékkövének a vezetői posztjára. Értjük, hogy miért, de azért ott túl nagy volt a váltás. Másik részről én szerintem ilyen van. Tehát, hogyha visszapörgetjük az időt, és végig gondoljuk azt, hogy Európa legerősebb gazdaságának kancellárja, Gerhard Schröder, a Gazprom igazgató tanácsának lett azt hiszem az elnöke, vagy a tagja, úgy, hogy a Gazprom akkor Németországban szinte bekebelezte például a Schalke nevű foci csapatot, és olyan gazdasági pozíciókat szerzett, akkor nyilván azt mondták, hogy igen, ez orosz érdekeket képvisel. Igen, orosz érdekeket képvisel. Erről volt szó, és ez valahogy ez lezajlott, és volt ugyan vizsgálat a Schröder ellen, de hogyha jól emlékszem, azért börtönben nem ült emiatt.
9: Ráadásul ugye ez a BYD dolog még két egyéb szempontot is felvet. Egyrészt a magyar-kínai kapcsolatoknak a további alakulását, amit én nagyon kíváncsian várok, hogy ez mi lesz ebből. És most nem csak a BYD kapcsán, hanem úgy általában azt gondolom, hogy Kína kellően pragmatikus, meg nagy ahhoz, és mi túlságosan kicsik vagyunk, hogy nagyon nagy változás nem kell várni, de azért a magyar kormány attitűdjére kíváncsi vagyok. A másik pedig az az akkumulátorgyártással kapcsolatos nagyhatalmi koncepció, mert én most itt politikus vagyok, tehát amit én nagyon hiányolok a kormánynak az eddigi kommunikációjából, stratégiai megnyilvánulásaiból, az az, hogy ez ügyben nem mondott semmit. Pedig Orbán Viktor föltette, 19-re húzott egy lapot akkumulátorgyár nagyhatalom néven, és szerintem erre valamit mondani kellene, mert...
7: Már az akkumulátor?
9: Az akkumulátorgyár nagyhatalom stratégiai nem
7: bonyolult. Tárkányi Zsolt ezzel kampányol. Debrecenben az akkumulátorgyár bezárása, az a Tiszának az egyik nagyon-nagyon sarkalatos kérdéspontja, hogy nevezetesen, hogy zárják be.
10: De itt komplet gazdasági stratégiát
9: Én elfogadom, hogy vannak helyi dolgok, meg helyi kampányok, de országosan vezető politikustól még nem hallottam azt, hogy ez ügyben át vagy bét mondott volna. Szerintem nem is szabad egyébként a kormányt rángatni, de hogy távlati célt ki kéne jelölni, én nagyon örülnék neki, hogyha azt kimondaná a magyar kormány, hogy nem szeretnénk akkumulátorgyár nagyhatalom lenni, mert mondjuk az olyan módon megy szembe mondjuk a magyar élelmiszeriparnak, az egészségiparnak a jövőjével, ami
8: mondjuk
9: szerintem sokkal kárcsabb.
8: Annyi elhangzik, hogy ugye Gajdos László miniszterként kérték fel, és az ő programja az egyik fő feladata a vízmegtartás például, meg hogy megakadályozza, vagy megfordítsa az elaszályosodásunkat, és ezzel szembe megy az akkumulátorgyártás, mert
9: hát
8: egy vízszegény országban egy vízfalú ágazatot nem tudunk fenntartani.
9: Hát pontosan erről beszélek, hogy ez egy konfliktus, amiben valahol majd valamikor A és B közül választani kell, és ugye én emlékszem az Rángyál József történetére, aki amikor nyilván nem örültem a Fidesz kormányra kerülésének, mert már akkor is a Fidesz ellen küzdöttem, de Rángyál Józsefnek nagyon örültem. És aztán valahol szomorú volt látni ezt az országgyűlésben, hogy mi történt vele, és mi történt a koncepciójával.
10: Naiv azt elvárni, vagy azt gondolni, hogy a kormányzati kommunikáció abban a tekintetben fejlődni fog, hogyha van mondjuk egy Matolcsi ügyben nyomozás, akkor részeredményeket is bemutatnak. Itt most bemondta Magyar Péter, hogy persze vizsgálódnak Szijjártó ügyében, és tudom, itt vannak nemzetbiztonsági dokumentumok, titkosított iratok, amelyekről nem beszélhet, de a legtöbb ügyben, akár gyermekvédelemről van szó, akár akkumulátorgyárakról, bármiben, valahogy mindig hónapokat kell várni arra, hogy bármi történjen, és nem kapunk részeredményeket, hogy egyébként itt tartunk, ide fogunk eljutni, vannak már olyan eredmények, amelyeket közölhetünk a nyilvánossággal, mert ez a nyomozás további részét nem fogja akadályozni, mert engem rettentően zavar.
7: Igen, amit te említesz, az szerintem egy borzasztó nagy veszélyforrás társadalmi szempontból. Itt ugye az ország jelentős része, tetszik, nem tetszik, a harmadik napon azt akarta volna, hogy Rogán Antaltól, Szijjártó Péteren át, Lázár Jánosig, mindenkit...
11: Orbán Viktorig.
7: Orbán Viktorig.
12: Kerülted a nevét?
7: Nehogyis, nem, csak hogy ugye itt a... Mert ugye azért egyébként ez sem teljesen igaz, a vágy az teljesen más, mint amely, hát őt nem fogják elvinni. Őt,
11: de, erre,
7: őt
11: de az emberek el. Erre vágytak.
7: Igen, az igény volna rá, igen. Ahogy abba a szavazó rétegben abszolút jelen van, de hogy ez nem így zajlik, tehát ez nem háromnapos történet, mint ahogy egy nyomozás is nem úgy zajlik, ez egy nagyon bonyolult jogi eljárás, és arra kell szerintem figyelni, hogy azért a jognak mindig felül kell emelkednie azon, amit az emberek elvárnak. Tehát, hogyha itt elkezdik azt mondani, hogy mi az, hogy még mindig nincs XY vagy Z.
10: Ez a Tisza már elkezdett ezzel játszani, alkotmánymódosítás terén.
7: De egy jogi eljárást akkor sem tud lerövidíteni, tehát egy védőügyvédnek a munkája az akkor is, tetszik, nem tetszik, egy jó védőügyvéd el tud húzni egy MNB ügyet akár éveken keresztül.
11: Amit mondasz, az a pozitív forgatókönyv, hogy a kormány azt mondja, hogy jogállamot építünk, és egy jogállamban ezeknek az eljárásoknak megvan a maga ideje, és akármilyen társadalmi igény, meg kívánalom van, mi nem mehetünk annak a ösvényére, hanem majd akkor adunk kellő információt, amikor erre megérett a helyzet. Hát, a másik lehetőség, bocs, egy mondat, hogy én azt se zárnám ki, azért ezt is tegyük ide, hogy egy politikáról van szó, tehát ennek a kormánynak érdeke az, hogy az elszámoltatást, mint ügyet, a lehető legtovább húzza. Tehát, hogy van egy társadalmi igény, hogy minél gyorsabban, de egy politikai érdek is abban, hogy a lehető legtovább húzzuk, mert egy-egy kritikus szituációban is azt gondolom, hogy majd jönnek a Tiszára is még nehéz időszakok, meg jöhet, napok. Ez nagyon jól jöhet, mert amikor éppen mondjuk van egy nehéz gazdasági döntés, akkor elő lehet venni megint Szijjártó Pétert.
8: De hogy ez egyébként két tűz között van a kormány, meg a Tisza táborán belül is, meg az országon belül is, hogy akkor most azonnal tényleg neveket akarok hallani, és bilincsben akarok látni sokakat. A másik részről pedig az aggodalom, hogy jaj, hát nem szabad jogállam, ellenes eszközökkel nem lehet helyreállítani a jogállamot, tehát ebben kell legyen. És
10: sokan aggódnak emiatt? Tehát mit érzel?
8: Hát legalábbis a véleményformálók között azért van. Nyilván a egyszerű emberek szintjén nem biztos, hogy pont az ilyen mély jogi aktusokra helyeződik a hangsúly, de a véleményformálók azért leszüremlenek az ő véleményeik a nyilvánosságban, és azért ennek is fontos. És ezen között kell egyensúlyozni, hát látni kellett, amikor Magyar Péter egy Török Gáborral vitatkozott, hát nem Orbán Viktorral, hanem egy politikai elemzővel, tehát hogy azért mégis azt gondolják, hogy van súlya.
11: Én erre adok egy kicsit gonosz választ, vagy egy rossz indulatú választ. Valahogy Magyarországon a jogállami eszközökkel kapcsolatos elvárás a politika irányából mindig ellenzéki irányból jön, és a szavazók, ellenzéki szavazók részéről, és hogyha a pártom kormányra kerül, akkor már kormánypárti szavazóként annyira nem fontos a jogállam. És most olyan fura nekem, hogy a fideszes szavazók, akik 16 évig lényegében sok mindent végignéztek.
10: Stop önkény.
11: Azok most az önkényt szeretnék megállítani, és azok, akik meg az ellenzékből patika mérlegen vártak el mindent, most azért nagyon megengedőek. Fogadjuk el azt is egyébként, és ezt is hozzá szeretném tenni, hogy például itt van a Súlyog Tamás ügy. Vannak helyzetek, amikor nem tud szép megoldás, nincs szép megoldás.
7: Így van. És a másik pedig, hogy csak hogy a kormányon belülről ne menjünk messzebb, a kormányon belül is, vagy inkább azt mondom, a Tiszán belül is megvan a jogi ellentét. Hát a Melétei és a Magyar Péter álláspontja azért nem teljesen ugyanaz abban a kérdésben, ami most itt a kétharmad legyen-e vagy ne legyen majd 4 év múlva, és 2 év alatt átírjuk majd a választási törvényt témakörben zajlik. Melétei jogászember, Magyar Péter is jogászember, de Magyar Péternek a politika mindig ott lesz minden mondatában, ő nem szakmailag fog erről beszélni, hanem politikusként. Meléteinek van egy előnye, ő megteheti azt, hogy azt mondja, hogy kérem szépen, egy jogi eljárás sorozatnak a vége, az majd az lesz, amit én szeretnék. És ott a másik oldalon nem ugyanaz van, de ez normális.
13: Szentek legyetek, mert én szent vagyok, így szólt az Úr. Péter apostol szerint pedig, mint engedelmes gyermekek, ne szabjuk magunkat a mi korábbi kívánságainkhoz, amelyek a tudatlanságunk ideje alatt voltak bennünk, hanem amiképpen az, aki elhívott minket, mi is szentek legyünk, teljes életünkben. Amen. Ja. Ja. Csak az Úr.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt showkat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pitlane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Orbán Viktor Dallasban a lelátóról nézte végig a spanyol-francia labdarúgó világbajnoki elődöntőt. A volt miniszterelnök nem a VIP-páholyban foglalt helyet, hanem a többi szurkoló között követte a mérkőzést. Az egykori kormány fő a világhírű influencer I Show Speed TikTok videójában tűnt fel. A felvételen Orbán Viktor egy izgalmas meccs jelenet közben a fejéhez kap, de nem derül ki pontosan melyik szituáció váltotta ki a reakcióját. A videó megjelenése után többen azt találgatták, hogy Mészáros Lőrinc üle Orbán Viktor mellett a lelátón. A Blik információ szerint azonban nem ő, hanem Jakab János, a budafoki futballklub tiszteletbeli elnöke foglalt helyet a volt miniszterelnök mellett.
2: Itthon a fideszesek lemondanak, néhányok szervezkedik, mások nagyon aggódnak a demokráciáért, Orbán Viktor is. De hát itt van a kérdés, hogy a miniszterelnök ott van egy világbajnoki mérkőzésen, nem teszi-e zárójelbe ezt a demokrácia harcot, amit itthon a védvonal próbál, most már ez a védvonal ugye zárójelben értve, szóval próbálnak kitartani és felhívni a nemzetközi sajtó figyelmét is arra, hogy itt a jogállamiság azért igen súlyos csorbát szenved.
3: Szerintem itt nem azt kell csinálni, hogy most Mészáros Lőrinc ülte ott Orbán Viktor mellett. Bizonyos esetben azt se kéne csetelni, hogy a volt miniszterelnök hol van, meg hol nincs. pontosan a politikai környezet az, ami miatt ugye ez a téma így erőre kapott és önálló életre kelt. Fontos felvetés, hogy tényleg Gulyás Gergely lemond a frakcióvezetésről, Szijjártó Péter kivonul a parlamentből és a politikából is, elfogadják azt az alaptörvénymódosítást, ami szerintem a jogállam szétverésére irányul és a Tisza kormány autokratizálódását készíti elő, de ebben a helyzetben a legnagyobb ellenzéki pártnak az elnöke éppen Amerikában van, és éppen egy futballmeccsen van, és ez talán képezhet egy kontrasztot jobboldali szavazók körében. Én hallottam ilyen véleményeket is, hallottam olyan véleményeket is, hogy nyugodtan pihenje ki magát, és tegyen így, ahogy szeretne.
2: Honnan ugyanakkor... ismerjük a véleményeket, neked mi a vélemény?
3: Én talán azok felé, a vélemények felé hajazok, amelyek jobban örültek volna, hogyha a pártelnök volt miniszterelnök itthon van, és a közösségével tart abban a helyzetben, ami az én meggyőződésem szerint is a demokráciát most veszélyezteti a Tisza kormány képében, és akkor talán még nagyobb ére lehetett volna annak, hogy Orbán Viktor is stop önkényről beszélt, és a 17. alaptörvénymódosítást kritizálta, mert hát azért voltak olyan hangok a különböző jobboldali televíziók, rádiók, betelefonálói körében is, hogy hát hol van Orbán Viktor a meghirdetett fideszes tüntetésekről. Ez a kérdés egyre akutabbá válik talán a következő időszakban, úgyhogy én örülnék, ha itt hallani, de hát ha meg ott van, akkor minden is jó szórakozást kívánok neki.
4: Most nem mondom, hogy én is örülnék, de minden esetre most nyilván erről beszélnek sokan, hogy kiírja a Facebookra, hogy Isten nyugosztalja a jogállamot, és közben kint, hogy ez mennyire visszás, stb. Szerintem ez továbbra is politika, tehát a kezét nézzük, ne a száját idézelbe, tehát a keze meg ezt csinálja, hogy miért nem tudsz rúgni. Ilyen szempontból, ami valójában történt, vagy ami itt történni látszik, Orbán Viktor kiszállt. Szerintem kiszállt. Lehet, hogy ezt úgy fogalmaztuk most meg, hogy Isten nyugosztalja a jogállamot az ő esetében. Egyébként, hogyha másnak például visszamenőleges hatályú törvénykezéssel van problémája, az egy jogos valami. Még szerintem Orbán Viktor szájában mindenféle jogállamsiratás enyhén szóval megcsúszott, tehát már közben igazából csinálja és közben siratja. De azt gondolom, hogy ő most kiszállt, elsiratta a jogállamot, szerintem ez kb. Úgy gondolta, hogy ő jogának érzi azt, hogy hatalmon legyen, és ettől a jogától megfosztották, de ettől függetlenül, amit itt látunk Magyarországon, amire Hunor is utalt, meg amire te is utaltál, Szijjártó Péter, talán kevésbé Gulyás Gergely, a parlamenti frakció, mondjuk úgy szétesése egy olyan pillanatban, amiről ugye ha hiszünk a pletykáknak felmerült, ami az OLNZ-ben is felmerült, de végül a fizetés fontosabb volt, hogy visszaadni a mandátumot egységesen, ezt a fajta egységes fellépést nem sikerült átnyomni. Gulyás Gergely frakcióvezetőként legfontosabb dolga, hogy akkor is, ha jól megy neki, akkor is, ha más menne jól neki, a legfontosabb dolga, hogy ezt meg tudja csinálni, hogy biztosítsa a frakció egységét. Nyilván nehéz úgy biztosítani, hogyha az irányadó a pártelnök közben az ideológiai vezér tojik rá. Nem sikerült, és én azt is látom ebben a visszalépésben, hogy talán tényleg az Orbán frakció, és most nem a parlamenti frakció, hanem az Orbán és az ő támogatók csoportjának a megbukását látjuk, és most meg fogjuk nézni, hogy mi van helyette, vagy van-e valami helyette. Látunk erre bizonyos mozgásokat, bizonyos politikusoktól, biztos kitérünk rá most is.
2: Persze.
4: Az Orbán erának szerintem ezzel nagyjából vége van, a Fidesznek még nincs vége, bár lehet, hogy nem Fidesznek fogják hívni. Szerintem ezt jelenti ez a poszt, ezt jelenti a foci meccs, bár amúgy is nézte volna.
2: Az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy hogyan lehetne jellemezni ezt a játékot, ezt a csiki-csukit Orbán Viktortól, hogy meghirdet egy tüntetést, stop önkény, aztán nincs ott. Azt mondja, hogy itt a demokráciának vége, ilyen fekete-fehér sírós arcok, de nincs itt, amikor éppen ki kellene állni a saját pártársai mellett, vagy éppen a politikai közössége mellett, hanem VB mérkőzésen vesz részt. Tehát ez nekem a csinálgatás, ami nem volt jellemző 16 évig Orbán Viktorra.
5: Szerintem ennek az a fő oka, hogy az a fő oka, amit említettél, hogy kiszállt, de szerintem egy fokkal korábban szállt ki. Akkor szállt ki szerintem, amikor nem ment el a stop önkény gyűlésre, amire szerintem nagyon hiányzott. Tehát Áder ex-elnöknek tényleg szerintem kimondottan unalmas és rosszul sikerült az előadása. És hogy miért van ez a csiki-csuki, szerintem a Fidesz sem tudta eldönteni még, hogy Orbán Viktorral vagy Orbán Viktor nélkül akarják-e folytatni. És szerintem ez ami közel játszik. Szerintem abban igazad van, hogy Orbán Viktor kiszállt, de nagyon sokan vannak vannak a Fideszben mindig, akik még úgy gondolják, hogy a Fidesz az tulajdonképpen egyenlő Orbán Viktorral. Egyébként én is így gondolnám, tehát szerintem, ha ő nem lenne az elnök, akkor tényleg teljes mértében szétesne a Fidesz, de én attól nem tartok, de arra gondolok, hogy így is szét. Tehát valószínűleg ez a csiki-csukinak előutóbb vége lesz, és én nem hiszem, hogy nagyon sokáig Orbán Viktor marad a miniszterelnök, már csak azért sem, mert ugye fel kell építeni egy új miniszterelnök jelöltet, hogyha egybe marad a Fidesz, és akkor lesz egy új erőközpont is a Fideszen belül Orbán Viktor mellett.
2: Hunor, ennek a lélektanát te szerintem sokkal jobban érted, mert hogy te ugye a Mandinernél dolgoztál. Mi lehet az oka ennek, hogy április 12-e óta olyan komoly Orbán Viktorba való beleállást nem nagyon láthatunk? Mindenki óvatoskodik. Sorban jönnek a jelek, amikről én is beszéltem, hogy ő már kiszállt a játékból, de ezt még úgy megpendíteni sem nagyon merik. Orbán Balázs is arról beszél, hogy akkor most igen, ki kell pihennie magát, csak hogy ezt a fideszes tábor tényleg elhiszi, hogy akkor most pihenőre van szüksége a miniszterelnöknek, ami egy hihető történet, csak hát itt jön az a klasszikus kifejezés, ami népszerűvé vált, a kognitív diszonancia, hogy haló, itt a pártársaink éppen harcolnak azért, hogy a jogállamiságot megóvjuk. Hol van a vezetőnk?
3: Ja, és itt húzódik meg a kontraszt. Tehát, hogyha mondjuk Orbán Viktor kivonult volna, akár nem vállalta volna a Fidesz elnöki tisztségét, hanem átadta volna hasamra ütő Gulyás Gergelynek, és tisztelő elnökként folytatta volna, és mondjuk egy ilyen Kaczynszkis háttérbevonulást megcsinált volna, akkor tiszta sor az, hogy akkor az ő háttérbevonulásával és tanácsadói lebegő sámáni szerepével megy tovább ez a közösség, akár a közösségi médiából is kivonulva.
2: Belekényszerítelek akkor a véleményalkotásba, szerinted ezt kellett volna csinálnia Orbánnak?
3: Én őszintén nem tudom megmondani, mit kell.
2: De mi az érzés?
3: Orbán Viktornak. Hát, hogy a jelenlegi kommunikációi működése tettei alapján valószínű, hogy ez egyébként szerencsésebb lett volna, mivel hogyha már beleállt a pártelnöki szerepbe, a közösség vezetőjének funkcionál még egy évig, mindenképpen ugye egy évig vállalta a mandátumot, akkor ebben a helyzetben viszont a közösség tagja azt gondolom, hogy várják a kiállást. És ebben a helyzetben fogalmazódott meg ugye Ferenc Orsolyának a mai üzenete is, ebben a helyzetben szólalt meg Navracsics Tibor is, amikor a közösség adott esetben magára hagyva érezheti magát. Szerintem ez egy legitim érzés a közösség részéről. Legitim érzés a közösség részéről, hogy megújulásról van szó, közben pedig ugyanazok a rossz reflexek, ugyanazok a vereséget okozó emberek ott vannak a párt házatáján és parlamenti frakciójában is. Nincs sorcseréről, stíluscseréről, vagy éppen a régi polgári értékekhez való visszatérésről komolyabb szó. Én örülök Gulyás Gergely jelenlétének, örülök Bóka János jelenlétének a Fidesz elnökségében, ugyanakkor egy vagy két fecske nem csinál nyarat, tehát azt gondolom, hogy a magára hagyottság érzése a Fidesz szavazói közössége részéről abszolút megalapozható, hiszen amit az elmúlt három hónapban látunk, ami mondjuk egyik szerete volt kis médiácskánknak, a Különutasnak a megalapításának is, az pont, hogy alapvető lehet. De hát talán a titulusomban is kint van.
5: Igen. Viszont még ha egy szabad mondat is lehet, talán erre tud a válasz, csak előjött belőlem az újságíró. Tehát, hogy Orbán Viktor akart pártelnök maradni, vagy megkérték, hogy maradjon, mert szerintem ez is fontos ebben a csiki-csuki kérdéskörben, hogy ez kinek volt az akarata.
3: Szerintem ő egy átmeneti időszakot szeretett, tehát nekem, hogyha lehetne egy tippem arra, hogy egy év múlva az újbóli tisztújításon, amit megígért a Fidesz új elnöksége és a közösség előtt is ezt deklarálták, tehát kisebb tétben fogadnék arra, hogy Orbán Viktor marad a pártelnök. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy egy átmenet, egy staféta átadás fog majd megtörténni, de nyilvánvalóan nem vagyok jövőben látva, ezt majd meglátjuk. Ugyanakkor akkor is felvetődik a jobboldali szavazók szempontjából, az április 12-én a Fideszbe a bizalmukat helyezők szempontjából az, hogyha a pártelnök elvállalta ezt a pozíciót a következő egy évre, azaz a legnagyobb ellenzéki pártnak a közösségét ő képviseli a pártnak a vezetőjeként, akkor miért nincs jelen? És itt felmerülhet az a kérdés, hogy vigyázó szemeinket Székelyföldre vessük, hiszen jövő héten szombaton Tusnádfürdőn megtartja a három évtized távlatából szokásos előadását Orbán Viktor, és szegeződhetnek a szemek arra, és felvetődhet az, hogy ő erre az előadásra készül, és ott valami nagyot akar gurítani. Ugyanakkor a jelenlét hiánya az egyre több szavazó, szimpatizáns és jobboldali értelmiségi oldaláról is felvetődik.
2: Mielőtt Ferenc Orsolyával foglalkoznánk, illetve azzal, amit ő szeretne megalkotni ebben a politikai közösségben, ha már bedobtad itt Tusnádfürdőt, mit gondoltok, ha Orbán Viktor tart egy olyan beszédet, hogy nincs itt semmi látnivaló, én vagyok a főnök, mutatom az irányt előre, akkor minden visszarendeződik a Fidesznél? Vagy már nincs visszaút?
4: Ezt a beszédet nem nagyon lehet megtartani szerintem, ahogy most így előadtad, mert tényleg, szóval április 12-én Orbán Viktor megbukott.
2: Hát akkor mit csinál a meccsről beszél, ezen, amit látod?
4: Hát benne van a pakliban. Ezen a héten úgy tűnik, hogy vagy ilyen külső szemmel nézve úgy tűnik, hogy Orbán Viktor után pár hónappal megbukott az a kör is, aki még ugye Orbán Viktor az szigorúan véve hűségesnek gondolható. Ezt nyilván nehéz tényleg külsőként. Ugye azt még eltudta, ahhoz még megvolt az ereje Orbán Viktornak, hogy az új parlamenti frakciót összerakja a listáról, akár a 200. helyről összerendezze úgy, ahogy tetszik. Egyébként nagyjából olyan emberekkel, akik megtöltve azt, akik hűségesek Orbán Viktorhoz. És mégsem akaródzik ez működni. Biztos vagyok benne, hogy kell legyen valamilyen alternatív javaslat. Egyébként millió dolláros kérdés, hogy mit lehet mondani tusványosan. Szerintem azt kéne mondani, amit április 13-án kellett volna Orbán Viktornak, de azt nem tudom, hogy fogja elmondani. Ez ugye a viszontlátásra. Meg hát abban igaza van például Hunornak, hogy nem biztos, hogy a történelmi vereség után úgy mondjuk sorban álltak a fideszes politikusok, hogy ezt a szerepet magukra vegyék. Voltak kibeszélők, ugye Gulyás Gergelyék nem nevezhetők fecskének, mert a fecska az eddig nem volt itt, de ugye Ferenc Orsolya, bár ő is ugye biztos volt, de Ferenc Orsolya, Navracsics Tibor, olyan arcok, akik bár aki ugye azt mondta, hogy visszavonul, stb. Valami mozgás látható, erről valószínűleg Kunor, te többet tudsz, mint én, de mert te legalább személyes ismerettségben vagy velük, én meg tényleg onnan ismerem Navracsics Tibort, hogy vizsgáztam nála az egyetemen.
3: De jó hát, lehetett.
4: Minden rendben volt.
3: Úgy hallottam, hogy jó egyetemi oktató.
4: Abszolút, abszolút, de ugye ez még régen volt. Ugye, és akkor itt jön be az, szokták azt a mondást mondani, hogy fát ültetni a legjobb időpont 8 évvel ezelőtt, a második legjobb meg most. Én kicsit ez a Fidesz irányát kritizálnival is így vagyok, tehát a Fidesz irányát kritizálni 8 éve volt a legjobb idő, és a másik legjobb idő az most van, és ez elkezdődött. A választás előtt 3 nappal jobb lenne, mint a választás után egyel, de ez egy természetes dolog, és tök jogos az, hogy itt van egy ilyen Orbán vákum, ő nem csinál semmit, de azért megmaradt a tisztségében, szerintem próbálta megnézni, hogy meg tudja tartani azt, amit építgetett. Szerintem az ő szempontjából ez a Kaczyński megoldás jó lett volna. Ez ugye a lengyel példa, amit Hunor említett, hogy a lengyeleknél elveszítették a választást a PISZ, és háttérbe vonul, de közben ő maradt a főnök. Ezt nem sikerült szerintem megcsinálni most. Ez már látszik.
2: Na, Tusnád Füldön lehet, hogy annyit mond Orbán Viktor, hogy boldog karácsonyt, de nézzük meg, hogy Ferenc Orsolya mit mondott, inkább írt a Facebookon, lehet, hogy kordokumentummá válik majd ez. Felolvasnám, az elmúlt napok eseményei világosan megmutatták, hogy az érdemi megújulást elmulasztó egykori kormányoldal jelen helyzetében már nem tud elég erőt felmutatni ahhoz, hogy integrálja és képviselje azokat a milliókat, akik továbbra is hisznek egy polgári Magyarország eszményében. Szeretnénk, ha azok, akik ma egyedül érzik magukat, akiknek a hangja ma gyenge, tudnák, hogy sokan állunk készen arra, hogy újra egybegyűjtsük és erőssé tegyük a magyar jobboldalt. Hát ez elég erősre sikeredett, rögtön nekiestek Fideszen belül is. Az influencerek, több újságíró is, a vadhajtásokon is olvastam olyan véleményt, hogy na itt rögtön megpróbálják ezt a vákumot betölteni. Török Gábor szerint ezzel elindult a Fidesz formális bomlása. Nekem egy kérdésem van ezzel kapcsolatban. Nem lehet az, hogy egy svéd asztalt látunk. Képzeljük el. Az egyik oldalon mondjuk pacalpörkölt van, amely legyen most semmiféle degradáló párhuzamot nem akarok ebből vonni, mondjuk Ábrahám Róbert, aki egy szélsőséget képez, a másik oldalon pedig ott vannak Ferenc Orsolyáik, akik pedig egy ilyen polgáribb, megengedőbb, konstruktívabb hozzáállást képviselnek. És ezt kínálják fel Orbán Viktornak, hogy na akkor tessék választani.
5: Szerintem ez, hogyha a svéd asztalnál vagyunk, ott most pillanatilag csak romlott áru van, tehát én arra gondolok,
2: hogy... Tehát abból is lehet választani.
5: Lehet, csak hogy az ember utána gyomorbeteg lesz, tehát én arra gondolok, hogy egyrészt azok, akik most arról beszélnek, majd ők újítják meg a jobb oldalt, azok a régi emberek, akikkel ez a jobb oldal tönkrement, és már abból sem hitelesek, hogy ezt nem fél évvel ezelőtt mondták, tehát akkor emellett azért határozottan kiálltak. Másodszorban azért nem gondolom, hogy ez sikeres lesz, mert én biztosak abban, hogy egy ilyen jobboldali újjáépülés akkor lehet sikeres, hogyha a Tisza kormány már egy ideje kormányoz, és vannak elégedetlenek, vannak hibák. Tehát pillanatilag olyan erővel uralja a Tisza kormány és a Tisza támogatói réteg a közéletet, hogy szerintem nagyon nehéz ezt megújítani, és mondom, szerintem csak új emberekkel sikerül, a régiekkel szerintem nem.
2: A svéd asztal analógia tetszik? Unor?
3: Felmerülhet. Felmerülhet.
2: Tényleg?
3: Igazából... Visszhatsz is, Tamás, mindig is. Tehát április 12-e óta szerintem Orbán Viktor folyamatosan fel van kínálva a polgári közép, vagy a szélső jobb menü. Szerintem láthatjuk, hogy melyik irányt szeretné, hogy az IGE Forrás G-t vesszük alapul. Azt a kiváló portát, ahol ma is Ferenc Orsolyát nőiségében sikerült porigalázni, és egyébként ocsmány szöveget írni róla, és fenyegető szöveget többek között akár az én személyemnek, meg Móna Mártnak is címezve név nélkül.
2: Az IGE Forrásról beszélsz?
3: Az IGE Forrás írt erről, igen. Tehát én azt gondolom, hogy fel van kínálva ez Orbán Viktor, nem tudom, hogy hogy fog dönteni, én bízom az ő bölcsességében a mai napig is. Ugyanakkor itt tegyünk egy-két dolgot tisztába, tehát hogy Ferenc Orsolynak a mai bejegyzése alapján már a miniszterelnök is arról beszél, Magyar Péter, hogy bejelentették egy új párt megalapítását, tehát itt szövegértési és szövegértelmezési problémák vannak. Tehát semmilyen új párt megalapításáról nem beszélt.
4: Én ebből azt olvasom ebből a posztból, hogy ez egy új párt lesz. Nem, és ugye Navrasisnak kell szózni, bocsánat, az a mondat, hogy a Fidesz márka.
5: Egy új közösség.
3: Ilyet kiolvasni lehet, hogy kicsit túlgondolása az eseményeknek.
4: Nem rossz dolog, ha van egy új
3: megint,
4: párt.
3: De az, hogy a közösségépítés fontos, szerintem erre rámutatott Ferenc Orsolya, és hogy ez nem biztos, hogy a Fidesz keretein belül kell elvégezni.
5: Na, ez az új
3: nem
5: párt.
3: Tudom, de nem biztos, hogy párt lesz, hogy nem tudom, nem látok bele emberek fejébe. Nem látok bele emberek fejébe, de hogy a közösségépítés meg kell kezdeni, és hogy egy magára hagyott közösséget a közösség tudattal és egy együvé tartozás érzéssel és a jelenléttel el kell látni, hiszen most tényleg április 12-e volt, amit látunk, a Tisza párt tombol, a parlamentben folyik az abszolút filmszínház, és a tulajdonképpen minden fideszesnek az egy kalap alá vett szerintem méltatlan alázása, mert vannak problémás emberek az elmúlt 16 évben, meg vannak nagyon szép munkát elvégző és a haza a javát szolgáló emberek, és mindenkit egy kalap alá vesz Magyar Péter, és eközben pedig hát van egy Fidesz frakció, aminek vannak Gulyás Gergelyi, Máté Zsuzsai és Póka Jánosai, de hát vannak olyan képviselők is, akik, hogy mondjam, a miniszterelnökkel tartva a tandemet, igazából a ház méltóságát ássák alá.
4: És ebben nevezel egyet, abban jó hír lesz.
3: Hát szerintem én már különböző műsorokban mondtam. Neveked, de...
2: Jól érzem, hogy egyfajta kettősség dolgozik benned, mert úgy fogalmaztál még egy 10-12 perccel ezelőtt, hogy talán Gulyás Gergelynek jobb lett volna, ha Orbán Viktor már átnyújtja az elnökséget és hátralép. Most pedig azt mondtad, hogy az ő bölcsességében bízol, hogy jól fog dönteni. És ugyanakkor, ha ezt hozzáveszem, hogy Ferenc Orsolyáék hozta, azt gondolom, hogy ideológiai alapon is húzol.
3: Akkor nem fogom eltagadni.
2: Akkor igazából nem tudom rendbe tenni ezt magamban, de lehet, hogy te sem tudtad még rendbe tenni magadban.
3: Mit kell rendbe tenni?
2: Hát, hogy akkor Orbán Viktorral, vagy nélküle? Mert amit Ferenc Orsolya leírt, az Orbán Viktorral nem megvalósítható, ahogy fogalmazott.
3: Orbán Viktor döntését szerintem sokrétűen lehet értelmezni. Tehát a staféta átadásban is lehet értelmezni, és abban is, hogy ő milyen szerepet szeretne. És azt gondolom, hogy ő jobb oldal sámánya, tehát bármilyen besújtó véleménnyel vagyok én az elmúlt 3 hónapban a Fidesznek a teljesítményéről, hogy áll-e Susanben, azt gondolom, hogy Orbán Viktor szerepe nem megkerülhető, és nem hiszem, hogy akár Ferenc Orsolya vagy Navracsis Tibor őt lepatinthatónak gondolná jobb oldal tekintetében. Ugyanakkor szerintem azok a gondolatok, amiket mondjuk akár Navracsis Tibor felvetett a Tisza által meghozott összességében 17. alkotmánymódosítása kapcsolatban, hogy igazából a Fidesz rossz gyakorlatát folytatta a Tisza, az teljesen valid, és ott például Navracsis is egy szembenézést megtett. Tehát azt gondolom, hogy ennek a hangnak szüksége kell legyen a jobb oldalon belül, csak pont azt látom, hogy nem a mérsékeltek akarják kirugdosni a radikálisokat, hanem konkrétan a pártnak vagy a pártközösségnek a radikális szárnya, minden olyan hangra, ami egy polgári, liberálisabb, mérsékelt konzervatív hangot üt meg, már ráugranak, és az IGE Forrás azt támad, na én ezt méltatlannak tartom, és hogyha akkor statementet kérsz, hát ezt mindenképpen komoly hibának tartom a volt miniszterelnök részéről, hogy így fel sikerült emelni ezt a, hát, lapot. De maradjak méltányos.
5: Ráadásul szerintem a sámán már nem sámán, tehát én szerintem inkább kiderült, hogy a király mesztelen. és szerintem ez a fő problémája.
2: Főként a nemzetközi kapcsolatokban veszik észre, ugye sokan, főleg a Fidesz házatáján azt gondolták, hogy Orbán Viktor az, aki nekünk ki tud harcolni olyan előnyöket a nemzetközi porondon, hogy, és erre kiderült, hogy Magyar Péter is ugyanolyan vígan tud tárgyalni a legnagyobb vezetőkkel, mint azt tette Orbán.
5: Ez megdöbbentő, számomra a visegrádi négyekből a hármaknak, ahogy várják a negyedik muskétást, hogy milyen könnyen lépnek át a nemzetközi politikában a Orbán Viktor volt szövetségesei Orbán Viktoron. Ez tényleg egy nagyon, nagyon érdekes, és ez volt, ami engem igazán meglepett, nem az, amit, na mindegy.
2: Még egy kérdést ezzel kapcsolatban végigfutatnék, aztán az aranykonvoj ügyel is foglalkozunk egy picit. Ugye Fülöp Botond, a vidéki prókátorként ismerté vált ügyvéd írta ki azt, Ferenc Orsolyának címezve, hogy miért most. Hogy a szakmámnál maradjak, idézem Fülöp Botondot, a bukás és a lóvé elvesztése utáni megtérésnek körülbelül annyi a súlya és a hitele, mint a tettenérést követő beismerő vallomásnak. Tehát a régi politikai elitből érkezők, azok tudnak-e hitelesen bármit létrehozni, vagy szembe kell nézniük azzal, hogy nem, nekik ez már egyszerűen nem fog menni.
3: Szembe kell nézni.
2: Ezzel nektek is szembe kell nézni ugye a saját média karrieretekben.
3: Köszönöm, Tamás, mindig lehet rá számítani. Tehát szembe kell nézni, azt gondolom, hogy az elmúlt éveknek a munkájával, és az, hogy ebben a szerintem komoly eredményekkel kecsegtető, ugyanakkor néha kétharmaddal való visszaélés problémáit felvető Fidesz kormányzásban, kinek mi volt a szerepe is. Itt például Navracsis Tibor is egy posztban kitette, hogy bár ő volt a társadalmi egyeztetést kötelezően előíró miniszter a kormányban, mégis egyéni képviselői indítvánnyal benyújtva, nyilvánvalóan az erőpolitikából élve, nem sikerült átvinni azt, hogy egyébként a Fidesz ne erőpolitizáljon, hanem inkább a társadalom széles körű bevonásával élve hozzon törvényeket.
2: Tehát azt gondolom, szállt ki Navracsics?
3: Azt gondolom, hogy a szembenézés után egyébként lehet hiteles alternatívát nyújtani, hogy miért nem szállt ki Navracsics, tehát hogy szerintem nem fekete-fehér, meg nem ilyen kapcsolós a dolog egy ilyen közösségben, de én azt gondolom, hogy az ő hitelessége például egyáltalán nem szenved sorbát, hiszen csak tekintsünk rá, hogy ott mindig elhajlónak tekintették a pártnak a radikális elemei, tehát amikor Európa párti megszólalásokat tett, amikor egyébként a kormányzásnak a stílusáról vagy a kék plakátokról tett véleményt, vagy éppen bemondta 2022-ben, tehát ne legyünk szembenézősek, az 4 évvel ezelőtt volt egy gigantikus kétharmados győzelem után a Fidesz számára, hogy ő olyan 65%-ban ért egyet a Fidesz politikájával, és egyébként én emlékszem, hogy a választási kampányban például a Partizán műsorában, de akár itt az ATV-ben is ő kritizált bizonyos jelenséget a Fidesz házatájáról, és egyes politikai történéseket, de ez voltak ilyenek akár.
5: Tehát ezek azért nagyon, tekintetében is. Nagyon halkak voltak, tehát én azért megszoktam, hogy 16 éven keresztül hazaárul voltam, és Brüsszel Bérenc, és ezt azért nagyon sok helyről hallottam meg, és hallottuk meg.
3: De Navracsis Tibortól nem hallottam.
5: Nem Navracsis Tibortról, de azért a nagy többségtől, tehát itt tényleg van mivel szemben nézni szerintem.
4: Szóval ketté kell választani ezt a két embert, mert Navracsis Tibor valóban mindig elhajol, de mindig beállt a sorba, de alapvetően van 3-4-5 olyan dologra tudna rámutatni, hogy ahogy rá is mutatott posztokban, közleményben, hogy látjátok, én már akkor is kritizáltam. Ugye Ferenc Orsolya más, mert ő meg tényleg másnak. Tehát az ő esetében szerintem maximálisan illendő a kritizáltam. Ugye Ferenc Orsolya más, mert ő meg tényleg más.

0: terjesztő tudta is
1: nem,
0: ott marad.
1: Nem bűn, mint hogy bűncselekmény.
2: De ezt sem tudjuk. Ezt hogy mit tudott, mit nem tudott.
1: Nem azt, hogy amit a sajtóban el lehet olvasni. Tehát amit a sajtóban el lehet olvasni, az, hogy Tiborcz István mennyire gazdagodott meg, Mészáros Lőrinc mennyire gazdagodott meg az elmúlt 16 évben, így értsétek.
2: De a hatályos törvényeknek megfelelően történtek ezek. Én értem ezt az
3: ki lehet kezdeni, és ez egy legitim vita, de hogyha jogerős segítőrök nincsen, akkor az szerintem is csak a most terem, de ez csak egy
0: hát gondolat. Azért mégiscsak volt az Eliósz ügy.
3: Igen,
0: tehát azért nagyon sok olyan...
3: Közpénzlopás, büntetőjogi felelősségetek tudatában, ezt nem tudom. Etikailag szerintem lehet boncolgatni, és azt gondolom, hogy kell is.
0: Csak mi felmerül bennem, hogyha beszélgettünk még egy afrikai országról, ahol a miniszterelnök barátja, lánya, veje, milliárdos vagyon lett ez föl, akkor mire gondolunk? Talán arra, hogy lehet, hogy korrupció volt, és ez Magyarországban nagyon sok emberben nem merült fel ez a kérdés, és akik a hatalomban voltak, azokban ez jellemzően nem merült fel ez a kérdés.
2: Ez egy örök dilemma.
3: Erről beszélgetni, megvitatni, kritizálni, szerintem teljesen legitim.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Köszöntök mindenkit a Sportpubban. Továbbra is köszönöm szépen, feliratkoztok a YouTube csatornámról, és Sportpub Valdez néven találhatok, mert a TikTokon, Instán, Spotify-on ugye ezen a néven vagyok megtalálható. Egy ideális világban pedig most egy nagy döntő, egy NBA nagy döntő hetedik meccséről beszélgetnénk, hiszen az közeledne, ha jól emlékszem, a holnapi napon. Hát sajnos véget ért ez a széria, de van bőven miről beszélni, úgyhogy NBA lesz ma a témánk, állandó vendégem Rédai Gáborral. Szia Gábor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Szia, és sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat.
1: Tudja, papíron az egy nagyon sima döntő volt a 4-1-el, de hát, hogy fogunk beszélni, hogy ez egy jóval szorosabb és milyen kérezett csata volt. Viszont mielőtt itt nagyon rámennénk a döntőre, majd a javarészt a döntőről és a két főcsoport döntőről fogunk majd beszélni ma. Összességében, hogy tetszett ez az idei playoff? Mert ha azt nézzük, hogy levesszük itt mondjuk a Thunder, Knicksnek meg a Spursnek a meccseit, amit nem egymás ellen játszottak, akkor megnéztem például, hogy átlagosan 6,66 meccset játszottak egymás ellen, tehát hogy végig láthatok, rengeteg hetedik meccs volt, ugye, de összességében, meg hogy visszapörgetem így a meccseket, a színvonalat, meg így az izgalmi faktort annyira mégis hiányoltam, nem tudom, összességében ezt az idei NBA playoffot hova tennéd?
2: Hát nagyon jó, hogy megkérdezted, mert ez például egy olyan kérdés, amire még pedig most már járok még két műsorba, de egyszer sem válaszoltam, pedig magamban megtettem, hogy ezt kiértékeltem. Szóval az a helyzet, hogy szerintem a rájátszásokat kétféleképpen vagy háromféleképpen lehet értékelni. Az egyik a sztori, az izgalmi faktor.

0: szerintem a legtöbben ez alapján értékelik, de ennek nem mindig van köze a színvonalassághoz, ugye? És ebben végül is jó volt szerintem ez a rájátszás, még úgy is, hogy ugye 4-1 lett a döntő, de az egy olyan 4-1 lett, ami hát egy, nem tudom, pillanatra volt a 2-2-től, és sokan kimondták már, hogy minden idők legszorosabb 5 meccses párharcát láthattuk valószínűleg döntőben egész biztosan. Viszont értékelheted még úgy is, hogy mik voltak azok a párharcok, amikre emlékezni fogsz évek múltán, amik olyan színvonalat hoztak. És itt nyilvánvalóan hát egy nagyon picit ilyen félig ide lehet venni szerintem a Minnesota Spurs-t, de főleg az OKC Spurs és a döntő, ez a kettő volt az, és ebből is az OKC Spurs volt a magasabb színvonalú. Tehát ez a másik, hogy kettő ilyen párharc volt, hát úgy összesen. Én azt gondolom, hogy én magam a Detroit Orlandóra emlékezni fogok, az a párharc az egészen szürreális volt, és ugye 7 meccsig tartott, de nem hiszem, hogyha a jövőre bárkit megkérdeznénk, akkor akár, nem tudom, átlag NBA követő még emlékszik rá, hogy ez a két csapat játszott egyáltalán egymás ellen, mert ugye nem ment aztán tovább a Detroit sem. És ez nem kevés, de azért nem sok ez a 2,5 párharc, amit emlegettem. Tehát ilyen szempontból kicsit alacsony volt a színvonal, és a harmadik pedig az, hogy mondjuk általánosságban mit láttunk mondjuk szakmai szemmel, és szerintem, hát nyilván a kosárlabda folyamatosan evolválódik, úgyhogy látunk új dolgokat, meg látunk új megoldásokat, de annál sokkal szembetűnőbb volt, hogy a New Yorkon kívül gyakorlatilag hogy elfogytak a csapatok, és ezt végig lehet követni a sérüléseken is, ami most már kezd egy állandó probléma lenni, ugyanis az a helyzet, hogy szerintem a rájátszásban látjuk, hogy lelassul a játék, ez nem azért van, mert hogy lassabban játszanak, hanem azért, mert a csapatok visszafutnak és visszaérnek, és védekezésben olyan erőket mozgatnak meg félpályán, amit nem vagyok benne biztos, hogy az emberi test így ebbe a formába kibír. Tehát és nyilván ehhez támadásban is rengeteget kell futni, átalakult a játék, és ebben nem birkózás van, nem a régi időkosárlabdáját látjuk ilyen szempontból, hanem ugye rengeteg irányváltás meg futás, a sokszorosa annak, ami régen volt, és egyszerűen nem csoda az valahol, hogy ilyen intenzitás mellett, amit a rájátszás jelent, fogják magukat a csapatok, és neki mennek mondjuk egészségesen, már a második körre valószínűleg lesz egy olyan sérülés. És például azért a Minnesotánál azok a sérülések lehet, hogy eldöntötték azt a párharcot. Nem vagyok ebben biztos, a Spurs utólag jobbnak gondolom egy kicsit, mint a Minit, de azért ugye nem úgy kezdődött az a párharc. Akkor az OKC egyértelműen azért esett ki, mert már egyetlen egy ball handlerre maradt, mert mind a kettő másik lesérült. Tehát ez az OKC párharc, majd tudom, hogy beszélünk róla, de nekem a harmadik meccsre úgy tűnt, hogy az OKC megoldotta ezt a párharcot. És igazából szerintem így is volt, de sose bizonyosodik be, úgyhogy ezt most belemondom csak a levegőbe. És még lehetne sorolni egyébként azt, hogy az Orlandó szinte biztos, hogy tovább jut, ha Franz Wagner nem sérül meg. Ez pedig szerintem zavarja az embert, hogyha szeretne ilyen szempontból, hogy minőségi tényleg derüljön ki, hogy ki a legjobb kosárlabdát látni a rájátszásba. Ez zavaró, és nagyon erős és vad ötleteim vannak arra, hogy miket kéne változtatni, hogy ezt elkerüljük. Tehát itt ilyen elég drasztikus dolgokra kell gondolni.
1: Például?
0: Hát sokkal jobban elhúzott rájátszás. Tehát ez, hogy mondjuk jött a Cleveland egy 4-3-ból, és aztán pihent 2 napot, és utána 2 naponta játszotta tovább a következő 7 meccsesét, és aztán még a New York ellen ugye az első meccs 3.-4. bírták, és én nem azt mondom, hogy csak ez volt az oka, hogy 4-0-ra kikaptak, de hát azért maradjunk annyiban, hogy elkészültek az erejükkel, az tiszta sor volt teljesen. Szóval ez, hogy 2 7-meccses szériával jutsz tovább, és utána nincs esélyed, ez nincs így jól. Tehát akkor adjunk több pihenőt, és szerintem a másik pedig, hogy hát valahogy muszáj lesz a fújásokon változtatni egy picit, mert most jelen pillanatban az a helyzet, hogy a betörő játékost azt nagyon védik, tehát, hogy ott nagyon nehéz nem faltolni, de cserébe a posztban és a periméteren olyan darálót engednek a játékvezetők, hogy ez a kettő nincs összhangban. És nyilvánvalóan azért tolódtak a védekezések, elég a Thundert megnézni, hogy az ő védekezésük, amit mindenki követni akar, vagy ami mindenki által a legjobbnak tartott, és a számok is ezt mutatják, ugye egy legjobb, az a periméteren történik, illetve ugye mondjuk egy Jokic ellen, ott pedig az van, hogy odarakják Caruso-t, vagy odaraknak egy kicsit, és üti-vágja szó szerint. Ami tiszta sor, hogy ilyen a játékvezetői felfogás, és azért csinálják, de ettől függetlenül maga ez a játékstílus, meg ez a nyomás, amit egymásra tudnak így gyakorolni, az olyan intenzitást ad ennek az amúgy is ilyen nagyon futósra kiérő kosárlabdának, ami az NBA, hogy én szerintem ezt nem fogják elbírni a csapatok, és csak még egy gondolat ide, hogy melyek azok a csapatok, amelyek a legtovább jutottak, a legmélyebbek. Teljesen egyértelmű lett ez a összefüggés, mikor 3 évvel ezelőtt a Denverről még úgy beszéltünk, hogy hát igen, lehet 6,5 csapattal bajnok lenni, mert a rájátszásban úgyis csak azok játszanak. Na, totál megfordult az egész történet, nem lehet 6,5 játékossal bajnok lenni, igen.
1: Igen, és közben meg itt a second apron-os bevezetés meg picit ez ellen megy, tehát hogy azért még nehezebb keretet mélyíteni, úgyhogy picit így érdekes, hogy ki tud ezzel sakkozni, és pont az ilyen jellegű csapatok kerületnek előnyben, már pont a Spursnél láttuk, hogy azért a keretmélysége itt is vékonyacska volt, de a Thundernél meg a Spursnél láthatjuk azt, hogy jól draftolsz, ott tartod őket még olcsón, és akkor tudsz egy relatíve jó keretet, meg mély keretet összerakni, és amikor ott vannak a sztárjátékosaid, akkor meg egyszerűen a second apron miatt kifogysz a keretből, és egyszerűen elfogysz fizikálisan, meg pénzügyileg, meg mindenhogy itt a kereteidből.
0: Igen, és erre ugye már látszik az, hogy mi lesz a megoldás, tehát hogy szerintem egyre értékesebbek lesznek a draft pickek, mégpedig én azt is mondanám, hogy talán az ilyen 10 és 20 közöttiek akár, mert már nagyon sokat keres az első 10, már az első pillanattól kezdve, de hogyha meg tudsz tartani egy játékost, aki legalább annyira jó lesz mondjuk a második évétől, hogy rotációs ember legyen, ez tényleg nagyon jól, és azért szerencsésen is kell draftolni, tehát senkinek nincs a bölcsekköve a zsebében, hogy ezt a jóslást mindig eltalálja, amit egy draft pick és annak a fejlesztése jelent majd, de hogyha ilyen játékosokat tudsz szerezni, és tényleg nagyon durva, hogy Jared McKaint ebben a szezonban, februárban szerezte meg az Oklahoma City Thunder, és Jared McKain volt szegény az egyetlen Gilgeous Alexanderen kívül egy idő után, aki le tudta ütni a labdát. Ugye nélküle ez még rosszabbul nézett volna ki, ami már ugye így is olyan volt, hogy hát igen, látszik, hogy Gilgeous Alexandert kedvükre duplázhatják, mert nem lesz olyan, akinek kipasszolja, és az majd a másodlagos ballhandlerként indít egy akciót. Szóval gondolj abba bele, hogy egy Jared McKaint meg tudott szerezni az OKC, és azért tette ezt, mert ő még 2 évig szinte ingyen van. Tehát ez lesz a megoldás. Szerintem egyre inkább a fiatalok felé fog ez fordulni, és minden olyan fiatal, aki első vagy másodévétől rotációjátékos tud lenni, az hihetetlen értékes lesz a csapatának is, de ha kell, akkor a piacon is.
1: És inkább melyik végletet tudod elképzelni, mert szerintem ilyen szempontból is biztos lesz valami változás. Megint picit emelni fogják majd a fizetési sapkát, hogy beférjenek ezek a szupermaxos játékosok, vagy picit talán már nem fogjuk azt látni, hogy amikor kikerül egy ilyen szupersztár, vagy nem is szupersztár, de egy ilyen 10-15. Közötti tudású játékos a piacra, akkor egy közepes csapat meg fogja őt találni, és egyből ki fogja őt pénzelni. Szerinted ezekből egy picit vissza fog így csúszni a GM-ek meg a csapatok, és nem fogjuk már ezt a tendenciát látni?
0: Már ez a tendencia létezik, ez már visszacsúszott. Trae Young már nem kap maxot, Brandon Ingram már nem kap maxot, tehát hogy ezek nyilván inkább a 30-40 közötti játékosok. Te említetted a 10-15-öt, nem, ők maxot fognak kapni, tehát én azt
1: nagyjából
0: gondolom,
1: hova lövöd be ezt a határt?
0: Ez akkor lesz nehéz. Először is, a 10-15-es mondjuk egy Jalen Williams, persze, hogy a 25%-os maxot megkapja. Az teljesen rendben van. Ugye ez, amit a rookie után adhatsz. És akkor ez felmehet 30-ra, de nem ment fel, mert sérült volt szegény. De a lényeg az, hogy a 25%-ot persze, de amikor majd Jalen Williamsnek például a második, vagy Chet Holmgrennek a második nagy szerződését meg kéne adni, ami 30 vagy akár 35% is lehet, na majd akkor élesedik ez a kérdés, mert a 25%-os maxot egy ilyen játékosnak megadod, és szerintem Jalen Williams amikor épp egészséges, akkor már top 15-ös játékos. Hogy hol húzol meg ezt a határt?
1: Hát én Holmgrennek már biztos nem adnám oda.
0: Hát igen, ezek után nyilván nem, csak az a baj, hogy nehéz lenne azt mondani, hogy 30-nál húzom meg a határt, mert akkor lehet, hogy a 20, az én akár a saját listámon a 28-dik olyan helyzetben van, hogy annak a csapatnak már ne érje meg full maxot adni, a 32-dik viszont olyan helyzetben van, hogy az a csapat így tudja megtartani. Azért ez asset management kérdése is azoknál a csapatoknál, akik nem instant bajnoki címre törekednek, hanem éppen most épülgetnek, hogy ugye hol, tehát hogy lehet, hogy megadod úgy a nagy szerződést egy játékosnak, hogy ő elég jó ahhoz, hogy még elcserélhető maradjon. Az a legfontosabb talán, vagy ilyen általános szervezési elv, hogy olyan szerződést ne hoz ki, aminek reális a veszélye, hogy elcserélhetetlen lesz. Tehát például ez nagyon fogja befolyásolni az öregedő, kvázi NBA szinten 32 éves szupersztároknak a fizetését. Például Anthony Davis elképzelhető, hogy innentől egyéves szerződéseket fog kapni, ha ő meg akarja kapni a maxot, mert hogy neki most 4 éves maxot nem fognak a például ugye Paul George-al ez megtörtént, és szerintem most minden GM néz, hogy mi nem szeretnénk a következő Paul George szerződést magunknál tartani. Úgyhogy ezek a trendek folyamatosan vannak, amiket mondasz, és már megfigyelhetőek, és szerintem inkább így fog ez végbe menni. A CBA-t most nem fogják módosítani, mindig emelkedik 10%-kal a sapka, vagy hát várhatóan, mert ugye folyamatosan nőnek a bevételek, úgyhogy a sapka emelkedés megvan, de hát azzal együtt ugye százalékokra van leosztva a maxok, és azzal együtt azok is emelkedni fognak.
1: És a second apron-os változtatás is maradni fog szerinted egyébként? Ezzel így most már azért van mintánk bőven, összességében, így visszanézve, mennyire vagyunk ezzel elégedettek?
0: Hát a célját elérte, csak közben nyilván egy-két olyan célt is elért, amit nem biztos, hogy szerettek volna eredetileg. Nem biztos, hogy a Minnesota Timberwolves ne tudja megtartani Nickel Alexander Walkert, hogy ez egy cél lett volna, de az biztos, hogy mondjuk a végtelen pénzzel rendelkező tulajok, mint Ballmer, hát nem fog tudni csak úgy építkezni, hogy akkor cseréljünk ide minden sztárt, akinek egy év múlva lejár a szerződés, nálunk van a Bird joga, aztán kitömünk itt 5 sztárt, és a végén már nem tudom, ilyen 300 millió a fizetési bértömegünk. Tehát, hogy ezt nyilvánvalóan nem fogják tudni megcsinálni, és szerintem ez tök jó. Ugyanez Phoenix. Szóval...
1: Amikor Kevin Durant ugye a Warriorshoz ment, tehát, hogy ezeket a lépéseket ez meggátolja, és szerintem ilyen szempontból ez egy tök jó döntés, mert azért elég a futballban a Manchester City-ket és társaikat nézni meg a Paris Saint-Germain-eket, hogy hogyan tudnak ilyen luxus igazolásokat megcsinálni. Kicsit ezért szeretem a major sportokat, mert ugye itt köti őket a fizetési plafon.
0: És nem is mondtál jó példát, ne haragudj. Tehát a Kevin Durant úgy ment a Warriorsba, hogy a Warriorsnak akkor volt a sapka alatt helye. Tehát annak ez semmi.
1: Igen, akkor az úgy volt.
0: Így van. Így van. Ugye, az vicces volt, mert hirtelen emelkedett nagyon nagyot a sapka.
1: Tényleg, igen. Tudod,
0: és akkor
1: igen.
0: Azért vezették be a legutóbbi CBA-nél, hogy csak 10%-onként emelkedjen, mert egyébként megint emelkedett volna 30%-ot, és hirtelen repkedtek volna a maxos helyek a csapatoknál.
1: Igen, de lényegben pont az ilyeneket akarjuk elkerülni. Fogunk még itt tényleg bőven beszélni. Még egy ilyen átfogó kérdés a playoffról. Ha nem említheted itt a Knicksnek a hatalmas felzárkózását, illetve a bajnoki címét, akkor ha ki kéne emelni egy emlékezetes pillanatot az idei NBA playoffból, akkor tudnál valamit meg említeni? Vagy mi volt az, ami így kimondottan megmarad neked?
0: Hú, hát először akkor hadd kezdjek azzal, hogy mivel, hogy Raptors Rooker vagyok, nyilván a nekem megmaradt, az leginkább Scottie Barnes-nak az egészen elképesztő játéka, és most tényleg felkapta az egész világ a fejét rá. Tehát, hogy voltak olyan jelenetek, azt gondolom, a Cleveland elleni mérkőzésen, egyrészt Scottie Barnes volt a legjobb játékos a pályán, tehát jobb volt, mint Donovan Mitchell, azt kell, hogy mondjuk, ami brutális. Mitchell kifejezetten középjó playoffokat hoz a saját szintjén, de egy elég megbízható playoff teljesítő, akinek valahogy a triplája ugyan elmegy a playoffban, de mégis szupersztár teljesítményekre képes. És teljesen általános vélemény volt, hogy Scottie Barnes akkora nyomást helyezett a labdával, mégpedig transitionben, és tehát gyakorlatilag megrohamozta az ellenfelet, akkor is, hogyha ők már felálltak, azzal a sebességgel, azzal a fizikalitással egy abszolút Giannishoz hasonlítható nyomást helyezett a Clevelandre, hogy néha a Cleveland azt se tudta, hogy hol van, és nyilván azok a jelenetek, meg hogy emellett nem tudom én másfél blokkot, meg másfél stílt átlagol, az, hogy ha kell, akkor James Hardenen védekezik úgy, hogy James Harden hirtelen nem tud hatékony lenni. Emlékezzünk rá, hogy ez még az első kör, amikor Harden még éppen bírja, és nem fogyott ki a szuflából. Utána pedig besegítő védő, majd centeren védekezik. Ez fantasztikus volt nézni, még úgy is, hogy a Raptors végül nem jutott tovább. És hogyha ilyen jelenetet kell mondani, hát talán azt mondom, az OKC Spurs nek volt a második meccsén egy ilyen Caruso jelenet a végén, amikor így Caruso levédekezte szinte egymagában az egész Spurs-t, majd előre futott, és ő dobta be a triplát. Hogy az volt nekem egy olyan jelenet, hogy ez a csávó, ez lehet, hogy igazából egy top 30-as játékos, de ő egész évben erre a két párharcra készül, ami a konferencia döntő és a döntő, ami most ugye nem adatott meg, de hogy lehet ennyire jó egy olyan játékos, aki 18 percet játszik nagyjából takaréklángon, vagy saját magát kimélve az egész alapszakaszban, hogy erre nagyon kevés példa van, de ő ott olyan magas színvonalon játszott, hogy szerintem senkinek eszébe se jutott Chet Holmgrenet nevezni a második legfontosabb játékosának a Thundernek.
1: Hamarosan folytatjuk a műsorunkat Rédai Gáborral.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Itt vagyunk, továbbra is Gábor a vendégem. Viszont akkor most már tényleg menjünk tovább itt a főcsoport döntőkkel. Ha csak a főcsoport döntőket nézzük, mert fogunk nyilván a döntőről is külön beszélni, hogy értékeljük. Hát a két véglet volt, ugye egy 7 meccses, meg egy 4-0-ás söprés a két főcsoportban, és akkor kezdjük szerintem a kevésbé érdekessel. Ugye a Cavs Knicks-et már te is említetted olyan szempontból, hogy itt a játékosok kisajtolása, és hogy mennyire szoros volt a menetrend, azért bőven rányomta a bélyegét erre. De összességében azért ez a Harden, Mitchell 2, és mennyire hozta azt, ami miatt ide cserélték Hardent, mert nyilván ez egy win-now módos csere volt, hogy idén nekünk ezzel alsóan gondot kell lennünk a nagy döntőbe, de talán még tovább is gondolkodhatunk ehhez képest. Most nyilván tényleg ott volt a fáradtság, de ha egy ilyen kettősöd van papíron, akkor azt szerintem elvárás, hogy legyenek 45 pluszos meccse, és egy darab nem volt itt a főcsoport döntőben, amikor kettőknek összesen meg lett volna 45 pont is. Mennyire szerepelt le ez a kettős, meg azért itt a felvezetőben nagyon beszéltünk a magas ember rotációról is, ők mennyire szerepeltek le?
2: Igen, tehát, hogy én nem gondolom, hogy Mitchell leszerepelt volna, hogy különösebben. Harden viszont, hát ez a leszereplés, ez nála úgy kell érteni, hogy egyszerűen ő nem bírta végig ezt a rájátszást. Tehát ő szerintem már a második kör közepétől a térdén járt, hogy ne azt mondjam, hogy hol vette a levegőt, és az a helyzet Hardennel, hogy a már abszolút nem tudott faktor lenni. Például, amikor Hardenről elkezdenek kijönni a nevetséges, hogy védekezik videók, az mindig azért van, mert arra már nincs ereje, hogy védekezésbe megmozduljon. És ugye próbál még támadásba hozzátenni a csapathoz, de már arra sincs elég ereje. Tehát, hogy Harden fizikailag fogyott el, ebben 100%-ig biztos vagyok. Sokan szeretik azt mondani, hogy ő mekkora playoff choker, meg nagyon rossz playoff játékos. Tényleg nem az a típusú playoff játékos, aki nem hogy mondjuk szintet lépne, hanem akár a saját szintjét tudná hozni, de nem ennyire rossz, hanem hogyha azt látja az ember, hogy graduálisan lesz egyre rosszabb, az azt jelenti, hogy elfárad. Nem mentálisan, lehet, hogy mentálisan is, de főleg fizikailag.
1: Egyszer megnéznek egyébként egy ilyen összeállítást, hogyha úgy lehetne cserélni, mint a kézilabdába, hogy akkor hova tennénk a játékosok értékét, mert azért rengeteg ilyen játékos fel tudnánk sorolni.
2: Igen. De hát az nyilván azért ezt alaposan megölné szegény kosárlabdát. Ami biztos, hogy Mitchell nem tudott már a New York ellen egy maga meccset nyerni, meg teljesen átára venni a csapatát. Ezért lehet egy kicsit megszólni, de egyébként ilyen egész korrekt volt, több sztár meccse is volt a playoffban, tehát most nem akarom nagyon megdicsérni, csak azt akarom jelezni, hogy azért nem tőle bűzlött a hal, az biztos. És hát igen, Mobley egyre jobb és jobb volt a rájátszásban, amíg nem a New York ellen már kicsit eszköztelen volt, és igazából Jarrett ellen is egy graduális fejlődés mutatott be. Én azt hiszem, hogy a New York tömegben, meg keménységben nagyon felülmúlta őket, és ott ez a két magas ember eltűnt, de például a Detroit ellen pont Ellen és Mobley szerintem nagyszerű meccseket hoztak, több nagyszerű meccset, és ez sokszor inkább csak az edzői sakkjátszmáknak volt köszönhető, mert mikor a Detroit már abszolút nem akarta fogni Jarrett Allent, akkor elkezdték tömni a labdával Jarrett Allent pick and roll után, és akkor persze, hogy nem tudom, lehoz egy valami 20-10 körüli meccset, meg még asszisztokat is ad, mert ez nem egy rossz játékos, és hogyha feladod, akkor arra az lesz a válasz, hogy őt kezdik el használni. Szóval összességében elsősorban Harden bukott meg, azért Kenny Atkinson azzal a nyilatkozattal, hogy hát tulajdonképpen két meccsen a négyből ők voltak a jobb csapat. Oké, hát az első nyilvánvalóan ők voltak a jobb csapat, de azért mondjuk én nem gondolom, hogy ezt a csapatot ne kellene lassan megbontani, legalább valamivel próbálkozni, legalább valami aprósággal, és Atkinson meg Harden nyilatkozata is azt tükrözte, hogy na, ugyanezt végig csináljuk jövőre is, és más lesz az eredménye. Amikor ugyanazt csinálod ugyanazokkal, akkor elég ritkán lesz más az eredménye.
1: Főleg, hogy azt látjuk, hogy ez a kelet, ez csak erősebb lesz jövőre, ugye egy Tatummel, egy Halliburtonnel, és csak amíg nem tudjuk, hogy az off-seasonben milyen mozgások lesznek.
2: Abszolút, Detroit, Toronto, ezek a csapatok ott állnak, és egy jó cserére vannak attól, és tehát, ha New York megcsinálta, és nem csak, hogy döntőbe jutott a bajnoki címig, egy top 5-ös franchise player nélkül, tehát superstar nélkül, egy egyébként azért lesajnált csapat, mert ezt a fajta teljesítmény pluszt, amit mindenki hozott náluk a rájátszásba, ilyenre nem lehet számítani senkitől. Tehát még a legjobb playoff csapatoktól se láttuk. Nagyon felülmúlta magát ez a csapat. És a tavalyi Indiana futás is hasonló volt. Szóval, hogy azt akarom ezzel mondani, hogy már miért ne gondolkozhatnának az éppen fiatal csapatok, akik most a következő szintre akarnak lépni úgy, hogy jövőre simán bekerülhetünk a döntőbe. Szóval azt akarom ezzel mondani, hogy egyszer volt Budán kutyavásár, az nem létezik, hogy a New York még egy ilyet fusson jövőre, hogy így elsöpri keletet. Nagyon kicsi rá az esély, maradjunk ennyiben, és szerintem továbbra is nyitva van kelet, és be lehet jutni a döntőbe.
1: És még egy záró kérdés itt a Cavshez, ugyanaz, mint a Nuggetsnél, mit kell tenni ezen a nyáron, mert szerintem az a legnagyobb hülyeség, hogyha itt nem csinálnak semmit. Meg egyáltalán miben lehet reménykedni? Tehát itt Hardennek mi az értéke jelenleg?
2: Ja, hát Harden nyilván vagy padról jön, vagy 25 percezik, tehát hogy ezt meg kell húzni. Tehát Hardent teljesen meg kell kimélni, hogyha ő az ilyen támadásbeli karúzó lenne, mondjuk fogjuk fel így. Ehhez nyilvánvalóan mondjuk Schrödert nem ártana megtartani, de akár egy másik ballhandlert szerezni, de hogy valaki, aki meg tudja osztani ezeket a terheket, és komolyan el kell gondolkozni azon, hogy Jarrett Allent elcseréljék. Szerintem van értéke?
1: Szerintem nem, hogy el kell gondolkozni, szerintem hiba, hogyha nem lépjük
2: fel. 20 milliót keres. Tehát, hogy 20 millióval lassan lehet, hogy nem is kezdőcenter vagy, hanem cserecenter. Most picit túlasztom, de tényleg csak egy picit, mert ugye a mid-level exception az 15 vagy 16 lesz jövőre. Szóval azért lehet, hogy még bántóan keveset is keres ahhoz, hogy elég jó játékost hoz vissza. Én azt hiszem, hogy ezen el kell gondolkozni, nagyon fontos, és hogyha megfelelő csere van, még akkor is, ha ezt nem nyáron húzzák meg, hanem mondjuk februárban, tehát azért ennyire nem kell sietni, hogy minden áron nyáron, mint ami szerintem a Nuggetsnél abszolút, tehát ott nagyon sokat ezzel már nem kéne várni. Itt viszont ez, hogy legyen ez nyitva, ez a Jarrett Allen csere lehetőség, nyilván kéne szerezni azért a helyére valamilyen magas ember, de egyébként Mobley-val centerbe, small ball-ok, azok nagyon mozgékonyak, jól néznek ki, csak a legritkább Embiid és Wemby és Jokic esetben mondanám azt, hogy kéne még oda tömeg, úgyhogy ja, összességében azt könnyebb pótolni. Viszont, hogyha szerzel egy olyan wingjátékost, mint mondjuk OG Anunoby, nyilván őt nem lehet megszerezni, de legalább az OG Anunoby háromnegyedét, akkor szerintem valószínűleg előrébb vagy.
1: És akkor menjünk át nyugatra. Ott ugye számszakilag sokkal szorosabb lett ugye 4-3 hetedik meccs, de összességében nem tudom, hogy vele bennem azért maradt hiányérzet. Én azért nagyobb adokkapokra számítottam, többszorosabb meccsre számítottam. A hetedik meccs is nekem picit csalódás volt, ahogy elkezdődött, amilyen hangulat volt, én abszolút nem mondom, ezért megérte felkelni, mert ez tényleg egy igaz ilyen, nem NFL-be szoktam ilyeneket, hogy mindig egy meccs dönt. Tényleg az igazi a lelátóról, a játékosokról, és amikor Jalen Williamsnek jött a fordító kosara, ugye a félidő végén, akkor én tényleg azt hittem, hogy na, ez tényleg végre az a meccs lesz, ehhez képest meg teljesen nem ezt láttuk. Összességében ez a nyugati döntő, ez mennyire volt elégedett, ha csak a minőséget nézzük, és levesszük az eredményeket?
2: Hát nézd, most muszáj ketté bontanunk, amíg nagyjából egészséges volt a Thunder, és egyébként ugye a Spursnek is voltak sérültjei, csak ők pont visszafele jöttek, addig ez egy frenetikusan jó párharc volt, tehát mondjuk úgy 2-1-ig, még 2-2-ig. Hát tudod, a 3-2 az már olyan volt, hogy a Thunder azt úgy nyerte meg azt a meccset, hogy hirtelen Caruso-ból ismét playmaker irányítót varázsoltak, Hartensteinből ismét azt a jól passzoló Hartensteint, amit egyszerre lehetett játszani, de legközelebb már nem, és ott vége volt a variációs lehetőségeknek. Emiatt egy kicsit szomorú lehet az ember, de legalább a Spurs is járt a döntőbe, és az a jövő konferencia döntője valószínűleg, tehát hogy azon se lepődnénk meg a következő 3 évben ez a két csapat játszana a konferencia döntőt, úgyhogy ez na, nagyon izgalmas, nagyon jó kezdés volt, nagyon magas színvonalon, de mivel a Thunderből kiesett a második és az ötödik legjobb játékos, Jalen Williams és AJ Mitchell, ezért ez a párharc igazából már az is csoda, hogy harmadikat tudott nyerni a Thunder, és nagyon vicces, hogy meg kellett fordítani a Spursnek, de azok a meccsek már egyértelműek voltak, mert ott már nem volt mihez nyúlni a Dégnónak. Szóval szerintem inkább úgy kéne kezelnünk ezt, mint egy emlékezetes, nagyon magas színvonalú, nagyon jó párharcot, ami elég szomorúan ért véget, de most nem egy Thunder Drucker szempontjából mondom, mert én egyik csapatnak se vagyok a drukkere, és nem drukkoltam nekik, hanem hogy ugye nem a két teljes csapat összecsapását láttuk 7 meccsig.
1: A Thundernek mi a konklúziója ebből a főcsoport döntőből, mert nyilván óriási érveszteség, hogyha kidőlnek a sztárjátékosaid, de egy olyan pozitív hozadékkal lehet, hogy azért látod, hogy a következő csapatba, jövő évi csapatodba ki tudsz beemelni a helyükre.
2: Abszolút.
1: Ebből a Thunder mit tudod pozitív hozadékként átvinni jövőre?
2: Hát az, hogy Ludortnak lassan lejár az ideje, és az egy nagy kérdés, ez nyilván nem a következő évre, de a következő 1-2 éven belül el kell dönteni, hogy ezzel a Chet Holmgren jelenséggel így mit csináljunk, mert Chet Holmgren egy top 20-as játékos az összes csapat ellen, csak a Spurs ellen nem, mert Wemby egyszerűen megeszi reggelire, és hogy ennyire marginalizálódik a Spurs ellen és Wemby ellen, az viszont azért probléma, mert mint említettük, nem lenne meglepő, a következő 3 évben ez a két csapat játszana a konferencia döntőt. Az, hogy Hartenstein az első meccsen, amikor még nem tudtak reagálni, akkor játszik 12 percet, de azonnal lekapják a pályáról, és akkor tűnt úgy, hogy na jó, hát igen, akkor Hartenstein itt játszhatatlan. Aztán ugye jött a Hartenstein, külön fogja Wembyt, és megakadályozza, hogy bemenjen, egyszerűen lebirkózza, és utána Hartenstein végigműködött, és Hartenstein utána fontosabb volt, mint Chet ebben a párharcban. Ez például alapvetően írja át azt, amit gondoltunk, hiszen az volt a felvetés, már szerintem az elmúlt egy-másfél évben legalább a szaksajtóban, és nem is nagyon hallottam ennek az ellenkezőjét, hogy majd Hartenstein lesz az egyik, akitől meg kell szabadulnia a Thundernek, mert ugye beütnek ezek a nagy szerződések, és hogyha nem akarnak a second apronben úszni 3 évet, akkor ugye valakitől meg kell szabadulni, és most pedig nagyon úgy tűnik, hogy Hartenstein kulcsfontosságú, hogy megtartsák. Mert nekik erre a párharcra kell készülni. Egyébként hozzáteszem, hogy azt sok helyen elmondtam, és már a playoff kellős közepén is, hogyha véletlenül összejön a New York és a San Antonio döntője, a San Antoniónak sokkal rosszabb meccsap a New York, tehát nem utólag mondom, tényleg előre bemondtam, vissza lehet keresni, mint amilyen a Thunder, de például a New Yorknak a Thunder, hát az egy katasztrofális meccsap, tehát én szerintem a Thunder nem félt volna, vagy nem kellett, hogy féljen a New Yorktól, ők a Spurs-től kellett most is, hogy féljenek, és ez a jövőben is így lesz, és ezért mondom, hogy hát nem merem azt kimondani, hogy cseréljük el Chet Holmgrenet, vagy ilyesmi, de hogyha nem tud ezen valahogy javítani, és nem tud hasznos lenni a Spurs elleni párharcban, akkor nem lenne kizárt, hogy ez lesz a vége. Ráadásul rohadt magas értéken tudott Holmgrenet elcserélni, tehát hogy ilyen szempontból nem azt mondom, hogy azt kérsz érte, amit akarsz, de nagyon-nagyon jó, akár azonnal bevethető jó játékosokat tudnál érte kapni.
1: Ugye korábban már itt megkérdeztem a Cavs-nél, a Pistons-nál és a Nuggets-nél is, hogy mi a házi feladat és mit kell megtenni. És azért mindig az lett a vége, hogy abban egyeztünk meg mind a ketten, hogy itt cserélni kell, és arra, hogy muszáj változtatni. A Thundernél te nem azt érzed egy picit, hogy az lenne a legnagyobb hülyeség, hogyha nem maradnának ennél a csapatnál? Tehát itt
2: hát
1: még...
2: már mint, bocs, mert ilyen Andrew... Szóval Aaron Wigginseket most van itt az ideje lepattintani, tudod, hogy ne legyen nagyon drága csapat, tehát ezeket a mai nációkat meg kell csinálni.
1: Hát most itt tudod ki, tehát itt az első 6-7 emberre gondolok most, tehát, hogy itt...
2: Igen, igen. Hát abból az egyetlen szerintem, akit mondtam, Lou Dort, hogy azt el kell dönteni, neki csapatopciója van, tehát akár azt is lehet, hogy elengeded a semmiért, de hát nyilván azért nem így működnek az NBA csapatok. Viszont az, hogy mondjuk belépteted a csapatopcióba és elcseréled egy... olcsóbb lejáróra, vagy két olcsóbb játékosra, akiből az egyiket tovább cseréled a semmiért, egy cetlit mellé ragasztva, tehát, hogy vannak arra megoldások, hogy a Thunder spóroljon, és ez Lou Dorton keresztül működhet. De egyébként egyetértek veled, ettől függetlenül ebből az első 6-7-8 játékosból szerintem ez az egy van, aki lehet, hogy mégis majd mozdul.
1: Holmgrennek a mozdítása ebben az évben, és ezen a nyáron még óriási
2: nem, nem, lenne. Természetesen meg kell nézni azt, hogy Holmgren tud-e valahogy reagálni egy fiatal játékos, aki mellesleg az alapszakaszban valóban alapszakasz mondjuk öt legjobb védőjének mindenképpen az egyike, és emellett egy tripladobó magas, aki még le is tudja pattintani a labdát, noha a Wemby ellen ezt, amikor megkísértelte, akkor elég nagy katasztrófa lett belőle, de egyébként a csapatok 90%-a ellen még egy ilyen kontra egy-egy erejéig is tud labdát kezelni, tehát azt mondanám, hogy ez önmagában egy nagyon értékes játékos típus. Rárepülne a fél NBA, hogyha árulnák. Tehát, hogy én nem hiszem, hogy ezt most rögtön meg kell tenni. Ha van egy ilyen értékes játékos típusod, akkor nézd meg, hogy a következő egy-két évben meg tudja oldani ezt az égető problémát.
1: Igen, csak Holmgren pont az a játékos nálam, amit előbb ugye beszéltem, hogy még a műsor elején, hogy a játék tudása alapján abszolút megérdemli a maximumot, de ugye azért is vágtam rá, hogy én nem adnám meg neki, mert a Thundernek viszont szerintem nem éri meg a maximumot, pont azért, amit beszéltünk itt az előbb is, hogy Wembanyával kell számolni itt hosszú távon, és emiatt nálam ő nem éri meg a Thundernek a maxot.
2: Kíváncsi hát már megkapta.
1: Vagyok. Igen, de ugye arról beszéltünk, hogy kérdemli meg, hogy ki az, aki belüljük.
2: Na de látod, ez pont ez. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy ez igaz. Bár ezt nem tudhatta a Thunder a meghosszabbítás pillanatában még, az is el kell, hogy mondjuk, de a 25%-os maxon ez egy annyira jó szerződés marad, hogy ezt röhögve el tudják cserélni akár. Tehát ezt meg kellett adni.
1: Bocsi, már a 30-ról beszélek, tehát hogy én már a következő maxról beszélek.
2: Jó, az még messze van, de igen, persze. Tehát hát basszus, most ahogy, mikor lesz az 4 év múlva, vagy 3?
1: 3 talán.
2: Szerintem inkább 4, mert 5 éves ez a szerződés. Tehát, hogy addig azért annyi víz le fog folyni, nem tudom Oklahoma City-nek mi a folyója, de mondjuk a Mississippi-n, mármint, hogy tudom, hogy az nem arra folyik, csak Amerika nagy folyója. Tehát azért abban most így belegondolni, hogy akkor majd milyen szerződést kap egyetem, milyen csapattól, majd meglátjuk.
1: És akkor menjünk tovább a nagy döntővel, és zárjuk ezzel az adásunkat. Hát tényleg itt beszélhetünk arról. Ez kicsit pont a nyugati főcsoport döntőnek az ellenkezője volt, hogy nagyon simának néz ki ez a 4-1, de ahhoz képest meg tudjuk, hogy itt minden mérkőzésen mi történt és hogy zajlott. Hát nekem próbáltam kigyűjteni valamilyen statisztikát, de az egyik legdurvább nekem, hogy mind az 5 első negyedben a Spurs vezetett, és mind az 5 utolsó negyedben vezetett a Spurs.
2: Igen.
1: És így lett 1-4, vagy nem, hogy vezetett, hanem megnyerte az első negyedet, és ugye minden ötödikben vezetett legalább egyszer.
2: És mind az 5 mérkőzésen vezetett legalább 10 ponttal.
1: Igen. És ugye vannak már ezek a kalkulátorok is, amikor így kiszámolják, ugye az ESPN-nél van, azt hiszem, hogy hány százalék az esélye, és két olyan vesztes meccs is volt, amikor 95% fölé tette ez a kalkulátor, a Spursnek az esélyét mégis elbukták. Ez egy ilyen tipikus 100-ból egyszer történik ilyen, vagy itt csak a mérték történik 100-ból egyszer. Tehát én arra gondolok, hogy itt ezt a párharcot azért összességében mégiscsak a Spursnek kellett volna, ha ez egy 2K játék, és végig szimuláljuk megnyerni, vagy itt inkább csak a szorosságán kellett volna, hogy picit változzon, és ez a 4-1 csalóka, de hogyha nincsenek ezek a faktorok, amiről beszélhetünk, akkor még nem evidens, hogy a Spurs nyerte volna meg, csak az evidens, hogy ez egy jóval szorosabb döntőnek kellett volna lennie.
2: De én azt mondanám, hogy 10-ből 8-szor a New York nyerte volna meg, igen? Ha ezt újra és újra leszimuláltuk volna, igen. Szóval az a helyzet, hogy a New York csapatként egészen félelmetesen egybe volt, és az egyes játékosok teljesen feláldozták a saját ambícióikat, és ez azzal furcsa helyzet állt elő, hogy ettől nem rosszabbak, hanem jobbak lettek. Mm. Tehát amikor elő kellett lépni, akkor Anunoby főleg félelmetes volt, 73%-os TS-sel fejezte be az egész rájátszást, ami ez milyen adat. Bridgesnek is voltak olyan, például negyedik negyedei, amikor ő dobálta a kis középtávolét, és azzal tudott támadni a Knicks. Brunson még akkor is, hogyha amúgy az első három negyedekben erről most mindenki szépen megfeledkezik, hogy mennyire szenvedett a Spurs szorításában, ugye ilyen all-time great negyedik negyedeket produkált, és igazi franchise playerként, ha nem is az a top 5-ös szupersztár, egymagam csinálok mindent franchise playerként, de azért a legjobb játékosként oda tudott lépni, és végül megérdemelten kapta meg az MVP-t, mármint ugye a Finals MVP-t, a Karl Anthony Towns fantasztikus playoffot hozott, és igaz, hogy neki kedvező volt védekezésben ez a matchup, mert nem volt olyan pick and roll ball handler, sem olyan elzárásokat osztó magas ember, amely duóval szét tudták volna támadni Karl Anthony Towns gyengeségét, a pick and roll védekezését nyilván, de ettől függetlenül az, hogy ő védekezésben milyen szuper rájátszást hozott, az mindenképpen megsüvegelendő. Tehát mindenki így a legjobbját, vagy még azon túl hozta, és éppen ez volt az, ami miatt ők egy pillanatig nem estek kétségbe, azért mert hátrányban voltak, mert tudták, hogy mit tudnak, tudták, hogy ez a mérkőzéseken végig tud menni, miközben a Spurs ilyen szempontból azért a csikó csapat volt, aki az elején futott egy nagyot, és akkor utána, amikor ugyanazt kellett volna csinálni, belehibázták, amikor változtatni kellett meccs közben, akkor Mitch Johnson sokkal rosszabbul és sokkal lassabban reagált, de rendszeresen, mint Mike Brown, és a játékosok is hát nagyon belefutottak abba a negyedik negyedekbe, hogy azért ebben a csapatban még sincs annyi spacing, és vicces, amikor az első negyedben Kessel bedob 3 triplát, de ez nem jelenti azt, hogy a negyedik negyedben őt úgy kell fogni, hogy jaj, csak nehogy triplát dobjon. És hát nyilván, amiről mindenki beszél, tehát Fox az év klacs játékosa volt 3 éve, most a negyedik negyedekben biztos vagyok benne, hogy ez a bokaszalak húzódás high ankle sprain, ez nem tett jót ennek, de a negyedik negyedekben vagy kidobta a Spurs-t a meccsből, mert beleállt a középtávolaiba, nem megy be, vagy az, hogy Harper így nem került eleget pályára, vagy emiatt Sempeni nem került pályára, aki úgy szórta a triplát, mint hogyha a darts VB-n lenne. Tehát, hogy igazából az történt, hogy valahogy Foxot bele kellett ott rakni, vagy hagyni a mixbe, és ezért valaki olyan nem játszott, akinek nagyon kellett volna, hogy játszom, mert támadásban, a negyedik negyedekben rendszeresen totál földbe állt a Spurs, de teljesen. Úgyhogy ez viszont az egész döntőn áthúzódó jelenség volt gyakorlatilag, és én azt gondolom, hogy itt Mitch Johnson rengeteget tanult ebből, valószínűleg a Spurs vezetősége is, mert hogy ha jövőre itt nem lesz Harper kezében a labda, akkor azért fel kell tenni egy-két kérdést majd a szurkolótábor részéről, hogy mit csináltok.
1: És még Johnsonnak a nyilatkozat ezzel kapcsolatban nem aggasztó, ahogy kiállt azért de. Fox mellett, vagy azért itt láthatjuk azt is, hogy próbálom itt ezt a csapatmentalitást összefogni, nyilván nem fogom bedobni Foxot a busz alá.
2: Igen, tehát, igen, tehát hogy az a helyzet, hogy Fox ott lesz még egy ideig. Mm. ezt fel kell fogni, hogy ez nem egy elcserélhető szerződés jelenleg. Vagy nem tudom, mert pont ez jutott nekem is eszembe, meg több Spurs drukkernek is, hogy a Raptorsnál hogy nézne ez ki, hogy megpróbálják újraéleszteni Foxot, viszont a Quickly és a Pöltő szerződést leadják, tehát két rossz szerződés, egy még rosszabbért, de a Raptorsban szerintem több helye lenne egyértelműen Foxnak, és Quickly tripla dobásával meg szerintem akárha a padról jön, akkor is nagyon jól illik a Spurshoz. Spurs ráadásul tovább tudja passzolni Pöltőt, mert van egy rakat pikjük. Szóval, hogy mondjuk például ez egy lehetőség. De összességében Fox ott lesz, nyilván nem akarod bedobni a busz alá. Ettől még aggasztó volt.
1: És Barnes-nak az arul használása, vagy arul volt ő használva, szerinted is?
2: Ez nagyon jó kérdés. Ugye az a helyzet, hogy tényleg hiányzott egy négyes ebből a csapatból. És Harrison Barnes azért nevezhető annak, mert ő kifejezetten jó posztvédő. Ez korábban, tehát ez már nagyon fiatal korábban, amikor Zach Randolphot valahogy meg kellett fogni, mert az a Grizzlies az 2-1-re vezetett a akkor bajnoki címen úton lévő Warriors ellen, akkor ő egy Zach Randolphot képes volt jól fogni. És azóta is elterjedt róla, és szerintem igaz is, hogy egy meglehetősen jó posztvédő, és akkor azért kipróbálták, hogy Karl Anthony Towns-t fogja, csak közben támadásban annyira ipari nulla volt, amit csinált, és ilyenkor ugye felmerül a kérdés, hogy meddig próbálkozhatsz, megadhatod-e neki újra és újra esetleg az esélyt ezzel kapcsolatban, és ezért Harrison Barnes nem egy olyan rossz játékos, hogy ne lehetne amellett érvelni, hogy adjuk meg neki az esélyt. Főként, hogy ugye Carter Bryant minden egyes rookie hibája után, amiből nyilván volt pár, Mitch Johnson már üvöltött is vele, és egy perc múlva jött le. Miközben ez a Carter Bryant még nagyon hasznos volt, ugye, amikor Shai-Gilgeous Alexandert kellett egy az egybe fogni. Nyilván az taktikailag nem annyira bonyolult feladat, mint itt a besegítő védekezések meg a rotációk, és egyébként egy nagyon jó védőről beszélünk, csak ugye nyilván még egy kicsit érnie kell. Tehát akkor, hogyha Bryant sem, és akkor ebből maradt az, hogy akkor Keldon Johnson játszogat négyesben, aminek hát abban nem volt sok köszönet. Tehát lássuk be, hogy egy egész jó meccse volt, és az összes többi kifejezetten rossz a döntőben. Úgyhogy jogos a felvetés, de Harrison Barnes se csinált azért semmi olyat, ami indokolná, hogy vele kellett volna próbálkozni. Tehát én azt hiszem, hogy nem ezért kéne elsősorban megrónni Mitch Johnsont, hanem ezek a lehozom két perccel az első fél idő vége előtt Wembit. Szintén Kosti mondta, hogy mire pihenteted? A szünetre? Szóval, hogy így voltak Mitch Johnsonnak olyan döntései, hogy mire beverték a faltokat, és akkor lehetett volna Mitch Robinsont ugye hekkelni, aki nem tud büntetőt dobni. Mire ezt elérték, addigra szépen le is hozta Mitch Robinsont az ellenfél edzője Mike Brown, ők meg mindig fenn voltak Kornéval, OG Anunobiék, hogy körülfutogatták Kornetet, mert szerintem hogy egyszerűen rosszul rögződött, de őt Kornetnek kell mondani. Akárhogy is, a lassú reagálás Mitch Johnsonnál az több példán keresztül követhető, és Harrison Barnes még itt a legkisebb kérdés.
1: A keretmélység, illetve annak rotációja mennyire lepett meg olyan szempontból, hogy kigyűjtöttem itt az öt meccs alatt, hogy hány 10 plusz perces teljesítmény volt a cseréktől, és az öt meccs alatt a Knicksnek 18 ilyen cseréje volt, még a Spursnek az öt meccs alatt csak 12, és azért, ha egy évvel ezelőtt itt ülünk, nyilván abban a Thibodeau is benne lett volna, de azért nagyon meglepődünk, ha itt arról beszélünk, igen, hogy egy Knicks párharcot az dönt, hogy mennyire mély a keret, hozzátéve, hogy ez úgy jött ki ez a 18, hogy nagyon sok meccs volt, amikor Clarkson vagy Robin épp ilyen 8-9 perccel fejezte be, tehát éppen, hogy kimaradt ebből a statisztikából. Tehát összességében jóval mélyebbnek is mondható volt ez a Knicks. Hosszú távon maradva itt a Knicksnél, mennyire nehéz lesz megtartani ezt a keretet, mert azért ti is emlegettétek már Zorival, hogy Robinsont azt 99%-ban ki lehet jelenteni, hogy nem lesz jövőre a Knicks tagja. Lesz még itt más áldozat, vagy mire kell számítani?
2: Nem, nem más áldozat, szerintem nem lesz. Én azt hiszem, hogy majd megpróbálnak szerezni nyilván egy cserecentert, mert hookparty szerintem erre kevés lesz. De igen, tehát hogy ezt kell befoltozniuk valahogy, és meg fogják próbálni visszafuttatni, újrafuttatni ezt a történetet, ami teljesen érthető egy bajnokcsapattól. A Spurs, hát ez nagyon izgalmas, hogy ők tűntek a legmélyebb csapatnak, és akkor jön a döntő, ahol az egyébként nem túl mélynek tűnő New York, mégis mélyebb lett. Én azt hiszem, hogy egyszerűen kijöttek azok a problémák, amiket az OKC nem igazán tudott a spacing, saját spacingének hiánya miatt kihozni. A New York viszont megkövetelte azt, hogy ne lehessen rossz védő a pályán, vagy hogy ne lehessen rossz támadó a pályán. Tehát, hogy a Spursnek a two-way játékosaiban nem volt akkora mélység, ezt akarom mondani, de a Spurs egy-egy two-way játékosa, vagy nem two-way játékosa, a Thunder ellen itt vagy ott eldugható volt. Mert védekezésben is el lehetett dugdosni, meg támadásban pedig hát így se tudtak támadni, meg úgyse a Thunder ellen, tehát a Thunder szépen levédekezte a Spurs, csak még 104-es offensive ratinggel is a Spurs nyert egyszer meccset. Szóval a New York ellen nem lehetett eldugdosni ezeket a játékosokat, ez történt. Ami meglepőbb a kettő közül, az szerintem az, hogy a New York Knicks hogy tudta, és Mike Brown milyen intuitívan tudta használni, Alvarádót előkapta, amikor tényleg kellett egy playmaker Brunson mellé, mert tarthatatlan volt, hogy mindent ő csináljon. Jordan Clarkson bejön, nem tudom én, blokkol, életében nem blokkol, tudod, de bedob egy nehéz triplát, az, hogy Miles McBride, hát ránézve a statisztikáira megvan oda vállat, de közben ő volt az egyik legjobb Harper védő, ami nagyon vicces, mert Harper nyilván háromszor erősebbnek néz ki nála, de valahogy nagyon érezte, hogy Harper merre fog menni, és már ott volt, elvágta a szögeket. Hát ki számított ezekre a mert nem csak, hogy én nem, hanem nem is emlékszem arra, hogy valaki azzal házalt volna a döntő előtt, hogy a New York padja majd megnyeri a New Yorknak a rájátszá, vagy a döntőt, pedig tulajdonképpen ez történt. A New York padja jelentette az igazi különbséget a döntőben.
1: És egy záró kérdés, mert tényleg most már túlnyúltunk a műsoridőn, de amiről még mindenképp akartam beszélni, ez a bajnoki mentalitás, bajnoki rutin, mert azért, ha jön egy új csapat, mindig arról beszélnek, hogy hát itt még nincs bajnoki rutin, ezért fognak keresni. Viszont ha megnézzük az idei döntőt, hát, meg a tavalyi döntőt, nagyon. Tehát hogy az utóbbi két évben olyan döntő párosítást láthatunk, hogy gyakorlatilag zéró bajnoki rutinról beszélünk. Van szerinted ilyen, vagy azért az utóbbi pár év ez tényleg ezt mutatja meg, hogy itt a jobb csapat nyer, és itt nem kell arról már beszélni, hogy bajnoki rutin.
2: Hát van ilyen, igen, de teljesen felborul éppen a szemünk előtt az NBA, az összes ilyen megszokott dologtól el kell, hogy rugaszkodjunk. Megint egy olyan csapat nyert a Boston után, akinek nem volt ilyen szupersztárja, csak sztárja. De Jason Tatum is egy, mit tudom, a hatodik vagy hetedik legjobb játékos volt akkor a ligában. Jalen Brunson is most a hatodik, hetedik legjobb játékos, tehát ők nagyon jó játékosok, csak nem ez a Doncic, Wembanyama, Shai Gilgeous Alexander, Jokic, Antetokounmpo szint. Tehát, hogy ez az egyik, ami felborult. A másik, ami felborult, hogy emlékszem, még a Denver csak 3 éve nyert, és akkor volt ez, hogy 6,5 játékossal nyertek gyakorlatilag ilyen rotációval. Totál felborult ez is. Aztán a tapasztalt játékosok. A tapasztalt játékosokról most emellett az igénybevétel mellett az derül ki, hogy inkább öregek, mint tapasztaltak, és már nem tudsz az öregek otthonával nyerni, mert egyszerűen nem bírják végig, meg nem bírják ezt a tempót. És már nem tudsz az öregek otthonával nyerni, mert egyszerűen nem bírják

0: lozungokat.
1: És azért jövőre is jó esélye megmerjük kockáztatni, hogy lesz egy 9. nem ismétlő év is.
0: Simán, ez simán benne van a pakliban, ugye a Spurs mindenképpen jelölte, legjobb a Spurs leginkább a jelölte erre, tehát ha a Spursnek ez sikerül, vagy ha keletről valaki akkor át tud emelkedni. Tehát, ja.
1: De tényleg elfőtt a műsorodunk, ennyi lett volna. Gábort az itt is, akkor a Keleten-nyugaton műsorokban tudjátok meglátni, valamint az Ingába a Harry Potter estekbe. Azt hiszem elmondtam mindent, ahol meg lehet téged találni. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velem.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
3: Köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó. Stoll utca vagyok. Ma jár le a határidő, de Súlyog Tamás még nem írta alá a 17. alaptörvény módosítást. Magyar Péter annyit üzent, tiktak. A szakértők szerint nem okoz jelentős változást az emberek életében a Tisza adócsomagja. És megvan minden szükséges engedély, így elkezdődhet a munka Rákos rendezőn, írja a közlekedési és beruházási miniszter. Néhány órája maradt Súlyog Tamásnak, hogy aláírja az alaptörvény 17. módosítását, ami hatályba lépését követően megszünteti a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását. Ha ezt nem teszi meg az államfő, még két lehetősége marad. Vagy lemond, vagy pedig az Alkotmánybírósághoz fordul, de ebben az esetben a Tiszás kétharmad megfosztási eljárást indít vele szemben. Súlyog Tamás egyelőre nem közölte szándékát, Magyar Péter viszont egy fotóval üzent neki, amihez csak annyit írt, tik-tak, tik-tak, utalva arra, hogy rohamosan fogy a köztársasági elnök ideje.
4: Elnökként mindenkor a magyar emberek méltóságának védelmezője kívánok lenni.
5: 2024 márciusában államfői beiktatásán Súlyog Tamás megnevezte azokat az alapértékeket, amelyeket hivatalában képvisel majd.
4: A köztársasági elnök kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. Ez az egység az, amit nem lehet és nem is engedek megbontani.
6: Az Alkotmánybíróság nyilvános teljesülését megnyitom.
5: Súlyog Tamás a politikán kívülről az Alkotmánybíróság éléről érkezett az államfői székbe. A nyilvánosságot meglepte, hogy a Fidesz őt jelölte a pozícióra. Sok elemző úgy vélte, a kormánypártok ezúttal egy megbízható, kimért személyt szerettek volna látni a Sándor palotában.
7: Az én lelkiismeretem tiszta.
5: A plágium ügy miatt idő előtt távozó Schmidt Pál és a kegyelmi botrányok ellenmondó Novák Katalin után ugyanis nem akart harmadszor is hibázni a Fidesz.
6: Az új évben uralkodjék közöttünk a megértés és a szeretet. Találjunk rá mindannyian az összetartozás örömére.

0: szívünkben és otthonainkban lakjon békesség.
1: Bár a mindenkori államfőtől megszokott újévi köszöntő nem maradt el, Sólyog Tamás elődjétől Novák Katalintól eltérően kevés nyilvános szereplést vállalt, és a közösségi médiában sem volt túl aktív. Időnként igyekezett közvetlenebb hangot megütni, és néhány életképet is megosztott. Például arról, hogy borsó főzeléket eszik, vagy hogy épp besegít a feleségének a házi munkába és inget vasal.
0: Tisztelt alakuló országgyűlés!
1: Ha volt olyan, aki korábban nem hallott Sólyog Tamásról, április 12-e után biztosan nem tudta elkerülni, hogy megismerje az államfő nevét. A Tisza kétharmados győzelmét követően ugyanis Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt. Június 1-én személyes egyeztetésüket követően Magyar Péter percekig sorolta, hogy Sólyog Tamás mely helyzetekben nem szólalt fel.
2: Sólyog Tamás hallgatott akkor, amikor a bukott miniszterelnök Poloskáról, nagy takarításról és árnyék hadseregről beszélt, hallgatott akkor a Magyar Köztársaság elnöke, amikor a bukott miniszterelnök rátámadta saját honfitársaira.
1: A Szőlő utcai javítóintézet körüli botrányok és az Ukrajna elleni háborús uszítás kapcsán is hiába várta a nemzet, hogy Sólyog Tamás őrködjön az egysége felett. A Híradónk által megkérdezett politológus szerint Sólyog Tamás követte a korábbi államfők szerepfelfogását, akik szintén tartózkodtak attól, hogy belpolitikai kérdésekben állást foglaljanak.
3: Semmi olyan lépés nem tett, ami ellentétes lenne egyébként azzal, amit az alaptörvény egy államfőtől elvár. Nem véletlen, hogy a mostani tiszás parlamenti többség nem ezzel a megfosztási eljárással akarja lemondatni Sólyog Tamást, hanem azzal, hogy az alaptörvénybe beleírta, hogy Sólyog Tamásnak távoznia kell. Tehát, hogyha tényleg Sólyog Tamás olyan dolgokat tett volna, ami mondjuk méltatlanná teszi a feladatainak az ellátására, akkor nem az alaptörvénybe írták volna bele azt, hogy neki távoznia kell.
0: Tisztelt honfitársaim!
1: Az, hogy az elmúlt 3 hónapban a köztársasági elnök hozzáállása fordulatot vett, és a korábbi passzivitás helyett aktívan védi pozícióját és a jogállami értékek fontosságát hangsúlyozza, egy természetes változás az államfői szerepfelfogásban, ami akkor következik be, ha változik a parlament összetétele, tette hozzá Deák Dániel. A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke ezt másként látja.
4: Egy teljesen elfogadhatatlan szerepfelfogás az, amit láttunk Sólyogtól, tehát a magyar közjogi rendszer berendezkedésben egyáltalán nem súlytalan a köztársasági elnök.
1: Horn Gábor szerint Sólyog Tamás azért képviselte a passzív elnöki felfogást, mert az előző kormány ezt várta tőle.
4: A nemzet egységének a felmutatása, a köztársasági elnök feladata, annak ha baj van, akkor a szükségszerű és egyértelmű megszólalás, meghatározó morális, a nemzet egészét érintő kérdésekben a felszólalás, azokhoz is szólás, akikhez az éppen aktuális politika nem szólt.
1: Magyar Péter legújabb Facebookra feltöltött fotóján mosolyogva kávét kortyolgat. A képhez azt írta, tik-tak, tik-tak. Ezzel vélhetően a köztársasági elnök helyzetére utalt. Sólyog Tamásnak szombat estig van lehetősége aláírni a 17. alaptörvénymódosítást, amelynek hatályba lépésével megszűnik a köztársasági elnök megbízatása. Ha ezt nem akarja megtenni, akkor lemondhat, vagy az Alkotmánybíróságtól kérheti a módosítás felülvizsgálatát. Utóbbi esetben viszont a kormány megindítja ellene a megfosztási eljárást, attól kezdve pedig az államfő nem gyakorolhatja a hatásköreit.
5: 16 évre csökkenteni a választójog korhatárát Magyar Péter. A miniszterelnök friss Facebook posztjában azt írja, idézem, meggyőződésem, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntéseinkbe. A kormányfő hangsúlyozta, éppen ezért a maga részéről az alkotmányozás folyamatában támogatná a választási korhatár 16 évre történő csökkentését. Hozzátette, örül annak, hogy az áprilisi választás után feltámadt a magyar parlamentarizmus. Magyar Péter úgy látja, Orbán Viktor 16 éven keresztül szándékosan kiüresítette és jelentéktelenné tette az országgyűlést, de örül annak, hogy a Tisza kormány pár hét alatt feltámasztotta a parlamentális hagyományokat. A miniszterelnök gondolatait azzal zárta, hogy jó lenne, ha a magyar alkotmányosság templomába csak olyanok kerülnének be, akik valóban a hazájukért és a magyarokért szeretnének dolgozni. Hiszen tudjuk, hogy attól, mert egy bohóc bekerül a palotába, még nem lesz belőle király. Viszont a palota cirkusszá változhat, fogalmazott. Valami elindult, de az emberek életében ez nem okoz jelentős változást. A híradónak nyilatkozó okleveles adószakértők így reagáltak a TISZA által beterjesztett adómódosító javaslatra. A csomag több adónemet eltörölne és számos változást hozna. A kabinet a társasági adó felülvizsgálatára készül. Bot Péter Ákos szerint az átalakítás kedvezhet a költségvetésnek, de nem ez lehet a legfőbb szempont.
6: Egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tesszük a magyar adórendszert.
7: A TISZA pénteken nyújtotta be az országgyűlésnek az átfogó adómódosító javaslatát. Ez több adónemet is kivezet. Ilyen a települési adó, az ebrendészeti hozzájárulás, közismertebb nevén az ebadó, a bevándorlási különadó és a széndioxid kvóta adó, valamint a hozzá kapcsolódó tranzakciós díj. A levegőterhelési díjat azonban a duplájára emelik. A pénzügyminiszter szombat reggel részletes indoklást adott a komplex adócsomaghoz. Kármán András Facebook posztjában kiemelte, a javaslat felszámol több, főleg az előző kormányhoz közel álló szereplőnek biztosított kedvezményt. Hozzátette azt is, hogy a hazai szabályozás ezentúl összhangba kerül az uniós rendelkezésekkel, ezzel pedig a Magyarországot megillető EU-s források hazahozatalának újabb feltétele teljesül. Vadász Iván szerint az átlagember életében ez a csomag nem okoz jelentős változást.
8: Váratlanul jött, ugyanis semmilyen társadalmi egyeztetés nem volt, de ez nem hiszem, hogy ez a csomag, bár fontos szabályokat tartalmaz, de a közvélemény széles rétegét nem érinti.
7: Valami elindult, ami pozitívum. Ezt mondta a híradónknak az okleveles adószakértő. Angyal József azonban hiányolja konkrétumokat.
9: Egyelőre semmit nem lehet tudni a TISZA pártnak az adóprogramjáról. Ami eddig megjelent, azok általánosságok, nem biztos, hogy megvalósulnak. Tehát tulajdonképpen itt még egy komoly adószakmai egyeztetésre lesz szükség.
7: A kormány javaslata emellett eltörölni a bizalmi vagyonkezelők egyes adómentességeit és a KEKVÁK adókedvezményeit is. Ezzel párhuzamosan pénteken egy kormánydöntésből kiderült, a társasági adórendszerének felülvizsgálatára készül a TISZA kormány. Bot Péter Ákos üdvözli a lépést. A rendszer szerint eddig elég kuszán működött.
10: Segít a költségvetésen, de nem döntő. A döntő egyébként az, hogy a magyar vállalatok között ne legyen különbség abban, hogy ki milyen formában adózik, és ne legyen főleg a nagy cégeknek olyan előnyük, amikre nem szolgáltak rá, és nincs is rá szükség.
7: A felülvizsgálatért Kármán András pénzügyminiszter felel, akinek szeptember 30-áig kell levezényelnie ezt a feladatot.
5: Kapitány István jól keres az emelkedő üzemanyagárakon, állítja a Fidesz frakció. A párt közleménye szerint a gazdasági és energetikai miniszter a Hormuzi szoros első lezárásán a Shell részvényein keresztül mintegy 900 millió forintot keresett. Hozzátették, miközben a magyar emberek egyre többet fizetnek a benzinkutakon, Kapitány István 100 milliókkal gazdagodik. A Fidesz hangsúlyozta, visszás és aggályos, hogy olyan kérdésekben dönt, vagy éppen a nagy nemzetközi olajcégek érdekében nem dönt Kapitány István, amelyből közvetlen gazdasági haszna keletkezhet. A párt szerint ezt a pénzügyi-gazdasági összeférhetetlenséget meg kell szüntetni a tárcavezetőnek, ezért felszólították arra, hogy adja el Shell-es részvényeit, és ne a magyar embereken nyerészkedjen és gazdagodjon. Már idén ősszel visszakerülhet a Magyar Tudományos Akadémiához a kutatóhálózat a kormány döntése alapján. A jogszabály elfogadását megelőzően azonban társadalmi vitát is indítanak a tervezetről. A javaslat azt is tartalmazza, hogy a jelenleg a kutatóhálózatot fenntartó HUNREN megszűnik, feladatait pedig ismét a Magyar Tudományos Akadémia veszi át.
11: A kormány által előkészített jogszabálytervezet alapján már idén ősszel ismét a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá kerülhetnek a korábban leválasztott kutatóközpontok. A tervezet kidolgozását szakmai egyeztetések előzték meg az érintett felek között. A javaslatot még társadalmi vitára bocsátják, ezt követően pedig a tervek szerint októberben megszülethet a végleges döntés, amely nyomán a kutatóhálózat visszakerülhet az MTA-hoz.
12: Picit úgy tűnt a kormányalakítás után, hogy lelassulnak ezek a folyamatok, és most örömmel látom, hogy komoly elköteleződés van a kutatóhálózatok egységes szerkezetben és az MTA alá kerülésé illetően, úgyhogy azt gondolom, hogy van okunk örülni.
11: Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke üdvözölte, hogy az új kormány a kutatóhálózat jövőit ismét az akadémia keretei között képzeli el. A volt akadémiai elnök szerint a kutatóközpontok természetes helye a Magyar Tudományos Akadémia intézményrendszerében van, és a döntés hozzájárulhat a magyar tudomány stabilitásának és autonómiájának megőrzéséhez.
13: A minden központot, ami az akadémiának egyfajta ellenakadémia, ellentudományos akadémia akar tenni, hát azt pedig remélem megszüntetik, és valami jó célra felhasználják azt a szépen felújított palotát, amiben ott feszkedett ez az elnök és főigazgató. Nyilván a kis érdes megfogalmazásomból is érződik, hogy én mondjuk azt, hogy neheztelek, ha erősebb szót akarok mondani, akkor haragszom azért, hogy a magyar kutatóhálózattal most már 7 vagy 8 éve játszották ezt a kutyakomédiát.
11: A Pécsi Tudományegyetem oktatási rektor helyettese, aki egy kutatócsoportot is vezet, azt mondta, külföldi szakmai partnereiknek mindig úgy mutatták be magukat, mint a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó kutatócsoport.
14: Én átéltem azt, hogy 2017 óta működik ez a kutatócsoportunk, hogy az akadémia égisze alatt működött, aztán átkerültünk az 5-ös Lórend kutatási hálózatba, ma pedig a magyar kutatási hálózat részeként tekintenek ránk. Ha külföldön vagyunk, mindig azt mondjuk, hogy az MTA-hoz tartozunk. Azt gondolom, hogy ez presztízs szempontjából, átláthatóság szempontjából, és úgy gondolom, hogy finanszírozás szempontjából is a lehető legjobb lépés, amit üdvözlök magam részéről is.
11: A visszacsatolással a kutatóintézeti rendszer átláthatóbbá válna, valamint jobban elszámoltatható és ellenőrizhető szervezeti, illetve működési keretek között működne tovább.
5: Washingtonban tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának Tiszás elnöke. Hajdú Márton azért lobbizott, hogy megpróbálja elhárítani az orosz energiavásárlás miatti friss amerikai fenyegetést. Egy új amerikai javaslat arról szól, hogy akár 100%-os vámot vetne ki az Egyesült Államok az orosz olaj és az orosz gáz 5 legnagyobb vásárlójára. Magyarország mindkét esetben érintett. A vámfenyegetés ugyanakkor egyelőre csak egy kongresszusi javaslat. Hajdú a kongresszus mindkét pártjának tagjaival folytatott egyeztetéseket. A politikus az MTI-nek azt mondta, tájékoztatta őket Magyarország helyzetéről, valamint az energiaforrások diverzifikációja felé tett lépésekről. Állítása szerint megértést tapasztalt, de azt az elvárást is, hogy szűnjön meg Magyarország egyoldalú energiafüggősége Oroszországtól. Előrelépés történhet Rákos rendezőn. A MÁV megadta a szükséges hozzájárulást ahhoz, hogy a fővárosi önkormányzat beavatkozhasson a saját tulajdonában lévő problémás ingatlanok ügyében, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a minisztérium, valamint a MÁV csoport minden olyan kezdeményezést támogat, amely a terület rendezését és a környéken élők életminőségének javítását szolgálja. A tárcavezető abban bízik, hamarosan megkezdődhetnek a bontások, és megszűnhet a kialakult áldatlan állapot.
15: Így néz ki most a Rákos rendezői terület, ahová egy korona Mini Dubaj néven elhíresült projektet álmodta meg az előző kormány. A jelenlegi áldatlan állapotok azonban nem maradnak fenn sokáig. A MÁV ugyanis minden szükséges hozzájárulást megadott ahhoz, hogy a fővárosi önkormányzat a saját tulajdonában lévő területeken megkezdhesse a szükséges beavatkozásokat. Jelentette be Facebook oldalán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tercevezető szerint Lázár János és az előző kormány súlyos örökséget hagyott maga után. A hibák kijavítása azonban már megkezdődött. Rákos rendezőn több egykori munkáslakás évek óta üresen áll. Több épületbe önkényes lakásfoglalók költöztek. A környéken pedig komoly közbiztonsági problémák alakultak ki. A helyzet rendezéséről Vitézi Dávid Karácsony Gergely főpolgármesterrel is egyeztetett.
16: Ebben a projektben elég nagy az egyetértés kettejük között, és már nagyon örülök, mert a Rákos rendező helyzetét azt rendezni kell. Nagyon sokáig húzódott el a MÁV, illetve az állam részéről a tulajdonosi átadás, és nem tudom, hogy a birtokvadás megtörtént-e az ő részükről, Én ebben nem vagyok biztos, ennek meg kell történnie ahhoz, hogy eljárhasson a főváros ezen a területen.
17: Nagyon régóta itt változásokat ígérnek, de igazából nem történik semmi. Lepusztulás, meg sok szeméttelep, így minden sarkon.
18: Az állapotokról, megmondom őszintén, annyit hallottam a rádióban, hogy hajléktalanok költöztek itten bizonyos régi épületekbe, meg itt a területre, de más nem tudok.
19: Elkezdték ugye átrendezni itt a dolgokat, túl sok még nem látszik belőle sajnos. Nem tudom, hogy mikor lesz egyáltalán belőle bármi is, hogy az elkövetkezendő 5-10 évben itt bármi is épülni fog, azt még nem hiszem el.
15: Megkeresésünkre a közlekedési és beruházási minisztérium azt közölte. Az érintett ingatlanok korábban a fővárosi önkormányzat tulajdonába kerültek. A bontásokhoz azonban szükség volt a MÁV hozzájárulására. A tárcavezető szerint ezt korábban nem adták meg. Most azonban a főpolgármesterrel folytatott egyeztetések után megszületett a szükséges engedély. Így végrehajthatóvá vált a fővárosi közgyűlés korábbi döntése. A minisztérium úgy fogalmazott, a MÁV-val együtt minden olyan kezdeményezést támogatnak, amely a terület rendezését és a környéken élők életminőségének javítását szolgálja. Zugló polgármestere szerint a főváros dönthet az ott üresen álló épületek sorsáról. Úgy vélte, azok felszámolásával az egyik legfontosabb problémát lehetne megszüntetni, ugyanis több épületbe illetéktelenek költöztek be.
16: Szerintem ezzel kell kezdeni, és le kell zárni azokat a területeket, amit jelenleg illegális hulladéklerakásra, vagy más egyéb dolgokra használnak. Én azt mondom, hogy rövid távon eddig kell eljutni.
15: A miniszter arról is beszélt, hogy a területen folytatni kívánják a korábban leállított északi járműjavítóba tervezett új közlekedési múzeum projektjét. Ennek első lépéseként a helyszínt ismét megnyitották a látogatók előtt. A cél pedig az, hogy a múzeum végre méltó és végleges otthont kapjon, és a magyar közlekedés történet pótolhatatlan emlékei biztonságos körülmények közé kerüljenek. Vitézi Dávid szerint a bontások hamarosan megkezdődhetnek, addig pedig a rendőrség fokozott ellenőrzést tart a területen. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a zuglói rendőrök 2 kábítószerkereskedőt fogtak el pár nappal ezelőtt Rákosrendezőn. A miniszter úgy fogalmazott az ingatlanok jövőbeni hasznosításáról, vagy fejlesztéséről már a tulajdonos, vagyis a fővárosi önkormányzat dönthet.
5: Nincs pénze Magyar Egregy önkormányzatának arra, hogy a pár hete megrongált Máré várát helyreállítsák, ezért adománygyűjtésbe kezdtek. Pontosan még nem tudják, hogy mennyi pénzre van szükség a teljes helyreállításhoz, de a várfal biztonsági megtámasztása 1,5 millió forintba kerül majd. Ezután lehet esély arra, hogy újra nyissák a várat, ha a hatóságok ezt a beavatkozást biztonságosnak ítélik. Addig a vár zárva lesz a látogatók előtt.
20: Ahogy arról korábban beszámoltunk, egy a várban dorbézoló ismeretlen társaság nem csak a szemetet hagyta maga után, hanem olyan kárt is okoztak, ami a várfal biztonságát is veszélyezteti. A falból bontottak ki köveket, emiatt statikai problémák merültek fel, a várat be kellett zárni. A felújítást szeretné az önkormányzat mielőbb elkezdeni, pénzük azonban nincs rá.
21: Szívesen fogadunk minden felajánlást, hogy legalább az újranyitás megtörténhessen minél hamarabb.
22: Nagyjából tudni lehet-e már azt, hogy mekkora pénzösszeget fog ezt felemészteni?
21: Pénzösszeget még nem tudunk pontosan a helyreállítás költségeit. Az ideiglenes megtámasztás költségei viszont olyan 1,5 és 2 millió forint nagyságrendben.
22: Hova lesz.
20: A várkapitánya azt mondta, abban bíznak, hogy az ideiglenes megtámasztás rövid időn belül elkészül, de ezután még a hivataloknak is biztonságosnak kell nyilvánítani a várfalának szerkezetét.
21: Utána a statikus szakembernek és az önkormányzatnak nyilatkoznia kell a kormányhivatal felé, hogy elkészült. A kormányhivatal, ha ezt tudomásul vette és lezajlott a helyszíni szemle, és ők mondják azt, hogy újra lehet nyitni, akkor következhet ez majd be.
20: Az önkormányzat a vár felújítása érdekében a helyi civilektől is segítséget kért.
23: Most van egy olyan helyzet, amit meg kell oldani. Az önkormányzat ehhez az anyagi lehetőségeit tekintve nem elegendő. Így én nagyon örülök, hogy érkezett egy ilyen megkeresés a az önkormányzat részéről, de valóban van egy lehetőség arra, hogy újra megmutassuk, hogy képesek vagyunk-e összefogni.
20: A rongálókat továbbra is keresi a rendőrség.
5: Intenzíven bombázta az amerikai hadsereg az éjjel Iránt. Az USA hivatalos közlések szerint a katonai infrastruktúrát, föld alatti fegyverraktárakat és haditengerészeti objektumokat bombázott. Immár zsinórban a hetedik éjszaka. Teherán válaszul amerikai érdekeltségek ellen hajtott végre légitámadásokat. Kuvaitban eltaláltak egy erőművet, egy kőolaj létesítményt és egy sótalanító üzemet. A támadásban többen megsérültek. Az iráni hadsereg teljes körű offenzívával fenyegette meg az Egyesült Államokat, ha az nem áll le a bombázásokkal. A februárban kitört háború után a felek tűzszünetet kötöttek, de a múlt héten újraindultak a harcok. Már minden készen áll a futballvilágbajnokság ma esti bronzmérkőzésére Miami-ban. Igaz, hogy mind a franciák, mind az angolok úgy nyilatkoztak, hogy senki nem akar a harmadik helyért játszani, de azért ígéretet tettek arra, hogy mindent beleadnak. Közben Argentína és Spanyolország a vasárnap esti fináléra készül.
0: Fegyelmezetten tréningeztek az argentin futballválogatott tagjai New Jersey-ben két nappal a világbajnoki döntő előtt. Köztük volt a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi is, aki később egy rendhagyó közönség találkozón vett részt, az argentin szövetségi kapitány Lionel Scaloni és a csapattárs Emiliano Martinez társaságában. Az argentinok trénere nem rejtette véka alá, hogy meg akarják védeni világbajnoki címüket. Mi a szurkolóinknak játszunk, a hazánkért, a családunkért, azokért, akik látni akarnak bennünket, fogalmazott Scaloni, aki méltatta Messit. A 39 éves futballzseni tudására nagy szükség lesz a döntőben. A spanyolok pedig Lamine Yamalhoz fűznek nagy reményeket. Ha az ibériai válogatott nyer a döntőben, akkor a 19 éves klasszis lesz a legfiatalabb játékos, aki mind Európa, mind világbajnoki címmel büszkélkedhet, bár sérülése bezavarhat. A minap Yamal megsérült a combján. A meccset lejátszotta gond nélkül, de most elővigyázatosságból nem vett részt az edzésen, közölte a spanyol szövetségi kapitány. Közben az amerikai elnök a New York-i Trump toronyban adott fogadást a labdarúgás jelenlegi és korábbi legendáinak, illetve prominens vezetőinek. Köztük volt Csányi Sándor is, az MLS elnöke. Trump már is egy újabb világbajnokságról álmodik. Legyen az Egyesült Államok egy újabb VB helyszíne, de ez alkalommal kihagyjuk Mexikót és Kanadát, mondta az elnök a FIFA jelenlévő elnökének, Gianni Infantinónak. Közben a perui sámánok megjósolták, hogy Argentína fogja nyerni a világbajnoki döntőt. Azt azonban nem jelezték előre, hogy a ma esti Franciaország-Anglia összecsapást kinyeri a harmadik helyért. És az sem, hogy a New Jersey MetLife stadionnál eloszlik-e a kanadai erdőtüzekből származó füst és szmog a vasárnap esti fináléig.
5: Most perceken belül kezdődik a heti világhíradó Szőlősi Györgyivel, utána pedig friss hírekkel is várom önöket. Addig is köszönöm a figyelmet, további szép hétvégét, viszontlátásra!

műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják.

Köszönjük, Uram, hogy a szeretetedet kifejezted az engesztelő áldozatoddal, és elhívtánk bennünket kegyelmed által, hogy viszonyozzuk azt a csodálatos, végére mehetetlen gazdagságot, ami a szeretetedben megnyilvánul, hogy megszabadítsál bennünket, és Istenek a dicsőségébe állítsál be bennünket. Ezért köszönjük neked, Uram, a szeretet szellemét, a Szent Szellemet, és hiszünk, Uram, hogy Te magad vagy a szeretet, és kérünk Téged, Uram, hogy árasz ki a szeretetnek a szellemét erre gyülekezetre, hogy a száraz szívek is megelevenedjenek, megújuljanak, és minden olyan gaz, szemét, értéktelen dolog elégjen a szeretetnek a tüzében Isten igéje által, amelyek még benne vannak a szívekben, elmékben, gondolkozásban, azért, hogy a te természeteddel, szellemeddel, kiválóságoddal egyre jobban be tudjunk töltekezni. Köszönjük a jelenlétedet, Szent Szellem. Köszönjük a Szent Szellemnek a gyümölcseit, köszönjük a Szent Szellemnek a karizmáit, köszönjük, Szent Szellem, hogy megítadod a szívünket, lelkünket, megújítod a belső emberünket. Most is kérlek, hogy érintsd meg a belső emberüket, törzs be őket, szeretet szellemével, békességnek, örömnek, hitnek a szellemével, hogy az örökkévaló értékek, szellemi, csodálatos értékek legyenek híd és a jelen világ és az örökkévalóság között minden jelenlevő életében, a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmas nevében, amely név áldott most és mindörökké. Kérlek benneteket, hogy mielőtt helyet foglalnátok, köszöntsétek, üdvözöljétek egymást, és Istennek az áldását kívánjátok egymásra, mert azért jöttünk, hogy áldást vegyünk. Kérlek benneteket, lapozzatok az 1 Sámuel könyv 5. fejezetéhez. Ott fogok felolvasni, nem kell megijedni a felolvasom az igét, de bízok benne, hogy a Szentlélek segít, és egy kicsit el tudom értetni azt, amit szeretnék elmondani ezzel a történettel kapcsolatosan. Tehát 1 Sámuel könyv 5. fejezete. Hányan olvassátok az Ószövetséget is? Most csak azért tartottatok a kezedet, mert ez ciki lenne, hogy nem tartod föl. Nem is akarok itt nyomozódni, de csak fel akarom hívni a figyelmet, hogyha mélyebben meg akarod érteni az evangéliumot,

Evangéliumot és az Új Szövetséget, Istennek a tervét, célját, akkor nagyon fontos az Ószövetségnek a tanulmányozása. Természetesen Mózes könyvét, de nagyon sok tanulság van a Királyok könyve, illetve Sámuel könyve, különösen a hatalomnak a természetével kapcsolatosan, hogy a hatalom birtokosa minél hatással vannak az országra, a társadalomra, egyik a bűnbe ejti az országot, a másik kivezeti, a másik bűnbe ejti újra, hát látjuk ezeket a dolgokat, és nagyon megértjük azt, hogy mennyire fontos az a természetes életrendre is, társadalmi rendre is odafigyelni, hogy az emberek ne olyan helyről kapják az inspirációt, amely nem a jó erkölcsöt mozdítja elő az életükben. Tehát nézzük meg a 1 Sámuel 5. fejezetét, adjon Isten, hogy meg tudjunk ezzel birkózni. A filiszteusok pedig vették az Isten ládáját, elvitték Ében Ézerből Asdodba, és megfogták a filiszteusok az Isten ládáját, és bevitték azt a Dágon templomába. Dágon mellé helyezték el. És mikor asdodbeliek másnap korán fölkelének, íme a Dágon leesett arccal a földre az Úr ládája előtt. És felvevék a Dágont, és ismét helyreállították. Mikor pedig másnap korán reggel fölkelének, íme Dágon ismét leesett arccal a földre az Úr ládája előtt, és a Dágonnak a feje, két keze feje letörve a küszöbön voltak, csak Dágon dereka maradt meg. Annak okáért Dágon papjai és mindazok, akik Dágon templomában járnak, nem lépnek a Dágon küszöbére Asdodban minden mai napig. És az Úrnak a keze asdodbeliekre nehezedék, és pusztítja vala őket, megveri őket fekélyekkel Asdódot és határait. Mikor azért látták az asdódbeliek, hogy így van a dolog, mondának, ne maradjon nálunk az Izrael istenének a ládája, mert reánk nehezedett az ő keze, és Dágonra, a mi istenünkre. És összegyűjtötték a filiszteusoknak minden fejedelmeit, és mondának, mit csináljunk Izrael istenének a ládájával? Azok pedig felelének, vigyék Gádba Izrael istenének ládáját, és elvitték Izraelnek istenének a ládáját. És történt azután, hogy elvitték az Úrnak a keze, igen nagy rémülettére lőn a városnak, megveri a városnak lakósait kicsintől fogva nagyig. Fekélyek támadának rajtuk. Elküldék azért az Istenek a ládáját Ekronba. És lőn, hogy amikor Ekronba jutott Istenek a ládája, felzudulának az Ekronbeliek mondván, reám hoztátok Izrael Istenének a ládáját, hogy megöljön engem és az én népemet. Annak okáért elküldék és összegyűjték a filiszteusoknak minden fejedelmeit, és mondának, küldjétek el Izrael istenének a ládáját, hogy térjen vissza a helyére, és ne öljön meg engem és népemet, mert halálos rémület volt az egész városban, és igen súlyos volt ott az Istennek a keze. És azok az emberek, akik nem haltak meg, fekélyekkel sújtattak annyira, hogy a város jajkiáltása felhatott az égig. Amen. Szeretnék pozitív üzenetet is kihozni ebből a történetből, mert ha a tanulságot megértjük ennek a történetben, akkor az egészen pozitív dolog jön ki belőle. De ugye itt egyébként egy kis bevezetőt mondok, a 4., 5., 6. és a 7. fejezet nagyon érdekes, hogy a Frigyládával milyen fontosnak tartotta a Szentlélek, hogy így foglalkozzon vele. Hát majd meglátjuk, hogy ennek milyen mély üzenete van az Új Szövetségre, a mai üftörténeti korszakra vonatkozóan is. Az első dolog, hogy ebben a korszakban úgy tűnik, hogy a láda
amely Jézus Krisztus jelképezi, mert tudjátok, hogy a frigyládának az anyaga fából volt és aranyból. A fa az az emberi természetet jelképezi, az arany pedig az emberi, isteni természetet, és a názáti Jézus Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. A ládában volt Istennek a törvénye. Ott volt az arany szelencébe vagy korsóban a manna, és ott volt még benne a manna, illetve a Áron kiajtott veszély és a törvénytáblák. Tehát ez a három rendkívül fontos igazság a názáti Jézus Krisztus személyéről. Az egyik a főpapi szolgálatát jelenti, a manna az ellátást, ő a megváltó, szabadító, aki elhozta az örök életet, és a törvény, az Istennek a beszéde, a megtestesült ige, a názáti Jézus Krisztus. Tehát ezért a frigyláda az a názáti Jézus Krisztusnak az előképe, illetve így értelmezik általában mindenhol a Biblia ismerő emberek és a közösségek. De ebben az időben voltak idő, amikor a láda nagyon nagy áldást jelentett, mert még ennyit hadd mondjak el, hogy a láda fölött pedig az Úrnak a dicsősége lakozott, a kerubok ugye között volt a dicsőségnek a szelleme, az pedig a Szent Szellemnek a kenetét jelképezi, tehát a názáreti Jézus Krisztus és a kenet rajta volt, tudjuk nagyon jól, hogy hatalmas nagy energia, erő, tér vette körül a frigyládát, az Úrnak a szentsége lakozott ott, a szentek szentjébe, ahol tartózkodott a frigyláda. Hosszú ideig áldás jelentett Izrael számára, de ez a szakasz, és csak egy fejezetet olvastam föl, mert ez egy kulcsfontosságú fejezet, ez azt tartalmazza, hogy miért veszítette el először Izrael fiai, utána meg miért nem tudtak profitálni a pogányok az Istennek a dicsőségéből. Tehát egy olyan senki földjére került a dicsőség, persze nem szűnt meg a dicsőség, csak az emberek nem értették meg, mert nem megfelelő módon közelítettek az Úrnak a jelenlétébe, az Úrnak a dicsőségébe, és emiatt a dicsőségnek a jelenléte nem áldást hozott az Izrael számára, hanem Ikábot korszakot hozta el, az Ikábot, hogy elvették a dicsőséget. De ha jól megnézzük, talán itt jelképszerűen, vagy allegória alapján, hogy ez ideglenesen veszített el, 7 hónapig tartott ez az idegenes időszak. Ez egy előkép volt annak, ami a babiloni fogságban 70 évig tartott, és utána előképe volt a római fogságnak, mert az a korszakot római fogságon vagy számüzetésnek kell nevezni. Ez a több, mert Róma üszte el Izrael fiait a ígéret földjéről, tehát ez pedig szintén Izrael számára az Ikábot korszak, hogy elvitték a frigyládát, elveszítette Izrael az Úrnak a dicsőségét. Ez nem azt jelenti, hogy Isten elvetette őket véglegesen, hanem ahogy a 7 hónap, a 70 év és a 7x70 év, tehát amit Dániel mond, időt tartalma, ez azt jelenti, hogy részleges elvetés történt. Ez persze nem azt jelenti, hogy ennek a következményeképpen került a frigyláda a filiszteusokhoz, vagy éppen ebben a korszakban az evangéliumnak a hirdetése így jött át az Izraelből a nemzetekbe, hanem ez örökké valóságban már megvolt tervezve Isten részéről. Tehát nem az Izraelnek a balesete következtében történt a nemzeteknek az evangelizálása, hanem ez benn volt az Isten tervében, az ő minden tudása, előre látja a történelmet, előre látja a történelmi korszakokat, és ezért ezt így kell értelmezni, tehát nem arról van szó, hogy ha Izrael megtért volna, akkor nem került volna a sor Izrael, illetve nemzeteknek az evangelizálására. De ezt Isten látta, és mindenféleképpen nem egy baleset történt, és nem egy rossz dolog történt, hogy a pogányok, a filiszteusok a pogányokat jelképezik, hogy a pogányoknak a kezébe került a frigyláda, hanem ezt Isten akarta. Előtte ugye Izrael fiai
elveszítették a szentséget, bűnnel együtt ünnepelték Istent, több figyelmeztetést adott Isten profétákon keresztül a Izrael fiainak, de nem tértek meg igazából, jártak az istentiszteletre paráznossággal, csúnya szexuális bűnökkel, más bűnöket is elkövettek, és egyszer csak Isten azt mondta, hogy elég, a dicsőségét visszavonta, illetve passzív állapotba került a kenet. Tehát van ilyen, amikor egy gyülekezetben, vagy akár ébredési folyamatban egy olyan időszak jön, amikor a Szentleg egy passzív állapotba kerül, várakozó álláspontba kerül. Tehát Izraelben egy várakozó álláspontba, passzív álláspontba kerül. Hiába vitték be a háborúba a Fridládát, amikor a filiszteusok és Izrael között háború tört ki. Ugye azt hitték éli korában, hogy ha beviszik a Fridládát a háborúba, akkor garantálva van Izrael számára a győzelem. De hát a Fridláda az nem mágia. A Fridláda az nem egy ilyen babonás amulett, amit hogyha használunk, akkor az biztos, hogy működik. És ez azért nagyon fontos, mert a szövetségnek a lényege megszűnik, vagy a keresztény hitnek a lényege megszűnik, akkor ez nem fog működni külsőséges módon a kegyelem. Tehát azzal, hogy ember egyházhoz tartozik, jár a gyülekezetbe, akár adakozik, tehát olyan dolgokat, szent dolgokat, külső dolgokat megcsinál, de a szívében benn van a bűn, és bűnnel akarja ünnepelni az Urat, akkor az ember számára, vagy Isten előtt ezek a cselekedetek az ember számára nem értékek lesznek, hanem inkább a sajnos gyakran a büntetést és az Istennek az ítéletét váltja ki. Mert Isten szent Isten, és ő hozzá csak szentségben lehet közelíteni, és a szentségben lehet megmaradni Istennek a jelenlétébe. Van egy átmeneti idő sok esetben, hogy amikor az ember még ilyen bizonytalan állapotban van, vannak gyarlóságot, stb. De Isten tudja minden emberrel kapcsolatosan az időt. Be van osztva mindenünkre vonatkozóan, személyünkre szabottan, hogy milyen szellemi gyümölcsöket vár el tőlünk Isten, és nem akarja, hogy az egész hívő életedet egy bölcsibe törzsd el, cumissan, stb., és állandóan még nem vagy szobatiszta, és így tovább, most a csecsemőkornak a jellegzetességeire hívom fel a figyelmeteket, de elvárja Isten, hogy a szobatiszta legyél. Tehát, hogy végre eljussál ahhoz, hogy durva, testi bűnöket ne kövess el, és ne fárazd az Isten testi cselekedeteiddel, hanem térjél meg, mert az Isten szent. Nem tudsz megmaradni, én se tudok megmaradni, más se tud megmaradni Istennek a jelenlétébe szentség nélkül. Mert szentség nélkül nem csak a mennyben vonatkozik, hogy nem látjuk meg Istent, hanem a földi életben is az Istennek a jelenléte, Szentlélek a mozgása leáll. És várakozik Isten rád, hogy mikor térsz észhez. És egy idő után, amikor azt gondolod, hogy szükséged van Istenre, és próbálod használni Istent, kiáltasz Istenhez, mint Izrael fiai, vitték a Fridládát egy konfliktus helyzetben, mert szükségük lett volna természetfölötti támogatásra, természetfölötti erő felszabaduljon számukra, hogy a filiszteusoktól megszabaduljanak, ugyanolyan csoda történjen, mint előtte sok esetben, hogy Izraelnek, ugye Izrael megígérte a katonai csodákat, hogyha követni fogtok engemet, akkor az ellenségeitektől meg foglak benneteket szabadítani. És ez így vonatkozik az új szövetségben is, hogy ha követjük az Urat, akkor az Úr garantálja, hogy az ellenségeinktől meg fog szabadítani bennünket, természetfölötti védelmet fog adni az ellenségeinkkel szemben. Ott lesz körülöttünk Istennek az a dicsősége, az angyaloknak az a sokasága, amely, ahogy a kivonuláskor Egyiptomnak a szekereit leállította, nem tudták a lovak húzni a szekeret, mert a küllők közé ment az Isten dicsősége, és sokkal nagyobb ellenálló erőt fejtett ki a dicsőség, mint a lovaknak amilyen ereje volt. És ilyen módon az Úrnak a dicsősége ott állt, Izrael fiai, meg az ellenség között. Ez a cél, hogy ebben a gonosz világban
Isten népe, de egyéni szinten is, közösségi szinten is, ott legyen a világ, és te közötted az Istennek a dicsősége. Ezt tudja a családod számodra biztosítani a védelmet, személyes szintén ezt tudja biztosítani a védelmet, Isten munkájára számára ezt tudja biztosítani a védelmet, és a gyülekezet számára is ezt tudja biztosítani, a közlekedésben is, mindenhol, amahogy jársz, ezt tudja biztosítani számodra a védelmet, hogy minden területen, mindenhol, amire ráteszed a kezedet, ne bűn legyen belőle, ne átok legyen számodra, hanem áldás jelentsen számodra. És ebben, ha jársz, akkor meglátod a legnehezebb körülmények között is, nem félelemmel érsz, hanem hittel érsz. Ma olyan korban élünk, hogy alapvetően az emberek két dolog között kell választani, a félelem és a hit. Olyan bonyolult, nehéz problémák vannak a világban, hogy félelmetesek, különösen azok számára, akik még nem veszítették el az eszüket, és meg tudják érteni, hogy milyen bajok vannak. Az a probléma, hogy az intelligens emberek előbb költözik be a félelem, mert látják, hogy szinte kezelhetetlen problémák vannak a világban. De a másik, ami választási lehetőség, a hit. A hit pedig nem arra néz, ami van, hanem a hit arra néz, amit Isten igéje mond. És Isten igéje által tudunk hatalmat venni a körülmények között, a háborúk fölött, a társadalmi igazságtalanságok fölött, állandó uszítások fölött, hazugságok fölött, babiloni igézetek fölött, varázslások fölött, jövendőmondások fölött, boszorkányság fölött, minden sötét erő fölé tudsz emelkedni, ha az Isten igéjébe veted a hitedet, mert az Isten igéje mindenek fölött áll. Ő általa lett minden. Ő tartja fönn a mindenséget, és ő érette van minden. Tehát az Isten igéjében egy olyan teljhatalom van, hogy az csak hit által tud felszabadulni az életedben, úgy ezen keresztül, a csatornán keresztül tudja folyamatosan a názáreti Jézus Krisztus az erejét és a hatalmát a belsődre kiárasztani, amely egyszerűen érzéktelenné tesz tégedet a gonoszszal szemben. Nem butává, az egy más dolog, hanem érzeket, tehát az, hogy nem nyomorítja meg a belső lelkedet, nem teszi tönkre a szívedet, nem sérülsz meg, nem bántalmaz, hanem továbbra is minden körülmények között meg tudod őrizni a cselekvő képességedet a jó dolgoknak a követésére, a jó dolgoknak a megcselekvésére. Nem engedi meg, hogy engedi meg a kenet, hogy a szellemedet olyan fájdalom érje az igazságtalan dolgoktól, ami által elmegy az élettől a kedved, elmegy a cselekvéstől a kedved, és egyszerűen te is átadod magadat annak a romlásnak, bomlásnak, passzivitásnak, depressziónak, ami egyre nagyobb hatalmat vesz az emberek élete és szíve fölött. Ezért mindenre van erőnk, mondjuk közösen, mindenre van erőnk a názáreti Jézus Krisztusban, aki minden erővel megerősít engem. De hitáltal történik, ahogy Sára is hitáltal vett erőt a szüléshez, mert már el volt erőtlenedve a teste, de megújult hitáltal. Nem a hit újította meg, a hit volt a csatorna, amelyen keresztül jött le az elevenítő erő, mert a szellem az, amely elevenít. De a szellem addig nem tud megeleveníteni, nem tudja megérinteni a szellemedet, a belső emberedet, amíg a hit nem kapcsolódik be a természetfölötti világba. Ezért a hit nem látott dolgokról való meggyőződés, remélet dolgoknak a valósága, ez az, amivel táplálni akarja az Úr a szívedet, a lelkedet, amitől a belső emberet folyamatosan olyan természetfölötti szellemi, érzelmi erőt kap, és gondolati szinten is, amely által fölül tudsz emelkedni a körülmények fölött, és nem te vagy a körülmények alatt, hanem a körülmények vannak a lábaid alatt, beleértve az ördögöt is, nem a fejeden ül az ördög, hanem a talpad alatt van az ördög, mert megvan írva, hogy a békesség Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Mondjad a szomszédodnak, a békesség Istene megrontja a sátánt a te lábaid alatt hamar, hamar, hamar, hamar. Tehát a hamar az sokszor a Bibliában hirtelent jelent, tehát várakozni kell néha, Isten megengedi a küzdelmet, mert a küzdelem és a
a megpróbáltatáskor derül ki a szívből, vagy jön ki az, ami a szívedben van. Félelem van benne? Hit van benne? És ez a menet közben a nyomás alatt kijön. Persze, te, neked megvan az a lehetőséged, hogy továbbra is jársz a gyülekezetbe, hogy kapsz figyelmeztetét Isten igéje által, és azt mondod, oppá, nem engedem meg többet, hogy a félelem leúrja a szívemet, a lelkemet, nem fogok félni a jövőtől, nem félek attól, hogy összeomlik a családom anyagi élete, nem félek attól, hogy betegségek, rák, daganatos betegséget fogunk szenvedni a jövőben. Ezek a félelmek az ördögnek egyik ravaszt csalásai, vagy becsempészi a hívőknek a szívébe, és elkezdnek rettegni, félni a betegségektől, összeomlásoktól, különösen, amikor látják, hogy milyen dolgok zajlanak világméretekben, egészségi válság, szerencsétlenségek, lecsúszásos, egzisztenciális összeomlások. Tehát ezek mind megfélelmítő erővel tudhatni. Az ördög azért ilyen szorgalmas most, azért ilyen aktív, mert tudja, hogy kevés az ideje. És ezért minél több embert akar becsapni, ahogy mondja Péter apostol, mint ordító oroszlán jár, körbe keresi, ki tud elnyelni. De Isten igé azt mondja, te állj ellene, mert nagyobb az, aki benned van, képes vagy ellenállni neki, mert nagyobb az, aki benned van, nincs hatalma a kegyelem fölött az ördögnek. Jézus vére fölött nincs hatalma az ördögnek. A Jézus vére a váltságdíjunk. Ezzel fel vagyunk kenve. Ezt tette lehetővé számunkra, hogy a sátán hatalmából átlépjünk Istennek a hatalmába. Ezt tette képessé bennünket arra, hogy a bűn és a halálnak a hatalmából átlépjünk a kegyelemnek az uralma alá. Ezért a názáreti Jézusnak a vére az egy hatalomváltó eszköz is, nem csak váltságdíjunk, amely által a hatalomváltás történt. Rendszerváltás. Ez a legjobb rendszerváltás, emberek. Hogy amikor a názáreti Jézus vére kihoz bennünket az ördögnek a hatalmából, és bevisz Isten országába, kihoz bennünket a bűn hatalma alól, és bevisz bennünket a kegyelemnek az uralmába. Ez az, amire szükséged van. Ez az a változást akarja a Szentlélek létrehozni az életedbe, és ha hitszel, meglátod Isten dicsőségét az életedbe. Ha nem hiszel, nem fogod meglátni az Isten dicsőségét, de arra biztatlak téged, hogy higgyél. Tehát visszatérve a Fridládára, tehát a Fridláda, hogy a pogányok kezébe került, ez természetesen megegyezett Istennek az akaratával, itt természetesen az Ószövetségben azért engedte meg Isten, hogy eleve már adjon egy most számunkra új szövetségben egy olyan képet, egy olyan típust, őstípust, amiből jobban meg tudjuk érteni, hogy milyen korszakban vagyunk, és hogyan kell nekünk viszonyulni a názáreti Jézus Krisztushoz, hogy a názáreti Jézus Krisztus számunkra áldás legyen, mert látjuk azt, hogy ez a három város, Ekron, Gát és Asdót, ez sajnos nem tudta az áldást venni. Adja Isten, hogy ez az egyházra ne vonatkozzon, de az a véleményem, hogy a nemzetekre ez fog vonatkozni. Tehát egy olyan előkép, most nyilvánvalóan szó szerint ez nincs a Bibliában, de ha nagyon mélyen megnézzük, akkor látjuk azt, vagy meg lehet érteni azt, hogy sajnálatos módon Asdod, Gád, Ekron egy olyan három típust jelképez, amelyet ki lehet mutatni akár az egyház történelemben, különösen Európa történetében, hogy miért nem tudott az evangélium, a názáreti Jézus Krisztus azokat a gyümölcsöket létrehozni Európában, amelyeket igazából létre tudod volna hozni. Ha. Mi már a végén vagyunk, sajnálatos módon, nem az elején. Az elején minden szépen indult,
ugyanúgy az filiszteusok is egészen biztos, hogy boldogok voltak, hogy nem csak katonailag győzték le Izrael fiait, hanem spirituális szinten is legyőzték Izrael fiait. Hát hisz a legnagyobb áldás, ami Izrael számára volt, a frigyláda, hát az a kezükben van. Tehát ezért biztos vagyok benne, bár részletre vonatkozóan nincs erre közvetlen utalás, de óriási nagy győzelmet éltek át a filiszteusok, mert nagyon nagy katonai vereséget mértek az izraeli hadseregre, és ráadásul a frigyláda, és ha elolvassátok otthon ezt a negyediktől a hetedik fejezetig, közismert volt, hogy a frigyláda milyen energiát, erőt képvisel, mert ugye azonnal egy másik fejezetben mondják, hogy hát ez a láda, amely olyan félelmetes volt, hogy Egyiptomra milyen csapásokat hozott, és kihozta Isten az Izrael fiait Egyiptomnak a fogságából. Tehát teljesen tisztában voltak azzal, hogy a frigyláda az egy nem akármilyen dolog, hanem közvetlenül Istennel áll kapcsolatba, és hát óriási nagy, hogy mondjam, hadi zsákmányban volt részük, amikor a frigyládát, amire szerintem nem is gondoltak volna, hogy ilyenre sor kerül, hogy a frigyláda a kezükbe kerül. Mert eddig lehetetlen volt, hogy a frigyládát bárki is megérintse. Egy olyan szent dolog volt, hogy csak a léviták lejárhattak körülötte, és ezt Isten elveszi, hagyja, hogy a léviták elveszítsék, Izrael elveszítse a frigyládát, és a pogányoknak a kezébe kerüljön a frigyláda. Tehát ez egy megdöbbentő fejlemény az Ószövetségben, a frigyládának a filiszteusok kezébe való bekerülése. És óriási esélyt kapott a filiszteusok, Asdod, Ekron, Gád, de ott volt még két város is, de hogy a másik két város nem szerepel, annak az volt az oka, hogy a három se tudott ebből áldást hozni. És ez óriási tanulság, hogy mit követtek el, milyen hibát követtek el, ami miatt az áldás nem tudott az életükre jönni, hanem inkább jaj, bajt hozott számunkra létre. És a végül is az lett az eredménye, hogy visszaküldték a helyére, hogy az Izrael istene menjen vissza a helyére. És azt gondolom, hogy ez lesz a történelem végén, ahogy a második Zsoltár mondja, hogy egyre jobban, egyre erősebbek a hangok, hogy a kereszténység, tehát így a nemzetek számára, nem az egyház számára beszélek, a nemzetek számára nem jelentett áldást. Ezzel szembe kell néznünk. Nagyon sok világi ember ezt így gondolkodik már most, már régóta így gondolkodnak, több száz éve már így gondolkodnak Európában, hogy a kereszténység az egy nyűk, egy teher, elment az idő, volt, amikor szükség volt rájuk, de most már a kereszténységre nincs szükség. És a második Zsoltárban azt látjuk, hogy össze is fognak. És ez az összefogás, amikor összefognak a világnak a fejedelmei, pontosan arról szólnak, hogy a kereszténységet kivetjük. Látjuk ezt a jelenések könyvének a 17. fejezetében, 18. fejezetében, hogy rövid időn belül a világban ez meg fog történni. Úgyhogy fel kell erre készülni. De ebből nem baj lesz, hanem visszakerül az Istennek a dicsősége Izraelbe, mind ahogy visszavitték, persze az is egy folyamat lesz, míg végül aztán Jeruzsálembe kerül, a Dávidnak csinálja meg. Ezt ugye szintén értelmezni lehet a jövőre vonatkozóan, hogy végül is a kenetnek, az Úrnak a dicsőségének a lakhelye Jeruzsálembe lesz, mert a nemzetek nem tudtak úgy viszonyulni Istennek a jelenlétéhez, hogy bármelyik nemzetben lakhelyet talált volna az Úr magának. Tehát újra elmondom, bármennyire is némely nemzet kereszténynek nyilvánítja magát, de egyértelműen, hogy Isten nem talált, adott 2000 évet a nemzetek számára, de nem lett sehol sem, egy nemzetben sem lett lakhelye Istennek. Nem azért, mert Isten nem akart volna
lakhelyet. Három dolgot mond a Biblia ezzel kapcsolatosan. Hogy ki áll meg az Úr előtt, ki megy fel az Úr hegyére, és ki lakozik az Úrhoz. Ez az Úrral való kapcsolatnak egy három szintje. Itt most a pogányoknál az állásról van szó, ott a következő fejezetben lehet megérteni, amikor a filiszteusok felteszik a kérdést, hogy ki állhat meg ennek a hatalmas nagy Istennek a jelenlétébe. Mert ők nem álltak meg. Hát daganatos betegségeket kaptak, ami a magyar fordítás, hogy fekély, daganatos betegség, a belük, meg a belső részeik annyira megragadtak, hogy kijött kinyomta a bőröket, és tele voltak daganattal. Hát azok, akik életben maradtak, de sokan meghaltak. Mert az Úrnak a dicsősége, hát ez ilyen, hogy egy idő után, hogyha nem úgy viszonyul az ember az Isten dicsőségére, akkor a Szent Szellem nem az emberére, a hívőért dolgozik, hanem ellene dolgozik. És itt az idő, hogy Isten félelmet tanuljunk. Tehát ahhoz, hogy az Isten értünk dolgozzon, az úgy kell élnem, hogy kedve legyen bennem lakni. Mert az Úrral lehet találkozni. Például az Úr, hogy ki állhat meg az Úr előtt, ez az Úrral való találkozás jelenti. De az Úrral való találkozás, meg az, hogy az Úrnak a lakóhelye lesz egy emberben, ez két különböző dolog. Biztos, hogy láttatok sok olyan, vagy ismertek sok olyan keresztényt, akik találkoztak Jézus Krisztusban, de nem lettek lakóhelyévé az Úrnak és a Szentléleknek, hanem ideglenesen lakozott rajtuk a dicsőség, és elment tőlük a dicsőség. Hányan találkoztatok ilyen hívőkkel? Na hát ez a történet erről szól. Erre figyelmeztet bennünket, hogy a fő cél nem csak az, hogy találkozunk Jézus Krisztussal, hanem a tested, a lelked, a szellemed Isten lakóhelyével váljon. Mert tudjuk, hogy a Bibliából, hogy Istennek két lakóhelye lesz a Földön végül is, Izrael, Jeruzsálem, Sion és az Egyház. Hogy Efézus beliekhez itt levél második fejezetének a végén olvassuk, hogy az Egyház a Jézus Krisztusra, apostoloknak a fundamentára van vetve, és a Szent Szellemmel együtt építjük az Istennek a hajlékát, vagy az Istennek a lakhelyét. Tehát az egyházat Isten arra rendelte, hogy lakhelye, de az egyház nem azonos a nemzettel. Mert az egyház olyan emberekből áll, akiket ki fog hív a nemzetből. De a nemzetnek is megvan a lehetősége, hogy az egész nemzet egyházzá váljon, lakhelyé vál. De ez nem fog megvalósulni ebben az üftörténeti korszakban, majd a második visszajövetelekkor fog ezen a területen a nemzeteknek a állapotában és az Úrhoz való viszonyában változás állni. Ezért nekünk óriási felelősségünk van, hogy ne a nemzetünkhöz hasonlítsunk, hanem arra tekintsünk, amit Isten mond az egyházzal kapcsolatosan. Mert a saját nemzetedhez nézel, akkor kiválóbb, jobb embernek gondolod magadat, de egyáltalán nem biztos, hogy alkalmas vagy arra, hogy Istennek a lakhelyévé váljál. Mert borzalmas, például el kell mondani, már régóta erkölcsi válságban van Magyarország, ilyen volt már 70-es években, 80-as években, hol úgy tűnik, hogy kezd kijönni, utána megint visszaesik, stb. Tehát én nem látok így átfogóan egy pozitív változást Magyarországnak az erkölcsi állapotában, és éppen ezért te ehhez nem asszimilálódhatsz. Nem mondhatod azt, hogy hát ilyen nehéz, mert megvan a lehetőség, ott van a Fridládo, ott van Jézus Krisztus, ott van a Szent Szellem számodra, megvan a lehetőséged számodra arra, hogy te viszont Istennek a lakhelyévé váljál, akiben benne lakozik a Szent Szellem, aki részt vesz abban a csodálatos munkában, amire azt mondja a Szent Szellem, hogy közöttük járok, bennük lakok. Az egyháznak ez a célja. Amióta nincsen fizikai templom Jeruzsálemben, Isten gondoskodott arról, hogy egy szellemi házat építsen, ahol ott lakik az Úr.
Ezért gyorsan kiárat a Szentlélek, Názárt Jézus Krisztus megdicsőlése után, és elindult az egyháznak a fölépítése, mert tudta az Úr nagyon jól, hogy a pünkös után rövid időn belül, akár 40 év múlva le fogják rombolni a templomot, megszűnik a szentek szentje, ráadásul már a Fridláda eltűnt, már a babiloni fogság után, itt még vissza tudott kerülni az Izraelhez, és helyreállította Dávid. Dávidnak a királysága ezért volt fantasztikus, mert a Dávid rájött arra, hogy Izrael soha nem lesz sikeres és áldott, dicsőséges ország, amíg a Fridláda, aki Jézus Krisztust, a megsiást jelképezi, nem kerül az országnak a középpontjára, vagyis arra a helyre, amit kijelölt, kiválasztott Isten számára. Ez meg Mória hegye volt, Jeruzsálemnek a hegye. Itt tudom, hogy vannak, akik vitatkoznak vele, stb., de egyezünk meg, hogy Mória hegye ott van Jeruzsálemben, és az választotta ki Isten, hogy oda fog költözni a dicsősége, tehát, és ez meg is fog valósulni, de mivel, hogy a sajnálatos módon Izrael fiainak be kellett futni azt a pályát, hogy részleges megkeményedés megtörténjen, ezért a templomnak is ugye le kellett rombolódnia, és utána az, de már vele párhuzamosan, mielőtt megszűnt volna a templom, előtte már Isten elkezdte építeni a szellemi templomot. A názáreti Jézus Krisztus ezt már bejelentette a földi életében, az egyik evangéliumban már az elejére van helyezve, mert egy kulcsfontosságú dolog volt, hogy egy új korszak jön, egy olyan templomot fog, Istennek egy olyan lakóhelye lesz a világban, amely nem kövekből fog felépülni, hanem olyan emberekből, lányokból, hölgyekből, férfiakból, mint mi vagyunk. Már férfi vagyok én, tehát nem több identitásra van, csak ő többes számban mondta, amit a jelenlevőket próbáltam összefoglalni. Tehát miket hívott el Isten? Az az Isten terve, hogy fogjunk össze igazságban, békességben, szeretetben, hogy a Szentlélek föl tudja építeni az Istennek a házát, Istennek a lakóhelyévé váljon, például a híd gyülekezete Budapesten. Ha ezt megértenék a keresztények, egészen másképpen járnának a gyülekezetbe, másképpen viszonyulnának az Istennek a jelenlétéhez. A város számára olyan áldást jelentenének a gyülekezetek, mint annak idején, amikor Jeruzsálemben, Dávid korában, meg még a Salamonnak a uralkodásának az első időszakában, amikor még nem veszített el az eszét, akkor látjuk, hogy az egész térségre olyan áldás jött, sőt a szomszédos országokra is olyan áldás jött, mert az Úrnak a dicsősége helyén volt. Tehát a gyülekezetek úgy a hegy tetejére kerülnek, a spirituális és ige alapján nézve, akkor egészen biztos, hogy a nemzetek számára áldás. Ezért van egy kis lelkiismeret furdalásom nekem, hogy Magyarországon ez a tiki-taki hullámvasútba élünk, hogy egyszer föl, egyszer le, ezért talán kérdezem Istentől, ezért Uram, mi is valamilyen felelősséggel, most nyilvánvalóan nem olyan felelősségre gondolok, mint amikor valaki durva bűnt követel, hanem arra, hogy talán Istenem, talán felelősek vagyunk azért, hogy az országnak a szellemi, erkölcsi útvonala ilyen instabil, ilyen labilis, hogy egyszer szép reménység van egy ébredésre, utána meg rövid zárlat van, összeomlás van. Ennek nem szabadna így lenni. Ki ezért a felelős? Ugye testi emberek azt mondják, a kormány. Azonnal mondják a politikusok. Én meg azt mondom, nem, szellemi emberek. Szellemi emberek, gyülekezetek, egyház, és erre föl kellene ébredni, hogy akiben benne van Istennek a szelleme, akinek a kezébe odaadta Isten a Fridládát, tehát birtokolni tudja Istennek a kegyelmét és a Szent Szellemet, azoknak óriási felelősségük van, nem csak üdvösség szempontjából, hogy megőrzik-e az üdvösséget vagy nem, hanem nemzetük számára tudnak-e olyan
áldást jelenteni, olyan védelmet nyújtani, amely által az nemzetük nem lesz a sátánnak a prédájává. És ezért szükség van megújulni. Csak ezt tudja megmenteni a nemzeteket. Fel kell nőni, ki kell jönni a dedos korszakból. Rá kell jönnötök, hogy milyen felelősséget vagytok. Nem csak a kis egyéni kis kefteléseket kellene csinálnotok, hanem meg kell érteni, hogy ez egy sokkal gigantikusabb, hatalmasabb munkája, az Isten munkája, amit az ember ebből személy szerint megért, vagy amit tapasztal belőle. Nem csak egyéni, individuális szempontból kell nézni Isten munkáját, hanem egyetemes szempontból, nemzeti szempontból, emberiség szempontjából, akkor fogjátok megérteni, akkor bontja ki a Szent Szellem, hogy micsoda csodálatos nagy tervbe vagyunk benne. És megváltozik az önértékelésed, nem fogod azt gondolni, hogy egy felesleges ember vagy, akinek állandóan be kell húzni, és mindig a sarokba kell rejtőzködnie, hogy nehogy már megtaláljanak, nehogy már leplezzenek, hogy hídgyülekezethez tartozok. Ezek az emberek mind betegek, az identitásuk nem egészséges, akik így gondolkodnak. A világ mindenség legértékesebb, legnagyobb igazságának a birtokosa vagy, és annak az ismeretébe jutottál, amikor a názáreti Jézus Krisztus befogadtad az életedben, és a Szent Szellem kijelentette, hogy Jézus az egész világnak a világossága, ő a Mesiás, ő az Úr. Ennél nagyobb igazság nincsen. Ha ez az igazság nem tud tégedet szabaddá tenni, ha nem tud a kisebbségérzéseitől megszabadulni, a gátlásosságtól, akkor nincs olyan pszichológus, aki meg tudna szabadítani. Mert az igazság teszi bátorrá, azt teszi az embert erőssé. És az igazságot ezért, ha még nem működik úgy bennem, akkor kiálts Istenhez, hogy adjon egy szellemi robbanást a szellemedben az igazság, hogy rádöbbenjél arra, hogy milyen hatalmas hadi zsákmányban van részed most így, nyilvánvalóan nem tárgya Szentlélek, de a filiszteusokra egészen véletlenül ilyen hadi zsákmány. Érted, hogy az Izraelnek, ami fölemelte az Izraelt később, de hát előtte is áldásból jelentett számára, amit Dávid királyságot csodálatos királyságá tette, Salamont királyságát megáldotta, hogy ez a hadi zsákmány lett a miénk, hogy mi filiszteusok ugyanolyan dicsőséges országát tudunk válni, mint Izrael. Asdót ugyanolyan áldott város tud lenni, mint Jeruzsálem. Ekron ugyanolyan város tud lenni, áldott város tud lenni, mint Jeruzsálem. Gát ugyanolyan áldott város tud lenni, mint Jeruzsálem. A válaszom az, hogy igen. Megadta Isten ezt a lehetőséget. Megadta Budapestnek is, hogy olyan áldott legyen, mint Dávid idejében Jeruzsálem, vagy amikor názáreti Jézus Krisztus Jeruzsálembe cselekedett csodákat, de remélem Budapesten nem azt mondják az ébredésre, vagy a Szent Szellemre, hogy távozz tőlünk. A proféta egyik helyen, Jeremiás proféta 5. fejezetében azt olvasunk egy igét, hogy azt fogják az emberek majd mondani, hogy távozzon az Isten tőlünk. Nem kell az Isten nekik. Erre utaltam, hogy ez az Ekron. Ez lesz a pogány világnak a végső állomása, és ez nem azt jelenti, hogy Isten elutasított lesz, sírni fog, milyen szeretetlenek az emberek, hanem szépen visszamegy a dicsőség Jeruzsálembe, és akkor visszajön az Úr, és ezek a nemzetek fogják szégyelni magukat. Mit engedtünk ki a kezünkből? Hát hiszen a mi városunkban is, Budapesten, Berlinben, Párizsban, Londonban is lehetett volna olyan dicsőséges áldás, mint amilyen volt Jeruzsálem, és lesz Jeruzsálem. Figyeljetek ide, nincs olyan intézmény, nincs olyan egyház, nincs olyan semmilyen szervezet, egyén, aki tudná lekötni, birtokolni az Úrnak a jelenlétét. Ő megy tovább. Ha te nem akarod az Urat követni, akkor ő megtalálja, megy tovább. Izrael fiai nem akarták követni,
passzív helyzetbe került a Szentlélek. A pogányok, az bekerült, ott érdekes, aktív lett, mert kijelentette a hatalmát, szuverenitását. Hát nem éppenséggel, áldásmódon, de hát ebből azért kellett volna nekik fölébredniük, hogy hoppá, az, ami a zsidóknál között passzív volt az erő, Istennek az ereje, az nálunk aktív. Jó, jó, daganatokkal most, de mi van akkor, hogyha betöltjük Istennek az igéjét, és nem daganatot kapunk, hanem gyógyulást kapunk a Szentlélek ereje által. Így van? Na nézzük, hogy miért. Az első Asdót. Ugye hát az asdódiak milyen hibát követettek el? Hát látták azt, ahogy ez a szerencse ért, akkor bevitték a templomba. Egyáltalán a Asdót ugye azt jelenti, hogy vár erődítmény. A Dágon volt nekik a főistene, a termékenység istene. Ott nem akarták ők azt, hogy kicseréljék, azt mondják a Dágonnak, hogy távozz Dágon, kidobjuk a szobrodat, stb. Semmi szükségünk nincsen. Végre az a nagy Isten ide elkezünkbe került, aki Izrael fiait megszabadította, és ezért teljes szívünkből meg fogunk térni, abba hagyjuk a bálványimádásokat, és teljesen új rendszert építünk ki, spirituális rendszert, aminek közepében, középpontjában a názáreti Jézus Krisztus áll, és ezettől a pillanattól fogva kizárólagos úr lesz Asdodban Jézus Krisztus, vagy előtte a Fridláda. Ezt kellett volna mondani. Ehelyett mit csináltak a derék emberek? Dágon mellé tették. Dágon mellé, a bálványuk közé. És kérdezem neked, hogy te is így fogadtad be Jézust az életedben? Megvan még a Dágonod? És nem veszed észre, hogy már leesett a Dágonod? Rombolni akarja az Úr a Dágonot, a bálványodat az életedbe. Nem veszed észre, hogy ezért nem vagy sikeres, ezért nem tudja hozni létre az ige, azokat a gyümölcsöket, amiért kibocsátotta Isten a beszédét, hogy tégedet megáldjon. De értsd meg, az Úr nem társbérletbe akar költözni Dágonnal, hanem látod, hogy azonnal bemutatta a szuverenitását Dágonnak, először arcra, lökte a földre a kenet, éjszaka, ami azt jelenti, hogy minden térd meghajolt, tehát a bálvány nem állhat meg előtte, lerombolja a bálványt. Ezek még ebből se tanultak, asdódok, mert a rendszerükhöz ragaszkodtak. A rendszer lehet a bálványod. A bálványod lehet az élvezeted, a bálványod lehet az én, az én tudatod, a bálványod lehet a pénz, a bálványod lehet a szex, és így tovább. Sokféle bálvány van ma, amelyek nem olyanok, mert igazából a Dágon az egy termékenység istene volt, és tudjuk, hogy a termékenység az a jólét, a prosperálást jelképezte. Ez volt a leggyakoribb bálvány akkoriban a Közel-Keleten, és ma is az emberek azért fogadják el Jézus Krisztust, hogy Jézus Krisztus szolgálja nekik a jólétüket. De ebben az esetben eszköz az Úr, ha te csak azért fogadod el az Urat, hogy jóléted legyen. Vagy azért fogadod el az Urat, hogy egy normális nőt tudjál feleségül venni, aki nem fűvel, fával csal meg tégedet, kiszámítható a magatartás, akkor is, hogyha üzleti úton mész, akkor is biztos lehetsz benne, hogy nem idegen férfiak fognak az ágyadba feküdni. Mert ma már ilyenek motiválják az embereket, mert lesik az emberek, látják, hogy ma már tisztességes nő, aki megbízható, vannak még a világban is azért, ne értsetek félre, de amikor kis kockázatot akar vállalni, akkor azt mondja, eljövök olyan közösségbe, ahol van erkölcsi tanítás, erkölcsi érték, és ott akarok egy fiút leakasztani magamnak, ott akarok egy lányt leakasztani magammal, mert szeretnék azért mégis egy tartós házasságban, párkapcsolatban élni. De emberek, ha így motivál benneteket az Úrnak a keresése, akkor az Úr csak egy eszköz, ugyanúgy, mint az Izrael filiszteusok számára, hogy a rendszeredet nem akarod felszámolni, hanem a rendszeret be akarod betenni, mert tisztelet Jézus Krisztus, asdótok is tiszteltik a Fridládát, de azt mondták, hogy a Dágon is nagy valaki,
A Dágon nem valaki, hanem semmi Jézus Krisztus előtt. Minden bálvány. Nem valami, nem valaki, hanem semmi. Tehát az Úr azt akarja, hogy Úr legyen az életünkben. És ha az Úr akar, te elkötelezed magadat, úgy adod át teljes szívedet az Úrnak, akkor az Úr kegyelme szívedet az Úrhoz fordítja, és elindul az erődítményeknek, erősségeidnek a lerombolása. Ami a 2. Korintus beliekezik levél 10. fejezetében van, hogy Istennek a fegyverei erősek az erősségek lerombolására. Ugyanez a szó szerepel az osdurtnak, ez a jelentése, erődítmény, vár. És ezek, mondom, intellektuális várak lehetnek, vallási, kulturális, filozófiai, teológiai, és így tovább. Sokféle vár van az emberben, ami felép és ragaszkodik az ember hozzá. Önmagában nem lenne probléma, sok olyan dolog van az embernek, ami nem lenne probléma, de az első helyen van, és egyszerűen társbérletben van vele Jézus Krisztus az életedben, akkor probléma van. Akkor állandóan konfliktus van az életedben, az éjszaka állandóan konfliktusból áll, a Úr harcol a bálványod ellen, és ad jelet neked, hogy itt az idő, hogy teljes szívedet add át az Úrnak. Látod, az asdodiak ezt nem értették meg, hanem még utána, miután meglátták azt a szerencsétlen szobrot, ott fekszik arccal a földön, akkor is fölemelték, helyre állították a szinkretizmust. Ez volt a kereszténységnek a leghosszabb korszak, a szinkretizmus. Ezért van ebből a kereszténységből óriási probléma. Mert ez kellett volna az első pillanat. Azt, amit az első században, amit Pál apostol képviselt, Péter apostol képviselt, hogy le a bálványokkal, övalkodjatok a bálványoktól, ne keverjétek a kettőt össze. A pogány rendszer az nem azonos Izraelnek a szellemi rendszerével. De a pogányok büszkék voltak akkor is, miután különösen a zsidó származású apostolok elköltöztek az Úrtól, hogy miért, mi? Nekünk, mi nem tudunk vallási rendszert létrehozni, ne őrizzük meg a tradíciónkat, hagyományainkat, és így tovább. Hát mi van a nemzeti értékeinkkel? Hát mi van a nemzetek értékeivel? Bízzátok Istenre. Az Isten azt kéri, hogy az Urat tedd első helyre, és ne a nemzeti értékeidet hangsúlyozzát, majd az Úr megmutatja azt, sőt jobbá teszi a nemzeti értékedet, de azt akarja az Úr, hogy az ő akar kizárólagos Úr lenni az életedben is, a gyülekezetekben is, meg nemzeti szinten is, előbb-utóbb az lesz. És akkor jött a második próba, tehát ekkor még az Úr türelmes volt, megint jött az éjszaka, megint jött a szellemi konfliktus, megint a dicsőség lesújtotta a Dágon szoborra, és utána már úgy esett le a földre, hogy feje, keze is letört. A feje az irányítás, a keze az a cselekvés, tehát egyértelműen még nagyobb jelet adott az Úr nekik, hogy figyeljetek ide, haszontalan az egész. Az Úr azért jött, hogy a bálványokat lerombolja, ahogy énekeljük is egyik dalba, hogy lerombolja a bálványokat. Egyetlen egy igaz Isten van. De ez a nemzeti, a testi emberek identitását, hiúságát sérti, hogy miért csak az Izrael Istene az igazi Isten. Ezt kérdezd meg az Istentől, hogy miért. Az a helyzet, hogy az embereknek a legnagyobb problémája mindig a kiválasztással van. Miért az ember van azon a helyen, miért nem én vagyok, stb. Miért az a nemzet, stb. Hát eléggé a zsidók is azt mondják, hogy bárcsak ne minket ránk került volna a sor, szívesen átadtuk volna, mert nézd meg, milyen történelmi sorsukban az egyik legtöbb. Talán nem is tudnék mondani olyan nemzetet, aki ilyen történelmi hányattatásokon, szenvedéseken mentek keresztül. Tehát az elhívásnak nagyon nagy ára van, különösen akkor, hogyha az emberben jön a rövid zárlak és besötétedik, az Istennek a terve, célja az emberrel kapcsolatosan is elkezd egészen más dolgot csinálni, mint amire rendeltetett. Tehát Izrael tudja nagyon jól, hogy ez nem kiváltság, ez nem felsőbbrendűséget jelent, hanem ez egy rendkívül sok fájdalmat, szenvedést, tragédiát, drámát eredményezett. És meg kell érteni,
hogy az Istennek a jelenléte, Szentlélek, ami benned van, az ugyanolyan szent dolog, ugyanolyan mennyei védelem alatt áll, mint a frigyláda. Te nem csinálhatod meg azt, amit a kényed kedve szerint akarsz tenni a benne lévő Szentlélekkel. Ahogy befogadtad Jézus Krisztus, ahogy befogadtad a Szent Szelemet, te neked Isten félő módon kell viszonyulnod önmagadhoz is. Te nem teheted a kezeddel azt, amit akarsz, mert a kezed már a Szentléleknek a testé, eszköze. Te már a tested a názati Jézus Krisztusnak a testéhez tartozik, nem paráznákhoz, prostituáltakhoz. Értsd meg, te ezt nem teheted tovább, mert ha teszed tovább, ebből baj származik számodra, jönnek a daganatok. És nem ezt akarja Isten adni senkinek, mert nem erről szól ez a történet, hogy milyen rettenetes Isten, hanem az a baj, hogy az emberek nem értették meg, hogy a szentségnek a természete az teljesen más, mint a bűnnek a természete. A bűn és a szentségnek a természete egymás kizáró. A bűn miatt elvonul a kenet pedig akkor marad meg, hogyha az igazság. A bűn miatt elvonul a kenet,

a ekroniak, azt mondja Európa is, hogy vigyétek ezt a názáti Jézus Krisztus evangéliumot oda, ahová lehet, de nekünk nem kell. Európa ezt már kimondta körülbelül a francia forradalomkor és utána egy kultúránknak a részé lényegévé vált, és nem fog megváltozni világi szinten ez a fajta meggyőződés. Hanem inkább látjuk, hogy a keresztények kezdenek igazodni ehhez. És mivel, hogy ehhez igazodni, az meg azt, hogy azt az értéket is elveszítik, amivel még rendelkeznek, mert a Jelenések 17. fejezete azt mutatja, hogy annyira parazitának és élősködének fogják tartani a tíz király, hogy levetkőztetik a hamis asszonyt, hamis kereszténységet, és felszámolják. Tehát nincs jó, nincs jövője, értsétek meg. Vagy ilyen romlott kereszténységnek. A só megizetlenül nem jó semmire sem. Megtapossák az emberek. És ez profécia is, ez lesz a keresztény világnak a vége. Az Antikrisztusnak a szövetségesi meg fogják taposni. Azt mondják, hát minek ennyi? Hát sokba kerülnek. Semmi haszna nincs a társadalmi jólét, a közjónak, stb. Mert azt látják, hogy ugyanolyan paráznák, ugyanannyi homoszexuális van, ugyanannyi vállás van, ugyanúgy káromkodnak, ugyanúgy részegeskednek, ugyanúgy kábítószereznek, mint a világi emberek, akkor ezeknek adjunk plusz társadalmi vagy tekintét, illetve költségvetési támogatást. Hát dehogy is. Hát nem vagyunk mi ilyen hülyék, ezt fogják mondani majd a hatalomnak a birtokosai, hanem tessék leszállni a nagylóról, és szembenézni a valósággal, hogy ti se vagytok különbebbek a Deákné vásznánál. Ne legyen igazam. De sajnos ez lesz. De az igazi hívőknek nem ez lesz. Tehát ezért szólítalak fel tégedet, hogy ne keveredjél a korpa közé. Azt szokták mondani, hogy a disznók megeszik. Tehát te ne légy tisztátalan. A nyár heves, a kasza egyenes. De te maradj, Anna, józan Isten, hűsd le magadat, tedd magad a fricsiderbe. Ne a tisztátalan szenvedélyek energizáljanak tégedet. És ne légy olyan, mint a vadszamár, aki a szenvedélye után járkál. És képes mindenfélét följárni, hegyek csúcsára, stb., hogy kielégítse a szenvedélyét. Nagyon sok ember így futkozik nyáron, és keresi a kompenzációt a ostoba, torsz, romlott vágyainak. Nem olyan régen, hogy hétvégén láttátok a felvonulást. Ma már olyan szinten van ez, hogy döbbenetes. Az ember, nem csodálom, hogy egyre több ember próbálja mesterséges intelligenciával megcsinálni a Noé korát, látom, hogy egyre több ilyen adaptáció születik, meg a Szodoma Gomorát, egyik kevésbé sikerül, egyik se sikerül, jó, már nem lehet, de mégis azért érdekes, hogy világméretekben mennyire foglalkoztatja az embereket, és hányan érzik ezt a szükséget, hogy embertársaikat figyelmeztessék. Van, aki kicsit butuskán ábrázolja, van, aki kevésbé, de mindenféleképpen a szándékot értékelem, hogy próbálnak szólni az embereknek, hogy emberek, figyeljetek ide, puskaporos hordon ültök, és ráadásul már ott van a parázs benne. Idő kérdése, hogy mikor robbanik föl a apokaliptikus bomba. Ezért ne kösd az ördöggel kapcsolatot, számold fel az ördöggel minden kapcsolatodat. Mondj a bűnre nemet, és dobd ki az életedből, és szándod a magadat a szentségre. Ha az asdódiak ezt csinálták volna, Jeruzsálem lett volna Asdodból. Nem a Dágon lett volna az erősségük, hanem Jézus Krisztus lett volna az erősségük. Ők is azt mondták volna, mint a zsoltárok. Az Úr az én erősségem, az Úr az én váram. Ahogy énekeltük, hogy a vízen megyek át, el nem borít engemet. Ha tűzön megyek át, el, tűz, meg, meg, nem

éget meg engemet. Tehát ez lett volna Asdodnak is, mert az Úr nem személyválogató, ő szereti. Most én egy-két, bevallom őszintén, egy-két futballmeccset megnéztem. Ki vagyok ábrándulva Európából. Emberek, afrikai a jövő. Futballba is. Annyira jó volt látni ezeket az afrikai csapatokat, hogy hozzáállnak, nem fásultak, ürge, fürgek, mint a hangyák, úgy fotkoztak, és látni, hogy tehetségesebbek minden szempontból. Meg vagyok róla, ha nem teszik tönkre őket, nem manipulálják őket, néhány évtized múlva afrikai csapatok sorba végigverik Európát. És látni ezt a szellemi területen is. Ébredések vannak, gyülekezetek jönnek létre. Igaz, hogy nagy szellemi konfliktusban, az iszlám is harcol értük, de nem adják föl. Miért ilyen beteg ez a kontinens? Nem veszik észre, hogy már sportban se tudnak olyan eredményeket elérni. Mert annyira büszkék voltunk régebben, olyan eredményeket értek el, az európai sportok, futballban, minden területen, és az az érzésem, hogy más területeken is ugyanezeket a jelenségeket lehet látni Európával kapcsolatosan. Egy vénhet kórhelyként viselkedik Európa. Vén kórhely, aki eltékozolta az erejét, és ki van égve, és most is még büszke, azt hiszi, hogy fiatal, szép, tudjátok, vannak ilyen ag emberek, akik már a hús leszáradt, de hát még most is úgy öltözködnek, mint a tinédzserek. Tehát vannak ilyen idős hölgyek, Isten áldja meg őket, adja vissza nekik a ifjúságot, nem vagyok rossz májú velük kapcsolatosan, csak nevetséges, hogy tinédzserként, olyan szoknyát hord, ahogy a tinédzserekhez jó illik, stb. Azért egy 80 éves nőnek ez már nem nagyon megy. A test ez egy nyomorúságos. És minél nagyobb jelzik a nyomorúság, annál jobban takarjuk el, minél elegánsabb ruhával. Mert Isten ezt akarta, hogy a testnek a nyomorúságát elfedjük ruhával. De ez nem azt jelenti, hogy a fiatalok járhatnak mezítelenül. Mert most a kultúra ezt közvetíti. Hanem a ruha az része a személyiségednek, és ezért meg kell becsülnöd a testedet, mert Istennek a remek műve az is. Istennek a terve van, az nem a gonosznak a műve a testen. És nem is kell úgy bánni vele, hanem a testeddel fogja az Isten a legnagyobb csodát megtenni. Amikor át fogja változtatni halhatatlan, romolhatatlanságra, vagy amikor egy kis maréknyi kis por marad a testedből, abból meg épp testet fog létrehozni, és tud mozogni, működni, tele van halhatatlan, romolhatatlan, enyészetetlen élet erejével. Dicsőség az Úrnak, hogy ilyen ígéretekkel áldott meg bennünket. Na menjünk, tehát miután már két bizonyságot adott, utána se jött meg Asdodoknak az eszük, hát utána a kenet már így működött, hogy szerencsétlenek egyre több daganatot tapasztaltak meg, hogy nem áldás lett. Utána jön Gát, összeülte, hát vigyük Gátba, hát ott nincs templom, most nincs Dágon. Ott bor van, szőlő van, és így tovább. Hősök, stb. Ebből a városból származik Góliát, tehát a Gögnek, harciasságnak, meg szőlőtermő terület volt, tehát egészen biztos a részegség is, és látjuk Góliátnak a magatartás, aki Gádnak a fia volt, hogy káromló volt, durva volt, öntelt volt, öndicsőítő volt, stb. Azt gondolták, hogy próbáljuk meg azzal kíváncsiságból, odavitték, hát látjátok, hogy ott se tudott semmilyen eredményt elérni, mert ők eszük ágában nem volt, mert egy ilyen hedonista mondanám így, hogy nyilván ahol szőlő van, bor van, ez nem azt jelenti, hogy a bor rossz dolog, de a bor tud áldás lenni, de tudjuk nagyon jól Noé esetében is, Lót esetében is, és még mások esetében is, hogy a bor bizony sok kárt tud okozni, hogyha az ember nem tud uralkodni rajta. Nem azt jelenti, hogy én most iszákos vagyok, nem arról beszélek,
Csak ugye szeretném elmondani az, hogy a bor nem az ördög, hanem az Isten az úrvacsorán is használja a bort, tehát ezért a borhoz is úgy kell viszonyulni, de viszont sajnálatos módon részegséget idéz elő, és ez viszont az emberi méltóságot gyakran megsérti, levetkőzik az ember az emberi méltóságba, mert ebben kicsapongás van, és gyakran az emberek, amikor ital fogyasztanak, elveszítik az önuralmat, és látható módon, hogy sajnálatos módon egy olyan generáció kezd uralkodni, vezetni a nemzetekben, akinek egyértelműen vagy kábítószer, vagy alkoholval volt problémájuk, és nem tudnak önmaguk fölött uralkodni. Tehát a dű kezeléseket, szenvedélyüket nem tudják kezelni. Higgyétek el nekem, hogy emögött alkoholfogyasztás volt előtte, és nem lehet ebből úgy megszabadulni, hogy most az ember elmegy, vagy kábítószerfüggőség volt, és egyre több ilyen probléma lesz, sajnos módon, és az emberek nem nézik meg, hogy alkoholfüggő, kábítószerfüggő, stb., mert ugye ahhoz, hogy az ember önuralma legyen, még világi terület az ember vonatkozóban, hát meg kell tanulni uralkodni. Hát nem lehet, hogy olyan vezetők álljanak az ország élére, hogy 24 órában veszekednek az emberekkel. Tehát ez nem működik. Tehát a vezetőknek meg kell érteni, hogy sértések fogják érteni őket, nincs olyan vezető, akik nem ért volna sértés, és meg kell tanulniak az indulataiknak a kezelésére. Ez pedig alapvető a józan élet, meg a rendezett körülmények között való élet. Nem politikáról beszélek, tudom, hogy most azt gondolod, nem politikáról beszélek, hanem morálról beszélek, erkölcsi rendről beszélek, hogy mert mindenki veszélybe kerül, hogyha önkontroll nélküli embereknek a hatalma alá kerül. Mert nem tudod, hogy fognak bánni veled. Hogy tölti ki az indulatát rajtad. És ahhoz, hogy a egzisztenciálisan, jogilag is, emberileg is biztonságban tudjon élni az ember, annak az előfeltétele az, hogy az olyan embereket engedjünk a környezetünkbe, akik tudják uralni az érzéseiket. Könyörgök hozzátok, hölgyek, ezt nézzétek meg a társválasztás előtt, hogy akik a férfiak nem tudnak uralkodni az indulataik fölött, nem lesznek jobb emberek a házasságban. Tönkreteszik az életeteket. Ha olyan dűkitörésben szenvedő emberekhez mentek hozzá, akik egy idő után a mézesetek után, de gyakran már azt se várják meg, egyszerűen úgy látják, hogy ti vagytok, akik ott a közvetlen közelükben kitöltetik az indulataikat. Ezek, amikor rájön a dili, a bolondság, mert aki nem tud uralkodni, az bolond, az érzései fölött a Biblia alapján. A bolondság az nem azt jelenti, hogy elment az esze, hanem akkor megy ez az esze, amikor az indulat uralkodik rajta, és elveszíti az önkontrollt. És általában ez a házasságokat zúzza széllyel. És ezek létrejöhetnek szexuális függőségekből, alkoholfüggőségekből, kábítószerfüggőségből. Ez a három játszik. Persze lehet örökölni is, természetesen, stresszek, háborúk, stb. Ilyenek létre tudnak hozni, de alapvetően ilyen normális körülmények között, amiben hosszú évtizedekkel már békében élünk, ez a három miatt veszítik el az emberek az józanságukat. Szexfüggőség, alkoholfüggőség, kábítószerfüggőség. Ma a 40 vagy 50 év alatti generációnak a jelentős része ebben a mélységbe belekeveredett. Ezért nem fognak tudni jövőben, belátható időn belül, ez be fog következni, jó vezetőket találni sehol. De már most látható, hogy nincsenek jó vezetők. Egyesült Államoktól fogva végig csorolhatnám az országokat. Mert vezetőnek higgadtnak kell lenni, esznek kell lenni. Hát most csak gondolj el, hogy milyen autóba ülsz be, megnézed-e a sofőrt, hogy észnél van-e a dugóba, mert bekerülhet nehéz közlekedési helyzetbe. Na, visszatérve tehát, Gát ez, tehát itt Góliátok vannak. Nagy melák, vagy nagy ember, Góliát, de hát látjátok, hogy egy kavis le tudta teríteni
amikor Istennek az embere vel állt szembe, úgyhogy nem kell megijedni. De Gát is lehetett volna áldás, de abba kellett volna hagyni a kevésséget, gőgöt, felfúvalkodottság. Gád annyit jelent, hogy prés, szőlőprés. Tehát azt kellett volna engedni, hogy a kenet rájöjjön és összezúzza bennük a kevésséget, gőgöt, felfúvalkodottságot, az önteltséget, és akkor lehetett volna Gádból egy Isten városa. Jön az Ekron. Ott már látták, hogy mi történt Asdodba Ekron, és Gádba. Ide ne hozzátok! Be nem engedték be már, ők a negatív tapasztalatokból indultak ki, mint ahogy látjuk, hogy a kereszténységről, ha negatív tapasztalataik vannak az embereknek, azt mondják, oda ne menjél, oda benetedd a lábadat, egyik ilyen, másik amolyan, ilyen bűnöző, olyan bűnöző, stb. Van, amikor rágalom, de ha van valóság alapja, szégyen. Ekron miről híres? Miért nem kellett nekik az Úr? Ezért is, hogy volt sajnos nekik tapasztalatuk, de volt nekik egy istenük, úgy hívták, hogy Belzebub, a démonoknak a fejedelme. És látjuk, hogy Ebz mellett töntöttek. Inkább démon, mint hogy a Szent Szellem. És látjuk, hogy ennek az lett az eredménye, hogy végül is nem tudott gyümölcsöket hozni a frigyláda, pedig erre volt rendelve eredendően, hanem sajnos az embereknek a rossz viszonya, hogy nem tanulták meg, hogy az Isten szentségével hogy kell együtt élni, ebből származott az, hogy igazából nem áldás lett. Ez az oka annak, testvérek, hogy nagyon sok hívő gyülekezethez tartozó embernek az életében nem látni a megváltásnak az áldásait. Ezért kell ebből a történetből tanulni és okulni, hogy megtanuljuk, mert egyikünk zsebébe sincs meg a bölcsek köve, de ha olvasod a Bibliát, az ige bölcsé tud tenni. Engemet is, tégedet is. De ki kell nyitni a szívet, és azt a rendszert, amiben beleszülettél, akár apától, anyától örököltél, akár nemzettől, akár a világ akar adni, azt kárnak és szemétnek ítélni, hogy Jézus Krisztus meg tudjuk nyerni. Ez a titka dolognak. Dicsőség az Úrnak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja. Graham got me faking. I filter the pain and cover the shame with a picture I'm painting.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Különleges téma, mert ritkán beszélünk róla, egyébként nem kéne, hogy az legyen. Kustánczy Lia az egyik vendégünk itt a reggel folytatásában, a Start Plus-ban, aki hát nem csak a médiából ismert szereplő, hanem most már klinika tulajdonos is, erről majd kérlek, mesélj. És dr. Tolpa Norbert szülésznőgyógyász, gyermeknőgyógyász, a másik. Jó reggelt kívánok! Hogyan lesz az elhatározás, hogy kellene egy klinika?
2: Igazából 2 éve nyitottuk meg a klinikánkat a belváros szívébe. Ugye előtte én nemzetközi DJ-ként váltam ismertté, és szerettem volna a család alapításom után valami olyan maradandót alkotni, amivel tudok segíteni az embereknek. És ugye nekem a várandóságom eléggé rögös volt, és akkor megfogadtam, hogyha belekezdek egy bármilyen vállalkozásba, akkor mindenképp egy olyan helyet, létesítményt szeretnék megálmodni, ahol tényleg olyan kiszolgálást és szolgáltatást kapnak az emberek, amikor mondjuk várandósok lesznek, akkor azt mondják, hogy na igen, ez az a hely, ahova érdemes volt jönni.
1: És akkor ennek a folytatása az, hogy legyen ott például gyermeknőgyógyászat, igaz? Doktor úr, ez miért tabu téma, és miért annyira kevés a gyermeknőgyógyász? Vajon ennek mi a magyarázata?
3: Én azt gondolom, hogy sokan félnek a gyerekektől, félnek őket, vagy félhetnek őket kezelni. Kicsikét komplexebb ez az ellátás, mint egy felnőtt esetében. Ugye egy felnőtt el tudja mondani, meg könnyebben mondja el, hogy mi a baj, hol fáj. Egy gyerek, ő nehezebben nyílhat meg, több idő, több türelem kell hozzá, és más kórképekre jellemzők rájuk, mint a felnőtt páciensekre.
1: Egyébként azon túlmenek, hogy ők nem tudják annyira világosan elmondani, hogy mi a tünet. Ott van mellettük anyuka, adott esetben akár apuka, és hát ő azt tudja talán tolmácsolni, mint a gyerek neki elmondott. Mennyire vagyunk ebben pontosak, vagy mennyire vagyunk képesek leírni azt a helyzetet, amiért elhoztuk a gyereket?
3: Nem könnyű a gyereknek sem a szülőnek megnyílni, meg a szülőnek sem feltétlenül az orvossal kommunikálni, és itt jön képbe az orvos, a gyereknőgyógyász, akinek abszolút feladata az, hogy elnyerje a gyermek bizalmát, legyen az 4 éves vagy 16 éves, mert azt gondolom, hogy ez egész életre meghatározó élmény tud lenni az, hogy hogyan bántak velem, amikor először orvoshoz mentem, és hogy utána elmerek-e menni 26 évesen vagy 46 évesen akár.
1: Az, hogy gyerekekkel foglalkoztok a klinikán, az nektek, hogy önmagában is a klinikát egy speciális világgá teszi. Ehhez megpróbáltátok úgy alakítani, hogy kismamák, újszülöttek, nagyobb gyerekek jól érezzék ott magukat?
2: Igazából a koncepció az volt, hogy az egész családot kiszolgáljuk, de a gyereknőgyógyászatnál egy speciális rendelőt hoztunk létre. Nagyon fontos volt, hogy az első benyomás, amikor egy kisgyerek bejön az édesanyjából, az legyen, hogy ne egy riadalmat, egy negatív élményt szüljön, hanem egy olyan világba varázsolja el, ahol megnyugvást érez, empátiát és szeretetet. Amikor kialakítottuk a rendelőt, egy speciális motívumvilágot követtünk végig. Egy híres Varjas Judit festőművész álmodta meg ezt a világot, ahol gyönyörű madarak, virágok veszik körül a rendelőt, és természetesen minden az előírásoknak megfelelően történt, mert ezekhez speciális festőanyagok kellettek.
1: Mik a leggyakoribb tünetek? Miért mennek a gyerekek nőgyógyászhoz?
3: Ugye itt életkorra lehet bontani, mert eléggé széles a spektrum. A kisebbek, az ilyen 8 év alattiak, ők inkább égcsíp, viszketin típusos panaszokkal, és azoknál, akik már megjelenik a menstruáció, ott fájdalmas, elhúzódó menstruációs panaszokkal szoktak a leggyakrabban érkezni, és szerintem fontos tudatosítani, hogy attól még, hogy valaki nőnek született, és bizony eljön az a pont az életében, amikor havi vérzés jelentkezik, nem kell szenvednie, nem kell tűrnie, igenis van mindenre megoldás.
1: Ez nem tartozik hozzá?
3: Nem,

0: Nem. Ugyanezt mondom a terhességi hányás esetén is, vagy a menopauzás tüneteknél, de ez egy másik téma, de hogy nem kell szenvedni, merjenek orvoshoz fordulni.
1: Hogyha égcsípviszket, annak mi a leggyakoribb oka?
0: Ugye a fiatalkorban teljesen más a hüvelyflóra, mint felnőtt korban, és bizonyos típusú fertőzésekre fogékonyabbak, de nagyon gyakran az óvodáskorban, hát a pelenka használat, ugye az egy nehezítő tényező, illetve a WC használat után a megfelelő irány. A lányos anyukák biztos tudják, hogy miről beszélek, de hogy pisilésnél nem mindegy, hogy merre töröljük egyébként.
1: Na, értem. Jó, itt egy pillanatra megálltam, mehetünk tovább. Ha visszakanyarodunk egy kicsikét a klinikára és az önök találkozására, Liát kérdezem, erről az biztos volt, hogy akarsz gyereknőgyógyászatot?
2: Igen, mindenképp szerettem volna, hiszen még mindig tabu témának érzem ezt a szülőknél, és talán azért is, mert félnek attól, hogy elvigyék a gyermeket egy olyan közegbe, ahol ők is azzal a steril környezettel találkoznak, amikor mondjuk egy nőgyógyászhoz elmennek, mert ugye egy nőgyógyászati rendelő, ahol van egy kolkoszkóp, ahol minden tényleg sterilése az előírásoknak megfelelő, az nem biztos, hogy egy kisgyermek számára ideális, mert elég ijesztő tud lenni, és nekem óriási vágyam volt, hogy létre tudjak hozni Magyarországon egy olyan gyereknőgyógyászati rendelőt, ahol tényleg egy olyan vizuális élményt kap a kis páciens, amit máshol sehol.
1: Mikor vigyük először a gyereket? Akkor, amikor elkezdődik a menstruáció, vagy egyáltalán vigyük el gyereknőgyógyászhoz, mint ahogy egy felnőtt nőnél is azt mondjuk, hogy időnként tessék elmenni?
0: Nem, gyereknőgyógyászaton nem szükséges a rendszeres vizsgálat, ugyanúgy, mint egy felnőtt nő esetében, de ha panasz van, akkor mindenképpen érdemes elvinni. Nem, én nem vagyok annak híve, hogy mondjuk azt, hogy majd megoldódik, majd jó lesz.
1: Elmúlik kicsit.
0: Elmúlik. Nem, mert igenis fontos az, hogy tudjam, hogy milyen ruhát merek felvenni reggel iskolába menet, ne a menstruáció határozza meg az életemet, hanem hadd döntsek én a saját testemről.
1: Kustán Cilia és dr. Tompa Norbert, köszönöm szépen.
2: Köszönjük.
1: Fontos dolgokról beszéltek.
3: Támogatott tartalmat hallottak.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jött be a stúdió ajtón, és néztem, hogy ki ez a pasi. Hát ez a Nádas Gyuri, de hát egy másik alakban.
2: Szia, szia Gyuri. Jó reggelt kívánok.
1: Hány kiló ez?
2: Mínusz 43.
1: De most abba hagyod.
2: 4 év alatt. Több mint egy éve tartom ezt a 74 kilót. Bármit teszem, bármennyit teszem, megszokta a szervezetem, de hát engem ismertél, én ilyen voltam annak idején, mielőtt elindult a nagy hízás.
1: Az mitől indult el, az megvan?
2: Hát a rendszertelen.
1: Mert szerintem az is egy fontos dolog, hogy azt is tegyük hozzá, hogy ez hogy kezdődik.
2: Hogyne. Hát szerintem amikor elindult az én karrierem, a színházasdi, a Markos Nádas futások, és ott az esténkénti levezető borozgatás, az megtette az eredményét. Én most lesz pont ezen a héten, hogy 5 éve egy korty alkoholt nem iszom már, és ennyit számít.
1: De hát nem csak az alkohol, azért hát te szedtél ezt-azt.
2: Nem ezt-azt, egy bizonyos, én úgy mondom, hogy testcsúly csökkentő mátrixot találtam, amiből 2 bevettem, egyet reggel, egyet este, és én csak annyit tudok, hogy bélseprő hatása volt, tehát kitisztítja azt, aminek nem kell ott lenni, cukorgyilkos hatása volt, mert nem kívánom már az édességeket, májvédő, ami a legfontosabb, hát a méregtelenítés szempontjából, valamint a kolin nevű dolog, ami megakadályozza azt, hogy ez a jó-jó effektus legyen, hogy visszajön, nem jön vissza, és ezzel ez működött.
1: Szeded még most is?
2: Nem.
1: Tehát már nem kell szedem. Az egyensúlyhoz.
2: Már nem szedem. Közel egy éve már nem szedem, és tartós a dolog, úgy látszik.
1: Ez hozzátartozott másfajta életmódváltás is, mint hogy kicsit jobban figyelsz a kajára, vagy szeded ezt reggel este? Tehát, hogy kezdtél-e sportolni, zöldségen éltél-e a mit tudom én, pacal helyett?
2: Az az érdekes, hogy bizonyos dolgokat jobban kívánok. Tehát a gyümölcsöt, a zöldséget sokkal jobban kívánja a szervezetem, és én ugyanazt csinálom, mint régen, mert amikor régen más kívánt a szervezetem, akkor azt adtam neki, de úgy látszik, meggondolta magát, és jobban érzi magát így, hogy ilyeneket. Sportolni nem sportolok, sajnos.
1: Még az hiányozna,
2: nem? Hogy néznék ki?
1: Hát hogy?
2: De hogyha van lehetőségem, akkor úszni azt szeretek, hiszen rájöttem, hogy az egyetlen sport, amiben nem izzad az ember.
1: De egyébként izzad, ha komolyan csinálja.
2: De nem veszem én azt észre.
1: Hát mert annyira nem nyomod keményen. Azért a sportolók azok megizzadnak a vízbe, az nagyon furcsa, igen. Na, de visszakanyarodva rád, meg erre azt szokták mondani, hogy a testesebb embereknek jobb a humoruk. Hogy olyan, hogy az úgy valahogy hozzátartozik. Ez a szegényke, ilyen kis vékonka, nem eszik ez rendesen. Hát te remélem ezt cáfolod.
2: Cáfolom, én jókat tudok rögni a kövéreken most. Nem, tehát ez nem ezen múlik. Ha megadod a testednek, a szervezetednek azt, amit kíván valóban, mert azért egy jóféle esti gyümölcsrakás, például hát elmúlt a szezonja, de eperből én annyit tettem idén, hogy az nem igaz. Vagy mindenféle, amit még este a borozgatás helyett kíván a szervezet, azt én megadom neki.
1: Mennyire játszott ebben a nagy elszántságban szerepet a feleséged? És ezt igazából azért kérdezem, mert sokszor az embernek kell valaki, aki támogatja, aki segítő, de figyelj oda, de csináld, de ne add fel, még tovább ugyanígy.
2: Soha nem zirikált az én testsúlyom miatt, ő mindig az egészségemet féltette. És hát azért ez összefügg a kettő. Valóban én sem hittem abban, hogy én ezt meg tudom csinálni. Mert hiszen én 40 évig úgy néztem ki, ahogy kinéztem. De most így hát túl a 64-en azt mondom, hogy ez az igazi. Hát így érzem jól magam, tudom. Teljesen másképp reagálok helyzetekre, másképp gondolok helyzetekre. Tehát tényleg megváltoztam.
1: Nem ez nem külsőre. Gyógyszer, amit szedtél, ugye?
2: Hogy mondod?
1: Ez nem gyógyszer.
2: Nem, ez egy úgynevezett étrend kiegészítő. De én úgy kezdtem bele, hogy elkezdem egy picit, aztán 3 hónap után meglátom, hogy használ-e. És pont akkor kezd el használni természetesen, és 1 év után volt az, amikor már úgy nem nagyon ismertek meg, csak a hangom alapján kapták oda a fejüket, és aztán szép lassan a 15 után lett abból 30 mínusz, és mondom 43, és tartom 1 éve, több mint 1 éve.
1: Hányszor hallottam, te Gyuri, mi történt veled?
2: Hát, igen, vannak aggódó emberek is, üzenem mindenkinek, hogy hál' Istennek teljesen jól vagyok. Így kell szerintem kinézni ennyi idős.
1: Más életminőséget kaptál így?
2: Mást. Többek között van egy mementó, egy botom a bejáratnál, ahol lakunk, mert a sok lépcsőnél már majdnem elkezdtem a bot használatot. De az volt az, hogy figyelj, jön a bot, hogyha nem fogysz le. Volt ez magamnak.
1: Térded nem bírta?
2: A térdem. Tipikus. Sokszor, hogyha megyek föl például vásárlásból a lépcsőn, akkor is érzem, mert az a plusz 5-8 kiló, amit viszek, hát ez még plusz 43 volt.
1: Kemény. És kemény vagy, hogy így lefogytál. Gratulál.
2: Köszönöm.
1: De ezek szerint nem is annyira küzdelem volt, mint inkább akarat.
2: Szerintem is így van.
1: Gyuri, örülök, hogy itt voltál. Nádas György volt a vendégünk.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Mi lesz így az Abszolút Filmszínházzal? Magyar Péter elveszítette volt barátját és egyik fő politikai ellenlábasát a parlamentben. Nem tudjuk, hogy mi lesz így a showval, minden esetre megbeszéljük itt az Aktuálban. Kezdjük!
2: Az országgyűlés kormánypárti többsége megszavazta az alaptörvény 17. módosítását. Gulyás Gergely lemondott a Fidesz frakció vezetéséről. Vicsorgó vakembernek nevezte a szociális és családügyi minisztert, Abraham Rubert fideszes influencer. Közössége kiállt Kátai Németh Vilmos mellett. Magyar Péter a hétvégén több órán át válaszolt Reddit felhasználó kérdéseire. A miniszterelnök politikai és magánéleti témákra is reagált. Mai vendégeink Lendvai Ildikó, az MSZP korábbi elnöke. I. és Márton közgazdász. Lánci Richard, a Magyar Hang újságírója.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
1: Ismételten köszöntök mindenkit. Hát mi is, illetve ki is lehetne témánk mai napunk fókuszában, mint Gulyás Gergely és az ő lemondása, visszalépése. Ezzel kapcsolatban nézzük is meg, hogy mi volt a nap kérdése. Ez úgy hangzott, mindjárt mutatjuk. Ön egyetért Gulyás Gergely döntésével, hogy lemondott a Fidesz frakció vezetéséről? 91% mondja azt, hogy igen, és mindösszesen 9% azt, hogy nem. Mondanám, hogy meglepődtem, de ez nem volna igaz. Nézzünk is meg egy bejátszót azzal kapcsolatban, hogy az egyenes beszédben Gulyás Gergely mivel indokolta ezt a döntést.
3: A lemondásom is ilyen szempontból figyelmeztetés és tiltakozás, hogy olyan határokat lép át a Tisza kormány, amit eddig akkor sem lépett át senki, hogyha tudom, hogy ma nagyon sokan úgy gondolják, hogy az a Fidesz beszél, ami 16 évig ezt és azt tette, de ettől még, ha valaki tényszerűen megnézi ennek az alkotmánymódosításnak az egyes rendelkezéseit, akkor ezek 1990 óta példát mondunk. Hogy ez azt is jelenti, hogy az én választójogomat, passzív választójogomat, azt megvonja a hatalom, tehát rám nem lehet szavazni a következő választáson, hogy 2030 után nem lehetek parlamenti képviselő. Nyilvánvaló, hogy a legnagyobb kormánypárt, vagy a korábbi kormánypárt, a legnagyobb ellenzéki párt frakciójának az a jó, hogyha olyan vezetője van, aki indulhat a választásokon.
2: Gulyás Gergely bejelentését Magyar Péter sem hagyta szó nélkül, aki a parlamentben beszéde közben értesült Gulyás távozásáról.
4: Frakcióvezető úr, nagy nap ez a mai! Ön mától szabad ember!
1: Nagyon gyorsan reagált Magyar Péter itt, egy igazi stand-upos, hogy meghallotta, bekiabálták neki, hogy akkor Gulyás Gergely lemondott, és akkor azt mondta, hogy mától szabad ember, és belefűzte a saját kis speech-ébe ezt követően. elhisszük ezt az indoklást, amit mondott Gulyás Gergely, vagy van valami a háttérben? Esetleg belátta, hogy ő itt a Bogzsák szerepkört kénytelen eljátszani a parlamentben, és ebből lett elege, vagy rászóltak? Ugye sokféle konteót és véleményt hallani.
5: Érdikus. Én nem hiszem el, ami azt illeti. Amikor hallottam akár az egyenes beszédben, akár az eredeti bejelentést, csak egyben voltam biztos, hogy nem az a két ok, amit ő mond. Ezek tudnélik, bocsánat, de szamárságok lennének, és én Gulyás Gergelyt értelmes embernek tartom. Az egyik ok, amit itt az egyenes beszédben mondott, hogy ez a tiltakozás jele, most komolyan elhisszük, hogy egy ellenzéki frakcióvezető lemondása az a kormány számára egy olyan piros lap, amit hogy bocsánat, tehát nem is akarjuk eltávolítani a köztársasági elnököt, meg a 12 éves mandátum is, amit ez tehát nem áll meg. A másik, azt meg grammatikailag értem, de szellemileg nem, hogy attól, hogy ő most úgy néz ki, nem indulhat 4 év múlva, attól most nem lehet a Fidesz frakció vezetője, akkor e szerint, mivel a miniszterelnöki mandátumokat is korlátozzák 8 évre, ha véletlenül egy miniszterelnök második ciklusát elkezd, akkor rögtön le is kéne mondania, mert az a jó, ha olyan miniszterelnök van, aki indulhat tovább. Értelmezhetetlen. Sejtek okot, persze, de hát ez ilyen kremlinológia, vagy a régi helyszínre gondolva karmelinológia inkább. Azért Gulyás a mérsékeltebb, Európa barátabb, MOL hangnemet használó politikusa a Fidesznek, és úgy tűnik, hogy most legalábbis Orbán irányvétele ezt mutatja, inkább a harsányabb, a szélső jobb felé orientálódó vonal, kapott egy időt.
1: Ez lett volna a következő kérdésem, hogy Gulyás Gergely tényleg az Európér, a visszafogott, a szinte konstruktív ellenzéki hangot ütötte meg, de akkor hogy nézett ki ez a Fidesz frakció? Tehát Pócs János, aki közben meg a telefon tokjával bíbelődik, és néhány pártársa bekiabál, és ehhez képest ott van Gulyás Gergely, engem nem lepett meg ezek alapján, amit láttunk az elmúlt hetekben, hogy ő
5: nem
1: akkor ezt mondta.
5: Meg?
1: Engem nem. Engem már semmi sem lett meg.
6: Hát engem sokkal inkább meglepett, hogy elvállalta ezt a pozíciót. Tehát nekem az eddigi működéséből inkább azt tűnt föl, hogy az ember, aki legszívesebben ott se lenne. És ez egy nagyon hálátlan szerep, ez kiderült azért az elmúlt 2 hónapban.
1: Nem tűnt úgy, mintha élvezné néhány pillanatát ennek?
6: Én nem gondolom ezt. Szerintem egy nagyon vesztes pozícióban volt, és nagyon nem szoktak ehhez hozzá a fideszes képviselők, Gulyás Gergely sem, hogy céltáblaként, bohócként állítják be őket a parlamentbe. Ez szerintem egy nagyon jó kilépő pillanat volt számára. Van egy valódi indok, amire rá lehet mutatni, tényleg kapcsolódik az ő európér szempontjához, amikor rámutat azokra a alkotmánymódosítási elemekre, amelyek azért valóban feszegetik az európai normáknak a határait. Szerintem itt, és én az a helyzet, erről majd fogunk beszélni, Orbán Viktor meglelépett a színről. Tehát az, hogy itt egy nagy háttérsztori lenne, és Orbán Viktor struktúrája át a frakciónak az irányvonalát, hát akkor azt nagyon furán teszi, mert azt nem így szokták.
7: Mondtad, hogy az ember, aki ott se akar lenni, ugye Gulyás Gergelyen kapcsolatban, volt egy másik ilyen filmcím, ez egy vígjáték volt, az ember, aki túl keveset tudott, azt is rosszul. Ez általában Gulyás Gergelyről nekem eszembe jutott ez a filmcím, mert így, akkor kérdeztek tőle valamit, nem tudom, nem engem kell kérdezni, nem emlékszem rá, nem voltam ott. Úgyhogy én Gulyás Gergelynek igaziból mindent elhiszek, viszont a taktikája érdekes a Fidesznek, mert ez olyan, mint amikor Miltiádész, ő egy ilyen hadvezér munkájú emberke volt, valamikor régen. Tehát Miltiádész mondjuk a csata előtt azt mondta volna, hogy gyerekek, én tiltakozású, most hazamegyek. És akkor ott állt volna a sereg, hogy oké, de figyelj, Miltiádész, te vagy a frakcióvezetőnk, hát ott ugye ez volt a frakcióvezető, hogy úgy hívták, hogy hadvezér. Tehát, hogy neked kéne valamit mondani, meg csinálni, meg harcolni, és mi meg ott mögötted, úgy álljuk a sarat. Na most így Milti Ádész elment, a Brian életében volt ilyen kemény kiállás még, amikor Brian keresztre feszítették, és megjött az öngyilkos osztag, és ahelyett, hogy kiszabadította volna, helyette jól megöngyilkolta magát, és csak ennyit mondtak búcsúzul, jól megmutattuk nekik, és aztán meghaltak. Tehát, hogy, és Brian ott maradt a kereszten. Tehát, hogy azért mondom, hogy ez egy ilyen érdekes felfogása a harcnak a Fidesznek. Az is nagy kérdés egyébként, hogy ki jön Gulyás Gergely helyére. Ugye a régi motoros nem jön, mert ő azért megy el, mert régi motoros. Tehát Német Balázs jöhet? Mert ugye azt mondta, hogy Szentkirály Alexandra nem jön.
8: Szűcs Gábor.
7: Szűcs Gábor jöhet? Tehát a fiatalok közül kell, meg az első bálozók közül kell válogatnunk, hogy ki lesz az új Miltiádész. Érdekes volt. Itt egyébként Gulyás Gergely kicsit olyan volt, mint a Himnuszból a Balsors ebben a műsorban, tehát bármit kérdeztek tőle, kicsit szomorú volt, kicsit beletörődő volt, és akkor kérdezték, hogy Orbán Viktor mit szólt, azt mondta, hogy elfogadta, majd Orbán Viktor kiírt egy teljesen más történetet egyébként ezzel kapcsolatban, mert Gulyás Gergely azt mondta itt az egyenes beszédben, hogy hát diktatúra az nincsen, tehát azért... Orbán Viktor meg kiírta, hogy hát itt olyan diktatúra van, hogy mindjárt elmegy a ház.
8: Meg tudjuk mutatni, hogy Orbán Viktor mit írt ki a Facebookra. Mindjárt kapunk erről egy grafikát, és akkor azt a rövid kis kiemelést, amit mi megteszünk, azt felolvasom. Egyébként erre reagált több, azt gondolom, hogy Tiszához köthető influencer is, és ők is megkérdőjelezik ennek az őszintességét. Egyelőre nem érkezik még ez az Orbán Viktor idézet, viszont akkor bedobnám, mert ez nagyon fontos, bocsánat, ott van, ha az elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni, és meg is fogjuk tenni. Ezt megelőzően pedig Nagy Attila Tibor írt ki egy olyan véleményt, ami sokunkban megfogalmazódott, hogy hát könyörgöm, ez a fekete napja a Fidesznek. Itt a demokrácia vége, itt a nagy aggodalom. Hú, mi jön? Mit csinál Orbán Viktor, a pártelnök? Utazik a világbajnokságra Amerikába. Ez nem teszi nevetségessé ezeket az állításokat?
7: A tüntetésen is majdnem ott volt.
6: Erről nekem egy másik ilyen történelmi példa jutna eszembe, hogy 48. március 15-én Petőfi Sándor megmutatja a nemzeti dalt a többieknek, majd azt mondja, hogy bocsánat, de nekem el kell mennem egy ulti versenyre Bécsbe, már nagyon rég le volt szervezve, majd a kinek drágább rongyi életét, azt jól nyomjátok meg, és tartsatok ki, egy hét múlva jövök vissza.
5: Igen, pontosan.
7: A tárcsicsot megszabadítsátok ki.
5: Tényleg csak komikusnak lehet mondani. Én emlékeztek biztos, hogy pár éve Orbánnak már volt egy olyan jelenete, akkor miniszterelnökként és a parlamentben, hogy valamiért nem akart jelen lenni, és ott bujkált a függöny mögött a bejáratnál. Most ez a függöny mögött bujkálás a nagynak szánt és általa üdvözlött demonstráción is már, hát vicces volt, lehet, hogy ott valamelyik függöny mögött persze ott volt. Most pedig egészen nevetséges. Csau, magyarok, én eljöttem, de ti egy kicsit szenvedjetek a diktatúrába. Az igazán érdekes viszont nekem az Orbán szövegbe a komikumán túl, amit méltányolok, mint helyzet és jellem komikum egyvelegét, hogy... ő nem említette meg ebben, szóval nem vette a nevére Gulyás lemondását. Márpedig, ha ez olyan marhára, bocsánat, egyeztetett lett volna, nyilván elmondta neki Gulyás, de ha ez annyira Orbán szándéka lett volna, akkor eljátszotta volna Orbán a Facebookon a nagy halált, hogy lám, a legjobb emberünk azzal tiltakozik, hogy sebzetten a csatatéren leborul, és így tovább. Nem. Ez is erősíti bennem azt, hogy itt az Orbán vonal és a Gulyás vonal, vagy amire Gulyás hajlamos vagy alkalmas, az erősen így eltér most egymástól.
6: Később fogunk majd beszélni a Reddit interjúról, ahol Magyar Péter órákon keresztül válaszolt az internet népének. Én nem bírtam az egész 3 órát végigfutni, de azért valamennyit igen.
8: Értettem.
6: Ott volt egy ilyen kérdés, hogy... hol nézi a VB döntőt, és hogy nem néznie a magyar emberekkel valami nagy kivételt, több ezer fővel. És Magyar Péter azt válaszolta, hogy dehogy nem, ez nagyon jó ötlet, keresünk egy helyszínt. Most képzeljük el a szituációt, majd lesznek a bejátszások, ahol Orbán Viktor afrikai diktátorok között meg...
7: Hát Donald Trump közelébe azért...
6: FIFA emberek között ücsörög egyedül, és Magyar Péter meg 10 000-ekkel tapsol, és együtt...
5: Ez egy fontos, két különböző kép, a két ember mostani politikai helyzetét mutatja.
6: Szerintem Orbán Viktor kiírta magát a politikai szakmából most.
5: Hát én nem tudom, hogy örökre kiírta-e, de most egyelőre még csak olyan szerepet se talált, ami illik hozzá, vagy ami a saját korábbi mondataival adekvát.
7: És még egy utolsó mondat, hogy Gulyás Gergelyel egyébként, hát hülyén hangzik majd a mondatom, de az emberarcú fideszes, az úgy eltűnik a beszélő fejek közül a parlamentben, mert ő még mondhatott olyan mondatokat, ami mögött valami mögöttes tartalmat érezhettünk. Tehát, hogy voltak olyan dolgok, amiben azt mondta, hogy hát igen, ezt nem jól csináltuk.
5: Hát azért ő egy intellektus hát, volt, igaz, most szeretjük, nem
7: most,
5: szeretjük.
7: Most jön majd egy olyan ember, aki mondjuk a Mici Maszkót se ismeri. Tehát, hogy így azért ez egy erős kontraszt lesz, még a Fideszen belül is.
6: Egyébként egy apróságot még, hogy ugye Rétvári Bence bejelentette, hogy azért vagyunk mi itt mindannyian feketében, mert gyászoljuk a magyar demokráciát.
5: De ő nem mond le.
6: Egyetlen egy ember nem volt feketében, Gulyás Gergő, a frakcióvezető. Ő nem, gyönyörű egyébként az arcát nézni, hogy végignéz a kék öltönyén, és hú, ez
7: nem 6-os,
6: 9-es.
8: Azt mondja, szabad vagyok.
7: Egyébként, nem 6-os, 9-es, igen.
5: Egyébként az is érdekes, hogy Rétvári meg nem mond le. Tudom, hogy a létező, nem létező KDNP már elkezdett kicsit a napokban distancírozni a Fidesztől, kiadtak egy olyan opust, amiben az van, hogy talán külön indul, ezt megnézem majd magamnak, de ez egy stratégiai különbség, hogyha az egyik frakcióvezető azt állítja, hogy nem lehet olyan frakcióvezető, akkor 4 év múlva nem indulhat, a másik meg nem azt állítja, nem azt állítom, hogy ettől most tönkre megy a KDNP Fidesz szövetség, de mindesetre érdekes.
8: Noha már. Akkor beszéljünk kicsit a Fidesz-KDNP szövetségről, illetve frakciónak a jövőjéről. Idézném Gulyás Gergelyt. Tudom, hogy ma nagyon sokan azt gondolják, hogy az a Fidesz beszél, ami 16 évig ezt és azt tette. Szerintem ez azért nagyon fontos mondat, mert picit aláhúzza azt, amiről te is beszéltél, hogy emberarcú. Mintha nem is repedezne ez a kommunikációs panel, amit ugye felépítettek 16 éven keresztül, hogy semmit nem ismerünk el a fékek és ellensúlyok leépítéséből, de itt-ott már megjelenik kritika. Ezt mandineres újságíróktól hallottam először, aztán más influencerek is csatlakoztak, és most már politikus is hajlandó erről beszélni, tehát elérhette a kritikus tömeget, és valószínűleg a fideszesek is tudnak arról, hogy valami azért nem működött jól ebben az országban. Kérdés az, hogy ezt átveszik-e, hogy megjelenik-e ez egy önkritikaként a kommunikációban, vagy ez elszólás volt, kiszólás volt, és teljes tagadásban lesznek a jövőben?
5: Én nem hiszem, hogy átveszik. Nem elszólás volt. A Gulyásba ez belefér, azért nem véletlen, hogy ez a mondat belőle jött ki, és nem másból. De annyira más most a Fidesz hivatalos fővonala, hogy szerintem arról nincs szó, hogy mondjuk Orbán Facebook oldalán megjelenik, hogy most, hogy mondja ez a Gergő, tényleg, mintha követtünk volna el néhány hibát. Nem ez a track, amin vannak.
8: A Mi az Ekkos Apáti István mondta azt, hogy véleménye szerint rendkívül csekély annak a valószínűsége, sőt inkább zéró, hogy a Fidesz néven vissza lehet térni a hatalomba. Milyen jövőt jósolunk most ennek a frakciónak? Ugye kedden, vagy holnap kiderül majd, hogy akkor miként folytatják, nyilván lesz egy új frakcióvezető. No de, merre tovább? Mert én azt látom, hogy Orbán Viktor ügyében is erről beszéltünk, hogy én nem érzem emögött a kommunikációs gépezet mögött Orbán Viktort, hogy ő megmondaná, hogy akkor merre kell haladni, és emiatt is van az, hogy Gulyás Gergely arról beszél, hogy hát igen, lehet, hogy ezt-azt elrontottunk, más meg mást mond, de nincs meg az, hogy puf, akkor egy irányba nézünk.
7: Hát, hogy mondjam, tehát, hogy egy irányba nézünk a Fideszen belül, én ezt nem éreztem.
5: Már a vereség után, vagy előtte?
7: Nem, most az új frakcióba se. Mert nézzük meg mondjuk, hogy a különböző demonstrációkon hány politikusuk vett részt. Csomó nagy név távol maradt. Tehát most, hogy a Súlyog Tamás melletti kiállás, hogy megjelent Semmilyen Zsolt és Rétvári Bence, ez egy nagyon nagy dolog volt, mert korábban ilyen súlyú politikusok nem jelentek meg egyébként a tömegben, miközben az emberek úgymond a fideszesek úgy szomjaznák, hogy mondjuk Orbán Viktor megjelenjen, vagy valami komolyabb arcérű politikus megjelenjen, és emellett az, hogy hogyan kommunikálták egyébként a különböző politikai változásokat, most nézzük meg egy Német Balázs kis videót, ami mondjuk hát igen érdekes, egy másik világot mutat be. Ő például 30 ezer embert vizionált a Sándor Palota elé. És mondjuk nézzük meg egy Gulyás Gergely megszólalást, vagy akár nézzük meg akár egy Rétvári Bence megszólalást is, de hogy vagy egy Kondzs Zsófiát, ha már a hölgyeknél tartunk. Tényleg lehet, hogy Kondzs Zsófia lesz egyébként. Mert ugye ő államtitkár is volt, fiatal is, ha jól tudom, a második ciklusa van, tehát ő még indulhat, ha jól tudom, a következőben.
1: Gulyás visszalépés egyébként nem árt Magyar Péternek? És az ő filmszínházának? Lehet, hogy megsiratja otthon.
7: De, mert hogy nem lesz az a partner, mert hogy nem lesz az a fajta diszkúzió köztük, tehát ugye nem lesz, hogy oda megy, meg lesz az, hogy Gergő, te nyomtál gombot, én nem voltam. Tehát, hogy ezek elmaradnak, hanem megy majd a nem igaz, mert te vagy a földműves, nem igaz, mert te vagy a földműves.
5: Na de ez nem jó Magyar Péternek, hogyha egy ilyen elvadultabb, bocsánat, agresszívebb, fideszes frakcióvezető van?
7: Hát ebben most nem ő döntött végül is. Tehát,
5: nem,
7: hogy...
5: csak az volt a kérdés, de,
1: igen,
5: hogy jó de,
1: igen, igen, igen, igen, igen, igen, válasz kérdése.
7: Igen.
1: Nézzük meg még egyszer a NAP kérdését. Kíváncsi vagyok, hogy változtak-e itt az erőviszonyok. Ugye nagyon-nagyon vezetett az igen, és meg is őrizte előnyét 91%-kal, és 9% pedig úgy vélekedik, hogy nem. És ezzel kapcsolatban érkeztek érdekes kommentek is, amelyekre rá is kukkantunk. Köszönjük szépen egyébként, hogy nagyon lelkesek voltak. Itt látható ismét a NAP kérdése is, mögötte pedig a kommentek. Hajnal azt mondja, hogy nem hiszem, hogy lehetett neki saját döntése, megmondta neki a főnöke, gondolom Orbán Viktorra gondol, István szerint végre megvilágosodott, mint Buddha, ezt már én teszem hozzá. Éva úgy fogalmaz, hogy egyértelmű, nem lett volna már neki jövője ebben a ciklusban a Fidesz megalázása miatt, melyet a volt miniszterelnök miatt kapott. István szerint nincs semmi jelentősége a Fidesz súlytalan, jellemtelen párt. Judit pedig azt mondja, hogy látszott rajta, hogy unja már, kínos volt neki. Ágnes, azzal a frakcióval a háta mögött nem csodálom, ugye ezt mi is érintettük, Tamás, de nem én, nem sokára beül a Tiszába, és kiderül, hogy miért kell neki hálásnak lenni, illetve Olgának is nagyon szépen köszönjük ezt az értő hozzászólást. Az indoklás helyesen úgy hangzott volna, hogy vállalhatatlan az, amit az ellenzék művel a parlamentben, ez még nem elég tökös. Amúgy kár érte, léphetett volna időben. Köszönjük szépen, ezek voltak tehát a kommentek, illetve a napkérdése. Kitárgyaltuk Gulyás Gergelyt az alkotmány módosítással kapcsolatban, Súlyog Tamás jövőjével kapcsolatban, pedig jövünk a szünet után.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany.

Gyökerével. Péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Szép estét kívánok Önöknek ismételten, folytatjuk az aktuált, megszavazták a 17. alaptörvénymódosítást, eddig is a nap eseményeivel foglalkoztunk, és most is ezzel folytatjuk.
3: Magyar Péter napirend előtti felszólalásában Súlyog Tamásról beszélt, kiemelve, hogy a köztársasági elnök nem jelent meg az alaptörvény 17. módosításánál. A kormányfő hosszasan sorolta, hogy mint fogalmazott, a köztársasági elnök hogyan szolgálta ki az előző kormányt, ahelyett, hogy a nemzet érdekeit szolgálta volna. Magyar Péter hangsúlyozta, a Fidesz jelenleg is azon dolgozik, hogy a köztársasági elnökön keresztül bénítsa meg a kormány működését. A miniszterelnök Orbán Viktornak is üzent.
4: A maffia főnök jelenleg nincs itthon. Útban van meccset nézni a szabad világ felé.
3: A nyitóbeszéd alatt a Fidesz teljes parlamenti frakciója nem volt jelen a teremben.
4: Szeretném nekik elmondani, hogy egyetlen közjogi tisztségviselő sem írhatja felül a demokratikus népakaratot. Senki. Egy bukott pártelnök még kevésbé. A bukott pártelnök gyáva, sameszai meg a legkevésbé. Legyen az is világos mindenki számára, hogy aki ilyen akcióban részt vesz, annak ezért később vállalnia kell a felelősséget.
2: Hát nem nagyon zavarta Magyar Pétert, hogy nincs ott a Fidesz frakció, ami a csövön kifér, amit az elmúlt hetekben láthatunk, hallhattunk, ugyanazt tolta tovább. Én nagyon bonyolult és nehéz kérdéssel készültem ezen téma kapcsán. Aláírja-e Súlyog Tamás, vagy sem? Mit gondoltok? Tippek?
5: Szerintem aláírja.
2: Tehát 5 napon belül...
5: Nem azért, mert annyira le akar mondani, hanem én úgy gondolom, hogy a nem létező, de általa azért nyilván locsolgatni kívánt kis renoméjának rosszabbat tesz, hogyha egy nyilvánvaló Fidesz által alkotmányba beleírt tétel ellent mond. A tétel pedig ugye úgy szól, hogy alkotmánymódosítás vagy alkotmány tartalmát nem véleményezheti.
2: Nem az az ő érdeke, hogy elmenjen a falig, hogy megmutassa akár a nemzetközi sajtónak is, a Magyarországgal baráti viszonytápoló országoknak is, hogy kérem szépen itt a demokrácia lebontása zajlik, mert azért nem tudom, hogy abban egyetértünk-e, de ez az egymondatos módosítás, hát ez azért rossz emlékeket idéz az emberben, hogy ilyen egyszerű módszerekkel viszi keresztül egy politikus vagy éppen egy párt az akaratát.
6: Én ezzel egyet tudok érteni, ebben az esetben mégis más véleményem vagyok, mert én azt gondolom, hogy ez egy régi hibája a jelenlegi magyar berendezkedésnek, hogy az államfőnek nincs valós politikai legitimációja. A Súlyog Tamásnak is a Fidesz korábbi 2/3-ából ered minden legitimációja, semmilyen más forrása nincsennek. És azt látjuk a környező közép-európai országokban, hogy ennek kifejezetten van szerepe. Tehát akár Fico esetében, akár Románia esetében, akár Lengyelország esetében, sőt Csehország esetében is nagyon fontos ellensúlyt tudott adni a közvetlenül megválasztott államfő, az egyébként erős kormányfőnek. És hogyha viszont ez egy üres, magából is kiüresedett intézmény, akkor pedig ne játszunk színházat, hogy eljátszunk egy alkalmatlansági eljárás, most nem jut eszembe a pontos megnevezés, hanem akkor mondjuk ki, hogy nem, a te legitimációd megszűnt, és akkor ezt egy mondatba ki lehet mondani. És egyébként, megint a Reddites interjúra utalnék vissza, feltették a kérdést Magyar Péternek, hogy mi lesz az államfő ügyben, hosszú távon.
5: Fontos volt, ez volt a
6: és azt mondta, hogy természetesen az új alkotmány fogja ezt rendezni, de ő a közvetlen választás mellett van. Szerintem ez tesz pontot az egész történet végére, így tudja igazából kikerekíteni Magyar Péter ezt az eljárásrendet is.
5: És szerintem ezt most először mondta ki,
6: így van,
5: ugye?
6: Így van.
2: Korábban is kérdezték, de mi is máshoz, hogy nem
5: kerek,
2: De így, igen, bele pacekba az éterbe, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt nevezni. De beszélünk majd a Reddit-es anyagról is, mert nagyon érdekes média használati, vagy nem tudom, technológiai nézőpontja is vannak. Ugye a rendkedvéért mondom el, hogy ha nem ír alá, akkor ez a megfosztási eljárás az, amelyet elindítanak vele szemben. Ezt Magyar Péter már bemondta, hogy mindenképpen ez fog történni, és ez esetben Forsthofer Ágnes, a házelnök írhat alá helyette. Azt mondta Magyar Péter, hogy erre kaptunk felhatalmazást. Amikor azt mondja, hogy erre kaptunk felhatalmazást, nincs egy kicsit ilyen 2010-es déjà vu érzésünk?
7: Mindig van, mert egyébként egy kétharmados győzelemnél a győztes rendszeresen erre hivatkozik, hogy erre kapott felhatalmazást. Mondjuk annyi, hogy ő nem is árul zsábba maskát, tehát hogy a választási kampányban elmondta számtalanszor, hogy kiket fog leváltani, ha megnyerik a választást, és kinek kell mennie, és Súlyog Tamás ott volt a listán. Ez egyik. Én nem hiszem, hogy aláírja egyébként. Tehát, hogy én azt is el tudom képzelni, hogy egészen 5. napig megy ez a játék, és aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Lehet, hogy lemond Súlyog Tamás, lehet, hogy ezt a milyen megfosztási eljárás, vagy hogyan hívják ezt a fajta megfosztási eljárás aláveti magát, úgyhogy szép magyarul fejezem ki magamat. Szóval én szerintem ő még játszik majd ezzel az idővel, mert addig adhat interjúkat, addig még elmondhatja nem tudom hányszor, hogy Magyarországon önkény uralkodik, elmondhatja, hogy nem így kell demokráciában lépni, tehát hogy ez egy érdekes dolog lesz. Ez a egyéni, tehát a szabadon választott köztársasági elnök, azt fogalmazhatok itt, tehát hogy a nép által választott köztársasági elnök, ugye ez még a következő kör lesz, mert most Súlyog Tamás után még a parlamenti többség fog várhatóan ugye új köztársasági elnököt jelölni, és majd utána következik majd ez a közvetlen elnökválasztás, ami egyébként illő és üdvös lenne, ahogy szokták mondani az bizony templomokban, hogy ideje lenne ezt Magyarország is bevezetni, mert akkor van értelme egyébként ennek a közhatalmi ágnak, azon kívül, hogy nagyon szépen lehet mondani a szilveszteri tűzijáték alatt a beszédet, hogy igen kemény év után vagyunk, és boldog év következik majd ránk. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon jól néz ki, ahogy a pezsgős pohárral áldott a Sándor palotába az aktuális ember, de hogy ennél egy picit több politikai hatalmat kéne kapnia a köztársaság elnökünknek.
5: Hogy erre kaptak felhatalmazást, és ilyet már hallottunk, az a különbség, hogy ők tényleg erre kaptak. Szóval, ha valamit 30-szor elmondtak...
2: A Fidesz nem erre kapott 2010-ben?
5: Már mire?
2: Hát arra, hogy akkor az előző rendszert lebontsa.
5: Orbán Viktor ki nem ejtette a száján például a nyugdíjalapok beszántását. Nem beszélt arról, hogy új média törvény lesz. Nem beszélt arról, hogy az alkotmánybíróság jogkörét ott fosztja meg. Azt természetesen mondta, és valóban arra kapott felhatalmazást, hogy legyen egymás rendszer, fülkeforradalom, de óvakodott attól, hogy konkrétan megmondja, hogy ez mikből áll. Később meg még inkább óvakodott. Magyar Péterre sok mindent lehet mondani, de ezt megmondta. Ebből a szempontból tehát, mivel nem vagyok jogás, nyilván 50-féle gyönyörű megoldást gátlástalanul kitalálok, hogy lehet köztársasági elnököt váltani, biztos nem ez jutott volna eszembe, de én is úgy vagyok, hogy ez legalább őszinte. Ez azt mondja, le akarjuk váltani a köztársasági elnököt. Arra most ezt a módot találta, tetszik, nem tetszik. A lényeg természetesen a vége. Egyébként még csak annyit, hogy ha közvetlen köztársasági elnök választását, aminek én ráadásul híve is vagyok, de az az érzésem, hogy Magyar Péter szándéka ebben kicsit többet nyom alapban, mint az enyém, akkor az is lehet, hogy most csak átmeneti egy évre lehet köztársasági elnököt választani, ami nagyon megkönnyíti a dolgot. Mindenki könnyebben fogadja el, bárkit találnak, ha lehet tudni, hogy de egy év múlva én fogok dönteni. Amúgy, hogy mekkora hatalma van a magyar köztársasági elnöknek, azért annál több, mint amit Súlyog Tamás használt. Hát nem csak, ami közismert, hogy ő ír alá minden törvényt, visszaküldhet alkotmánybíróságot.
7: Adhat kegyelmet is, ugye Novák Katalin például ezt majdnem jól csinálta.
5: Igen, aminek láthattuk, hogy van politikai jelentősége, plusz, amit nem nagyon használtak, bármikor felszólalhat a parlamentben, sőt törvényt is kezdeményezhet a parlamentben. Az, hogy ezek az utóbbi idők köztársasági elnökeim még azzal a kevéssel se éltek, ami lett volna, hát az mutatja az egész rendszer egyenirányítását, de nem az elnöki palotából volt egyenirányítva.
2: Megengedtek egy kis konteót? Olvastam egy olyan véleményt, hogy ez a közvetlen elnökválasztás, ez később Magyar Péternek segíthet, mert ugye most korlátozták, 2 ciklusig lehet miniszterelnök, és utána hoppá, kiérkezhet meg ebbe a pozícióba Magyar Péter, és egyes ellenzéke azt mondja, hogy akkor így fogja átmenteni magát a hatalomba, ahogy azt megtette mondjuk Putyin, ugye Medvegyevvel. De ez akár kinyithatja a kaput Orbán Viktornak is a visszatérésre. Melyiket tartjátok valószínűbbnek? Szavazzunk meg.
6: Én megint csak a Redditen, tényleg óriási
2: olvasmány volt. Mert nagyon várod ezt a témát. Nagyon
8: várod, a Redditen lemaradunk.
6: Szóval Magyar Péter elmondta, hogy milyen hivatást szeretne leginkább, rózsakertész szeretne lenni, vagy meteorológus. Mind a kettőre rá kell készülni szerintem. Úgyhogy
7: én a meteorológusra nem.
6: Milyen meteorológus, igen. Szóval szerintem nem ez a irány, de valóban, tehát megnyitja ezt az...
2: Ugyan nagyon érzem a nyomát, de ha megengeded, akkor még most egy másik témát nyitnánk ki, ami egy kicsit bulvárosabb, hogy kicsit lelazuljunk. Ábrahám Róberttel, Deák Dániellel foglalkozunk, majd a fideszes influencerekkel, akik a közösségi térben egymásnak mentek.
9: Vicsorgó vak embernek nevezte Kátai Németh Vilmost egy nyilvános rendezvényen Ábrahám Róbert fideszes influencer. Azt is hozzátette, hogy nem látott még ilyen rossz indulatú embert, ráadásul ő felel az átláthatóságért. Az elhangzottakra a miniszterelnök közösségi oldalán reagált. Azt írta, idézem, a Fidesz és megmaradt propagandistái azon gúnyolódnak, hogy Kátai Németh Vilmos vak ember létére lehet miniszter a Tisza kormányban. Milyen ember, aki ilyet tesz? Tette fel a kérdést Magyar Péter. Az ügyben a kormány több minisztere is megszólalt. Hegedű Zsolt arra hívta fel a figyelmet, hogy a fogyatékosság nem lehet gúny tárgya.
2: Hasonló érzésem van ebben a témában, mint a Stop Önkény tüntetésnél. Ugye Ábrahám Róbert hosszú, nem hónapok, évek óta testszégyenítésben és ember alatti kommunikációban utazik a közösségi médiában. Nem tudom, hány emberbe szállt bele, de tényleg vállalhatatlan stílusban. Egyetlen egy alkalomra nem emlékszem, amikor egy fideszes influencer beleállt volna, hogy Róbert, ezt inkább már ne. És most április 12-e után elkezdődik a hatalmi harc, és hirtelen jön a nagy morális felháborodás, hogy azért itt már álljon meg a menet. Mi folyik itt?
5: Hát először is tényleg azért itt már álljon meg, mondom ezt most akár fideszes influencerekkel is egybehangzóan. Hadd ne soroljuk, hogy ez miért ember alatti szint, de ráadásul durva, durva politikai hiba is. Hát ennél nagyobb labdát, ha szabad ezt a csúnya mondást így mondani, feladni minden normális embernek, nem egyszerűen magyar. Például nagyjából olyan, mint amikor a Mi Hazánk kivonult a cimbalmos gyerekek.
7: Tamburás.
2: Ildikó, ha Orbán Viktor azt mondja, hogy nekem a vadhajtások az ige, akkor ez biztos, hogy politikai hiba? Ezt engedni? Nem lehet, hogy ez egy új
5: akkor
2: irány?
5: Akkor azt mondom, hogy ez az ő új irányuk, ami szerintem politikailag hibás.
2: Oké. Okay. Ricsi?
7: Nem, hát sok minden oldalról kritizálhatok politikust. De ez ugyanaz, mint amikor nőket a nőiességük miatt, vagy most akkor csúnya vagy, szép, magas vagy, alacsony. Tehát, hogy nem azt kritizálom, hogy szerintem hülyeségeket beszél a parlamentben, szerintem rosszul látja a nemzetközi folyamatokat, hanem azt mondom, hogy szerintem csúnya, szerintem nem jó az alakja, szerintem átoperálták, szerintem nem operálták át. Tehát, hogy ez ugyanaz a történet, mint egy látássérült embert, aki egyébként ugyanúgy egy kisebbséghez tartozik, mint Ábrahám úr egyébként, mert hogyha neki roma származására tesznek megjegyzést, ő azt mindig kikéri magának, hogy mi az, hogy őt csak úgy egyszerűen lecigányozzák. Tehát, hogy ő viszont a látássérültek is Magyarországon egy fogyatékkal élő kisebbség. És ezt kihasználni, ez a legalja egyébként. Tehát, hogy ennél mélyebbre nem nagyon tudunk menni. Ez olyan, mintha egy kerekesszékesnek azt mondanám, hogy ez az ember még futni se tud. És akkor így nézel, hogy ember, tehát ennyire legalja nem lehetsz. Tehát, hogy kritizáld, mondd azt, hogy nem jól látja a dolgokat, mondd azt, hogy agresszívan válaszol, de azt, hogy vicsorgó vak, hát ilyet, ennyire nem süllyedjünk már le. Már bocsánat, de ez az én véleményem. Tehát, hogy ez nem lehet mit mondani, és ha Deák Dániel azt mondta, hogy hát bocs, de ez azért nem szint, ez szerintem tökéletesen egyetértek Deák Dániellel, mert hogy ez nem szint, tehát ez nem egy emberi mi volt.
2: És még nagyon puhán fogalmazott, és nem akarom elborzasztani a kedves nézőket, de én megtekintettem ezt a...
7: Én is megtekintettem.
2: Bár ne tettem volna, tehát még... Durván hangzik, de még ez a vakságra való utalás volt talán az egyik legfinomabb megjegyzés.
7: Hát igen, Ruf Bálintot még mindig az anyja fürdet.
2: Nézzék meg, Ruf Bálintot, megesküdnék, hogy az anyja fürdeti a mai napig, és akkor a szexuális orientációval kapcsolatos megjegyzés meg hagyjuk is, mert 18-as korikát kell kitenni, meg tényleg elképesztő.
7: Hát ami éppen eszébe jutott.
6: Ugye az a helyzet, hogy a Fidesz felnevelt egy ilyen média közeget is maga mögé, csak amikor megvolt a teljes fegyverarzenál, akkor lehetett szépen sok regiszterbe játszani. És ott volt a Gulyás Gergőtől kezdve a Navracsics Tiboron át, és akkor lehetett a vadhajtásokra mutogatni, amikor úgy volt, akkor velünk vannak, amikor nem úgy volt, akkor hát ezt nem mi mondtuk, hát az internet népe az ilyen keményen fogalmaz. Aztán most ki ment alóluk a pénz, meg a paripa, és ezek az emberek továbbra is ott vannak, és most elkezdenek a kattintásért pedálozni, és azokból ilyen szövegek jönnek. És ezek után a Deák Dániel próbálja visszafogni ezeket a lovakat, de hát most a fejükre omlik az összes mocsok, amit itt felneveltek, összegyűjtöttek és használtak politikailag.
2: Deák Dánielnek nem véletlenül kellett megszólalnia, mert ebből a Tisza és Magyar Péter, de Forsthofer Ágnes is felszólalt. Magyar Péter egyébként a mai parlamenti beszédében percekig emlegette ezt az ominózus történetet, elcsukló hangon ráadásul, hogy ebből politikai terméket csinálta a Tisza. Azt gondolom egyébként, hogy teljesen tudatosan, de én még mindig nem vagyok benne biztos, hogy ez egy nem kifizetődő termék akár hosszú távon a Fidesznek, mert én voltam olyan balek, és beleolvastam Deák Dániel posztja alatti kommentekbe, és érdekes módon nagyon sokan neki mentek. Erre Ábrahám Róbert is utalt. Nekem az az érzésem, hogy a Megafon Központ létrehozott egy olyan kommunikációs teret, amelyben hát sejtették ezt a fajta kirekesztést és ezt a fajta agressziót, de rájátszottak, de nem mondták ki, mert hogy ők elemzők és újságírók és riporterek. És erre jön Ábrahám Róbert, aki puff, pontosan azt mondja ki, amit ezek az influencerek nem mertek. Tehát mintha a saját csapdájukba estek volna.
5: Ez lehet, hogy így van. Persze ez az egész összefügg azzal, amit korábban már elkezdtünk beszélni, hogy de mi a Fidesz jövője. Ha a Fidesznek az a jövője, hogy a mi hazánkkal fog küzdeni a szélsőségekért, vagy nem küzdés éppen egyesül, akkor ez a hang jön valóban, és akkor tényleg az van, hogy nem bánják olyan nagyon a megafonosok, ha ez van. Ha nem ez a jövője, ha Gulyás lett volna a jövője, vagy egy Navracsics vonal, vagy még inkább egy új ember, csak most ismert nevekkel akartam ezt példázni, akkor viszont komolyan a fejére kell ütni. Tehát abban az esetben jól tette a Deák Dániel.
6: Ez az érdekes, hogy a mi hazánknak sem ez a kommunikációs vonala már egy jó ideje.
5: Hát de ők meg kicsit bejebb jöttek.
6: Ez a szélső jobb egyébként Európában mindenütt igyekszik befelé tolódni.
2: AfD Németországban.
6: AfD, Le Pen, Meloni.
7: A Vox Spanyolországban.
6: Spanyolországban. Tehát itt, hogyha itt akkor tényleg egy nagy innováció van, hogy akkor a teljesen a
2: tömegkel
6: szemben
5: menjünk be még mögé, még alájuk. Hogy mit csinál a szélső.
7: Azért nem gondoltuk volna, hogy egyszer Ábrahám Róbert akar helyet cserélni a mi hazánkkal, tehát hogy ez kimondva, ez a mondat is erős egyébként, vagy legalábbis azokra a szavazókra utazni, akik a legradikálisabb hangot akarják hallani, ami hogy legbelülről jön az, hogy én nem szeretem őket, vagy gyűlölöm őket. De egyébként a tüntetés, ami volt Sulyog Tamás melletti kiállás, ott is azért voltak elég kemény mondatok, amiket az ott jelenlévők elmondtak. Tehát, hogy ha megnézzük azokat az interjúkat, hát azért volt baj, nem kevés. Tehát, hogy ott azért voltak olyan önkéntes uralom, ugye az önkény uralom helyett volt ilyen meg, hogy nem tetszik, hogy törvényeket hoznak, de hát megszavazták őket kétharmaddal. Ez a baj. Tehát, hogy így ezek a évrendszerek nagyon kemények voltak ott, szóval nem van erre igény, csak nem kéne.
2: Igyekszem udvarias házigazda lenni, és Márton már kért egy bizonyos anyagot és témát, úgyhogy nem tudok ellenállni. Azt gondolom, jöjjön akkor ez a bizonyos reddites fogadóra, amelyet Magyar Péter tartott.
10: Két fia is feltűnt a héten abban a videóban Magyar Péter mellett, amit törökországi útjáról osztott meg a miniszterelnök. Az internetes közösségi fórumon a Redditen is lehetett kérdezni tőle. Fajsúlyos kérdéseket is kapott, köztük a katásadózás visszaállításával kapcsolatban, amiről úgy fogalmazott, vissza lesz állítva, kicsit átalakítva. Elárulta azt is, hogy a szociális szféra 25%-os béremelése remélhetőleg őszre, de legkésőbb év elejére várható. Arról is kérdezték, hogy a közeljövőben lesz-e társadalmi egyeztetés az eutanáziával kapcsolatban, amire úgy válaszolt, hogy sok érzékeny és megosztó témában lesz. Azt is elárulta, hogy egyszer talán a politika után el tudja képzelni, hogy Gulyás Gergellyel kibéküljön. Kávézni ugyanakkor le tud vele ülni most is, ha ez az ország érdeke.
2: Hát ez most már egyre könnyebben fog neki menni. Valahol olvastam, hogy a politikai kommunikációs tanácsadók reszketnek ettől a formátumtól, mert hogy nagyon könnyű belehibázni.
7: Márki-Zay Péter az egyik legjobb példa egyébként az élő adásai, meg az élő fogadórája, amiket 2022-es kampányban ott rengeteg hibát elkövetett. Olyan viccek, olyan mondatok, amiknek baromi nem kellett volna elhangzania, ami rengeteg embert visszatántorított, és hatalmas céltáblát adott egyébként a Fidesz közeli sajtónak.
5: De Magyar Péter lubickol ebben, azért ő ezeket a műfajokat, ami ilyen közvetlenebb beszélgetés, az ő népével idézőjelben mondom ezt a szót, ezeket profi módon csinálja, és nem hibázik, vagy ha mond valamit, ami nekem nem tetszik, vagy másnak, az szándékosan mondja, tehát neki ez a műfaj jó. Ráadásul azon a kulcsmondaton túl, amit már éppen kiemelt, hogy közvetlen elnökválasztást akar, mert már ezért megérte neki ez az egész. Volt számomra még egy újdonság is, amire a műfaj alkalmat adott. Én most először érzékeltem nála, és ezzel rokon szenvezek, öniróniát. Akár a magasságával kapcsolatban is, meg főleg, nem, maga nem érzékeli, akkor
2: de,
5: látszik...
2: De nem, csak én korábban is már érzékeltem. Ja, persze, értem. Abban Fidesz terelte bele, ugye az öves sztori,
5: ja, igen. De akkor mondok mást, ami komolyabb, mint az, hogy 176 vagy 178 centi magas, hogy nekem, még egyszer mondom, most először képes volt egy kicsit reflektálni a maga fideszes múltjára. Ezt eddig mindig hárította, most, amikor az egyik szóvivőnél szóvá tették, egyébként értelmetlenül, hogy de a Forágyi-nek is valamilyen rendezvényén ottan vitte a szót, akkor azt mondta, hogy na és én meg fideszes voltam. Ez egy fokkal rokonszenvesebb, mint hogyha ezt a témát idegesen hárítja azzal, hogy de én kiléptem időben, ami megjegyzem, szintén igaz, csak kevesebb önreflexió van benne, mint ebben a mondatban.
2: Van-e bennetek félelem magával a formátummal kapcsolatban? Röviden elmondom, hogy mire gondolok. Ugye a Fidesz médiabirodalma egy statikus, felülről lefelé irányított monstrum volt. Itt pedig Magyar Péter lényegében a kapuőr szerepét átnyújtja ezeknek a tech óriásoknak. Tehát nem az alapján választódnak ki kérdések, vagy kerülnek be a mainstreambe, hogy az a magyar nép szempontjából mennyire fontos, hogy politikailag mennyire releváns, hanem ugye az engagement, tehát az elköteleződést figyelik, hogy hány lájkot kap, hány kommentet kap, és ezáltal, mintha az üzenetek így elbutulnának, leegyszerűsödnének. Én az Abszolút Filmszínházban is ezt érzem a parlamentben, hogy már egy ilyen TikTok generációnak gyártják le ezeket a tartalmakat.
6: Azért itt a válaszoknak a döntő többsége az egymondatos válasz volt. De Márki-Zay Péterről nem tudom elképzelni, hogy ő képes lett volna ilyen önfegyelemre. Ne. Egyébként Márki-Zay Péter is részt vett ebbe a Reddit interjúba, tehát meghívta Hódmezővásárhelyre a Magyar Pétert, aki annyit mondott, hogy igyekszem menni. Pont. Ő egy mondat, néhány emoji. Így kommunikált, tehát azért itt megvédték attól, hogy nagyon elszálljon. Egyébként szerintem sok ilyen tanulság van. Az egyik a klasszikus médiának szerintem ez egy nagyon komoly hadüzenet. Uh-huh. Láthatóan ez a kormányzat tényleg a social médiában akar kommunikálni közvetlenül a választókkal. Nem feltétlenül az egyenes beszéden keresztül akar üzenni, nem feltétlenül saját médiát akar építeni, nem feltétlenül hosszú publicisztikákat akar megjelentetni, hanem ezt akarja uralni, ezt a kommunikációt. És hogy ezt meddig lehet, az egy nagy kérdés, mert most még tényleg a rajongók voltak nagy többségében. És lehetett viccelni a macskás videókkal, hogy kiköpi a dinnye magot, vagy megeszi. Egyébként nagyon egészséges, mindenkinek azt mondom, egye meg.
5: Ezt a részt kihagytam.
6: Most ellenzéki lettem.
2: Újra szállni Magyar Péterbe a végén, ne haragudj.
6: Lehet, hogy ez
2: ezért akartad ezt a reddites téma.
5: A dinnye mag.
7: Egy dupla lábas beszáll, ezt úgy szokták így a fociba, amikor két lábbal száll bele a védőcsapat.
2: Ez piros lap.
6: Pirosnak. De még sárgát csak kaptam egyből. Jó. Szóval, hogy ezek a témák voltak, amikor sok megosztó kérdés fog majd jönni a kormányzatnál, ott azért sokkal nehezebb ezt a gyeplő elengedős kommunikáció. Azt gondolom.
7: Most még egyébként, hogy mondjam, könnyű a dolog, mert igen, tart még az a fajta életérzés, hype, igen, ami ugye a választások után van, hogy 16 év után leváltották az Orbán kormányt, és most akármit mondanak még Magyar Péterig, azt mondják, hogy az jó dolog, az menjen, azt csináljuk, az milyen klassz. Hát, és ezért lehet még ezeket a Reddit dolgokat megcsinálni bőven, mert hogy ez a legjobb történet, hogy frappánsan is. Hát megváltozott a politikai kommunikáció is. Tehát, hogy egyértelmű, hogy Facebook élő van, TikTok élő van, rögtön bejelentkezünk, azonnal megmondjuk. Tehát mire az úgynevezett hagyományos sajtó reagál és kihozza a dolgait, addigra már minden ott van fönt egyébként a közösségi média. De ez egyébként, nézzük meg Donald Trump politikáját, nézzük meg az európai trendeket. Ugyanezt csinálja mindenki. Ugyanezt csinálja mindenki. Nincs az már, hogy megvárják, hogy a The New York Times majd megírja holnap, hogy mit mondtam ma. Tehát egy ilyen nincs. Mindenki felrakja Redditre, X-re, Facebookra, TikTokra, éppen mi jön szembe egyébként. Tehát, hogy, és ez az új, ez lesz egyébként. Sokan mondták, hogy hol marad a klasszikus parlamenti forma. Szerintem ez úgy, meg a klasszikus politikai forma, szerintem ez úgy elment.
2: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, lejárt az időnk, Lendvai Ildikónak, és Mártonnak és Lánci Rihárdnak. Köszönöm szépen, nagyon jót beszélgettünk, ez volt az Aktuál, holnap is a megszokott időben jön a műsor. Viszontlátásra!
1: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: engem megtart az irgalom.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Kiváló díjak, de vajon kiváló-e a helyzet a turizmusban, hogyha nem csak a nagyvárosiról, nem csak a fürdőhelyéről beszélünk, hanem úgy általában a vidéki turizmusról. Erről fogok érdeklődni a következőkben Frankó Páltól, Pálnál, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének elnökénél. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Itt van. Szóval vannak dicsőséges adatok, ezek leginkább a szokásos számokat hozzák. A tavalyi évben kiváló volt a turizmus, rengeteg vidéki és rengeteg külföldi beutazással Budapestre. A budapesti szállodák jól vannak. És a vidékiek?
3: Hát a vidékiek azért kevésbé érzik jól magukat. Szállodák és kisebb szálláshelyek, ezek az Airbnb jellegű magánszálláshelyek, azért vidéken azt érzik, hogy sokkal több lehetőség van az ő tevékenységükben, és a fókusz az nem annyira irányul rájuk, nem annyira irányul a fókusz a turizmusnak a fókusz a vidéki térségekre. Itt egy picit elkeseredettek vagyunk, erre próbáljuk meg évek óta felhívni a figyelmet.
2: Nagy szállodaláncokat építettek az elmúlt időszakban, vagy lett egyfajta összpontosulás néhány kézben a hazai szállodaiparnak. Ez ártott vagy segített az ön álláspontja szerint a turizmusnak?
3: A fókusz itt a lényeg, hogy hogyan teljesen más területen működnek ez a kétfajta szálláshely típus, a magán szálláshelyek, amiket nevezhetünk még egyszer a Budapesten Airbnb-snek, meg a szállodaipar. Nagyon sok közös szegmense van a működésnek, de alapvetően ők kétfajta vendégkört céloznak meg. A kettő együtt tud jól megélni egymás mellett, nagyon színesíteni tudja a turizmus palettáját, ezért is gond, hogyha abban gondolkodunk, hogy egyiknek a fejlődését a másik rovására képzeljük el.
2: Ön kiket képvisel ezen a piacon? Azokat a kis szállásadókat, akiknek akár egy kis házikójuk van, lásd Airbnb, vagy akár panziójuk?
3: Inkább a kisebb szálláshelyeket. A panziók is, az egyébként nagyon sok vidéki panzió, az alig ha lépi túl a méretét tekintve kisebb szálláshelyeket. Mi őket képviseljük, elsősorban a vidékieket, és képviseljük, szinte kizárólag a tagjaink ebből állnak.
2: Mi a legnagyobb problémájuk?
3: A legnagyobb problémánk az, hogy meglehetősen túlszabályozott egyébként a területe ennek a szegmensnek, illetve a teherviselés, a közteherviselés, illetve az adminisztratív terhek azok olyan mértékben sújtják már ezt a tevékenységet, hogy sokkal több lehetőségünk lenne, ha a tudásunkat nem arra fordítanánk, hogy akkor különféle adatokat szolgáltatunk, hanem a tevékenységre szolgál.
2: Az volt régen a mondás, hogy ez majd, hogy nem automatikus lesz az adatszolgáltatás. Ez nem lett igaz?
3: Hát a mondás az továbbra is megvan, a lehetőség is benne van, nem történtek meg ezek a dolgok, ezek a bizonyos entagadat szolgáltatásokról beszélünk, azt gondolom mind a ketten. Itt ebben még óriási lehetőség van, hogy ez tényleg automatikus legyen. Ezt várjuk egyébként már hosszú évek óta.
2: Hogyha nem azzal foglalkoznak, amivel kellene, akkor nyilván az üzleti életnek az kárt okoz, de igazából mivel kellene foglalkozni? Tehát mi vinni előre ezt a szegmest?
3: A szegmest az vinni előre, hogyha egyrészt kellő figyelmet kapna a potenciális turisták részéről, tehát felhívnánk a figyelmet, hogy Magyarország sokkal színesebb annál, mint hogy Budapest néhány 5-6 kerületére fókuszálnánk, vagy néhány olyan kiemelt térségére az országnak, ami egyébként megérdemli a figyelmet, most beszéljünk a Balatonról, de az országnak nagyon sok olyan területe van, ami figyelemre méltó belföldinek és külföldi turistának. És ugye kiemelt turisztikai térségekről szoktunk beszélni, a kiemelt turisztikai térségek azok az ország területének a 24%-át képviselik mindössze. A maradék 75%-on is azért előfordul turizmus.
2: Ugye infrastrukturális gondok mennyire sújtják ezt a területet? Arra is gondolok akár, hogy szinte egy nomád kalandnak tűnik, hogyha az ember elmegy mondjuk Észak-Kelet-Magyarország bizonyos régióira.
3: Hát sajnos nem csak Észak-Kelet-Magyarországra jellemző, és igen, tehát hogy a fejlesztéseknél nem csak arra kell gondolni, hogy célzottan turisztikai fejlesztéseket kell finanszírozni, hanem a megközelíthetőség, a marketing, tehát ezek nagyon fontos dolgok, hogy a turista oda el tudjon jutni, hiszen ő a szabad idejéből és a szabad pénzéből költ el időt és pénzt, és hogyha olyan feltételeket lát, amit ő nem szívesen vállal be, például a rossz utak, akkor nem fog elindulni.
2: Ez ügyben önök próbáltak az elmúlt időszakban tárgyalni a kormányokkal?
3: Folyamatosan.
2: Volt itt jó néhány Orbán kormány, mindig ígérte a turizmus fejlesztését.
3: Ez meg is történt egyébként, tehát a turizmusirányításnak az eszközrendszer, az intézményi rendszere, mi azt gondoljuk, hogy az jó volt. Sokkal több lehetőség volt ebben a rendszerben, mint amennyi végül is megvalósult az elmúlt 10-16 évben. Mi abban próbáltuk ösztönözni a turizmusirányítást mindig, hogy egy picit többet hozzunk ki a vidék javára is, vagy kiegyensúlyozottabb legyen az ország egész területén.
2: Ebben miért nem volt érdekelt a kormány?
3: Hát azt nem tudjuk, hogy érdekelt volt, vagy nem volt érdekelt, de olyan eredményeket, amik benne voltak potenciálisan, azt nem igazán tudtunk elérni. Voltak támogatások.
2: Tud példát mondani, mi az, amit meg lehetett volna csinálni is? És most például egy új kormány esetében reménykednek benne?
3: Hát most, hogyha én lennék mondjuk a turizmusirányításnak az egyik embere, akkor az első lépés például az lenne, hogy a nyári szünidőt meghosszabbítanám egy héttel. Ez nagyon gyorsan meg lehetne tenni,
2: hiszen a gyerekek is így gondolják.
3: No, de hát ugye így gondolja az időjárás is, így gondolja, így gondolják a cégek, ahonnan a szülők a gyerekeket elviszik. Tehát például ez egy pénzbe nem kerülő olyan lépés, ami segíteni a vidéki turizmus, hiszen ott jellemzően belföldi utazók vannak. Ez különösebben pénzbe nem kerül, és a fókusz, tehát megengedném, hogy a szállásadók, a vendéglátók a tevékenységre koncentráljanak, és ne adminisztratív terhekkel töltsék az időket, és azt figyeljék, hogy hogyan változik éppen a szabályozás. Ez az Airbnb jellegű szabályozás, amiről Budapestről beszélünk nagyon sokat, gondoljunk bele, hogy ez egy olyan speciális szabályozás, ami nagyon ritkaság egyébként a gazdasági életben, hiszen itt a lét és a nem lét szabályozásáról van szó. Nem arról van szó, hogy hogyan működjön egy szálláshely vagy egy cég, hanem hogy legyen vagy ne legyen bizonyos kerületekben. És azt látjuk, hogy ez terjed, és nagyon félünk, hogy ez mondjuk vidékre is elterjed. Látjuk, hogy Balatonnál vagy egyéb nagyobb városokban ez már felütötte a fejét, ez a gondolat.
2: Ugyanakkor vannak jó néhányan, akik ezt ilyen láncszerűen működtetik, különböző településeken vannak kis házaik, amik mind hozzájuk tartoznak, tehát egyfajta Airbnb birodalom épül.
3: Hát de a szállodáknál is ez jellemző egyébként, ez egy hatékony működési modell tud lenni, és ne felejtsük el, hogy vidéken azért a lakosság csökkent, tehát sokszor az ingatlannak a tulajdonosa egy idős család, meg az üzemeltetésnek a követelménye nem találkozik, tehát lehet, hogy őnek egy üzemeltetőt kell megbízni, hogy ki tudja adni a házat, hiszen ő maga már a korából adódóan nem képes erre, vagy nem akarja csinálni.
2: Önöknek ezek az üzemeltetők mennyire partnereik, mennyire együttműködők?
3: Amennyiben szakmai módon működnek, és nem pénzügyi befektetők, ez vidéken nem annyira jellemző, teljes értékű partnereink.
2: Hogy tárgyalni tudjon a kormánnyal, az kell egy kijelölt személy. Megvan már a kormányzatban, hogy ki alá tartozik az önök által képviselt terület?
3: Államtitkári szinten már tudjuk, ugye Fábián Ágnesről van szó, de helyettes államtitkári szinten lesz a turizmus irányítva. Ez hivatalosan még ez a személy, ez nincs kijelölve, nincs tudomásunk róla, várjuk a szemét és várjuk a meghívást tőle.
2: Ez a szezon, ez nagyjából elment. Hát ez olyan, ami ennek most mutatja magát. A következő szezonra fel lehet készíteni másképp a turizmust? Más gondolkodásmóddal?
3: Én azt gondolom, hogy igen, és valóban egyébként ez a szezon már elment, ilyenkor már nem erre a szezonra kell koncentrálni a kollégáknak, hanem a jövő évi szezonra kell felkészülni, tapasztalatokat gyűjteni, és megtervezzük a beruházásokat, marketing akciókat, és ebben nagyon sokat tud segíteni például a turizmus irányítás. Példaként mondtam, és most ismét megismétlem, a nyári szünet hosszabbítása. Semmiben nem kell.
2: Hát annak vannak másfajta érvek, amelyek ellent mondanak, ugye ezt is hallottuk, mert túl hosszú szünet, az túl nagy terre a szülőknek, a nagyszülőknek, nem tudnak mit kezdeni a gyerekekkel, vagy ha kezdenek valamit túl drága. Tehát mindennek vannak pró és kontra érvei, nyilván ez is egy felvethető kérdés, azt meg kell tárgyalni. Azt mondják, hogy túl sok volt a politika a turizmusban az elmúlt időszakban. Ön ezt hogy látja?
3: Voltak ilyen érzéseink nekünk is, de mondom még egyszer, tehát alapvetően tudtunk tárgyalni. Kicsiként, tehát hozzáteszem, kicsiként ugye nem éreztük azt a nyomást, ami a sajtóból jött, hogy a szállodaipar mennyire átpolitizált, ha ez igaz, mi ezt igazándiból nem éreztük, de valóban sokszor érződött, hogy a szakpolitikát egy picit felváltotta a politikai szemlélet, azért ez letagadhatatlan.
2: Frankó Pál, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.
2: Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, akár a rádióban követtek minket, akár így az ATV-n keresztül. Remélem, holnap reggel ismét számíthatok mindannyiukra, mert én itt leszek kollégáimmal együtt. Kellemes napot, viszontlátásra!
1: Támogatott tartalmat hallottak.